Jézus nélkül. Elkezdünk arra figyelni, mit tehetnék még jobban. Elkezdek magamra még jobb, még több követelményt sorjázni. Hogy még jobb legyek. Még ezt is meg kell tennem. Egy picivel korábban kell kelnem. Még ezt is, még ezt is, még ezt is. És közben boldogtalan vagyok. És Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az egészet csak azért teszi. Azt mondja a Róma beérkezik levélben, a törvény az gyenge, tehetetlen, erőtelen, hogy megmentsen bennünket. Amikor belenézek a tükörbe, hogy milyen a szívem, hogy nem Jézusé, hogy a gondolataim nem Jézusé, ez a törvény feladata, hogy megmutassa az állapotomat. És utána ez a tükör azt mondja, hogy valami olyan képmást keres, ne magadat nézed a tükörben, most keres valaki mást, mert ha magadat nézed, sokáig csak magad, akkor nagyon szomorú leszel. Most keres valaki mást, akire nézhetsz. Aki nem olyan fertelmes, mint akit a tükörképben látsz. Aki csodálatos. Aki tökéletes. És aki azt mondta, hogy ezt a tökéletességet odadom neked. Ez nem az enyém. Én már eddig is tökéletes voltam a mennyben. Lejöttem a földre emberként, végigcsináltam helyetted, bűn nélkül, meghaltam azért, hogy te helyetted a te bűneidet kifizessem, és itt van ingyen ajándékként az a csodálatos jellem, amire te vágyakozol. Ez szemléld. Ezen gondolkozzál. Ezen a hallatlan szereteten gondolkozzál. Azon, hogy itt vagyok bűnösen, nyomorultan, senki vagyok, és mégis Isten elfogad engem. És ez a szívedben változás az abban a pillanatban. Már nem fogsz gondolni a főnöködre, már nem fogsz gondolni a nőkre, már nem fogsz gondolni a pénzre, Jézusra fogsz gondolni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig a közelében akarok lenni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig vele akarok járni. Arra fogsz gondolni, hogy egy percig nem akarok nélkül lenni, őt akarom nézni. Mert amikor magamat nézem, akkor csak elkeftelnedek és elbátortanodom. Értitek? Azt akarja Isten, hogy magához láncoljon bennünket. Azt akarja, hogy amikor meglátjuk magunkat, azt mondjuk, hogy tégy engem üressé. Mindent vegyél el tőlem. Hogy semmit sem nyilvánuljak meg, egy picit sem nyilvánuljak meg. És lakozzál bennem teljes egészében, hogy az emberek ne az én arcomat lássák, ne az én hangomat hallják, hanem a tiédet. Azt mondja az ember, de mégis, hogyha így imádkozom, így beszélgetek Istennel, és erőről erőre kapok, mégiscsak kell valami másnak is lenni itt, ami az én feladatom, mert azt mondja Pál apostol, hogy legyetek Isten munkatársai, együtt munkálkodva vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Igen, így van, nem elég csak nézni. Nem elég csak nézni, nem elég csak hinni, nem elég csak örülni annak, hogy Jézus szeret bennünket, és hogy helyettünk, miattunk megtette azt, amit megtett, hanem nekünk is van részünk. És most maradjunk annál, amiről ma éppen beszélni akarok egész nap, ez az, hogy a gondolatvilágunk, az érzelemvilágunk hogyan tehető Krisztusivá. Ez volt az egyik recept. Ezt mondta Jézus, engem szemléljetek, rólam gondolkozzatok, és a gondolkodásokat fogjul fogom ejteni. De mi a másik oldal? Itt van például Zsoltárok 19.15, nem muszáj megkeresni. Legyenek kedvedre valók szívem gondolatai. Ez még megint csak egy elvárás, nem? Azt mondja Dávid, azt szeretném, hogyha a szívemnek minden gondolata a te kedvedre valók lennének. Dávid érti azt, amit mi is értünk, hogy amit még a boldog mondásokban úgy érzünk, mint lehetetlen, olyan tökéletességi mérce, amit sohasem lehet elérni, és ezért nem is kell, majd meghalok azt, akkor majd ha feltámadok, akkor majd úgy is kapok egy új testet, új szívet, új jellemet, ez hazugság, nem igaz? El lehet érni. Azt mondja Dávid, hogy legyen minden gondolatom olyan, ami kedves előtted. Ez egy teljesen reális cél. Azt akarja, hogy tökéletesek legyünk. Egy másik helyen azt írja, Ezékiel 36-26, új szívet adok néktek, és új jellemet adok néktek. Mi a jellem? A gondolatok és az érzelmek összessége. Az a jellem. Új gondolatokat és új jellemet fogok neked adni. De ezt mondja az új szövetséges Máté 12-34, a szív teljességéből szól a száj. Nagyon egyszer megfogalmazta Jézus. Azt mondta a farizeusoknak, hogyan tudnátok ti jót adni, hogyha a szívetek gonosz. Megint ráterelő a figyelmet arra, hogy ne kívülről kezdjétek, ne akarjatok szépeket mondani, ne akarjatok szépeket cselekedni, jókat cselekedni, hanem először a szíveteket változtassátok meg. Az meg nem megy csak úgy, hogyha, amit az előbb elmondtunk, hogyha Jézussal töltünk időt, és látjuk a tükörbe, hogy mi milyen gonoszok vagyunk, és ő hozzá folyamodunk. És aztán példabeszédek 23.7, ugye helyes fordításban
ahogyan forgatja az ember a gondolatokat a fejében, olyan ő maga. Tehát a Bibliának a pszichológiai emberképe nagyon egyszerű. A gondolataink, érzelmeink, az a személyiség, az a jellem. És Isten azt mondja, tökéletes jellemet fogok formálni benned. Megmondtam az utat, hogy hogyan, meg kell ezt ismerni. Az egyik út ez, hogy mindig menjek Krisztushoz, és ő éljen bennem. De mi a másik fele? Mi a másik fele? Azt mondja 4.23, példa 4.23, jobban őrizd meg szívedet mindennél, mert abból jön minden élet. Mit mond nekünk? Jobban őrizd meg szívedet mindennél. Mit mondott a kertben? Emlékeztek, mit mondott a kertben? Ugyanezt mondta nekik. Őrizzétek a kertet. Minden tökéletes volt. Nem volt benne egyetlen folt, vagy sömörgődés, vagy hiba, vagy selejt. Az éden minden lényével, az embert is magáértve, teljesen tökéletes volt. És azt mondja, én is vissza akarom állítani ezt az eredeti helyzetet a szívedben, a szíved kertjében. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból jön minden élet, a te örök életed is abból származik. Akkor végül még csak néhány gyakorlati tanács. Ezekből az igékből könnyen levonható az, hogy Isten úgy gondolja, hogy az ember képes az érzelemvilágát és a gondolatvilágát szabályozni. Én a pszichológia órákon úgy tanultam, ebből is diplomáztam, hogy az egészséges ember, aki lelkileg egészséges, az olyan, hogy kiadja, ami bent van. Idegen szóval kongruensen viselkedik, hitelesen viselkedik. A tanár is, amikor tanultuk, a tanár is, amikor bemegy az osztályba, és éppen rossz kedvű, akkor kimutatja, hogy rossz kedvű. Hogyha éppen türelmetlen, akkor kimutatja, hogy türelmetlen, hiszen ő is ember. Ez a pszichológia, a bölcsészkaron. Hogy addig, amíg új szíved nincs, amikor türelmetlen vagy, amikor ideges vagy, akkor ne menj be addig az osztályterembe, fohászkodj. Uram, adj nekem erőt. Én tudom, hogy ez lehetséges, te ígérted meg. Egyetlen türelmetlen hang ne jöjjön ki a számon. Egyetlen komor arckifejezés ne legyen az arcomon. Te ezt akarod? Ez a mérce. Ez a segítség. Azt mondja Isten, akaratot adtam neked, döntési képességet adtam neked, semmelyik másik állatnak nincsen ilyenje, csak neked. Egyedül te vagy az, akinek szabadságában áll eldönteni, hogy mire gondolsz. Szabadságomban áll eldönteni, hogy milyen témákról gondolkodjak. És az egész itt kezdődik. Nekem ez nem régen volt újszerű, mert készülnöm kellett egy másik előadásra. Pszichológia órát kell tartanom valahol. És az egész újszerű volt. Tudtam ezt, hogy az értelmem dől el, de mondtam, ezt kipróbálom. Ezt ki fogom próbálni. Mindig azt gondoltam, hogy imádkozni kell Isten ezt, hogy adja nekem az ő gondolkodás módját. És majd jön a csoda, és jön az ő gondolkodás módja. És majd beidézek bibliai igéket, és akkor tudom, hogy merre kell menni. De ez már a lekésés pillanata. Amikor nekem már bibliai igét kell idézni, hogy abban a helyzetben merre kell menni, amikor már benne vagyok érzem, hogy az már lekésés. Akkor már lekéstem, hogy felkészülök a helyzetre. Hanem azt mondja, hogy amikor nem vagyok senkivel, amikor nem vagyok kísértés helyzetben, akkor is figyeljen magam, és valami gondolat jön, ami nem odavaló Isten országába, akkor mondom, erről nem gondolkodom. És terelem egy másik felé. Azt mondom, hogy Józsi, hát ez azért mégiscsak több a sok. Hát ez nem így működik. A gondolatok szárnyalnak. Az érzelmek szárnyalnak. A képzelet, a kreativitás szárnyal. Persze, szárnyal. És szárnyaljon is. Arra teremtette Isten. Csak éppen a jó irányba. Hogyha Párizsba akarok menni, akkor nem indulok el keletre. Moszkva felé. Azt mondom a repülőgépnek, hogy húzunk 180 fokot jobbra, és mehetünk az ellenkező irányba. Ilyen egyszerű, ezt mondja Isten, a gondolkodásokat ejtsétek rabul, amikor valami foszlány jön, hogy rosszra gondolsz, mondasz, erre nem gondolok, másra akarok gondolni, és figyeld meg, hogy sikerülni fog. Erősebb az az ember, aki a gondolatait uralja, mint az, aki várat vesz be. A kereszténység ilyen teljesen alsó tagozatos tudást igényel. Ennyit mond Isten. Szabadságot adtam neked, hogy a gondolataidat rendezd. Eleinte nagyon nehezen megy. Nagyon nehezen megy. Olyan, mint amikor hozzá vagy szokva ahhoz, hogy mindig jár a lábad, mert olyan vagy, és egyszer csak azt mondod magadnak, hogy holnaptól nyugodtan fogok ülni. És észreveszed, megint jár a lába. Oké, állj le. Ne járj, tedd le a sarkodat. Akkor 4-5-ször sikerül. Egy hét múlva már 25-ször sikerül. 2 év múlva már nem remeg a lábad. Ilyen egyszerű.
Nem azt mondja Isten, hogy holnaptól azt várom tőled, hogy egyetlen egy gondolatot se legyen, ami rossz. Előre megmondta, hogy szépen először tejet egyél, mert azt tudod megemészteni, aztán jön majd a nehezebb étel. Azt akarja, csak a szándékot nézi. Ő a bíró. Ő nézi a szívedet, azt látja, igen, látom benned, hogy a gondolataidat uralni akarod. Én hozlak téged helyzetekbe, ahol a gondolataidat nem tudtad uralni, de én tudtam mindent előre, és tudom, hogy a végén befejezem azt, amit elkezdtem. Ha te eldöntötted, hogy a gondolataidat uralni fogod, és ami rajtad áll, megteszed, nyugodt lehetsz. Mert van egy sokkal nagyobb mester, mint te, aki meg is fogja csinálni ezt. De mindig, ami rajtad áll, meg kell tenni. Ugyanilyen a képzeletvilággal is, az érzelemvilággal is. Ez egyik tanács. A másik tanács az, hogy érdemes, hogy is mondjam, kívülről megtanulni bibliai részeket. Mondjuk egy-egy verset, vagy egy egész fejezetet, vagy egy egész könyvet, ki tudja, kinek kapacitása szerint. És amint az ember így magában morfondírozik, akkor azt próbálja visszanézni, hogy tudom, ezt még tudom, akkor holnap megnézem, és még többet. Teljesen rabul ejti az agy kapacitást, mert mással foglalkozol. De azt mondja valaki, hát Józsi, azért rendben van, azért lehet tanulni a Bibliát, és az is hasznos, és tényleg hasznos, de azért dolgoznom is kell valamivel. Nekem például össze kell hoznom, hogy meg könyvelő vagyok, hogy milyen számokat írok be. Nem mondhatom közben azt, hogy és János 1-3 vagy valami, és közben írom a számokat, mert el fogom téveszteni. Azt akarja tőlem Isten, hogy mindig a Bibliát idézgessem magam, amiközben figyelnem kell, mert egy precíz munkát végzek, vagy egy tárgyaláson vagyok. Ez a harmadik szabály. Nem, Isten azt akarja, hogy teljes szívvel figyelj arra, amit csinálsz. Úgy csináld, mintha neki csinálnád. Olyan tisztességesen, olyan pontosan, olyan tisztán, olyan tempóban. És itt mindjárt megint a gondolkodásod iránya, a tevékenység iránya tökéletes. Látjátok? Ilyen egyszerű a kereszténység. Uraldd a gondolataidat, a szándék legyen meg benned. És ne esj kétségbe, hogyha nem sikerült. Menj oda esténként, mondd el megint, akartam, elment, láttam, hogy mutattad nekem, köszönöm, hogy megmutattad, majd megint megpróbálom. És a végén kitisztul. Próbálj megtanulni bibliai verseket. Énekelj. És a másik, hogy teljes odaszánással, teljes figyelemmel csináld azt a munkát, amit csinálsz. Ilyen egyszerű. Olyan, mint a testedzés, annak is szabályai vannak, nem? Mit egyél, mennyit aludjál, mit igyál, hányszor egy héten mit emelgessél, milyen mozgást csinál, és emberek hajlandóak szépen sorra venni, és kötik magukat hozzá. Az elején még nem megy. Lemegy mondjuk kétszer, de mondjuk két hét már kedve nincs ahhoz, hogy háromszor menjen edzésre. Csak mondja, de mennem kell, mert akarom érni. És elindul, és akkor már könnyebben megy. A kereszténység ugyanez. A gondolatvilágnak az edzése. Az érzelemvilágnak az edzése. Ugyanaz az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Őnek is sem úgy volt, hogy egyszer csak jött a helyzet, hogy az ember bűnbe esett, és akkor kigondolt, hogy most lejövök a földre. Ő már jóval előtte győzött, nem? Elhatározták, hogy megtemetik az embert, pedig tudták előre, hogy probléma lesz, méghozzá halálos probléma lesz. De a szívük, a gondolkodásviláguk teljesen tökéletes volt. És amikor kellett jönni, akkor jött. És nem volt benne harc, hogy jöjjek, ne jöjjek. És amikor a szolgálta, a földi szolgálta végén, a Gecsemánéban volt, akkor sem az volt, hogy azt mondta meg, hogy de megyek, és hogy húzta magát, hogy menjen, hanem az volt, hogy próbált az atyához visszatérni, próbált, hogy a gondolatvilága abszolút harmóniában legyen az atyával. Ott akar győzni, a fejében. Ne az én akaratom, ne az én gondolatom, hanem a tied. És addig nem nyugodott, amíg a fejében újra nem volt meg a győzelem. Amíg nem volt teljesen harmónia a mennyország és az ő gondolatvilága között, pedig ember volt. És mi sem adhatjuk lejjebb. És amikor ő ezt megteszi, megtette, bemutat, utána fölállt és győzedelmesen végigvitte. Ott volt vele szemben Pilátus, nem haragudott rá, nem volt rá dühös, nem akart bosszút állni, pedig Sátán mindvégig ott volt, hogy egy kis szikrát fölgyújtson benne, hogy csak egy szót szóljon, hogy elpusztuljon az a teremtmény. De hatástalan volt. Az a helyzet neki nem volt kísértés, mert tökéletes szeretet volt. Ugyan ezt akarja velünk is elérni. Még egy utolsó szép képpel fejezném, hogy megragadjon bennetek, az pedig, amit soha nem értettem korábban, Ábrám esete, amikor az Úrral szövetséget köt. Emlékeztek, mi volt akkor? Szétvágta az állatokat, az áldozatot, két oldalra. Emlékeztek? És mit csinált? Ez szövetség Istennel.
Ez maga az, hogy hogyan leszek én Isten számára tökéletes. És nem érti az ember, jönnek a madarak és próbálják elvinni az áldozatot, próbálnak belecsípni az áldozatba, próbálják tökéletlenné tenni. Mit akar ez az egész jelenteni? És akkor Ábrahám oda megy és elhesegeti őket. Itt nincs helyetek. Ez a gondolkodás tisztasága. A gondolkodás világa. Nem engedte, hogy a szövetségbe, az Istennel való kapcsolatába közé és Isten közé bármi bejöjjön. Bármi nem Istentől származó gondolat, bármi nem Istentől származó szándék, intenció, attitűd, hozzáállás, bármi. Hanem bátran, kitartóan elhesegette a madarakat, hogy tisztaság legyen. Nekünk is ezt kell. Mikor jönnek a madarak, itt nincs helyed. Én másra akarok gondolni, a szövetségre, az áldozatra. Ez örömhír. Ez a legnagyobb örömhír. Isten azt akarja nekünk mondani, hogy egy népet fog felkészíteni arra, hogy érzésük, gondolatuk tökéletes, teljesen isteni. Hitáltal igazak lesznek. És én kívánom, hogy valamennyien eljussunk ide. Amen.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai alkalommal befejezzük a képzőművészeti előadás sorozatot, és úgy gondoltam, hogy mivel itt Miskolcon Munkácsiról ugyan volt szó, de egy összefoglaló jelleggel, és olyan festményeit is bemutatva, amelyet még nem mutattunk be, meg hát aztán, hogy Munkácsinak Miskolchoz nagyon nagy kötődése van, hiszen ha itt kimegyünk a temetőbe, itt van a szüleinek a sírja 200 méterre innen a megyei könyvtártól, hogy Munkácsról egy teljes pályaképet a bibliai képeinek az összefüggésében ezt szeretnék adni. A vetítés során be fogom mutatni az összes vázlatát, amit a könyvben, amit most megjelentettem Munkácsiról, úgy elemzem a Krisztus trilógiát, hogy a legelső vázlataitól, a skiccektől kezdve, a színvázlatokon át a végső változatig mindent végigkövetek, tehát két részből áll ez a 150 festményt magába rejtő album, az európai párhuzamokkal és a magyar előzményekkel együtt, és utána térek rá a második részben a képeknek a mikroszkópikus elemzésére, tehát minden figurát, minden alakot szeretném, ha látnánk, hogy Munkácsi milyen okkal festette, mert minden mögött elgondolása volt. Munkácsi rendkívül gondos, lelkiismeretes festő volt, és az egész festészete, amelynek a középpontjában a Krisztus trilógia áll, ez 18 évet szánt erre. Tehát ilyen sincs az európai festészetben. Érdemes megjegyezni az évszámot is, 1878-ban vetődik fel először az első, tehát 1878-ban, és 1896-ban teszi le az ecsetet, tehát ez az a 18 év. És azért tettem az albumnak a címoldalára ezt a négy Krisztus képet, hogy mennyit küzdött Krisztus ábrázolásáért. A kezdeti Krisztus, majd nagyban is fogjuk látni, de előre is fölhívom a kedves hallgatók figyelmét a leglényegesebb dolgokra. A kezdeti Krisztus ez egy ilyen magyaros, betyáros. Majd én megmutatom a világnak, hogy mire vagyok képes. A második Krisztus, ami külön tanulmányban, zöld színű ruhában festett meg, ez már egy visszafogottabb, elgondolkodó, ez inkább egy olyan sztoikus Krisztus. A harmadik, amit vörös ruhában, szintén külön tanulmányban festett meg a nagy képéhez, az szintén hasonlít ehhez a zöld színű Krisztusra, de mind a kettőt elvetette, és a végső kidolgozás során ehhez a szintén fehér ruhás, jóval nyugodtabb, és a Biblia Krisztusát visszaadó Jézus Krisztushoz tért. Ez is mutatja, hogy például ez a Krisztus átalakulás, ez körülbelül egy olyan két évet vett igénybe. Három évig küzdött ezért a képért. Maga a megfestés az 10 hónapot vett igénybe, a 10 hónap elosztva 3 évre, és 1878 és 81 között készült az első nagy kép a Krisztus Pilátus előtt. De vágjunk bele mindjárt akkor a részletekbe, és nézzük először Munkácsinak 1881-es önarcképét. Sok önarcképet Munkácsi önmagáról nem festett. Rembrandtnak, mint tudjuk, van vagy 70 önarcképe, de Munkácsi valahogy önmagával szigorúbb volt. Ő saját életét, vagy a saját arconásait viszonylag ritkábban örökítette meg. 2-3 festménye és néhány rajza van, mint önarckép, pedig hát eléggé adja magát maga ez az erős fejalkat, a nagy szakál és bajusz, a szenvedéstől gondolkodó ember, a nagyon mélyről kiinduló ember, aki nézi az élet jelenségeit. Munkácsi valóban nagy életismerő volt, és nagyon ismerte az ember életet. Azért is, mert kisgyerekkorától fogva nagyon sokat szenvedett, 6-8 éves korában mindkét szülőt elveszítette, a nagynénéhez került, akit agyonvertek, szinte a szeme láttára Békét Csabán, akkor a nagybácsihoz került, a nagybácsi nem merte vállalni a bukott szabadságharc után az ő neveltetését, asztalos inasnak került. Nagyon nagy adóssága a magyar könyvkiadásnak, én az albumomban nagyon sokat idézek Munkácsi könyvéből. Franciaországban megkérték a nagy sikerek után a 80-as évek végén, 1889-ben jelent meg az Életemből című önéletírása, ami az életének első 20 évéről szól. Hát borzalmas, hogy miket élt át, ha valaki azt elolvassa, hogy mit szenvedett ott Békés Csabán,
és aztán persze utána Gyulán, Aradon, Pestre kerülve mennyit éhezett, Bécsben miért kellett beszüntetni a tanulmányait, nem tudta kifizetni az ösztöndíjat, pedig nagyon nagy tehetség volt, a tehetségére nem kisebb ember figyelt fel, mint Báró Ötvös József, akkori kultuszminiszter, aki személyesen is pénzt adott arra, hogy ezt a szerencsétlen munkácsit lehessen tanítani, Pest után Bécsben, Bécs után Münchenben, München után Düsseldorfban. Düsseldorf hozta meg számára az átütő sikert. De nézzük a következő képünkön, hogy mi volt ez az átütő siker. Az átütő sikernek a háttere az akkoriban nagyon ritkán használt, elég erős, sötét, fekete tónusú festészet volt, és Munkácsy, mint a szegények és elhagyatottaknak a barátja, a Síralomházzal 1869-ben szerzett feltűnő európai hírt és nevet, düsseldorfi a kép, és párját rikította az ismertsége, Párizsból jöttek megnézni, Párizsba is kiállították a képet, nagy pénzt fizettek azért, hogy megvegyék. Egyrészt magyaros a téma, egzotikus a téma, minden népnél mások a halálra ítélési szokások, és a síralomházban, hogy valaki az élete utolsó percét hogy tölti el, a katonák, a síró feleség, a kisgyerekek, a félig közömbös, félig megrendült falunépe között, alig jön be a fény, az egésznek ez a sötét tónusa, és a sötét tónusból kiemelkedő fehér, főleg fehér színek, de van itt ugye látjuk kék, vörös, de főleg a fehér-feketének ez a villódzása, ez a francia Courbet-nak, az akkor leghíresebb európai realista festőnek a technikájára ütött. Ugye Munkácsy is, mint Courbet, a képeit bitumennel alapozta meg, és a bitumen feketéjéből hozta elő ezeket, azért is ilyen erősek ezek a színek, de kétségkívül nyomasztó, nyomasztó színvilág. Nyomasztó a téma, nyomasztó a feldolgozás, de ott Európában a bukott szabadságharc utáni két évtizedben ezekre a témákra nagyon fogékonyak voltak. Munkácsy nem ezzel kezdte a pályáját, csak hogy most egy kicsit még visszább menjek. Munkácsy az ilyen zsánerképekkel kezdte a pályáját, például ez a egyik legkorábbi kép a húsvéti locsolkodás. Sokan leszólták ezt a képet, mert túl erősnek tartották a fiatalember dévajságát, hogy fölkap egy lány csak úgy, meg aztán az egész jelenetnek egy ilyen vásári, túlságosan vaskos falusi jelentőséget tulajdonítottak. De hát Munkácsy így látta a magyar népéletet, így akarta színre vinni. Ez a legkorábbi Munkácsy festmények közül való. Ha eltetszenek menni Békés Csabáról, két Munkácsy múzeum is van, az egyik múzeumban adnak egy nagyon olcsó 3-400 forintért egy albumot, még én itt is árusítottam egy éve, amikor elkezdtem, de aztán nekem is kifogyott, érdemes megvenni. Ezek a korai képek vannak benne, mint mondjuk a Petőfi búcsúja a szüleitől, bizonyos viharjelenetek, meg egy ilyen falusi zsáner képek. Ezek nem sokban mutatják meg a későbbi nagy Munkácsyt, egy korabeli, talán még az előző évtizedekre, a 40-es, 50-es évtizedekre ütő és a magyar paraszt romantikára ütő képek ezek. Innen indult ki Munkácsy, Pesten kezdte ezeket a műveit festeni, de hogy aztán Bécsbe ment, Münchenbe ment, Párizsba ment, hát ez már nagyon nagy kép. A Síralomház után felfigyel rá egy bizonyos De Marsh báró. A családja bizalmába fogadja, de ennek a bárónak egy nagy bűne van, sokat szivarozik. És a szivarozása halálba viszi. Közben Munkácsy megszereti az özvegyét, a képen is ő a festő középütt, ugye a festőállvány, és az asszony van rajta. Később elveszi 1874-ben, tehát a Síralomház után 5 évvel De Marsh bárónét, Cecile asszonyt, és egy csodálatos jelenet, hogy a festő festi a képet, és a feleség is ott ül, és elragadtatva, de azért kellő komolysággal, tehát nem ajnározva a férjét, hanem úgy elmélyülve a képet nézi, és mindenki fölhívja a figyelmet a harmadik személyre. Ki a harmadik személy? Ott van az a kisgyermek,
és nem véletlenül, mert munkácsék házasságában az első kislány meghalt, még az anyamében, a második kislány 11-12 napos korában halt meg, mindig is szerettek volna gyermeket, de soha nem lehetett gyermekük. És a gyermek utáni vágy is rajta van ezen a festményen, de ezt már csodálja egész Európa, mert ez már egy nagyon elegáns, könnyű, már a fekete színek kezdenek felpuhulni, 1874, tehát 5 évvel a Silamaz után. Tetszenek látni, hogy a fekete már nem annyira sötéten erős, már a kékkel, szürkével oldja, vörös színeket visz bele. A háttér ugyan egy kicsit komor, de mégiscsak hát a festő műhelynek a rekvizitumai vannak benne, és ez a kisgyermek megjelenés ott a bal szélen egy különös varást ad ennek a képnek, miközben a házaspár elmélyül egy születendő nagy műben, hát ott van azért a másik nagy mű, mint vágyaik ne tovább, hogy gyermekük lehessen. De hát ugye a második gyermek nem csak meghal, de tűz is üt ki a gyermekszobában, és Munkácsi a feleségét, aki egyébként német származású, de franciául beszélő asszony volt, a kezében, a karjában viszi ki a Párizsi utcára, mert felgyulladt a gyermekszoba, és hát soha nem lehetett gyermekük, és hát Munkácsinénak azt is át kellett élni, hogy majd 52 éves korában a férjét Németországba, Tébolydába viszik, ő nem is követheti, 3,5 évig így az élete végén kényszerű távollétben kellett egymástól eltölteni. Mindenkit nagyon kérek, hogyha olvasta is Dallos Sándornak a két Munkácsiról szóló monográfiát, ne higgyen neki. Azt mondja a Végvári Lajos, Miskolc legnagyobb művészettörténésze, de egyben a legjobb munkácsi kutató miskolci volt. Végvári Lajosnak tényleg nagyon nagy tisztelet kell, hogy adassék itt Miskolcon. Ő azt írja a könyvében, hogy Dallos Sándort akár posztumusz becsületsértés miatt is fel lehetne jelenteni, mert az Aranyecsetben és a Napszerelmesében olyan dolgokat ír Munkácsiról, főleg Munkácsi szexualitásáról, nőkhöz való viszonyáról, ami nem, hogy messze eltúlzott, de egyszerűen valótlan. Tehát nem így volt. A képek többet jelentek. Munkácsi nagyon méltó párt talált a feleségében, és az életének, hogy ő ilyen sikereket ért el, azt annak köszönhette, hogy a feleség ugye egy bárónő özvegyeként megörökölte a luxemburgi birtokot, oda tudott visszavonulni Munkácsi Párizsból, és Párizsban egy óriási palotát, tehát Munkácsi tulajdonképpen a szerencsétlen szegény embere házasság révén főúri magasságokba került. De a főúri magasságokban is megmaradt ilyen egyszerű és szerény embernek. És erről a képről is sokat lehetne beszélni, mert ezt a képet is csodálta 1874-ben a világ, mert egy ilyen képet festeni, tehát ezek megfoghatatlan nagyságok, amik ezen a képen vannak. Az intimitásnak, az összetartozásnak, a művészet iránti hódolatnak, egy házaspár lelki, szellemi összeköttetésének, gyermek utáni vágyának, noha a nagyalkotásoknak nincsenek hiában. Szóval annyi minden van ezen a képen, már előkészíti a 4 évvel ezutáni remek művet. A 4 évvel ezutáni remek mű első skicce. 200 éve halt meg Milton, és már a 19. században, mintként a mi világunkban is híresek voltak az évfordulók. Hát 200 éves halálra, hogy Milton 200 éve halt meg, pályázatokat is tűztek ki. Minden festő úgy próbált ezt a jelenetet, Milton életéből valami jelenetet ábrázolni. Munkácsinak nagy szalon élete volt Párizsban, sok angol diplomata is járt oda, Macaulay-nak, a híres angol eszéistának a Miltonról szóló könyvét a kezébe. Munkácsi franciául, németül olvasott, de franciául jobban, mint németül. Ő magyar volt, tehát mint jó magyar igazában soha nem tanulta meg ezeket a nyelveket. Tehát a hétköznapi társalgás szintjén elért vele. De Miltont nagyon megragadta. Hogy, ugye Milton életének a drámája, hogy ez az angol költő megvakult. És élete utolsó egyharmadát vakságba kellett, hogy töltse. Én a könyvemben 3 oldalon foglalkozom a Milton problémával, és idézem Miltonnak a Vak szonettje című versét, ami minden idők egyik legszebb verse. Az arról szól, hogy egy vak ember mit is tehet. Ott ül baloldalt,
körbe, ez volt az első elgondolása a munkácsának, hogy ott ül Milton vakon, és körbe őt elhelyezi a családját, közben ugye ő két feleséget veszített el, a harmadik meg elvált tőle, de volt három gyermeke, és hát gondolta, hogy a vak Milton köré, hogy felsorakoztatja a családot, ez volt az első elgondolás. Jött a második elgondolás, itt megfordítja, hogy Milton most itt jobbra van, bal oldal csak mondjuk a három lány és a betoppanó feleség. Jön a harmadik elgondolás, hogy megint áthelyezi Milton bal oldalra, a három lány az asztal körül, és innen toppan be valaki. És ez a vég. Én ezt végigkövetem, hogy hogyan alakult ki a Milton, mert a Milton nélkül soha nem festette volna meg Munkácsi a bibliai képeket. Ez a kulcs. Innen indítok én is a könyvemben. A könyvet tényleg arra szántam, hogy ezt a Munkácsi rejtét, hogy az a Munkácsi, aki soha nem festett bibliai tárgyú művet, hogyan jutott bibliai kép feldolgozásához, bibliai téma feldolgozásához, hát én a Miltonból indítok ki. És ez a kép valóban csodálatos kép. 1878-ban több mint 10 000 festmény közül első díjat nyert Párizsban, aranyérmet nyert, és Ferenc József is, hát aki nem volt valami nagy műértő, meg nyilván nem ő találta ki, hanem a tanácsnokai, nemesi címet ajándékozott ezután Munkácsinak. És az egész világ Munkácsit úgy ünnepelte, mint a világ első számú festőjét, úgy, mint a maga korában Leonardot vagy Michelangelo-t. Ez alapján, a kép alapján, majdnem ekkora a kép is eredetiben, mint hogy felvetítem, a képet egész Európán végigvitték, kialakult az a gyakorlat, 1878-as a kép, a 70-es, 80-as években Európában, hogyha kulturális szenzációt akartak, akkor egy nagyon mély, nagyszerű képet Európa minden fővárosában, mondjuk egy hónapra kiállítottak. Ez elindult Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Prága, Varsó, Bécs, Budapest, tehát így az észak, főleg észak-kelet-európát végigjárva, átment aztán Angliába, nyilván Milton angol költő volt, az angol Dante, így nevezik Miltont, ugye az elveszett paradicsomot talán tetszettek olvasni, a világirodalom egyik legnagyobb alkotása, és ez már aztán nagyon közeli bibliai téma. Hogyan jutottunk mi ide, emberek? Ki a sátán? Honnan a rossz? Mitől ilyen nyomorúságos az élet? Ezt örökítette meg Milton, de már vak, nem tudja leírni. Hogyan írassa le? Finoman tűzd be a napfényot baloldalt az üvegrácsokon keresztül, Milton ül a karosszékében. Péterfi Jenőnek a halhatatlan elemzését adom, 3-4 oldalon keresztül csak Péterfi Jenő, a magyar művészettörténet, írás és esztétik egyik legnagyobb alakja. Sajnos a művészettörténészek már észre se veszik, pedig Péterfi Jenő erről a képről olyasmit írt, amit én minden szat, tehát én ezt betettem egy az egybe. Ahogy azt mondja Péterfi Jenő, hogy közel megyünk a képhez, megállunk, mert Pesten, amikor kiállított, akkor írta Péterfi Róra a kritikát 1879-ben, akkor azt látjuk, hogy újra azok a sötét munkácsi tónusok, de a sötét már meg van puhítva. Ez már nem az, mint a síralomház. Még csak az sem, mint a műteremben az előbb látott. A fekete színbe már hallatlan puhasságot visz be, egy idősödő költő lakosztályának a háttér puhasságát, de az ő ruhája is persze fekete, korabeli öltözett cipőben, harisnyában, fehér gallérral, maga elé mélyed, hiszen vak, nem lát semmit, de ami van benne, az óriási, lefesteni a mennyei lázadást, a rossz megszületését, Ádám és Évának a bűnbeesését, Isten kegyelmi ajándékát, az ősevangéliumot, Krisztust, Krisztus és a sátán harca, mindez, ez van ennek az édesapának, de vak, nem tudja leírni, de itt van a három lánya. A legkisebb lány, aki közel van, ott szöveget, úgy hallgatja a beszélgetést, illetve a diktálást. A nagyobbik lány megáll, olyan megdöbbenve néz az apjára, érti is talán, vagy nem is érti.
el is fogadja, ellenkezik is velem, mi minden van azon az álló lányarcon. Jobb oldalt a harmadik lány, az pedig ül, és szinte úgy issza, és hogy megáll a kezében a toll, és mondja, hogy igen, így, és ez szinte társszerzője lesz az apjának. A színek, a beállítás, hogy végül is redukálja, hogy azért vetítettem föl a skicceket, Munkácsinak nagyon híresek a skiccei, több milliókat adnak ma is érte. A Munkácsinak a gyorsan fölvázolt skiccei nagyon sokat érnek, mert mindig a lényeget próbál. Tehát most ennél maradt meg végül is, csodálatosan kidolgozza a képet, beviszi ezeket a pasztelszíneket, a barnát, a zöldes sárgát, a fehéret, a zöldet, sok-sok szín, de mind pasztelizál, mind visszafogottan, és az egésznek van valami csodálatos nyugalma, mint a Milton szonett, amit mondom, egy az egybe idézek a könyvben, Milton írt egy szonettet, a világirodalom egyik leghíresebb alkotása, a vak szonettje. Arról szól, hogy mit tehet már egy vakember, nem lát semmit. Emberekre van utalva, tehetetlen. És hogy mint egy kicsit úgy lázong is a jó Isten ellen, hogy Istenem, hát most én elveszítettem a szemem világát, már nem tudsz úgy használni, mint azelőtt engem a te kezedben. És az a szonetnek a végső csattanója, hogy az Isten mint egy megszólal, és azt mondja, hogy ezen a földön mindenki az én szolgám, még az is, aki csak vár és mereng. Aki csak vár és mereng. Ki tudja, hogy melyik a nagyobb aktivitás, amikor dolgozunk, és jövünk, megyünk, és mindent látunk, hallunk, vagy amikor leülünk egy karosszékbe, odafigyelünk a lélek hangjára, az ihlet előhozza belőlünk azt, amit a Biblia szépen bemutat nekünk, és ugye Milton elveszett paradicsoma valóban, így szokták mondani, hogy ami Dante isteni színjátéka a középkornak, az a reformáció utáni időszaknak Milton isteni színjáték, illetve elveszett paradicsoma, aztán a folytatással is elkészült ugye a visszanyert paradicsommal, meg a küzdő Sámsonnal. Tehát Munkácsi itt ezzel a festményével ér nagyon közel egy bibliai téma feldolgozójához, az angol Miltonhoz, és ő is valahogy kezdi elővenni a Bibliát, amit addig ő nem tett meg, szvalljuk be férfiassan, Munkácsi nem nagyon hajtogatta a Biblia fedelét, most elkezdi hajtogatni, és hogy ami ezen a képen van, ez a csodálatos bensőségesség, ez a csodálatos négy ember összetartozó szeretete, egy nagyobb cél érdekében, hogy valami nagy művet helyezzenek az emberiség asztalára. De ez olyan egyszerűen, olyan szerényen, olyan visszafogott egy hétköznapi életkép keretei közé téve. Én erről nem tudok, nem vagyok annyira ihletett, mint Péterfi Jenő. Én azért idézem négy oldalon keresztül Péterfi Jenőt, mert higgyék el, hogy van jó műelemzés. Régen volt jó műelemzés, a monarchia idejében voltak nagy tudósaink. Péterfi Jenő ilyen volt. Sajnos ő is fiatalon halt meg, a magyar világban ő sem találta a helyét, a fiumei gyorsvonaton öngyilkos lett 46 éves korában, ez is egy tragédia. Munkácsi is 56 éves korában halt meg, az is egy tragédia, hogy Aradon hogyan szedte össze 13 éves korában azt a rettentő bajt, aminek aztán az élete lett az ára. Nézzük meg kinagyítva is, ez az egyik vázlata, mert egy ilyen nagy képhez a festő, nem is kinagyítás ez, bocsánat, hanem ez vázlat. Tehát ez külön megfestette Milton csak magát, az agg és vak költőt, és ezt úgy nevezzük, hogy vázlat a Milton című képhez. Az egész képnek különben ez volt az eredeti francia címe, ha lefordítom, hogy a vak Milton az elveszett paradicsomot diktálja lányainak. De aztán, mivel ez nagyon hosszú cím volt, ezért aztán csak ennyiben maradt rá, ma így emlegetik, hogy Milton, Munkácsi Milton. De erről tudni kell, hogy ezt a jelenetet ábrázolja, mert Milton életét én itt próbálom felfesteni, hogy mi mindent csinált Milton. Hát csak úgy tessenek megmondani, hogy Milton elment Piemontba is, Észak-Olaszországban, mint Cromwell személyes követe, amikor a valdenseket ott a pápai csapatok kivégezték, és arról is egy döbbenetes szonettet írt, a Vers a piemonti vérengzésre címmel. Milton bejárta Európát, diplomata is volt, költői művei között,
között is hatalmas nagy, ezeken kívül is, és ez a elveszett paradicsom előtt is hatalmas művek vannak. Úgy épül fel a kötetem, hogy baloldalt két hasáb fut, és a belső hasábban mindazt elmondom a szereplőkről, amit hát alapfokon tudni kell, irodalmat adok, hogyha valaki tovább akar olvasni, vagy tovább akarja mélyíteni. Ez is egy külön tanulmány a harmadik kislányhoz. Akkor még más színű ruhában gondolta megfesteni, aztán kivilágosodott rajta a ruha, mint előbb láttuk. Sajnos nehezen beszélek erről a festményről, mint olyan festményről, amit nem láttam. El kell elmenni Amerikába, ez a Kennedy gyűjteményben van Amerikában, erre nekem nem volt érkezésem. A trilógiáról is azért beszéltünk nehezen egész 1995-ig, mert ki tudott elmenni Philadelphiába megnézni a trilógiának a két darabját. Tehát ugye a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota, az ott Philadelphiában volt. Na most ezeket a tanulmányokat is most jönnek elő az aukciós forgalomban, mert ezeket Munkácsi külön eladta, tehát ez egy kép volt, ez egy tanulmány a Miltonhoz. És ezt eladta. Amerikában 100 ilyen eladott képe van, ebből ismerünk ma 10-et. Hogy telik múlik az idő, és az örökösök eladják, hát biztos, hogy majd meg fogjuk ismerni, ha nem is mind a 100-at, de egyre többet. Amerikában egy fél évig volt Munkácsi, Zédelmeier az impresszáriója kivitte, és ott annyi képet festett fél év alatt, hogy Amerika tele van lappangó Munkácsi képekkel. Hát igaz, hogy Európa is tele van, csak ebbe az évbe 2 került elő. Ugye Szegeden láttuk is most az egyiket, ami egy párizsi aukción előkerült, különben jó hír, hogy a trilógia újra látható Debrecenben, bár hírét keltették, hogy Kínába viszik, de úgy látszik nem sikerült megegyezni a kínaiakkal. Most 2014 nyaráig megnézhetik, és mindenkinek ajánlom, hogyha Debrecen városába jár, akkor nézze meg. Ez most már a végső. Tetszenek látni, hogy itt lemondott arról a sötét kékes ábrázolás, és maradt ez a sárgás ábrázolás, mert úgy gondolta, hogy ezzel ennek a lánynak az alakját jobban ki tudja emelni, és nem a sötét színekkel akart itt dominanciát szerezni, hanem szerette volna a színvilágot is, hogy üdébb vagy fölemelőbb színvilág felé közelíteni. Hát hatalmas siker volt. No de, amikor ezt a képet megfestette Munkácsi, volt egy műgyűjtő, aki azt mondta, hogy ezért a képért horribilis pénzt ad. És ahogy leveszi a képet Munkácsi, és viszi a műgyűjtőhöz, úgy látszik a műgyűjtőnek valami közbe jött, azt, bocsánat, de nem tudom megvenni. Munkácsi összeomlik, mert ezért az előbb látott Miltonért, hát most mit mondjak önöknek, hogy mondjuk egy számot, hogy 20 millió, ér az valamit? Most nem tudom, hogy ér az volt, most Magyarországon 20 millió valami? Ér, valamit ér, nem? Erre megtudja egy másik műgyűjtő, hogy az illető műgyűjtő nem tudta megvenni, aki egyébként Van Goghot is foglalkoztatta, mint képfelvásárlót, és akkor jött ez a másik műgyűjtő, akinek érdemes megnevezni a nevét, Karl Zédelmeier, Sedelmeier. Ez egy német születésű, Svájcban élő műgyűjtő volt, és azt mondja, Munkácsi, megveszem ezt a képet, másfélszer többet adok, mint az előző. Munkácsi azt hitt, hogy álmodik. Megkapja a nagy pénzt, és azt mondja, de Munkácsi úr, van egy kérésem. Fessen egy ennél nagyobb képet, nagyobb témával, mert jó, hát, hogy most valaki vakon ír egy nagy művet, de hát ez az értelmiségnek talán nagy dolog, de hát a szélesebb publikumnak is fessen kérem egy képet. A szélesebb publikum ma se tudja azt, hogy ki az, hogy Milton meg elveszett paradicsom, nem? Hát kit fessen? Munkácsi fogja rögtön az íront, és itt van a másik skic. Ezeket mind közlöm a könyvben. Az egész folyamatot közlöm. Mit teszem gondolni, mi volt az első elgondolása, mi ez a kép? Jeanne d'Arc a mágián. Jeanne d'Arc a mágián. Veszi az íront, és pár pillanat alatt, Jeanne d'Arc a mágián. Tömegjelenet elől, háttérben, természet, épületek, középütt pedig ott van Jeanne d'Arc a mágián. Jeanne d'Arcot többen ismerik, mint Milton, nem? Meg Jeanne d'Arc a mágián, hát ez nagyobb horror, mint mondjuk az, hogy Milton vakon mit ír. Azt mondják, hogy nem jó. Kezébe kerül egy Fra Angelico miniatúra.
Ezt senki nem közölte Magyarországon. Nekem olyan szponzorom volt a könyvem megírásához, hogy kimentem Firenzébe most életemben először és utoljára nyilván, és elmentem és megszereztem ennek a képnek az eredetiét. Ez Fra Angelico-nak a Krisztus Pilátus előtt című képe a 15. századból. Ezt mutatják meg Munkácsinak. Munkácsi egyébként bejárja Európa összes múzeumát, óriási múzeumlátogató volt Munkácsi. Letalpalta a, nem tudom hány cipőt tett tönkre az, hogy a múzeumokat Firenzétől Londonig, és a Louvre-tól Bécsen át Budapestig. És ez az egyszerű kép, hogy ott ül Pilátus, elébe vezetik Jézust, és hát Fra Angelico, nagyon nagy festő volt Fra Angelico abban a korban, de hát azért azóta eltelt 500, csak nem 500 év, hát hogy hogyan adhatott ennek ihletet, és ez az első skic. Ez az első skice, hogy majd így fogja ábrázolni, Jézus Pilátus előtt. Középütt van Pilátus a trónszékén, baloldali, innen indulunk el. Második skic. Akkor már jobbra beteszi a gabbatába Pilátust, előtte ott Kajafás, aki vádol, Jézus ott van középütt, de még egy nagy tömegjelenetet gondol el, balra nagy tömegjelenet, de jobb oldalt, hogy a papokkal nem tud mit kezdeni, két-három papot oda tett, ez a második skic. Harmadik skic, Pilátus ugyanott, Jézus ugyanott, de kezd rájönni arra Munkácsi, hogy a tömegre nem helyezheti a hangsúlyt, mert a történelmet soha nem a tömegek csinálják, az egy hazugság. A történelmet a politikai hatalom és főleg a vallási hatalmak csinálják. Csak hát jól hangzik, hogy a tömegek, meg kiment az utcára ennyi ember, meg százezrek, meg mint egy jól hangzik. Csak hát úgyse ők csinálják, mert ők vonulhatnak oda, meg skandálhatnak azt, amit akarnak, úgyis a színfalak mögött, amit a hatalom gondol és kiegyezik. Ez a harmadik skic. Kezdi a tanulmányokat, és Jézust így akarja ábrázolni. Ezt tettem én a könyvem legbaloldalibb része, hogy innen indult ki, azt tudja már, hogy Krisztus kell, hogy legyen a központ. De ő ilyen Krisztust gondol el, egy kicsit hátrabetett két karral, kicsit előredüllesztett mellkassal, és egy olyan erősen Pilátussal, egy olyan kontroverzálás, tehát egy olyan vita pozíció, hogy majd én beolvasok neked, majd én megmutatom. Tehát ha Babits Mihály lemerte írni Dosztojevszkijjel kapcsolatban, hogy az ő Krisztusa egy kicsit oroszosan van fésülve, mondta Babicsa, amikor Dosztojevszkijnek a félkegyelműben való Krisztus ábrázolását bírálat alá vette, én is hadd vegyem a bátorságot, hogy ez a Krisztus egy kicsit magyarosan van fésülve. Mi megmutatjuk a világnak. Mi mindig forradalmat is tudunk csinálni, meg megleckészletjük Európát, meg az egész világot. Tehát itt kicsit Krisztusba egy ilyen magyar Krisztust akart megfesteni, meg hát én most Párizsban élek, és megmutatom, hogy magyar vagyok, és utálom ezt az egész nyugati kultúrát, amiben ti itten kéjelektek. Én egy egyszerű magyar ivadék, nekem ez a Krisztus. Aztán mivel elkezdi olvasni Ernest Renannak az 1864-ben megjelent Krisztus könyvét, egy kicsit már kezdi finomítani a dolgot, és ez a második tanulmány, amit Krisztusról megfest, ez egy külön, tehát csak ennyi a kép, ez a kép. Úgy nevezik, hogy tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című kép. Ezeket aztán Munkácsi eladta. Munkácsi titkára beszámolt arról, hogy Párizsban a műterme tele volt ilyenekkel. Aláírta, és ezekért, mit azt mondta Ripper Rónainak, hogy vidd el ide, vidd el oda, ezekért százezreket vagy milliókat is tudott az ilyen ábrázolásokért keresni. És ez a harmadik Krisztus, látjuk, hogy 1880. Másikat nem datálta, itt 1880, két éve foglalkozik, már csak Krisztussal két éve foglalkozik, mert tudja jól, hogy az egész festménynek a középpontja Krisztus, hát azért már érdemes éveket foglalkozni, hogy fogom megfesteni. Egy kicsit azért kemény ez a Krisztus arc, a szemnek is
tehát nem látjuk tulajdonképpen a szemugarat, úgy besötétül a szem, egy kicsit egy olyan, hogy mondjam, egy olyan, most nem akarok vicceset mondani, mint egy olyan Csóri Sándor vagy Buda Ferenc Krisztus. Mert Krisztus ez a költőinket is foglalkoztatta, és ebből lesz a negyedik Krisztus. Ez lesz a végleges. Ez lesz a végleges Krisztus, amelynél azért látjuk ennél a megformálásnál, hogy teljesen nyílt a szem, a tisztaság, a világosság, a következetesség, az egyenesség, tehát én most igazságot képviselek, ezt mondja a szem, az ajak pedig finoman szólal meg, én ezt szeretettel képviselem. Hogy mondja Pál az Efézusi levélben? Az igazságot követvén szeretetben. Az igazságot követvén szeretetben, mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban, de ehhez a Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Hogy megy a vonat, egy külön Zédelmeier csinál egy külön vonatot, ami viszi ugye Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Varsó, Prága, Bécs, Budapest, és Munkácsi sokszor felszáll a vonattal, ecsettel, meg olajfestékkel a kezébe, és még itt, meg ott egy kis változtatás, Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Ennyire fontos volt számára. Ezért mutatom be így, hogy tulajdonképpen ez a Krisztus, csak a Krisztus ábrázolás genealógiája. Onnan indulunk bal oldalról, és ide érkezünk, ez a végleges, ez a jobb oldal. Ennyire fontos volt számára Krisztus, és ehhez viszont a nagy példát a jobboldalihoz már Rembrandt adja. Rembrandt Krisztus képei, és a 14 Rembrandt kép hátulján a János 1.14 felirat. A János 1.14-ben ezt olvassuk, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És Munkácsi elérkezik a magyar, majd mi megmondjuk Krisztustól, a másokért küzdő és másokért az életét adni tudó Krisztusig, vagyis az igazi a Biblia Krisztusáig. Itt hajtok fejet Munkácsi előtt. Mert megtehette volna, hogy ott marad az elsőnél, másodiknál, harmadiknál. De hogy olvassa a Bibliát, ahogy hat rá az ige, hogy végig gondolja Jézus életét, önmagát legyőzve, a természetét legyőzve, eljut oda, hogy a világfestészetnek egyik legcsodálatosabb Krisztus arcát tudja ábrázolni. És mi mindent helyezel a Krisztus arc körül? Hát, hogy ki ábrázolt volna egy anyát gyerekkel? Ugye a vetítésen fölhívtam a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma mit mondanak erről a művészettörténészek. Azt mondják, hogy azért van itt ez az anya a gyerekkel, mert amikor festi ezt a képet, éppen a befejezéshez közelít, 1881 húsvétján állítja ki Párizsban, hát akkor hal meg a második kislánya. És azért van itt megint egy kisgyerek, mert Munkácsinak a gyerekek iránti oldhatatlan vágyát, meg hogy ő gyerek... De én erre azt mondom, hogy jó, én ezt elfogadom, nem mondom azt, hogy ez semmis, de ennél sokkal több van, hogy ezen a festményen, mert Krisztushoz azért van ilyen közel az anya a gyermekével, és egy másik szereplő, egy fiatal ember, aki úgy hátulról behajol, mert ő Jézust szemtől szembe akarja látni. Ezt azért csinálta Munkácsi, mert a Krisztusnak se

a saját szemével akarja látni Krisztus, a saját fülével akarja hallani. Tehát itt azért van ez az anyagyermekkel, meg ez a fiatal, és ezért ennek az első nagy festménynek, a mértani közepének ez a kidolgozása. Munkácsi ezzel valamit üzenni akar, hogy emberek, Krisztushoz lehet közel állni, de ezek az emberek állnak közel, akik olyanok, mint a kisgyermekek. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Tehát ezért festi meg így. Ezt ki kell mondani, én azért is írtam a könyvet, mert szeretném kimondani, hogy Munkácsi milyen mély bibliai tanításokra jutott el azok megértésére, és milyen mélységes a mondani valója. Mi meg elmegyünk és elkezdjük magyarázni a technikát, meg nem tudom mi még milyen másodlagos vagy harmadlagos dolgokat. Hát ezért van itt ez az anya a gyermekével, erről is különben több vázlatot csinált, ezt is külön eladta. Hát itt hogy egy oszlopnak támaszkodva is majd látjuk az egész képet, hogy mennyire centrális, mennyire középponti helyzetben van Jézushoz, miért vannak ilyen közel ezek a szereplők. Itt van a teljes kép. Ha ránézünk a teljes képre, nyilván az egyik főszereplő Pilátus. Fehér tógája, vörös csíkkal, kiemelt helyzete, döbbenetes, elgondolkozó arcvonások, a bal kéz feje, hogy következtet, hogy semmi bűnt nem találok ebben az emberben, nem is mer Krisztusra nézni. Krisztus viszont nagyon áthatóan ránéz, de ez nem a kihívó nézés, ez a szeretetteljes, küzdelmes nézés. Itt vannak mellette a legközelebbi, eszmeileg legközelebbi emberek, és itt van még egy eszmeileg közeli ember, akit ellenpontoz a leggyalázatosabb főpap, akit én Kajafás után itt Annásnak nevezek, ő pedig Arimatei József, de azt nem én nevezem, azt már az akkori látogatók tudták, hogy ez a 10 személyes papi csoportból, farizeusi, sadduceusi csoportból Arimatei József nem csak a kék ruhájával, ami a békesség kék ruhája, a tömegben is ugyanez a békesség van ezen az emberen rajta, de az egész nézésével, ábrázolásával szinte kiri. Ezek a pozitív figurák. A tömeg, hát a tömeg az fölhetszel, fölbújtott tömeg, nem ura önmagának. A vallási vezetők, álnog az emberek, csak nagyon jól elő tudják adni magukat. Ők állnak Jézushoz a legközelebb. De még Pilátus is közelebb áll, mint ezek a ravaszrókák. Természetesen, amikor egy festő egy ilyen hatalmas festményt megfest, mert amit előbb láttunk, az 26 négyzetméter. El tetszenek ezt képzelni? Hát alig fér rá erre a falra, ami itt van mögöttem. 26 négyzetméter. Egy festő erről redukciókat is készít. Tehát vannak skiccek, van színvázlat, és vannak redukciók. A redukciókat lehet a nagy festmény előtt és után is készíteni. Erről a nagy első festményről 3 redukció is készült. Készült ilyen kicsi is. Ezt a pillanatot örökíti meg Hans Templének, egy osztrák-magyar származású, különben Munkácsi ösztöndíjas festőnek, a Munkácsi Mihály festi a Krisztus Pilátus előtt kisebb redukcióját. Ez a legkisebb redukció, ugye redukció kicsinyítés. Van még nagyobb redukció, az a Magyar Nemzeti Galériában önök is megnézhetik, meg pár évvel ezelőtt az országon végigvitték a Munkácsi redukciókat, mármint az első 2 képről van redukció, erről meg a Golgotáról. Ahogy a képet Magyarországra is elhozzák 1882-ben, egymást érik a díszfogadások. Egyik ilyet örökít meg ez az ábrázolás, amikor vallási vezetők, politikai vezetők Munkácsit ünneplik, Munkácsira éjenző beszédeket mondanak, költemény írt róla Szász Károly, egymást érik a bankettek, a fogadások, az egész ország ünnepli Munkácsit. Miért? Mert az egész Európa ünnepli már. És akit már egész Európa elismer, azt már mi is kénytelenek vagyunk elismerni. Különben Munkácsit utálják, mint bárki sikerre vezetett magyar embert, máig is utálnak. Azt kérdezik például Munkácsit, de Munkácsi úr, hát itt volt Pesten ez a Krisztus Pilátus, hát mennyi is volt a belépő díjakból származó összeg? 40 000 korona. Megint egy 20-as. Már millióba. Mit csinál ezzel? Munkács azt mondja, kérem, akik Magyarországon megnézték a képemet, azoknak ösztönd, abból a belépődíjból ösztöndíjt alapít,

és évente két tehetséges magyar festőt Párizsba kiviszek egy évre, és mindent megadok neki. Nem kell a pénz. És Munkácsi megalapítja 1881-ben a Munkácsi ösztöndíjat, és tényleg viszi ki a festőket, 8-9 évig évente két festőnek lakást ad, a műtermét rendelkezik, eteti, itatja, tehát Munkácsi egy nagyon jó szívű ember volt. Zicsihez hasonlóan egyébként, akivel együtt volt Párizsban a 70-es években. Munkácsi tehát a képe nyomán egész Európa ünnepli. És hozzá kezd a második festménynek. A második festmény a Golgota. Ugye adódik a kérdés, hogy megvan a Krisztus Pilátus előtt, tessék folytatni, mondja Zédelmájer meggazdagszik abból, hogy egész Európában százezrek látják, milliók látják ezeket a képeket. Munkácsi elkezdi a tanulmányokat például a Golgota egyik nevezetes főszereplőjéhez, az arab lovashoz. Ennek lesz majd óriási súlya a második képen, az 1884-ben az előzővel együtt kiállított Golgotán, mert ez a szereplő lesz a festmény egyik kulcsfigurája. Ez a gondolkozva kereső, a hitre gondolkozás útján jutó embernek a bemutatása, Munkácsi egyik legcsodálatosabb portréja, aki föltekint a keresztfára és végig gondolja az életét, hogy nekem kellene ott lennem, mert a bűneim miatt én szolgáltam volna erre, de az én Istenem helyembe állt, ez a helyettes áldozat, és Jézus mindenkiért adta azt az életet, aminek nem kellett volna meghalnia, hiszen Jézus egyetlen bűnt nem követett el emberi formában élve, ezért adhatta az életét. És az én értem is adja az életét. És nekem ezt végig kell gondolnom, mi az, hogy bűn, mi az, hogy ítélet, mi az, hogy elveszés, és mi az, hogy örök élet. Munkácsi ennek a második képének, a Golgotának, különben nem ezt a címet adta, hogy Golgota, és ezt külön elemzem a Jézus megformálásánál, hogy miért nem ezt a címet adta, hogy Golgota. Mi volt az eredeti cím? Consummatum est. Ezt is elemzem, hogy Jézusnak 7 kifejezése volt a keresztfán, 7 szava volt a keresztfán. A consummatum est az annyit jelent, mint németül, es ist vollbracht, ami magyarul beteljesedett. Ez a 6. szava volt Jézusnak. És azért Jézus meggyötört arcáról egy győzelmi kiáltás hangzik el, mert a consummatum est győzelmi kiáltás a 7 kifejezés között. Ugye Jézus először azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Másodszor azt mondta, hogy a jobblatónak azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Édesanyjának azt mondta, imhol a te fiad, Jánosnak imhol a te anyád. 4. szóval Jézus elkezdi imádkozni a 22. Zsoltárt, amin a kezdősora én Istenem, miért hagytál el engem? Héberül is följegyzi Máté evangélista, éli, éli, lamma sabachthani. 5. szó, szomjuhozom. Ugye a fulladásos halált hívott létre a keresztre feszítés, borzalmas halál nem volt, elhoztam a nyitott szemmelnek azt a számát, mindenkinek ajánlom, 300 forintért megverti egy amerikai orvosok jelentése Jézus fizikai haláláról. Az emberiség történelmének leggyalázatosabb halálneme volt a keresztrefeszítés, mert ez 2-3 napig tartott, és tulajdonképpen egy lassú megfulladás volt. Ehhez hasonlót a reformáció korában az anabaptistákkal csináltak, akiket vízbe folytottak. De hát az is egy gyorsabb dolog volt, egy vízbe folytani, azért 1-2-10 percen belül meg lett, de a levegő, hogy megfojtsa az embert, hogy a tüdő szétszakadja, hogy egy fulladásos halál álljon be, ehhez 2-3 nap volt szükség, ezért is törték meg a jobb és ballaton lábszárcsontját, mert azok bírták volna 2-3 napig, csak hát péntek délután lévén szombaton nem lehetett otthagyni embereket a keresztfán gyötrődni. Jézus azonban pár óra leforgás alatt meghalt, mert ő neki nem ez a testi szenvedés volt a legborzalmasabb, hanem az, hogy őt az Isten el kellett, hogy hagyja. Én Isten, miért hagytál el engemet? Ez a lelki szenvedésre, akit a legjobban szeretett, annak kellett elhagynia, mert ha nem hagyja el,
akkor bennünket kell elhagynia. Tehát itt állt a megváltás egy pengejélen. Ha Jézus kérte volna levételét a keresztfáról, akkor mindannyiunknak meg kellene halnunk a bűneink miatt. Jézus ezt nem kérte, inkább átélte ezt. Ezért neki kellett ezzel a borzalmas halállal meghalnia. És ezért valóban ez a legborzalmasabb kifejezés, ez a negyedik éléri lama sabachthani, de ezen az ábrázoláson nem ez van rajta. Ezen az ábrázoláson Munkácsi jelezte is, hogy consummatum est, ez a képem címe. Csak később az angol nyelvterületen a Kálvária, a német nyelvterületen a Golgota, megint csak rövidített cím, olyan, mint a Milton, tehát nem írják ki. Kálvária, Golgota, nem, consummatum est. Én a hatodik szót akartam ábrázolni, amiért jöttem a világra, azt megtettem, beteljesítettem. Amiért te elküldtél engem, atyám, erre a világra, megmutattam az embereknek, hogy hogyan lehet bűn nélkül élni. Hogyan lehet szeretetben élni. Ez egy győzelmi kiáltás. Ezután már csak a hetedik kiáltás jön, atyám, a te kezedbe helyezem le az életemet. Most az egyes részletekből megyek, ugye a képnek a nagyobb összefüggései felé, és megmutatom azt is, a könyvemben is leírom, hogy MS Mester például nem ezt a hatodik szót ábrázolta. MS Mester 1506-os kálváriáján a negyedik szót ábrázolta. Mert ezen a borzalmasan csúnya végvonaglásban eltorzuló Jézus arcon az van, hogy én Isten, miért hagytál el engem, mert akit elhagy az Isten, az már nem is személy. Ha valaki Isten valakitől elfordul, az már szinte tárgy. Ezt a festészetben egyedül MS Mesternek sikerült érzékeltetnie. Mi könnyen játszadozunk azzal, azt mondjuk, hogy hát tőlem az Isten elfordult. Nem, Isten senkitől nem fordul el. Halála pillanatáig Isten mindenkivel ott van, amennyire engedi az ember. De akitől elfordult az Isten, az a történetben az egyszer fordult el valakitől, aki őt a legjobban szerette, és akit ő is a legjobban szeretett, Krisztustól. Azért, hogy tőlünk ne kelljen majd elfordulni, hogy mi ebből tanuljunk, hogy ne azonosuljunk a bűnökkel, bűneinkkel, szabaduljunk, hogy mi a szabadítót, Krisztust, mint valódi megváltót az életünkben, kérjük Krisztust, hogy szabadítson meg a rossz dolgoktól, álljon mellettünk, és vezessen bennünket egy győzelmes életre. De Krisztustól el kellett fordulnia, hogy megmutassa az Isten, hogy aki azonosul a bűneivel, attól szintén el kell fordulnia az ítéletben. Jézus azonosult a bűneinkkel, hiszen magára vette a bűneinket. Ilyen szempontból Istennek el kellett fordulnia tőle. Ha emberek bizonyos bűneikkel azonosulnak, és nem akarnak leszokni bizonyos hibáikról, Isten el kell, hogy tőlük forduljon a végső ítéletben, nem kaphatnak örök életet, el kell, hogy vesszenek. Tehát ezt MS Mesternek sikerült ábrázolni, ez a második halál tapasztalata. Ezt soha senki festő így nem festette meg. Ezt azért mutatom be az albumban, hogy rávilágítsak arra, hogy Jézus kereszt halálának ábrázolása az az európai festészetben milyen mélységes alkotásokat hozott létre, és ebből kettőt mi magyarok birtoklunk, mert ilyet soha senki nem festett, se Velázquez, se Rembrandt, se Michelangelo, se senki, mint MS Mester 1506-ban. Ilyen arcot, aki már szinte személyre nem hasonlít, mint egy össze-visszavert bádog, mint egy holdkráter, mint egy ronda, tehetetlen, olyan vagyok, mint a féreg, nem férfiú, ezt is a 22. Zsoltár mondja, az embereknek csúfja vagyok, a nép utálata. Igen, ez komolyan véve a Bibliát, MS Mesternek sikerült ábrázolnia a negyedik szó Krisztusát a keresztfán. Munkácsi viszont a hatodik szó Krisztusát ábrázolta a consummatum estben. Ugye ez az egész MS Mesterkép. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezekhez a nagy alkotásokhoz, hogy ezeket eredetiben lássuk, én minden évben, és ez megjelenik az alapítványunknak, az oltalomalapítvány.hu-nak a honlapján, tárlatlátogatást hirdetek. Ez Esztergomban van. Ez Esztergomi Keresztény Múzeumban van. El kell menni Esztergomba, 10 órakor elkezdjük a tárlatveltést, 1 órára befejezzük, ebből 1 óra csak ez a kép, döbbenetes sok mindent kell elmondani.
Utána megnézzük a Keresztény Múzeumot, megnézzük a Duna Múzeumot, átsétálunk Párkányba. Ez egy nagyon szép napi túránk. Ugyanezt megcsináljuk természetesen a Munkácsi képekkel is Debrecenben, megcsináljuk az Icsi képpel Zalafaluban. Mindenkit szeretettel várunk. Tudom, hogy Miskolc messze van, de mondjuk Debrecentől már annyira nincs messze. Zalától messze van, de már Esztergomtól annyira nincs messze. Itt levetítem önöknek, de higgyék el, hogy ezt a táblaképet eredetiben kell látni, mint hogy minden festményre igaz ez, meg szoborra, hogy ezeket eredetiben kell látni. Nos, hát ezután jön az 1884-es, számomra ez a legnagyobb remek mű Munkácsi trilógiájában, bár az előzőnek is elismerem, az előzőt tartják a művészettörténészek a Krisztus Pilátus előttöt a legnagyobb értékűnek, 250-300 millió forint a becsült értéke. A második kép 1884-ben a Golgota, amit én azért tartok személyesen a legnagyobbnak, mert itt Munkácsinak olyan nagyra törő terve volt, amit soha festő maga elé nem tűzött ki, és nem is csinált meg. Tudnék azt, hogy két képet ábrázolt egy képen. Az első kép ez, maga a keresztre feszítés, ezt külön is megfestette ez a Terebesi Kálvária névre hallgató, csak ennyi. Ez egy álló kép. A bakó, ez az egykedvűen hazamenő hóhér, függőlegesen is leválasztja itt a képet, meg talán kicsit vízszintesen is a létrájával, ezt a 26-28 alakot így tulajdonképpen így leválasztja, mert itt van egy nagy természetábrázolás, mint hogy itt van egy nagy Golgota ábrázolás, és itt Pirkada feltámadásnak a hajnal pírja azért világosodik itt a horizont. Döbbenetesen szép, klasszicista, egyszerű, ha ránézünk, rögtön lehet látni, hogy ez nagyon meg van komponálva. Ehhez is persze hosszú előtörténet vezetett. Tehát ez az egyharmad, ezt az egyharmadot azért is zsugorítja egyharmadra, például ezzel a félköríves kálvári ábrázolással, hogy félkörívbe helyezi a három keresztre feszítettet, mert ha frontálisan állítanák, körülbelül idáig jön neki. Akkor már csak feles lenne a kép. De ő azt mondja, hogy a kisebb rész az, ami Krisztus halála, mert mi a nagyobb rész? Az, hogy hogyan viszonyul hozzá az emberiség. És ezt Munkácsin kívül így soha senki nem festette meg, el se gondolta. Miért? Mert nem foglalkoztak sokat a témával. Jött a megrendelés, fessünk egy Golgotát, 2-3 hónap alatt összeütjük. 3 évig gondolkozik ezen, és 10 hónap alatt festi meg. Mert ő mit akar kifejezni? Hogy itt van Krisztus, aki az életét adja, de hogy viszonyul Krisztus áldozatához mind a mai napig az emberiség? Merő egykedvűséggel, egyik rész bolondságnak tartja, még nevetnek is rajtam, vagy egykedvűen beszélgetnek, vagy esetleg álmélkodik valaki, vagy ilyen mélabús közönnyel megy haza. Itt van, akik bolondságnak tartják, semmi közünk nincs hozzá. Itt leheli ki a lelkét az Isten ember, aki miértünk jött, hogy fölemeljen bennünket, mi meg foglalkozunk a csipcsuk ügyeinkkel. Bolondságnak tartjuk. Az emberiség másik része, második nagy csoportja megbotránkozik ez, hogy ez lenne a megváltás, hogy valakit így megölnek, megfeszítenek. Hát itt vannak ezek a megbotránkozott arcú, általában farizeusok, egészen itt a baloldali szereplői. Az emberiség harmadik része viszont azt mondja, hogy mi, akik viszont komolyan vesszük, akik föltekintünk rá, mint mondjuk Márta, a jobblator, a római százados, de legfőképpen, mert ha ráteszünk nézni a képre, megint Jézus és ez az alak, ez az arab lovas. Az arab lovas az, aki a gondolkodva hívővé váló ember prototípusa. Hát honnan vette Munkácsi ezt a három csoportot? Honnan találta ezt ki? Nem kellett kitalálni, a kedves hallgatók, önök se találják ki, én se találtam ki. Pál apostol az első korintusi levél első fejezetében beszél erről. Tessenek elolvasni. 1 Korintus 1. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus áldozata, Krisztus halála az emberiség egyik részének bolondság, másik részének botránkozás, mi akik hiszünk, nekünk Isten ereje. Ha valaki igazán hívő emberré válik, az nem Krisztus tanításai nyomán válik hívő emberé, Krisztus tanításai csodálatosak. Nem Krisztus gyógyításai nyomán, Krisztus gyógyításai is lenyűgözőek, hanem Krisztus
halála, áldozata, hogy képes volt elhagyni a mennyei világot, eljönni ebbe a borzalmas földi pokolba, és foglalkozni itt úgy az emberekkel, hogy bizalmat ébresszen az emberek iránt, hogy én az életemet adom értetek, csak hát fogadjatok el segítséget, fogadjátok el az én segítségemet, én fel tudlak emelni benneteket. Ez az embereknek egyik részének bolondság, másik részének botránkozás, akik hisznek, azoknak erő, és ez az erő fel is tudja őket hozni. Nézzük csak meg, hogy Munkácsi, aki megfestette ezeket a képeket, a legjobban az angol száz országokban értették meg a szándékait, Angliában és az Egyesült Államokban. Ott készültek róla, hogy mondjam, a legvidámabb fotók. Ott érezte, hogy például a Golgotát megértik. A Golgota előtt egyébként főleg protestáns közösségek kibérelték a múzeumokat, és istentiszteleteket tartottak. És magyarázták az embereknek a megváltás összefüggéseit. Munkácsi itt volt a legfelszabadultabb, itt a legszebb fotók, tessenek nézni, hogy ragyog szinte az arca. Pedig már túl van egy megvakuláson, amiből az orvosok visszahozták, túl van a velőgyulladáson, nem tud aludni. Szóval 13 éves korában megszerzett nemi betegség, amiben felelőtlen gyerekek vitték bele csínytevésből. Most már úgy 40-valahány éves korában, közeledve az 50. évhez, érzékeltet, hogy nem sok van hátra. Ezt ő nagyon jól tudja, hogy nem sok van hátra. Ezért elmegy Zédelmeierhez mindenhova, és Zédelmeier azt mondja, hogy Munkácsi úr, hát ő megfestette az első két képet. 10 évig fizet neki Zédelmeier. Hát most nem akarok túlozni, 100 millió elég? Egy évi 100 milliót. Minden év, 10 évig fizet neki. Ezt senkivel nem csinálták meg. Zédelmeier azt mondta, hogy nekem ezt megéri, Munkácsi úr, csak csinálja meg a harmadik képet is. A harmadik kép, ugye 1881 az első kép, 1884 a második kép, 1888-ban lejár a 10 év, és Munkácsi nem festi meg a harmadik képet. Pedig már nyilatkozik itt a francia, a amerikai sajtónak, hogy ő a feltámadás, ugye, mert azt kívánkozik. Krisztus Pilátus előtt Golgota a feltámadás, nem festi meg. Ezt is leírom hosszan a könyvem, hogy miért tologatja az időt, miért nem festi meg. Csak az egyszerű dolgot hadd mondjam, a legfőbb érvet azért, mert érző, senki nem fog hinni benne. Miért ma hisznek az emberek a feltámadásban tömegesen? Elmentek volna 100 000-vel megnézni egy feltámadást, vagy akár mennybe menetelt, ami kívánkozott volna, mint harmadik kép. Ezért Munkácsi, hogy telik múlik az idő, de azt mondja, hogy ha nem is kapok már Zédelmeiertől évdíjat, már az 1890-es évekbe léptünk, már jön 90-92, 92-ben elkezdi az első skicceket, hogy befejezem a trilógiát. Ne két kép legyen, három kép legyen, álljon össze ez a trilógia. De visszatér, és itt válik szerencséjére az, hogy Jézusnak Pilátus előtt két kihallgatása is volt. Ő megfestette az első kihallgatást, most megfesti a második kihallgatást, első skicc. Ez elkezdi készíteni, előkerült a mappája az egyes szereplőket, mert itt háromszor annyi szereplőt akar ábrázolni. Ez az utolsó, életének utolsó fellobbanása. Az előző két trilógia képen van 26, 28, 30 portré, itt 73-at fog festeni. 73-at. A 73 portréhoz mind készít rajzokat, készít vázlatokat, mindegyikhez, nőkhöz, férfiakhoz, állókhoz, akik így ironizálva néznek Jézusra, egy asszony, aki úgy féltve tekint fel Krisztusra, és ezekből mondom, egy mappányi összegyűjt magát, Krisztust is próbálja, hogy hogyan próbálja majd, és elkészül az első színvázat Franciaországban 1892-93-ban. És ugyancsak 3-4 évet foglalkozik ezzel az Ecce Homo-val, a harmadik kép témájával, mire 1896-ban megfesti. Bocsánat, vissza tudunk még menni? Itt van ez a nagy szereplő. És ha most visszamegyünk az előzőre, tetszettek itt látni valakit? Nem. Annyi minden módosul itt, hogy ebből a... az egyszerűnek beállított csoportképből, most menjünk a következő, tetszenek látni, hogy mi minden lesz ebből.
Óriási különbség, nem? A skiccek, a színvázlat után, amit megfest maga, ide kerül a fő szereplő, mert hiszen ő a legnőbb alak. Ide kerül a másik fő szereplő vele szemben, aki valamit tud, amit senki nem tud. Ha megnézzük, ez Jézus előtti sík, Jézus és Pilátus előtti sík, ezt a síkot bevisszük egy ilyen kicsit torzított háromszögbe, ide kerül már Mária, az édesanyja János apostollal, gyönyörű idilli jelenet, de ellenpontozva ezzel az asszonnyal, aki elutasítja Jézust. És ide kerül Mária Magdalénától kezdve Júdásig, az összes kiválasztott alak a tömegen kívül, de még a tömegből is mi minden egyéni ábrázolások lesznek, de a legnagyobb valaki az, akinek először Jézus beszélt az ő keresztáldozatáról. Munkátlanumi ünnepségeken állítják ki. Ennek a képnek a középpontjában a legszenvedőbb Krisztus. Ez az arc a legszenvedőbb Krisztus arc, ez nem a tömegre néz, nem Istenre néz, ez távolba néz. Ez a hite által már azokat látja, akik hisznek abban, akik megértik, hogy miért kell az Istennek szenvednie, hogy ez az ára a mi újjászületésünknek és a mi megtérésünknek, és hogy miért is tudott ilyen szenvedésteljes Krisztust ábrázolni. Művészettörténészek közül már Lázár Béra megírta, mert a harmadik gyermekét ekkor veszíti el. Az már nem egyhetes, kéthetes gyerek, 13 éves fiúgyerek, akit egy kadétiskolában egy megbokrosodott ló levet a hátáról, szörnyet hal, Munkácsi kapja a hírt, és ebben igazat tudok adni a művészettörténészeknek, hogy ez nagyban belesegített, hogy egy ilyen méltóságos, de belül fájdalmas Jézus arcot tudott, mert a három Jézus arc közül mind a három festményen Jézusnak szinte más az arca, tessenek visszaemlékezni. Na de az első arcon ott a másokért küzdő Krisztus volt, a Pilátusért küzdő. A második képen ott már a keresztfán a győzelmi kiáltás, konszumátum ezt. Itt viszont az elítéltetés borzalmait átélő, a gyalázást, a leköbdösést, a megszégyenítés, hogy korona helyett tövis korona, jogar helyett nád. Tehát amikor a testi bántalmazás, mert a gúny, az irónia, a gyalázás zúdul a lélekre, egy mély belső fájdalom. Csodálatos ez a Jézus arc, amiben például valaki rákérdezett a vetítés során, hogy hát miért ilyen kékes a szem. Az előző arcon nem volt kék szem, ugye? Tehát az olyan barnás szem volt az első. Én azt gondolom, hogy ez a kék szem rendkívül erősen ellenpontozza ezt a nagyon meggyötört belső arcot, ami nem külsőleg látszik meggyötörve, hiszen itt is még a vér nyomokat is a nagyon visszafogottan ábrázolja, hogy ránézünk az arcra, akkor azt látjuk, hogy ez belül nagyon szenved. Belül nagyon szenved, hogy nem értik meg, hogy mit miért csinál. Nem értik meg, hogy ő miért hagyja magát megfeszíteni. Nem értik meg, hogy ez lenne a megváltás. De ott van abban a kék szemben, ami távolra tekint, és nagyon finoman megcsillan az Ézsaiás könyve 53. fejezete, hogy lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Tudja, hogy majd sok ember fölteszi ezt a kérdést, hogy miért kellett meghalni az Istennek. Az Isten miért hagyta magát keresztfára feszítenie? Azért, hogy mi lássuk, hogy hova süllyedtünk emberek, hogy a teremtőnket képesek vagyunk megölni. Ha valaki elbagatelizálja a bűnt, hogy hát a bűn az nem is a nagy dolog, hát a bűnt itt nem lehet elbagatelizálni. Ha most én azt mondanám önöknek, hogy én egy apagyilkos vagyok, akkor keveset mondanék a gonoszságomról. Én nem apagyilkos vagyok, én istengyilkos vagyok. Ahányszor bűnt követtem el az életemben, a nekem életet adó Istent köptem szembe, vagy vertem arcul. Ez az ember, és ennek az embernek a helyébe áll Krisztus, és ezt az embert akarja ebből a mélységből fölemelni, ez csak szenvedés. A legnagyobb szeretet az mindig szenvedéssel társul. A nem szeretet az, amiben nincs a másokért való szenvedés. Ez látszik ezen a Jézus arcon. Gyönyörű a Mária megformálás, és mondták akkor korabeli kritikusok, hogy olyan Mária itt, mint egy mosónő.
Na de ezt akarta Munkácsi. Ő nem egy idealizált Máriát akart, nem egy olasz festők, fölcicomázott, szépséges királyok szeretője Máriát, mint a francia festők is ilyeneket ábra. Nem, őróla elhisszük, hogy egy napi munkában megidősödő vidéki zsidóasszony, akit János apostol fog föl, mert hát rábízza Jézus majd a keresztván. Tehát a János apostolról is elhisszük erről a napcserzett arcáról, hogy ő a hajós meg halászmesterségből él meg. Munkácsi, a párizsi Munkács Egyletnek is a vezetője volt. Ő nem csak gyerekkorában volt asztalosinas, élete végéig együttérzett a napi robotban megöregedő emberekkel, és Máriában ezt festi meg, ez a Mária ábrázolás is úgy kiri az egész festészet történetből, fehér holló a festészet történetben. Önök nekem nem sok ilyen Máriát tudnak mutatni. Én keresgéltem esetleg még Ribérának a spanyol festészet barokkori képviselőjének van, talán közelít ehhez néhány Mária ábrázolása, de Máriát általában olyan idealizálva, hogy miért? Mert a Mária kultusz miatt. De aki a Bibliából érti meg Máriának a mély fájdalmát, egy édesanyának a fájdalmát, akit a fiát el fogják ítélni, az azt hiszem, hogy így festi meg. Mária Magdolna, akinek a legtöbb megköszönni valója van. Azért van egy ilyen nagyon erőteljes ima összekulcsolású kar és kézfej ábrázolás, és azért van a legközelebb Jézushoz. Igen, az Ecce Homo-t így hirdették Budapesten, a Szépművészeti Múzeum akkor már állt, a műcsarnokokat akkor avatták, és ott egy pavilont építettek külön erre, és éjjel-nappal meg lehetett nézni. Éjjel-nappal. Azért, hogy este villamos világítás, tehát ez egy óriási szenzáció volt a millenniumi ünnepségeknek, egy nem csak az, hogy akkor a Vajdahunyadvárát átadták, vagy mit tudom én még miket, milyen torz, eklektikus dolgokat csináltak ott Pest belvárosában, de a millenniumi ünnepségeknek ez volt az igazi fénypontja, több hónapig volt kiállítva, és hát innen kísérték el a Szépművészeti Múzeum, illetve a műcsarnok elől, kísértek el Munkácsit is utolsó útjára. 1900. május 1-én halt meg a munka ünnepnapján. Az a magyar festő, aki 56 évét teljesen egy olyan munkába, hogy mindent a munkáin keresztül akart kifejezni, és hatalmas munkái voltak. És amikor őt felrabatalozták a Bonn melletti Endenichben, ez róla szóló kép, amikor meghalt, 3,5 évig tartott az agóniája. Borzalmas volt. A betegség, mondom, először a szemét vakította meg, elveszítette néhány hónapra a szemevilágát a 60-as években, nagyon jó orvosok vissza tudták hozni. Hát az mondjuk kegyetlen lett volna, hogy egy festő elveszíti, mert hogy Beethoven elveszítette a fülhallását, attól még tudott kottát írni, de egy festő, hogyha elveszíti a szeme világát, nem tudom, hogy hány ecsetvonást tud megtenni. Onnan visszahozták. Utána megtámadta a gerinc velejét, nem tudott aludni például, csak karosszékbe ülve tudott, és ott Kolpakon mondták az emberek ott Luxemburgban a kastélyában, hogy még a vendégeit is reggel 4-kor fölverte, mert Liszt Ferenc is megemlékezett arról, hogy Munkácsi a festészet mellett miben volt még nagyon nagy, a fütyülésben. Az egész élete olyan erős fütyülése volt, hogy reggel 4-kor megszólalt a Munkácsi füty. Hát erre minden vendég ugye fölkelt a kastélyban és a kastély környékén, mert a mester hajnalba szeretett dolgozni, és fütyűrészve szeretett dolgozni. Hát, mert nem tudott aludni, mert annyira fájt neki minden. Nem tudott aludni. Amikor azonban az agyvelejét támadta meg a baj, és neki ment az orvosának, és le kellett kötözni, és a feleségével meg kellett értetni, hogy Endenichbe, ez Bonn külvárosa, ma ott van egy klinika, van egy emléktábla is, Robert Schumann is ott halt meg, aki szintén megőrült, tehát Robert Schumann a nagy zeneszerző. Hát szinte ez az 56 éves ember most egy olyan tolsztói 80 éves valakinek látszik, és amikor fölravatalozták, egy keresztet tettek a kezébe, és mit tettek föl a falra? A trilógiának az első darabját a Krisztus Pilátus előtt. Mert Európa úgy emlékezett Munkácsira,
mint aki a festészetében a Krisztus témát újra visszahozta a festészetbe, mert a 19. században a festészet nem foglalkozik Krisztussal, mint a Krisztus nem is ért volna. Munkácsi az, aki magát ezt a témát, hogy volt itt valaki ezen a földön, aki a hatalom igazságával szemben az igazság hatalmát, de ki beszélt már a 19. században igazságról? Már mindenki a tényekről, a faktumokról, a realitásról, ez igazság, ez úgy került a világ, mint ma. Igazság, ja, csak igazságról ne beszéljünk. De mindenki tudta, hogy Munkácsi az igazság festője volt, a szegények festője, a megnyomorítottak festője, a Krisztust az emberek elé állítani akaró művészet képviselője. Azért az igazság kedvére valamit hadd jegyezzek meg. Munkácsi három képét szerette. Ez nincs közötte. Tetszenek tudni, melyik volt a három kép, amit szeretett? Kérdezték Munkácsit, hogy melyik a három kép, amit nagyon szeret. A síralomház, a Milton és az Ecce Homo. Tehát az Ecce Homo-t azért szerette jobban ennél, meg a Golgotánál, mert az élete utolsó fellobbanása volt. 7 hónap alatt megfesteni. Hazahozni. Még Ferenc Józsefnek is elmagyarázni, meg az ország nagyjainak, művészeinek, és 1896-ban a millenniumi ünnepségen már annyira rosszul van Munkácsi, hogy el kell vezetni. Először Ausztriába viszik Baden-Badenbe, utána viszik Endenikbe, és az egész világ megrökönyödve veszi tudomásul, hogy Munkácsi nem lesz többé. De akkor még jön 3,5 év agónia. 1896 őszétől 1900 május 1-ig. Ez 3,5 év. És ezért szoktunk elmenni Debrecenbe. Debrecen nemes városának ajándékozta az Ecce Homo-t az az ember, aki a konzorcium, ugye a konzorcium, amikor megvette ezt a képet, aztán feloszlott, de volt egy Déri Frigyes nevű posztókereskedő, aki ezt a képet megvette, és mivel gyermeke nem volt, hozzátartozói nem voltak, Debrecen városára hagyományozta, azzal a kéréssel, hogy Debrecen nemes civis városa méltó helyet építsen ennek. Ekkor épült a Déri Múzeum az 1920-as években. Azért alakították ki így, ha most bemegyünk, mert mi most úgy nézzük meg ezeket a Munkácsi képeket, hogy itt jövünk föl a lépcsőn, bemegyünk ebbe a terembe, föntről jön a fény, tehát természetes fény világítja meg mind a három, tehát nem kell itt a lámpákkal bűvészkedni. Ez a legjobb megvilágítás mindig. Mindenkinek adunk 20-25 percet, hogy tessék egy kicsit, mert ugye mondom, ez 26, kerekítve mondom, 34, lehet látni mennyivel, 34 négyzetméter. Mindenki üljön le, nézze, kedvére nézze meg, adunk rá egy fél órát. 30-40-en bemegyünk, annyian férünk körülbelül normálisan ebben a teremben, mindenki megnézi. Utána levonulunk a Déri Múzeum alaksorában, van egy nagy díszterem, körülbelül, mint ez a terem még egy negyeddel, harmaddal megtolt, vagy gyönyörű díszterem. Akkor leülnek az emberek, több csoportban nézzük meg, legutóbb voltunk a legtöbben, vagy 200-an voltunk, tehát ott egy elég sok idő eltelt ez, hogy mindenki megnézi. Leülnek az emberek, és akkor én egy meghatározott beosztás szerint elkezdem a képeket elemezni, ahogy itt is tettem, most ezt nem akarván megismételni, most nem elemeztem a képeket, most csak kiemeltem bizonyos részleteket, de akik itt voltak az évelei sorozatunkon, vagy talán tavaly kezdtük ezt a sorozatot, mind a három képet külön elemeztem, lehetett kérdéseket föltenni, jött egy muzeológus, aki elmondta még a hányattatás történetet, a restaurálások történetét, mindent, és utána mindenki visszamegy, és utána nézze meg még egyszer a képet. És ezért mi csak 1-2-3 képekért megyünk el. Mi nem akarunk 20-30 képet megnézni, annak semmi foganatja nem lesz. Mi 1-2 képet akarunk megérteni, és ebben a sorrendben, tehát történetileg ez volt az első kép, 1881, ez a második, 1884, 1896.
De tematikailag ez a sorrend, hogy egy, Krisztus Pilátus előtt első kihallgatás, Krisztus Pilátus előtt második kihallgatás, és Golgota, hát a festészet történet legkülönösebb hármas képe, mert hát ilyet senki nem festett. Munkácsi is kényszerűségből festett, de ilyen két kihallgatás, ábrázolás, adom albumomban Tizianót, adom Tintorettót, összehasonlítom a legnagyobb mesterekkel, közelében nem érnek Munkácsinak. Én az ilyen hungarikumokat szeretem, nem másokat. Van nekünk nagyon nagy értékünk, sok, és azért is gondoltam, hogy most hogy a festészet tett már az alapítványunk 20 éve népszerűsítés, a tessenek elképzelni, most Esztergomban tartottam előadást Zicsiről, és megjelent Zicsi dédunokája. Hát szakasztott olyan volt, mint Zicsi. Először úgy fogtam az asztalt, mondom, hogy most hol vagyok, hol nem vagyok, sok a okkult jelenség ebbe a világban, mondom, csak úgy fogtam az asztalt, teljesen úgy nézett ki, mint Zicsi 30 éves korában, ugyanolyan szakál, bajusz, teljesen. És mondta, és jött a dédunoka, megköszönte az előadást, mondta, hogy nézz, hát mi már 20 éve visszük oda a Zicsi múzeumban az embereket, meg mi Zicsiért, meg Munkácsért sok mindent megteszünk, de most már nekem is, mint hogy irodalomtörténész lennék, eredetileg nem művészettörténész, meg kihúztam a gyufát már a művészettörténészeknél, már a Nemzeti Galériából ki is vagyok tiltva, mert azt mondják, hogy túl sokat beszélek. Meg hangosan beszélek, meg nevén nevezem a dolgokat, úgyhogy most onnan ki vagyok tiltva, tehát kénytelen voltam ezt a három Munkácsi képet legutóbb a bécsi Künstlerhausba elmondani, és oda jöttek ki Bécsbe az emberek. Hát mellesleg olcsóbb volt, mint Pesten a belépő, ott az őrök nem vitatkoztak velünk, így fogdostuk így a képeket, így azt nézték. Hát a bécsieknek most ez egy nulla. Hát mindenki a mai művészetet ájuldozva csodálja, Munkácsira már nem vetnek figyelmet. Na de azért ajánlom a kedves miskolciaknak, hogy januártól induljunk el egy másik felfedező túrára, amire egyébként egy héttel ezelőtt hívtam a Békés megyei hallgatóimat, és elindítottam egy Arany János túrát. Mert mi nem csak Munkácsit nem ismerjük, meg nem csak Zicsit, meg Csontvárit, de ami itt lehet a kezünkben, és amihez nem kell elmenni se sehova, mert hát van összes kiadásuk is, mi Arany Jánost se ismerjük, meg Petőfi Sándort se ismerjük, úgyhogy ha eltetszenek jönni, sok érdekességet fogok fölvonultatni. Január 23-án folytatódik a sorozatunk a Magyar Kultúrának a napján, és Munkácsit ezennel most majd fogom idézni Munkácsit, mert a Petőfi búcsúja a hazájától, meg Aranynál is, meg minden nagy poétánknál fogom idézni a magyar képzőművészetet is, és vetíteni is szeretnék, de azt szeretném önöknek megmutatni, hogy a magyar költészet meg még nagyobb, mint a festészet. És ezért úgy gondoltam, hogy Arany János és a Biblia, Petőfi Sándor és a Biblia, és utána Tompa Mihály és a Biblia, Ady Endre, Babits Mihály, legalább 5 ilyen bemutatót szeretnék tartani, mint előadást, de a magyar költőkkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy most egy héttel ezelőtt olyan szép sikere volt ennek a nagyszalontai kirándulásunknak. Önöket is majd fogom erre hívni, hiszen Nagyszalonta innen nincs is olyan messze, és elmentünk Nagyszalontára, és hát először is az a nagy meglepetés várt bennünket, hogy a sokat gyalázott Európai Unió 3 ingyen könyvet adott nekünk. Arany Jánosról. 3 ingyen könyvet kapott 100 ember Arany Jánosról. Épített egy külön pavilont is az Európai Unió Arany Jánosnak. Nem a magyar kormány, nem a román minisztertanács. Európai Unió. Ott épített, ott álltunk körülötte. Elmentünk Arany János szülőházába, átnyújtottam a válogatásomat a néninek, Arany Jánosról legmélyebb sorait kigyűjtöttem egy könyvbe. Mondta a néni, hogy hát ő neki aranykötet még nem is volt a kezé, ott Romániában ilyen nincsen. Vettünk téglajegyet is Arany János ottani, 500 forintért vettünk egy téglajegyet, és a néni nem talált szavakat, hogy 100 ember itt kíváncsi Arany Jánosra.
Felidéztük egy magyar szakos tanárkollégámmal Arany János legszebb műveit, versorait az ebédnél is, az Arany János szobornál, és megnéztük a Csonka-tornyot, egy csodálatos napi kirándulásunk volt. Hogy beleláthattunk egy kicsit Arany János lelkébe, aki, és ezzel fejezem be a mai előadást, és készítem elő majd a januárit, amikor ott Nagyszalontán a maga hajdúi között szolgált először, mint kisiskolásokat tanító, majd korrektor, mint aljegyző, mint jegyző, és egyszer ott valaki megjegyezte, hogy uram bátyám, még egy teremtettét sem mond. Azt mondja, arra nem szokásom. De mit csinál maga, ha ideges? Hát ha megsértik, vagy hallgatok. De hát akkor nagyon hallgatok. És ezért írta ő az 1850-es években, van egy Évnapra című verse, hogy szóljon a hallgatásom. Olyan nagyok ezek a magyar költők, hogy amikor még hallgatnak, akkor is sokat mondanak. Olyan mély erkölcsi tartalmak vannak, és annyira gyalázat az, hogy nem látjuk, hogy a toldit is a Biblia nélkül Arany János soha az életben meg nem írta volna, mert a toldinak, az 1846-os toldinak is a veleje az Királyok első könyvében található. Ezt két zsidó rabbi megírta. Már az 1880-as években. Magyarok erről nem vesznek tudomást, hogy azért nagy Arany János, azért nagy a nyelve, a kifejezés kincse, az erkölcsi mélységei, mert volt egy nagy forrás, amire az édesapja megtanította már 3-4 éves korában a Bibliára. És amikor ott fölidéztem az Arany János szülőházban, hogy Arany János édesapja is megvakult, mint Munkácsi. 8 évig vak volt. És egyik este kiment a házból, éjszaka volt, és látni vélte a csillagokat. Azt hitt, hogy nincs magánál. Hát ő 8 éve vak volt. Mind. Tehát álmodik? Álmodik, vagy képzeleg? Bement szépen, lefeküdt, és reggel újra kinyitotta a szemét, és elkezdett mindent látni. És ezeket mi ott felidézzük. Hogy Arany János hogyan született meg 10. gyermekeként egy idős házaspárnak, amely családban 8-an meghaltak. Hogyan szoptatta a saját nővére őt, mert ha nem szoptatja a nővére, a 45 éves anyjának nem volt teje. Hogyan maradt életben, hogy Tömörkény István mondta, hogy Arany János egyszer duzzogott, és azt mondta, hogy elmegy otthonról, mert az édesapja valamiért megszitta, de a falubeli első gödörnél megállt. Mondja Tömörkény István, mi lett volna, ha beleesik. És ezeket felidéztük, ezeket a kis mozzanatokat, és felidéztük a versorait, és akkor láttam az embereken, hogy az emberek azt mondják, hogy tényleg, hát mi itt vagyunk már 50-60-70 éve, és mi nem ismerjük azt, hogy élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka. Hogy mi az élet, meg miért vagyunk itt az életben, meg hogy nemes önbizalom, de ne az önhitség rugói lelkedet nagy célra feszítség, és a legnagyobb cél pedig e földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. És mi ezeket nem ismerjük. És mindenki kapott ezekből a híres aranysorokból egy-egy részletet, és az emléktúránk második alkalmára csak az jöhet el, aki ezeket tudja. Az emléktúránk második helyszíne Nagykőrös. Nagykőrösre hirdettük meg tavaszra. Emléktúránk, aranyemléktúránk harmadik helyszíne Budapest, Margit sziget és Tudományos Akadémia. És tetszenek tudni, hogy a negyedik helyszín hova fog vezetni? Ahol Arany János több mint 10 évig kuráltatta magát, és amikor főtitkára lett a Magyar Tudományos Akadémiának, azt mondják, hogy ne abban az egyszerű panzióba, abban a luxushotelben, soha nem lépte át a luxushotelt. Karlovy Varyban. Negyedik helyszín Karlsbad, vagy a mai Karlovy Vary. Tehát aki szeretne eljönni, kezdjük Nagyszalontán majd a kirándulásunkat, az egy vasárnap. Utána fél évvel a Nagykörössel egy másik vasárnap. Budapesten a harmadik, és Karlovy Varyban a negyedik. De hogy megalapozzuk azért, és ott mindenki már azért ismerje, hogy ki ez az Arany János,
Ezért én a jövő évi sorozatot, amelyre talán megtetszettek kapni már a kis szórólapunkat, január 24-én csütörtökön Arany Jánossal kezdünk, Arany János és a Biblia. Utána Petőfi Sándor. Petőfit se ismerjük, hiába a 850 verse, és hiába írt ő is olyan dolgokat, amik szintén a Bibliából származott, nem ismerjük. Tompa Mihály már kivesző félben, utcanév, stb. Adi Endrének is a nyomába eredünk. Tetszenek tudni, hogy még a románok is annyira becsülik Adi Endrét, hogy Érmint Szentnek már 40 éve más nevet adtak. Érmint Szentet önök nem tudják megkeresni a térképen. Én is kerestem a térképen, mondom, hát itt van Érmint Szent, megyek Érmint Szent felé, és ki van írva Adi Endre. Tehát Szekszárnak nem Babits Mihály a neve. Érmint Szentnek Adi Endre a neve. Tehát a falu név ma magyar név. Ezt a románok csinálták, azok a szőrös talpú gyalázatos románok. Tehát nincs ilyen, hogy Érmint Szent, mint a... mint Szenti Eru vagy ilyet, nem. Az Adi Endre, én azt hittem először, hogy utcanév, nem, az a település neve, hogy Adi Endre. És befejezzük Babits Mihállyal. Az emléktúránk az Arany János emléktúra lesz, és lesz Szekszárdon is egy emléktúránk, a Babits emléktúra. Itt önök közel, a legközelebb mondjuk Tompa Mihályhoz vannak, tehát lehet, hogy majd azt is meg fogjuk csinálni. Tessenek elhinni, hogy a magyar művészek is, ha nagy művészek voltak, azért lehettek nagy művészek a technikai tudásukon kívül, Munkács is, mert volt forrás, ami táplálta a lelküket, és ez mindig a Biblia volt. Ezért ajánlom figyelmükbe még egyszer, hogy egy szép karácsonyi ajándék, mellette még Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét a bibliai etikáról, de hoztunk gyerekeknek szóló könyveket is, vannak 100 forintos kiadványok is, tessenek körbenézni, mindenkinek békés, boldog évvégét kívánok, és találkozzunk majd január végén. Köszönöm szépen a figyelmet! Igen.

Mai alkalommal a 10 parancsolat áttekintése sorában eljutottunk a 8. parancsolathoz, és a mai alkalommal ezt a 8. parancsolatot tekintjük át, ami mindössze 2 szóból áll, és így hangzik: ne lopj. De nézzük meg, hogy mit is mond ez a parancsolat, mi mindent foglal magában, mi a jelentése ennek a 2 szónak, ennek a tiltásnak, hogy ne lopj. Mindenek előtt ez a tulajdon védelmét jelenti ez a parancsolat, és alapértelmezése ugye egyértelműen az, hogy én elveszem erőszakkal vagy fortéllyal, elveszem a másiknak a tulajdonát. És ettől alapvetően tilt bennünket a Szentírás. De nézzük meg, hogy mi az, amit még ez a parancsolat magába foglal, mert természetesen ennél a fogalomnál sokkal több mindent jelent ez a szó és ez a gondolatkör, hogy ne lopj. Nézzük meg, hogy a lopásnak milyen fajtái vannak még, azon kívül, hogy én a másik embernek az anyagi javát eltulajdonítom. Mindenekelőtt szeretnék szólni a lopásnak egy olyan formájáról, ami az Ószövetségben is már ismeretes volt, és sajnos napjainkban is eléggé ismeretes fogalom, és ez az emberrablás. Az Ószövetség idején is ez egy ismert esemény és jelenség volt, és nézzük meg, hogy milyen figyelmeztetéseket tartalmaz a Szentírás és óvásokat erre vonatkozóan. Mózes második könyve 21. fejezetének a 16. verse a következőt mondja: aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. Tehát a Biblia arról beszél Mózes első könyvében, már figyelmeztet erre, hogy aki embert lop és eladja, tehát emberekkel kereskedik, az embereket a szabadságukban korlátozza, ellopja őket, az az ember az halállal lakoljon. Igen, a Bibliában az Izrael törvényei között is ez szerepelt, a Biblia tiltja a rabszolgaságot. Tiltja az emberekkel való kereskedelmet, és nézzük meg, hogy a Biblia mit mond mindenről a gondolatról Mózes harmadik könyve 25. fejezete alapján. Mózes harmadik könyve 25. fejezetének a 39-től 43-ig terjedő verseiben nézzük meg, hogy Isten milyen törvényeket adott Izraelnek e tekintetben. Ha pedig elszegényedik melletted a te atyád fia, és

hogy ha valaki elszegényedik Izrael fiai közül, akkor elszegődhetett szolgának az ő atya fiához, de végérvényesen nem lehetett őt megvenni, nem lehetett eladni egyik embert a másik embernek, nem képeztette a másik ember tulajdonát. Sőt, mit olvastunk? A kürtölés esztendejéig legyen nálad, utána térjen vissza az ő örökségébe. Mi volt ez a kürtölés esztendeje? Az 50. esztendőben volt ez a kürtölés esztendeje, amikor ez azt jelentette, hogy minden örökséget, minden földterületet vissza kellett szolgáltatni, és az eredeti állapotba kellett visszahelyezni, ahogy a 12 törzs között el volt osztva a föld. Az Isten ezzel azt akarta megakadályozni, hogy egyesek teljesen ellehetetlenüljenek, egyes családok teljesen elszegényedjenek. Igen, a föld az örökség volt, azt nem lehetett végérvényesen eladni, és amikor esetleg valaki elszegényedett és elszegődött szolgának, utána jött a kürtölés esztendejében, vissza kellett engedni, és a saját területén kezdhette újra az életét. Igen, az isteni törvények messze menően igazságosak, messze menően könyörületesek voltak, és valóban tiltott mindenféle kereskedelmet az emberekkel kapcsolatban, az ember eladását vagy rabszolgaságát. De ez az új szövetség idején is érvényes, és figyeljük meg, hogy ugye a rabszolgaság az új szövetség időszakában is volt, és az Isten ezt is elítéli, és érdekes megfigyelni azt, hogy amikor például a Timóteusi levélben olvasunk egy szakaszt, amelyben a 10 parancsolat második kőtáblájának a parancsolatai kerülnek szóba, és arról tesz említést a Szentírás, érdekes, hogy ott a lopás szó helyén az áll, hogy az ember lopók. Tehát a lopást ezzel a fogalommal azonosítja, tehát a Szentírás ettől határozottan óv és határozottan véd. És gondoljuk végig azt, hogy napjainkban vajon ez a kérdés hogy áll. Aztán elmondhatjuk, hogy napjainkban is ez egy iszonyatos tragédia, amikor embereket túszulejtenek, embereket eladnak. Szörnyű még kimondani is, de ugye van ez a szerv kereskedelem, ugye, hogy embereket elrabolnak, megölnek a különböző szerveikért, amiket jó pénzért eladnak. Akkor a gyermekekkel való kereskedelem. Ugye fiatal lányokkal való kereskedelem, prostitúcióra kényszerítik őket. Tehát azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem egy élet idegen fogalom ez a Szentírásban, amikor tilt bennünket az emberek kereskedésétől, azaz az emberek szabadságjogának az elvételétől és az emberi élettel való kereskedéstől. Igen, ezt szerettem volna elsőként megemlíteni, ami a ne lopj parancsolatban szintén benne van, és tartalmazza ezt a gondolatkört. De szeretnék a lopás kategóriájában tovább lépni, és szeretnék egy másik fajta lopásról beszélni, egy olyan fajta lopásról, amit lehet, hogy sokszor nem is minősítünk igazából lopásnak. Lehet, hogy sokszor végig sem gondoljuk az életnek ezt a szomorú jelenségét, és nem mérjük föl igazán, hogy a lopásnak az egyik legrettenetesebb válfaja. Én úgy érzem, hogy amiről majd most fogunk szólni, sokkal rosszabb, mint mikor valakinek elveszik valamilyen tulajdonát, a pénzét elveszik, az értékét elveszik. És ez vajon milyen fajta lopás? Ugye ez nem más, mint a szívnek az ellopása, az érzelmek ellopása, tehát a szív átvitt értelemben használatos fogalom jelen esetben, tehát az érzelmeknek az ellopása. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a fogalom, és aztán egy ószövetségi történetet fogunk majd elolvasni, és utána pedig majd rá fogunk térni, hogy napjainkban milyen gyakori szintén ez a jelenség. Sámuel második könyvéhez lapozzunk, Sámuel második könyve 15. fejezetéhez, Sámuel második könyve 15. fejezet, első 6 versében a következőt olvassuk Absalomról, Dávid fiáról, és a következő leírást látjuk itt Sámuel második könyve 15. fejezetének az első 6 versében. Lőn pedig annak utána szerzett magának Absalom szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És

Reggelenként felkelvén Absalon megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz ment ítélet véget, megszólította Absalon, és megkérdezte: micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, akkor mondta néki Absalon: ímé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta ismét Absalon: vaj, ha valaki engem tenne ítélőbíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzámegy, és fejet hajt néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogán megcsókolja őt. És ekképpen cselekedett Absalon egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mentek, és így Absalon az Izrael fiainak szívüket alattomban megnyerte. Gondoljuk végig ezt a magatartást. Egy egészen különös magatartás, de mit tett itt Absalon? Absalon minden emberhez odament, aki a királyhoz ment ítélettételre, és elnézést, hogy ezt a szót mondom, de szinte behízelegte magát neki. Elmondta, hogy mennyire igaza van mindenben, de milyen kár, hogy itt nincs igazi jogorvoslat, hogyha ő lenne az, aki minden ilyen dologban ítélkezhetne, milyen módon szolgáltatna igazságot. Ha valaki nyújtotta felé a kezét, megragadta a kezét, csókolgatta, szinte úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, hogy milyen módon próbált kedveskedni, magát behízelegni minden egyes embernél. És mit olvasunk? Alattomban megnyerte Izrael fiainak a szívét. Milyen magatartás ez? Mi lett ennek utána a következménye? Iszonyatos vérfürdő. Ugye lázadás és iszonyatos tragédiába torkollott mindaz, amit Absalon elkezdett ezzel az alattomos munkával. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogy ez a jelenet mikor és milyen formában ismétlődik napjainkban rendszeresen. Ez az Absalon. Így van. A választásokkor, ugye? Ugye mindenféle politikai választásnál, ugye ez teljesen független mindenféle világnézettől, szemlélettől, beállítottságtól. Ugye ezt tapasztaljuk, hogy akkor ott elhangzanak az ígéretek. Elhangzanak az ígéretek, bizalmat akarnak kelteni a választópolgárokban, megnyerni az embereknek a szívét, de mi a cél? Az a cél, hogy valaki hatalomra jusson. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen keserű csalódás van ezek után, amikor az ember csalódik azokban, akikben megbízott, akikre szavazott. Ugye amikor azt látja, hogy az ígéretek nem teljesülnek, azt látja, hogy egészen más tulajdonképpen a mögöttes indíték, és nem is én voltam a fontos, engem csak megnyertek, hanem valami más volt a fontos. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezt olyan nagyon könnyen áthárítjuk a lopásnak ezt a fajtáját a politikára, hogy lám-lám a politikusok ilyenek. De azért gondoljuk végig, hogy a saját életünkben hol követhetjük mindezt el. Mik azok a területek, ahol mi is veszélyeztetve vagyunk ezzel a bűnnel? Csak néhány szót mondok. Mondjuk azt a szót mondom először, hogy végrendeletek. Eltartási szerződések. Ugye gondoljuk végig, hogy hányszor van az, hogy idős embereket körülvesznek, fűt, fát ígérnek, mutatják a szerető szívű embereket, ugye annak tüntetik fel magukat, amíg az ember azt hiszi, hogy valóban ő fontos annak a másik embernek a számára. Odaadja, amilyen van, ráiratja a másik emberre ugye minden vagyonát, és meddig tart ez a nagy szeretet, meddig tart ez a nagy gondoskodás, amíg el nem éri valaki a célját. De gondolhatunk az emberi kapcsolatokra olyan vonatkozásban is, hogy akár egy férfi-nő kapcsolat, egy párkapcsolatban, akármilyen módon, amikor a másiknak valamilyen szempontból a kihasználására, vagy a másik rovására megy a kapcsolat, tehát ki akarom használni a másik embert, valamit el akarok érni, a saját önző céljaimat el akarom érni, de ehhez az kell ugye, hogy jónak, szépnek, szeretetteljesnek tüntessen fel magam. És amikor elértem azt, amit el akartam érni, akkor utána már nem fontos a másik ember. Ezért mondtam az elején azt, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb
elveszíteni pénzt. Sokkal könnyebb elveszíteni valami értéktárgyat azáltal, hogy valaki ellopta tőlünk. Sokkal könnyebb ezeken túlesni, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy a legszentebb érzéseimben loptak meg. Amikor az ember azt tapasztalja, hogy keresztül gázoltak az érzelmeimen, semmibe vették az én szeretetemet és érzésemet. Hozzánk kétszer törtek már be a lakásunkba, vittek is el ezt-azt, de el kell, hogy mondjam, hogy távolról nem rázott meg annyira. Persze, hogy nem volt kellemes, amikor az ember hazamegy és látja, amit lát, de sokkal könnyebben túl van az ember az ilyen élethelyzeteken, mert elvitte, nem volt kellemes, de hát ez történt. De amikor valaki az embernek az érzelmeivel él vissza, az összehasonlíthatatlanul nehezebb feldolgozni, és nehezebb ezen túltenni az embernek magát. Igen, tehát érzelmeket lophatunk így is, és a lopás bűnét elkövethetjük ezen a módon is. És szeretnék ezek után rátérni a lopásnak arra a fajtájára, ami talán bizonyos értelemben a legáltalánosabb. Sok mindent fogunk itt megemlíteni ennél a pontnál, és erről szeretnék bizonyos értelemben többet beszélni, és a lopásnak ez a fajtája azzal a szóval helyettesíthető, hogy csalás. Nagyon sokszor a lopás nem úgy történik, hogy kifigyelem, hogy a másik mikor nincs otthon, és betörök a házába, vagy megfigyelem, hogy mikor nem vigyáz a pénztárcájára, és elveszem tőle. Nagyon sokszor a lopás nem így történik, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy sokszor úgy lopjuk meg a másik embert, hogy a másik ember tud róla, de esetleg nem is veszi észre, hogy mi őt tulajdonképpen megloptuk. Ez a csalásnak a legkülönfélébb válfaja. És most erről szeretném, hogyha röviden szólnánk és összefoglalnánk, és sok-sok Biblia verset fogok ennél a pontnál olvasni, és meg fogjuk majd látni, hogy a Biblia hogy figyelmeztet bennünket, hogy az élet minden területén legyünk abszolút becsületesek, ne csaljunk, mert hogyha mi csalunk, akkor tulajdonképpen ezáltal a lopásnak a bűnét követjük el. Nézzük meg az első igét, amit szeretnék ennél a pontnál felolvasni, a Kolossé harmadik levél, Kolossé levél, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetből olvassunk el néhány Biblia verset, a 22-től a 25-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Mire figyelmeztet itt, milyen fajta csalásra figyelmeztet itt bennünket a Szentírás? A munkában elkövetett csalásra. Figyelmeztet itt a szolgákat, hogy szót fogadjanak az uruknak, és úgy szolgáljanak, mint akik nem igazából az ő test szerint való uruknak szolgálnak, hanem mint akik a mennyei Istennek, az mennyei Úrnak szolgálnak. Gondoljuk végig a csalásnak ezt a formáját, amikor valaki elhelyezkedik egy munkahelyen, és másképp dolgozik akkor, amikor a főnök látja, és mihelyt a főnöknek a tekintete nincs ott, már a munkavégzés nem egészen úgy megy. Gondoljuk végig azt, amikor valaki nem dolgozik meg azért, amiért megszerződött. Amikor valaki nem pontosan, nem lelkiismeretesen, nem hűségesen végzi el a munkáját, hanem olyan lelkülettel, ami pontosan ennek a hatája alá esik, amit olvastunk, akik csak a test szerint való uruknak akarnak szolgálni, és csak látszat szerint, és nem igazából szívből és lélekből. Ezáltal tulajdonképpen mit követ el az ilyen ember? Ezáltal meglopja az ő munkáltatóját, mert valamiben megállapodtak, ő megkapja a bérét, de igazából ő nem hűségesen teljesíti azt,
amiben megállapodtak. Tehát meglopja az ő munkáltatóját. Csalást követ el. De nézzük meg, hogy az életben milyen más területeken lehet még a csalást elkövetni. A Biblia arról beszél, és a Biblia azt tárja elénk, hogy a hívő ember, aki megismerte az Istent, az életének a legapróbb cselekedetében is becsületes. A legapróbb cselekedetében sem követel jogtalanságot vagy igazságtalanságot. Szeretném a figyelmet ráirányítani e tekintetben Ábrahámra. Ábrahám életéből szeretnék egy példát megemlíteni, amikor ő kiszabadítja Lótot, a fogságba esett unokaöccsét, Lótot, és utána ő ugye természetesen azt a zsákmányt is, amit elraboltak Szodoma Gomora királyaitól, Lóttól, és egyáltalán azon a környéken élő emberektől, amikor mindezt visszaszerzi Ábrahám, akkor nekik a Szodoma királya neki akarja adni mindazokat az anyagi javakat, amelyeket ő visszaszerzett. És nézzük meg, mit mond Ábrahám. Azt mondja Ábrahám Mózes első könyve 14. fejezetében, és mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy saru kötőt sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek, Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Ábrahám mit tett ebben a helyzetben? Ő az életét kockáztatta azért, hogy ezeket a fogságba esett embereket kiszabadítsa, és az ő vagyonukat is megmentette ezáltal. Szodoma királya mit ajánl föl? Hogy akkor legyen övé mindaz az anyagi, amit ő megmentett. És Ábrahám mit tett? Jogosan vette volna el? Hát fölajánlották neki. Hát nem úgy lett volna, hogy ő ellopja ezt, de mégis mit mond? Én felemeltem a kezemet az Istenhez, hogy egy fonalat, egy saru kötőt nem fogok ebből elvenni. Hogy nehogy az legyen, hogy én gazdagította meg Ábrahámot. Azaz mit nem akart Ábrahám? Másnak a szerencsétlenségéből nem akart hasznot húzni. Ugye azokat az embereket baj érte, azok az emberek fogságba kerültek, elvitték mindenüket. Most kiszabadulnak, és elméletileg ő szerezte vissza az ő vagyonukat is, de ha ő megtartja magának, akkor azok az emberek földönfutókká válnak. Mit mondott Ábrahám? Nem, én nem akarok ezen meggazdagodni. Az Úr ad nekem bőven eleget, én ezen nem akarok meggazdagodni. És figyeljük meg az életben, mennyire szomorú dolog ez, amikor emberek a másik ember szerencsétlenségén, nyomorúságán akarnak meggazdagodni. Arról már nem is beszélek, hogy számomra az egyik legiszonyatosabb jelenet, biztos, hogy mindannyian felfigyeltünk erre, amikor valamilyen természeti katasztrófát látunk, bemutatják a tévéhíradóban, és utána mindjárt mutatják, hogy megjelentek a fosztogatók, megjelentek azok, akik elvitték a maradékot innen-onnan, tehát a szerencsétlenül járt embereknek a dolgait elviszik. Tehát ez iszonyatos, ez még egy szinte egy minősített esete ennek. De mennyire általános az is, amikor valaki bajba jut, és a másik ember úgy lopja meg, hogy az a másik ember tud róla, de kénytelen hozzájárulni, mert kiszolgáltatott helyzetben van. Például csak egy példát hadd említsek. Rengeteg ilyen példa van, csak egyetlen egyet. Például volt olyan ismerősöm, és innen jutott eszembe most ez a példa, akinek a férje nagyon értett a bélyegekhez, nagyon-nagyon értékes bélyeg gyűjteménye volt. A férfi meghalt, ott maradt a feleségre a bélyeggyűjtemény. És ugye utána ilyenkor sok minden történhet. Hányszor van ilyen helyzetben, amikor valaki ott marad özvegyen, ott van valami érték a kezében, esetleg ő nem ért hozzá, nem tudja felmérni igazából annak az értékét, elviszi valakihez. Az a valaki látja, hogy ez az illető nem szakember, és megállapodik benne valamilyen árban. Azt lehet mondani, hogy hát beleegyezett ez a másik ember, de az illető mit használt ki? A másik embernek a tudatlanságát, kihasználta a másik embernek a rászorultságát,
a kényszer helyzetét, tehát mindegy, hogy mit mondunk, tehát hogy milyen helyzetben van, ezt is ki lehet, azt is ki lehet, valamit kihasznált, és hiába született közös megállapodás, esetleg alá is írja a másik fél, de a lopás bűnét jegyzik be a mennyei könyvekbe. Igen, mit olvasunk Ábrahámról? Ábrahámról azt olvassuk, hogy én felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, egy sarú kötőt nem veszek el abból, ami a tietek, ami a másé. Nem fogok meggazdagodni a másik ember baján, a másik ember szerencsétlenségén és nyomorán. De nézzünk egy másik esetet, a lopásnak egy másik esetét nézzük meg, és ezzel szemben, ezzel kapcsolatban is szeretnék felolvasni egy igét. Figyeljük meg, hogy a kereskedelemben mennyire gyakori a lopás, és figyeljük meg, hogy már az Ószövetség is hogy tilt ettől. Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 35. verse azt mondja, Mózes 3. könyve 19. fejezetének, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 35. verse. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és űrmértékben. Ugye milyen érdekes kifejezések ezek? Ne kövessetek el ezekben igazságtalanságot. Hogy lehetett ezekben, abban az időben igazságtalanságot elkövetni? Hogy részletezi a Szentírás? Olvassuk el Mózes 5. könyvében, lapozzuk fel Mózes 5. könyvében a 25. fejezetet, Mózes 5. könyve, 25. fejezet, és ott olvassuk el a 13-tól a 15-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban kétféle efa, nagyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen neked, teljes és igaz efád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Mit jelent vajon ez a kifejezés? Mit jelent az ettől való óvás, hogy ne legyen az embernél kétféle mérték? Ne legyen az embernél kétféle súlymérték, ne legyen az embernél kétféle hosszmérték. Mire vonatkozik ez? Abban az időben hogy zajlott a kereskedelem? Ugye úgy zajlott a kereskedelem az esetek döntő többségében, hogy az emberek vettek és eladtak. Vettek terményt, eladtak terményt. És az az ember, aki be akarta csapni az ő fele barátját, az mit csinált? Vett kétféle súlyt. Volt nála kétféle súly, teljesen mindegy, hogy hosszmérték, űrmérték, efa vagy font, teljesen mindegy, és mind a kettőt elvetette a zsákjába. Amikor ő akart vásárolni valamit, valamilyen terményt akart vásárolni, akkor előszedte a nehezebbik mértéket. Előszedte azért, hogy akitől ő vásárol, az kénytelen legyen többet rátenni. Tehát jól megmérette, hogy úgy mondjam, azt az árut, amit ő venni akart. Amikor arra került sor, hogy ő ad el, akkor elővette a könnyebbik súlyt, és akkor így kevesebbet kellett neki rátenni abból a bizonyos árból. Mit mond ezért a Szentírás, mire figyelmeztet bennünket? Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb, ne legyen kétféle efád sem. Igaz és teljes mértéked legyen. Ugyanazt a mértéket használd, amikor te veszel, és ugyanazt a mértéket használd, amikor eladsz. Legyél teljes becsületes a kereskedelemben. Figyeljük meg, hogy a mai életben is a lopásoknak, én úgy gondolom, hogy egy tetemes része a kereskedelemben történik. Én nem tudom, hogy csak én vagyok-e így ezzel, de én azt hiszem, hogy azért majdnem mindannyiunkban ott van ez az érzés, hogy annyira tud bántani, amikor egy kereskedő becsap. És sokszor az ember úgy van vele, hogy nem az a 20 forint, vagy az a 25 forint, mert az ember bőven odaadja a koldusnak az utcán, vagy aki kér az embertől, de az a szemlélet, hogy nem veszi észre a másik, és akkor megnyomom mérleget, úgy állítom be a mérleget. Annyira jellegzetes ez a mai világban is, de gondoljuk végig, hogy nem csak ezen a területen van a kereskedelemben csalás meg lopás.
Gondoljuk végig, hogy a terményeket milyen módon keverik. Ugye a bort, nem is tudom, mit csinálnak vele, hígítják, nem is tudom, mivel. Igen, akkor a piros paprikát keverték egy időben, ugye állandóan, téglaporral, meg én nem tudom mivel. Szóval figyeljük meg, hogy az emberek a kereskedelemben a haszonért, hogy minél több haszonhoz jussanak, az emberek szinte mindenre képesek. Az Isten pedig azt mondja, hogy akármilyen cselekedetben veszünk részt, akármilyen ügyletünk van bárkivel, legyen az mindig teljesen becsületes. Egyszer olvastam egy idézetet, már nem is tudom pontosan, hol olvastam, de ez az idézet valahogy úgy hangzott, és annyira megragadta a figyelmemet, hogy minden egyes üzletkötést láthatatlan ellenőrök vizsgálnak át, annak a valakinek a tanúja, aki soha nem követett el igazságtalanságot, soha nem néz el egyetlen egy cselekedetünkben sem jogtalanságot. Igen, az Isten az ő angyalaival, ugye ott van körülöttünk, és feljegyeznek minden cselekedetet, a csalásnak a legapróbb részleteit is, és ez lopás bünteteként van bejegyezve az ember neve mellé. De nézzünk meg egy másik csalás fajtát, egy másik lopás fajtát, amit a Példabeszédek könyve a következőképpen ír le. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 14. verse egy nagyon különleges ige. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. verse. A következőt olvassuk itt. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. vers. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik. Mit mond ez a Biblia vers? Hányszor van úgy, hogy emberek lenyomják valaminek az árát? Tudatosan. Sőt, hányszor van az, hogy ez szervezett módon történik, szinte bűnbandában történik. Ugye egy alkunál oda megy, látszólag egy idegen, beleavatkozik, beleszól, hogy hó, hát ez ennyit se ér, annyit se ér, és akkor ugye valami kedvezőbb árat sikerül valamilyen ilyen módon kiforszírozni, és amikor elmegy, akkor dicsekedik, hogy milyen jó üzletet tudott kötni. Igen, ez is egy csalás. Ez is egy olyan cselekmény, ami a lopás büntettét kimeríti. Éppen ezért szeretném, hogyha a Bibliából olvashatnánk egy ígéretet, egy tiltást, de egy ígéretet is egyben, Mózes 3. könyve 25. fejezetében, Mózes 3. könyve 25. fejezetében a 14. és a 17-től a 19-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Mózes 3. könyve 25. fejezet 14. versét olvasom először. Ha pedig eladsz valami eladnivalót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól, egymást meg ne csaljátok. És a 17-től terjedő versekben egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te istenettől, mert én vagyok az Úr a ti istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön, és megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon. Az Úr mit ígért? Az Úr azt ígérte, hogyha én nehéz anyagi helyzetben is vagyok, hogyha nem bővölködöm anyagiak területén, de ha becsületes vagyok, ha a legapróbb dolgokban sem akarok csalással előnyhöz jutni, akkor az Úr fog nekem elegendőt adni. Akkor nem leszek kenyérkéregető, akkor az Úr megáld. Akkor az Úr azt a keveset is eléggé fogja tenni az én életemben. Igen, ez az Úrnak az ígérete, de ez csak azoknak szól, akik valóban komolyan veszik a ne lopj parancsolatot. Szeretnék még egy igét olvasni ezen a területen, ami egy kicsit más területnek tűnik, de én szerintem ugyanígy a lopásnak a büntettét foglalja magában. A 15. Zsoltárban olvasunk egy szakaszt arról, hogy ki az, aki az Úr előtt megállhat. Ki az, akit az Isten igaz embernek tekint, és ki az, akit majd az Isten üdvözíteni fog.
És az igaz emberről, a teljesen becsületes emberről a következőt mondja az 5. versben ez a Zsoltár, hogy pénzét nem adja uzsorára. Ez a kifejezés is, ez az uzsora, ugye olyan ellenszenves kifejezés, és valóban hányszor fordul elő az, ugyanaz a kategória, ugye, amit már az előbb említettünk, hogy egy embernek a rászorultságát, a nehéz helyzetét kihasználják, és olyan kamatot kérnek, ami aztán teljességgel megnyomorítja utána a másik embert. Az igaz ember pénzét nem adja uzsorára. De nézzük meg, hogy összefoglalóan mit mond a Szentírás arra vonatkozóan, hogy ezek mögött, a cselekmények mögött, a lopásnak ezen válfaja mögött milyen emberi bűn húzódik meg, milyen emberi vonás, emberi rossz tulajdonság, vagy inkább azt lehet mondani, inkább így mondjuk, milyen emberi bűn húzódik meg. A Timóteusi első levélből olvassuk el az ígét. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben először egy csodálatos ígét olvasunk, és utána pedig olvassuk a figyelmeztetést. Így olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És utána mit mond? Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Igen, mindezek mögött mi van? Ezek mögött ott van a pénznek a szerelme, ott van a kapzsiság, hogy minél több pénzhez jutni, minél jobban meggazdagodni. Az Úr nem önmagában a pénzt ítéli rossz dolognak, hiszen a pénzzel sok hatalmas és jó dolgot lehet cselekedni. Ábrahám hihetetlenül gazdag ember volt. Nem ez a baj, hogyha valaki gazdag, hanem amikor valakinél ott van a pénz szerelme, a harácsolás, a vagyongyűjtés, minél többet, és ez az embereket sok esztelen és káros kívánságba dönti. Ez a bűn útjára visz embereket. Letér az ember a becsületesség útjáról. Gondoljuk végig, hogy az emberek a pénzért mi mindenre képesek, hogy előnyhöz, anyagi előnyhöz jussanak. És nem csak nagy méretekben, nem csak országos méretekben, vagy nem csak hatalmas vállalatok, vagy hatalmas cégekre jellemző ez, hogy mire gondolok például, ugye, hogy nem számít nekik semmi. Az ő profitjuk, a haszonszerzés van az első helyen, hogy esetleg a tevékenységükkel a környezetet szennyezik, hogy embereknek kárt okoznak, az nem baj, a büntetést kifizetik, de aztán utána tovább folytatják azt a tevékenységet. De nem csak erre gondolok, hanem egészen, egészen apró, egészen alacsony szinten, tehát úgy értem, hogy nem ilyen szinten, hanem az egyes emberekre is mennyire jellemző lehet ez a magatartás. A múltkor döbbentem meg ezen, és szinte úgy végig gondoltam, ezzel szintén nem tudunk semmit sem tenni, de valaki, egy kereskedő beszélgetett valakivel, aki hozza az áruit rendszeresen a piacra, és elmondta, hogy hát abból, amit ő itt árul a piacon, hát az unokájának nem adna. Miért? Agyon van mérgezve mindennel, fölfújják az árukat, hogy jól eladható legyen, minél több pénzért, nem várják meg azt az időt, amíg ugye ráadásul a méreganyag is elbomlik abból a termékből. Semmi nem számít, csak hogy ő el tudja adni, minél többet kapjon abból. És az, hogy a másik emberrel mi történik, az már nem számít. És mi van e mögött? A pénz szerelme. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, ami után sóvárogván némelyek ugye eltérnek az igaz úttól, de utána magukat átszegezik sok fájdalommal. És éppen ezért a Bibliában olvasunk egy olyan szép kérést a 30. fejezetben a Példabeszédek könyvében. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy olyan kérést olvasunk, ami szerintem mindannyiunknak a kérése lehet Isten felé. Példabeszédek könyve 30. fejezetének a 7-től a 9-ig terjedő versei a következőt mondják. Kettőt kérek tőled,
ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. És mi ez a két kérés? A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlem. Ugye ez az egyik. A másik pedig, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Mit mond ezért a Szentírás írója? Mit mond itt ezen a helyen? Azt kérem, Uram, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Mind a kettőnek megvannak a kísértései és a veszélye is, és ezért hangzik ez a kérés így a Szentírásban. De nézzük tovább még a lopásnak a különböző válfajait. Ugye lopni nem csak egy munkavállaló tud akkor, amikor nem dolgozik meg becsületesen a megszerződött pénzért, hanem a fordított helyzet is előadódik, amikor a munkáltató lopja meg a munkavállalót. Szeretnék olvasni egy igét a Jeremiás próféta könyve 22. fejezetéből, a 13. versben a következőt olvasom. Jeremiás könyve 22. fejezet 13. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 22.13. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét neki meg nem adja. Ez igaz egyéni méretekben, tehát egyéni vállalkozókra, vagy egyérekre, akármilyen egyére, érvényes ez munkáltatóra, cégekre. Igen, az Isten előtt bűn az, amikor valaki nem fizeti meg a munkásnak az őt megillető tisztességes bért. Hányszor akarnak emberek így meggazdagodni, hogy szinte éhbérért dolgoztatnak embereket? Igen, azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki ilyen módon építi az ő házát, aki ilyen módon akarja az önmaga előmenetelét biztosítani. Szeretnék egy másik igét is olvasni Jakab apostol leveléből, az 5. fejezet 4. versében ugyanezt a gondolatot találjuk, és figyeljük meg, hogy mivel egészíti még itt ki Jakab apostol ezt a gondolatot, így olvasom. Imé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Tehát az a bér, amit a munkáltató visszatart, ellop a munkavállalótól, az szinte kiállt. Mit jelent az, hogy kiállt? Hol olvasunk erről, hogy kiállt valami? Ugye emlékszünk, amikor Kain megöli Ábelt, akkor mit mond az Úr? A te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát az Úrhoz felhat az égbe kiáltó bűn, ahogy mondani szoktuk, amikor valaki kihasználja a másik embert, és nem fizeti meg neki rendesen az ő bérét. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról, amikor valaki ilyen módon megkárosítja az ő fele barátját. Mit mond arról, amikor valaki megcsalja az ő fele barátját, meglopja az ő fele barátját, nem fizeti ki neki a bérét, egyáltalán kárt okoz a becstelen, tisztességtelen eljárásával a másik embernek. A Biblia már az Ószövetségben arról beszél, hogy ezt rendezni kell. Nem lehet ezt rendezetlenül hagyni, hogyha valaki rádöbben az ő bűnére, akkor ezt rendezni kell, de nem elég az, hogy visszaadom azt, amit én elvettem, hanem mit mond az Ószövetség? Isten milyen törvényt adott? Csak annyit visszaadni, amennyit elvettem? Nem. Hanem volt úgy, hogy 4-szer vagy 5-ször annyit kellett érte adni. Volt úgy, hogy 2 annyit kellett érte adni. Ugye ez a különböző esetektől függött. De igen, kárpótolni kellett a másik embert azért a veszteségért, amit okoztam, és nem csak azzal, hogy pusztán azt adom vissza, amit én elvettem, hanem azt a nyereséget is pótolni, ami neki esetleg keletkezhetett volna az alatt, az időszak alatt, amíg jogtalanul nálam volt, az én tulajdonomban volt, ami az övé. Igen, a Biblia bőséges kárpótlásról beszél.
Hol látunk erre példát a Szentírásban? Ugye Mózes könyve részletesen leírja Mózes második könyve 22. fejezetének az első 14 verset, nem is olvassuk most ezt el. Ott is például részletesen leírja, hogyha ez történik, ha ez történik, így kell jóvá tenni, úgy kell jóvá tenni. De hol látjuk ezt, hogy ez teljes mértékig azért beivódott az izraelitáknak a gondolkodás módjába? Szeretnék egy történetre hivatkozni, Dávidnak a történetére, amikor ő vétkezik Betsabéval, és utána utána elmegy hozzá Nátán, a próféta, és megfeddi az ő bűnéért. Emlékszünk a történetre, hogy elmegy Nátán Dávidhoz, és egy példa történetet mond el neki először, mert nem állt ugye azzal a király elé, hogy ő mit követett el, hanem elmondta azt a történetet, hogy volt egy városban egy szegény ember, akinek volt egyetlen egy báránykája, és ezt a bárányát, ezt féltve őrizte, a lakásában tartotta, vele együtt evett, szóval szinte családtag volt az az egy bárányka. És volt a városban egy másik ember, egy dúsgazdag ember, akinek rengeteg báránya volt, és amikor ehhez a dúsgazdag emberhez egyszer csak jön egy látogató, és ez ebédet akar készíteni az ő vendégei számára, akkor nem vág le egyet a saját állatai közül, hanem elmegy, és elveszi erőszakkal annak a szegény embernek azt az egyetlen egy báránykáját, azt öli meg, és azt adja az ő vendégeinek eledelül. Mi ez? Ugye ez erőszakkal elkövetett lopás. És a következőt látjuk itt a Szentírásban, hogy Dávid erre mit mond. Mert ugye fölteszi a kérdést Nátán, hogy akkor mit kell cselekedni az ilyen emberrel, aki képes volt ezt megtenni. És utána azt olvassuk a 12. fejezet 5. versében, akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. És most figyeljük, a bárányért pedig 4 annyit kell adnia, mivel hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. Azért 4 annyit kell adnia. Igen, ez ószövetségi rendtartás volt. Volt úgy, hogy 4 annyit kellett adni, volt úgy, hogy 5 annyit kellett adni. Az új szövetségben hol látunk ehhez hasonló történetet? Igen, Zákeusnak a történetét. Amikor Zákeus megtért, ugye a fő vámszedő, aki az embereket megkárosította, a lopás bűnét szinte nap mint nap elkövette, többet követelt az emberektől, mint amennyi elő lett volna, mint ami elő volt írva. Amikor ez az ember megtért, akkor mit mond? Vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és akitől valamit, valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Tehát ő is azt mondja, hogy igen, busásan, gazdagon visszatérítem azt, amit én elvettem. Igen, a Biblia azt mondja, hogy így lehet jóvá tenni a lopásnak a bűnét. Ez mindenképpen kárrendezést igényel, ha valaki ezt idővel belátja és megtér. Nem elég csak szavakban elismerni, hanem kárpótolni a másikat a veszteségért. Még egy lopásfajtát szeretnék megemlíteni, és ez a lopásfajta, ez az időnek a lopása. Az idő lopása is lopás, és a 8. parancsolat hatája alá tartozik. Ugye az idő lopást hogy tudjuk mi elkövetni? Ugye egyszer el tudjuk követni a másik emberrel szemben, amikor nem veszem figyelembe a másik embernek az elfoglaltságát, vagy az idejét, és megvárakoztatom, késlekedek, tehát elrabolom a másik embernek az idejét. Ez is egyfajta lopás. Az időlopásnak ez is egy formája. De ugyanakkor a saját magam életére vonatkozóan is el tudom követni a lopásnak a bűnét. Jézus beszél egyik alkalommal a szőlőművesek, pontosabban a megfogadott szőlőmunkásoknak a példázatában arról, hogy kimegy a gazda reggel a piacra, ugye arra a piacra nyilván, ahol az emberek ott jelentkeztek, és ott álltak, hogy fogadja meg őket valaki napszámba, és megfogadott ez az úr ugye sok-sok munkást az ő napszámába, tehát munkásának. És utána kimegy 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor, és ugye mindig látott embereket, akik ott hivalkodva álltak, tehát semmit tevőre álltak. És ő ezeket rendszeresen megfogadta az ő szőlőjébe. Tehát igen, Jézus beszél arról, hogy vannak emberek, akik ott állnak tétlenkedve, hivalkodva állnak. A Szentírás azt mondja, hogy mi semmivel nem rendelkezünk, nekünk nincs semmink önmagunktól, mi mindent kapunk, az időt is kapjuk. És az Isten azt mondja, hogy igen, mi az időt is ellophatjuk.
saját magunktól is. Miért? Az Isten mit mond? Mire adja nekünk az időt? Arra adja nekünk az időt. Csak egy idézetet szeretnék idézni a 90. Zsoltárból, Mózes Zsoltárából. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts bennünket a mi életidőnkkel úgy gazdálkodni, hogy eljussunk az igazi bölcsességre. Arra a bölcsességre, amire Isten akar bennünket elvezetni. Igen, és van, aki lopja az időt, van, aki abszolút haszontalan dolgokra fecséri el azokat a perceket, amelyek soha nem térnek vissza. Ne feledjük el, hogy az idő többek között az, majdnem minden egyébként ilyen, de az idő is az egyik legnyilvánvalóbban olyan ajándék és olyan érték, amit hogyha kiengedünk a kezünkből, többet azt nem tudjuk visszaforgatni. Az egyszer elmúlik, azzal egyszer már nem tudunk utána mit tovább kezdeni. Igen, az időlopás egy szintén a lopásnak az egyik fajtája, és egy nagyon nagy bűn. És gondoljuk végig azt, hogy az ember sokszor mennyire haszontalanul tölti az időt. Nem szeretnék több szót mondani, csak egyet, tévé. Ugye sokszor azt lehet mondani, hogy nem más, mint időlopás, sőt, még annál is sokszor sokkal rosszabb, igen. De nézzük ezek után, hogy tulajdonképpen mit jelent az, tehát ugye áttekintettük röviden a lopásoknak a különböző fajtáit és formáit, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen a lopásnak van egy olyan formája, amikor én nem a másik embert lopom meg, nem önmagamat lopom meg, hanem az Istent lopom meg. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet elkövetni. Mi az, amikor az ember az Istent lopja meg? Hogy tudom én az Istent meglopni? A Biblia azt mondja, hogy minden az Istené. Minden az övé. Nem is olvasnék igéket itt, nekem 4 ige is ki van jegyezve, de nem is olvasom fel, mert egyértelmű, hogy a Biblia számtalan helyen megjegyzi, hogy minden az Úré az egész Föld, annak teljessége, a Föld lakói, minden az övé. De hogy tudom én őt meglopni? Az ő vagyonából hogy tudom én őt kiforgatni, idézőjelben mondom, hogy tudom én meglopni az Istent? A következő módon. A Biblia arról beszél, hogy az Istené minden ezen a világon, de ő az ő javait sáfárságra, gazdálkodásra ránk bízta. Gondoljunk a kiosztott talentumok példázatára. Mit mondott Jézus Krisztus? Egy példázatbeli úr, elhagyván az ő házanépét, ugye az ő szolgáira bízta minden javát. És Isten így van velünk, Jézus így van velünk, minden az övé, ez az egész világ az övé, de ezeket a javakat sáfárságra, gazdálkodásra, kereskedésre ránk bízta. Minden embernek adott sok-sok talentumot. Milyen talentumokat kaptunk? Kaptuk az anyagi javainkat, de kaptuk a képességünket, minden egyes képességünk. Az Istennek a tulajdona, az övé, mert mi magunk is az övé vagyunk. Kapjuk tőle az időt, kapjuk tőle az erőt, az egészséget, mindent, mindent az Istentől kapunk. De ezzel mi a célja Istennek? Mit kell az embernek ezzel tenni? Ezzel az embernek sáfárkodni kell, ezt kamatoztatni kell, ezt az embernek fel kell használni arra a célra, amelyre adatott. És milyen célra adatott ez? Minden, amink van, mindenünk, arra a célra adatott, hogy én másoknak szolgáljak vele. Az Isten, amikor nekem bármit ad ebben az életben, nem azért adja, hogy én önzően élvezzem azt és használjam, hanem rajtam keresztül a másik embernek adni akar. És ha én ezt nem gyarapítom, nem használom ezeket a képességeket, magamnak tartom meg, akkor én az Istent lopom meg, és ezáltal az én fele barátomat is, akinek pedig rajtam keresztül Isten az ő tulajdonát, de adni akarta. És én ezt visszatartom, nem adom oda annak, akit illet. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy minden, amivel bírunk, minden, amink van, nem a magunké. Ugye mit mond a Szentírás? Mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Mindent kaptunk, mindent ajándékba kaptunk. De mindennek egy célja van,
hogy én adjam tovább, és használjam a másik ember építésére, a másik embernek a javára fordítsam azt. És ne feledjük el azt, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten minden egyes embert az életében, az élete végén el fog számoltatni arról, hogy hogy sáfárkodott a rábízott javakkal. Nincs egy ember, akitől az Isten meg ne kérdezni, akit Jézus el ne számoltatna, hogy hány gírát nyertél, hány talentumot nyertél azon, amit neked adtam. Az Isten minden embert elszámoltat a neki adott javakról, hogy azt hogy kamatoztatta, hogy azt valóban rendeltetésszerűen használta fel, vagy pedig lopott vele, ellopta azt, ami az Istené, és ezáltal embertársait is megrövidítette. De ezek után szeretnék arról szólni egész röviden néhány szót, hogy mit jelent ennek a parancsolatnak, a ne lopj parancsolatnak a betöltése. Ugye volt már erről szó a sorozatban több alkalommal is, hogy ezek a parancsolatok, a legtöbb parancsolat tiltó formában szerepel. Ez a parancsolat is így hangzik, hogy ne lopj. Ne kövesd el a lopásnak, a csalásnak a bűnét semmilyen formában. Ugye végigvettük, hogy milyen eseteket említ a Szentírás. Ezt jelenti, ezt a parancsolatot megtartani. Hogy én nem lopom el, ami a másé, és mindazt, amit megemlítettünk a tiltó forma értelmében, az ezektől a bűnöktől való tartózkodás, ezt jelenti ennek a parancsolatnak a megtartása. De Jézus ennél többet kér minden embertől. Azt mondja Jézus Krisztus, önmagát állítva példaként minden ember elé, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem mit mond? Hanem, hogy betöltsem. Mit jelent betölteni? Mit jelent például ezt a parancsolatot betölteni? Egy igét olvassunk el Pál apostolnak az efézusi leveléből, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 28. versében a következőt olvasom. Az Efézusi levél 4. fejezet 28. verse a következőt mondja. Aki orozz, ugye, aki lop, tehát aki orozz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy mit jelent ennek a parancsolatnak a betöltése? Ugye nem azt, hogy én csak nem teszem, hanem annak az ellenkezőjét teszem. Teszem, aktívan cselekszem. A 10 parancsolat soha nem egy passzivitásra késztető erkölcsi törvénygyűjtemény. Nem azt mondja, hogy ne cselekedjél, maradj passzív, semmit ne tegyél, semmi rosszat ne tegyél. Hanem mit mond? Amilyen területen engem tilt a rossztól, azon a területen pozitív irányban a cselekvésre ösztönözés késztet. Tehát én ezt a parancsolatot akkor fogom betölteni, ha az természetes, mondjuk azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a minimum, hogy ezektől tartózkodom, amiről idáig beszéltünk, de akkor fogom Krisztus szerint betölteni ezt a parancsolatot. Ha én odafigyelek az emberek szükségleteire, ha én irgalmas vagyok a másik emberrel szemben, ha odafigyelek az érzelmeire, tiszta szándékkal közeledek mindenkihez, a javát keresem, igen, ekkor fogom én tudni betölteni ezt a parancsolatot. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nem elég valamit, a rosszat nem tenni, hanem az adott területen a jó cselekvése jelenti a parancsolat betöltését. És ezzel kapcsolatban szeretnék 4 igét megemlíteni. Kiírtam 4 igét a példabeszédek könyvéből. Figyeljük meg, hogy ennek a parancsolatnak a betöltése mennyire fontos, és mennyire komoly figyelmeztetések kapcsolódnak ehhez, hogyha valaki ezt a parancsolatot nem tölti be. Most szeretném hangsúlyozni, hogy már nem csak a tiltásról beszélünk, hanem arra, amiről az előbb olvastunk, hogy arra gondolok, amiről az előbb olvastunk, hogyha valaki nem ad a másik embernek, valaki érzéketlen a másik ember szükségletei iránt. Azt mondja a példabeszédek könyve 21. fejezetének 13. verse, hogy aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Azt lehet erre mondani, hogy az a szegény kiáltott, én nem loptam el tőle semmit, én nem bántottam őt, én nem követtem el a lopás bűnét. De mit mond a Szentírás? Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is fog majd kiáltani, de senki nem fogja meghallgatni.
Tehát az Úr kilátásba helyezi, hogy csak az az ember áldatik meg az Istentől, aki nem csak megtartja, hanem betölti a parancsolatot. Azt mondja a 22. fejezet második verse, a gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. Mind a kettőt, mert mind a kettő egy próba az ember életében. Tudok-e adni önzetlenül, segíteni a másik embernek? Utána a 19. versben, 19. fejezet 17. versében azt olvassuk, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úrnak ad az ember kölcsönt, aki a szegény emberhez irgalmas, és ad neki. Miért? Mi az, hogy az Úrnak adunk kölcsönt? Emlékszünk Jézusnak arra a példázatára, amikor a kecskékről és a juhokról beszél, és azt mondja az ő jobb keze felől állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok. A bal keze felől állóknak azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, és sorolja. És utána Jézus mit mond? Amennyiben egyel megcselekedtétek velem, egyel emez legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Vagy ha velük nem cselekedtétek meg, velem nem cselekedtétek meg. Igen, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ha Jézus megjelenne, és kérne tőlünk valamit, mondjuk azt mondaná, hogy éhes vagyok, adnánk neki? Egy száraz kenyeret adnánk neki? Ugye, hogy milyen vacsorát készítenénk Jézus számára? De mit olvasunk? Azt olvasuk, hogy amennyiben egyel nem cselekedtétek meg, amely legkisebb atyám fiai közül velem nem cselekedtétek meg. Tehát, ha én a másik emberrel irgalmas vagyok, akkor az Úrnak adok kölcsönt, őt vendégelem meg. És még egy ige, azt olvassuk, egy ígéret, egy áldás a 11. fejezetben, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. És tegyük fel befejezésül azt a kérdést, hogy a parancsolat betöltésére, ennek a parancsolatnak a betöltésére is ki a legtökéletesebb példa? Ugye maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt az, akiről azt látjuk, hogy egész életében az embereknek adott mindenkinek mindent. Lelki és testi javakat elégített meg. És nem csak a fölöslegből, hanem mindenét adta az embereknek. Amikor fáradt volt és éhes volt, és magával szeretett volna törődni, vagy pihenni, de ha valakinek szüksége volt valamire, és segíteni tudott valakinek, akkor Jézus cselekedte a jót, akkor is, amikor pedig valóban kimerült és fáradt volt. Jézus adott és adott a testi és a lelki szegényeknek egyaránt. És Jézus nem csak anyagiakat adott, nem csak lelki vigasztalást adott, hanem Jézus önmagát adta az emberért. És mit mond Pál apostol? Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet mérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Jézus mindent odaadott, Jézus semmit nem tartott meg magának, Jézus mindent odaadott az embernek, hogy az ember üdvözülhessen. Azt mondja Pál apostol a római levélben az atyáról, hogy az atyát is ugyanez jellemzi, mert az atya is ad és ad. És mit mond az atyáról? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, ő vele együtt hogy ne adna oda mindent mi nekünk. Igen, ezt jelenti ennek a törvénynek a betöltése, és erre maga az Atya, Jézus Krisztus mutat példát. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani a 8. parancsolatról, a ne lopj parancsolatról. Köszönöm.

Hallottuk, hogy a mai előadás tulajdonképpen most megjelent kis könyv bemutatásának van szánva. Feltehetően sokan már látták is ezt a könyvet, sőt, egyesek valószínűleg olvasták is. Rövid kis könyvecske, pontosan arra van szánva, hogy kiki egy-két lélegzetre gyakorlatilag egy lendülettel végigolvassa. Ma, amikor a könyvet bemutattuk, természetesen nem azzal szeretném az időt tölteni, hogy ugyanazt elmondjam, ami a könyvben van, hiszen ezt mindenki meg tudja tenni. Inkább továbbfűzni szeretném kicsit a gondolatokat, vagy jobban kimondani bizonyos dolgokat, jobban summázni, hiszen egy ilyen körben, ahol a hallgatók évek óta vesznek részt, bibliai előadásokon is sok mindenre felkészültebbek, jobban meg lehet ezt tenni, mint egy szélesebb olvasóközönségnek szánt könyvben. Természetesen egy általános ismertetés mellett szeretnénk ezt megtenni, hiszen a többség azért nyilvánvalóan nem ismeri a könyvet. Csak a fő vonalait, a lényeget szeretném megmutatni. Először is tehát talán értelmezzük a könyvnek a címét. Ugye így hangzik a címe, ezredforduló vagy korszakforduló sötétedik vagy világosodik. A cím első része arra utal, hogy az ezredforduló csak akkor izgalmas dolog, ha valamiképpen korszakfordulót is jelez. De itt olvashatjuk a könyv első fejezetében, ami ezt a címet viseli, hogy az ezredfordulónak önmagában nincs különleges jelentősége. Egy századunkbeli természettudós például egyszerűen így összegezi, hogy hát egyáltalán azért van ezredforduló, meg azért kelt bizonyos izgalmakat az ezredforduló, mert tízes számrendszerben gondolkodunk és működünk, hát ugye azért az ezredforduló esemény. Tehát ez a frappáns megfogalmazás mutat rá, hogy önmagában az, hogy ezredforduló e körül még semmiféle misztikum nincs, vagy nincs miért ilyesmit fűzni köré. Ott van azonban az a kérdés, hogy nem jeleze ezúttal az ezredforduló korszakfordulót is. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon egyáltalán miért gondolhatunk erre? Miért merül fel ez a gondolat? Gondolom, az mindenkinek nyilvánvaló, hogy nagyon válságos, forrongó időszakában élünk a történelemnek, nagy változások idején. Hát ha csak éppen a globalizációra utalunk, ami egy soron következő előadás témája lesz, ez hallatlan dolog, ugye Egyesült Európa azért ilyen nem volt a történelem folyamán, nem? Hát ez egy vadonatúj jelenség. Az, hogy eltűnnek a nemzeti pénzegységek, és jön az euró, hát hallatlan változások. És ugye tudjuk, mi minden az, ami ezzel jár, sokat hallunk erről, hogy egységes gazdasági rendszeren túl egységes jogrendszer, egységes szellemiség, egységes etika, tehát ezek olyan változások az emberi történelemben, amelyek hallatlan horderejűek. Aztán vannak nyomasztó, kifejezetten nyomasztó dolgok. Ugye még a globalizáció az olyasmi, amelyetől egyesek valami üdítő és örvendetes változást remélnek, miközben mások ugyan nagyon aggódnak. De vannak olyan jelenségek, amelyek egyértelműen csak aggodalmat keltenek. Például ugye az erőszak elhatalmasodása a világon, nem csak a politikai szövetségek által eszközölt erőszak, hanem a hétköznapi erőszak is, ha úgy tetszik, a bűnözésnek a megfékezhetetlensége, vagy az ellenőrizhetetlensége, vagy pedig az időjárásnak a mind gyakoribb és mind feltűnőbb kilengései. Tehát az emberek tele vannak ezzel a gondolattal, hogy mi jön ezután. Olyan átalakulásokban vagyunk, hogy valami új korszak jön, és milyen lesz, és miben áll ez az új korszak. De mindezek a dolgok, amelyeket csak így röviden érintettem az imént, még mindig csak külső történések. És a könyvnek a következő fejezete, amely az eddigi korszakfordulók miben létéről elmélkedik, az pontosan ezzel foglalkozik, hogyha visszapillantunk a múltba, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen végül a nagy korszakokat igazából nem külső történések határozták meg a történelemben, hanem a korszakváltásokat ténylegesen az emberiség gondolkodásmód változásai hozták létre.
persze ez egy újabb hatalmas titok. Mert hogy egy ember az élete folyamán milyen a maga szellemi lelki történetében milyen változásokon megy át, az is egy borzasztóan izgalmas kérdés, és nagyon, nagyon izgalmas történet. De hogy az emberiség egészében milyen korszakváltásokon megy át, azaz milyen gondolkodásmód változások történnek. Tehát hogy forja ki magát az, hogy az ember egyszer csak fölvesznek mindnyájan egy szemléletet. Egyszer csak valahogy egy irányba rendeződnek, és elkezdenek másféleképpen gondolkozni tömegesen és egyetemlegesen, mint azelőtt. Ugye ezek nagyon, nagyon elgondolkoztató és nagyon nehezen átvilágítható mély titkok. De egy biztos, hogy a múltban ilyen korszakváltások, gondolkodásmódváltások voltak a történelemben. Ugye a könyv foglalkozik ezekkel és sorolja őket, például ugye középkori gondolkozásmód, az egy gondolkozásmód volt, is volt. Aztán humanizmus, reneszánsz, reformáció, felvilágosodás. Ugye ezek már közelebb vannak hozzánk, és mindegyikről van bizonyos fogalmunk, hogy bizony az emberek szemlélete, gondolkozásmódja gyökeresen változott, tömegesen ezeknél a fordulatoknál. És ki tudnám megmondani, hogyha most a korszakváltásokat gondolkodásmódváltásokban észleljük, vagy próbáljuk megragadni, hogy akkor most például a korszakváltások történetében hol vagyunk. Mondjuk legutoljára még ez van az emlékezetünkben, ugye a felvilágosodás nagy szellemi fordulata, az emberiség nagy gondolkodásmódváltása, és még mindig itt tartunk. Azt hiszem valahol ösztönösen mindenki érzi, hogy tulajdonképpen ez is a múlté már valahol nagyon messze van tőlünk a felvilágosodás nagy gondolkodás váltása is, és már megint új és más szelek fújdogálnak, már megint valami forra kohóban az emberek gondolkodásmódjában, és a könyv is ismertet bennünket egy fogalommal, amivel valószínűleg máshol is találkoztunk, körülbelül az utóbbi évtizedben vált elég általánosan használatossá ez a meghatározás, hogy a posztmodern korszakban vagyunk, hogy ma a posztmodern gondolkodásmód jellemző. Tulajdonképpen ez egy elég semmit mondó meghatározás, mert ugye szó szerint azt jelenti, hogy modern utáni, és ugye itt modernnek a felvilágosodáskori nagy szellemi fordulatot, gondolkodásmódbeli fordulatot tekinti ez a meghatározás. Tehát ugye azt jelenti, hogy modern utáni, felvilágosodás kora utáni, de semmi közelebbi pontosat nem mond arról, hogy mi a fő jellemzője, vagy mi a lényege ennek az alakuló új gondolkodásmódnak. Szeretném a könyv 36. oldaláról idézni, hogy egy William Dever nevű amerikai szerző hogyan próbálja meghatározni a posztmodern gondolkodásmódot. Ezt írja. Lázadás mindennemű tekintély ellen, bizalmatlanság minden egyetemes, totalizáló diskurzussal szemben. Annak feltételezése, hogy minden tudásunkat társadalmi konstrukciók határozzák meg. Csak a diskurzus maga az, ami számít. Minden igazság relatív, viszonylagos. A dolgoknak nincs önmagukban vett jelentésük, csak az, amit mi tulajdonítunk nekik. Nem létezik hatályos, konszenzusos álláspont, így minden csupán ideológia, végső soron politika. Tehát ez egy tömör összefoglalás erről a posztmodern gondolkozásmódról. Egy kicsit népszerűbbeket is hadd idézzek. Ezek az egyik egy folyóiratnak az összegezése, a másik pedig amerikai egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. Tehát olvasom. Minden viszonylagos magatartásunkat az határozza meg, hogy milyen kultúrában élünk, vagy éppen milyen szituációban vagyunk. Az igazságot önmaguknak határozzák meg a csoportok vagy az egyének. Az igazságot nem felfedezzük, hanem örököljük. Mint egy ránk hagyományoztatik, ennél fogva mindig változásban van. Hát körülbelül ezekből már kiolvastuk azt, hogy a posztmodern gondolkodásmód legfőbb jellemzője, hogy nincs egy egyetemes igazság, nincs egy egyetemes mérték, ilyen nem létezik tulajdonképpen, ez csak illúzió, hogy ilyen lenne.
Még olvasom az amerikai egyetemisták nyilatkozatait. Arra a kérdésre, hogy szerintük létezik-e abszolút igazság. Az az igazság, amit te hiszel. Nincs abszolút igazság. Ha léteznék valami, amit abszolút igazságnak tekinthetnénk, honnét tudhatnánk meg, hogy mi az? Azok az emberek, akik abszolút igazságban hisznek, veszélyes emberek. Hát nagyjából, kicsit vázlatosan ez a posztmodern gondolkodásmód. Most nagyon egyszerűen ki tudjuk következtetni ebből, hogy ha az emberiség élni, létezni akar, vagy az emberi társadalom működni, akkor ez a gondolkozásmód magában nem visz sehova. Szóval ez nem egy kreatív, ez nem egy reménységet alapot adó, amire valamit építeni lehet, vagy ahonnan tovább lépni lehet, nem olyan gondolkozásmód, nem kreatív gondolkozásmód egyáltalán, tulajdonképpen egy dekadens, egy csődnek, egy kiábrándultságnak, egy tanástalanságnak, egy kiúttalanságnak a kifejezése. Tehát most a könyvnek a következő fejezete az pontosan azzal foglalkozik, hogy milyen kitörési pontok lehetnek innét. Tehát, hogy ma olyan korszakban kell lennünk, ha igaz az, hogy a posztmodern gondolkozás korszakában vagyunk, amikor ki kell forrnia valaminek. Most itt van két nagy kérdés, hogy egyáltalán kiforhat-e még valami új gondolkozásmód. Van-e olyan új gondolkozásmód, amit az emberiség nem próbált ki, ami eredményes volt? Tud-e az emberiség egy újat és reményteljeset és pozitív gondolkozásmódot felismerni, elfogadni, kezdeményezni, követni? Ez az egyik kérdés. De valamerre mindenképpen ki fog törni a posztmodern gondolkozásból, mert ő már nem működhet tovább, nem létezhet tovább. És hogy melyek ezek a lehetséges kitörési pontok? Mi az, amit itt ki lehet következtetni logikával? Mi az, amire gondolni lehet? És mi az, amit részben a megfigyeléseink alapján, az alakuló valóság megfigyelése alapján már is látni lehet? Tehát magyarul a könyv azt akarja mondani, hogy a kohó éppen most forr. Az emberiség gondolkodása hatalmas átalakuláson megy végbe, és ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy ez milyen jellegű ez az átalakulás, és mi az, ami ezek után várható. Utal a könyv ugyancsak rövidebben erre, én most egy kicsit nagyobb hangsúllyal szólok erről, hogy ezt a gondolkozásmód változást tudatosan is serkentik az emberekben, illetve a korszakváltás tényét tudatosítani is igyekeznek tömegekben, elsősorban nagyon érdekes módon vallásos oldalról. Talán eszünkbe jut, ugye, hogy ilyen kifejezéseket hallhattunk a közelmúltban többször, hogy a szeretet civilizációja. Ugye, ami önmagában egy nagyon pozitív szándék, hogy emberekben reménységet sugalni. Tehát, de minden esetre ez a kifejezés valami olyasmit akar tudatosítani az emberekben, hogy jöhet, jönnie kell egy egészen új és pozitív korszaknak, a szeretett civilizációjának. Annyi mindent kipróbáltunk, minden csődöt mondott, most már ennek kellene következnie. Ha tájékozottabbak, akár éppen az itt hallott előadások alapján bizonyára emlékeznek arra is, hogy a kereszténység történetét végig kísérte a Jelenések könyve 20. fejezetében található milleniumi időszaknak egy sajátos értelmezése. Újra és újra felbukkant különböző variációkban, hogy ez az 1000 éves milleniumi időszak tulajdonképpen itt a Földön egy aranykorszak, egy kívánatos szellemi átalakulásnak az eredményeként a kereszténység uralkodóvá válásának az eredményeként, vagy a következményeként. Tehát figyeljük meg, mennyi finom késztetés és mennyi finom utalás van arra, hogy tegyük az ezredfordulót valódi korszakfordulóvá. Következzék a szeretet civilizációja, következzék az igazi keresztény évezred, következzék a várva várt aranykorszak, jöjjön el az emberi történelemnek az igazi megoldása. Tehát a korszakváltás egyrészt magától is folyik, mert szükségszerűen kell, hogy történjék, mert a posztmodern gondolkozásmód az abban nem lehet megállni vagy megállapodni, az teljes, totális csődönét valamerre ki kell törni, vagy pozitív kiutat találni, vagy kitörni valamilyen életösztönnek a hatására. De másrészt történik tudatos serkentés, biztatás is, ösztönzés is, hogy korszakváltás következzék be. Most tehát ezek után a következő nagy kérdés az, hogy
Most tehát akkor ez a most forrongó gondolkozásmód változás mit fog hozni? A jövőben sötétedik vagy világosodik? Ugye nagyon legegyszerűbben talán így fogalmazhatjuk meg azt a kérdést, amely mindannyiunkban él. Bennünk él, mert mindannyian érzünk egy természetes szolidaritást az egész emberiséggel, az emberi történelemmel. Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy lesz-e valami pozitív célba érkezése. Ugye, ahogy valamikor mondta Petőfi, hogy eljön-e az egyetemes boldogság kora, vagy mindegy, hogy melyiket mondjuk. Szóval lesz-e valami pozitív célba érkezés az emberi történelemben? Kifúrja-e magát valahová, valami jó irányba ez a sok küszködés, tévedés, reménység és reménytelenség? Másrészt pedig az egyéni sorsunk szempontjából is felettébb fontos és izgalmas ez, akár csak a mi nemzedékünkben, a mi saját életünkben. Hát mit fogunk megérni? Sötétedik vagy világosodik? És ha a gyermekeinkre gondolunk, és az unokáinkra, és az új nemzedékért való felelősségre, ha rájuk tekintünk, akkor is szorongató ez a kérdés. Mire születnek gyermekek? Mire neveljük fel őket? Mire készítsük fel őket? Remélhetnek-e valami jót, adhatunk-e nekik egy pozitív, boldogságvágyó, életszerető életszemléletet, ezek mind-mind kérdések. És talán itt fogalmazhatom meg, hogy mi késztetett ennek a könyvnek a megírására. Ahogy említettem, tömegekben érezhető a szorongás. A többé-kevésbé való tudatosulása annak, hogy tényleg gondolkozásmódváltozás, korszakváltás megy végbe a történelemben. Sokszor megragad engem egy bibliai kifejezés, amely Lukács evangélium 21. fejezetében található, a 21. fejezet 25. és 26. versében. Többször idéztük ezeket az igéket, a 26. vers valószínűleg különösen a fülünkben van, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De az előző Biblia vers is érdekes, ahol azt mondja, hogy ugye a szöveg összefüggésből kitűnik, hogy mindez a Jézus eljövetele előtti korszakot jellemzi, és azt mondja ott, hogy jellemző lesz a népek szorongása a kétség miatt. És utána mondja, hogy elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Megragadónak találom ezt a kifejezést, hogy népek szorongása a kétség miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az igének a beteljesedése fokozatos. Ma még nem tartunk ott, hogy a Földön tömegek rettegjenek attól, amik a Föld kerekségére következnek. Sokan félnek, sokan pánikmódon félnek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy ez általánosan jellemző. De az az állapot már beállt, hogy népek szorongása a kétség miatt. Úgy tűnik nekem, hogy valami fokozatosság van ebben az igében. Először a népek szorongása a kétség miatt, végül ez elmegy odáig, hogy elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát ezt mindnyájan érezzük, hogy ez már ma valóság, népek szorongása a kétség miatt. És senki semmi biztosat tulajdonképpen nem tud, nem mer mondani az embereknek. Szeretnék egy néhány sort idézni Török Endre Ki a szabad című könyvéből. Egyébként is hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy ez egy gyönyörű kis könyv, külsőleg is, belsőleg is. Én ennek a könyvnek a megírása előtt kaptam meg, de a nagy hajszában, hogy éppen hogy az ezred fordulója elkészüljön, a könyv nem tudtam elolvasni. Most olvasom nagy lelki, szellemi gyönyörűséggel, és egy olyan jó megerősítés, egy nagyon jó bizonyság, hogy tulajdonképpen minden gondolkodó ember ugyanabba az irányba látja a dolgokat, illetve ugyanabba az irányba keresi a problémák gyökerét, és mindjárt ugyanúgy tapogatunk a megoldás felé. De hát nagyon sokan ezzel a kis könyvecskével rokon gondolatot fedeztem fel a könyvben, aminek különben jellemző az a cím, és hogy ki a szabad, vagy hogy milyen problémákkal küzd tulajdonképpen az emberiség. Nos, ennek ebben egy interjú, és az interjú során a következőt kérdezi az interjú készítője. Nemrég a Lettre International című folyóirat bemutatkozó beszélgetésén két író összeszólalkozott, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen ellenkezőleg a józan építkező reáliák korát. És mondja ekkor az interjú készítője Török Endrének, Dosztojevszki, Hamvas, Pilinszki értelmezőjeként ön autentikus személyisége kérdésben megszólalni.
Szeretném idézni ezután, hogy Török Endre mit válaszolt erre. Egy nagyon tisztességes választ adott, és ezt mondta. E kérdésben megszólalni senki sem autentikus, senki sem hiteles. Tudatlanok vagyunk. Minden esetre, ha nem akarjuk becsapni magunkat, kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, amit Heidegger mondott, éreznünk kellene, és olykor talán érezzük is, hogy isteni kegyelem nélkül semmire sem megyünk. Gondolom, ugye ő is a Heideggernek, a filozófusnak arra a posthumus közzétett kijelentésére utal, arra a végkövetkeztetésére, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. De azért mondom, hogy ez a válasz nagyon tisztességes, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen a józan építkező reáliák korát, vagyis ezt is lehet ezt a kérdést is megfelelni, hogy sötétedik vagy világosodik, ugye? Azt mondja, hogy ebben a kérdésben megszólalni senki sem hiteles, tudatlanok vagyunk, és utána ennyire árnyaltan mondja, hogy minden esetre kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, ha nem akarjuk becsapni magunkat. Ja, tehát ez a helyzet áll fenn, hogy népek szorongása jellemző a kétség miatt, de aki becsületes, aki tisztességesen néz szembe a kérdésekkel, és tisztességesen akar választani, az azt mondja, tudatlanok vagyunk, senki sem hiteles, semmit sem merünk, vagy tudunk mondani. Én sem mernék, nem mertem volna ezt a könyvet megírni, a magam gondolatait írtam volna le, senki sem hiteles valóban, és saját kútfejünkből, ezekre a hallatlan kérdésekre nem merhetünk válaszolni, nem merhetünk hozzányúlni. Ott van azonban az a kérdés, hogy vajon a Szentírás sem gyújt valami világosságot ebben a kérdésben? Vajon a Szentírás az emberi történelmnek ebben a korszakában nem lehet világító fáklya és segítség? De olyan messze került az emberiség, olyan hihetetlenül messze, fényévnyi távolságba attól, hogy a Bibliával egyáltalán szóbáljon, vagy egyáltalán tudjon a Bibliáról úgy, mint ami isteni kinyilatkoztatás, vagy isteni kinyilatkoztatás lehet, amiből az emberinél nagyobb és mélyebb és hiteles bölcsességet lehet nyerni. Újra csak azt mondani, nem is értik ezt a fogalmat emberek, szóval ez annyira eltemette a 16. századi protestantizmus óta, ugye, amikor hát ez volt a nagy felfedezés, hogy a Szentírás, és hogy a Szentírás nem csak mint a kereszténységnek a hiteles forrása és a hiteles mértéke, hanem valami, ami hallatlanul ösztönzi az emberi gondolkodást, valami, ami igazán az emberi problémák nagy megoldását tartalmazza. Ez úgy eltűnt, ezt úgy eltemette a korszakváltások, ugye, a homokja, hogy ehhez az emberek nem tudnak hozzáférni. És mikor ezt a kis könyvet próbáltam írni, azért fohászkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy a korunk emberéhez egy picit valahogy közelebb vinni, rövid írásban, amit képesek egy lélegzetre elolvasni, hogy a Biblia és a Biblián belül a történelmi proféciák, azok még ma is betölthetik azt a szerepet, amit Péter apostol így fogalmaz meg a levelében, hogy igen, biztos a prófétai beszéd, amelyre jól tesszük, ha figyelünk, mint sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Ez egy gyönyörű, szép ige, én nem győzöm csodálni, ugye, hogy a Biblia olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, amire az ember jól teszi, ha figyel, egészen addig, míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Hát nem erre van szükségünk, hogy nappal virradjon és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Tehát ez egy roppant nehéz dolog, hogy valahogyan ezt megpróbáljuk az emberekhez közel vinni. Nagyon örültem annak, hogy csak néhány hete jelent meg a könyv, de azért jó néhányan fölhívtak, és volt, aki azt mondta, hogy leültem és együltöbben elolvastam. Másik azt mondta, hogy megrázott a könyv. Harmadik azt mondta, hogy mindenképpen kijusson könyvesbolti forgalomba is most. Mert ha az emberek csak kicsit értenek meg belőle, már az is nagyon jó, már az is segítség. És tényleg arra vágyakozom én is, hogy ez a könyv megrázzon embereket. Ahogy mondtam, lehetőleg egy lendületre olvassák el, és tényleg elindítson gondolatokat, mert népek szorongása jellemző a kétség miatt.
és az ember szíve megesik ezen az állapoton, és tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik fuldoklanak ezek között a körülmények között, és szalmaszálat, és kapaszkodót, és reménységet keresnek. A Biblia pedig nem egyszerűen csak elemez, és nem egyszerűen csak világosságot árad, amely hihetetlennek tűnik, de puszta logikai alapon mégis úgy tűnik, hogy ha van reménység, csak ez lehet a reménység, és ez lehet az egyetlen reális reménység. Nos, tehát akkor menjünk egy kicsit tovább, miután így nagyjából úgy végigfutottunk ugye a könyv vázlatán is tulajdonképpen, illetve a cím elemzéséből vagy értelmezéséből kiindulva, és tegyük fel azt a kérdést, hogy egyrészt a bibliai proféciákat tanulmányozva, másrészt alaposan megfigyelve a körülöttünk végbe menő változást, és nagyon élesen gondolkodva, tulajdonképpen mit mondhatunk, mi annak a korszakváltásnak, vagy gondolkodásmódváltásnak a leglényege, ami ma történik. Azért mondtam így, hogy egyrészt megfigyelés, másrészt a bibliai proféciák tanulmányozása, mert a kettőt nem is jó élesen külön választani. Szóval ez valahogy olyan kölcsönhatásban van. Az ember nagyon élesen gondolkodik, és jól megfigyeli a körülöttünk lévő változásokat, és akkor utána tanulmányozza, vagy vele együtt mellette tanulmányozza a bibliai proféciákat, akkor egy ilyen elementáris felismerés, hogy szóval a bibliai proféciák kimondják azt, amit az ember érez, vagy sejt. Vagy ha fordítva a bibliai proféciákkal kezdi az ember, és jó alaposan megfigyeli a valóságot, megint ilyen revelációszerű élménye van, hogy igen, ez így van, ez kézzel fogható, ez nyilvánvaló, ez tényleges bizonyosság. Nos, tehát akkor mondjuk meg tényleg, tehát ne felejtsük el, hogy korszakváltáson most már csak is gondolkodásmódváltást értünk, mert mindig ez a dolgoknak a lényege, nem pedig külső történéseket egyszerűen. Tehát akkor mi az a gondolkodásmódváltás, ami történik? Hát ha nagyon kélezetten akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy az a megrázó ebben a gondolkodásmódváltásban, hogy tulajdonképpen a gondolkodásról való leszokás történik. Tulajdonképpen a tiszta gondolkodásnak az elveszése történik. És ez az, ami a legnagyobb félelmet kelt ki, ami szerintem a korunkban a legfélelmetesebb jelenség. Nekem félelmetesebb minden külső dolognál. Ez, hogy a tiszta gondolkodás kivesző félben van, és tulajdonképpen magáról a gondolkodásról való lemondás kezd jellemzővé válni. Ugye soha ne gondolkozzunk úgy, hogy hát az ember ugye Isten képére, hasonlatosságára teremtett lény és gondolkodó lény, hát a gondolkodás az mindig működik és mindig fejlődik. Remélem, hogy ilyen lineáris evolúciós elmélet senkiben sem él az emberi gondolkodást illetően. Ugyanis erre egyszerűen a történelem is rácáfol. Hát ugye gondoljunk arra például mondjuk középkor. Ugye ma érdekes módon már nagyon sokan vitatják és tagadják ezt a kifejezést, hogy sötét középkor. De mindegy, hogy most milyen szempontból nézzük, ne nézzük emberi szabadságjogok oldaláról, ne nézzük tudomány fejlődése oldaláról. Csak egyetlen egy kérdést szeretnék kérdezni, hogy általában az tömegekre, nem egyes kiváló elmékre gondolok, de tömegekre. Mert ugye most itt az emberiséget általánosan jellemző tendenciákról van szó, hogy tömegekre az éles gondolkodás volt jellemző, vagy nem az éles gondolkodás volt jellemző. Ugye, és ez nem csak abból fakadt egyszerre, persze nagy mértékben abból is ugye általános volt az írástudatlanság, meg nem fejlődtek tudományok, meg egyebek, de hát egyáltalán tömegekben az emberek nagyon alacsony szinten voltak ugye, a gondolkodás tekintetében, ugye ezt sokszor emlegetjük a babonás, ugye, és egyéb hát primitív gondolkozásmódot, amely tömegekre jellemző volt. Na most remélem nem gondoljuk azt, hogy az emberiség gondolkodásában nem lehet visszafejlődés és hagyatlás. Szóval itt nincs semmiféle evolúciós predesztináció, ezt jó, hogyha tudomásul veszünk. Ugyan lehet egy fanatikus hitet felállítani magunkban az emberben, és lehet ebben nagyon bízni, csak az a kérdés, hogy ebben igazunk van-e, és ezt a valóság törvényszerűségei alátámasztják-e. Akkor most már egy kicsit hadd forduljunk a bibliai proféciák felé. Nem akarok semmiféle mélyebb elemzésbe menni, és itt a jelenlévők között úgy is tudom, hogy nagy részt ugye ezek a
a végidőre vonatkozó, Jézus visszajövetele időre vonatkozó történelmi proféciák ismertek. Inkább csak egy összképet szeretnék kihozni ebből, és csak ebből az egy szempontból nézve, hogy az emberek gondolkodása éles lesz, és a tiszta gondolkozás tömegméretekben jellemző lesz el Jézus eljövetelt, vagy nem lesz jellemző. Ezt nézzük meg. Hát idézném legelőször az egyik, ugye legismertebb bibliai szakaszt, a Timóteushoz írt második levélből Pál apostol szavait, aki ezt írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, bizonyára sokszor hallottuk, olvastuk, de most mégis idézzük fel, hát ha nem mindenkinek van elevenen az emlékezetében, az első négy verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ez egy elég átfogó, komplet jellemzés. Megkérdezem, belefér ebbe, vagy szóval benne van ebben, hogy gondolkodnak? Szóval érzi, hogy az ember ugye az egész felsorolás a tiszta gondolkodás ellen szól. Szóval ha az emberek először is magukat szeretők, aztán jónak nem kedvelői, aztán vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akkor ez a mentalitás... Ez nem kedvez a tiszta gondolkodásnak, a gondolkodás kultúrájának, ha úgy tetszik. Aztán idéznék ugyancsak a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből. Kétségtelenül ugyanerre az időre utalva mondja a negyedik fejezetben Pál apostol a következőket. Harmadik, negyedik verset olvasom. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Megkérdezem, megint csak a gondolkodás kultúrájának a kiváló működéséről, vagy fejlődéséről van itt szó. Ugye, ha azt mondja, hogy viszket a fülük, szóval mintha azt mondaná, hogy nem egészséges, a hallásuk beteg, és mindig valami csiklandozza a fülüket, de mindig rossz irányba, és azt mondja, hogy el nem szenvedhetik az egészséges tudományt, egyenesen allergiásak rá, és úgy gondolom, hogy ez nem csupán csak a kifejezetten a Szentírásra, vagy az egészséges isteni tudományra vonatkozik, és azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és az igazságtól most már teljes általános érvénye, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azután... Hadd említsem Jézusnak egy másik nagyon jól ismert kijelentését, ezt már nem is olvasom, csak idézem. Máté evangélium a 24. fejezetéből azt mondja, hogy sok hamis Krisztus és sok hamis proféta támad, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. Hát ezek szerint a végidő tömegei, embertömegei hitethetőek? Jelekkel, csodákkal, jelenségekkel, szóval ez megint nem a gondolkodás kultúrájára mutat. Hanem hamis Krisztusok, hamis proféták jelekkel, csodákkal elkápráztathatják, elhitethetik. Aztán Máté evangélium a 24. fejezet 37. versében megint a jól ismert ige, hogy az emberfia eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz, emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. Ezt megint egy kicsit tágabb értelemben vehetjük, hogy semmi lényegeset, az érdemi dolgokat nem veszik észre. Nem csak azt nem veszik észre, hogy hova fordul a történelem, vagy merre járunk, a lényegeket és dolgokat nem látják, nem veszik észre, nem érzékelik, nem vesznek észre semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az igék mind abba az irányba mutatnak, hogy a gondolkodásról való leszokás, a félelmetes gondolkodásmód váltás, ami korunkban, és eszünkbe juthatnak bizony ilyen gondolatok. Teller Ede mondta egy alkalommal, hogy az emberiség általános elbutulásától tart. És ez az aggodalom nagyon sok szempontból megalapozott. Tegyük fel azt a kérdést, hogy
miért fordul ilyen irányba az emberiség gondolkozása? Szóval próbáljuk ennek az okait felderíteni, vagy számba venni. Fedezzük fel, ne csak a jelenséget észleljük, hanem próbáljunk egy kis oknyomozást végezni, hogy miért mutat az iránytű errefelé. Hát egyrészt kétségtelenül dolgozik az emberekben egy hatalmas kiábrándulás. Ugye még azért gondolom előttünk van a jelenet, ugye a nagy francia forradalom idején az ész istennőjének az ünneplése, a kultusza. Ugye az ember mi mindent remélt attól, hogy végre az emberi ész fogja uralni a világot, és végre az emberi észnek a kifejlődését és az üdvös tevékenységét semmi sem korlátozza. És mi lett ebből? Ugye van egy óriási kiábrándulás. A természettudományok nem tudták megoldani végső kérdéseket. Ugye ma még a kozmogónia területén is a világ és az mindenség és az élet eredete kérdését illetően is az agnoszticizmus, a nem tudjuk álláspontja, az, amire a természettudomány helyezkedik leginkább. Azután nem tudta ez a korunk természettudománya, amiben leginkább hitt az ember, ugye a tudomány tévedhetetlenségének, vagy bizonyosságának a mitosza uralta leginkább az úgynevezett modern korszakot, nem tudták előre jelezni, vagy nem tudták megakadályozni például az ökológiai válságot. Ugye ez a hallatlan fenyegető probléma már csak akkor került felfedezésre, amikor már megfordíthatatlan, és ugyanúgy nem sikerült a történelem problémájának az igazi megoldása, a társadalmi problémák igazi megoldása. Tehát tulajdonképpen az ész uralma nem hozta azt, amit az ember várt tőle. Az emberi civilizáció soha nem látott válságkorszakba torkollott. Aztán egy újabb ok, amit felfedezhetünk, hogy ebbe az irányba megy a korszakváltás, hogy rengeteg információ jut hozzánk. És tulajdonképpen a miénk egy évszázadok, évezredek emberi tudományának az öröksége, és nem vagyunk képesek ezt az egészet átfogni. Tulajdonképpen kinek-kinek szinte csak a részletekben való elmerülés marad. Alig-alig mer valaki szintetikus gondolkozásra vállalkozni, vagy valamit kimondani. Ugye mindenki fél attól, hogy tudománytalannak tűnik, és hát ugye ki ismer ekkora információ tömeggel, és ennyi bonyolult ellentmondásossággal, ekkora komplexitással megbirkózni. Tehát óvatosan mindenki csak valami részletekben mer alkotni valamit, vagy kimondani, vagy állítani valamit. Tehát ezzel az információ tömeggel se tudunk mit kezdeni, nem tudjuk összerendezni, nem tudjuk kiértékelni. És ki ezt egészen kilátástalannak látja. Tehát az embernek egyszerűen kedvét szegi az, hogy eljusson a dolgok végére, vagy hogy valamiféle igazságot keressen, vagy találjon meg, vagy kimondani merjen. Aztán hozzá kell tennünk ehhez, hogy ott van a másik nagy gyanú, és a másik nagy aggodalom, hogy hol van igaz beszéd, meg igaz megállapítás. Hát annyi minden bizonytalanodott el, annyi mindent kellett felülbírálni, annyi mindent kellett elvetni, ami korábban igazságnak tűnt, és különösen ma annyi a hazug beszéd, és annyi a manipulatív állítás, hát azt mondja az ember, hát én kis törpe a dzsungelben mit csináljak, hát hol találjam meg az igazságot, vagy hol keressem az igazságot, de ki tudja, hogy mit az igaz. Szóval még ha meg is próbálnék birkózni ezzel az információ tömeggel, akkor tegyük ehhez hozzá azt, hogy itt van egyszerűen a gazdasági kizsákmányolás is, egyszerűen ahhoz, hogy egy ember létezni, élni tudjon, olyan mennyiséget kell dolgoznia a túlnyomó többségnek, vagy ha valaki mondjuk kifejezetten távolról sem kétkezi munkával dolgozik, de szóval annyit kell szerveznie, megügyintéznie, szóval mindegy, hogy mivel tölti az idejét, de egyszerűen nem marad idő, és nem marad tér arra, hogy gondolkozzék, vagy foglalkozzék a legnyomasztóbb, vagy a legnagyobb kérdésekkel. Tehát az embereket uralja egy ilyen életérzés, hogy fáradtak vagyunk. Semmi más nem akarunk csak túlélni. Semmi más nem akarunk csak ezt a percet megoldani. Semmi más nem akarunk csak egy kis lélegzethez jutni. Semmi más nem akarunk csak egy kicsit megkönnyebbülni. Tehát az ember hihetetlen fáradtságot érez, és teljesen kilátástalannak látja azt a vállalkozást, hogy az igazságot kutassa, vagy keresse, és egyáltalán elbizonytalanodott abban is, hogy ilyen van-e. Ugye hát a posztmodern gondolkodásnak ez a legfőbb jellemzője, ahogy mondtuk.
Akkor tegyük még ehhez hozzá, hogy az emberek az ismereteik legnagyobb részét ma képi információkból szerzik be. És ezt a törvényszerűséget mindenki tudja, hogy ugye a TV képernyőjén szerzett információk, azok villámgyorsan peregnek, mennek be az agyba, de hogy az ember ezeket feldolgozza vagy kiértékelje, ez már nem lehetséges. Ugye ha eltűnik az olvasásnak a kultúrája, ugye, akkor és az olvasás ugye az készteti az embert, hogy gondolkozzék, de ma már csak az a felületes olvasás jellemző, ugye figyeljük meg, hogy iskolásoknak, középiskolásoknak kiadnak könyveket, részben képi módon a kötelező olvasmányokat úgy közvetítik nekik, nézve rövid összefoglalás, mert tudják, hogy úgyse olvassák el még azt sem. Ugye jellemző az, hogy folyóiratokban, könyvekben ilyen összefoglalók vannak, ilyen ugye lapszéli szalagvezetők, hogy melyek a fő gondolatok, mert úgysem fogja senki pontról pontra végigolvasni, és egyáltalán végig gondolni és értékelni. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly gondok. Nem beszélve, ugye nem szóltam még ugye az elektronikus információról, ugye, hogy emberek ugyan belebújnak a számítógépükbe, és elkápráztatják ugye az internet nyújtotta lehetőségek, de tökéletesen el is lehet ebben veszni. És még kilátástalanabb tűnik, hogy az ember valamilyen szintézisre jusson, vagy az érdemi kérdésekre választ tudjon találni. Akkor most ehhez még tegyük hozzá, hogy a hatalmas fáradtság érzés és szorongás rengeteg embernél oda vezet, hogy elkábítja magát. Szóval egyszerűen szereknek a következménye az, hogy nem is tud gondolkodni, mert vagy alkoholizál, vagy kábítószerezik, vagy nyugtatózik. Szóval egyszerűen, hogy így mondjam, kémiai úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét. Ez is félelmetes kiszámolni, hogy az emberiségre százalékosan milyen mértékben jellemző ez is, hogy ilyen úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét, egyszerűen menekülési ösztönből. Na most mi jön ebből? Ugye ebből jön például, hogy fantasztikus történelem hamisítást lehet űzni a mi korunkban. Én nem tudom, hogy ki hogyan van ezzel, de én megdöbbenve tapasztalom, hogy az emberek soha nem látott módon nem tudják és nem értik a történelmet. Szóval ez egyszerűen olyan mértékű, hogy az emberek abszolút nem tudják, nem értik a történelmet, vagy tudatosan el is zárkóznak előle. Hát hiszen gondoljuk meg itt is, mennyi ideológia váltás volt, méghozzá gyors egymás utában, szóval sokkal gyorsabban peregtek az utóbbi időben, mint ahogy ezt követni lehet világviszonylatban, és mindig átértékeli mindegyik a másikat, és mindig ott van az érzés, hogy manipulatívan történik a történelmnek az átértelmezése. Hát akkor van egyáltalán egy reális történelem szemlélet, vagy történelemtudomány, teljesen eluralkodik a szkepticizmus. Ugye bizony az embernek nagyon sokszor eszébe jut József Attila híres versora is, hogy ős patkány terjeszt kort közöttünk a meg nem gondolt gondolat. Ma nagyon jól lehet az ilyen meg nem gondolt gondolatoknak fertőzni, mert az emberek abszolút nem tudják és nem értik a történelmet, és mindent lehet tenni. Akkor vegyük ehhez még hozzá most azt, hogyha a tiszta gondolkozás, vagy a gondolkozás kultúrája kiveszőben van, leszoknak az emberek a gondolkozásra, akkor mi lesz a beszéddel? Ugye persze ez meg kölcsönhatásban van. Ha nincs tiszta gondolkozás, nincs tiszta beszéd. Kérem, mindenki figyelje meg, hogy mennyire gyakran mondják az emberek ezt a kifejezést, hogy csúsztatás. Igazságosan gondolkodni. Már nincs is ott ez a vágy, hanem ha mindenki azért beszél, hogy megoldja a következő lépést. És egyáltalán nincs tartalma nagyon. Én például kétségbe vagyok esve az ünnepségeken. Szerintem a korunk ünnepségei nyomasztóak és elviselhetetlenek. Gondolatlanok. Egyszerűen menekülnek szimbólumok, menekülnek hagyományok. Hihetetlen magasra csap ugye a hagyományok kultusza, mert hát valami azért kell, hát valami kis változatosság kell, azért ünnepek kellenek. De rengeteg a gondolattalan beszéd. És az emberek úgy valahogy kiképzik magukat arra a művészetre, hogy a semmit elegánsan adják elő, tudományosan vagy elegánsan. És szóval van ilyen egész külön stílusa a mi korunknak, ugye, hogy mi a vonalas, mi a modern, ahol az emberek technikákat nagyon jól megtanulnak, előadásmódokat, modern illemszabályokat, De tartalom, de gondolat, de a valóság az sehol. Tehát akkor mit várhatunk ebben a korban? Talán még egy rövid idézetet az irodalomról is idéznék, ugyancsak Török Endre könyvéből, ezt írja.
Az emberből előbújt szörnyeteg, mintha korunk brutális civilizációjának bukását adna hírül, mint egy előjelként, az irodalom pedig, a ritka esetektől eltekintve, valójában nem tesz mást, csupán egy szörnyeteg természetrajzát tárja elénk. Vagyis nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Ugye, tehát csak a természetrajzát adja annak a szörnyűségnek, ami van, de nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Tehát akkor mitől fejlődjék az emberi gondolkodásmód? Tehát valamelyest ugye oknyomoztunk, hogy miért megy ebbe az irányba minden, hogy leszokás a gondolkodásról. És még ehhez tegyünk hozzá valamit, amit itt kimondok, a könyvben nem írtam le. Ugye a Biblia mond még egy nagyon fontos dolgot. Ez egy nagyon lényeges bibliai kijelentés. Jelenések könyve 12. fejezet 9. verse, ahol azt mondja arról, ama régi kígyóról, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vagyis, hogy játszmát játszik az emberiséggel. Na, ilyen. És óriási kérdés, ez még egyszer mondom, hogy mitől kezdenek tömegesen az emberek szemléletet váltani, és hogyan hatnak egymásra, és hogy alakul ki ez az egész folyamat. Nos, a Biblia mond még egy tényezőt. Tehát azt mondja, hogy az oknyomozásunkban fel tudunk fedezni bizonyos tényezőket, de ezen felül még van itt egy nagy manipulatív szándék. Ez zseniális, sakkozó, és pedig az a valaki, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. És akinek tulajdonképpen nagyon ideális az, hogy embereknek gondolkozzanak. Hadd tegyem hozzá, hogy úgy tűnik, mintha bizonyos gazdasági, sőt talán vallási erők se bánnák ezt. Mert azok az emberetömegek, akik nem gondolkoznak, azokat mindig könnyebb akár ideológiával leigázni, akár gazdaságilag kizsákmányolni, akár társadalmilag inaktívvá tenni. Egyszerűen jobban lehet uralni, és jobban lehet totális hatalmat szerezni a nem gondolkodó tömegek fölött. Tehát hihetetlen messzire kerültünk attól, amit ugye valamikor Pascal olyan nagyon, nagyon nemesen és nagyon-nagyon szépen, tökéletesen fogalmazott meg. Ugye azt mondta, így fogalmazott, hadd idézzem a sorait, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Hát ez a szépséges, klasszikus idézet. Fényévnyi távolságban vagyunk tőle a mai civilizációnkban. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor belenyugodjunk abba, hogy elvész a tiszta gondolkodás értéke. Csak nagyon röviden szeretnék utalni rá, hogy a Bibliában ez a kifejezés szerepel, hogy tiszta gondolkodás, meg egészséges tudomány többször is. Például Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezet 7. versében, hogy Isten nem félelem lelkét adta nékünk, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Károlyi fordításban itt találjuk, hogy józanság lelkét. Az eredeti szövegben az van, hogy tiszta gondolkodás lelkét. Péter apostol pedig azt írja az első levele első fejezetében, illetve a második levele első fejezetében, hogy tiszta gondolkodásotokat serkentgetem. Igen, az apostolok ezzel fáradoztak, a tiszta gondolkodás serkentgetni. Semmiképpen nem mondhatunk le erről. És vagy pedig egy ilyen pesszimizmussal kéne lezárnunk a kutatásunkat, hogy hát sötétedik, hát rémisztően sötétedik, és ebből az egészből nincs kiút. Hát ha csak az emberi tényezőket néznénk, akkor tényleg ehhez a szomorú következtetéshez kellene jutnunk, de épp azért kívántam én is megírni ezt a kis könyvet, és pontosan az a cél, hogy reménységet árasszon, ugyanis valami hallatlan értékűvé válnak a bibliai ígéretek ezen a háttéren, amelyek pontosan arról szólnak, hogy még csak nem is így van, hogy először totálisan besötétedik, és majd azután kiderül, amikor Isten közbeavatkozik az eseményekbe, hanem a Bibliában azt a nagyon fontos ígéretet is találjuk, hogy miközben ilyen rettenetesen sötétedik, valahol az Isten kezd mind erőteljesebben világosságot gyújtani. Hol találhatjuk az erre vonatkozó bibliai ígéreteket? Hát először a legfontosabb ígéretet említem. Azt olvassuk Jelenések könyvében,
ismétlődik ez a hallatlan erejű kijelentés, ezt mondja Isten, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Nem tudom, ki mennyire szereti ezt az igét, vagy mondja az első és az utolsó, vagyis ezzel azt akarja mondani, az emberi történelem kezdete, mert a Biblia fenntartja a teremtés eszméjét, vagy pedig, és ugyancsak az emberi történelemnek a vége is. Ha nem lenne a Bibliában ez a kijelentés, hogy Isten az omega, ha ő a vég is, nagyon, nagyon, nagyon szörnyű kilátásaink lennének. Tulajdonképpen ez a kijelentés Jézus visszajövetelére utal, és arra, hogy ez a vég, ez tulajdonképpen csak úgy értendő, hiszen azáltal, hogy Isten a szeretet Istene, és céllal és okkal teremtette az embert és a földet, ebből eleve következik is, hogy ez csak a jelen bűnnel fertőző történelem vége lehet, és egyben azonnal egy új teremtés és egy új kezdet. És pontosan ezt is találjuk a Bibliában. A Biblia

és mint egy ellensúlyozza a maga különleges munkájával a besötétedést, a tiszta gondolkodásnak a kiveszését. Ézsaiás könyve 40. fejezetében például olvassuk azt, hogy Jézus megjelenése előtt kiáltó szó hangzik a pusztában. Felszólítás, hogy a kietlenben utat egyengessetek. Ugye? Mindjárt érezzük a jelképes kifejezés értelmét, hogy a kietlenben, a pusztában. És hogy magas hegyről örömmondó szózat hangzik, és víz hangzik. Tehát egy nagyon bátorító látomás. Aztán Ézsaiás könyve 60. fejezete első verseiben azt mondja, hogy miközben sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, felhívás hangzik azokhoz, akik az Isten evangéliumát, az Isten beszédét még mindig ismerik és még mindig képviselik, és kelj fel, add ki világosságodat, mert eljött világításod ideje. Ugye itt is egy kicsit pontosított fordításban idézem az igét, tehát kelj fel, add ki világosságodat, eljött világításod ideje, mert sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És utána gyönyörű ígéret következik, hogy népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Vagy hadd idézem az egyik igét, ami nekem van talán ezek között az igék között a legkedvesebb, vagy a legsokat mondóbb, Hóseás próféta könyvéből, az egyik kis próféta könyvéből. Ugye nagyon sok bibliai könyv emlegeti az úgynevezett késői eső ígéretét Jézus megjelenés előtt, ami a Szentléleknek egy végső kiárasztása, ami mindenek előtt egy tiszta és hallatlan erejű evangélium hirdetésben nyilatkozik meg, ugyanúgy, mint hogy az első pünkestkor is volt, amit az isteni hatalomnak a megnyilatkozásai támogatnak és erősítenek. De csak egyetlen helyen találjuk egy különleges megjelölését ennek a nagy ígéretnek, és pedig Hóseás próféta könyvében. Idézem a 10. fejezet 12. versét, ahol ezt írja. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Tehát beszél a Biblia a késői esőről, máshol nevezi ezt felüdülés idejének, mint ahogy a nagy eső, a zápor felüdít. Ezen az egy helyen viszont azt mondja, hogy igazság esőjét adja néktek. Nekem olyan vigasztaló ez a gondolat, hogy noha egy olyan félelmetes korszakváltás megy végbe, hogy eltűnik a tiszta gondolkodás, hogy leszokás történik a gondolkodásról, elvész a gondolkodás kultúrája. De mielőtt ez egy félelmetes válságba torkolnék, és mielőtt az Isten végső szabadító megjelenése bekövetkeznék, még egyszer az igazság esője hull erre a világra. Annyira szép és bátorító, hogy az igazság esője, mint ami minden tisztára most, mint ami mindenkinek még egyszer esélyt biztosít. És gondolom, mindnyáján kikövetkeztetjük a bibliai kijelentésekből, hogy ez nem úgy jelenik meg, hogy egyszerre egy pillanat alatt minden előzmény nélkül, hanem Isten fokozatosan fáradik azon, hogy a mélyülő sötétséget, a hajnal pirkadása és a mindinkább delelőre jutó világosodás kísérje, és végül az igazság esője hulljon a világra. Tehát, ha le kell zárnunk az előadássorozatot, mert itt az idő, akkor azt kell mondanom, hogy nem ismertettem távolról se a könyvet egészében. Például kihagytam egy egész fejezetet, amiről még csak érintőlegesen sem szóltam, pedig az egyik kulcsfejezet a könyvben, hogy mindennek mértéke az ember, vagy mindennek mértéke az Isten elv körül forogja a történelem. Erre a fejezetre külön fölhívnám mindenkinek a figyelmét. Tehát ezek óriási kérdések. Talán erről csak nagyon röviden annyit mondjak, ugye egy Protagorasz nevű időszámításunk előtti 5. századbeli görög filozófus fogalmazta meg ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nemes elv lehet, amennyivel az ember legpozitívabb megjelenésével találkozunk, és kétségtelen, hogy a teremtés koronája az ember. De gondoljunk arra, hogy a mi korunkban nagyon elfajult ez az elv. Nagyon-nagyon elfajult ez az elv, mert valami olyan értelmezést nyert, hogy mindennek mértéke a mindenkori ember, az ember kívánsága, az ember igénye, az ember igazságtudata, az a jelentés, amit az ember ad a dolgoknak. És ugye nem kell mondanom, hogy az ember milyen mértékben deformálódott el. És tulajdonképpen a mi korunkban abszolút uralomra jutott ez el, hogy mindennek mértéke az ember, és teljesen kiveszett a mindennek mértéke az Isten elv, de értelmét is vesztette, szükségszerű értelmét vesztette, mert gondoljuk meg,

0: hogy mindennek mértéke az Isten elvnek csak akkor van értelme, ha létezik egyértelműen megérthető isteni kinyilatkoztatás. Tehát, ha kiveszett még a modern protestantizmusból is az a hitvallás és az a hit legnagyobb rész sajnos, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje, ahogy radikális kifejezésre a Biblia. És akkor az is óriási kérdés, hogy lehet-e viszont játszadozni azzal, hogy ennek miért Isten elvet, viszont ember saját az érvítését. Tehát még nagyon sok fontos dolgot. Én azzal szeretném lezárni az előadásunkat, hogy mindegyikünknek feladatunk van, hogy ebben a tekintetben a sötétedik vagy világosodik. Mit tegyünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen se belőlünk, se másokból? Álljunk ellene az élet hajszájának, biztosítsunk magunkat csendeket. Ne adjuk fel az olvasást. Mindenek előtt az Isten szájából származó beszéd olvasását, de a más beszédek olvasását sem, mert értenünk kell korunknak a kórtanát, és nem szabad a felületes olvasásra és a felületes gondolkodásra rászoknunk, az oknyomozó, a tényfeltáró gondolkodást nem szabad feladnunk, hinnünk kell benne. Tulajdonképpen, ha nincs mérték, nincs cél, értelmetlen az emberi élet, és elveszett az ember teljesen. Tehát tegyük ezt, és hadd mondjam még gyakorlatilasabban, különösképpen tekintsünk a gyermekeinkre. Én gondolom, sok szülő szenved attól, hogy azt mondja, nem tud. A gyermeke egy új generációnak a gyermeke, képtelen már a maga értékrendjét a gyermekeinek átadni. És úgy érzi, hogy elsodorja őket egy teljesen más gondolkozásmód, és az egy másik világ, ahogyan ők élnek, és ahogyan ők gondolkoznak. Ha ez jobb lenne és pozitív lenne, mint a korábbi, akkor semmi aggodalom, de itt nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezért én azt mondom, hogy szülők szálljanak időt a gyermekeikkel való beszélgetésre. Mert ha nem ápoljuk a családunkban a szíves beszélgetéseket, szóval ne szokjunk rá arra, hogy egyik ember a számítógépébe bújik bele, a másik a tévé előtt ül, a harmadik kapkodva hajszolja a kenyérkereső munkát otthon is, az otthoni órákban is, és tulajdonképpen kivesznek azok a beszélgetések, ahol megvitatunk dolgokat, ahol értékelünk dolgokat, ahol gondolkodni és gondolkodtatni próbálunk, gondolatokat cserélni és ellenőrizni. Ápoljuk a saját családunkba, a saját gyermekeinkkel mindenek előtt. Aztán ne sajnáljuk az időt. Végül is ez is szemlélet kérdése, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy barátokat hívjunk magunkhoz, és egy kis szellemi, lelki pezsgést létesítsünk magunk között. És legyen az otthonunk olyan hely, ahova hívunk barátokat, és tartunk baráti beszélgetéseket. Nem olyan módon, ami megint csak meg kell mondanom, iszonyú jelenség. Megfigyelem az úgynevezett középosztálybeli embereknél, ahol ugye még van ilyen hagyománya ennek, hogy meghívjuk egymást, meg megyünk egymáshoz, meg tartjuk a baráti, meg családi kapcsolatokat, nem esnek annyira szét. Döbbenetes az üresség. Elnézést kérek, nagyon sokszor azt látom, az ételről folyik a beszélgetés, vagy egyszerűen bugyuta szellemeskedés folyik, mert egyszerűen mindenki fél érdemi témákat felhozni. Szóval valahogy olyan, annyira kiüresedtek az emberi találkozások, annyira rájuk ül a korszellem. Valamit tegyünk azért, hogy ne így legyen. Legyen a mi otthonunk olyan meghívásoknak, olyan baráti beszélgetéseknek a helye, ahol még gondolkodunk, ahol még beszélgetünk, ahol ápoljuk az emberi kapcsolatot egymással, és ahol valami megpesdül, és ahol emberek valami ösztönzést kapnak, nagyon sokat tehetünk ezzel, nagyon-nagyon sokat. És érjük el azt, hogy a mi gyermekeink még olvasnak, és még az olvasottakon gondolkoznak, mert ezzel mind-mind nagyon sokat tehetünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen. Én szívemből kívánom minden résztvevőnek, hogy ösztönzően hasson ránk ennek a kis könyvnek az elolvasása is, és kicsit forradalmasítsa talán, ez lenne a legszebb, ha ennyit is elérhetne az életmódunkat, az életgyakorlatunkat, látva, hogy milyen értékek vannak veszendőben, és milyen létkérdésekről van szó. És amennyire csak tudjuk, terjesszük is ezt a kis könyvet, hadd kérjem ezt ezzel a reménységgel, hogy igazán nem gazdasági okból, távolról sem, hanem kizárólag azért, hogy ezek a gondolatok emberekhez eljussanak. Ezzel én befejeztem a mai előadást. Igen. Mind a kettőnek szerepe volt ebben. Azt hiszem, ez egy eléggé ismert téma. Ugye tudjuk azt, hogy aki az első a nyomtatott görög biblia kiadását előkészített, ő humanista tudós volt, Erasmus. Ugye a humanizmusnak igénye volt arra, hogy eredeti nyelven a forrásokhoz visszamenve adjunk ki műveket, tehát a humanizmus is ösztönözte a művelődést, és a Bibliát, mint a humanista műveltség részét is mindenképpen ismerték, kívánta tenni. Ráadásul ekkor még ugye nem volt szekularizáció, harcos ateizmus, tehát humanizmus és reformáció, Istenben való hit, vagy Isten nélküli gondolkodási kultúra ilyen tekintetben még nem volt élesen elkülönülve, és végképpen nem állt szemben egymással. Másrészt pedig a reformáció, ugye arról az oldalról szorgalmazta a Bibliák fordítását és kiadását, mert ezt egyszerűen az élet igényének tekintette, és ugye az volt a hatalmas újdonság, nem csak az, hogy kimondták azt, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás, tehát mindennek a mértéke az Isten, és pedig a Biblia szavához mérten, hanem azt is, hogy a Biblia minden ember kezébe való. Tehát tulajdonképpen ők kimondták a szabadságnak az elvét is, tudnélik azt, hogy minden ember jogosult, ha mindennek mértéke az Isten, akkor minden ember jogosult ezt a mértéket megismerni, és ezzel a mértékkel ellenőrizni a dolgokat. Tehát ez egy hallatlan forradalmi eszméje volt szintén a reformációnak, tehát ezért nyilvánvalóan szorgalmazta a Bibliák fordítását és olvasását. Talán hozzátehetjük, hogy még aztán a 19. század elejé utóreformációs mozgalmak is nagyon sokat tettek azért, hogy a Bibliák terjesztése történjék. Ez egy újabb nagy lendület volt. Ugye a brit és külföldi Biblia társulat például a 19. század elején 1804-ben jött létre. Ma viszont azt mondhatjuk, hogy Biblia ugyan van, mindenki hozzáférhet, csak az a kérdés, hogy ki olvassa. Szóval ma ez a gondunk. Tessék, lehet következő kérdést föltenni? Tehát a kérdés első része az arra vonatkozott, hogy ma sokszor halljuk azt, hogy az ember biztos pontot, fogódzót keresve is a történelmi múlt felé fordul. És ugye itt példák is hangzottak el erre vonatkozóan, és hogy hát speciálisan Magyarországon ugye az elmúlt 50 év után most az emberek ugye olyan történelmi dolgokhoz is fordulhatnak, ami korábban tabu volt. Ez nagyon jó lenne, hiszen ugye a régi mondása a történelem az élet a tanító mestere, ha ez egy értő és értelmes visszafordulás lenne a múlthoz. De sajnos azt látjuk, hogy nem így van. Szelektív történelmi emlékezetről van szó, és egyértelműen azt látjuk, hogy bizonyos ideológiák szolgálatában áll, hogy ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik. Szóval sajnos azt kell mondanom, hogy ez a látszólagos történelmi múlt felé fordulás, hogy kapaszkodókat keresünk, ez lehetne pozitív is, de a gyakorlatban nem pozitív, mert azt látjuk, hogy ideológiák és manipulatív szándékok kezében eszköz ez, és még egyszer mondom, hogy nagyon szelektív, ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik, vagy ki mire akar emlékezni, és mire nem akar emlékezni. Szóval a tárgyilagos történelmi tudomány óriási veszélyben van, amikor van. Az is, hogy vannak-e emberek, akiknek olyan hátgerincük van, hogy korrektül művelik és képviselik, de olyan szempontból is, hogy kik lesznek, akik értik és értékelik a munkájukat. Úgyhogy erről ennyit. A második része a kérdésnek, mert ez internetre vonatkozott, szóval nem akarjuk egyértelműen távolról se negatívan értékelni, hiszen hallatlan segítség, szóval nagyon sokszor, ugye hát nem kell könyvtárakat bújni, katalógusok, információk, dokumentumok, hát hihetetlen könnyű beszerzés, szóval tulajdonképpen egyik oldalon nagyon megkönnyít bármilyen tudományos munkát, és ezt nem lehet eléggé értékelni, csak az embernek arra kell vigyázni, hogy tényleg ne az legyen belőle, hogy egyfajta információhabzsolás, feldolgozás, és vagy hogyha az ember ebben érezné magát nyerekben, vagy ezzel érezné magát úgy, hogy már is tájékozott, vagy már is kielégítő a műveltsége, hogyha ezekhez az információkhoz hozzá tud férni, vagy szóval ezekből valamit tovább tud adni, hanem igenis szükség van a szintetikus gondolkodásra, a kiértékelésre, a feldolgozásra, az erkölcsi bátorságra, hogy megkérdőjelezzünk dolgokat, és, és hogy nem mindent bevegyünk, és arra, hogy kimerjünk mondani végkövetkeztetéseket is. Tessék, lehet. Éppen azért, mivel arra volt szánva, hogy Bibliától távol álló embereknek is valamiképpen segítséget nyújtson, vagy megközelítse őket, rendkívül vázlatos csupán a bibliai proféciák összefoglalása a reménységről, tulajdonképpen arról, hogy Isten lesz az omega, és hogy valóban ő fog segíteni az emberen. De itt ezzel összefüggésben azért fölhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez nagy homály általában az emberek gondolkodásában. És a legtöbben arra hajlamosak, hogy sok mindent elfogadni a Bibliából, a krisztusi etikából, de éppen az, amit mond a végső isteni közbeavatkozásról, vagy a végső üdvösségről, vagy a végső megváltásról, vagy az isteni megoldásról, a sokak szemében a mitoszok világába tartozik, a hihetetlen, meseszerű álmok világába. És én ezzel a kis könyvvel arra is szerettem volna rámutatni, hogy itt az ideje, hogy más szemmel nézzünk ezekre a dolgokra, mert ha van reménység, akkor ez az egyetlen reális reménység lehet. Tehát az embernek igenis kutatnia kell a Biblia erre vonatkozó kijelentéseit is, és egyáltalán persze meggyőződni magának a Bibliának a kinyilatkoztatás voltáról, hogy hitelre méltónak fogadhatjuk el azt, hogy ezek tényleg Isten szájából származó beszédek, és nem érhetjük be azzal, hogy hát igen, van valamilyen végső üdvösség, van valami Jézus eljövetele, meg van valami végső egyetemes ítélet, meg van valami újjáteremtett föld, és ez egy olyan mítikus ködben úszik a gondolatainkban. Ez nem maradhat így. Szóval az embernek e felé oda kell fordulni, mert ismétlem, hogy szigorú logikával is csak oda jut az ember, ahogy mondta Heideggel is, hogy már csak egy Isten segíthet rajtunk, ha van reménység. Tulajdonképpen a könyv azt mutatja ki, hogy szellemi-lelki történetében az emberiség az út végére ért. Tulajdonképpen már csak az életösztön hatására keres bizonyos kitörési pontokat a posztmodern gondolkodásmódból, de valóban továbbjövő reménységet adó megoldás nyújtó új gondolkodásmód elsajátítására nem képes már. De hát tulajdonképpen ezt a valóságot próbál szembesíteni a könyv, és éppen azért az embernek az igazi reménységet nem szabad csak valahol a ködös mitoszok világában látnia, hanem meg kell győződnie róla, hogy a Biblia valóban isteni kinyilatkoztatása, és ha isteni kinyilatkoztatás, akkor ezt a hihetetlen, de mégis egyedül reális megoldást is valóságnak tudja tekinteni, vagy elfogadni. Tessék, kinek van kérdése, esetleg valakiben támad további kérdés? Nagyon lényeges kérdést tetszett érinteni, és a könyv egyébként erre is utal, hát mondom, nem is akartam elmondani, a könyvben van, igen, de nem is lehetett volna, de a könyv erre is utal, hogy nagyon érdekes, hogy ugye ez az egyik kitörési pont, a természet felettivel való kapcsolatkeresés, és nagyon sokféle okkult vagy profétikus irányzat lép fel, és hogy de ezeket az emberek nagyon érdekes módon, nagyon ellentmondásosan viszonyulnak hozzá. Vannak, akikben még ugye él az előző gondolkozásmód, persze az nem hal ki egyből, meg annak a gyökerei meg is maradtak. Tulajdonképpen itt nincs itt szó abszolút új gondolkozásmódról, szóval megmaradtak a régi gondolkozásmódnak, az úgynevezett modern gondolkodásmódnak a meghatározói is. Tehát például emberek szeretnek, mint természettudományos magyarázatokat igényelni. Például azért sok okkult irányzat nagyon jól rájátszik erre, és nem azt állítom, hogy tudatos csalással, de ösztönösen, hogy úgy állítanak be ugye okkult irányzatokat, természetfeletti jelenségeket, hogy ez tudományosan megállapítható, és tudományosan megmagyarázható, mert ugye még számol az embereknek ezzel a gondolkodásmódjával. Azért mondom, hogy ellentmondásos az emberek viszonyulása a természetfeletti okkult vagy profétikus irányzatokhoz, jelenségekhez, mert mások viszont meg már teljesen feladják azt is, hogy valamiféle természettudományos ellenőrzés, vagy természettudományos magyarázatot igényeljenek, vagy ilyen tálalást, hogy így mondjam, hanem azt mondják, hogy ezt úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, és őket csak az eredmény érdekli, és a fogható, amit látnak és hallanak, és nem érdekli a dolgoknak a gyökere, nem érdekli a dolgok ellenőrizhetősége vagy megbízhatósága. Ő csak teljesen intuitív módon egy ilyen nyílt kíváncsisággal közelednek ezekhez a dolgokhoz. Most azt kell mondanunk, hogy ez felettébb veszélyes, mert valahol ez is a gondolkodásnak a feladása. Ugye, hogyha az ember azt mondja, hogy ezeket úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, tehát akárhogyan jelentkeznek, én kipróbálom. Szóval egy ilyen naív és egyszerre merész kíváncsisággal közeledik az ember ezekhez. Tehát nem szabad a gondolkodást feladni ezeknél a jelenségeknél, a tiszta gondolkodást meg kell őrizni. Na most hogyan tudjuk a tiszta gondolkodást érvényesíteni? És pedig úgy tudjuk érvényesíteni, hogy ha a Biblia igéire hivatkozik például egy irányzat, akkor élünk mindazokkal, hogy így mondjam, a tesztekkel, amelyek a Bibliában találhatóak, hogy akkor valóban összhangban van-e a Biblia teljes gondolatrendszerével, és valóban megáll-e a Biblia mérlegén, vagy pedig csak szlógeneket vesz ki a Bibliából, jelmondatokat, és tulajdonképpen álca a Bibliára való hivatkozás, de tengelyében, a gyökereiben, az alapgondolataiban teljesen idegen és ellentétes a Bibliától. Tehát én mindenkinek nagyon a lelkére kötném, hogy az Isten valóban szólhat, de és valóban van ilyen profécia is a Bibliában, hogy a végidőben valódi hiteles jelek és csodák, és éppen annak a bizonyos késői esőnek az idején megnyilatkoznak majd, meg Isten ad kinyilatkoztatásokat, de soha nem lehet ellentétes a Bibliával. Soha nem lehet független és ellentétes egyetlen ponton sem, a legkisebb ponton sem, mert Isten nem mond ellent önmagának. És a Bibliában világosan olvassuk, hogy Isten ezt mértékül szánta. Ugye mértékül, és azért, hogy az embernek legyen mihez viszonyítani, és mivel ellenőriznie. Tehát így mondja Ézsaiás próféta könyvében, ha nem ezzel összhangban, szóval nem a törvénnyel, az írott kinyilatkoztatással összhangban szólnak, akkor azok, akiknek nincs Istentől jövő világosságuk. Ugye az a naivitás remélem nem él bennünk, hogy nem lehet Jézusra hivatkozni, és vele teljesen ellentétes dolgot képviselni. Engem megdöbbent az emberek naivitása. És hogy így mondjam, egy ártatlansága és jóhiszeműsége. Az ártatlanság jó dolog, meg a jóhiszeműség is, de azért veszélyes naivitás is létezik. Például nem tudom, hány embertől hallottam, hát ez nem lehet, hogy Jézus nevében prédikálnak valakik, vagy Jézus nevében gyógyítanak, vagy Jézus nevében történnek csodák, akkor az nem lehet hamis. Hát ugye milyen egyértelműen mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy sok hamis Krisztus, sok hamis proféta támad, sokan jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek. És azt is megjegyzi, hogy majd az utolsó ítéletkör mondják, hogy nem a te nevedben cselekedtünk sok nagy és hatalmas dolgot, és nem fogja azt mondani, hogy hazudtok, nem tettetek. Tehát valamilyen jelek, csodák történtek, meg nagy kijelentések. És mégis azt mondja, sohasem ismertelek titeket, tehát sohasem volt közük hozzá. Úgyhogy itt is kell a gondolkozást használni, nem szabad a gondolkodásról lemondani. Tessék, kinek volna más további kérdése? Tessék, az ember tudja magáról, hogy nem gondolkodik. Hát van, aki ezt észre se veszi tényleg, ő csak egyszerűen sodródik, sokan csak sodródnak, és nem is gondolják, hogy veszélyeztetett helyzetbe kerültek ezáltal, vagy valamiféle korszellemnek az áldozatai. Mások meg tudatosan nem akarnak gondolkodni. Szóval a gondolkodás felelősséggel jár, és sok embernél talán ez az ösztönös mindenbe belefáradás, csak túlélésre való berendezkedés is azt eredményezi azt, hogy dehogy fárasztom magam gondolkodással, elég nekem a magam baja, és nem akarok még ezzel is felelősséget venni magamra. Ugye sok ember van, aki azt mondja, lemondok, én gondolkodveznek, hogy emberek a van, aki nem tudja ezt, nem veszte, hogy sodorozata, és felfedez tiszta gondrömét, és azt talajon át, és mennyiségesebb gondolkodni. Mások viszont tudatosan nem akarnak gondolkodni, lerázzák magukról, ezért vagy azért. Van-e még valakinek kérdése? Hát azt hiszem, hogy akkor jó olvasást kívánok mindenkinek. Tessék! Nagyon reális hozzászólást. Valóban így van, hogy a természetgyógyászat önmagában egy nagyon értékes és szép dolog lenne, de ma keresztül kasul van fertőzve. Szóval tényleg annyira kukkerral kell keresni, hogy mi az, amiben az ember semmit nem talál, amiből belevittek valamit, ami, ami a józan természettudománytól és a Bibliától egyaránt totálisan idegen és kifejezetten veszélyes. Na, másrészt pedig az is nagyon helyénvaló volt az a megállapítás, hogy az emberek ki vannak éhezve, hogy valamilyen transzcendentális élményben vagy ismeretben részesüljenek, és lássuk meg, hogy ez micsoda csapda az embereknek, ugye ez az egész korszakváltás, ugyanaddigra kiveszett, ugye egy alternatív lehetőség, kinyilatkoztatott ismeret a természet feletti dolgokról, az nincs. Tehát bibliai műveltség, ha százalékban mondanánk, hát nem is tudom, mit mondanánk, szóval a bibliai műveltség milyen szinten van, valahol a nulla, nulla egész valamennyi százalék körül, de az egyes már biztos nem érné el, ha nagy tömegekben, általános méretben nézzük, ugye? És akkor ezen a téren, hát micsoda szabad préda az emberiség, hogy amely tényleg amely szomjazik ezekre a jelenségekre is, és gondolkodás nélkül és kontroll nélkül bármit elfogad. Tessék? Na, azt kell mondani, hogy befejezzük mindjárt megélénkül. Igen, most dolgot vetett fel ez a hozzászólás. Közvetlen ehhez szeretett volna valamit mondani? Visszatérnék az ön hozzászólására, hogy fertőző tanfolyamok és előadások. Valóban így van, és tényleg itt mi is mély felelősséget érezhetünk, hogy hogyan lehetne, szóval tulajdonképpen, amikor emberek ennyire éhesek, szomjasak és keresnek, és ahogy hallottuk, hogy azért szívesen beszélgetnek, meg szeretnének valami megoldást találni, hogy hogy lehetne az egészségeset közel juttatni hozzájuk. Szóval ezért sokkal több és sokkal hatalmasabb erőfeszítést kellene tenni mindenképpen. Szóval nagyon-nagyon egyetértettem sok mindennel, amit ön elmondott. Hogy önsajnálat meg én szeretet, hát én még hozzátennék ugye egy nagyon divatos szót, hogy önmegvalósítás. Ugye, ami, tehát ezzel valaki mondta, hogy az egészség bálványa. Ugye ez is borzasztó, nagyon szép jelszó az egészség, de ha ennek egy tiszta önző indítéka van, hogy önmagam istenítése vagy, szóval akkor ez teljesen negatív. Egészséges azért akarok lenni, hogy az ember minél épebben legyen mások szolgálatára is, és ne jelentsen terhet másoknak, és ne csökkenjenek azok a képességek, amelyeket az Isten adott. Ugye? Tehát ennek teljesen pozitív etikai célja és tartalma kell, hogy legyen az egészségvédelemnek, nem pedig egy önbálványozás és egy ilyen hát ember feletti ember, ugye, aki hát még manipulálni tudja a saját egészségét is, vagy az önfelülmúlását ki tudja technikákkal, el tudja érni. Ezek már mindent átszőnek, mindent átszőnek. A közelmúltban egy kedves rokonom, egy fiatalember közgazdasági egyetemre jár, odaad egy dolgozatát, hát egy nagy dolgozat, amit most készített első évfolyamos közgazdasági egyetemistaként. A címében mindjárt ott van, hogy az önmegvalósítás. Szóval az emberekkel mindenütt ilyen sikertechnikákat tanítanak, és minden honnét átveszik. Ugye ezeket az eszméket, tehát hihetetlen nagy az űrzavar és a tájékozatlanság ezekben a dolgokban, ez kétségtelen. És elhangzott az is, hogy valahol a Szentlélek vezetése ahhoz, hogy az ember különbséget kelljen tenni, tudjon tenni. Szóval van, amikor nincs idő arra, hogy az ember nem tudom mennyit teszteljen valamit, de ezért jó a Bibliát állandóan olvasni, személyesen olvasni, mert akinek a fülében van az, hogy az Isten hogy beszél a Bibliában, annak egyszerűen, ahogy így mondjam, hangról meghallja, a felhangjaiból meg tudja különböztetni, hogy az egészséges forrásból vagy egészségtelenből. Lehet, hogy még egy darabig meg se tudja fogni, hogy hol vannak a falspontok, de azt mondja, nem tiszta, nem tiszta, nem hiteles. Azt már minden hetedik érzékével érzi abban a pillanatban. Aztán megtalálja gondosabb kutatása azt is, hogy hol vannak a kritikus pontok. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Tessék! Hogy a világosodás jelei hol vannak. Nagyon őszintén akarunk lenni, azt mondjuk, hogy egyre nem túl sok jele van még a világosodásnak. Ez inkább csak remény, nem csak remény, ezért ígéret, szóval hála Istennek bibliai ígéret is, hogy a világosodás folyamata is erősödni fog a mélyülő sötétséggel. De én a világosodás jeleit például az ilyen gondolkodó embereknek a meditációban, meg a vallomásaiban látom. Szóval abban, hogy sok ember talán a kifejezetten a megoldást nem látja még, vagy nem tudja mondani, de keresd, de őszintén kimondja, de vallomásokat tesznek nyilvánvalóvá, és mindazok, akikben valahol él az igazság szeretete és a tiszta gondolkodásnak a kultúrája, azért azok az emberek nagyon sokat segítenek azzal, hogy az aggodalmaikat elmondják, hogy az elemzéseiket elmondják a krízis helyzetről, és megállapításokat tesznek. Én a világosodás jeleit leginkább ebben az szellemileg ébredő rétegben és az ő vallomásaikban látom, és abban hiszek, hogy ha igazán megszólal a tiszta bibliai kinyilatkoztatás is, akkor erre is lesznek felkészült fülek. És lesznek, akik, mint a tapló, olyan fogékonyak erre. Tehát ennyit tudok mondani. De a világosodás igazi jelét nem csak a szellemi áramlatokban látom, hanem ha ugye ez most már a kereszténységnek a mélyebb kérdéseihez vezet, hogy mély meggyőződésem, hogy a kereszténység csak akkor tudja betölteni Krisztusnak ezt a szavát, hogy kelj fel, világosodjál, add ki világosságodat, amikor nem csak tiszta elméletet tud képviselni, hanem egyesek szintjén és közösség szintjén annak a gyakorlatát is be tudja mutatni. Szóval ugye az emberek fogható bizonyságot várnak jogosan és okkal, tehát kellene látnunk a valódi működő hiteles kereszténységet gyakorlatban, egyéni és közösségi szinten. Nem hiszem, hogy ennélkül az evangélium még egyszer ebben a világban erőt tud venni. Tehát ezért soha nem lehet a világosodásért csak elméleti eszközökkel fáradozni. Ott szívek, közösségek megújulásáról, megváltozásáról is szó van, és csak egy ilyen háttér, egy ilyen, hogy így mondjam, hitelesítő tőke az, ami oda tud segíteni, a bibliai ígéretek alapján hihetjük, hogy még egyszer tényleg fölragyog a világosság, és jön az igazság esője, ami tényleg annyira kívánatos. Tessék! Ugye ezt a kérdést is, mert ez is mutatja, hogy itt is fantasztikus ködösítések mennek. Tehát ugye évszázadokon át ez egy stabil kérdés volt, hogy mi a Biblia kánonja, tehát mi az ihletett bibliai iratoknak a jegyzéke, és ugye nagyjából az emberek azt is tudták, hogy nincs sokféle Biblia, csak egy Biblia van. Ugye egyetlen különbség, hogy vannak azok a bizonyos apokrif iratok, amelyeket egyedül a római katolikus egyház ugye bevesz az Ószövetségi részbe. De hát ez is tulajdonképpen egyértelmű kérdés, mert csak a 16. század óta, ugye egy ilyen ellenreformációs törekvésként, és azoknak az úgynevezett apokrif iratoknak még csak nincs is héber kéziratuk, ugye, tehát a zsidóság kánonjában sem szerepelnek. Tehát végső fokon ezt az egy problémától eltekintve, ami tulajdonképpen szintén egyértelmű, egységes a kereszténység, sok mindenben megoszlik, de egységes volt abban, hogy mi a kánon, melyek az ihletett iratok, amelyek önmagukat hitelesítik, és hogy mondjam, világít rajtuk, hogy valóban kanonikus iratok, illetve kiviláglik belőlük. Most azonban mindenféle ködösítések vannak, például megjelennek ilyen irodalmak, hogy mit tudom én, a holtengeri tekercseknél meg ilyen, meg olyan manipulációk folytak. Vannak itt még rejtett iratok, meg rejtett bölcsességek, meg mindenféle szörnyű kacsa dolgot dobnak be a köztudatba. Szóval ezt a kérdést is nagyon kell tisztázni. Itt most készülünk arra, hogy ennek a könyvnek a bevezetés a Biblia tanulmányozásához, most már alig van belőle egy-két példány, és szeretnénk egy új kiadását, egy teljesen átdolgozott új kiadását kiadni. Hihetetlen, hogy 4 év alatt mennyivel nagyobb szükség van erre, és mennyire nyilvánvaló az igény, hogy mire kell tenni a hangsúlyt. Például a kánon kérdésén is egész új dolgokat kell tisztázni. Nagyon meg akarjuk erősíteni a Biblia ihletettségéről szóló fejezetetben, és úgy szintén a Biblia értelmezéséről szóló fejezetet, és rámutatni a modern értelmezési irányzatokra is. Mert még egyszer mondom, hogy az embernek 2 választása van, vagy mindennek mértéke az ember, mert ugye ami cél, vagy mérték, annak az ember fölött kell lennie, annak a legmagasabban kell lennie. Tehát vagy mindennek mértéke az ember, ugye akiről már Szofoklész azt mondta, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél, tehát a teremtettségben az ember a legmagasabb rendű lény, vagy pedig mindennek mértéke az Isten, amennyiben ő létezik. Viszont még egyszer mondom, hogy a mindennek mértéke az Isten elvnek értelme csak akkor van, hogyha az Isten beszéde egyértelműen megismerhető, hallható ezen a földön. Tehát ez kulcskérdés, és ezt már nem hiszi a ma embere, nem is hallott róla, nem is hiszi, hogy ezt racionálisan ellenőrizni lehet, vagy erről meggyőződni lehet. Azt hiszi, hogy ez csak olyan egyesek hisznek benne, mások nem hisznek, szóval ez egy teljesen szubjektív kérdés, hogy ki fogadja el a Bibliát. Isten ihletett beszédének ki nem. Tehát ezt kell nagyon nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia beszédei valóban Isten szájából származnak. Szóval meggyőződésem, hogy ez megint egy olyan vonal, amit nagyon-nagyon kell erősíteni. Úgyhogy ha az ember látja ezeket a szükségleteket, éjjel-nappal ez alatt a teher alatt roskad, hogy mennyi a feladat, és hogy lehet ezeket elvégezni. Például, hadd mondjam, egy személyes vágyamat, és annyira szeretnék megérni egy könyvet, a Biblia messiási jövendőléseiről, vagy legalább azok egy részéről, megint csak azért, hogy emberekben erősítse ezt a tudatot, hogy nincs más racionális magyarázat a Biblia csodáira, mint az, hogy Isten szájából származnak ezek a beszédek. Szóval valahol meg kell erősíteni az emberekben azt, hogy az isteni kinyilatkoztatás létezik, van, hozzáférhető, racionálisan követhető, ellenőrizhető, meggyőződés lehet róla szerezni, hogy legyen az értelme ennek az elvnek, hogy mindennek mértéke az Isten. Tehát erre a kérdésre válaszul fölhívnám a figyelmet ennek a könyvnek az új kiadására, hát ami remélhetőleg, nem merek időt mondani, de talán ennek az évadnak, szóval mire véget ér ez az előadás sorozat, itt talán addigra Isten kegyelméből megjelenik. Tessék, van-e még valakinek még mondani valója, vagy kérdés? Igen? Lehet, hogy mások is a jelenlévők közül milyen regényekről van szó, egy pár szót hallhatnánk, mert nem biztos, hogy én pontosan tudom, miről van szó. Lehet ezt a kérdést is, és itt akkor legalább ráterelődik a figyelem arra, hogy a gyermekeink a legkiszolgáltatottabbak. Szóval na, ha már lelki terhekről beszéltünk, újabb lelki teher, jó gyermekirodalom, szülőknek segítség, a gyerekeink a legkiszolgáltatottabbak. Gondoljuk meg, hogy ők sokkal rosszabb feltételekkel indulnak az életbe, mint az előző nemzedékek, és ők aztán tényleg rajtuk nem lehet számon kérni, hogy meg gondolkodni tudjanak, egyszerűen tapasztalatlanok, mindennek ki vannak szolgáltatva. És akkor most már sejtem, hogy a világos, hogy miről van szó, ha egész pontosan nem is ismerem ezt a legújabb regényirodalmat, de tudom, hogy milyen irányzatról van szó. Tehát minden, ami a gyerekeket elviszi a valós világtól, és elmossa a különbséget a képzelt világ és a valós világ között, sőt, úgy gondolom, hogy ennek a posztmodern korszaknak sokféle eszméje beleszüremlik ebbe az irodalomba. Egyszerűen a korszellem jelenik meg ebben az irodalomban, és hát már ugye eleve a rajzfilmekben is mindig ott van ez a pergő, ez az felfokozott izgalom, ugye, és bizonyos fogja a félelemnek a motivuma. Ugye szoktak ezek mellett érvelni, hogy hát ebben a világban élnek a gyerekek, ehhez kell szokniuk. Ugye, tehát, hogy őnekik is olyan irodalmat kell olvasniuk, amely tükrözi azt a valóságot, amely körülveszi őket. Na, de ez meg már az irodalom arcpoétikája, ugye? Épp az előbb olvastuk, hogy a tragédia, az irodalom már semmit nem tud hozzátenni, csak a természetrajzát adja, vagy reprodukálja azt, ami körülöttünk van, ami egyáltalán nem pozitív. És ha még ez a gyerekekkel történik, ez egyenesen tragikus. Úgyhogy most akkor hol van a jó gyermekirodalom? Szóval tény az, hogy van olyan irodalom, ami viszont már nagyon messze került a gyerekeinktől. Például emlékszem, hogy mi gyerekkorunkban élveztük, és nagyon-nagyon szerettük, és értékeltük a Móra irodalmat. Ugye, hát még ma is van ugye Móra Ferenc kiadó. Na de hát hogy tud megfelelni ennek? Ugye már a gyermekeink olyan messze vannak sok szempontból. Most mit tudnánk a mai gyermekeinknek adni? Nem azt mondom, hogy ezek kikoptak, vagy vessük el őket, de hát szóval nagyon nagy a távolság. Vagy például nagyon rosszaknak tartom én ugyancsak az olyan didaktikus, kegyes történeteket, amelyek látszik, hogy kitalált történetek, ilyen happy endes, érzelgős történetek, szóval ez sem jó. Szóval a megfelelő gyermek és ifjúsági irodalom egy hallatlanul nagy kérdés és egy égető kérdés. Csak valamit hadd mondjak, milyen eszmém van, például ez is egy ilyen...
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

is mindannyiótokat. Innét nyíregyházi közösségből is, Máté Szalkáról is, Tiszaújvárosból is, Tiszavasváriból, bocsánat, kettőt mindig összekeverem. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik hosszú idő után újból közöttünk vannak. Testvéreim, a mi úrvacsorai Isten tiszteletünkön hadd olvassam az evangélium szavait János evangélista feljegyzése szerint. János evangélium a 6. fejezetéből szeretném olvasni az igét, az 53. és 54. versben foglaltak szerint. Lapozzuk fel tehát a mi Bibliánkat, és János evangélium a 6. fejezetéből olvasom az igét, az 53. és az 54. versben. Mondta azért nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Az életünknek a legnagyobb ajándékáról beszél itt a megváltó. Tudnélik, az életünkben a legnagyobb ajándék az, amikor mi bizonyosságot nyerünk itt belül, arról, hogy az Isten szeret bennünket, megmentett bennünket. Életünk van az Istenben. És azok az emberek, akik pedig nem érik meg élve Krisztus megjelenését, azokat majd feltámasztja Krisztus az utolsó napon. Testvéreim, ez az életünknek a legnagyobb ajándéka, ez a bizonyosság, amiről beszélgettünk is az elmúlt egy órában. Mi emberek, akik átéljük és megízleljük jó esetben, és jó is, hogyha ezt megízleljük, hogy mit jelent a bűnnel szemben vergődni, küszködni, tehetetlennek lenni, kilátástalan harcot folytatni, és amikor az Istenhez felkiáltunk és hozzá megyünk, akkor azt is megismerni, hogy a Krisztusban megnyilatkozó kegyelem és szeretet felszabadítja a mi szívünket, megbocsátja a mi bűneinket, átformál bennünket, hatalmat ad az Isten, bátorságot ad nekünk arra az Isten, hogy ilyen nyomorult és veszendő embereket is képes az Úr hatalma és jósága megtartani, mint amilyenek mi vagyunk. És betölt bennünket ennek a bizonyossága és öröme, hogy megtalált bennünket az Isten, és az övéi lehetünk. Na hát, ez a legnagyobb ajándék, amit mi itt a földi életünkben elnyerhetünk, és ennek igazán a titka abban rejlik, amit itt a megváltó megfogalmazott, hogyha az ő testét esszük, és az ő vérét isszuk. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Jézus testét enni, és vérét inni? Nagyon nem értették azok az emberek sem, hogy ez mit jelent, akik ott voltak Jézus körül, és akik hallgatták őt. Nem értették. Azt mondták, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Aztán Jézus elmondta, hogy ez nem szó szerint értendő, hanem az ő beszédével való élésről van szó. Azt mondta Jézus, hogy azok a beszédek, amiket én szólok néktek, az a lélek és élet, és hogyha azáltal eszitek az ember fiának testét és vérét, akkor nyerhetitek el azt az életet, amiről én most beszélek nektek. Testvéreim, a tanítványokra is elmondhatjuk azt, hogy azonban ők is csak később értették meg, hogy ez nem csupán a Biblia olvasását jelenti. A tanítványok is jóval később értették meg, hogy Jézus Krisztus testét enni és vérét inni, az nem csupán a Biblia olvasásából áll. És azért mondhatjuk ezt, mert a tanítványok is csak később jöttek rá arra, hogy az az élet, meg az a Krisztus testének az evése, meg a vérének az ivása, amiről beszélt, ami által élete van az embernek, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy el kell, hogy fogadják azt, és életnek kell, hogy tartsák azt, amitől korábban elfordultak, amit korábban elvetettek, ami korábban nem volt vonzó, ami korábban szégyelni való volt számukra is, mint a legtöbb ember számára. Amikor Krisztus arra készült, hogy az ő életét érettünk feláldozza, és ezzel
megnyissa az utat nekünk a mennyhez és az élethez, akkor a tanítványok számára Jézus nem volt vonzó, nem volt szépséges és nem volt dicsekedésre méltó. A tanítványok számára abban a helyzetben Jézus Krisztus inkább egy olyan megtagadni való, meg elárulni való, meg elhagyni való valaki volt, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és az emberektől elhagyat volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtettük, és mi nem gondoltunk vele. A tanítványok számára Krisztus ekkor nem egy vonzó győztes valaki volt, aki ő a mi mesterünk, és ő a mi urunk, és vele dicsekszünk, és jaj, de jó hozzátartozni. A tanítványok ekkor Jézusban a vesztest látták. És ezért fordultak el tőle, és ezért hagyták Jézus Krisztust magára. Egy összetört embert láttak csak ő benne. Egy összetört, legyőzött vesztest láttak Krisztusban, és nem egyebet, és ezért a tanítványoknak később kellett azt meglátni, hogy amit Jézus érettünk cselekedett, ahogy hagyta magát megveretni, ahogy hagyta magát leköbdösni és megostoroztatni, ez Jézus számára nem a vereség volt, hanem ez a győzelem volt, és ebben van a mi győzelmünk is. Attól kezdve a tanítványok megértették azt, hogy ez nekünk az élet. Amit Jézus ott vállalt, érettünk a vereséget, az nekünk gyógyulást. Ahogy vállalta, érettünk a megsebeztetést, az nekünk gyógyulás. Ahogy ő megaláztatott, érettünk, az nekünk a felemeltetést jelenti. A tanítványok ezt később értették meg, hogy most bűneinkre van bocsánat. Nekünk tényleg életünk van az Istenben, és megnyílt a mennyi számunkra mindenféle ajándékával, ezért érdemes élni, és számunkra ez most már az erő forrásává vált. A keresztről való beszéd bolondság volt a görögöknek, és megbotránkoztatása zsidóknak. De azt mondta Pál, hogy nekünk viszont az Istennek erejét jelenti, mert mi esszük Jézus Krisztus testét, és isszuk az ő vérét, mert amikor mi feltekintünk a keresztre, akkor mindenféle emberi bizonytalankodás eltűnik, mindenféle reményvesztettség eltűnik, mindenféle megalázottság és mindenféle méltatlanság érzése eltűnik, mindenféle félelem, hogy majd bennünket ki fog megtartani, eltűnik. Mert a kereszten meglátjuk, ami nyomorúságos, rúdságos voltunkat, de meglátjuk az Isten megtartó szeretetének az erejét is. És nekünk ez élet, mi ebből élünk, ebből merítünk. Nekünk az erő és az élet forrása Krisztusban van. Nagyon szépen fogalmaz erről testvérünk Ellen Gould White, amikor az Apostolok története című könyvében azt írja, szó szerint nem emlékszem rá, csak a lényeget mondom, szerintem sokan emlékeztek erre az idézetre, hogy Pál apostolt, amikor elfogta a csüggedés és elfogta az erőtelenség, ő is ember volt. Vagy egyáltalán az ő szolgálata körüli küszködések és nehézségek, akkor elég volt neki feltekinteni a keresztre, és újból életet nyert, és ment tovább. Jézus Krisztus testét ette, és az ő vérét itta. Szeretném feltenni a kérdést, testvéreim, hogy a számunkra miért élet Krisztus teste? Miért élet Jézus vére? És mit jelent az, hogy mi ezt esszük? Mit jelent az, hogy ezt isszuk, és ezáltal nekünk életünk van? Ez mit jelent? Máshonnan szeretnék olvasni. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből szeretnék olvasni néhány igét. A zsidókhoz írt levele Pál apostolnak a 12. fejezetében az első 4 versében a következőket hangsúlyozza számunkra. Tehát a zsidó levél 12. fejezetének az első verseit olvasom. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőire Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől,
hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Azzal kezdődik Pál apostol zsidókhoz írott levelének a 12. fejezete, hogy bennünket sok bizonyság vesz körül. Sőt, olyan sok bizonyság, hogy szinte a bizonyságoknak a fellege. És ezek a bizonyságok olyan értelemben bizonyságok számunkra, utal az írás a 11. fejezetben leírt hithősökre, az Ószövetségben ugye az apostol végig sorolja őket, hogy ők győztes emberekké váltak, hitben győztes emberekké. Nekik is sok akadályt félre kellett tenniük az útjukból, sok megkörnyékező bűnt le kellett győzni, és ebből meg kell értsük azt, hogy ők is valahonnan merítették ehhez az erőt. Ők sem magukban csinálták ezt végig, hanem ők is az Isten szeretetét szemlélve, és az Isten jóságába belekapaszkodva, és az ő erejéből merítve járták végig az ő útjukat, hogy hitben győztesek lettek. Ábrahámtól kezdve, Nehémiáson keresztül sorolhatnánk. Hitben győztesek voltak. Tehát ez nem egy járatlan út. Ez a Krisztus követése az nem egy kudarcra ítélt vállalkozás, ez nem egy új tapasztalat, hanem azt mondja, hogy már azok az emberek is, akik Krisztus földrejövetele előtt születtek és éltek, azoknak is szinte a fellege vesz bennünket körül, hogy a hitben ilyen győzelmeket lehetett aratni, ahogy ezek az emberek aratták a győzelmet. És utána bennünket szólít meg az apostol, és azt mondja, hogy mi is, akiket körülvesz ezeknek a bizonyságoknak a fellege, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, mert ami előttünk van, testvéreim, ugyanúgy küzdőtér, mint ami mögöttünk volt. Az előttünk álló dolgok is küzdőteret jelentenek. Nem tudjuk, hogy melyikünkre mi fog várni ebben az évben, a következő évben, nem tudjuk. Valahogy próbálunk reménykedni abban, hogy az Isten nem ad felettébb próbákat, felettébb nehézségeket, nem kell elterülni, nem kell elveszni, valahogy majd az Úr ereje bennünket meg fog tartani, de arra kérlel bennünket az apostol, hogy kitartással fussunk, és ebben a kitartásban azt hangsúlyozza, hogy tegyünk félre minden akadályt. Nagyon sok akadály van az életünkben. Mindannyiunk életében nagyon sok akadály mered, és a megkörnyékező bűn is állandóan vissza akar bennünket attól tartani, hogy célegyenesen menjünk, és csak Krisztusra tekintsünk, és csak az Isten szavát halljuk, és csak a magunk feladataiban járjunk. Nagyon sok minden vissza akar bennünket ettől tartani, és azt mondja az írás, hogy kitartással fussunk, és ne adjuk fel. És hogy hogyan nyerhetünk mi emberek ehhez a kitartáshoz erőt, hogy ebben vagyunk, és félre tudjuk tenni.

szemének a csúcsát. Jézus hitbeli győzelme az a kereszten teljesedett be, amikor Krisztus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett, legyőzte az ellenségünket, legyőzte saját testében a bűnt és a bűn minden kísértését, és ezért mi egy olyan valakire tekinthetünk, aki nem csak példa nekünk, hanem akiből mindig meríthetjük annak a bizonyosságát, hogy így szeret bennünket az Isten, hogy ez Krisztus vállalta értünk. Van segítségünk, és van biztos támaszunk, van az erőnek egy biztos forrása, mert az ember, amikor erre tekint, amikor azt vizsgálgatja, hogy Jézus miért volt olyan, amilyen az emberekhez, az atyához, a mindennapi dolgaiban, miért tűrt értünk, és miért voltunk neki olyan fontosak, hogy mindvégig szenvedte a gyalázatot és a kínokat, akkor ebből a szemlélődésből mi is erőt kaphatunk. Hogy akkor mi se panaszkodjunk, és mi se nyafogjunk olyan meglehetősen sokat, hanem mi is elnyerhetjük ezen szemlélődés által az erőt és a megtartást minden napon. Milyen jó, hogy ez az erőforrás az rendelkezésünkre áll, de testvéreim, az a nagy kérdés, hogy mi merítünk ebből. Jézus Krisztus testét enni és vérét inni nem a negyedévente eljövő urvacsorázást jelenti. Hiszen nem csak a negyed évente ránk váró urvacsorakor van megkörnyékező bűn, meg akadály, amit félre kell tenni, hanem minden napon. És nekünk minden napon ebből az erőforrásból szabad meríteni. Hogy milyen jó, hogy van erőforrás, azért azt látjuk a világban, hogy attól függően, hogy az embereknek ha fiatalok, ha idősek, és hát attól függően, hogy éppen mit akarnak elérni, megtalálják azt, hogy honnan merítsenek. Szóval megtalálják azt, hogy mi legyen az a megragadható példa, vagy az a vonzó előkép, amire ha ránéznek, akkor az mindig erőt ad. Hány ember van, aki abból merít erőt, hogy visszatekint a történelemnek XY helyzetére, és nagyon jó neki szemlélni azokat az embereket, akik egy jó ügyért képesek voltak az egész életüket odaáldozni. És ő nekik ahhoz, hogy egy jó dologban az igazságért kitartsanak, és ne adják fel, és ne azt mondják, hogy hát ez nekem már nem éri meg, és nem csinálom tovább. Az mindig jó visszatekinteniük, és látni azokat az embereket, hogy na de hát ők végigcsinálták. Hát ők valahonnan kapták az erőt. Hát nekik fontosabb volt az igazság ugye az életüknél is. És ezekre visszacsatolnak emlékezésükkel, ezekre visszagondolnak és erőt merítenek. Tehát van forrásuk nekik is. Már gyerekkorban tapasztaljuk azt, én sem voltam kivétel, amikor a szobámnak a fala tele volt futballistákkal, meg tele volt a kedvenc énekeseimmel, meg együtteseimmel, meg tele volt a kedvenc filmsztárjaimmal. Miért? Mert ők voltak a szépek, és ők voltak a vonzók. És én is olyan szeretnék lenni, amilyenek ők. Az emberek találnak maguknak példát. Találnak embereket, példákat, akikre tekintettel mindig inspirálást nyernek ahhoz, hogy na, ezen az úton kell, hogy menjél, és majd olyan leszel, mint ők. És aztán, igen, az emberek olyanok lesznek, mint mások, mert mások a példák, mert emberiek a példák. Testvéreim, nekünk mérhetetlenül nagyobb példánk van. Nekünk többünk van, mint ezeknek az embereknek. Mi más szemlélhetünk, más az erőforrásunk, más az a valaki, akinek az életére visszatekintünk, és azt látjuk, hogy az erőforrása lehet számunkra. Testvérek, tekinthetünk mi Krisztusra olyan értelemben, hogy Jézusban mindig szemlélhetjük az Isten szeretetét, ezért a bűnös világért és a saját magunk életéért is. Az emberi történelemben nincsen nagyobb dolog, mint az, hogy Krisztus megszületett erre a világra és eljött értünk. Nincs ettől nagyobb dolog. Mégis csodálkozunk, hogy mi is sokszor azok sorába tartozunk, hogy az egész világot figyelembe véve, hogy azért nem mindig a legnagyobb dolog körül jár az eszünk, nem? Azért nem mindig. Pedig ez a legnagyobb dolog. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta az Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. Sajnos mondhatjuk, hogy a menny sokkal inkább várta ezt a pillanatot. Az Isten angyalai,

akik tudták azt és látták azt, hogy a beteg emberiségnek szabadító kell és megváltó kell. Várták ezt a pillanat, Jézus mikor jön el, mikor nyilatkoztatja ki az Atya szeretetét ezért a világért. Voltak persze emberek is, akik nagyon várták ezt az ünnepélyes pillanatot, hogy eljön a megváltó és eljön a szabadító. Nagyon nagy esemény ez, az emberi történelemnek a legnagyobb időszak, ami leginkább megérdemli a mi figyelmünket, ami leginkább megérdemli, hogy a mi gondolkodásunknak a középpontja legyen Krisztus földi életének a napjai, és azon belül is Krisztus halála, értünk vállalt szenvedése. Azt mondja a Biblia egy másik helyen, nagy a kegyességnek ez a titka, maga az Isten jelent meg testben. Nagy a kegyességnek, nagy a jóságnak ez a titka. Az emberi, a jóságot mi csak úgy keresgélhetjük az emberi világban, most akkor ki milyen szinten üti meg, akkor most mi a mértéke, mi a mérlege, szóval azt mondja, a jóságnak a titka az abban rejlik, hogy amikor a Teremtő Isten látta azt, hogy az ember soha nem tud magától kijönni a bűnfogságából, akkor az Isten keres meg bennünket. Ő vállalja ezt a megaláztatást, hogy emberré lesz értünk, hogy végigjárja a mi utunkat, mert mi soha nem találnánk utat újból az Istenhez. És aztán vállalja a szenvedést, vállalja a büntetéssel együtt járó gyötrelmeket, hogy nekünk ne kelljen. Hogy azt tudja mondani, hogy ember, te szabad vagy. Ha megbántad bűneidet, és hozzám jöttél, és letetted azokat, akkor én megtisztítlak téged, és szabad vagy ezektől. Testvéreim, olyan jó látni Krisztus életében az Isten jóságát. Azt mondja a Biblia egy helyen, hogy abból ismertük meg a szeretetet, hogy Krisztus az életét adta értünk. Mi olyan szinten voltunk elveszettek ebben a világban, hogy azt se tudtuk, mi az, hogy szeretni. Szerintetek a világ tudja, mi az, hogy szeretni? A bűnös ember és a bűnt szerető ember tudja, mi az, hogy szeretni? Mi nem tudjuk. Abból láthatjuk meg a szeretetnek az erejét. A mintáját, a minőségét, és az értünk, a mi megmentésünkért vállalt mélységeit, amit Krisztus megmutatott az ő életében. Szemlélhetjünk egy biztos példát, ami tévedhetetlen példa. Milyen sokszor dilemmába kerülünk az élet egy-egy dolgában, hogy most akkor mit csináljunk. Milyen jó, hogy feltehetjük azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Szoktátok ezt gyakorolni? Nekem az a tapasztalatom, amikor bármi kérdés felmerül, és azt mondjuk, hogy mit tenne Jézus, akkor megvan a válasz. Megvan a válasz. Jézus Krisztus földi életének a napjai, azok megint olyan értelemben adnak nekünk erőt, és a tovább menetelhez útmutatást, ami egy biztos pont, amihez mindig visszakapcsolhatunk. Ami számunkra mindig az igaz ösvényt tudja megmutatni, mert szemlélhetjük Krisztusban egyedülálló módon a törvény teljes betöltését. Jézus a törvényt igazán jelentette meg. Krisztus a szeretetet, az irgalmat, az igazságnak a féltve őrzését, az tökéletes egységében mutatta meg. Olyan jó, hogy látunk egy életet, amiben az Isten minden szándéka megvalósult. Egy vonzó, szép példában. Mennyi-mennyi bátorítás és erő rejlik abban, hogyha mi szemléljük Krisztust és élünk ezzel. Testvéreim, szemlélhetjük az Atyának a szeretetét. Az Isten sok mindent odaadhatott volna értünk, hogy mi megmeneküljünk, hogy a bizalom megnyíljon a szívünkben újból az Isten iránt, és ezáltal meggyógyuljunk. Sok mindent odaadhatott volna az Isten, de ő a legdrágábbat adta. Hogy a legdrágább odaadásának a bizonyságával erősítsen meg bennünket, hogy ő szeret minket, és megmenteni akar, és meggyógyítani akar, és megtartani akar. Szemlélhetjük Krisztus szenvedéseiben az Atyánk szeretetét, akinek végig kellett néznie Krisztus emberré válását, végig kellett néznie emberként azt, hogy a mi gondjainkat, a mi erőtelenségeinket hordozta, végig kellett az Atyának néznie Krisztus megaláztatását, végig kellett néznie minden gyötrelmét. Akik szülők vagytok, úgy gondolom többet értetek ebből, milyen lehet valakinek odaadni az egyszülöttet, és végignézni azt, hogy mit tesznek vele, és nem léphet közbe.
nem léphet közbe is, és nem állhatja útját annak a mérhetetlen sok gonoszságnak, ami Krisztusra zúdult, nem csak amiatt, amit azok az emberek tettek ő vele, hanem amiatt, amit mi tettünk Krisztussal, ami a mi bűneinkből őre nehezedett és terhelte őt. Krisztussal úgy bánt az Atya, ahogy mi megérdemelnénk. Azért, hogy velünk majd úgy bánhasson, ahogy azt Jézus megérdemelné. Micsoda csere ez? Micsoda hatalmas ajándék ez? Jézussal úgy bánt az Isten, és micsoda fájdalom lehetett ez, de szeretett bennünket az Atya, és akart a mi megmenekülésünket. Úgy bánt Jézussal, ahogy mi megérdemelnénk, testvéreim. Hogy utána velünk úgy bánhasson, ahogy Jézus megérdemelné. Mi minden jót az életünkben eddig azért kaptunk, mert Krisztus megérdemli. És minden jót és győzelmet a jövőben azért kapunk, mert Krisztus megérdemli. Jézus pedig azért szenvedett értünk, mert mi megérdemelnénk. Micsoda csere ez! Csodálatos az Isten jósága és kegyelme, és azt mondja itt Pál apostol, hogy tekintsétek ezt a jóságot, bűneitekre ezt a bocsánatot, ezt az irgalmat, ezt a hosszú tűrést, ezt tekintsétek Jézus életének napjaiban. Tekintsétek az ő szenvedés történetében. Legyen Krisztus ez erő forrása. Éljetek az ő testével, egyétek az ő testét, igyátok az ő vérét, hogy élet legyen bennetek, és hogy Jézus kitartását a szenvedésben is tudjátok példaként látni, és a szenvedésekhez is kaphassatok erőt ezáltal. Azt olvashattuk az igében, hogy miután Jézus szenvedett, ezután az Atya jobbjára ült. Szokott ez nekünk bátorítást adni? Azt mondja a Szentírás, ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőülni is. Testvéreim, ha mi azt az utat végig járjuk, amit Krisztus nekünk mutat, ő általa és az ő erejével, miután ő végigjárta mi utunkat, akkor az Atya jobbján van mi helyünk is. Ha osztoztunk Krisztus szenvedéseiben, akkor osztozunk majd a dicsőségében is. Valaki egyszerűen jó volt, hogy megfogalmazta, még itt szolgáltam közöttetek, és a gyülekezetetekből valaki megfogalmazta, hogy neki mennyire nagy bátorítást és erőt jelent az, hogy ő Krisztushoz imádkozhat. Hogy ő nyilván az a legeslegnagyobb dolog, hogy az Atyához, a Főhöz mehetünk. De ez nem zárja ki azt, hogy Jézus személyesen is megszólítsuk az imánkban. És hogy ő neki ez mekkora bátorítás, hogy Krisztus megszólítja, és szinte test közelbe kerül hozzá a megváltó, és elbeszélgethet vele, és elmondhatja neki, hogy Uram, te aki tudod, mit jelentett itt embernek lenni, és mit jelentett itt küszködni, és az Isten ereje által megtartást élvezni, mi mindenhez kellett neked is a kitartás, te megértesz engem, te nagyon jól ismered az emberi életet. És elmondta ez a testvérünk, hogy amikor ő az imájában fordít erre is egy-egy részt, és Jézussal így beszélget, az neki mekkora erőt jelent. Mennyire fontos az, hogy mi Krisztusból tudjunk élni, és ugye azt mondta itt a Szentírás, hogy a zsidó levél 12. fejezetében, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, aki az előtte lévő örömöt megvetette, gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. És azt mondja, hogy gondoljátok meg, hogy ilyen ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől. És ha ezt meggondoljátok, akkor el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Akkor legyen ez számotokra az erőnek a forrása, hogy ezen az úton tovább kell menni. Akkor, és ugye azzal folytatja itt a Szentírás, hogy mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Még nem merítettétek ki az életetekben azt, hogy végig kitartottatok, de ebben az is benne van, hogy vérig, hogy a küzdelemben vért verejtékezve kell megállni. Ezen ti nem jártátok végig ezt az utat, de Jézus ezt is végigjárta. Nektek nem is kell végigjárni. Sok mindenben meg kell tagadni magunkat, és sok mindenben
tovább kell mennünk, és le kell rázni magunkról a csüggedést, az elbizonytlanodást, a restséget, a saját természetünknek a követelőzését. Le kell rázni magunkról. Mert Krisztusban, testvéreim, van egy olyan példánk, aki megvetette a gyalázatot, és keresztet szenvedett, és ezáltal ült az Isten királyi székének jobbjára, akkor nekünk is lehessen Krisztusnak ez a példája, forrás. És hogyha Jézus ezt elszenvedte, érettünk, akkor mi is legyünk készek viszont szenvedni Krisztusért. Bennünket is érnek méltatlanságok, érnek kudarcok, ér megaláztatás, sok minden, amiben ágál a természetünk, akkor azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat, és ebben az alázatban legyen számunkra példa és minta Krisztus. Ha ő szenvedett érettünk, akkor mi is legyünk készek szenvedni viszont ő érette. Tanulnunk kell, testvéreim, küzdeni. Tanulnunk kell, mert akinek nincs az életében ilyen értelemben az, hogy Krisztus testét eszi és vérét issza a mindennapokban, hogy Krisztusra tekint, hogy ő belőle és ő általa nyeri a példát és a bátorító, vigasztaló erőt a mindennapjaiban. Akinek ez nincs az életében, az abban nincs élet. Azt mondja Jézus, az az ember csak a maga eszközeivel fog próbálkozni. Az az ember csak a saját emberi küszködésével és erőködésével fog próbálkozni, de ettől mérhetetlenül több van számunkra hitáltal, ahogy mi Krisztusra tekintünk és az ő példáját látjuk. Ne legyen jellemző ránk az, amit a Ézsaiás könyvében, a messiási jövendőlésben olvashatunk, hogy utált volt és az emberektől elhagyott, és utált volt, elfordítottuk a fejünket, és nem gondoltunk vele. Testvéreim, ne legyen jellemző ez a mindennapjainkra. Ne legyen az jellemző, hogy nélküle élünk, hogy döntéseket hozunk nélküle, hogy csodálkozunk, hogy bajba kerülünk, nem tudjuk éppen, hogy mi van velünk. Ne legyen jellemző az, hogy földiesség, kettelések töltik be az életünket. Ne legyen az jellemző, hogy panaszok áradata hagyja el az ajkunkat, és aggodalmaskodunk, mert a világot megváltották, és a mi életünket is megváltották. És ezért tekintsünk Krisztusra, és nyerjünk újból és újból reménységet és bizonyságot arra nézve, hogy az ő kezében van a mi életünk. Ővé a mi életünk, és ezért meg fog bennünket tartani. A legdrágább dolog, ami méltó a figyelmünkre, és méltó arra, hogy mi gondolkodjunk erről, ez Jézus Krisztus földi élete, és különösen az ő szenvedése és a halála értünk. És testvéreim, hogyha mi úgy éljük a napjainkat, hogy tényleg élünk ezzel, és gondolkodunk a megváltóról, és engedjük azt, hogy ő ezáltal a szemlélődés által megerősítse mindig a mi szívünket, éppen abban a dologban, ami előttünk áll, éppen arra a feladatra, éppen arra a szenvedésre, éppen annak a megaláztatásnak az elszenvedésére, amiben vagyunk, akkor igaz lesz ránk az ige, hogy esszük Krisztus testét, isszuk az ő vérét, és életünk van. Életünk van. És megtartatunk azáltal az erő által, ami ilyen úton a miénk lesz. Egy élet van Krisztusban, egy életet látunk Krisztusban, amely nem tudott rólunk lemondani, és ami a mai napig sem akar, és a jövőben sem akar lemondani értünk. Testvéreim, Krisztus olyan szívvel és szeretettel küzd értünk, mint amennyire megtett értünk mindent. Akiket vérén váltott meg, most közbenjárása által tartja meg, végigjárta előttünk az utat, őt követnünk kell, szemléljük őt, és merítsünk ebből bátorítást és erőt. Szívből kívánom, testvéreim, hogy ilyen értelemben váljunk az Isten szeretetének a fogjaivá. Ne emberektől, ne a bennünk magunkra tekintésnek az erőtelenségétől függjünk. Ne másokban csalódjunk, ne a magunk erejében essünk el újból és újból,
váljunk Isten szeretetének a fogjaivá. És ha Isten szeretetének a fogjai vagyunk, akkor a vele való szövetségünknek a zálogával és a pecsétjével kell mindig élnünk, aki Krisztus, aki a mi megtartunk, megváltunk, aki a mi igazságunk, aki a mi békességünk, aki a mi örömünk, akiben van a mi hitünk és minden kincsünk elrejtve. Legyen testvéreim így számunkra Krisztus, az életnek, az erőnek, a bátorításnak a forrása, hogy ahogy esszük az ő testét és isszük az ő vérét, életünk legyen ő benne, életünk legyen ő általa, és ez a mostani úrvacsorázás is kívánom, hogy ilyen legyen, hogy ezért fejezzük ki a hálánkat. Kifejezzük hálánkat, hogy Jézus teste megtört azért, hogy életünk legyen, Krisztus vére kifolyt, hogy bűneinkre bocsánatot kaphassunk, hálásak lehetünk az Istennek, mert mindent megkaptunk tőle. Mindent megkaptunk tőle, és az életünk ezért egy megmentett élet. Ennek hitében és reménységében áldjon és tartson meg az Úr, kívánom mindannyiunkat. Amen.

És szeretettel köszöntelek benneteket. Azt kértem az Úrtól, hogy adjon gondolatokat, és hogy bele tudjunk mélyedni egy kicsit ebben a maradék néhány percben, ebbe az ige szakaszba. Ismeritek jól a hét gyülekezet megszóló levelet, igaz? Lehet, hogy van, aki most hallotta először, de alapvetően hetednapi adventistaként gyakran halljuk ezt a hét gyülekezeti levelet Jelenések könyve második és harmadik fejezetéből. És emlékeztek, hogy... Egy hónappal ezelőtt be tudod kapcsolni, Barnabás. Mármint aktívá tenni az ablakot, köszi. Nem aktív az ablak. Kibe? Oké. Okay. Nem baj, majd integetek. A történelem megismétli magát, nem baj, majd úgyis lesz szó egy kicsit történelemről. Tehát szeretném, hogyha megnyitnánk az igét, és mindazt, amit a fiataloktól most hallottunk, egy kicsit más szemmel újra átnéznénk. Nézzétek, azt hiszem, hogy ha ezt a szakaszt értjük Jelenések könyvéből, akkor az egész Jelenések könyve kinyílik számunkra. És azt hiszem, hogy a Jelenések könyve nem értése azon múlik, vagy azon, hát hogy mondjam, azon állt, hogy pontosan ezt a meghatározó szakaszt, ami Jelenések könyve egész alapját képezi, a hét gyülekezeti levél. Pontosan ennek a magyarázata kezd megváltozni az utóbbi évtizedekben. Ha megkérdezem tőletek, hogy mit jelent ez a hét levél, akkor mit mondanátok? Mi ez a hét levél? Jézus hét levelet ír. Mi a jelentése? Igen. Levelek Isten népének. Három szempontból fogom megnézni ezt a szakaszt, jó? Tényleg összesen fél óránkon. Az első, amit a leggyakrabban hallok, vagy interneten leginkább ezzel találkoztak, utazás a múltba. Egy körkép az ókori gyülekezetekről. Itt egyébként egy 3D-s felújítását látjátok az efézusi Diana templomnak, vagy Artemis templomnak. Itt van ez a hét gyülekezet. Mit tudsz róluk az igéből? Mit tudsz Efézusról? Olvasunk a Bibliában Efézusról? Az ókori efézusi gyülekezetről. Milyen gyülekezet volt? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert pontosan egy év múlva ez lesz a szombatiskola témája, vagy harmadik negyed évben jövőre. Az efézusi gyülekezetről tudunk talán a legtöbbet. Van nekik egy levél, szólóluk három fejezet apostolok cselekedeteiben. Tudjuk, hogy először nem tudtak, tehát hallottak már a keresztségről, meg is keresztelkedtek, de nem tudták, hogy szent lelket lehet elnyerni. Ugye elég sok történetünk van. Pál apostolnak az egyik legjobb levele szól nekik. Legalábbis nekem személyes kedvencem. Na, amit tudtok a szmírnabeli gyülekezetről? Ugye? Én is csak így nézek. Nem, semmit. Képzeljétek el, hogy a hét gyülekezetből összesen három van említve. Összesen három van említve máshol a Bibliában, de Tiatira is csak annyira, hogy volt ott egy Lidia nevű bíboráros asszony, és kész, vége. Mennyire releváns nekünk egy ókori történet? Hogyha kinyitod Jézus Krisztus kijelentését, tudjátok, az apokalipszist, a kijelentést, amit boldog, aki olvassa, és abban a boldogságban részesülsz, hogy hét ma már romokban álló városról olvashatsz, aminek semmi relevanciája nincs számodra. Ja, ez itt egyébként Szmirna, Pergámum, négy várost összeválogattam, így néznek ki most. Van egy jobb verzió, hét levél neked. Felolvassuk ezt a hét levelet, felolvasták a fiatalok, és láttátok, hogy ott van Jézus Krisztus. Újra csak ő mutatkozik be, ugyanúgy bemutatkozik, mint ahogy az első fejezetben, ha emlékeztek, még elég érdekes felfedezést tettünk, hogy gyakorlatilag az egész, Jelenések egész első fejezete Jézusról szól. És a második, harmadik fejezet sem más. Mert ez Jézus Krisztus kijelentése. Mert Jézus Krisztust szeretné az Atya ide a középpontba állítani számunkra. És újra csak ugyanaz tudom mondani, mint pár héttel ezelőtt, hogyha Jelenések könyvének a középpontja nem Jézus Krisztus, akkor célt élesztettünk. Mind a hét gyülekezet úgy kezdődik, és ugyanaz a szerkezete. Jézus bemutatkozik, utána elismerő szavakat mond, ha mond, utána kritikát mond, ha mond, és utána ad egy tanácsot, mond egy felhívást, és végül tesz egy ígéretet. És nézzétek meg ezek a bemutatkozások, hogy néznek ki. És azt hiszem, hogy amikor a hét levelet tanulmányozunk önmagunk számára, ezekre hangsúlyt kell tennünk. Hogyha nem Krisztus szemével, Krisztus szempontjából
vizsgálod ezt a hét gyülekezetet. A jelenések könyve nem Jézus szavaként szól hozzád, célt élesztettél. Nézzétek őt, jobb kezében tartja a hét csillagot. Mi a hét csillag? A hét gyülekezet. Jár a hét aranygyertyatartó között. Mi a hét aranygyertyatartó? Hol van ez? A mennyei templomban, ugye? Végzi a közbenjárást. Érted? Értem. Ő az első és az utolsó, halott volt és él, ezt mondja Szmirnának. Emlékeztek, erről beszéltünk a múlt alkalommal. Ő az, aki a feltámadásnak, a reménységünknek a kulcsa. Nála van a két élő éles kard. Jézus beszéde az ige. De nem valami tompa beszéd, nem valami felületes beszéd. Az ő beszéde élő és ható. Eljut a szív megoszlásáig. Szíven szúr. Ő az, akinél van az isteni hét lélek. Ő tőle van a szent lélek. Ő a szent és igaz, akinél Dávid kulcsa van, és ő az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete, igazából fejedelme. A hét levél neked is szól. Mert lehet, hogy te vagy az. Lehet, hogy te vagy az, aki az első szeretetet elhagyta. Lehet, hogy én vagyok az, aki az anyagiak szeretete miatt másokat botránkoztat, ugye ez volt Bálán tanítása. Emlékeztek? Lehet, hogy én vagyok az, aki a saját vágyaimat helyezem mindenek felé. Kevesen tudják, ez a nikolaiták cselekedetei, amit kétszer is elmond a hét levél. Ott van Jézabel, aki a világot és a bálványimádást behozza az egyházba. Ott van Laodícia, a langyos keresztényei, amiről elég sokat beszéltünk már erről a szószékről. És itt zárójelben mondom, hogy csak én, és ezen kívül még több előadó, akik itt álltak, de csak én magam háromszor beszéltem Laodíciáról, a Laodícia üzenetről. A YouTube videóhoz majd oda csatoljuk ezeknek a linkjét, hogyha szeretnétek megnézni, mert most részletesen nem megyek bele. De szeretném, hogyha értenénk, hogy ezeknek a leveleknek megvan a maga relevanciája ránk nézve. Személyesen. Van egy barátom, néhány évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy olvasom Jelenések könyvét, és beleakadtam ebbe a mondatba. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Azt mondja, ez mintha én lennék. Megkeresztelkedtem x évvel ezelőtt, mondja nekem is. Az a nevem, hogy élek, az a nevem, hogy keresztény vagyok. De úgy érzem, hogy a vallásom az pusztán hideg formaság, formalitás. Hogyha te vagy ez az ember, akkor Jézus tanácsa neked is szól. És nézzétek, hogy mit ismételget mind a hét levélben Jézus újra és újra. Térj meg, térj meg, térj meg, térj meg. Ugye? Emlékezz, honnan estél ki, itt van az indulás. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Légy forró és térj meg. Újra és újra a megtérésre hívás van ezekben a levelekben. Mit jelent megtérni? Kevéssé látszik a fény miatt, de talán ismeritek Rembrandtnak ez a híres, már-már klisé képét. A tékozló fiút. Megtérni nem azt jelenti, hogy betérsz egy vallásban, vagy választasz magadnak egy egyházat. A megtérés, amire Jézus hív, az visszatérés, visszafordulás, mint a tékozló fiú. Hazatérni az atyához. És hogyha komolyan veszed azt, hogy ez a kritika neked szól, és a felszólítás neked szól, akkor az a jó hírem, hogy az ígéret is neked szól. Mind a hétszer. A győztesnek enni adok az élet fájáról. A győztesnek nem ártat a második halál. A győztesnek új nevet adok, egy fehér kövecskén. A győztes együtt ül velem a trónon. Szeretnélek benneteket biztatni, hogy vegyétek a kezetekbe Jelenések könyve hét levelét, és bátran vonatkoztassátok magatokra. Mindegyik levél megszólító. Mindegyik levélben felhívás van, mindegyik levélben ígéret van. De mi a legfontosabb nézőpont? Mi a hét levél legfontosabb nézőpontja, amit itt felolvastak a fiatalok? Hagy mondjak egy nagyon egyszerű, vagy hagy hozok egy nagyon egyszerű hasonlatot, szintén a Bibliából. Azt olvasom Jelenések könyve első fejezetében, hogy küld el ezt a hét üzenetet annak a hét ázsiai gyülekezetnek. És azt mondod, hogy rendben, ez hét ókori ázsiai gyülekezet. De vegyünk egy másik ókori ázsiai várost, Jeruzsálemet, és a jeruzsálemi templom ígéretét, amit az Úr tett Dávidnak. Dávid templomot akar építeni, és az Úr azt mondja neki, hogy nem te fogod a templomot felépíteni, hanem ki fogja a templomot felépíteni. Ki építi fel a templomot? Hangosan. Biztos? Biztos? Azt mondja, nézzétek csak az igét.
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, Dávid elalszik az atyáival. Rendben. Feltámasztom utánad a te magodat, amely a te ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog, az fog házat építeni az én nevemnek. Megerősítem az ő királyságának trónját. Meddig? Jártatok már a salamoni királyságban, ami örökké áll? Salamon azt jelenti béke. Jártatok arra? Vannak barátaim, akik épp most jártak arra. Meg lehet őket kérdezni a katonai ellenőrzésről, míg bejutsz, meg kijutsz. Megerősítem az ő trónját mindörökké, és leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Csak eddig idézem, mert innentől kezdve tényleg Salamonról szól. Ha vétkezik, megbüntetem, stb. De eddig, mi az elsődleges jelentése? Salamon? Zakariásnál azt olvasom, hogy ő, azaz Krisztus fogja megépíteni az Úr templomát. Nagy lesz az ő dicsősége. Ülni és uralkodni fog az ő székében. Dávid helyén fog uralkodni. Az Isten székében fog uralkodni. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, és nézd, mit idéz a zsidókhoz itt levél. Leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Testvéreim, vannak ókori történetek, ószövetségi történetek, ószövetségi városok, ószövetségi képek, jelenetek, amelyek tényleg lejátszódtak, és tényleg Salamon építette egy gyönyörű templomot, ami a világ legnagyobb csodája volt. Szerintem azóta is. Azt mondja Dávid, hogy az én szegénységemben gyűjtöttem 100 000 talentum aranyat a templomra. Gondoljatok bele, milyen templom lehetett az? El sem merem kezdeni számolgatni. Gondoljatok bele, hogy eljön Sába királynője, és megnézi Salamonnak az országát, és tudjátok, ez általában úgy szokott lenni, hogy a hírek azok kozmetikázva vannak, és általában úgy jutnak el, hogy például, hogy milyen jó a ráckevei gyülekezet, de hát gyertek csak el közénk, ugye? Vagy milyen rossz a ráckevei gyülekezet, de gyertek csak el közénk, ugye? Most tegnap az utóbbit hallottam éppen valakitől, és mondtam, hogy gyere el közénk, come and see. A hírek mindig kozmetikázva vannak, attól függ, milyen indulattal mondja valaki. De amikor Sába királynője megérkezik, és végignézi Salamonnak a birodalmát, akkor azt mondja, hogy a felét se mondták el nekem. A felét se. Azt mondja, a lélegzete is elállt. Még arra is kíváncsi volt, hogy milyen a szolgák lakása, mert még a cselédeknek a lakrésze is példamutató volt. Szép, rendezett, tiszta, gazdag. És mégsem Salamonról van szó. Elsődlegesen mégsem Salamonra vonatkozik ez a profécia. Miért? Mert vannak ezek az ószövetségi képek, de az Úr azt mondja, mindezek példaképpen, mint egy előképként irattak meg a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elközelgett. Salamon temploma valójában Krisztusban teljesedik be. Salamon temploma, amit fel kellett építeni, vagyis a Dávid leszármazottjának a templom, az valójában a mennyei templom. És a szék, a királyi szék, amelyben Krisztus ül, az nem Dávid földi trónja, hanem a mennyei királyság. Tudjátok, amikor Jelenések könyvében azt olvasom, hogy van ez a 7 gyülekezet, akkor mondhatom, hogy igen, van, ahogy Salamon is volt. De van egy mélyebb jelentés, van egy mélyebb tartalom, mert hogy is vezette fel nekünk az első fejezet ezt a könyvet? Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa, amiknek meg kell lenniük hamar. Azt mondja, boldog, aki olvassa és hallgatja a prófétálás beszédeit. Azt mondja, íme eljön a felhőkkel. Erről szól az egész. Hogy íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Jelenések könyve központi üzenete nem az, hogy mi volt az ókorban. És megkockáztatom, nem az, hogy milyen lelki üzenete van ezeknek a leveleknek. Mert az a páli leveleknek is megvan, és a római levélnek is megvan, és a filippi levélnek is megvan, ami a legjobb lelki gondozói levél. De amikor Jézus Krisztus kijelentést tesz, amikor azt mondja, hogy elmondom, mi következik, mielőtt eljövök, és eljövök hamar, Jelenések könyvének az elsődleges és legfontosabb jelentése az, hogy megmutatja nekünk a történelem menetét, és nem véletlenül. Nézzétek csak a Jelenések könyve folytatását. Aki még nem olvasta, tegye meg. A harmadik fejezet után folytatódik Jelenések története, és olvasunk 7 pecsétről, de 2 trombitáról. Vagyis párhuzamba állíthatott 7 levél, 7 pecsét, 7 trombita. Miről szól a 7 trombitának a vége? Jézus eljön. Mi lesz a 7 pecsét vége? Jézus eljön. Akkor a 7 gyülekezeti levélnek mi a lényege?
Jézus eljön. Hogy Jézus eljön. Miért fontos számunkra a profécia? Azért, mert hetednapi adventisták vagyunk, és mi úgy tartjuk magunkról, hogy mi a proféciák népe vagyunk, ugye? És innen van az identitásunk. Nem. Testvéreim, hogyha a Bibliában nincsenek olyan történelmi kijelentések, amelyeket Isten évszázadokkal, sőt évezredekkel előre megmond, akkor nem tudom, milyen Istenben hiszünk. Ézsaiás könyvében azt olvasom, hogy Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló, mondja magáról az Úr. Miért nincs hozzá hasonló? Azt mondja, megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem voltak. Mi az, ami miatt fontos számunkra a profécia? Egy biztosíték. Egy biztosíték, egy alap arra, hogy bízhatsz abban az Istenben, aki a kijelentést teszi. És hogyha ő meg tudja mondani előre a jövőt, akkor meg tudja mondani azt is, hogy a te életedre mi a megoldás. Tud neked kulcsokat adni. Tud neked megoldásokat adni. Tud neked olyan tanácsot adni, és tud úgy beszélni a szívedhez, hogy az életedet az üdvösségre vezeti. Az Isten hatalmának a kulcsa, a biztosítéka az, hogy meg tudja mondani előre a jövőt. És egyben van benne egy figyelmeztetés is. Nézzétek csak, mit mond Márk evangéliumában Jézus. Vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Ez a profécia lényege. Tartsd nyitva a szemed, de előre szóltam. Nem azt mondja, hogy tartsd nyitva a szemed, azt majd meglátod, mi lesz, hanem felvázol mindent, mindent, amit tudnod kell, hogy ne veszel a világ útvesztőjében. És nem utolsó szempont, amit maga jelenések könyve mond, boldog. Boldog, aki olvassa, és akik megtartják egy profétálás beszédét. Miért fontos a profécia? És a matekosokat kérdezem, hányadat kell ahhoz, hogy a síkban egy pontot meg tudj határozni? Kettő, ugye mindenki azt mondja, hogy kettő. Én is azt szoktam mondani, hogy kettő, ugye? Nem. Három adat kell hozzá, csak az elsőről nem szoktunk beszélni. Tudni kell egy origó. Hiába tudod, hogy ez a pont itt kettő vesző három, ugye a koordinátarendszerben. Ha nincs meg az origó, akkor milyen kettő, milyen három? Nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek? Igen, biztos, ugye még megerősítettem nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Az origó számunkra a prófétai beszéd, ez a középpont, és onnantól kezdve lehet jobbra-balra menni, amerre az Úr mutatja. De ahhoz, hogy meg tud határozni, ahhoz, hogy tudd a saját utadat, testvéreim, lehet, hogy ez most ilyen nagyon távolinak tűnik, de tudjátok, hogyha a proféciát az emberek komolyan vennék, ha az adventisták komolyan vennék Jézus Krisztus kijelentését, nem lennének politikai villongások az egyházon belül. Nem lenne az, hogy én beállok ebbe a mozgalomba, én meg beállok abba a mozgalomba. És te miért ilyen oldali vagy, te meg miért olyan oldali vagy. Nem lenne az, hogy fú, milyen jó, nem is tudom, mindenféle aktivistáknak is elmennek a testvéreink, meg szociális evangélium, mindenféle irányzatban megtalálom a mieinket. Mert nincs origó. Mert nincs igen biztos profétai beszéd. Testvéreim, hogyha a proféciát komolyan veszük, akkor itt nincs jobb meg baloldal, meg politikai, ilyen liberális kereszténység, olyan konzervatív keresztény demokrácia, meg stb. Nem lenne helye. De úgy tűnik számomra, hogy a testvéreimet jobban érdekli, hogy mit mond a, majdnem mondtam valamelyik internetes újságnak a nevét, illeszd be, amelyiket gondolod. És a következtetéseinket a jelen hírekből vonjuk le, és nem a proféciából. Nem a profécia az origó, hanem hogy mit csinál a kormány vagy az ellenzék. Mit csinál Brüsszel, vagy mit csinál Washington, vagy mit csinál Moszkva. Ezek az origók, ezek az új origók. Testvéreim, ez régen rossz. Ez régen rossz. Miért nem azt kérdezzük, hogy mit csinál Jézus Krisztus? Mert én azt olvastam az előbb, hogy ott jár a hét gyertyatartó közt. Miért nem azt kérdezzük, hogy mit csinál az Úr? Mert én azt olvastam, hogy éppen közben jár értünk. És közben kijelenti a történelem menetét, kijelenti a történelem irányát, hogy téged ne sodorhasson el a tanításnak bármiféle szele. Elfogadod a prófétai szót, mint origót, mint középpontot, mint a nullapontot, a koordinátorrendszer közepén. A hét levél legfontosabb és legmagasabb értelemben az egyház útja A-ból B-be. De tényleg. És nagyon érdekes, ahogyan felsorolja őket Jézus, mert egy út mentén helyezkedik el mind a hét levél. Itt szépen sorban, földrajzilag is sorban vannak. Ugye? Amikor
Apostolok cselekedeteit olvasod, ott a földrajzi sorrend az csak annyi, hogy Pál így utazott, de aztán hazamegy, aztán megint másmerre utazik. Nincs olyan igazi sorrend. Amikor olvasod a Páli leveleket sorba, akkor Galácia nem Korintus után jön, ugye? És nem Galáciát követi az úton Efézus és a többi. Ott nincs földrajzi sorrend. Miért ügyelt erre Jézus annyira, hogy nézzétek meg, milyen szépen sorban egy ívet ír le. A történelem nagy ívét. Mert jelképes. Azért, mert ez az utazás jelképes, és elsősorban jelképes. Elsősorban arra akar tanítani, hogy hogyan jutunk el. Honnan is hova? Honnan hova? Nézzük csak sorban. Efézus. Miről szól az efézusi levél? Nyugodtan nyissátok ki a Bibliát. Szabad. Hallottuk a fiataloktól, de nem vagyok benne biztos, hogy mind megjegyeztük fejből. Ugye? Mit olvasunk az Efézusnak szóló levélben? Az efézusi gyülekezetnek mit üzen? Azt mondja, tudom a te dolgaidat. Mindegyikre azt mondja, tudom a te dolgaidat. Ismerem a tetteidet, tudom a gondolataidat. Nézzétek meg, Jézusnak mindegyik gyülekezetre pontos gondja van. Mit mond? Tudom, hogy nem szenvedheted a gonoszokat. Tudom, hogy a hamis tanítást nem engeded be. Hol olvasunk ilyet a Bibliában, hogy volt olyan gyülekezet, ahol aztán nem jutott be senki. Nem lehetett úgy közéjük keveredni. Nézzétek el, pont az őskeresztény gyülekezetről olvassuk. Az őskeresztényekről olvassuk apostolok cselekedeteiben, hogy az egyebek közül senki nem mert közéjük elegyedni, hanem mindenki tisztelettel nézett rájuk. Azt mondja, nem szenvedheted, sőt próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják, és nem azok. Terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ez volt az őskereszténység. Csak volt egy hiba. Micsoda? Jó, egy apróság. Velem ilyen biztos nem történik meg. Ugye? Ó, dehogy nem. Igazából folyton ezen kapom magam, nézzétek. Az első szeretetet elhagytad. Itt kezdődik a kereszténységnek a problémája. Nézzétek, nem az, hogy elhagytad a, nem is tudom, a, mondjatok valami nagyot. Itt még nem Jézabel van meg Bálán, csak az első szeretet. Csak ennyi. És elindul valami, amit a keresztény üldözést tud csak megállítani. A kereszténységben nem tudod kiteljesedni a szeretetlenség. Megjelenik János levelében egy Diotrefész nevű valaki, aki elsőséget kíván, és mint egy előrevetíti, hogy a középkori kereszténység hogy fog kinézni. De az a helyzet, hogy jön egy újabb korszak, ami gátat vet annak, hogy a kereszténység megromoljon. Ez egy elég szörnyű korszak. Emlékeztek, hogy milyen az őskereszténység után, az ókereszténység miről szól? A keresztény üldözésekről. Aminek van egy csúcspontja 303-tól 313-ig időszámítás szerint. Egy 10 évig tartó olyan véregző üldözést indít el Diokléciánus császár, amire előtte nem volt példa. Már volt Néró, volt már egy-két császár. De Diokléciánus volt a legkeményebb és a legkegyetlenebb az összes közül. Egyébként tudnotok ki, hogy ő maga rokkant bele pszichésen. 311-től kezdve nem is nagyon ő kormányzott. 313-ban ér véget ez a keresztény üldözés. És mit olvasok? Azt, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Felismeritek az elvet? Felismeritek a proféciákból jól ismert napév elvet? Pontosan 10 év volt. Pontosan 10 év. A legkeményebb keresztény üldözés. Igen ám, de ezután, a 10 év után jön valami nagyon furcsa. Azt a példát szoktam hozni, mint amikor kimész hógolyózni kesztyű nélkül, és bejössz, és azzal próbálod magad gyógyítani, hogy hirtelen forró vízbe teszed a kezed. Próbáltatok már? Én nagyon szeretem kiskoromban, míg rám nem szóltak, hogy ettől megrepethet a csont. És a kereszténységnek megrepett a csontja. Az üldözésből hirtelen a nagy kedvenc lett. 313 üldözés. Aztán milánói türelmi rendelet, Konstantin császár azt mondja, hogy a keresztényeket meg kell békíteni magunkkal. Mert milyen jó eszköz a kereszténység, a széteső birodalmat összetartani. És a kereszténység arculata megváltozik. Azt mondja nekünk a pergámoni levél, hogy Bálám tanítását tartják. Emlékeztek Bálám történetére? Miről volt híres Bálám? Hogy valaha az Isten profétája volt, de volt valami, amit jobban szeretett az Istennél. Van még egy ilyen ember, Júdás, aki szintén ugyanazt a valamit szerette jobban az Istennél. Micsodát! Igen, a kezeddel mutatott pénzt. Igen. Emlékeztek? Bálám azért nem tudott nemet mondani, hezitált, meg hagyj beszéljek még egyszer az Úrral. Emlékeztek a történetére? Mert Bálák a
A király egy óriási vagyont küldött neki. Ezt nem kellene elengedni. Missziós célra milyen jó lenne, nem? Missziós célra. Pontosan ez volt a mondás. Pontosan ez volt az ókeresztények mondása. Ó, hát a császárság eddig üldözött minket, ezentúl szeret, és tudjátok, ebben a korszakban hatalmas állami adományokat kapott a kereszténység, és még nem volt államvallás. Sőt, maga a császár sem tért meg még a keresztény hitre. Sőt, még ekkor vezeti be a nap nemes napját 321-ben, egy néhány évvel a nagy változás után. Ismeritek a nap neves napjának történetét? A Sol Invictus? A legkülönlegesebb történet. És nagyon releváns ránk nézve. Csak próbáljátok a számokat a fejetekben elképzelni. 313. Hirtelen nagy szabadság a keresztényeknek. 321. A vasárnap állami ünnepnappá válik. Nem keresztény ünnepnappá, pogány ünnepnappá, a legyőzhetetlen napnapja. És az egész birodalom vasárnap ünnepel. Szabad nap, munkaszüneti nap. A 40-es években, 20 évvel később, a 340-es évekről beszélek, történik valami a birodalomban. Egy korabeli ókeresztény író Ambrózius azt írja, hogy amikor Milánóban vagyok, akkor nem böjtölök, Rómában böjtölök szombaton. És ez csak egy fél mondat. De tudjátok, ez mit jelentett? Az, hogy Rómában, Róma városában, Róma püspöke már a 340-es években erőltette a szombati böjtöt. Milánóban viszont, ugye milánói barátaink ezt biztos örömmel hallják, Milánóban viszont a szombat örömnap maradt. Keresztény örömnap. Ha Rómába megyek, böjtölök szombaton. Ha Milánóba megyek, nem teszem. Azok, akik fontosnak tartották a szombatot, elkezdtek éjszakra húzódni. A valdensek története jóval korábban kezdődik, mint ahogy a történelemkönyvek mondják. A valdensek azt mondják magukról, hogy Szilveszter pápa idejéből származnak. Két Szilveszter pápáról tudunk. Az egyik az a pápa, aki a magyarok koronáját adta, ugye, 900-as évek vége. A másik Szilveszter pápát 314-ben választották meg. Egy évvel a konstantini fordulat után. Találjátok ki, melyik Szilveszter pápáról beszélnek a valdensek. A valdensek elkezdenek felfelé húzódni Milánó felé éjszakra, mert ők még szeretnék a szombatot örömünnepként ünnepelni. Rómában már kötelező a böjt. Na most figyelj, képzeld el ezt 40 éven keresztül. 321-től 360-as évekig. Minden vasárnap az egész birodalom ünnepel, te pedig minden szombaton böjtölsz. Vasárnap ünnep, szombat böjt, vasárnap ünnep, szombat böjt a gyereknek is. Felnő a fiad, mennyire fogja szeretni a vasárnapot? Nagyon. Mennyire fogja szeretni a szombatot? Nem nagyon. Ó, ez volt az a nap, amikor a szüleim böjtre kényszerítettek. És eltelik 40 év. 321, 364. Látjátok magatok előtt az időegyenest? Pont egy generáció. És az egyház betiltja a szombatünneplést, a laodíciai, ha milyen jó neve van, laodíciai zsinaton. Látjátok, ha tudod, hogy honnan indultál, ha tudod, hogy a történelem hogy halad, akkor látod azt, hogy Sátán hogyan manipulálta a szálakat. Itt vagyunk 2022-ben, és teljesen természetes, hogy a keresztények vasárnapot ünnepelnek. Miért? Mert senki nem nézi meg az origót, senki nem nézi meg, hogy ez, hogy is volt az a hét gyülekezet, hogy is van az egyház történelem. Hogy is voltak ezek a lépések? Hogy jött ide a képbe Bálám? És tudjátok, Bálám után már csak egy lépés, Tiatira és Jézabel. Emlékeztek? Nézzetek rá nyugodtan az igére, Jézabelt emlegeti. Tudjátok, mi Jézabel különlegessége? Az asszony, aki a királyt irányítja. Az asszony, aki a bálványimádást behozza. Ez az az asszony, aki a végén hogy hal meg? Kikeni magát, kihajol az ablakon is, alázuhan. Hogyha majd tovább tanuljuk jelenések könyvét, akkor ezt a jelentet felismeritek. Elesett, vagy leesett Babilon, a nagyváros. Láttam egy parázna asszonyt, akinek a homlokára az volt írva, hogy Babilon. Jézabel, Babilon jelképe. Babilon, Jézabel, összefüggő jelképek mit mutatnak? Azt, amikor az egyház irányítja az államot. Egy pogány papnő, vagy inkább vallási érdeklődésű nő. Nem mondom feltétlenül papnak, de hogy behozta, az Asera és Baál kultuszt, az biztos. Tehát vallási érdeklődése biztos volt. Irányítja kit? A hisztis férjét, ugye? Aki a nem kapja meg Nábót szülőjét, befordul a fal felé, és mint egy kisgyerek hisztizik. Nem baj, majd én. Nem baj, majd én. Te csak maradj csöndben. Erről szólt a középkor.
Azt mondja nekünk az ige, hogy adtam neki időt is, hogy megtérjen. A leghosszabb idői proféciánk, az egyik leghosszabb idői proféciánk a középkor ideje. De azt mondja a középkorról, hogy a te utolsó cselekedeteid különbek az elsőknél, és neked adom a hajnalcsillagot. Testvérem, a középkor története egész jól végződik. Mi következik a középkor végén? Mi jön a sötétség után? Husz János, amikor az 1400-as években, azt hiszem 1415-ben megégették, akkor azt mondta a mágián, hogy ma megégettek egy libát. Husz azt jelenti csehül, hogy liba. De 100 év múlva jön egy sas, amit nem tudtok majd megégetni, sem lelőni, sem megölni. 1414. 15. És mi 500 évvel később? 1517. Most volt az évfordulója, csak mindenki elfedkezett róla a Halloween miatt. Igen, a reformáció. Nézzétek, 1517-ben Luther valami olyat merészelt tenni, amit soha előtte senki. És Luther ezért még mindig eretnek, éppen 2 évvel ezelőtt beszéltünk róla Évával, küldött nekem egy cikket, és idéztem is itt nektek. Egy Luther átkát nem lehet megszüntetni. Most volt 500 éve, 1521-2021, 500 éve, hogy Luther ki van átkozva, de nem, Luther átkát nem lehet. Luther még mindig a pokolban pörkölődik, ugye? Ki átkozva az egyházból. Valami olyan indul el a kereszténységben, amire nagyon régóta nem volt példa. Erővel megindul az evangélium, felfedezi Luther, és vele együtt rengetegen a legfantasztikusabb dolgot, tudjátok mit? Hogy a kegyelem ingyen van. Hogy nem kell és nem is lehet érte fizetni. És e feletti örömében a kereszténység mit csinál? Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy mit mondott itt? A 3. fejezet 1. verse. Élsz, de valójában halott vagy. Az a neved, hogy újjáélettél, hogy megreformálódtál, de valójában halott vagy. Nem keltél új életre. Tudjátok, a reformációval mi történt? Már Luther élete vége felé elkezd arról írni, hogy ez az egész megfeneklett. Megkaptuk a vallásszabadságot, és kész. Luther halála után egy néhány év, 2 évtizeddel a hitviták évtizede következik. Dobálják egymást a luteránusok és az evangélikusok. Az evangélikusok és a kálvinisták, tehát református evangélikus, azaz kálvinista és luteránus. A lövészárok két oldaláról lövik egymást. A következő évszázad ugyanez. A kálvinizmus is ketté válik. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Ezt üzeni az Úr ennek a korszaknak. És utána eljön a talán a legszebb korszak, vagy az egyik legszebb. Philadelphia. Tudjátok, hogy honnan indul Philadelphia? Nem az 1840-es évek, meg Miller mozgalom. Jóval hamarabb. Már John Wesleyvel is társaival, már Zinzendorf gróffal, és mindazokkal, akik elkezdték újra felfedezni a Bibliát. Azokkal, akik a Biblia alapjain meglátták újra Jézus Krisztust. Azokkal, akik nem hideg formalitásként akarták a vallást megélni, hanem a gyakorlatba akarták átültetni. Meg akarták élni mindazt, amit Jézusnál látnak. Bibliatársaságok alakulnak. Emlékeztek a bibliatársaság történetére? Egy kislány, aki az utolsó pénzét nem cipőre költi, hanem elmegy egy lelkészhez, nem tudom hány mérföldet gyalogol, és kér tőle egy Bibliát. Lányok, ki az, aki elcserélni a cipőjét Bibliára? Mármint azt az új cipőt, amit most akartál megvenni. Ja, és nincs is másik cipő, tök mezitláb vagy. És ez a kislány nem egy afrikai kislány, ahol jó meleg van, ez egy angol kislány, ahol azért talán az angol barátaink el tudják mondani, egy kicsit esősebb. Ezen felbuzdulva megalapítják az első bibliatársulatot, és a bibliatársulatnak nem az a lényege pusztán, hogy lefordítani a Bibliát sok nyelvre, ezt a reformáció már elkezdte, hanem az a lényege, hogy minden kézbe Bibliát akarnak adni, és az emberek elkezdenek Bibliát kutatni. Magyarországon is elkezdenek Bibliát kutatni. Elmentek Budapesten, ott van a Clark Ádám tér, tudjátok, fent. Tudjátok, ki Clark Ádám? Mi csak úgy ismerjük, hogy ő volt az építész, akit Széchenyinek segített a város megreformálni. Hozott magával egy csomó angol szakembert, akik történetesen bibliások voltak. És azt mondták, hogy hát, ha már elmegyünk ebbe a közép-európai országba, akkor vigyünk bibliákat. Az ő hatásukra lett bibliás szintén egy Rottmeier nevű ember, aki elkezdett bibliákat osztani, aztán a 1840-es években börtönbe is került miatta. Aztán előbb-utóbb ő lett az első magyar,
baptista. És aztán, mivel folytatta a Biblia kutatást, ő lett az első magyar, na találjátok ki, adventista. Igen. Mert ha olvasod az igét, az igen mutatja, merre kell menned. És aztán jön a kedvencem. A két bögre kávé. Direkt mondom, hogy kávé. Az a kereszténység, amiben minden belefér, meg minden is. És közben sem ereje, sem megszólító képessége. Az a kereszténység, amire Jézus azt mondja, hogy ránézek, és a gyomrom valahogy nem. Nem veszi be. És tudjátok, mi az érdekes? Ennek a gyülekezetnek mondja azt, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez az a gyülekezet, amelyiknek azt mondja, hogy mindjárt itt vagyok. Ez az a gyülekezet. Nézzétek, hogy épül. Azt mondja Efézusnak, emlékezz, honnan estél ki. Mostan az indulás. Aztán utána elmondja kétszer, hogy tartsd meg, ami nálad van, még eljövök. Aztán azt mondja Filadelfiának, de most már eljövök hamar. És végül Laodiceának végül azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nézzétek, ugyanazokat a szavakat használja Jézus Máté evangéliumában és Jelenések könyvében. Testvéreim, nincs 8. gyülekezet. Tudjátok, miért fontos nekünk a profécia? Tudjátok, miért fontos látnunk, hogy a 7 gyülekezet egy ívet rajzol fel? Egy nagyon egyszerű dolog. Egy tudatosságot ad. Testvéreim, a végidőben élünk. Itt a vége. És ez az itt a vége mit jelent számodra? Azt, hogy leáll a szíved annak várása miatt, ami a világra következik, vagy azt, hogy felemeled a fejedet, és várod, hogy megjelenjen az égbolton Krisztus. Ha a 7 gyülekezet leveleiből Krisztus megszólítása neked szól, ha a feddések neked szólnak, ha magadra veszed, és magadra veszed az ígéreteket, és ha látod ebben a 7 gyülekezetben ezt az épületességet, hogy elvezet a második eljövetelig, testvérem, akkor számodra nem sokkoló lesz az, hogy Jézus megjelenik az égen. Nem tolvaj lesz számodra, ahogy Pál mondja, ti nem vagytok sötétségben, hogy ezen a tolvaj módra lepne meg titeket. Tudatában vagy annak, hogy itt a történelem vége? Vagy nincs 8. lépés?

De vajon, ha az Úr visszafogja a szeleket, azt mire akarjuk felhasználni? Arra, hogy tovább aludjunk? Arra, hogy a gyülekezet továbbra is hideg és meleg kávéval próbálja magát ébren tartani? Vagy mindennel, ami a kezébe kerül? Vagy pedig ideje, hogy az államból felserkenjünk, mert az üdvösség van közel hozzánk. Figyelitek, mit mond? Az üdvösség van közel. Vágytok az üdvösségre? Vágytok Jézus országába belépni? Vágytok arra, hogy Jézus azt mondja, hogy itt a vége. Vége van, pont. Nincs több halál, nincs több gyász, nincs több szenvedés, nincs több kiáltás. Mert Jelenések könyve így végződik. Jelenések könyve azzal az üzenettel végződik, hogy ott van az üdvösség. Beléptél az üdvösség országába. Személyesen látod az Istent. Vágysz erre az élményre? Ha igen, kérlek benneteket, vegyétek elő Jelenések könyvét. Olvassátok. Boldog, aki olvassa és aki megtartja a prófétálás beszédeit. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te kijelented a te szavadat nekünk. Hogy a kezünkbe adtad Jézus Krisztus kijelentését. Hogy megígérted, hogy boldog, aki olvassa és aki megtartja mindazt, ami abban van. Atyán, köszönjük neked az ígédet, köszönjük benne a Jelenések könyvét. Szeretnénk, Atyánk, látni a te szemeiddel, és bátorítást venni abból, hogy te előre elmondtad a történelem menetét, és nem csak azért, hogy legyen egy általános tudásunk a történelemről, hanem azért, hogy tudjuk, hogy közel van az idő, azért, hogy felismerjük az időket, amikben élünk. Azért, hogy helyes döntéseket hozzunk, hogy ne álljunk be mindenféle áramlatokba. Atyánk, tudjuk, hogy az utolsó napokban most lehetőséget az sátánnak, hogy mindenféle csalással próbálja megvezetni a keresztényeket. Atyánk, segíts meg kapaszkodnunk a te ígéretedben és a te igéidben. Segíts megértenünk a prófétai szót, hogy valóban biztos pont legyen számunkra a te igéd. Köszönjük, hogy az égében felragyog számunkra Jézus Krisztus. Segíts ezzel a céllal tanulnunk minden nap a Bibliát, hogy minden nap meglássuk őt, azt a szeretetet, amit ő benne mutattál számunkra, azt a megváltást, amit ingyen nyerhetünk általa. Ezért az ő nevében jöttünk hozzád. Amen.

Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban, amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került, akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve,
Megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni. Hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén. Jézus Krisztus ugyanezt mondta erről a kérdésről. János evangélium a 6. fejezetében figyeljük meg, hogy Jézus arról a kérdésről, hogy kiben lesz élet, kiben van élet, a következőt mondta. János evangélium a 6. fejezetében ezt mondja az 53., 54., 55. versben, 53. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. És hogy hogyan kell érteni Jézus szavait, a 63. versben magyarázza meg. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Gondolatilag ugyanazt mondta ki Jézus. Az az ember fog élni, aki az ő áldozatáról szóló üzenettel táplálkozik. Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki naponként szemléli Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. Aki naponként feltekint a keresztre, és naponként eljut arra a megdöbbenésre, arra a megrázó gondolatra, hogy ő azért halt meg, hogy én élhessek. Méltó, hogy neki éljek ezután. Ez az ember reakciója. Jegyezzük meg tehát ezt a gondolatot. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ti halljatok meg a bűnnek. Ő tudja, hogy ez nekünk nem megy. Hanem azt kéri az embertől, hogy az ember tekintsen az ő szeretetének a megnyilatkozására. Tekintsen arra a személyes szeretetre, amelyet irántunk mutatott, akkor, amikor megváltásról gondoskodott számunkra. Tekintsünk fel Krisztusra, mint akiben van a gyógyulás, ami számunkra, mint akiben van az élet, ami számunkra. És amikor ezt tesszük, akkor egyszer csak élet költözik belénk. Akkor egyszer csak eltörik a bűnhöz való kötözöttségünk, eltörik a bűnnek a szeretete, megtörik a bűnnek a varázsa az ember felett. Elveszíti a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, a maga vonzó mi voltát. És a bűn a maga igazi mi voltában tűnik fel. Annak, ami halált okoz. Annak, ami az Isten fiának a halálát okozta. És aki ezt szemléli, aki ezzel úgy él, mint a mindennapi kenyérrel, akinek ezek a gondolatok olyanok, mint az evés és az ivás az életben, annak az életében megvalósul ez a csoda, hogy meghal a bűnnek, és megvalósul a csoda, hogy élni fog az Isten számára. Annak az embernek az életében élet fog felfakadni az Isten szeretete nyomán. Ennyire egyszerű dologról van szó. Még egyszer a két gondolatot hadd emeljem ki.
én döntöm el, hogy meg akarok halni, vagy nem akarok meghalni. De nem magamtól halok meg, nem a magam erejével hozom létre ezt a csodálatos változást, hogy én többé nem vonzódok a bűnhöz, nem szeretném elkövetni, nem érzem jól magamat benne, sőt, egyáltalán nincsen érzelmem iránta. Nem én hozom létre. Az Isten irántam megnyilatkozó szeretete hozza létre ezt a változást. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt lehet. Tehát az én döntésem lényegileg arra vonatkozik, hogy hajlandó vagyok szemlélni ezt a szeretetet, vagy elmenekülök ezelől a szeretet elől. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, vagy akár én magam is, hogyha belekerülök abba az örvénybe, hogy nem akarok valamivel szembefordulni az életben, akkor ezt csak egyetlen módon tudják megtenni, tudom megtenni. Akkor, ha hátat fordítok a keresztnek. Akkor, hogyha nem veszek tudomást arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Mert olyan késztető erő, olyan hatalmas, vonzó szeretet nyilatkozik meg abban a gondolatban, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek messze elkerülik ezt a témát. Messze elkerülik ezt a témát. Mert ha gondolkozik róla az ember, nem tud ugyanaz maradni, mint aki előtte volt. Ezért az Isten csak annyit kér tőlünk, hogy álljunk meg, ne csukjuk be a szemünket, ne csukjuk be a fülünket. Álljunk meg és tekintsünk fel a Golgota keresztjére. Lássuk meg, hogy mi történt ott, és gondolkozzunk el azon, hogy miért történt az, ami lezajlott a kereszten. Aki ezt megteszi, azt az Isten megszabadítja a bűn uralma alól. Annak az életében az Isten töri el a bűnnek a bilincseit, veszi le a láncokat az ember lelkéről. És ez az ember nem kell, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy ez bűn, de nem tudok szembefordulni vele. Ez a szeretet, ez erőt fog adni ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni az ember minden bűnnel. A képnek van azonban egy másik része, mert nem csak arról van szó, hogy az ember halljon meg a bűn számára, hanem ugyanezzel a lélegzetvétellel tovább folytatja, és azt mondja, és éljen az Istennek, és támadjon fel az Istennek. Figyeljük meg azonban, hogy mindig van egy sorrendiség, mindig van egy sorrend. Az az ember, aki nem halt meg, az nem támadhat fel. Aki nem halt meg, az még él, ezért nincs szüksége feltámadásra. Csak az az ember tud az új életre feltámadni, az az ember tud új életet kezdeni, aki a régi számára meghalt. Ez egy sorrendiség. Ezt nem lehet felcserélni. Nem lehet azt mondani, hogy én élni akarok az Istennek, de azért a bűnben még tovább szeretnék élni, amikor a kedvem úgy tartja. Ez nem járható út. Az az ember tud igazán az Istennek élni, odaszállni magát az Istennek, aki nemet mondott a bűnnek, aki szakított a bűnnel. Ezért figyeljük meg ezt is, hogy újra és újra ez a sorrend, ahogy itt az apostol kifejti. Eltemettettünk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, azonképpen új életben járjunk. Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, ez a feltétel. Ha ez megtörtént, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk, akkor bizonyára meg fog történni, hogy a feltámadása szerint is vele együtt leszünk, az együtt leszünk vele a feltámadásban, az új életben járásban. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele együtt. Amikor meghal egy ember a bűn számára, akkor azt mondja az apostol a 6. versben, hogy az óember Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mit jelent ez a meghalás, mit jelent ez a gondolat, és mit nem jelent? Megerőtlenül a bűnnek teste. A görög kifejezés azt jelenti, hogy hatástalanná válik a bűnnek teste. Erejét veszti, hatékonyságát elveszíti a bűnnek teste, hogy mi ne szolgáljunk, ezután ne szolgáljunk a bűnnek.
Amikor meghal valaki a bűn számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodásában történik ez a változás, a bűnhöz való viszonyában történik ez a változás, ahogy a 11. vers mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen többé kísértés az ember életében. Ezt még nagyon szeretném kihangsúlyozni. Luthernek volt egy hasonlata, azt mondta, hogy arról nem tehet az ember, hogy a feje fölött elszáll egy madár. De arról már igen, hogyha fészket rak a fején. Az emberi természet részéről jöhetnek kísértések, és érzékelheti az ember, hogy az emberi természet kísértése ott van. De ha ő úgy gondolkodik, hogy Krisztussal együtt meghalt, ha az ő bensőjében ez a felszabadulás megtörtént, hogy felszabadult a bűn alól, akkor a bűnnek teste elveszítette a hatékonyságát. Mert a bűnnek a hatékonysága abban található, hogy megnyeri az ember akaratát, hogy megnyeri az ember beleegyezését. Azt mondja Jakab apostol levele első fejezet 14.-15. versében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát az ember saját kívánsága vonja és édesgeti az embert, hogy megnyerje az ember akaratát. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. A bűn tehát úgy jön létre, hogy van egy kívánság, ami vonja és édesgeti az embert, de ez még nem bűn. Attól lesz bűn, hogy megfogan. Vagyis, hogy megnyeri az én akaratomat. Megnyeri az én beleegyezésemet, az én döntésemet. Nem ott történik változás, hogy nem jön kívánság, nem jön kísértés. A változás az ott történik, hogy nem tud megfoganni. Mert aki meghalt, az nem fogamzóképes. Az nem tud válaszolni a megkeresésre. Az nem válaszol a megkeresésre, mert nincs válasza. Akinek az életében ez a változás bekövetkezett, aki így gondolkozik a bűnről, a bűnhöz való viszonyáról, az tud feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, az valóban egy új életben járhat, ahogy mondja az apostol a folytatásban, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Krisztus elvégezte a megváltás művét, meghalt a bűnért egyszer, és őt ezután a bűn olyan módon többé nem terheli. Nem kell az áldozatát megismételni, nem kell újra meghalni a bűn miatt. Ő az Istennek él. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, és a bűnterhe ott maradt a halálban, elvégezte az áldozatot, teljes volt az áldozat, úgy élhet új életet az az ember, aki meghalt a bűn számára Krisztussal együtt. Az összegző verseket olvasom, az első szakasz összegzését. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne higgyük azt, hogy mi nem tehetünk mást, mint hogy vétkezzünk. Ne uralkodjon a bűn az ember életén, de hogyan uralkodik? Kétféle módon tud uralkodni. Az első, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, a másik, hogy oda is szánja magát az ember. Az akaratnak tehát kétféle megnyilatkozása van. Van egy olyan, amikor csak úgy nyilatkozik meg, hogy passzív és nem áll ellent. Enged. Nem gördít akadályt az események elé. És van egy aktív megnyilatkozása, amikor oda áll, amikor oda szánja magát valamire az ember. Az apostol azt mondja, hogy az ember ne engedjen a bűnnek, hanem engedjen az Istennek. Ne szánja oda magát a hamisság fegyverének, hanem szánja oda magát az igazság fegyverének.
Amikor itt azt mondja, hogy ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisság fegyvereül a bűnnek, akkor egy nagyon komoly figyelmeztető gondolat van ebben a versben. Azt mondja, hogy az ember élete, annak az embernek az élete, aki odaszánja magát, aki enged a hamisságnak, és odaszánja magát a hamisságnak, annak az embernek az élete fegyver a hamisság számára. A fegyverrel pedig másokat szoktak megsebezni. Jézus így fogalmazta meg ezt a gondolatot János evangélium a 8. fejezetében, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Nincsen olyan ember, akinek az élete nem hat a másik ember életére. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy én ugyan a rosszat választom, és a rosszat követem, de ez semmi különösebb következménnyel nem jár másokra nézve. Ez nem így van. Ha én a bűn rabszolgája vagyok, akkor a rabszolgatartó dolgoztat, és a piszkos munkát velem végezteti el. Ami azt jelenti, hogy az életemet felhasználja arra, hogy más emberek életében kárt okozzon, hogy mások számára kísértés eszközévé tegyen, a bűnre csábítás vagy a bűnbe lökés eszközévé tegyen. Hogy hogyan, ez már részletkérdés. De fel fogja használni az ember életét. Ezért fontos kérdés ez. Enged az ember a bűnnek, amely a kívánságon keresztül kísérti, összekapcsolódik, megengedi, hogy hogy a kívánság rabul ejtse és uralkodjon az ő élete felett, vagy pedig ellene áll, és az igazságnak szánja oda magát az ember. Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat, a hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Ahogyan elmondható az, hogy az az ember, aki a bűn útján jár, az a bűn eszközévé válik, ugyanígy elmondható, hogy az az ember, aki az Istennek engedelmeskedik, az az Isten eszközévé válik az életben. Én megfogalmaztam magam számára, időnként hangot is adtam annak a gondolatnak, hogy az ember a legtöbbet azzal teszi a környezetéért, az embertársaiért, ha hűségesen harcolja a saját hitharcát. Ez a legnagyobb dolog, amit tehet a környezetéért, mert az Isten kezében ekkor válhat egyáltalán eszközzé arra, hogy jó befolyást árasszon az élete. Ha az ember segíteni akar a környezetének, akkor először a saját küzdelmét vegye komolyan. Akkor először a saját megszabadulásáért való küzdelmet vegye komolyan. Mert annak az embernek az életét az igazság fegyvereként tudja felhasználni az Isten. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mondja a Károli fordítás, a görög szöveg azt mondja, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon. A bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a gondolat, hogy mit ért ezen az apostol, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért a bűn ne uralkodjon rajtatok, ezt a gondolatot meghagyom a következő előadásra, amikor a 7. fejezet elsőtől a 13. verséig levő szakaszról lesz szó, és ott újra elő fog kerülni ez a kérdés, úgyhogy most ebben nem mennék bele, hogyha nem probléma, hogy mit jelent ez, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Az első gondolati egység eddig tartott a fejezetben, tehát az apostol igen lényegre törően részletesen elmagyarázta, hogy hogyan jöhet létre az, hogy valaki meghal a bűnnek, és él az Isten számára. Röviden fogalmazva, az az ember tud meghalni, aki eldönti, hogy szemlélni fogja az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatában megnyilvánuló szeretetet. Aki ezt szemléli, az megszabadul a bűnuralma alól, és oda tudja szánni magát az Isten követésére. Az embernek ezt el kell dönteni, hogy erre kész, hogy ezt akarja, hogy enged az Isten kérlelésének, vagy a bűn kérlelésének enged, a kívánságnak enged az életében. Hogy oda szánja magát az Istennek, vagy pedig oda szánja magát a bűnnek. Azt szeretné, ha a gondolkodásunkban letisztulna a kérdés. Ha eltökélnénk a mi magunk részéről, hogy mi az Istent választottuk. Ennek is megvan a maga fokozata, először csak enged az ember, először csak nem áll ellent,
és egy minőségi előrelépés, amikor az ember odaáll, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Hogy én akarom az Istent követni az életemben. De Pál apostol itt újra előről kezdi a gondolatmenetet. Ezt mondja a 15. versben, mit is tehát vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Nem véletlenül teszi ezt az apostol. Mai világunkban is találkozhatunk olyan tanításokkal, amelyek valahol azt mondják ki, hogy nem kell foglalkozni az engedelmesség kérdésével, mert hiszen nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Akkor most vétkezzünk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Vétkezzünk, mert elnyertük az Isten kegyelmét? Maradjunk meg nyugodtan ugyanazokban a bűnökben? Jön a második érvelése az apostolnak. Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjára, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Megigazítatva a bűnből az igazság szolgáivá lettetek, mondja a görög szöveg szó szerint. Pál apostol a második évben azt mondja, hogy az ember mindenképpen szolga. Az akarat szabadsága tehát nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, hanem azt jelenti, hogy az ember valóságos döntési helyzetben van, az ember valóban eldöntheti azt, hogy kinek a szolgája akar lenni, hogy kit fog szolgálni. Két lehetősége van a választásban, vagy az engedetlenséget szolgálja, aminek a vége a halál, vagy az engedelmességre szánja oda magát, az Istennek való engedelmességre szánja oda, az igazságnak való engedelmességre szánja oda magát. A 17.-18. vers arról szól, hogy azok az emberek, akiknek írja a levelet, azok az emberek, azoknak az embereknek az életében megtörtént a változás. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Megigazítatva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Azért fontos ez a szakasz a mi számunkra is, még akkor is, hogyha esetleg ez a mi életünkben még nem történt meg. Mert elmondja az utat, hogy hogyan jöhet létre. Az Isten megkeresi az embert az ő üzenetével, és erre az üzenetre adott válaszunk dönti el, hogy megtörténik-e a változás, vagy sem. Szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ez az adattatok kifejezés arra utal, hogy ez megint nem az ember érdeme. Nem az ember keresi meg az Istent, hanem az Isten keresi az embert. És most kicsit furcsán fogalmaz, az ember pedig kegyeskedik elfogadni ezt a megkeresést. Az embernek mindössze ennyi a nagyon idézőjelbe tett érdeme, hogy nem állt ellen ennek a megkeresésnek, hanem a szívébe fogadta az Isten beszédét. Amikor egy ember nem pusztán külsőleg, nem pusztán a látható emberi szemek előtt levő dolgokban nyílik meg az Isten előtt, hanem amikor a szíve mélyen nyílik meg, amikor a szíve mélyét is megnyitja, akkor tud létrejönni ez a változás. Amikor teljesen őszinte tud lenni ebben, és nem képmutatóan vallásos, nem csak egyszerűen vallásos, hanem az Istenhez fordul oda. Amikor szívébe rejti az Isten beszédét, szívébe fogadja az Isten beszédét, azaz mércévé teszi, az életének az irányítójává teszi az Isten beszédét. És nem azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy ezt kellene tennem, na de hát. Hanem azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, akkor tehát. Nem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Ha valaki a szíve szerint engedelmeskedik, a tudomány azon alakjának, amelyre adatik, akkor az Isten létrehozza a változást az életében. A változás a gondolkodásban indul ki. Az elme megfordulása, a gondolkozás megfordulása az, ahonnan a változás elindul. Eddig a bűn szolgája volt a gondolkozás, és ideológiát gyártott ahhoz, hogy miért jó az a rossz, most pedig
mércévé válik az igazság az ember gondolataiban, és nem gyárt ideológiát a rosszhoz, hanem következetesen alkalmazza a saját életére ezt a mércét. Ekkor az Isten meg tudja szabadítani az embert, fel tudja szabadítani a bűn alól, és az igazság szolgájává teszi. És most az apostol még egy harmadik megközelítésben is szól erről a kérdésről. Most már egészen emberi módon, ő maga is ezt mondja, hogy emberi módon szólok. És ez pedig a következő. Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, magam szavaimmal megfogalmazva, amilyen lelkesek és buzgók voltatok az önző kívánságok teljesítésében, amilyen ügyesek voltatok a saját érdekeitek érvényesítésében, na most ugyanilyen lelkesek és buzgók legyetek az Isten akaratának a követésében. Tud az ember ügyes lenni és buzgó lenni, amikor a saját érdekéről van szó? Hihetetlen találékonyságról teszünk tanúbizonyságot. Fantasztikus, kitartóak és erősek tudunk lenni. Azt mondja az apostol, most emberileg mondom. Hát amilyen lelkesek voltatok abban, amilyen ügyesek voltatok abban, amilyen természetes, magától értetődő volt, hogy a saját önző kívánságaitokat követitek. Most úgy kövessétek az Istent. Most úgy kövessétek az ő akaratát. Ezt jelenti odaszánni magunkat. Azt jelenti, hogy olyan örömmel, ahogyan eddig a saját kívánságomat követtem, most ugyanolyan örömmel követem az Isten akaratát. Ekkor mondhatja el egy ember, hogy az akaratát szánta oda az Istennek. Amíg ez nem történik meg, addig lehet, hogy vágyakozik ő valahol a lelke 27. bugyrában, zugában arra, hogy megváltozzon, de ez a változás nem tud létrejönni. És még egy érvet hozzát ehhez az emberi érveléshez. Ugye értjük, hogy miért mondja, hogy emberi. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ugyan micsoda gyümölcsét vettétek azoknak, amik miatt most szégyenkeztek? Mert azoknak vége a halál. Azt mondja, hogy ha most mégig gondoljátok azt is, hogy az a nagy lelkesedés, amit az önző kívánságok követésében tanúsítottatok, hogy az a lelkesedés hova vezetett? Hogy azt most szégyellitek, vagy arra büszkék vagytok? Akkor azt lehet elmondani, hogy az ember nem büszke erre. Az ember szégyenkezik emiatt, mert be kellett lássa, hogy ez a halálba vezet ez az út. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az utolsó érve ebben a fejezetben az apostolnak, hogy miért ne a bűnnek éljünk, és miért szánjuk oda magunkat az Istennek az, hogy azért, mert amikor mi a bűnnek szántuk oda magunkat, vagy a bűnnek szánjuk oda magunkat, akkor ennek bizonyosan halál a végeredménye. Akkor ez szégyenkezést fog előidézni az életünkben, kiégést fog előidézni, és halál lesz a vége. De amilyen bizonyos az, hogy a bűn zsoldja a halál, ugyanennyire bizonyos az, hogy nem fog csalatkozni az az ember, aki az akaratát a jó mellé teszi, a jóhoz rögzíti hozzá. A 22. vers egy nagyon érdekes összefüggésre mutat rá. Megint nem azt mondja az apostol, hogy mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, hanem azt mondja, hogy most pedig miután felszabadultatok a bűn alól. Itt megint arról szól a görög szöveg, hogy megszabadított titeket az Isten a bűn alól. Nem az ember szabadította ki magát. Az Isten lehajolt, könyörült az emberen, és megszabadította a bűn alól az embert. Akinek az életében megtörtént ez, hogy az Isten megérintette és megszabadította a bűn kötelékéből. És akinek az életében megtörtént a tudatos odaállás az Isten akarata mellé. Az Isten szolgáivá tétettetek. Nem az ember végzi el ezt sem. Az Isten szeretete hozza létre azt a buzgalmat, hogy az ember nem tud magának élni tovább, hanem akar élni az Istennek. Ahogy egy másik levelében fogalmaz az apostol, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Mert szeretett engem, és önmagát adta értem, ezért nem élek magamnak tovább. Akinek az életében megtörtént ez a kettő, meghalt a bűnnek, és az Isten szolgájává tétetett.
annak megvan a gyümölcse. Nem azt mondja, hogy meg lesz, nem azt mondja, hogy akkor most szorgoskodjon, hogy legyen, nem azt mondja, hogy ha ez a két feltétel egyszerre együtt megvan, ha ez a kettő egyszerre valósul meg az ember életében, hogy visszavonja az akaratát a bűntől, meghal a bűn számára, és odaadja az akaratát az Istennek, él az Isten számára. Ha ez a kettő együtt van meg, akkor ez gyümölcsöt terem. Akkor ennek félreérthetetlen és látható gyümölcse van az ember életében, akkor ez már maga a megszentelődés útja, a bűntől való elkülönülés, az emberi jellem megváltozásának az útja, és a vége bizonyos, a vége pedig örök élet. Az Isten kegyelméből, az Isten kegyelmi ajándékaként a vége örök élet annak az embernek, aki meghozta azt a döntést, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi az életben, ő az Istené akar lenni. A gyakorlati megváltozás tehát itt kezdődik el. Létrejön ez a változás, vagy nem jön létre? Ez az igazi kérdés. Én befejezésül három gondolatot hadd fogalmazzak meg az akaratról általánosságban. Ebből mind a három idézet lesz. Az első Ézsaiás próféta könyvében található, amikor én az akarat kérdéséről gondolkoztam, akkor nagyon szíven ütött ez a Biblia vers, Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 10. verse. Tudnunk kell azt, hogy ez a vers, ez az emberi módon szólók szakaszhoz illik a legjobban, mert azt mondja, nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad, mint hasztalan, erőd megújulását érezted, és így nem lettél beteg. Ez a nagy út, amiről itt beszél, ez a bálványimádás útja volt. Amennyire buzgó tud lenni az ember a saját kívánsága követésében, amilyen akaratos tud lenni az életben, legyen olyan akaratos az igazság követésében. Ne adja fel könnyen, ne alkudjon meg. Nagyon nagy különbség van a között, hogy egy ember vágyakozik valamire, vagy akar valamit. A vágyakozás az egy olyan dolog, hogy még meg is nyugtatom magamat. Én azért jóra vágyakozom. Azért nem vagyok én teljesen elveszett, hiszen megvan bennem a jó utáni vágyakozás. De vágyakozásnak az a sajátos jellemzője, hogy bele tud nyugodni abba, hogy nem úgy történik. Az akarás nem tud ebbe belenyugodni. Ez a különbség a vágy és az akarat között. A vágy meg tud alkudni még a bűnnel. Az akarat nem. Az akarat nem alkuszik meg. Az a nagy utat megteszi, és nem mondja, hogy hiába való, nem mondja, hogy hasztalan, nem mondja, hogy meddig kell még gyalogolnom. Megy, mert akar, mert szüksége van rá. És van egy nagyon érdekes jelenség ebben a versben. Azt mondja, hogy erőd megújulását érezted, és nem lettél beteg. Amikor az ember valamit akar, akkor a mi emberi testünk is megújul. Még semmi különleges csoda nem történt. Csak annyi történt, hogy az akaratunkat állítottuk valami mellé. Nagyon sokszor azért vagyunk csüggettek, fáradtak, betegek, kimerültek, mert a mi akaratunk ellentétben van a jóval. Az Isten pedig nem szeretné akadálytalanná tenni a rosszban való járást. Ezért akadályokat helyezel, és állandóan nehézségbe ütközünk. És mi történik akkor, amikor az ember megáll és visszafordul erről az útról? Felszabadul. Az az iszonyú erőfeszítés, erőlködés, amit abban azért kellett kifejteni, mert állandóan a rossz úton akart járni. És ebbe kimerült az ember. Ez megszűnik, és felszabadul, és ereje van. Mert az akaratát a jó mellé állította oda. Mert eldöntötte, hogy ezen az úton fog járni. A második gondolat, és most bővül még egyel, a második gondolatom az egy vers, amit nem tudok elmondani sajnos, egy alkoholbetegtől hallottam, és ahhoz a gondolathoz kapcsolnám, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ennek a versnek az volt a lényege, amikor elmondta ez az alkoholbeteg ember, maga is küszködve az itallal éppen akkor is, valahogy az volt a lényege, hogy az ember hangosan azt kiáltja, nem, nem, nem, igen, igen, igen. Sajnos az ember képes erre,
képes arra, hogy becsapja önmagát, hazudjon saját magának, és látszólag nemet mondjon a bűnnek, vagy látszólag hangosan igent mondjon az Istennek, és halkan azt mondja, hogy igen, én mégis ebben szeretnék élni. És halkan azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezen az úton járni. Kiskapuk nélküli döntést kell hozni. Megalkuvásmentes, kiskapuktól mentes döntéseket kell hozni. Ez pedig a gondolkozással függ össze. Ezt a gyermeknevelésről szóló könyvben olvastam egy egyszerű törvényszerűséget, ami elménk törvénye az, hogy egy helytelen kívánságot azzal a határozottsággal kell megtagadnunk, hogy a megszerzésének a reménységét eltávolítsuk. Ha ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor a gyermek elégedett lesz, ha mással foglalkozhat, és más köti le. Ha nem ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor mindaddig piszkálni fogja őt, amíg rá nem veszi, hogy elkövesse. Döbbenetes, ahogy működik ez a törvényszerűség. A legnagyobb gyermekünk még pici volt, és nem nagyon tudott menni, még csak mászott a földön. És egy olyan helyen laktunk, ahol konvektor volt. És ment mindig oda a konvektorhoz, és ütötte a konvektort. Én meg nem akartam, hogy ezt csinálja. És visszahúztam, és mindig visszahúztam, és egyre mérgesebb lett, és egyre nagyobb elánnal ment oda, egyre inkább látszott rajta, hogy ő csak azért is oda megy. És olyan volt a szoba, hogy az ágy és a szekrény közé pont befért a fotel, és oda tettem a fotelt. Ez egy áthatolhatatlan akadály volt abban a korban az ő számára. Abban a pillanatban leült a gyerek, és elkezdett játszani. Egy nyikhisztizés nem volt. Na ez az elme törvénye. Csak van egy különbség a gyermek és a felnőtt ember között. A gyermek életét a szülők irányítják, és fegyelmezik, és nevelgetik. A mi életünkben, a mi kezünkben van a döntés. Mi döntjük el, hogy a mi elménkben, a mi gondolkozásunkban betonfalat állítunk a bűn elé, hogy lehetetlennek lássa a kísértő, hogy rá tud venni bennünket, vagy pedig megmutatjuk, hogy nem olyan komoly ez a fal, át lehet ugrani, át lehet menni azon a kiskapun is. És akkor ezt érzékelni fogja. Bálám történetét gondoljuk át ebből a szempontból. Van hallása az ellenségnek, hallja, hogy valaki elutasította őt, vagy az elutasítás egy halk meghívó volt. Ne menjen messzire, próbálkozzon még újra, mert lehet, hogy holnap este már engedni fogok neki. És végül tényleg az utolsó idézet, ez pedig a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasható, a keresztény életnek egy alapvető tanítása vagy dokumentuma ez, hogy hogyan lehet hívő életet élni. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa és gondolkozzon rajta. Az Odaszánás című fejezetben a következőt írja ez a szerző. Hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magadat? De erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz. Bűnös életed szokásai a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vetett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy hogyan élünk, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mint a véghez vitelt az ő kegyelméből.
Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Őrá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Ez önmagában tényleg jó dolog. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége. De ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett van. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Ez a szakasz összefoglalta a ma esti előadásunknak a lényegét. Az az ember tud új életet élni, aki az akaratát odaszánja az Istennek. Az az ember fogja az akaratát odaszánni az Istennek, aki szemléli az Isten iránta való szeretetét. Én kívánom, hogy mindenki ne csak meghallja ezeket a gondolatokat, de felismerje a saját életében, és a gyakorlatban felismerje, hogy mikor minek van az ideje. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!

0: Mindenkit szeretettel köszöntök. Először is nagyon meg vagyok lepve, hogy ilyen szép időben ennyire eljöttek, igazán pszichoterápiára szorulnak. De azért nagyon próbálok majd értékes órát szerezni. Akkor vágjunk bele a közepébe. Azzal kezdeném, hogy a múlt alkalommal ugye én is éreztem, hogy kicsit túl sok volt a dialógus. Úgyhogy össze lehetett szedni néhány mondatban azt, hogy mi volt a lényeg. Azt nem merem megkérdezni, hogy emlékeznek-e rá, hogy mi volt a lényeg a múlt alkalommal. Vissza tudnák-e idézni azt a 4 vagy 5 mondatot? Igen? Én sem. Nem probléma. A lényeg az, hogy föl van írva. Tehát én azzal kezdenék, hogy bemelegítésképpen, hogy ugye a múltkor arról volt szó, hogy önértékelés, ma meg arról van szó, hogy az én képnek a fejlesztése. Én először, ahogy szoktunk, egy-két percben megkérnék mindenkit így párban összehajolva, hogy mondják már egymásnak, hogy mi az, hogy én kép, mi az, hogy önértékelés, és mi az, hogy önismeret. Igen, ezek a leggyakrabban használt szavak. Én kép, önismeret, önértékelés. Ezt szeretném tudni, hogyha megbeszélnék egymással, hogy mi ez a 3 fogalom, ugyanazt jelenti, különbözőt jelent, hogyan kapcsolnak egymáshoz. Én kép, önértékelés, önismeret. Jó, most lehet kezdeni. Rendben. Tudom, hogy még sok mindenről tudnak beszélgetni, de letelt a 2 perc. Tehát szeretném megkérdezni, akkor mi a különbség az én kép és az önismeret között? Ki mit hallott a másiktól? Az önismeret alapján alakul ki az én kép. Ezt hallottam a partneremtől. Igen? Önismeret, én kép. Szerintem nem egyenlő a kettő. Lehet, hogy valakinek nagyon rossz az én képe, az önmagáról alkotott képe, de ez azért is lehet, mert jó az önismerete, ismeri magát, és ezért rossz én képet alakít ki. Valami ilyesmit mondasz, jól értem? De nem azonos a kettő, igen. A jó önismeret hozzásegít a reális én képhez, ezt mondod, igen.
1: Emberek a személyiségi meghatározza az, hogy kettő nem kapcsolatban egymással. Tehát, hogyha mondjuk az ember reálisan látja önmagát és nem narcisztikus, akkor a kettő nem válik el egymástól. Uh-huh. Amennyit, tehát amikor reálisak vagyunk magunkhoz, hogyha viszont nem vagyok reálisak magunkhoz, akkor nagyon különböző a kettő. Uh-huh. Mi negatívan értékel magam valamiben, vagy jól gondolom, hogy az önértékelésem az pozitív.
0: Arról. Értem. A reális önértékelés reális én képhez vezet, a kettő akkor együtt van, viszont hogyha irreálisan értékelem magam, akkor esetleg narcisztikus vagyok, akkor nagyon elválhat ez a kettő egymástól. Igen, köszönöm. Még láttam való kezet.
2: Az én kép az identitástól szívelem, hogy én vagyok egy lány, tudom magam, meg kisgyerekeknél, hogy leválnak azon, tudják, hogy ez megkülönáll a személy, ilyesmi.
0: Az én kép az identitás, hogy ki vagyok én valójában, mivel azonosítom magam, fiú, lány, kisgyerek, nagy, kisfőnök, nagyfőnök, és mi az önértékelés? Az passz, az a múlt alkalommal volt. Igen, jó. Rendben, őszinte, köszönöm szépen. Újabb szempontot kaptunk, nagyon köszönöm. Az én kép valahogyan tágabb, mint az önismeret, mert az én kép kialakításában nem csak én játszok szerepet, hanem mások is. Amit mondanak rólam, amilyen visszajelzést adnak. Az önértékelés pedig talán nem ilyen, az csak az én magam értékelése. Ezt mondod. Jó, és igen?
3: Szerintem pedig az én képnél tágabb az önismeret, ugyanis szerintem én képen mindenkinek van, önismerete pedig csak annak, aki valóban tisztában van önmagában.
0: Én képen mindenkinek van, de önismerete csak annak, aki tisztán látja saját magát, tudja, hogy kicsoda valójában. Akkor még van egy harmadik, ugye, az önértékelés. Igen, önértékelés. Csak itt bonyolítjuk itt a dolgokat. Igen? Nagyon jó, azt mondod, hogy az én képem az lehet ilyen vagy olyan, és az én képpel adott érzelmi reakció az az önértékelés. Alulra értékelem magam, azt látom, az én képem az nem olyan nagyon jó, vagy fölértékelem magam, ez ritkábban fordul elő, hogy lesz látja valaki, az én képem nagyon-nagyon jó. Ugye? Valami ilyesmit mondasz. Igen. Megmondom, és köszönöm szépen, nagyon jó, hogy a helyes önismeretből alakul ki az önértékelés, és aztán az én kép, ez a valahogy így függ össze. Jó, nagyon nehezet kérdeztem, megmondom őszintén, lehet, hogy még vannak ezek, de hogy ne essünk abba a hibába, mint a múltkor, én is beszélek egy kicsit. Tehát, hogy nagyon nehezet kérdeztem, ugye ez, hogy önértékelés, önismeret, én kép, itt azt taglaljuk, vagy azt próbáljuk itt kérdezni, hogy milyen elméletet állítsunk föl arra, hogy most akkor mi az egyik, mi a másik, hogy az ember hogyan értékelje magát. De a múltkor is emlékeznek, ugye, hogy amikor a szerelemről beszéltünk a párválasztásnál, akkor is megkérdeztem, hogy mi a szerelem. Emlékeznek erre? És akkor elbeszélgettünk erről, és a végén megegyeztünk, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a szerelem, hogyan alakul ki, miért van, hogyan van. Nem ez a lényeg, mert az a kérdés, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor az, amit kell kezdeni. Ugye emlékeznek erre a praktikus megközelítésre. Mert amikor az ember szerelmes, akkor nem kezdve gondolkozni azon, hogy most a szerelem micsoda, hanem ott van benne a helyzetben, és azzal kezdeni kell valamit. Így van? Az életben ugyanez van, nem, hogy mi szeretnénk valamilyen én képpel rendelkezni. Jól mondom ezt? Mindenkinek van valamilyen én kép vágya? Van? Hát, hogyha nem betegek, akkor szerintem van. Ugye, hogyha valaki beteg, minden mindegy, annak is van egy én kép, és egy nagyon alak. De hogy a kérdésünk az, hogy mindenkinek van egy én képe. Ezt az én képet mindenki fejleszteni akarja? Ki mondja, hogy mindenki fejleszteni akarja? Wow! Ki mondja, hogy nem akarják az emberek fejleszteni? Hú, hát most lepődtem meg először. Tehát azt gondolják, hogy akkor nagyon különbözöm önöktől, én úgy élem az életemet, hogy valahogy állandóan bennem van az, hogy jobb szeretnék lenni. Önök nincsenek ezzel így? Na most ez vita lesz, igen.
4: Nem mindenki, tehát most a kérdés úgy hangzott, hogy mindenki.
0: Igen.
4: Az, aki szeretné fejleszteni, tegye fel a kezét.
0: Igen, köszönöm szépen. Önök között, nagyon jó. Köszönöm, tényleg, hogy önök között vannak olyanok, akik szeretnék fejleszteni az én képüket? Nagyon jó. Hogy én mekkora marha vagyok, így van. Rendben. Így van. Vannak, akik nem szeretnék fejleszteni az én képüket? Igen, miért nem szeretnéd?
3: Hát én elég elégedett vagyok az én képemben. Uh-huh. Bocsánat, ez nem úgy értem, hogy büszke vagyok rá, csak elégedett vagyok ezzel a szinttel, tehát alacsonyok az igényeim. Uh-huh. Ez így tökéletesen jó, most ezt itt ezen a szinten befagyasztom, és más irányba próbálok megfejlődni.
0: Uh-huh. Azt mondod, hogy egyelőre az én képet már betetted oda, ahol most tartani kell, most kicsit fagyasszuk, és van más terület, amit szeretnél fejleszteni, és majd visszatérsz esetleg később az én képre, hogyha úgy adódik.
3: Igen.
0: Igen. Jó, köszönöm. Nagyon bátor volt, hogy feltettelek ezt, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon értékelem. Igen? Még más? Rendben. Volt már egy ilyen kis kezdeményezés, hogy az én kép, az önismeret, az mi által alakul ki? Ez segít nekünk egy kicsikét, hogy tovább lépjünk a témakörben. Mi alakítja az én képet, az önismeretet?
4: A környezet reakciója, azok keményen befolyásolja. Nagyon kell vigyázni, hogy ne úgy befolyásolják, hogy az ember bedöglőjék a földbe.
0: Tehát attól függ, hogy milyen az én képem, hogy a környezet hogyan reagál rám. Nagyon jó. A környezet kétféleképpen reagál, kétféle visszajelzést ad. Nem azt, hogy jó meg rossz, nem így értem, hanem vagy értékel engem, minősít, például te zseni vagy, vagy hogy lehetsz ilyen ügyetlen, vagy ekkora egy lusta pasit még nem láttam életembe. Ugye ezek értékelések, érzik, ugye? Értékelések. A másik pedig a visszajelzés egy-egy viselkedésre. A cipőd már megint rendetlenül van letéve. Érzik a különbséget a kettő között? Melyik mit segít kialakítani? Mit eredményez az értékelés, mit eredményez a visszajelzés a viselkedésről? Mit gondolnak? Igen, tehát azt mondod, hogy ha a viselkedést írom le és nem minősítem, akkor az esetleg jobban segít, mint hogyha minősíteném.
5: Igen, hogy akkor őról, amit róla nem mondok le, tehát...
0: Őt még nem minősítem, akkor nem, igen.
5: Tehát ugye nem mondok róla a szülemét, azért nem tudom, hogy egy ilyen felújban.
0: Igen, igen. Más gondolat? Igen.
1: Én szerintem nagyon különbség van abban, kitől kapom azt a különböző véleményt. Uh-huh. Attól függő, tehát mindenkettő ugyanazt is jelenteti, amennyiben a két személynek típusra kezd a véleményt adja. Uh-huh. Az értékel, vagy pedig visszacsatol más. Valaki soha nem értékel, viszont visszacsatol fontosan, és ugyanazt az erőt tudja elérni vele, vagy lehet ez viceverza is.
0: Igen. Nagyon jó gondolat. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valakinek állandóan címkéket adnak vissza, akkor az hat a gondolkodására, hogy hogyan fog magáról gondolkodni? Igen vagy nem? Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, igen. Igen, hat. Így van. És hogyan hat? Tehát, hogyha valaki ítélkező környezetben nő fel, az általában negatívan hat rá, általában rombolja, általában visszahúzódóvá vagy agresszívvá teszi, ezt most én egészettem ki, csak mit mondott. Jobb az, hogyha nem minősítünk, hanem... Az egész vezetés csak azért, igen. Igen.
6: Egy európai embernek normális, az egy apának mondjuk butaság. Tehát, és ha egy ember van európai, akkor mondjuk az, hogy milyen buta ember. A saját normálisnak tartozok, egy normális ember.
0: Azt mondod, hogy a kultúrától nagyon sok minden függ. Bizonyos kultúrákban az egyik normális vezet, a másikban nem. Igen, igen, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy kultúrától függetlenül minden ember érzi a különbséget a két mondat között. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be. Másik mondat, hogy lehetsz ennyire rendetlen? Ugye érzed a különbséget? Mindegy, hogy japánul mondom, kínaiul, vagy angol, vagy magyarul, az ember mogyasztaltást keldi. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be, olyan rendetlen vagy. A kettő között, nem azt mondom, ugyanazt mondja el, ugyanarra a helyzetre reagál, mégis különbség van a kettő között. Igen?
2: Én azt szeretném ezt hozzáfűzni, és abban az ipörektővétele is, hogy sok nagyobb az, ha ott van mellettünk, és azt mondjuk, nézd, csak ez így kell. Oda jön, közben van képve, nincs idő, gyere, csak van kép másodperc, ráteszek egy foglalkot, és nézd, csak nem sielt, akkor már így jobban néz ki. Mondjuk cipőnél. Nézd csak, ez így kell. Egymás mellé teszem. Mennyire egyszerű, és ugyanabban a mozdulat. Ezt ilyen gumbik, ugyanannyi volt a szeretem. És a másik, hogy így jobban segít, hogy mi a helyes és inspirális, mert Nem
0: lehet. Azt mondod, hogy egy másik megküzdés lehet az, hogy megmutatod neki, mit csináljon. Nem menjünk el erre felé, mert nem erről szól a mai témánk, hogy hogyan kell nevelni, hogyan kell visszajelzni. Van még két kéz, jó? Egy ott, meg egy itt, és utána folytatjuk. Te voltál az első.
7: Hozzá szeretnénk vinni, hogy szerintem eléggé rossz hozzáállás.
0: Megmutatni neki?
7: Egy rossz betegedik a másiktól, hogy nem is tudja meg. Igen. Ez meg egy elég passzív, az a félnek, hogy elvon, amit övöltük, hogy egy szikkeres nyelvére tudok nagyon belegódni, és utána csak azért sem fogja
0: megcsinálni. Majd egyszer lesz a sorozat, hogy hogyan neveljünk gyerekeket, akkor ezt majd megfejtsük, melyik a helyes, még ott van egy vélemény.
1: Két mondat között nekem az jut eszembe erről a témáról, hogy az előző esetben képes vagyok, hogy szeretni akkor is, hogyha most hülyeséget csinál.
0: Még a másodban minősítem, és abban benne van egy szeretetlenség. Így van. Jó, az egész bevezető csak azért mondtam el, mert nagyon sokan olyan családban növekedünk fel, függetlenül, hogy melyik országban élünk, ahol ilyen minősítő visszajelzéseket kapunk, és megtanuljuk, hogy magunkat is minősítsük. Hogy lehetek ilyen hülye, hogy lehetek ilyen gyáva, hogy lehetek ilyen tehetetlen, hogy lehetek ilyen alamuszi, hogy lehetek ilyen szerencsétlen. Lehet, hogy nem mondanak az emberek maguknak, de azért bizonyos helyzetekben az ember hajlamos erre, hogy... De a kérdésem az, hogy ha ilyenben nevekedünk föl, akkor tudunk-e ebből kimozdulni, és tudunk-e egy csodálatos jellemet építeni? Tudunk vagy nem? Ki mondja azt, hogy tudunk? Csupa optimista, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Most jön a nap legnehezebb kérdése. Hogyan építjük a jellemet? Ki a felelős a jellemépítésért? Én, a környezetem vagy a ketten együtt?
8: Igen? Szerintem mindenképpen az egyén a felelős, de nekem már az első kérdéskörben is egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy a helyes önismerethez a helyes Isten ismeret. Tehát alapvetően szerintem az önismeretet önmagába nem tudom jó pályára tenni, csak akkor van mellette egy hiteles Isten ismeret.
0: Az a meggyőződésed, hogyha Isten ismerem hitelesen, akkor tudom elhelyezni magamat is, hogy ki vagyok én. Igen?
2: Erről már volt szó, mert az édesanyám szeretném, hogy az édesanyám tart, nagyon sok szerepe van ebben, hogy ajánlásformálás. Most oké, hogy a felnőttkorban persze felnőttkorban kell vállalni a tetteidért, mert akkor már egy kialakult jellemet van, akkor igen. De a gyerekkorban egy két éves gyerek, három éves, óvodás, kisiskolás gyereknél nem olyan felelős azért, hogyha mondjuk agresszív.
0: Tehát azt mondtad, hogy gyermekkorban a szülők alakítják, az édesanyja, hallottuk is egy előadásban, felnőttkorban viszont önmagam alakítom, illetve fontos mondat, hogy az Istenhez való viszonyom milyen. Igen, ott volt még két kéz, igen. Tehát gyermekkorban fokról fokra alakul a jellem, míg aztán a felnőttkorba lépünk, és ott már azért 80%-ban eldönthetem, hogy a környezeti hatások mennyire hatnak rám, de nagyon fontos, hogy a jó... Igen, igen. És ugye van egy külső standard, egy külső mérce, az isteni mérce, akkor ez jó. Vigyázzunk az egyensúlyra, nem tudom most mi legyen, mindenki tartson dolamat, oké, még lehet, akkor egy utolsó.
9: Vagy egy kicsit vitatkoznék, mert nagyon sokszor látom azt, hogy az embereknek rossz istenképpen alakul ki.
0: Tehát ez fordítva is működik, hogy magamat lebecsülöm, és akkor Istent is elkezdem lebecsülni, vádolni, vagy rosszul értékelni.
1: Hadd mondjam még egy kérdést, hogy az a kérdés, hogy a jelen kialakul, mi a
6: pontosan, hogyha valaki először egy módszertalanok meghal hamisan, vagy pedig meghallja teljesen tökéletesen. Tehát a kérdés a válasz, ahogy egy ember megszületik, akkor úgy gondolom a jelen kialakulásához mindenféleképpen az első dalon megtanulása a nagyon fontos, és később lehetséges, hogy hamisan tanulja meg gyermekkorában, mert voltak csak képesek, de a művészet az, hogy a személy egy idő után felismeri az, ami képes, és akkor semmi nem vagy állapot egyszerűen.
0: Csak röviden összefoglalom, amit megértettem, hogyha az nagy előnyt tud jelenteni, hogyha gyermekkorban az igazi hangokat halljuk, tehát jó nevelést kapunk és jó jellemformást kapunk, de hogyha valaki nem kap gyerekkorban jó jellemformást, ettől még felnőttkorban képes megváltozni és képes alakítani a zene metaforájával. Igen. Uh-huh. Azt mondod, hogy a munka dandárját, a jelenfélés dandárját maga az egyén végzi, de fontosak a mesterek, hogy akik irányítják, hogy merre menjen, milyen úton menjen, hogyan és mit, és mikhez ragaszkodjon. Köszönöm szépen. Most már több szót nem adok ennél a kérdésnél, hogy lesz még majd alkalom. Én nekem ez nagyon pozitív meglepetés. Azt hiszem, hogy ezt fogják a legnehezebben elfogadni, hogy valóban így van, hogy a jelenfejlődésért felnőtt korban az egyén felel. Az embereknek van egy olyan hatalma, van egy olyan adottsága az állatvilágtól eltérően, hogy ők dönteni tudnak, gondolkodni tudnak, látják a különbséget a saját maguk szintjén, az általuk megértett jó és rossz között. Hogyha most a jellemfejlődésre nézem, akkor tudjuk, hogy a jellemem akkor jobb, hogyha ezt csinálom, és akkor rosszabb, hogyha azt, pontosan látom, és az ember végig küzdi magában ezt a küzdelmet egész élete folyamán. Tehát mindenki a maga szerencsének, a maga jellemének a kovácsa. Nem lehet örökölni, nem lehet megnyerni, nem lehet megvásárolni, egyedül csak kiépíteni lehet. Mennyi idő alatt? Halálig? Valaki más a véleménye? Nekem is ez a véleménye mindenkinek. A jellemfejlődés halálig tartó folyamat. Ugyanaz, mint melyik volt, múltkor beszéltünk róla, hogy nem lehet róla bizonyítványt kapni, hogy elvégezte itt a pecsét, jó jellemet alakítottál, most már mehetsz, kezdjél egy másik dolgot. Ezért picit vitatkoznék itt, amit mondtál az előbb, hogy kicsit most félreteszed, mert szerintem minden nap, de erre még később lesz szó. Na most, hogyha a jellemfejlődés a mi dolgunk, mint ahogy párt választani és megházasodni, és a házasságban gyereket nevelni, és annak törvényszerűségei vannak, akkor a jellemfejlesztés törvényszerűségeit vajon ismerjük-e? Erről fogunk ma beszélgetni. Az első törvényszerűséget már ki is mondták, hogy halálig tart, egész életen keresztül tart, és a másodikat is együtt megbeszéltük, amik egyszerűek voltak, hogy én vagyok érte a felelős. Jöjjön a harmadik, és talán az egyik legfontosabb. Amikor önök elmennek egy orvoshoz, akkor tudják, hogy az orvos milyen kérdéseket fog feltenni. Amikor elmennek egy pszichológushoz, akkor sejtik, hogy a pszichológus milyen kérdéseket fog feltenni, igaz? Az orvos a testtel kapcsolatban, milyen az emésztése, hogyan alszik. A pszichológus esetleg megkérdezi, hogy hogyan alszik, de azt, hogy nem tudom, szokott-e szorongani, milyenek voltak a szülei, milyen érzelmi életet él, és így tovább, és így tovább. De érdekes, hogy mind a két tudós egy bizonyos területet kérdez. Közben pedig ugye nem csak, hogy összefügg, hanem így fogalmaznék, hogy a test és a lélek között a legintimebb kapcsolat van. A test és a lélek között a legintimebb a kapcsolat. Mit jelent ez, hogy intim a kapcsolatuk? Hogyha két embernek intim a kapcsolat, az mit jelent? Elválaszthatatlan. Hatása van egymásra, így van. Nagyon közvetlen a kapcsolat, így van. Igen, közel. Hát ez azt jelenti, hogyha a test szenved, akkor a lélek is szenved. Hogyha a lélek szenved, akkor a test is megbetegszik. Így van ez? Volt egy olyan kísérlet, nem tudom, hogy ismerik-e, hogy rátesznek egy 10 forintost egy tenyérre, és hipnotizálják a delikvenst, és mondják, hogy az a 10 forintos tűz forró. Mi történik? Megég a bőre az embernek, így van. Égési sérülés lesz rajta. Ugyanolyan súlyos, mint hogy egy izzó vasat tennénk rá. Ott az a pénzdarab meleg volt? Vagy forró volt? Nem volt forró. Hihetetlenül szoros összhang van a test és a lélek között. De ebből mi következik a jellemfejlődésre nézve? Ezen gondolkoztak-e? Hogyha a jellemet akarnak fejleszteni, és a test és a lélek intim kapcsolatban áll egymásra, akkor ebből mi következik? Épp testben éklélek. Igen, igen. Hogy? A testet kell fejleszteni, igen.
10: A testünket próbáljuk,
0: igen.
10: Túlfárasztással, túlhajtott szexel, az kihat a lélekre.
0: Igen. Aha. Hogyha a testtel visszaélünk, akkor az kifoghatni a lélekre. És mi van még más? Fordítva is igaz? Hogyan? Az a... Az meg hogy igaz?
11: Hát, hogyha lehetünk a depresszióval esünk, és mi kivált a pszichoszomatikai betegségeket, és rendesen utána.
0: Engem ez érdekel jobban. Azt mindannyian tudjuk, ezzel nem mondok újat, ezért kár volt eljönniük, így van, igaz? Hogyha a test beteg, akkor a lélek is szomorú, a lélek is beteg, és vele szemben esetleg. Hogyha a testet elhanyagoljuk, hogy a testtel visszaélünk, akkor annak lehetnek pszichés következményei. De mi van visszafelé? Igen? Na de nekem ez azért csapda, mert hogyha a lelkem megbetegszik, akkor a testem is beteg, ebből hogy mászok ki? Ez minden sok embernek kérdése. Rendbe tesz magamat? Ha a lelkem beteg, a testem is megbetegszik, még betegebb leszek, hogy mászok ki ebből? Volt valakinek már ilyen probléma az életében? Ó, nagyon egészségesek, nekem már volt. Igen. Hogy lehet, akkor mi van?
3: Szerintem, amíg megvetettő, azt kell erősíteni.
0: Aha, tehát erősítsem az egyiket, és akkor... Jó, oké.
3: Okay. És akkor azt találom, hogy a hatással lesz a másik.
0: Igen. Valami referencia a személyekkel, és akkor pszichésen is, nem nagyon értettem, de... Ja, hogy valaki segít nekem, és akkor kiránt ebből az állapotban. Igen. Ez is benne van, hogy hogyan lehet kimászni ebből a... Értem. Mindig lehet fejlődni, hogyha az ember mindig többet akar kapni, többet keres, és mindig szeretne előrébb lépni.
4: Ahol statisztika van, én pedig a Kopp Máriának volt egy ilyen felmérése, ott voltam az előadásán, jó pár évvel ezelőtt hangzott el, hogy például akik nagyon intenzíven imádkoznak, sokkal jobb a gyógyulási arány a kórházban.
0: Tehát jobb az annak, aki hisz Istenben, aki nem hisz, az most egyelőre akkor hagyjuk őket, mert... Vigyáznunk kell azért, mert hogyha ezt mondjuk valakinek, hogy ha nem hiszel Istenben, akkor nem tudsz meggyógyulni, akkor elkeserítjük őt. Én nem szeretném elkeseríteni. Jó, akkor egyetértünk. Jó. Én se szeretném ezt mondani. Sok kéz van, igen, rövidek legyetek, igen. Az embernek mindig megmarad a döntési lehetősége. Akármilyen mélyen van, mindig van valami, és hogyha azt mondja, most ezért nem mehet tovább, ezen változtatni fogok. Ott volt egy kéz, ott mögött, nem? Igen, jó, akkor te voltál előbb. Tehát amikor egészséges vagyok, akkor felkészülök arra, hogy mi lesz majd, hogyha nem leszek egészséges, és tudjam. Igen. Igen, tehát azt mondod, hogy az általában még van ilyen képesség, hogy tudják magukat öngyógyítani, mert tudják, hogy mire van szükségük, érzik ösztönösen, az ember ezt már elvesztette, és neki valaki más segítség kell, aki majd ezt helyreigazítja. Igen. A kérdésre nem kaptam tőletek választ egyértelműen, hogy amikor testileg is és lelkileg is alul vagyok, akkor mi fog engem kihúzni? Egyáltalán mi ez, mi a betegség? Igen, bocsáss meg, igen, ketten vagytok, akkor először már adtam szót, igen.
12: Én nem voltam sajnos itt a sorozat elején, tehát először vagyok itt, de azt gondolom, hogy először is fel kell ismerni, hogy mi a probléma.
0: Aha.
12: És nagyon sokan vannak olyanok, sajnos akiknek testi tüneteik vannak, betegségek, és fogalmuk nincs arról, hogy ez lelki hátterük. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy ereszteni arra, hogy mi okozza az ő baját.
0: Tehát valaki más kell, hogy jöjjön és mondja meg, hogy mi a bajod. Igen?
13: Én úgy gondolom, hogy minden baj és betegség akkor van, hogy meghasonlít másra. És sokféle értet ebben van itt is és mindenünk, amikor az indítékok és a tetteink nincsenek összhangban, és mégis ez betegíti meg a testet is, nincs összhang. Tehát én azt gondolom, hogy rendet kell teremteni. Tehát vissza kell nyúlni a legalapvetőbb dolgokhoz, hogy ki vagyok én, amelyen fölsatál, és egyenesbe kell rakni, hogy összhang legyen a tettek, és amit én gondolok magamról. Mert sokszor, amikor teszünk valamit, és azt mondják, ez ilyen ember vagy te. És mi úgy gondoljuk, hogy nem, hát nekem van, nem ilyen az indítékom. És ez a hosszú távon ez nagyon sok zavar.
0: Érted, azt mondod, hogy a zavaroknak a fő oka az, hogy az indítékeim és a tetteim nincsenek összhangban, belső zűrzavaron, és ebből jön aztán az a külső betegség is. Jó, hát először is én nem mondom azt, hogy menjünk más emberhez. Először is segítsünk magunkon a következővel. A betegség az egy jó dolog. A betegség az a természet erőfeszítése arra, hogy meggyógyítson minket. Seje János ezért lett világhírű tudós, ugye? A stressz, ő csak így hívta. Azt látták az orvosok, hogy vannak olyan tünetek, ami majdnem minden betegségnél van, azokra nem kell figyelni. Láz például, igaz? És azt mondják, hogy hát ez persze, ez része minden szimptomának, minden tünet. Együttesnek keresjük a specifikus tüneteket, és az alapján gyógyítsunk. Selye felismerte, hogy a természettől fogva az emberi az élőlényben van egy gyógyulási vágy, egy gyógyulási erő. Ezt a reakciót nevezzük betegségnek. Tehát a betegség az a természet, a test erőfeszítése, hogy meggyógyuljunk. Amikor valaki lelkileg beteg lesz, az is az erőfeszítése a szervezetnek, hogy lelkileg meggyógyítson minket. Értjük ezt? A betegség az egy olyan dolog, hogy jelzi a szervezet, hogy valami nincsen rendben, folyamodik a tudatunkhoz, a gondolkodásunkhoz, hogy tegyél rendbe valamit. Hogyha a kocsi elkezd akadozni, akkor megnézzük, hogy hogyan áll a benzintanknak a mutatója. Amikor elkezdünk depressziósak lenni, akkor nem nézzük meg a benzintank mutatóját, hanem elkezdünk mutogatni a külvilágra, hogy ez a baj, az a baj, amaz a baj. Értjük, amit mondani akarok? Tehát, hogyha én lelkileg egészséges akarok lenni, és szeretnék majd fejlődni személyiségben, jellemben, akkor az első dolog az, amikor rosszul érzem magam lelkileg, akkor kezdjem el rendbe tenni azt, ami a hatókörömben áll. Az első, amivel kezdtük, ugye a testem, a fizikai dolgok. Például nem kérdezik meg a pszichológusok, hogy elegendő időt tölt-e a depressziós beteg napfényen. Elegendő időt alszik-e, méghozzá úgy, hogy éjfél előtt legalább 2-3 órával már alszik. Önök elegendő időt alszanak különben? Nagyon jó. Oké. Okay. Nem kérdezik meg, hogy elegendő friss levegőhöz jut a tüdő. Önök kapnak elegendő friss levegőt? Most pszichológiáról beszélgetünk, pszichológia. A napfény, a friss levegő, igaz? Elegendő tiszta vizet iszunk-e? Ez is pszichológia. És hogy telesszük magunkat, vagy csak mértékletesen eszünk? A legnagyobb pszichológiai zavart a helytelen táplálkozás okozza. És visszafelé, amikor valaki pszichésen bajban van, elkezd zabálni. Igaz ez? Vagy nem eszik semmit? Vagy nem eszik semmit? Ugye milyen szépen összefügg a kettő dolog? Tehát először, ami rajtam áll, az én kezemben van a dolog, megnézem, hogy a napfény, a friss levegő, a tiszta víz, a helyes étkezés, a pihenés, aztán itt van még, hogy esetleg sétálok-e, vagy edzem-e a testemet, nem azt mondom, hogy fitness club, de hogy mondjuk jó ütemben, mondjuk, hogyha valaki dolgozik, akkor a lift helyett mondjuk a lépcsőházban megy föl mindig, és megy le. Jó? Ez a hat, ez testi dolog, teljes egészében. De hogyha te egészséges akarsz lenni lelkileg, akkor ezzel kell kezdened. Azt még mondhatnánk, hogyha valaki depressziós, akkor lenn magot egyen sokat, meg ilyenek, de ez egy másik előadásnak a témája. De a lényeg az, hogy a táplálkozás nagyon-nagyon összefügg a lelki egészséggel. És visszafelé. Vajon amivel táplálom a testemet, amilyen minőségű dolgokkal, levegő, víz, táplálék, pihenés, vajon milyen minőségű dolgokkal táplálom az agyamat? Erre kevesen szoktak gondolni. A jellemépítés abból áll, amit nem írunk le, hogy egy nap mi mindenre gondoltunk. Értik ezt? Amit reggel felébrednek, és este, mikor elvesztik az eszméket és elalszanak, a között állandóan jár az agyuk. Különféle témákra gondolnak, különféle vágyaik vannak, különféle terveik vannak, különféle reakcióik vannak. Ebből áll az íratlan története a jellemnek. Ezt nem írják tankönyvekben. Értik ezt, hogy mondok? A jellemfejlődésnek az egyik fele, hogy mivel táplálom a testemet, a másik fele, hogy mivel táplálom az agyamat. És egyedül az embernek van ilyen képessége, hogy képes eldönteni, hogy mire gondoljon. Elhiszik ezt? Egyetértenek ezzel? Ki az, aki úgy érzi, hogy ezt nem így nyíltan kérdezem, csak úgy párban, hogy képes a gondolatait szabályozni? Beszéljék meg. Vagy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Hogy a gondolataidat tudod-e szabályozni, hogy mire gondol? Hát, hogy rosszak nem gondolok rossz dolgokra, negatív dolgokra. Oké. Okay. Ugye megbeszéljük. Igen, igen. Akkor az első kérdésem az lenne a pároktól, hogy egyáltalán mit akartam kérdezni? Egyáltalán mit akartam kérdezni? Mi az, hogy a gondolkodást szabályozni kell? Volt erről valakinek valamilyen gondolata? Egyáltalán mit akartam kérdezni, hogy a gondolatokat szabályozni kell? De ez mit akar jelenteni ez a kérdés? Igen?
11: Lehet szabályozni, én hallottam egy előadásban például, hogy van egy olyan kifejezés, hogy probléma, eleve negatív csengés, be lehet helyettesíteni mások. Például, hogy mondjuk az, hogy micsoda problémában ellopták az autómat, benne van az, hogy milyen negatívan gondolkodom. Oda egy helyzet, és ezzel már nem viszem végig azt a negat annyira.
0: Azt mondod, az egyik módja ennek, hogy milyen szavakat választok, hogyan írom le magam számára, igen? Igen? Ki gondolt mást a gondolatszabályzás témakörében?
1: Arról beszéltük igazából most az, hogy a gondolatokat az úgy lehet szabályozni, arról szól ugye bele dolog, hogy mi hogyan tudjuk eldönteni, mire gondolunk. Tehát amikor mondjuk az emberes lesz, meg tudom állni, hogy abban hagyjam, féltékenység, fiziológiás vágyak vannak, meg tudom állni, vagy úgy vagyok, tehát állatilyen kezelem az, hogy tudom kiemelni a mellékelésére. Képes vagyok arra, hogy pozitíván fordítsam a gondolatokat, és azokat felépítsem magamat. Mennyire tudom magamat manipulálni?
0: Tehát a negatív érzésekkel kapcsolatos dolgokat le tudom állítani, és tudok-e pozitív dolgokra gondolni, tudom-e szabályozni a vágyaimat, a kívánságaimat, és igen? Láttam ott is, igen? Tessék.
11: Ez is olyan dolog, igen, amikor sorba látunk a világ igazolat érvényesíteni, ugye? És majdnem kis tudásra, de átéri lógott ki a sor, milyen sor örüljetek, hogy nem esik az első, most gondolj.
0: Tehát ez, amikor sorba álltunk a pecsétért, akkor arra is gondoltunk, hogy milyen hosszú a sor, itt fogunk megöregedni, mert azt mondja, arra is, hogy süt a nap, és nem esik az eső, és milyen szerencsénk van. Igen, attól függ, mivel tetjük az agyunkat. Igen, az értékrend nagyon fontos. Igen, tehát azt mondod, hogy igenis lehet szabályozni a gondolkodás. Volt egy hölgyismerős, vagy aki hallottál, aki Jess-szindrómában volt, és aztán ment lefelé, és mondta neki a nőismerőse, anyósa vagy anyukája, hogy ezt ne csináld, mert szét fog hullani a család, és erre ő meg tudta fordítani a gondolkodását. Igen. A koncentrációs tábort azért küldték túl, akinek volt egy pozitív céljuk, és ebbe ki tudtak tartani. Igen. Jó, tehát valóban így van, hogy ahogyan a testet jó ételekkel kell etetni, ugyanígy az agyamat is jó gondolatokkal kell etetni. És ez, hát nem tudom, erről beszéltek-e, de ez nagyon-nagyon nehéz műfaj. Próbálták már? Tényleg próbálták? Zenét kell hallgatni, meg verset kell olvasni. Igen? Igen. Én nem erről beszélek. Én egyáltalán nem erről beszélek, igen. Azt mondod az első részben, hogy amikor reggel fölkelsz, keresel az apró dolgot, aminek lehet örülni, és én is ezt akarom kihangsúlyozni, hogy rá kell magunkat szoktatni, hogy a pozitív dolgokkal foglalkozzunk. Rá kell magunkat szoktatni arra, hogy észrevegyük azt, hogy mi az a kellemes, mi az a jó, mi az a tiszta, mi az a nemes, mi az a felemelő, amin tudunk gondolkodni, amin tudunk elmélkedni. Ez a gondolatszabályozás az egyik válfaja. Ugye? Amikor ezt meg fogják próbálni, biztos már próbálták is egyen-ketten, de ha meg fogják próbálni, azt fogják észrevenni, hogy nagyon nehéz. Azt fogják észrevenni, hogy először most jóra gondoltam, és aztán megy a nap tovább, és egyszer csak arra kapják magukat, hogy most megint valami olyasmi jár az eszem, ami vagy butaság, vagy nincs köze az életemhez valójában, vagy valami negatív, vagy valami probléma. És akkor azt mondják, hogy oppá, most akkor megint pozitívra gondolok. Értik? Igen? Vagy a másik eset az, hogy egy test közelbe vigyem, beszélgettünk róla a múltkor, tegyük föl, hogy van egy férfi, aki nagyon-nagyon tetszik a nőnek, de a nő pontosan tudja az agyával, hogy nem való neki az a férfi. Megbeszéltük, hogy azokon a listákon, amit beszéltünk a két alkalommal ezelőtt, hiával találtatik. Az érzelmei azt mondják, hogy bizony ez a férfi kéne nekem, de az eszével pontosan tudja, hogy nem. Minden a gondolkodásban dől el. Az is a gondolkodás szabályozása, hogy eltökéli magában, hogy nem veszi fel a telefont, nem keresi a társaságát, és próbálja magát mással elfoglalni. Érzik ezt? Értik ezt? Most már közelebb vittem, hogy ez milyen nehéz. Ugye ez nehéz? Nehéznek érzik ezt? Igen vagy nem? Így van. És ebben gyakorolnia kell magát az embernek. Ahogyan gyakorolja magát abban, hogy nem eszik túl sokat, mert akkor az nem lesz egészséges, ahogy gyakorolja magát abban, hogy este 10-kor próbál ágyba kerülni, ugyanígy gyakorolnia kell magát abban, hogyha a jellemét fejleszteni akarja, hogy a gondolkodását szabályozza, a gondolkodását nevelje. Nem lehet úgy győzni az élet, hogy zavaros,

0: dolog. Mennyire egyéni dolog. Egyedül az ember csinálja, önmagával beszélget, vagy Istennel, vagy a belső elvárásaival. Senki más nem tud belenézni, egy pszichológus se, egy pszichiáter se, egy tanár se, egy szülő se. Senki. A legjobb barát sem. Senkinek nincsen olyan jellemfejlődési útja, mint nekem vagy önnek. Értik ezt? Ez egy óriási nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy más nem tudja helyettem megharcolni a jellemfejlődést. Hogyha én másra akarok hasonlítani, egy másik emberre, egy másik embert követek árnyékképpen, akkor szükségszerű, hogy csalódni fogok, mert az ő életútja, az ő jellemútja szükségszerűen más, mint az enyém. Értik ezt? És ez egy nagyon nagy örömhír pszichológiailag azoknak, akik önértékelési zavarokkal küzdenek. Mert az önértékelési zavarokkal küzdő saját magát egy másik példaképhez hasonlítja. Nem egy belső dialógust folytat, hogy itt tartok most, egy kicsit lépek előre, és boldog vagyok, hogy előrébb léptem, itt tartok most, megint lépek egyet, boldog vagyok, hogy léptem egyet, értik ezt? Hanem nézi, hogy akik nála több talentummal rendelkezik, vagy szerencsésebb helyzetbe került, az hol tart? Tehát nagyon fontos törvényszerűség, ugye a test és a lélek összefüggése, a gondolatok harca, hogy ez egy egyéni harc. Senki más nem tudja helyettem megharcolni, és senki másnak nem kell elszámolnom, másik embernek. Csak önmagamnak. Igen? Létezik-e olyan, aki sohasem teszi föl magának a kérdést, hogy a másik emberhez képest hol tartok? Létezik-e ilyen ember? Ezt kérdezed. Tudod a választ is, vagy hogy másik néznél? Tehát azt mondom, hogy neked elég a saját magad elvárása, és nem nézel másokat. Értem. Nagyon jól mondtál, azt mondtad, hogy én még nem tartok ott, hogy nekem elég lenne, hogy csak magamnak kelljen megfelelni, nekem még fontos az, hogy másnak is meg kell felelnem. Így érted?
1: Igen.
0: Igen. Igen. És ebből jönnek a problémák, hogy másnak meg tudok-e felelni. Nagyon értékes. Igen. Igen. Igen. Nagyon köszönöm, mindig így szokott történni az előadáson, hogy mindig egy kérdéssel tovább megyünk mélyére a dolgoknak. Amikor azt mondjuk, hogy magunkkal beszélgetünk, ezzel nem mondjuk azt, hogy a többiekre nem hallgatunk, hogy a többiek visszajelzik, mert a magunkkal folytatott beszélgetés az úgy zajlik, hogy mivel társas lények vagyunk, valamilyen helyzet van, probléma vagy konfliktus, és akkor ott van valami, aminek másképpen kéne működni, és akkor igaz, hogy te a másik emberrel is kommunikálsz, de azért magadban belül beszélsz magaddal. Most mit kéne tenni? Most helyesen mit teszek éppen? Jól reagálok erre a helyzetre? Ez a helyes véleményen szerint, vagy most jól csinálok? Voltak éppen az egész egy belső beszélgetés, ami aztán kívül megnyilvánul. Tehát az a fontos, hogy látjátok ezt, hogy ez nem erről van szó, hogy csak magamra hallgatok, hanem azt akartam mondani, hogy senki más nem tudja helyettem ezt megvívni, és a belső beszélgetésre kell figyelnem. A belső beszélgetés két alapeleme, az egyik az, hogy próbálok pozitív gondolatokkal foglalkozni, a másik alapeleme az, hogy nem mérem magam a többiek sebességéhez. Mert akkor vagy nagyképű leszek, vagy pedig nagyon-nagyon alacsony értékelem magam. Mert általában a másik ember az nem ugyanúgy fejlődik, mint ahogy ilyen. Azért kell a példakép, azt mondod, igen. A példaképnek a belső... Van, akinek egy példaképe van, mondjuk, hogyha Isten hívő, akkor Jézus, hogyha keresztény. Van, aki összetesz külső hatásokból magának, hogy milyen szeretnék lenni. Lehet, hogy nem fogalmazza meg, hogy ez Istennel kapcsolatos. Vagy van egy eszménye, hogy akkor én erre felé szeretnék menni, így van. De ez a belső, mint a belső példakép. De még mindig nem tárgyaltuk ki a gondolatokban zajló csatának a negyedik részét. Hiszen azt mondhatod, hát oké, Józsi, de nekem tanulnom kell a vizsgáimra. Jön az UV, vagy a kolokvin, vagy akármi, és hát bizony, akkor most nem tudok pozitív dolgokra gondolni, és ezt tudom, hogy a magam harca, meg ilyesmi, de most akkor mégiscsak a tankönyvvel kéne foglalkozni. És ez így is van. A gondolatban való jellemfejlődés negyedik eszköze az, hogy amivel foglalkozom, azzal 100%-osan foglalkozom. Megtanítom az agyamnak azt, hogy teljes mértékig figyeljek arra, amit csinálok. Ha pszichológus vagyok, akkor figyelek arra, hogy a másik mit mond. Nem csak az, hogy mit beszél, hanem sápadt, vagy kipirult, vagy ideges, vagy nyugodt, és próbálok teljesen megérteni, hogy mit mond. Hogyha asztalos vagyok, akkor pontosan figyelem, hogy derékszög legyen. Hogyha orvostan hallgató, akkor meg nem tudom.

ott a boncolási asztalon próbál figyelni, hogy hogyan vágom szét a hullát. Na, teljesen mindegy, de hogy... Azt is 100%-osan. Igen, ezt jól megfogalmaztad, hogy a pénz nem mindenkire hat jó hatással, sőt a többségre általában rossz hatással hat. És ezt látod egy-két hallgatón, aki mellette van. Pontosan értem, mi van. Azt mondod, hogy mivel dolgozni a kell sokat, meg tanulni is, teljesen belefáld, elfáld, és ez már a személyiségét is rombolja. Ezt mondod. Igen. És ezt a mellé szevetted. Így van. Most a témánk között nem tartozik, de azért értem, mit mondasz, hogy nehéz úgy jellemet fejleszteni, azt mondod, hogy közben anyagi gondjai vannak, ebben nem értünk egyet. Szerintem a szegénység nagyon jó jellemfejlesztő, de ez egy másik történet lesz, ezt még máskor beszélgetünk. Igen. Igen, oké, okay. Jó. Hol tartottunk? Igen, még egyszer te hozzáfogod. Igen, nagyon jó kérdés, hogy mi az a jellem? Igen, nagyon hasznos kérdés volt, hogy micsoda a jellem, és azt a definíciót kaptuk, hogy a jellem az a szokásaink, cselekedeteink és a gondolkodásunk. Én szűkítem, a jellem az semmi más, mint a gondolkodásunk és az érzelmeink. És a gondolkodásunk és az érzelmeink, vagyis a jellemünk, az meg fogja szabni, hogy hogyan viselkedünk. És hogyha a jellemünket szeretnénk átalakítani, akkor nem a viselkedésünket kell átalakítani, mert ez nem fog sikerülni, hanem a gondolkodásunkat. A gondolkodásunk menetét, és ez az érzelemvilágunkra is hatni fog. Értitek, ugye, mit akarok mondani ezzel? Sok ember próbálja megváltoztatni a viselkedését, hogy mit csinál, milyen szabályoknak engedelmeskedik, próbál megfelelni a külső környezetének, ő egy jó ember akar lenni, és abban a pillanatban olyasmi terheket vesz magára, ami teljesen be fogja őt korlátozni, és látja, hogy nem sikerül, és emiatt szenvedni fog. Az igazi jellemfejlesztés az belülről kell kezdeni. Az egész alkalommal erről szól. A gondolkodást kell tisztítani. A gondolkodást kell szabályozni. És ha a gondolkodásom tiszta, a döntéseim tiszták, akkor az érzéseim is ezt követni fogják, és ez meg fog látszódni a cselekedetemben. Értik, amit mondanak arra ezzel? Amikor a gondolkodás, és akkor most tovább megyek a szokásokra, amikor a gondolkodásom tiszta, és elkezdek jó dolgokat tenni, és ezt rendszeresen teszem, akkor jó szokásaim alakulnak ki. És a jó szokások visszahatnak a gondolkodásomra, még könnyebbé teszik azt, hogy jó legyek. De a sorrend nagyon fontos. Kisgyerekkorban lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, mert ott még a gondolkodásra, a viselkedésen keresztül hatunk. De felnőtt korban, erről beszélünk, nem lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, hanem a gondolkodással kell kezdeni. A gondolkodásban kell győzni, ha szabad, vagy ott kell változás. És utána fog átalakulni már az, hogy én hogyan beszélek, hogyan cselekedek, kivel milyen kapcsolatom van, milyen szokásaim vannak. Nagyon fontos. Jó? Na, folytassuk tovább, hogy azt akartam még hangsúlyozni, bár az előbb csak egy mondattal beszéltünk róla, egy képet, hogyha ha megengednek, hogyha megnéznek egy hatalmas nagy fát, egy leveles fát, és megnézik az összes levelét darabonként, összehasonlítják, nincsen rajta két egyforma levél. Pedig az csak levél. Nincsen rajta két egyforma levél. Ez legyen bátorítás önöknek pszichológiailag. Nekem különböznöm kell a másik embertől. És különbözni fogok a másik embertől. Az, hogy valaki szép jellemet fejleszt, értjük ezt? Szépen beszél, kedves a másik, a többi emberhez, a többieknek a javát keresi, türelmes és szelíd, és még sorolhatnám. Ez nem jelenti azt, hogy egyformák leszünk. Jó? Ugyanúgy, mint hogy a levelek hasonlítanak egymásra, mindegyik zöld, beszívják a széndioxidot, kibocsátják az oxigént, mi is ilyenekkel legyünk, beszívjuk a szennyezett levegőt, és kiöntülünk a szeretet, meg a jóság, meg a többi ember felé, jó? De nem vagyunk ugyanolyanok. Ez nagyon fontos, hogy ezért, megint mondom, csak is az a fontos, hogy én nekem van egy eltökéltségem, hogy szeretnék egyre több oxigént kibocsátani, egyre jobb levél akarok lenni, hogy egyre jobban működjön a fotoszintézis, és ezért magamat kell egyre szebbé formálnom. És én nem leszek ugyanolyan, mint a másik. Ez házasságban nagyon fontos. Gyerek és szülő között nagyon fontos. Két szerelmes között nagyon fontos. Ne várjuk el, hogy a másik olyan legyen, mint én. Értjük? Ne várja el az apa, hogy ugyanaz legyen a gyereke, mint ő maga. Ugyanolyan döntései legyenek. Ugyanolyan gondolkodásmódja legyen. Az egy egyén, egy másik, szabad individum. Értjük?
Én nagyon sok hibát követtem ebben a szempontból, mert azt gondoltam, hogy nekem gyors az észjárásom, gyorsan átláttam a helyzetet, akkor megmondtam, mit kell csinálni a másiknak is. És ennek ő nem örült. Azt gondolta, hogy én basáskodom fölötte, hogy neki úgy kell tennie, hogy én teszek. De mondta, hát ez a legegyszerűbb, a leggyorsabb, a legolcsóbb, a leghatékonyabb, értsd meg. Nem. Értik, ugye, amit mondani szeretnék. De ahogyan a többiekkel szemben türelmes leszek, hogy az egy másik levél, ugyanígy magammal is szemben türelmes, és itt jön az, hogy az önértékelés szerep ebben a szempontból, hogy elfogadom magamat, hogy egy másfajta levél leszek. Nem fogok mérgező anyagot kibocsátani, én is oxigént fogok kibocsátani, de nem vagyok ugyanolyan, mint az összes többi. Jó? Nagyon fontos. Nézzük tovább a következőt. És az nem érdekes ilyen szempontból, hogy mennyire vagy magabiztos, mennyire tudsz kiállni emberek elé és beszélni, vagy mennyire tudsz bizonyos helyzetekben reagálni a többiekhez mérten. Ez nem igazi kérdés. Értik, amit mondanak arról? Ez betegséghez vezet. Az igazi kérdés az, hogy amennyire megismertem magamat, ahhoz képest fokozatosan mindig jobb és jobb és jobb és jobb vagyok, vagy hogyha földre kerülök, akkor fölállok és megint jobb és jobb és jobb és jobb és jobb. Értik? Következő, mert még van egy-két mondani való. Hogy individuumok vagyunk, vigyázunk a testi egészségünkre, a gondolatainkat a négy felvázolt módon fejlesztjük, irányítjuk, és most jön a következő. Amikor a fiatalok, vagy még akár az idősebbek is arra gondolnak, hogy én egy nagyszerű ember leszek, akkor mindig azt gondolják, hogy majd, nem tudom, elmegyek majd valahova, nyitok egy valamit, leszek egy valaki, csinálok valakinek, tehát érted, valami nagy dologra gondolnak. Ugye? Hogy elképzeljük, hogy majd én ott leszek az Albert Schweitzer, vagy én leszek a, nem tudom kicsoda, Terézia anya. Jó? Vagy értik, mit? Tehát nem tudom jól kifejezni, de hogy valami nagyra gondolnak. Ami nem rossz, tehát vizionálnak valamit, hogy majd valami, és oda messze szemlélnek. Közben pedig itt van a mindennapok. Itt van a ma este 7 óra, a 7:30, hazamegyek, a férjem esetleg ideges, hogy már előadásom voltam, és nem főztem neki vacsorát, itt van a mai nap, de én meg egy nagyszerű ember akarok lenni. Az meg ott van. Értik ezt? Ez egy feszültség. És itt az lenne a tanács, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a jellemépítésnek egyetlen egy módja van, a kis dolgokban, ami előttem van, abban hűségesnek lenni. Nekem óriási küzdelem reggel, most már nem hála Istennek, de sokáig az volt, amikor felkelek, én nem szeretem bebontani az ágyat. És valamit mondtam magamnak, hogy mennyire örülne a feleségem, hogyha bemondanám az ágyat. Elmegyek borotválkozni. És akkor ugye buktam magam előtt. Most senki nem látta ezt, és hát a feleségem se várt el, hogy belezt mondta, megszokta, hogy rendetlen a férját, elmegy dolgozni, fontos ember, keresi a pénzt, stb. Ez van. De én magamban tudtam, hogy ezt be kéne ágyazni. Tudom, hogy most néhány hölgy úgy nézem, hogy hát ez annyira pitiáner dolog, hát ezt bármikor megcsinálják, igaz? Hogy lehet valakinek ez a küzdelme? És itt egy zárójel, lám, mindenkinek más küzdelme van. Neked nem tudom, hogy mi, neked se. Most megmondtam, hogy nekem egy, milyen. És ugye ez azért volt ez a küzdelem, mert amikor egyszer-kétszer bebontottam, akkor nem volt merüleges, elvágólagos, hogy egy háziasszony meg tudja csinálni, és akkor kaptam néhány értékelést. És akkor ez nehezebbé tette. De amikor azt mondtam, hogy én egy nagyszerű személyiség szeretnék lenni, és most reggel van, és ugye már menni kéne dolgozni, és még nem borotválkoztam meg, ő pedig a konyhában éppen a reggelit csinálja, hát akkor bebontom az ágyat. És amikor elkezdtem csinálni, akkor már könnyű volt. És már én magam is ömeteltem menni, hogy akkor most tényleg elválogosan vannak az elefántok, vagy nem. És úgy voltam. És ma már ez a jelenfelüldésemnek a múltja. Ma már újabbak vannak előttem. Ma hazamegyek ma este, ma is lesz valami. Mosogatni, vagy lehet, hogy valami más. De hogy ezt értsék meg, hogy a jellemfejlődés nem úgy van, hogy na majd Nobel-díjas leszek, na majd misszionárius leszek, majd egy nagy orvos leszek, stb., hanem ma az van, hogy itt van 7:30, és mit fog csinálni 7:30-tól 8-ig? Vagy hogy hazamegyek, bekapcsolom a tévét, vagy nem, mert voltam egy előadáson, elfáradtam, figyelni kellett, most már megérdemlem azt, hogy kikapcsolja az agyamat, nem? Puff, bekapcsolom a tévét. Miközben tudom, hogy ez nem lenne helyes. Értik, ugye?
És akkor meg kell vívni belül, hogy akkor mit akarod csinálni. Beszélgetni, hogy mi volt ma, vagy pedig bekapcsolni a tévét. És hogyha előtte már elhatározom, hogy mit akarok csinálni, akkor nagyobb az esély, hogy a jót fogom választani. El tudják ezt fogadni? Önök küzdenek ezzel, hogy nagy cél, de közben ott van a mai napnak a hétköznapja? Igen? Jó. Kérnék néhány reakciót erre, vagy tanácsot, vagy tapasztalatot, mert érdekelne. A nagy célt is nagyon fontosnak tartod, így van. Nagyon fontosat mondod, azt mondtad, hogy a nagy cél is fontos. Lássam, hogy hova akarok eljutni. És a kettő együtt dolgozik, teljesen egyetértek. Volt egy olyan pszichológiai kísérlet, hogy egyetemistákkal beszéltek, vagy talán középiskolások voltak, és azt mondták nekik, hogy kérdezték, hogy ki az, akinek van egy nagy életcélja, föltette a kezét mondjuk 100-ból 100. Ki az, aki meg tudja konkrétan fogalmazni, mérhetőleg, hogy mi az élet célja? Föltette a kezét, 40. Kérték, hogy ez a 40 írja le, hogy mi volt az. És tegye be egy borítékba. Betették egy borítékba, és megnézték 20 évvel később. És azt találták, hogy akinek mérhetően le volt írva tisztán, hogy én szeretnék 600 000 dollárt összegyűjteni 10 év alatt, azok összegyűjtötték. És elérték. És ezt mindenütt tanítják, hogyha van egy víziód, hogy honnan, hova akarsz eljutni, akkor az átvezet nagyon sok dolgon, de ezeken a hétköznapi dolgokon is. Jó példa a moszkvatéri mozgólépcső, ami áll, nyilván, és akkor mindig a következő lépcsőre lépek, de hogyha fölnézek, akkor megállok, mert túl messze van. Igen. Pontosan így van, hogy akkor lesz belőle nagy sportoló, akkor lesz belőle olimpiai bajnok, hogyha minden nap képes elmenni az edzésre, képes magát kiúzni az ágyból és menni és csinálni. Tehát megvolt a hosszú távú kép, hogy 800 km lesz mögöttünk bizonyos idő után, de tudtuk, hogy naponta mennyit kell megtenni, így van. Azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, visszafordítva most már nem adok szót, mert akkor nem lenne jó, hogy a jellemfejlődésre nézve ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha ti csodálatos emberek akartok lenni, csodálatos személyiségek, akkor minden egyes ilyen napi kis feladatot, kis próbát úgy tekintsetek, hogy ezt most megcsinálom, és még jobb leszek. Ettől még jobb leszek. Ettől még... Ilyen egyszerű. Tehát nem kell fölvenni egy 100 kilós zsákot és azt hordozni, hanem elég csak mindig felvenni az előttem lévő kis terhet, és azt arrébb tenni. És ezzel lassan, de biztosan, vagy lehet, hogy gyorsan építem azt, amit szeretnék elérni. Jó, ide fölírtam én magadnak még egy szép képet, ami így talán el tudják magukkal vinni, hogy van olyan növény, ez a vízilílium, ami voltak éppen a legmocskosabb bányatóba is gyönyörű, szép, fehér szirmokat tud növeszteni. Tehát ránéznek, hogy egy ilyet látnak valaha, és ez a kép azt mondja az embernek, hogy lám-lám, a liliomnak is van egy titka, ami miatt ő csodálatos tud lenni, pedig körülötte szenny van, és mocsok. És mi ez a titok? Ez a titok az, hogy a lilium leereszti a gyökerét egészen ott az alsó részben, ahonnan föl tudja szívni a táplálékokat. Mit akarok ezzel mondani? Ezzel azt akarom mondani, és most már nem rejtegetem ezt véka alá, a múltkor is már, amikor beszéltünk, akkor elmondtam, hogy megint nekem nagy probléma volt ez, hogyha nekem könnyű, abban az értelemben, hogy én Isten hívő vagyok. Tehát nekem, én tudom azt, hogy honnan, hova akarok eljutni. És tudom azt, hogy amikor a napi harcaim vannak, hogy ebben elbukok, megint elbuktam, néha meggyőzök, aztán megint győzök, aztán megint elbukok, de tudom azt, hogy valaki segít nekem. Ha nem lennék istenívő, akkor nem tudnék válaszolni egy kérdésre. Mi végre ez az egész jellemfejlesztés? Mi végre akarok én jobb ember lenni? Hogyha úgyis meghalok. Abban talán egyetértünk mindannyian, hogy az élet, számomra legalábbis így jön le, az élet egy folyamatos harc. Minél idősebb vagyok, annál inkább látom, hogy megint egy újabb probléma. Egy betegség, egy bonodalom, egy nem várt nehézség jön. És amikor az ember abból kilábal, jön a következő. Ugye? Szülei, gyerekei, társa, bárki más. És nem az jön le az embernek, hogy az élet, ahogy megy előre, egyre könnyebb, egyre tapasztaltabbak vagyunk, hanem az jön le, hogy Józsi, a halálodig ez egy küzdelem lesz. Na most én felteszem a kérdést tényleg. Ez nem pessimista. Bocsánat, azt mondod, hogy ez egy pessimista hozzáállás, mert azt mondom, hogy az élet egy harc. Igen, akkor pessimista, ez nagyon jó, hogy mondtál, akkor pessimista, hogyha az életet végigharcoltam, aztán meghalok, és annyi. Akkor pessimista. Akkor kérdezem is, akkor mi végre harcolom az életet végig? Én azért harcolom az életet végig,
tudom, hogy ez egy egyéni megnyilatkozás, és nem kell velem tartani, mert én tudom, hogy ez a harctér, ez arra van, hogy felkészít engem valamire, a következő életre, az örök életre. Ha ez nem lenne, akkor én depressziós lennék. Tehát én tudom, hogy az ateisták tudnak valamit, amit én nem tudok. Ők tudják azt, hogy mi tudja az emberben az életet fönntartani, mi tudja azt, hogy még mindig harcoljon, mikor tudja, hogy a halál után semmi nincs. Én erre nem tudok, nekem ilyen válaszom nincsen. Értik? Én azt gondolom, hogy ebben az életben végigharcolok, a harc az nemes, mert egyre jobb és egyre jobb lehetek benne, és amikor meghaltam, akkor nem vége van, hanem abban hiszek, hogy majd utána fog valami kezdődni. Ennek semmi köze a pszichológiához. Ezt csak azért mondtam, mert többet nem találkozunk. Vagy lehet, hogy... És elmondanék, nem, azért lehet, hogy még találkozunk. Én nem arról szerettem volna beszélni, és lehet, hogy rosszul fogalmaztam, csak a hív elkapott, hogy rossz ateistának lenni. Én csak azt mondtam, hogy ők valamit tudnak, amit én nem tudok. Így van, így van. És én örülök, hogy együtt élünk. Tehát nekem semmi probléma nincs azzal, hogy jó barátságban legyünk ateisták, vagy nem ateisták, mert az élet ugyanúgy a közös részünk, és egymást támogatjuk, vagy egymást nem támogatjuk. Én csak elmondtam azt, hogy mi az, ami számomra erőt ad. És van egy másik dolog, amit csak ki tudok megmagyarázni, mint hívő ember. Az pedig az, hogy én azt találom, hogyha becsületes vagyok, a múltkor is már volt szó, hogyha én akarom a gondolataimat szabályozni, jobb ember akarok lenni, azt találom, hogy ez nem megy. Tehát én úgy találom, hogy ez nem megy. Nem sikerül. Kudarc, kudarc után. És amikor azt mondom, ez az én válaszom, nekem ez nem megy, nekem egy felső hatalom, egy felső erő, egy felső segítség kell, akkor utána azt teszem észre, hogy ez a felső segítség megvan. Nem lehet valaki mindegy, hogy másnak hívja, ki ennek, ki annak hívja. Nekem ez a személyes Istennek a beavatkozása az életembe. Érzem azt mondom, hogy Józsi, itt nincs tovább, te nem tudod ezt csinálni. Kész, én most már nem nyilvánok meg, jöjjön az, aminek jönnie kell, segítsen nekem. És akkor, amikor ezt feladom magam, akkor jön az, hogy jön a segítség, és látom azt, hogy képes vagyok valamire. Elmondok egy történetet. Ma volt egy meeting, egy megbeszélésünk, és egy olyan külföldi emberrel ültem együtt, úgy ültünk, hogy én errefelé néztem, és az asztal másikén volt, ő is arrafelé nézett. Ő egy nagy főnök volt, ahhoz szokott hozzá, hogy senki nem mond neki ellent. Bármit mond, mindig igaza van. Én ezt nem tudtam. És hát mondott valamit, ami szerintem mostabaság volt. És akkor én elmondtam, ahogy szoktam, hogy hát úgy gondolom, hogy ez így, meg így, meg így, meg így, és ez így egyszerű, és jó lesz. És egy nyugalom volt, tehát én még nem tudtam, hogy mi van, és akkor egyszer csak egy ilyen viharképpen a derült égből így, amíg neki egy szál van a haján, addig az nem lesz úgy. De ezt így nagyon erősen, és ilyen nagyon hangosan. Angolul. És akkor azt éreztem, hogy én nem akarok úgy jönni ma az előadásra, hogy azzal a teherrel, hogy én valakinek visszajövöltöttem. És tudom, hogy én erre nem vagyok képes. Már hogy úgy értem, hogy nem üvöltök vissza, de hogy belül ne érezném, hogy ne jönne föl valami kicsikét. Ez biztos is meg ezt az érzést. És azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. És inkább hallgatnék. És képzeljék el, hogy én nem tudtam, mi történt, vagy már tudom, mi történt, de hogy nem megmagyarázható, teljesen nyugodtan, teljesen kedvesen, a Vég Józsefes cinizmus legkisebb árnyéka nélkül, de tényleg nem, elkezdtem beszélni valamiről, és a válaszképpen, hogy mint merre, és azt vettem észre, hogy ez nem én vagyok. Értik ezt? Én ezt nagyon ritkán értem át. Eddig mindig meg akartam oldani a helyzetet, és egyszerűen egy annyira jó érzésem lett, hogy így mondom, hát ilyen nincs. Hát ez lehetetlen, hogy így működik, és ő nem sértődött meg, ő is látta, hogy ez valami teljesen kedves és ilyen pozitív értelemben lefegyverző, szelíd válasz, és van benne igazság, és akkor azt mondta, hogy akkor az legyen úgy. De ami ezután történt, most ez nem azért mondom, hogy valaki, csak mert tényleg nem én, tehát teljesen meglepő. Utána odajöttek az őt ismerő munkatársak, mert többen ültünk az asztal körül. Hogy? Nem gratuláltak. Ne. Nem. És azt mondták, hogy hát ilyen nincs.
Ilyet, ez így is tud működni, ez így is van, így mondtam, mert ezt én is tudom, hogy így van. Na mindegy, ezt az egészet csak azért mondtam el, hogy bárcsak ilyen tapasztalataink lennének, hogy az ember azt mondja, hogy én szeretnék jó lenni, nem sikerül, most valami legyen, jó legyen, és akkor néha az ember megtapasztal ilyet, és kezd növekedni a bizalma ebben a működő modellben. Jó, akkor most tartunk egy teja és pogácsa szünetet. Azt szeretném még mondani önöknek, hogy valószínűleg azért még találkozunk, még nem gondoljuk, hogy milyen témákban, de majd a visszajelző lapokról is látszik, és én mindenkinek kívánok sok sikert mind a párválasztáshoz, mind a házasságához, mind a gyerekneveléshez, mind pedig a saját jelmének a fejlesztéshez. Viszontlátásra!

0: Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek. És János evangéliumából szeretnék egy néhány igét felolvasni, a 14. fejezetből. Hát János evangélium a 14. fejezeténél szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást, János 14-nél. És megmondom őszintén, hogy rengeteg igét hoztam, de most segítséget fogok kapni a fiataloktól. Úgyhogy az alapigét olvasom, és utána tényleg sokat fogunk keresgélni a Bibliában, de szeretném, hogyha együtt tennénk bizonyos felfedezéseket. János evangélium a 14. fejezetének az elejétől kezdve olvasom az első 6 verset. Jól ismert ige szakasz. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová megy, mi módon tudnánk azért az utat. Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És megkérdezném, hogy hányan ismeritek az ige szakaszt, szerintem mindenki emelni a kezét. Nagyon jól tudjátok, hogy Jézusnak a búcsú beszédeiből olvastam ezt a rövid ige szakaszt, ezt a 6 verset. De Jézus már a tanítványaival együtt megette az utolsó vacsorát. Júdás már elment közülük. Ugye már ott hagyta a társaságot, tehát Jézus a 11 tanítvánnyal van együtt. És a tanítványok nyugtalanok. És ha feltenném a kérdést, hogy miért nyugtalanok, akkor ti mit mondanátok? Miért nyugtalanok a tanítványok? Miért ezzel kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek? Hát, hogyha Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ő nem beszél a levegőbe, ő a szíveket olvassa, ezt tudjuk. Mitől? Tehát nekünk csak azt kellene megfejtenünk, hogy mitől nyugtalanok a tanítványok, mert a nyugtalanok az biztos. Olvasunk egy néhány igét. Hanna, megkérhetlek, hogy olvasd el Máté 16:21-et, és utána Ádám készülj a terészedbe.
1: Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.
0: Jó néhány nappal, sőt hetekkel a megfeszítés előtt vagyunk. De eljött az a pont, ezt Máté evangélium a 16. fejezetében olvasok, hogy Jézus ettől kezdve elkezdi kijelenteni, hogy neki, ha felmegy Jeruzsálembe, akkor szenvedni kell, megöletni és föltámadni. Hol van az utolsó vacsora helyszíne? Jeruzsálemben, tehát megtörtént. Most már itt vagyunk Jeruzsálemben, ugye? Egy ok a stresszre. Ádám?
2: Ímé. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnapra feltámad.
0: 16. fejezetben még csak annyit mondott, hogy sokat kell neki szenvedni, itt már részletezi. Azt mondja Jézus, hogy halálra károsztatják, ostorozzák, csúfolják, keresztre feszítik. Ugye? A legutolsó bűnözőknek járó kivégzésről beszél, és ez közvetlenül a Jeruzsálembe indulás előtt mondja. Egy néhány nappal korábban. Feljönnek Jeruzsálembe, és tessék. Evelin, kérlek, olvasd fel János 13:21-et.
3: Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tűn, és mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul engem.
0: Igen. És folytathatnánk a többi igével, ez már közvetlenül egy néhány perccel korábban hangzik el, tudjátok. Ez János 13 volt, és most 14-et kezdtem el olvasni. Vagyis Jézus az utóbbi hetekben elkezd nagyon furcsán viselkedni, ugye? És nagyon furcsa dolgokat mond. Amikor először jelenti ki Jézus, hogy szenvedni fog, akkor Péter, aki mindig mindenkinél okosabb, ilyenek ezek a Péterek, ugye? És mindig azt hiszi, hogy minden tud, oda megy, és azt mondja Jézusnak, a mindentudó Isten fiának, hogy Uram, ne légy naív, ez nem eshetik meg veled. Tudod, téged meg kell koronázni, én leszek a pénzügyminiszter, vagy nem tudom. A saját ambíciói miatt egyszerűen nem látja, nem képes befogadni azt, hogy itt most a kereszt fog következni, nem más. nem földi királyság fog következni. Most beszéltük a szombatiskolai igében is benne volt, emlékeztek, hogy Jézus olvassa Ézsaiást, és a mondat felénél abba hagyja. Emlékeztek erre? Hogy hirdessem az új kedves esztendeit, és nem olvasta fel azt, hogy hirdessem az ő bosszúállásának napját. Mindenki azt várta, hogy mikor jön a bosszúállás, mikor veszi át Jézus a hatalmat, az Isten fia. Jön a messiás, átveszi a hatalmat. Jézus azt mondta, nem. Nem ez következik. Sokat kell szenvednem. Meg kell gyaláztatnom, meg kell aláztatnom ott az emberek előtt. Kínos halált kell szenvednem. A tanítványok hetek óta tudták, hogy ha felmegyünk Jeruzsálembe, ez következik, és most itt vagyunk. És vacsora közben is nagyon furcsákat mondott Jézus. Azt mondja, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Azt mondja a vacsora előtt, hogy vacsora kezdetekor kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt, szenvednék, jól mondjátok. Azt mondja Péternek, hogy Péter azt mondja, megint Péter, az életemet adom érted, az életed adod értem, háromszor megtagadsz, még a kokas meg se szólal. El fogtok hagyni mind. Ezek a benyomások érik a tanítványokat, és mikor vége a vacsorának, ott ülnek és feszengnek. Júdás elment, kint sötét, Jézus leül velük szemben. Egészen furcsa volt ez az egész vacsora. Jézus nagyon furcsákat mondott vacsora közben is, majd mindjárt azt is elolvassuk. Meg ilyeneket csinál, hogy megmossa a tanítványok lábát, teljesen szolgai munkát végez. Egyre feszültebbek a tanítványok. És miután végeztek a vacsorával, Jézus azt mondja, nyugodjatok meg, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És mi Jézus gyógyszere a nyugtalanságra? Mit mond Jézus, mi az ő gyógyszere a nyugtalanságra? Mit olvastunk az igéből? Három betű. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mondjátok nyugodtan hangosan, jó? Hagyják a többiek is. Higgyetek. Mi a nyugtalanság gyógyszere? A hit. De nem egyszerűen csak hinni valamiben, azt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, és tudjatok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Tudjátok a megváltottak homlokára, ami lesz írva, ugye? Az atya neve, a fiú neve is az. Na mi lesz a megváltottak homlokára írva? Ha? Az új Jeruzsálem neve, emlékeztek? Ugye? Azt írja nekünk Jelenések könyve, hogy aki győz, annak homlokára felírom az én nevemet, az én atyám nevét és az új Jeruzsálem nevét. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, és tudjatok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Vagyis a hit nem pusztán azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy az Isten létezik, hanem a gondolataim homlokterében, a szemeim előtt egy dolog lebeg. Micsoda? Az, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Nekem is van ott lakóhelyem. Ez az Isten ígérete. Van ott helyem. Tudjátok, hogy mennyire fontos a magamfajtának azt mondani, hogy van valahol lakóhelyem? Ti tudjátok. Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodj, mert van helyet. Sőt, elmegyek és helyet készítek nektek. Ugyanakkor azt mondja, hogy elmegyek, és akkor majd visszajövök, de ezzel csak fokozza a feszültséget, nem? Kiderül a történetből, hogy én elmegyek, és helyet készítek, és itt a tanítványok összezavarodnak. Egyrészt nem tudjuk, hogy hova mész, másrészt azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, de elmegyek, hogy helyet készítsek. Na most válaszoljatok nekem erre most, akkor van sok lakóhely, vagy el kell menni helyet készíteni? Ezen a szószéken ezt a kérdést már feltettem. Biztos emlékeztek rá. Ha nem, nem baj. Azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A mennyben van hely? Van. Kell Jézusnak mégis helyet készíteni? Igen. Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani? Ja, hallottam olyan próbálkozást, hogy ezt valójában úgy kéne fordítani, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. Ugye? Csak ugye a folytatás az úgy szól, hogy és ha elmegyek és helyet készítek, tehát akkor a mondatnak a logikája már megtörik. Vagyis Jézusnak el kell mennie a mennybe, tényleg helyet készíteni, de a mennyben akkor is van hely. Most előbb számoljuk ki, hogy mennyi hely van a mennyben, jó? Meg tudjuk számolni tényleg. Nem számmisztika következik, jó? És nem időpont számítás, főleg nem. Jó? Tehát senki ne botránkozzon meg előre. De Jézus, ha Jézus teremt, Mondjátok meg nekem, véletlenszerűen teremt, vagy adott helyre teremt? Helyed van, vagy pedig úgy vagy? Kedves fiatalok, hogyha megkérdezem, hogy Isten téged egy helyre teremtett, a helyedre, arra, hogy legyen egy szereped, legyél egy csavar, legyél egy fogaskerék, vagy csak úgy véletlenszerűen megteremtett. És lönvilágosság. Ezt most komolyan kérdezem, hátul is van térerő, ugye? Hallani a hangomat. Az Isten minket egy bizonyos helyre teremtett, hogy betöltsünk egy szerepet, vagy pedig úgy vagy? Szokták mondani, random. Válaszoljatok igennel, vagy nemmel. Melyik? Van helyünk? Van. Van szerepünk? Van. Van elhívásunk? Van. Vannak talentumaink, amelyeknek megvan a szerepük? Van. Képzeljétek el, hogyha Dani nem ülne ott a hangosításnál. Akkor így beszélgetnénk, ugye? Ha Zoli nem ülne ott a videónál, akkor nem lenne livestream, és nem lenne vetítés. Ugye? Ha Jóhi nem hozta volna a fúvoláját, egy szólamba szólt volna a fúvola. Imi nem jön, nincs zongora. Jó, akkor nekem kell odajönni, de azt most nem szeretném. Nézzétek, mindenkinek megvan a maga helye. Az Isten nem terem csak úgy, hogy na, legyen ember, hanem azt mondja, a földet azért teremtette, hogy lakásul legyen, az ember pedig azért teremtette, hogy uralkodjatok az a tengerhalain, az égmadon, stb. Az embert elhelyezi a földön. Vagyis, ha Isten teremt, akkor okkal teremt. Na most figyeljetek, mit teremtett az Isten? Megteremtett minket, megteremtette a világot, mit teremtett még? Tudunk még értelmes lényekről? Igen. Vagyis, hogy az Isten miket teremtett még, mondjátok? Milyen értelmes lényeket? Angyalokat, így van, így van. Az Isten csak úgy teremtett egy angyalsereget, hogy dicsőítse őt, mert kellett egy kórus, vagy pedig minden egyes angyalnak ismeri a nevét. Isten ismeri minden angyalnak a nevét. Akkor olvassuk el együtt, Csenge, felolvasod nekünk Ézsaiás 14:13-14-et.
4: Holott te ezt mondál szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felimbök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz.
0: Kiről van itt szó? Mondjátok meg nekem. Luciferről. Figyeljetek, ott van a mennyben egy hatalmas lény. Az Isten tökéletesnek, büntelennek, szerető lénynek teremti meg. De tökéletes szabadsággal. És ez a szabad lény választ, és azt mondja, nekem ez kevés. Én hasonló akarok lenni a magasságoshoz, és valami történik a mennyben. Valami történik a mennyben. Kitör a háború a mennyben, amiről Jelenések 12-ben olvasunk, és Jelenések 12-ben van egy csúcspont a 4. versben.
2: Harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.
0: Igen. A lényegi kérdés nekünk ez, a mennyben történik egy lázadás. Sárkányként ábrázolja a lázadót, de ott Jelenések 12-ben megmondja nekünk, hogy akit itt sárkányként ábrázolok, mondja Jézus, az az ördög, Sátán a régi kígyó. És azt mondja, farka után vonsz, lerántja magával az ég csillagainak harmad részét. Kik a csillagok? Az angyalok. Azt mondja, én helyezem az ülőszékemet a csillagok fölé, ehhez képest lerántja őket a mélységbe. Tudjátok, hogy milyen összetett ez a jelkép? Azt mondja, a farka után vonsza az ég csillagainak harmad részét. Ézsaiás könyvéből tudjuk, hogy a farka után vonszani, az azt jelenti, hogy becsapni. Azt mondja, a farka hamis próféta, aki hazugságot profétál. Lucifer a mennyben olyan lázadást szított, hogy Isten nevében szólt Isten ellen. Ő egy magas rangú angyal volt. És a hazugságaival az a mennyi angyalainak harmad részét maga után vonszotta, lerántotta őket. De történik még valami. Ugye, Lucifer szeretne hasonló lenni a magasságoshoz. És a magasságos úgy dönt, Sanyó, tudsz nekem ebben segíteni? A magasságos úgy dönt,
2: igen.
0: Hogy azt, ami a mennyben van, azt a keletkezett űrt ő betölti. Nézzétek csak, hogy kit teremt.
2: Mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
0: Köszönöm. Ki az, aki végül Isten hasonlósága lett? Az ember. Nézzétek, mit mondott Lucifer. Én leszek hasonló a magasságoshoz. Nem lett hasonló a magasságoshoz, mert Ha a hallgatságoshoz hasonlónak lenni, tudjátok, mit jelent? Úgy szeretni, ahogy ő szeret. Olyan jellemet ápolni, mint az övé. Olyan szívűnek lenni, mint amilyen az ő szíve. És mivel ő hozzá akart hasonló lenni, pont ezzel távolodott el tőle, de Isten azt mondta, jó, akkor teremtek valakit, aki tényleg hasonlít rám. Megteremti az embert, és hogyha Mário felolvasod Róma 8:29-et, akkor tudni fogjuk, hogy ez az ember ugyan elbukott, de az Isten a megváltási terv által nézitek, hogy mit intézett. Róma 8:29-ben azt olvasom, hogy akiket...
5: Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is elrendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
0: Uh-huh. Az angyalok elbuktak. Az Isten pedig azt tervezte, hogy teremt egy lényt, aki hasonló hozzá. Ez a lény elbukott, az ember elbukott, de az Isten gondoskodott a megváltásról. Elől hallottunk most a gyermektörténetben, ugye? És az ember újra hasonló lesz hozzá. Most felteszek nektek egy kérdést. A következő ige, amit majd Sára felolvas Márk evangéliumából, azt általában olyan kontextusban szoktuk olvasni, hogy nem tudom, én mielőtt megnősültem volna, ezt az igét nem nagyon szerettem. Tudjátok-e, melyik igéről van szó? Márk evangéliuma 12. fejezet 25. verse. Ezt az egyedülállók nem szeretik hallani házasság előtt. Sára, felolvasod? Hangosan? Ha kap hangot, úgy könnyebb. Igen.
6: Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.
0: Így van. Rakjuk össze a képet. Most nem a házasságról lesz szó. Ja? Isten megteremti az embert. Miért? Miért lesz az ember a feltámadás után olyan, mint az angyal? Miért? Nézzétek, Isten a szeretet. És az, hogy Jelenések könyve 12. fejezetében egy mondatban le van rendezve az, hogy és az angyalok egyharmada elesett, Jelenések rövid. Rövidre fogja. De egy picit gondoljatok bele, hogy az Isten mit érzett. Azok a lények, akik eddig ott voltak a trónja körül, akiket szeretett, azok a lények fellázadnak ellene, és a mennyben hirtelen csönd lesz. A kórus egyharmaddal nem szól úgy, vagy bocsánat, kétharmaddal. Az Isten dicsőítő angyalok egyharmada hiányzik. Akik a feladatokat végzik, azoknak egyharmada hiányzik. Figyeljetek, vagytok néhány olyan vállalkozók, vannak alkalmazottaitok. Ha most megkérdezném, hogyha az alkalmazottaidnak az egyharmada egyszerre csak lelépne, mennyire lenne könnyű a cégnek folytatni? Yeah, nem könnyű. Istennél nincsenek felesleges alkalmazottak, mindenkinek helye van. És éppen ezért van, hogy neked is helyed van. Tudod, hogy hol van a helyed? Tudod, hogy hol van a helyed? Az eddigi igékből ki kellett, hogy derüljön. Olvasok nektek a megváltás történetéből. A 19. oldalon ezt írja Ellen White. A mennyei angyalok gyászolták azokat, akik elveszítették a boldogságot és az áldást. Hiányukat megérezték a mennyben. Hiányukat megérezték a mennyben. Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogyha kiállja a próbát, akkor az emberi család egyé válhasson a mennyei családdal. Ezt már a Biblia kommentárból olvasom. Isten célja az volt, hogy az emberi családdal népesítse be újra a mennyet. Van helyed a mennyben? Van. Tudod, milyen helyed van a mennyben? Angyal leszel a mennyben. Azoknak az angyaloknak a helyét foglalod el, akiket a sárkány becsapott, akik fellázadtak Isten ellen. Azoknak az angyaloknak a helyét vesszük át. Akiket az Isten azért teremtett, hogy ott legyenek a tróntermében és dicsőítsék őt. Akiket elküld a világegyetem másik végébe, hogy teljesítsék a parancsait. Tudjátok, mennyit fogunk utazni? Tudjátok, hogy milyen sok helyet fogunk felfedezni? És tudjátok, hogy a főnökünk lesz a világ legjobb főnöke? Mikor álláshirdetéseket nézek, mindig megnézem, hogy milyen benefiteket ajánlanak, ugye? Nem csak fizetése, hanem van kafeteria, meg fizetett szabadság, stb. Itt minden lesz. Helyed van ott. Ugye, amikor álláshirdetést nézünk, tudjátok, hogy angolul hogy szokták az álláshirdetést hirdetni egy szóval, vacancy. Ismeritek ezt a szót, ugye? Az azt jelenti üresedés. A mennyben pontosan ez van. Képzeljétek el, hogy a mennyei kollégáknak az egyharmada hiányzik. És itt egy milliós tömegről, vagy milliárdos tömegről van szó. Nem tudom, hány angyal van. Nem tudok nektek pontos számot adni, de egyet biztosan tudok. Közülünk senki nem hiányozhat, mert mindenkinek a helye megvan ott. Jézus azt mondta, megvan a helyetek. Megvan a helyünk a mennyben. Tudjuk, hogy milyen állást fogunk betölteni a mennyben? Csak ezt a 70 vagy 80 esztendős állásinterjút kéne túlélni, ugye? Sok körös állásinterjú. Elég sok tanúval, ugye? Bizottságokkal. Egy beadandót kell készíteni. Az a szíved. Ugye? Az a vizsga feladat. Hogy add a szíved. Testvéreim, helyünk van a mennyben. Az angyalok, hogy nincsenek ott, az egy hatalmas érvágás volt.

0: mondja, ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tudták az utat? Válaszoljatok nekem. Tudták a tanítványok az utat, ahova Jézus megy? Igen vagy nem?
1: Igen?
0: Igen?
1: Igen.
0: Nem? Mind a két válasz jó. Mert elvileg tudniuk kellett volna, de Tamás elkezd értetlenkedni, és a többiek nevében szól, hogy azt se tudjuk, Uram, hova mész. Igazából tudhatták volna, hogy hova megy, mert azt mondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és meg fogok halni. Keresztre feszítenek. Tudták, hogy hova megy? Tudták. De utána azt is mondta, hogy elmegyek az atyához. Tudjátok az utat. Tamás azt mondja, nem tudjuk, miért kellett volna tudniuk. Miért beszél Jézus úgy, hogy feltételezi, hogy tudják az utat? Tudták, hogy az atyához megy, de tudták, hogy először meghalni megy. És egyébként épp most jelentette ki a halálát. Tudták Jézus útját. Ismerték. Azt mondja, kívánva kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt szenvednék. Jézus egy órával korábban mondott egy érdekeset, és most próbáljátok zsidó ember fülével hallgatni az igét, amit felolvasok. Mert Tamás azt mondja, nem tudjuk, Jézus meg azt mondja, tudnod kellene, Tamás. Mit mond Jézus egy órával korábban? Figyeljétek a szavakat. Hallgassátok zsidó ember fülével. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére. Tudjátok a jelenetet, ugye? Figyeljetek, nektek ez már olyan ismerős, mert negyed évente ez elhangzik, ugye? Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ámen, megesszük, megisszuk és hazamegyünk. Képzeljétek el az első úrvacsorát is. Az Úr célja egyébként az, hogy nekünk mindig ez az első élmény legyen. Mit jelent az, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek vére? Egy zsidó ember fülével. Máté, felolvasod nekünk Mózes második könyve 24. fejezete 8. versét. És figyeljétek meg jól ezt az igét.
2: Mózes pedig vevé a vért, és ráhinti a népre, és mondá, íme a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint.
0: Így van. Íme a szövetségvére. Mit mondott Jézus egy órával korábban? Ez a szövetségvére, csak hogy ez az új szövetségvére. Figyeljetek, amikor szövetségvérét emlegeti a megváltó, és mondom, a tanítványok most éltek át ilyet először. De Jézus ismerős szavakat használ. Szövetségvére, mit jelent ez? Várjál, mikor hangzik ez el? Amikor Isten a saját népévé fogadja Izraelt, amikor kijelenti nekik a törvényét, és meghinti őket Mózes vérrel, és azt mondja, ez a szövetségvére. Isten szövetségre lép az ő vérével. Csak itt azt mondja, itt egy új szövetség van. És a zsidó emberek megint, füle megint elkezd csengeni. Aha, a szövetségvére, akkor itt most szövetségkötés van, de ez már az új szövetség. Honnan ismerik az új szövetséget? Barnabás, fel tudod nekünk olvasni Jeremiás könyve 31. fejezetéből, a 31. és 33. verset. És figyeljétek meg, ez is ószövetségi írás.
3: Ími eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozom őket Egyiptom földéből, akik megrontották az én szövetségemet, de én férjük maradtam, azt mondta az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napon után az Izrael házával kötök, és azt mondja az Úr, törvényemet és törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
0: Köszönöm. Nézzétek, Jézus elmondta, hogy mi az út. Jézus azt mondja, ez a szövetség vére. Mégpedig egy új szövetségé. Vérrel elősítem meg veletek ezt az új szövetséget, és ez az új szövetség más lesz, mint a régi. Miben lesz más? Ebben a bűnök bocsánata van. Ebben a törvény nem egy hideg kőtáblára van írva, hanem beírom a szívedbe. És ha a törvényt megtöröd, nem a kőtábla fog fájni, hanem a szíved. Ha a törvény a szívedben van, a törvényszegés a szívedre hat. Az fog fájni. Ezzel a vérrel erősítem meg a szövetségemet, és figyeljetek, Izrael pontosan tudta, és ezek az izraeliták pontosan tudták, hogy a vérrel mit kell csinálni. A vérrel ráhintett Mózes a népre, és amikor elkészült a sátor, meg az oltár, akkor az oltár szarvait meg kellett kenni, az oltár aljára kellett önteni. Sőt, amikor az egész népért mutattak be bűnért való áldozatot, be kellett vinni a templomba, és a kárpit felé hinteni, ami mögött a szövetség ládája volt. Amikor szövetség véréről beszél,

A Biblia egyetlen egy dologról, egyetlen egy dolog kell, hogy eszünkbe jusson azonnal. A templom. A templom, ahogy a vér az oltártól bemegy egészen a kárpitig. Ez micsoda? Mit mond Jézus? Én vagyok az, az út. Én vagyok az út az atyához. Hol van az atya? Mondjátok meg nekem. Nem bent a kárpit mögött? Nem a szövetség ládája az ő trónja? Azt mondja Jézus, általam jöhettek az atyához. Azért van az új szövetség vére, hogy jöhessetek velem az atyához. A vért bevitték a templomba, és én adom nektek ezt a szövetség vérét, hogy ti is beléphessetek velem a templomba. Izsaiás könyvében azt olvasom, hogy még az idegenek is, akik csatlakoznak az Úrhoz, beléphetnek az ő házába. Akik szövetségemhez ragaszkodnak, akik a szombatot megőrzik, megvidámítom őket imádságom házában. Testvéreim, amikor Jézus azt mondja, hogy az utat tudjátok, képzeljétek el, hogy az úrvacsora igéiből kellett volna tudniuk. Amit mi minden negyed évben elmondunk olyan versszerűen is már kívülről tudjuk, de lehet, hogy nem is tudjuk, mit jelent. Amikor Jézus azt mondja, szövetségvére, azt jelenti, új szövetséget kötök. Amikor Jézus azt mondja, hogy igyatok ebből mindnyájan, akkor azt mondja, a szívetekbe írom az én törvényemet, és az én népem lesztek. És tudjátok, amikor negyed évente újra és újra, tudjátok, hogy miért negyed évente veszünk úrvacsorát? Hogy írja a Biblia, hogy a negyed évet hogy kell kiszámolni? Sehogy. Tudjátok, hogy vettek a régiek úrvacsorát? Naponként is? Házonként. Ó, tudjátok az igét. Az, hogy negyed évente veszünk, ugye ezt most már szoktunk rá egy teológiát ragasztani, hogy ugye ne váljon szokássá, meg ne szürküljön el. Hát, testvérem, negyed évenként is el lehet szürkíteni. Már nem emlékszünk arra, hogy ez az új szövetség víra, amely az én bűneim bocsánatáért ontatott ki. Nem emlékszünk arra, hogy Jézusnak ez az útkészítő víra. Nem emlékszünk arra, hogy ez Jézusról, mint főpapról szól, aki előttünk megy és vezet minket kézen fogva be az atyához. Meséltem a fiataloknak még korábban a középiskolásoknak, hogy mikor kint voltunk Kincsaszában, meg akartam keresni valami fővezérembert az egyik kormányhivatalba. És fogalmam sem volt, hogy jutok be. És jött egy hölgy, egy ilyen középkorú hölgy, és szó szerint kézen fogott, és azt mondja, jöjjön fiatalember, majd én viszem. És így bevitt, és egy fél órán belül, tehát onnan otthonról elindultam, azt se tudtam hová megyek, egy fél órán belül bent ültem a médiaügyi minisztériumba, és valamelyik, nem is tudom, államtitkárral tárgyaltam, de úgy, hogy a hölgy tárgyalt helyettem. Képzeljétek el azt, amikor Jézus kézen fog és bevisz az atyához. Azt mondja, tudom, hogy kéréseid vannak, gyere, mondd el, viszlek. Tudom, hogy mire van szüksége, gyere, mondd el neki. Jézus azt mondja, a család része vagy. Én megmondom neked, hogy mi az út, én vagyok az út. Gyere, általam jöhetsz az atyához. Figyeljetek, ez itt nem egy tiltó mondat, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ez egy pozitív mondat. Nélkülem nem ez, de velem jöhetsz. Azt mondja, én vagyok az út. És meghallod a hátad mögött a hangot, hogy ez az út, ezen járjatok. Ezt mondja Ézsaiás. A tanítványoknak azért kellett volna tudni, hogy Jézus hova megy. És azért kellett volna tudniuk az utat, mert most vettek vele úrvacsorát. Most itták meg együtt a mustot, az erjedetlen tiszta mustot, Jézus büntelen vérének a jelképét, ami előkészít egy új szövetséget, ami új feltételek alapján van. Itt már nem bakok és bikák véréről van szó. Nem egy hiányos szövetség, amit egyébként maga az ember tett hiányossá. Nem az Isten tette hiányossá az ószövetséget, az ember. Emlékeztek erre, erről beszéltünk részletesen. De Isten megkötni a szövetséget, már Mózesnek elmondta, hogy a szívemet, a törvényemet a szívükbe akarom írni. Erre az ember azt mondta, hogy értjük, csak az Isten ne beszéljen hozzánk, Mózes beszéljen hozzánk. Ez már egy másik fajta szövetség. És ez lett az új szövetség. Jézus azt mondja, én vagyok az út, és általam jöhetsz az atyához. Jézus másfél évezredet várt a sínai hegytől, addig a jeruzsálemi ebédlőhelyig, hogy végre az igazi szövetséget megköthesse az ő népével. Gyere, belépésed van az atyához. És ezzel meg is válaszoltuk azt a kérdést, hogy
Ha van hely, akkor miért kell helyet készíteni? Mert Jézus mit csinál? Megköti a földön az ő egyházával az új szövetséget. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetség vére. Értetek, ontatik ki. A törvényemet a szívetekbe írom, és általam jöhettek az atyához. Jézus hova ment, miért ment az atyához? Mit csinál az atyánál? Mondjátok a szót. Nagyon szeretjük. Közben jár, így van. Tökéletes közben járunk van a mennyben. Tökéletes szószólunk van a mennyben. És nézzétek, ezt jelenti a helykészítés. Az üresedés megvan. A helyed megvan. Az angyalok egyharmada hiányzik. És szükség van egy Márióra, egy Ádámra, egy Hannára, sorolhatnám sorba a neveket most. Minden angyalnak megvan a helye, kedves angyal testvéreim. Mindenkinek megvan a helye. A kérdés az, hogy a te szívedben van-e hely a mennynek. És erre a kérdésre sajnos nagyon könnyen tudunk válaszolni. Hányan éreztétek úgy valaha is életetekben, hogy szombaton nem szabad semmit csinálni, és egy picit úgy a lelked mélyén, vagy nagyon, várod, hogy ha lemegy a nap, akkor lehet. Én kölyök koromban ezt megvallom nektek, és nem tartom követendő példának, mindig azt kérdeztük, hogy lement már? Nem. Lement már? Nem. Lement már? Igen. Akkor bekapcsolhatjuk a tévét. És anyukám mindig mondta, hogy zárjuk már le legalább a szombatot. Jó, zárjuk el. Lezártuk. Vége? Ámen. Tévé. Figyeljetek. Éreztetek már így? Hasonlóan. Valahogy. Volt már ilyen? Jézus azt mondja, a szombatot szenteld meg. Ugye? Tehát 24 óra szentség. Hogyha 24 óra szentségben van ilyen viszketés, hogy mikor lesz vége, képzeljétek el ezt egy örök életen át. Nem 24 óra szentség hetente, egy örök élet. Meddig bírnád? Mikor kérdeznéd meg az Urat, hogy lement már a nap? Hó, hát itt a nap soha nem megy le. Ugye, ennek a városnak nincs szüksége napra. Ugye? Nézzétek, a szombat az, ami előkészít minket a mennyre. Egy picit az Úr tanítani akar. Gyere a közelembe, maradj is a közelembe. Élvezed ezt a 24 órát, hogy várod a 24 óra végét. Jó, lehet unalmas a prédikáció, lehet egy csomó mindent elmondani a szombatról, amivel elrontjuk, elrontom. De testvéreim, az Isten szándéka az, hogy ott fenn a mennyben, mire oda feljutunk a mennybe, addigra a hely a szívünkben elkészüljön neki. És azt mondjuk, hogy szombat? És csak 24? Nem lehetne több? Nem lehetne örökké? És természetesen nem lesz odafent örök szombat, mert építkezni fogunk, és ez pont nem szombati tevékenység. És szőlőket pántálunk, mert az se szombati tevékenység. De hogy az Isten közelébe leszünk, elválaszthatatlanul a közelébe, az biztos. Azt mondja, a helykészítés ennyi. Jézus közben járása a mennyei szentélyben. Tudjátok az utat. Én megyek az atyához, gyertek velem. Ez a helykészítés. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha velem jöttök, ha velem tartasz az atya elé, akkor a szívedben kész lesz a hely a mennynek. A léleknek, írja Ellen White, az 1888-as anyagokban találjátok ezt. A léleknek itt a földön kell megtisztulnia összhangban azzal, ahogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentélyt. Azt olvasom a Jézus élete vége felé, hogy miközben lakóhelyet épít részünkre, nekünk a jellemünket kell az isteni hasonlóság szerint formálni. Nyilván, amikor minket tesz cselekvővé ez a mondat, hogy nekünk kell formálni, tudjátok, miről van szó. Járulj Krisztushoz. Menj oda a kegyelem királyi székéhez. Azt mondja, mivel nagypapunk van, a nagy főpapunk van az Isten háza felett, amiről énekeltünk. Járuljunk hozzá igaz szívvel, a hitteljességével. Járuljunk bizalommal, írja egy másik helyen, a kegyelem királyi trónjához, királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Alkalmas időben való segítségül. Tudjátok az utat. Az út maga Jézus. Ő az út az atyához, és azt szeretné, ha végig mennél vele ezen az úton. Ha az atya nem az univerzum túl végén lévő idegen istenség lenne, hanem az apád. Az az apád, aki figyel, aki meghallgat, az az apa, aki nem hibázik, mint mi földi apák. Azt szeretné, hogyha olyan kapcsolatra lépnél vele, ami szó szerint megmentő kapcsolat, amiben örök élet van. Mit jelentene a számodra a menny, ha ma beléphetnél? Mit jelentene számodra a szombat,
Mit jelent most számodra a szombat? Egy nap szentség. Nagyítsd ki. Képzeld el egy örök életen át. Mit jelent számodra az, hogy ami itt van a földön, az véget ér? Kapaszkodnál valamibe? Vinnél egy bőrönnyi aranyrudat, és az angyal megkérdezni, hogy utcakövet hoztál, ugye? Ismeritek a jelképes történetet? Vagy mondhatod azt is, hogy hát de nekem vannak talentumaim, például vállóperes ügyvéd vagyok, sürgősségi betegellátó, mesterlövész. A talentumaid, az itteni talentumaid a meghatározóak? Táncművész vagyok, hogy hát akkor az Istennek fogok táncolni, stb. Hallok mindenféle verziókat, amiket megpróbálunk megkeresztelni. Vagy azt mondod, hogy nekem a mennyben van egy kijelölt helyem. Lehet, hogy vannak olyan talentumaim, amikről még nem is tudok, majd az Úr megmutatja. Elhiszed-e, hogy az Úr számodra kijelölt egy helyet, ami összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogságot és beteljesedést ad mindennél, amit itt a földön kapsz? A mennyben van az igazi kijelölt helyed. Nem itt a földön. A mennyben nem leszek szoftverfejlesztő. Nagyon szeretem a szakmámat. De nem valószínű, bár lehet, hogy bolygók pályáját majd kell programozni, én nem tudom. Szívesen csinálnám. De nem valószínű. Valószínűleg építész leszek, vagy valami ilyesmi. Vagy kertész. A mennyben vár egy olyan szakma, egy olyan pozíció, egy olyan hely, ami annyira be fog tölteni, hogy még pénzért sem lennél hajlandó visszamenni az előző munkahelyedre. Semmiért. Ingyen sem említed. Azt mondja neked, hogy a tested, a benned lakozó Szentlélek temploma, meg akarja tisztítani a benned lévő templomot, miközben megtisztítja a mennyei templomot. És figyeljétek, amikor Jézus templomot tisztít, tudjátok, mi történik néha, ugye? Néha van asztalborogatás és ostor, ugye? Néha a pénzváltókat kell felborítani a lelkedben, ugye? Ne ijedj meg attól, hogyha Jézus elszakít bizonyos dolgoktól itt a földön. Engedd neki, hogy megtisztítsa a templomot. Mert lehet-e bármi a földön, ami értékesebb az üdvösségnél? Én vagyok, mondja Jézus, az út, az igazság és az élet. És általam jöhetsz az atyához. Mindig jöhetsz általam az atyához. Ezt üzeni neked. Ámen. Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusban. Hogy bár téged az a fájdalom ért, hogy a te angyalaidnak az egyharmada elveszett, és ez nem a te akaratod volt, és ez nem a te terved volt, és most már látjuk az igéből, hogy ez neked mekkora fájdalom volt. Atyánk, ahogy te a mi fájdalmunk gyógyítója vagy, szeretnénk mi is a te fájdalmadat csökkenteni azáltal, hogy átadjuk magunkat neked. Az apánk vagy a mennyei atyánk, és nem szeretnénk látni, hogy te fájdalomban vagy. Mert hiányoznak a gyermekeid, mert messze mentünk tőled, mert elhagytunk téged, és mert nem töltjük be azt a helyet, amire teremtettél minket. Atyánk, szeretnénk megtalálni ezt a helyet, és köszönjük, hogy pontosan megmutattad az utat, hogy Jézus maga az út. Hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy visszataláljunk hozzád. Köszönjük, hogy Jézus által bátran eléd mehetünk. És nem mint távol istenséget, hanem mint közelvalót, ami atyánkat szólíthatunk meg. Atyánk, köszönjük neked Jézust az utat. Köszönjük az ő vérét, az új szövetség vérét. Kérünk téged, töltsd meg tartalommal az úrvacsoráinkat. Kérünk, töltsd meg tartalommal a szombatjainkat, az áhítatainkat, az imádságainkat, a hétköznapjainkat. Hogy bármit teszünk, bármibe fogunk, minden a mennyelő íze legyen. Áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet, a családjainkat, mindazokat, akik itt vannak, és mindazokat, akik online követik ezt a mai alkalmat. Tölts be a te szent lelkeddel, és tégy alkalmassá a mennyben, hogy mennyre, hogy ne csak az üres hely legyen ott nekünk, hanem mi magunk is elkészüljünk, hogy betöltsük azt a helyet. Köszönjük, hogy te megteszed, amit elkezdtél, véghez viszed, mert ebben leled örömödet fiad nevében. Amen.

0: Kedves gyerekek, szokás szerint először nektek szólunk pár szót. A Biblia vers, amit ma megtanulunk, így hangzik: áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hallottátok, hogy semmi jó téteményéről, semmi segítségéről, semmi jóságáról a Jóistennek ne feledkezzünk el. Ugye értitek, mi ez a szó, hogy semmi, hogy egyről se, egy segítségéről, egy jóságáról se feledkezzünk el, amit tapasztaltunk az életünkben. Tudom, hogy szoktatok este elalvás előtt imádkozni. Most nem kérdezhetem meg, hogy mit szoktatok imádkozni, de tudom, hogy sok gyerek csak úgy megköszöni gyorsan, hogy köszönjük, Jóistenünk, hogy ma vigyáztál ránk, vagy valami hasonlót. De én szeretnélek titeket arra bíztatni, hogy mikor este imádkoztok elalvás előtt, akkor egy kicsit gondolkozzatok el, hogy ma engem miben segített meg a Jóisten. Ma én mit köszönhetek neki? És fogjátok tapasztalni, hogy az ember szíve úgy megmelegszik, mikor belegondol, hogy én ma mi mindent, lehet az egész kis dolog, amiben a Jóisten engem megsegített, megáldott, amit köszönhetek neki. Elmondok nektek egy kis történetet. Én is például egy szombat este jutott eszembe, hogy majdnem elaludtam annélkül, hogy ezt megköszönjem. Az történt, hogy reggel úgy volt, hogy az Isó Eszti néni, innét az egyik gyülekezeti tagunk fog engem behozni ide az istentisztelt autóval, mert én kicsit kijebb lakom, mint Budapest. És hát tudjátok, nekem pontosan ide kell érni, ott tanítom fönn a tizenéveseket a szombatiskolában. És ilyen, és az történt, hogy megcsúszott az autója a kapunk előtt, és félig belecsúszott az árokba. És én csak utólag tudtam meg, hogy mi történt, hogy jött arra az utca vége felől egy házaspár, szépen föl volt a költözve, az egyik kezébe egy virágcsokor volt, és úgy látszik, mentek valahova valakit köszönteni, és mikor ott látták, hogy Eszti néni bajban van a kapu előtt, egy pillanat alatt kedvesen odajöttek, hogy majd ők segítenek. Eszti néni mondta, hogy elnézte azt a férfit, olyan kis vékony férfi volt, hát hogy fognak ezek ezt a kocsit innét kiemelni? És azt mondja, mint a pille egy pillanat alatt kiemelték. Hát csak utólag gondoltunk rá, hogy nem a Jóisten késztette őket, ha te mész ünneplőbe, kezedbe csokor virág, most ott egy autót onnét kiemeljél, hát azt mondod, hogy ha együtt érzel velük, hát majd telefonáljunk valahova segítségért legfeljebb, de hogy te ünneplőbe öltözve odaállsz azt az autót kiszedni, nekünk pedig, ha még telefonálgatás, segítségkeresés, akkor elkéstem volna, nem értem volna ide az Isten tiszteletre. És az egyik még csupa sár is lett. És azt mondta neki a férje, nem baj, hazamész, átöltözöl. Még csak nem is bosszankodtak, vagy olyan természetesnek vették, és csodálatos, hogy ha nem is olyan nagyon nehéz autó, de hát minden autónak megvan a jó súlya, és egy pillanat alatt kiemelték. És este mielőtt elaludtam, gondolkoztam, jaj, majdnem elaludtam, hogy a Jóistennek ezt megköszönjem. Nem is olyan kis dolog, hogy a Jóisten lelke indított két ünneplőbe öltözött embert, hogy mégis azonnal segítsenek, és hogy nem is tűntek olyan erős testalkatúnak, és mégis azt a kocsit ki tudták lendíteni. Azt hiszem, az angyalok segítettek nekik, hogy meg tudták tenni, és csak arra tudunk gondolni, hogy a Jóisten áldja meg őket, hogy ilyen szívesek és segítőkészek voltak. Tehát arra kérlek benneteket, gyerekek, hogy mikor este elalusztok, figyeltek rám egy picit, mikor este elalusztok, akkor gondoljatok arra, hogy mit köszönhetek ma a Jóistennek. És köszönjétek meg úgy néven nevezve, és akkor a szívünkbe beköltözik a hála a Jóisten iránt. Mondjátok csak velem az alapigét. Áldjad, mondja, aki tudja, mondja velem. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mehettek szépen a helyetekre.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a Jóistennek áldását kérem és kívánom az ő igére és mindannyiunk szívére, hogy jó talajra találjon abban Istennek az Istentől elhintett mag. Kedves testvéreim, a Péter apostol második levelének a harmadik fejezetében, innen az első verstől olvasom el, a hetedik versig bezárólag, de a témával közvetlenül a ötödik, negyedik, ötödik, hatodik vers van. Azt mondja itten, ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak is megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolatjáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek is az istentelen emberek romlásának napjára. Itt Péter apostol emlékeztet az özönvíz esetére, és némi párhuzamot von a világ vége meg az özönvízi katasztrófa között. Az Úr Jézus is hivatkozik az özönvízi időkre, az özönvíz előtti időkre. A Lukács evangéliumának a 17. fejezetében, a 26. és 27. versekben ekképpen szól. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Emlékedésemet erre a két bibliai hivatkozásra szeretném felépíteni, és pedig a világ végéről beszélve. Ez a téma engemet már nagyon sok idő óta foglalkoztat. Ugyanis felfigyeltem egy érdekes jelenségre. Még ezelőtt 40-50 évvel, fiatalok voltunk akkor még, és erősen tiltott volt világ végéről beszélni, mert ugye akkor a kommunizmus a fényes jövőről álmodozott. Mi titokba osztottuk meg hitünket és véleményünket ezzel kapcsolatban nagyon sokakkal. Az eredmény pedig az volt, például mi nálunk Romániában, tehát ilyen viszonylatban beszélek, hogy minden nyilvános evangelizáció nélkül évente 3-4-5 ezer új tag keresztelkedett meg. Gondolom, hogy több minden hozzájárult ahhoz, hogy a mostani állapotokkal ellentétben, amikor mi nálunk is már 11. éve, hogy úgynevezett visszafelé növekedés van, ez a minusz vakstum, tehát mind kevesebben vagyunk, pedig hát óriási költségekkel nagy-nagy evangelizációkat szervezünk mindannyian, az eredmény nagyon kevés. Gondolom, hogy azzal magyarázható egyfelől, hogy a hangsúly majdnem teljesen a személyes munkára volt téve. És véleményem szerint a hangsúly eltolódás a személyes munkáról a nyilvános evangelizálásra, egy alapvető tévedés volt. Nem akarom kritizálni annak az egyháznak a tévedéseit, akihez ragaszkodom, amelyet szeretek, amiben benne vagyok, és ugye szolgálója voltam annyi évtizeden keresztül. De most visszatekintve elgondolom, hogyha mindjárt a rendszerváltás után a prédikátorok nem azzal álltak volna elő, hogy jönnek Amerikából az evangelizálók, és készüljünk fel, hívjuk meg az embereket, hogy tartsák meg az evangelizációkat, hanem azt mondták volna, testvéreim, itt az idő, én megindulok házról házra, és jöjjetek ti is utánam. Talán ma Romániában kétszer vagy háromszor annyi taglétszám lehetne. És ez nem puszta elképzelés, mert ott, ahol kicsiben megtörtént az. Tehát ott, ahol a prédikátor egyénileg vállalta a kezdeményezést, helyileg, és a gyülekezetét úgy mozgósította, nem azt mondván, menjetek és missziózatok, hanem gyertek, mert én missziózok, és nézzétek meg, hogyan kell munkálkodni. Ottan mondhatni, hogy csodálatos ébredés történt. Az érthetetlen dolog csupán az, hogy miért nem jártunk mi is úgy el, mint például egy cég esetében. Amikor a cég tulajdonos látja, hogy valami megy, akkor azt általánosítja. Így járjunk el mindannyian, így csináljunk, ennek lesz eredménye. Amikor látja, hogy valami nem megy, akkor azt azonnal leállítja, és elgondolkozik, mit lehetne helyette csinálni, hogy eredményesebb legyen. A második oka pedig maga az üzenet. Lassan nagyon elővigyázatosak lettünk arra, hogy ne sokkoljunk üzenetünkkel, és a hármas angyal üzetnek a jobb karjával, az egészségügyi reforma, meg szociális intézkedésekkel próbálunk beférkőzni az emberek tudatába, hogy aztán majd becsepegtessük az adventi üzenetet is. Míg Jézus egyáltalán nem így járt el, hanem egyenesen megmondta, vigyázzatok, térjetek meg, mert Istennek országa elközelített. Azért idéztem ezt a két bibliai részt, mert nagyon el lehet gondolkozni fölötte. Azt mondja Péter apostol, hogy az utolsó időben ezzel az üzenettel kapcsolatban, vagy ezzel a hittel kapcsolatban nem csak kétkedők, passzív kétkedők támadnak, hanem egyenesen csúfolódók. És pedig úgy csúfolkodnak, hogy mintha igazuk lenne. Tehát nagyon észszerű, nagyon racionális az, amit mondanak, hiszen megígérte, ti vártátok, megígérte nem csak azt, hogy eljő, hanem hogy sürgősen, hamarosan eljő, az idő múlt, és ime Jézus még nem jött el. Tehát észérvekkel támasztják alá, hogy igenis, a csúfolódó magatartás most egy kicsit indokoltnak látszik. Gondolom, hogy abban az időben is, tehát a kereszténység kezdetén, mint akár ma is, a csúfolódók élén mindig az írástudók állnak. Nem is az egyszerű nép, aki kevésbé érti meg a dolgokat, hanem az írástudók, akik gondolkodnak, akik megfigyelik a dolgokat, elemezik azokat, következtetéseket vonnak le. Hol van az ő eljövetelének ígérete, kérdezik, és az egyik hivatkozás erre utal, hogy nem teljesedett, a másik pedig kiérthető a gondolatmenetből, hogy hát a világnak, ennek a hatalmas nagy világnak hogyan is lehetne vége? Mi nem hiszünk Istenben, mondják az írástudók, tehát nincs egy olyan hatalom, isteni hatalom, ami elégséges lenne, hogy elpusztítsa a Földet, és az embernek pedig ilyesmi nem áll hatalmában, nem főleg a kereszténység kezdetén. Íjakkal, lándzsákkal, meg ilyesmikkel elképzelhetetlen volt, hogy véget vetni az emberi történelemnek. Háborúk voltak akkor is, pusztított, visszataszító nagy háborúk, de az élet mindig újra született, és a más-más civilizáció újra szóval létesült és élt. Tehát a másik érv az, hogy ki lenne az, aki elpusztíthatná a Földet. Na most erre szeretném a ti figyelmeteket is felhívni, ami engem meggondolkoztatott, megdöbbentett, és érdemes mondom fölötte elgondolkozni, hogy valami hasonló történt az özönvíz esetéhez. A White irodalom egyik könyve, a Pátriárkák és proféták, az Özönvíz című fejezetében leírja azt, hogy az alatt a 120 év alatt, amíg Noé megépítette a bárkát, ő prédikált, sőt minden kalapácsütés megfelelt egy-egy üzenetnek, hogy valami készül, valami jő. Kezdetben egyeseket meg is hatott a prédikálás, de az általános, a tömegreakció végül mégiscsak az volt, hogy kétségek és csúfolódás. És ott is ez volt,

minden látható ok nélkül azok a hatalmas ajtók becsukottak, és a retesz rázárult az ajtóra. Akkor megdöbbentek, és elhalt a csúfolódás. Ez egy olyan fordulat volt, egy olyan pillanat, ami kiózanította őket. Megálljunk csak. Hát mégiscsak van valami, amire nem számítottunk. Amikor pedig elkezdtek hullani az első esőcsepek, és aztán az a hatalmas nagy zápor, akkor már senki sem akadt, aki csúfolódott volna. Keresték a menedéket, segélyért kiáltottak. Egy ilyen változást vélek felfedezni a mi időnkben. És pedig 1970-ben, mi nálunk Romániában, jelent meg az utolsó könyv, ilyen gunyoros, csúfolódó hangnemű. A könyvnek a címe az volt, hogy Még egyszer a világ végéről, és egy román csillagász írta, nagyon gyakran hivatkozva a könyvlap oldalain az adventistákra, mint olyanokra, akik rémnaív emberek, hiszékenyek, és nem élnek a valóság talaján, hiszik, hogy lesz egy világ vége. De már 72-ben, tehát alig rá két évre, a kommunista Romániában megjelenik egy másik könyv, az is megvan a könyvtáramban, amelyik azt mondja, hogy az emberiség a szakadik szélén. Persze politikai megfontolásból, elővigyázatból, nem említi a szocialista tábort is, a kommunista tábort, hogy a szakadék szélén lenne, hanem a tőkések, a kapitalisták. De aki értelmes ember, és tud a sorok között is olvasni, megérthette, hogy valójában, ha a kapitalizmus összeomlik, de úgy, hogy elpusztul az emberiség, akkor mi sem leszünk kivétel. Mert az elpusztulás egyik oka lehet egy végső, egy harmadik világháború. Abból pedig senki sem jött volna ki győztesen. Aztán, mint sorozat tűz kezdenek megjelenni az ilyenféle kiadások. Néhányat említek meg, ugye megalakul a Római Klub, a Római Klub jelentései könyvek formájában. 1974-ben a Szennyes Éden című könyv, aztán 1975-ben Válaszúton az emberiség, aztán 1980-ban a Bezáruló kör, aztán 1981-ben Katasztrófa, vagy egy újabb társadalom, aztán még később Amerika keresztút előtt Francis Fukuyama a szerző, egy híres japán tudós. Megjelennek magyarul is, például Beszélgetések az idők végezetéről, lehet, hogy valakinek meg is van ez a könyve, hiszen itt vettem Magyarországon. Akkor egy Joel Levy nevű szerzőtől a Jelenések könyve az elképzelhető világ végére vonatkozó szenáriók, tehát hogy hogyan mehetne végbe ez a világ vége. Aztán 2005-ben Hubert Reeves arról ír, hogy a Föld súlyosan beteg, rákbetegségben van. Aztán Martin Rees 2003-ban azt mondja, hogy ütött az utolsó óránk, ez megjelent magyar fordításban is. Akkor három magyar szerzőtől az utolsó kísérlet, ez nem régen jelent meg, azt hiszem, hogy egyeseknek meg is van, a tévében is voltak előadások ezzel kapcsolatban. A zárórában volt látható. Aztán másik öt könyv, hogy csak az utolsókat említsem, és csak néhányat azok közül, amik megjelentek. Az utolsó öt könyv, most már a hatodikat is beszereztem,

0: arról ír, hogy 2012. december 21-én beköszönt a világ vége. Hát persze, ha olvassuk őket, és időt vettem, és elolvastam, mert ez a témakör rettenetesen érdekel. Általában olyan forrásokra és adatokra hivatkoznak, amik kétségbe vonhatók. Például, mint a maja kalendárium, ugye? Meg ilyesmik. De van olyan is, ami inkább a tudósok megállapításaira hivatkozik. Ilyen az a könyv, amit elolvastam. Egyéb érvek mellett például megemlíti azt, hogy galaktikánk most a világegyetemben való utazásában egy olyan szokatlan erőtérbe kerül, amely teljesen megbontja naprendszerünk és galaktikánknak is az egyensúlyát. És ennek következtében például olyan borzalmas napkitörések lehetnek, amik felperzselik az életet a Földön. Olyan óriási mega vulkánkitörések, meg földrengések, amelyek hasonlóképpen elpusztíthatnak mindent. És az egyik könyvben direkt utalás van arra, hogy a hét csapás utolsó csapása egy ilyen földrengés, amilyen még sohasem volt. Odaadtam ezt a könyvet az egyik fizikus barátomnak, hívő ember, és nagyon nagy tudású. És azt mondtam neki, hogy a fizikus szempontjából elemezze, hogy mennyiben fogadható el valóságként az, amit ez a könyv ír. Nagyon sokat gazdagodtam az ő véleményével is. A tény az, persze mi tudjuk, hogy a Földre a világ végét nem ilyen fizikai okok hozzák majd meg. Ezek nagyban hozzájárulhatnak, hiszen a Szentírás beszél olyasmiről, hogy az Isten azokat akarja elpusztítani, akik pusztítják a Földet. És a Földet lehet háborús úton is pusztítani, egy utolsó világháború ez lenne, de lehet békés úton is pusztítani, amikor ugye mindent tönkre teszünk, életterünket megsemmisítjük, és akkor önmagunk alatt vágjuk ki az ágat. Mivel, amint említettem, foglalkoztat ez a téma, sőt, dolgozom egy ilyen könyvön, a világ vége a tudomány és a Biblia fényében, megpróbáltam összevetni, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodik a tudomány. Szerintem mi az, ami a világ végét okozhatná? Hogyan gondolkodik a Biblia? Hol térnek el a vélemények, és hol egyeznek? És íme, melyek azok a lehetséges okok, mondhatnánk úgy is, hogy jelek vagy okok, amelyek a tudomány szerint elhozhatják a világ végét. Hát egy égitest becsapódása. Vagy ezek a megavulkánkitörések, vagy a génmanipuláció, vagy a demográfiai halál. Egy francia szociológus, Christian Godin írt erről, hogy a népesség robbanás után következik az implózió, vagyis hogy a népesség kihal. Aztán a gazdasági összeomlás, ami hozzájárulhat, terrorizmus, ivóvízhiány, szingularitás, ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia olyan fokra fejlődik, hogy fellázad az emberiség ellen is megsemmisíti, akkor az űrbeli lények támadása, vagy a részecske gyorsító kísérletek, ugye abból támad a szerencsétlenség, vagy az összes elektronika kiég, vagy globális felmelegedést követő jégkorszak, a föld pólusainak megváltozása, a fekete lyukkal való találkozás, vagy a szuperbaktérium megjelenése, és így tovább. Hát a Biblia ezekről semmit sem említ. Talán azért, mert mindezek nem lényegesek abban a tervben, ami a Jóisten üsztervéhez tartozik, és végül az üsztervének a befejezését jelenti. Akkor vannak olyan jelek, ahol a tudomány is, és a Biblia is említést tesz róluk. Háborúk, és háborúk hírei. Akkor betegségek, pandémia tudományos nyelven, tehát olyanok, amik elterjednek az egész Földön, akkor éhség, a Föld pusztítása, a tudomány fejlődése, fokozott naptevékenység, az egek erősségeinek megrendülése, a hét csapás. És akkor vannak olyan jelek, amikről csak a Biblia említ. Hát mindegyikről lehetne egy egész órán keresztül beszélni. Azok, amikről csak a Biblia említ. Az erkölcstelenség. Itten a tudomány és a Biblia szempontja teljesen ellentétes, eltérő. Azt, amit a Biblia erkölcstelenségnek tulajdonít, arról azt mondja a tudomány, felszabadulunk az előítéletek alól, igaz? Akkor az ökumenizmus, itt is kettős az álláspont, míg mi tudjuk, hogy ez semmi jóra nem vezet, tudomány üdvözli ezeket a mozgalmakat, azt mondja, hogy na végre a keresztények, meg a vallások, amelyek állandóan kaszabolták egymást, most megegyeznek, erre van szükségünk. Itt megint nem tudok kitérni arra a részletre, ami világosá tenni, hogy az ökumenizmus miért negatív és nem pozitív előjelű mozgalom a Biblia szempontjából. De ezt már mindannyian tudjuk. Akkor az elvilágiasodás a Biblia szerint a végnek az egyik jele, a hamis proféták megjelenése, az alvó lelkiség, a lelki sötétség, a félelem és a közöny együttléte, ami valójában ki kéne egymást zárja, a béke és a biztonság hirdetése, az Egyesült Európa megvalósítása, akkor az individualizmus, az üldözés, a jelenések 7:1-3-tól megírt állapotnak a felismerése a mai helyzetben, a mai állapotokban, a hamis csodák, a szórakozás igény, és az üftörténet rejtett eseményei, amiket nem érzékelhetünk mindig, vagy talán egyáltalán egyeseket közülük. Itt van az elpecsételés, a világkormányzás által kiváltott üldözés, ébredés, késői eső, hangos kiáltás, a kegyelem vége, a hét csapás, ítélet és az Úr eljövetelével végződik minden. Ezt csak úgy gyorsan felsoroltam, hogy milyen érdekes, hogy a jeleket lehet osztályozni ilyen szempontból is, hogy mikről beszél, melyekről beszél csak a tudomány, melyekről csak a Biblia, melyekről mindkettő. Vannak más kritériumok is, 8-at találtam, ami szerint a jeleket lehet csoportosítani, osztályozni. Az egyik például ilyen, így hangzik, hogy az a jel, amelynek csak figyelmeztető szerepe van, vagy olyan jel, ami egyenesen hozzájárul a világ összeomlásához. Hát mondjuk egy földrengés, egy helyi földrengés, az lehet figyelmeztető, vagy az, hogy megszaporodott a földrengések száma. Mint hogyha a földkérgen, a földön egy bizonyos izgatottság lett volna úrá, és ez megnyilvánul. Mi tudjuk, hogy erre is van bibliai magyarázat. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy amilyen mértékben Istennek szent lelke visszahúzódik, mert a világ eltaszítja. És mivel isteni jelenlétnek mindig egyensúlytartó szerepe van, megbomlik az egyensúly, azok a feszültségek, óriási feszültségek, amik a földkékében rejlenek, megbomlik az a mindent egyensúlyban tartó erő visszavonul, és akkor kibontakozik a pusztulásnak az egyik jele. Egy másik jel viszont, aminek nem csak figyelmeztető szerepe van, hanem valóban okozhatja a az emberiség végét, az lenne a Jelenések 7. fejezetében leírt kép. Vagyis, hogy a Földnek négy sarkán, tehát univerzális, globális, a négy angyal visszatartja a szeleket, amik háborút jelentenek, hogy ne fújjanak addig, amíg a Jóisten el nem végzi az elpecsételés munkáját. Arról már nem ír a Biblia, mi történik, ha ennek a munkának vége van. Az angyalok szabadon engedik-e, vagy sem? Lesz-e még egy harmadik világháború, vagy sem? Erről bibliai alapon, esetleg, nem tudom, távolról következtetve eljutunk arra a véleményre, meggyőződésre, hogy egy harmadik világháború nem lesz, de majdnem ugyanannyi érv szól amellett is, hogy nincs kizárva ennek a lehetősége. Persze nem lesz döntő szerepe abba, hogy vége legyen az emberi történelemnek. A pontot a végre maga Jézus eljövetele fogja tenni. De addig az ember elpusztíthatja önmagát olyan mértékben, hogy ami már nagyon hasonlít a világ végére. És szerintem erre van egy racionális elképzelés is. És pedig a bűn pusztító és önpusztító. Jézus első eljövetelekor megmutatta ezt az egyik arcát, hogy annyira pusztító, annyira gonosz, annyira az élet és mások ellen irányult, hogy még azt a kezet is, amelyet Isten kinyújt, hogy kihúzza az embert a szakadékból, azt is a keresztre feszíti. A második eljövetele viszont azt bizonyítja, hogy az ember nem csak mással szembe tud gonosz lenni, hanem önmagával szemben is az, mert ilyen jellegű a bűn. Ez a bűnnek a lényege, hogy rombol is pusztít függetlenül attól, hogy másokról vagy önmagáról van szó. És az egész világunk mostan, épp úgy, ahogy bizonyította az emberiség gonoszságát a kereszten, most bizonyítja megint csak az emberi gonoszságát, de önmagát elpusztítva. Persze, amit említettem, az utolsó szó az Istené, ami drága megváltónké, aki el fog jönni nem sokára az égnek felhőiben. Azért gondoltam hasznosnak mindezt megemlíteni, hogy ébresztgessem a bennünk rejlő vágyat és reményt, hogy nem sokára találkozunk a mi drága megváltónkkal. Most már a csúfolódók elhallgattak, sőt, valami nagyon furcsa dolog történt. A mi hallgatásunkra az ő hirdetésük válaszol. Nagyon ritkán lehet szószékről most már erre vonatkozólag hallani ilyen ébresztő prédikációkat. Teologizálunk, beszélünk sok mindenről, túltápláljuk a hallgatóságot. Hasznos és jó dolgokkal. De viszont lassan-lassan az idő elröppen fölöttünk, közeledik a nagy esemény, és meglepetés lehet számunkra is az, amikor egyszer csak beindul a végső eseménysorozat, ami nagyon gyorsan fog történni, és megjelenik aztán drága megváltónk az égnek felhőjében. Azt mondja az Úr Jézus Lukács 21. fejezetében, és hadd idézem szó szerint, és ezzel zárom is. A 25. verstől kezdődőleg nagyon jól ismert bibliai rész, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. És a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amike földkerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Mondta pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát, és minden fákat. Mikor imár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatok jól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is. Mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És aztán azt mondja a 34. versben, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ez egy másik jele a végnek, fel lehet fedezni a világban és az egyházban egyaránt. A megnehezedett szívűség, amikor az embert egy olyan tompa közöny lesz az emberen órá, egyfajta megmagyarázhatatlan nem törődömség, az élet nagyon fontos és meghatározó eseményeivel szemben. Éljük a mi magunk mindennapi életét, megfeledkezve arról, hogy tulajdonképpen mi megy végbe a színfalak mögött. Készül a nagy esemény, gondolom, hogy drága megváltók már szervezi az angyalseregeket, hogy nem sokára beragyogja az ő jelenlétének dicsősége és fénye. Ezt a szenvedő emberiséget. Mi vagyunk az a nép, akiket elhívott, hogy hirdessük ezt az üzenetet. Milyen gyáván, milyen balkezesen, milyen halkan és félve hirdetjük mindezt. Úgy mellékesen, egyebek mellett. Érdemes ezen elgondolkozni, és talán újra gondolni életünket mindezeknek a fényében. Erre segítsen meg, drága megváltónk, amen.
1: Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 193-as énekünket, és a 193-as énekünknek az első három versét énekeljük el. Tehát 193-as énekünk.

0: Jóságos Istenünk, köszönjük szépen ígédet, irgalmadat, szeretetedet, melyel hozzánk lehajoltál ismét, és próbálod igazgatni gondolatainkat, érzelmeinket és lépteinket az igazság útján. Jó Atyánk, adj erőt ahhoz, hogy megszívlelhessük intő üzenetedet. Köszönjük szépen, hogy ebben a nagy előjogban van részünk, hogy az utolsó nemzedékhez tartozzunk. Talán sokan közülünk meglátják majd, amikor megjelensz az égnek felhőjében, de megláthatjuk mindazok, akik esetleg már a földporákban fogunk nyugodni, mert hiszen a te csodálatos teremtő szavad életre kelt mindannyiunkat. Jó Istenünk, egy titkos vágy sokszor asugja nekünk, hogy a mi otthonunk nem ezen a földön van. És mégis annyira ragaszkodunk ehhez az élethez és ehhez a földhöz. Adj erőt, hogy kitépődjön a mi figyelmünk, a mi lelkünk, a mi szívünk a földnek eme káros vonzásából, és felemelkedjen te hozzád. Áldj meg, erősíts meg, és szentelj meg. Szenteld meg népedet, és készítsd fel a veled való találkozásra. Jézus nevében kértünk. Amen.
1: Távozás előtt keressük ki a 334-es számú éneket, és a 334-es énekünk minden versét énekeljük el.

Zakariásról magáról hadd szóljak egy néhány szót, és akkor egy kicsit a Júda történelmével kapcsolatban is. Fogalmam nincs, hogy itt mi minden hangzott el már az idők folyamán, és ha ismétlésbe bocsátkozom, szíveskedjenek megbocsájtani nekem. Az északi ország, ugye Izrael két ország részből állt, az északi 10,5 törzs, és a déli 1,5 törzs. Az északi országrészt 722-ben az asszírok semmisítették meg. A királyság, tehát az izraeli királyság kettéválása óta, tehát Salamon halálának az idejétől, illetve Robám uralkodásától kezdve, Izrael, tehát az északi királyság trónján egyre erkölcstelenebb, egyre szörnyűbb életet élő emberek uralkodtak döbbenetes magatartásokkal, amit hát szinte alig tud az ember olvasni, meg rázza az ember lelkét, hogy nem tudom, egy Manassé király például Ézsaiás prófétát szétfűrészeltette, le mindent tönkretett, ami az országban elgondolható, vagy Akhábról hallott, amit a bevezetésben hangzott az Éliás oratórium. Gondolom, hogy az ajban nem lehetett annyira felismerni, ugye szintén arról szól, hogy Akháb idején Illést elküldi a mindenható Isten az ország figyelmeztetésére, a király figyelmeztetésére, és arra kéri, hogy forduljon vissza a bálványimádástól, illetve akkor már ítéletet hirdet meg. A király dacol, a király azt mondja, hogy te az Izrael megháborítója vagy, szó nincs róla, hogy a legkisebb mértékig magába szállna, de az Isten nem tud más tenni. Időszámításunk előtt 722-ben megsemmisíti az északi országrészt, az asszírok fogságba viszik őket, deportálják Izraelből, és oda telepítenek helyette más népeket, akik közül az egyik népcsoport az úgynevezett samaritánusok, akikkel ma a mi előadásunkban találkozunk, majd nagyon sokat foglalkozik Zakariás próféta könyvének ez a 8 látomás, illetve ebből egy néhány a samaritánusok problémájával, akik később szintén mindent megpróbáltak megtenni, hogy egy déli ország részben a helyreállítást megakadályozzák. Miért kellett helyreállítani? Mert 605-ben Nabukodonozor, az új-babiloni világbirodalom megteremtője leigázta, illetve elfoglalta, hát szóval azért ezt csak úgy idézőjelbe teszem, hogy elfoglalta, megkezdte Júda ostromát. Különben Nabukodonozornak az egy abszolút könnyed dolog lett volna Júdát megsemmisíteni. Ézsaiás azt mondja, hogy olyan volt Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Az összes népek meghódoltak, illetve ha nem hódoltak meg, akkor leigázta őket Nabukodonozor, még egyszer hadd mondjam, az új-babiloni világbirodalom megteremtője, és ott állt Júda egyes egyedül, és nyilvánvaló, és különben Nabukodonozor egész életéből és az egész portréjából kitűnik, hogy egy jóindulatú, felvilágosult uralkodó volt, és ő nem akarta az általa is szentnek gondolt vagy feltételezett jeruzsálemi templomot megsemmisíteni, és azért az első ostrom idején csak Júdának az elitjét, a szellemi és hát gazdasági elitjét vitte fogságba. Amikor a királyt megeskedtette, az általa kinevezett királyt megeskedtette, hogy hűséges lesz hozzá, és nem lép szövetségre az egyiptomiakkal, alig, hogy a király eltávozott, Nabukodonozor király eltávozott, a király szövetségre lépett az egyiptomiakkal, és hadat üzent szinte Babilonnak. Ekkor Nabukodonozor másodszor jött ostromra, és végül harmadszor 586-ban, ez volt a harmadik ostrom, amikor a hűtlen, hitszegő, fogadalmát megszegő királynak a szemét kiszúrta, kiszúratta, őt fogságba vitte, gyermekeit a szemelátár előtte megölte, a templomot leromboltatta, a helyét felsózatta, és ahogy a Biblia fogalmaz, oda lett Júda dicsősége, oda lett Izrael, szóval az izraeliták dicsősége. Ez egy megrázó, szörnyű kép. Jeremiás próféta, akiről gondolom, hogy már tetszetek hallani, biztosra veszem, hogy hangzott már itt előadás Jeremiásról. Jeremiás próféta könyörögve kérte a zsidó népet, illetve hát Júda népét, és főleg a királyt, hogy adja meg magát,
Erről nem mehetek természetesen bele, mert úgyis azt mondtam, hogy nem elég az idő, akkor most túl sokat erről a bevezetéssel nem foglalkozhatom. 27. fejezetet tessenek majd otthon elolvasni, valamint a 29. fejezet néhány versét, az elején 5-től 8-ig terjedő verseket. Itt Jeremiás ilyet kér, így kérleli a királyt és a népet, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király igájának a jármába, elkészít ilyen dramatizált módon, bemutatja, hogy mi történik, egy jármot készít el, jön egy, és felveszi a nyakába, és elmegy a király elé, és azt mondja, hogy így fog leigázni benneteket, Nabukodonozor, ha nem adjátok meg magatokat, adjátok meg magatokat, és engedelmeskedjetek a babiloni királynak, és menjetek fogságba, mondja a népnek, és fáradozzanak annak a városnak a jólétén, amelybe ti fogságba vitettek, ne álljatok ellen. Erre jön egy hamis próféta, leveszi Jeremiás próféta nyakából a jármat, a fajármat, összetöri, és erre Isten parancsot ad Jeremiásnak, hogy most készíts egy vasjármat, és vedd fel azt, és azzal menj el a király elé, és a főemberé elé, hogy igen, összetörtétek a fajármat, majd kaptok helyette vasjármat. Tehát megtett a próféta mindent, ami megtehető. A szennyvíz csatornába dobták le őt, egy Ebed Melek nevezetű, nem izraelita ember húzta ki onnan, könyörgött a királynak, hogy ne, hát az Isten emberét, ne tetőzd a te bűnödet ezzel. Tehát mindent megtett Jeremiás, de szava pusztába kiáltó szó volt, és még egyszer hadd mondjam, hogy a babilonok leigázták Júdát, és Jeremiás megjövendőlt, hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálemnek az omladékai fölött. Ha Dániel próféta könyvével tetszetek foglalkozni, és hold biztos vagyok, hogy én János tematikáját, hogy általában ismerem, hogy erről feltétlenül esett már szó, akkor ugye ott is Dániel próféta is azt írja, hogy utána nézett a jeremiási leírásoknak, és ott megállapított, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett, és ott a Dániel próféta könyve 9. fejezetében egy hatalmas könyörgéssel találkozunk. Tényleg így mondhatjuk, hogy egy nagy könyörgéssel találkozunk. Akkor is Dániel azt gondolta a 8. fejezetben leírt látomás alapján, hogy Isten meghosszabbítja majd a 70 éves fogságot, akkor könyörgött az Istennek. Hát ebben aztán végképp ne menjünk bele, csak a tény az, hogy ez egy teljesen köztudott dolog volt a zsidó szellemi, az értelmiség körében, de a hívő, egyszerű hívő emberek körében is, hogy 70 éves lesz a babiloni fogság. És tényleg, amikor ez az idő elérkezett, akkor Círus seregei jelentek meg Babilon alatt, ugye a Médó-Perzsa seregeknek a parancsnokaként, Círus jelent meg, és hát egy bravúros módon bevette Babilont, különös különben, hogy Dániel próféta könyve 40. fejezet erről, 45. fejezet erről már megemlékezik, Dánielt mondtam? Ézsaiás próféta könyve erről megemlékezik, és tessenek megengedni egy kis zárójelbe tett megjegyzést, hogy éppen azért kezdte ki a Biblia kritika Ézsaiás könyvét, hogy ilyen nincs, hogy egy próféta megírja előre, hogy, hogy kinek kell születnie. 150 évvel előtte Ézsaiás megírta, hogy jön majd egy Círus nevezetű ember, akinek az Isten a kezét megfogja és meghódoltatja előtte a népeket, és a zárakat letöri. És a Biblia kritika azt mondta, na ilyen nincs, ezt nem lehet elfogadni, ez későbbi betoldás. És még ezt is hadd tegyem hozzá, Bibliában mélyen hívő ember vagyok, hogy nagy gyönyörrel hadd tegyem hozzá, hogy kimondhatatlan örömet jelentett számomra 1947-ben, amikor a kumráni leleteket megtalálták, és megállapították, hogy már a Septuagintának a 3. században történt fordítása előtről is származhatnak a kumráni leletek, tehát a holtengeri tekercsek, és abban olyan éppen Ézsaiás próféta könyvét találtak, teljes egész Ézsaiás próféta könyvét, amiről azt írja az egyik német archeológus, hogy a Holtengeri Barlangok Rejtélyei című könyvében, és hirtelen nem ugrik be a szerző neve, azt írja róla, hogy amikor összehasonlították a maszoréta iratokkal, maszorétáknak nevezték azokat a Biblia másoló tudósokat, akik a Szentírást másolták és nagy gonddal ellenőrizték, és még egy kis hozzátoldás, és ha valahol rájöttek, hogy valami nem egyezik, akkor szépen megsemmisítették, elégették ezeket az iratokat. Megvolt, hogy hány, szóval teljesen adott volt, hogy hány betűből kell állni egy könyvnek, hány szava van egy könyvnek, és ezeket mindig összehasonlították, és amikor megtalálták a holtengeri barlangokban, ugye megtalált az a két
gyerek, ez a két kecskéjét kereső, elkalandozott gyerek, aki eltöltötte játékkal a délutánt, és ment a kecskéjét találni, és ennél sokkal nagyobb értéket talált, ugye a kumráni leleteket, akkor ugye előhívták a már láthatatlan írásokat különböző vegyi utakon, és azt írja, Stollnak hívják ez a szerzője az előbb említett könyvnek, tehát a Holtengeri barlangok rejtélyé című könyv szerzője Stoll azt írja, hogy a legmerészebb várakozásokat is túlhaladta Ézsaiás próféta könyvének a hitelessége, mert egyetlen helyen megír, hogy hol az egyik fejezetből, ugye emlékszem, a 39. fejezet utolsó két szava és a 40. fejezet első három szava hiányzott. Azt írja, hogy mivel a másol is ember volt, és nyilván nem látta jól a másolandó szöveget, ezért helyet hagyott, hogy majd később bepótolja, és mivel ő is ember volt, elfelejtette, és ez nyitva maradt. Néhány évvel ezelőtt az izraeli nagykövetség kiadott, az ilyen ugye a követségek által kiadott ismertetőkben, egy olyan izraeli ismertetőt, ahol elől a címlapon egyetemi hallgatók a vitrin mögött lévő Ézsaiás tekercset tanulmányozzák és hasonlítják össze a modern szöveggel, és teljesen azonosnak találják. De szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát az ige előre megmondta, hogy ez és ez történik, hogy 70 évig lesz a babiloni fogság, hogy a 70 év végén véget vet az Isten ennek, hogy Círus Médó-Perzsa uralkodó lesz az, aki majd Babilont leigázza, zseniálisan tette ezt, ugye bevehetetlen volt Babilon Bábel városa, olyan területet kerítettek be bevehetetlen erődítményként, amely területen a bent lakók mindannyian életük végéig nyugodtan élhettek volna, szóval az élelmiszert meg tudták maguknak szerezni, bevehetetlennek tűnt. Ugye Círus elterelte az Eufrátesz vizét, ebben nem mennék be, mert akkor még tovább tart a bevezetés, csak a lényeg ez, hogy ugye a Márduk Isten születésnapján, amikor nagy ünnepségek voltak a városban, akkor beterelték ilyen előre elkészített hát csatornákba az Eufrátesz vizét, a víz ugye kiszáradt, és a várfalak alatt mentek be a katonák. Ugye mindenki részeg volt a városban, könnyed dolga volt, hogy egy éjszaka bevegye Babilont, és ekkor ezután szabadultak meg a zsidók a fogságból. Círus ugyanis maga, aki az első lelkiismereti szabadság őse és megteremtője volt, ne felejtsük el, időszámításunk előtt a 6. században, szabadságot adott minden, az egész birodalomban élő, ugye leigázta az egész babiloni birodalmat, Médó, majd később Perzsa birodalommá vált, szabadságot adott minden népnek, és mivel megmutatták Círusnak Ézsaiás próféta könyvét, úgy érezte, hogy igen, neki az a feladata, hogy ezt az isteni rendelkezést ő végrehajtsa. Még tessenek megengedni itt egy kis megjegyzést, egy rövid kis megjegyzést, de szerintem fontos megjegyzést. Isten angyala küzdött azért Círusszal, hogy megadja az Isten által előre megjövendőlt rendeletet. Én sokszor töprengtem azon, amikor a Bibliát olvasom, sokszor találkozunk, ma is utalok majd a Jelenések könyve 7. fejezetére, ahol a Biblia arról ír, hogy Isten kiadja a parancsot az ő angyalainak, hogy tartsák a szeleket, azaz a világra zúduló megpróbáltatásokat, háborúkat, tartsák a szeleket, amíg elpecsételtetnek, ugye itt így fogalmaz a Szentírás, elpecsételtetnek az Isten szolgái az ő homlokukon, és olyan sokszor töprengtem ezen, vajon ez hogy történhet? A szabad akarattal rendelkező ember, és az Isten, aki az emberi szabad akaratot teremtette és tiszteletben tartja, hogy tudja elérni egy embernél, egy olyan embernél, akire ki tudja, milyen erők hatnak, a legkülönbözőbb politikai, katonai erők hatnak. Azt hiszem, senki nem gondolja, királyok, önálló emberek. Hogy tudja az Isten elérni azt, hogy ezek az emberek végül mégis engedélyt adjanak, például ebben a konkrét esetben arra, hogy térjenek a zsidók haza, óriási anyagi segítséget biztosította számukra, rendeletet adott, hogy építsék fel a templomot, és ott kezdődjék el az Isten tisztelet. Talán még annyit hadd említsek meg itt ennek a kapcsán, hogy ugye 539. október 13-án foglalt ez, abszolút pontosan tudjuk ezt a dátumot, még egyszer hadd mondjam, 539. október 13-án foglalt el Círus Babilont. Ebben a pillanatban adtak, szóval rögtön a következő napokban adta ki a parancsot arra, hogy újjá kell építeni a templomot,
és valamennyire a várost is. Azonban nagyon érdekes, hogy az ekkor hazatérő kis maroknyi zsidó, mint egy 50 ezer körüli ember tért haza, ezt megtaláljuk Esdrás Nehemiás könyvében. Ez a nagyon kis számú zsidó ember nekiállt a templom, a korábban hatalmas salamoni templom restaurálásához, természetesen egy sokkal kisebb templomot igyekeztek elkészíteni, azonban is itt kezdődik a samaritánusokkal való probléma. A samaritánusok rögtön résen voltak, megtudták, hogy a zsidók mit terveznek, abban a pillanatban akarták leállítani. Amikor ők elmentek és számon kérték a vezetőket, hogy hogyan meritek építeni a templomotokat, ti lázadni akartok a fennálló Médo-Perzsa uralommal szemben, akkor ők igazán nagyon, ahogy mondhatnánk, hogy keresztényi, bár kicsit félek ezt mondani, mert keresztényibe annyi minden fér bele, szóval egy Isten szerinti választ adtak a kérdezőknek. Azután erre a samaritánusok írtak egy levelet az akkor már, hát az első uralkodó után, uralkodó hát, királynak, Aszmerdisznek 522-ben, hogy állítsa le a város építését, mert azok királyok ellen lázadó, azok minden rendet felforgató emberek voltak. Aszmerdis, aki különben trombitorló volt, rögtön vissza is vonta, utána nézetett, és vissza is vonta az engedélyt. És itt kezdődik a könyv, Zakariás proféta könyvének a 8 látomása. Ugyanis ebben az időben, ugye még egyszer hadd mondjam, ez időszámításunk előtt 522-ben járunk, egy regiment proféta tevékenykedett Izraelben. Zakariásnak, hát mindenek előtt Abdiás volt a kortársa, akivel együtt tevékenykedett, de jó néhány más fiatal proféta is, és Abdiás kezdte el őket bátorítani, amikor még a tilalom fennállt, hogy építsétek meg Jeruzsálemet. Isten veletek lesz, építsétek a templomot. Ilyeneket ír Abdiás könyvét, ha tetszenek olvasni, akkor ilyeneket tetszenek találni benne, hogy leírja Abdiás a népnek, hogy ti mennyezetes házban, emeletes házakban laktok. Az Isten háza pedig romokban hever. Hát hogy tudjátok ezt elszenvedni, elhordozni? És a nagyon fiatal Zakariás proféta, majd látni fogjuk az egyik helyen, hogy egyenesen fiúcskának mondja a Szentírás még őt, az egyik látomás szerint, bár itt a fordításban egy kis tévedés, mert fiatal emberről szól a Szentírás leírása, de egy egészen fiatal ember volt, aki szintén odállt Abdiás mellé, és bátorított, hogy merjetek, legyetek bátrak, Isten veletek van. És ha az Isten velünk, akkor ugye kicsoda ellenünk, ahogy ezt az újszövetségi Szentírás leírja. És mielőtt megkapták volna 520-ban Darius Hystaspesnek az engedélyét, ők elkezdték a templomépítést. Nagy buzgalommal, rendkívül odaadással, igazán mélyen Istenbe vetett hittel. És itt is tessenek megengedni egy zárójelbe tett megjegyzést, nem árt a hívő embereknek, ha nehéz életkörülmények vannak. Én végigéltem ugye az egész előző rendszert, 49-ben kezdtem el az igehirdetés szolgálatát, hát rengeteg nehézséget éltem át, amiről nem kívánok szólni, csak nagyon sok nehézséget, nagyon nagy nehézséget. De az ember hitének és az alázatának mindig jót tesz. Igen, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit az alázatunkat feladjuk, vagy leadjuk. Mindig jót tesz az embereknek, ha megszorítottan élik az életüket, és érzik, hogy rászorulunk arra a kegyelemre, amelyet Isten csak a benne bízóknak, az alázatosoknak ad. Mert a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nos, amikor elkezdték a templom építését, nem sokkal utána, mint ahogy az előbb említettem már, Darius Hystaspes lépett a trónra 520-ban, és akkor megint a szamaritánusok odafordultak az uralkodóhoz, hogy nézzen csak utána, hogy ugye megint megírták, amit hát támadó levelükben jónak láttak, és akkor viszont a zsidók is írtak egy levelet, és azt mondták, hogy igen, nézzen utána a király, hogy Círus ekkor és ekkor rendeletet adott ki, hogy a templomot megépíthetik, a király gondosan utána nézetett, és amikor a választ megkapta a beosztottjaitól, hogy igen, ilyen és ilyen irattárban megtalálták, hogy Círus engedélyt adott, sőt, anyagi javakat adott, akkor ő újból megismételte ezt. Írt egy levelet, az Esdrás
könyvében tesznek meg, Esdrás vagy Nehemiás könyvében tesznek megtalálni, írt egy levelet a környező helytartóknak, hogy igen, támogassák a királynak járó adókból, támogassák a templomépítést, tartsák magukat távol, és semmit ne tegyenek, adjanak, szóval ne vessenek ki adót az ottani népekre, sőt azután ki is nevezte Esdrást helytartónak, és elküldte Izraelbe, és ekkor már a templomot a király engedélyével építhették tovább. Isten azonban ebben az intervallumban, tehát amíg visszavonták a rendeletet, és amíg megkapták a rendeletet, ebben az időközben küldte a következő látomásokat az ő szolgája, Zakariás próféta által. És itt tetszenek látni ezt a 8 látomást. Mindegyiket elolvasnám, és mindegyikről néhány szót szólnék, illetve egyikről másikról egy kicsit többet, amennyit az időkeretünk megenged. Ezt olvasom tehát az első fejezet 7. versétől. Tehát első fejezet 7. versétől olvasom. A 11. hónapban, azaz a Sebát hónapnak 21-én, Dáriusnak második esztendejében szól az Úr Zakariáshoz, a Berkiás fiához, aki Iddó próféta fia mondván. Láttam éjszaka, hogy íme egy férfiú veres lovon ült, és állt a mirtuszfák között, amelyek egy árnyas völgyben voltak, háta meget pedig veres, tarka és fehér lovak. És mondtam, mik ezek, uram? És mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. És megmutatom néked, mik ezek. Akkor felelt az a férfiú, aki a mirtuszfák között állt, és mondta, ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. S felelének az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, és mondták, bejártuk a földet, és íme az egész föld vesztegelés nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, és mondta, seregeknek, Ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta? És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. Kiálts, ezt mondván. Ezt mondja a seregeknek, Ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törnek. Azt mondja azért az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, Ura, és mérőzsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Mégis kiálts mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, bővölködni fognak még városaim jóban, mert megvigasztalja az Úr Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet. Kicsit hosszabb igeszakasz volt, de talán meg tudtunk belőle egy néhány gondolatot jegyezni. Azt hadd mondjam el, hogy itt egy olyan képet látunk, ahol a mirtuszfák alatt áll egy személy, hogy előre hadd mondjam, hogy később még többször találkozunk vele, lehet, hogy tudjuk azonosítani az időkeretünkben, lehet, hogy nem tudjuk azonosítani. Kérem, hogy most ismét hivatkozom rá, tessenek a kis könyvecskét megvásárolni és elolvasni, teljesen világos tanítást kapnak erre, mert félek, hogy nem fér az időkeretünkbe. Ez a mirtuszfák alatt álló személy, ez az Ószövetségben is élő megváltó Jézus Krisztus. Fogalmam nincs, hogy tetszetek-e már arról előadást hallani, hogy Krisztus nem Betlehemben született, hanem ugye örök idők előtt. János evangéliuma első fejezete így kezdődik, kezdetben volt az ige volt az Istennél, Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt, nála nélkül semmi sem, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a 14. versben azt mondja, és az ige testé lett, tehát a kezdetben lévő ige egyszer csak testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt és igazság.

És azt mondja el a mindenható Isten ennek a, ugye az angyalnak, illetve az angyalon keresztül mondja a mirtuszfák alatt álló férfi, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Miről van itt szó ebben a látomásban? A sok bevezetést azért tartottam, egy kicsit hosszabb bevezetést azért tartottam, hogy lássuk, hogy a samaritánusok voltak azok, akik mindent megtettek, hogy akadályozzák Izraelt, illetve Júdát a templom építésben, az Isten szolgálatban, az Isten félelemben. Mindent megtettek volna ezután is. És most Isten üzen a prófétán keresztül, legyetek nyugodtak. Az egész föld vesztegel, békességben él, ez csak egy helyi probléma, nem úgy van, hogy az egész világ forrong, és félni kell, hogy mi történik majd ezután. Az egész föld vesztegel és nyugodt. És Isten végre fogja hajtani a maga csodálatos terveit. És aztán jön egy nagyon szép szakasz, amit még egyszer hadd olvassak. Ugye mondja, hogy bejártuk a földet, és az egész föld vesztegel és nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen. Tehát a kísérő angyal odafordul a mirtuszfák alatt álló valakihez, és azt Úrnak szólítja meg, és azt mondja, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta. És Zakariásnak adott csodálatos, bátorító üzenet azután így hangzik. És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts, és ezt mondjad. Ezt mondja a seregeknek, ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de gonoszra törtek. Ezt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, ura, és mérő zsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Szeretem Jeruzsálemet és Siont. Sion ugye a templomhegyet nevezik Sionnak. Átvitt értelemben az új szövetségben, de már az ószövetségben is, amikor a Sionról beszél a Szentírás átvitt értelemben, akkor rajta mindig az Isten népét érti. És milyen lehetett ezt hallani ennek a meggyötört, fáradt, hazatért, de ezernyi nyomorúságban szenvedő népnek, akikkel kapcsolatban, ha eltetszenek Esdrás és Nehemiás könyvét olvasni, akkor szívfacsaró leírásokat találnak, hogy a visszatértek, olyan nyomorúságba jutottak, olyan anyagi nyomorba jutottak, hogy a gyermekeiket adták el rabszolgáknak. Milyen lehetett ennek a népnek, amelyiknek a tagjainak a nagy része úgy gondolta, hazajöttünk, ugye Médó-Perzsiából, Babilonból, de minek? Tán azok tették jobban, akik hitetlenül ott maradtak, az ottani anyagi jólét miatt. Akkor hallják a próféta üzenetét, hogy Isten azt üzeni, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. És aztán mi az, hogy mondja, hogy de nagy haraggal haragszom azokra, akikre korábban kevésbé haragudtam, mondja itt a Jóisten. De mi a problémám velük? Így mondja, ők gonoszra törnek. Ők gonoszra törnek. Kikről szólhat ez a kijelentés? Haragszom azokra, akik gonoszra törnek. Akik mindig keresztezni akarják a zsidók fáradozását, erőfeszítéseit, és egyre inkább kimutatják a gyűlöletüket. Na, volt olyan időszak, amikor azt mondták, elmentek és nagy álnok úr, azt mondták a zsidó vezetőknek, hogy engedjétek meg, hogy mi is veletek együtt építsük a templomot. És akkor tény, hogy meglehetősen keményen utasította el, ugye az építést vezető elöljáró, ugye az Zorobábel és hát a barátai, a samaritánusokat, nem, egyedül kell megépítenünk. Nem kívánunk egy felekezeti feszültséget létrehozni, hogy Isten nem adott erre nekünk engedélyt. Ők mindent megtettek, hogy megakadályozzák. Még egyszer hadd mondjam, milyen lehetett ezt az Isten üzenetet meghallgatni. Úgy gondolom, hogy nem csupán a maga történet érdekel bennünket, hanem az Isten hozzáállása az ő gyermekei életéhez. Itt majd több ízben szeretnék erre utalni. Nagyon sok ember küszködik azzal a belső vívódással, hogy vajon méltó vagyok-e én arra, hogy Isten igéjét hallgassam? Méltó vagyok-e arra, hogy az Isten engem gyermekének fogadjon el, hogy imádsággal járuljak elé? És akkor mindig előjönnek a nyomorúságaink, mert tele vagyunk emberi gyengeséggel, nyomorúsággal, bűnre való hajlammal, ami sokszor tényleges bűnné is változik. És az Isten azt mondja, hogy szeretem Jeruzsálemet és Siont,

0: Semmi szeretetre méltó nem volt bennük. Csak az, hogy megalázták magukat, és abban a pokoli helyzetben voltak. És Isten azt mondja, szeretem Jeruzsálemet és Siont. Örökké való szeretettel, nagy szeretettel. És még a 17. verset olvasnám még egyszer. Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na ez az első látomásnak a legfőbb mondani valója, amennyit jónak és szükségesnek tartottam most így elmondani. A második látomás az ugye az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig tart. Egy érdekes leírással találkozunk, majd felemeltem szemeimet, és íme négy szarvat láttam. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek? És mondta nékem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát és Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatott nékem az Úr négy mesterembert, és mondta, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szót mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel a fejét, de eljöttek ezek elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda ellen, hogy szétszórják azt. A második látomásban mit látnak? Ugye itt egyre komplikáltabb és furcsább képekkel találkozunk. Lát négy szarvat. Sajnálom, hogy mindig kell mondanom, hogy nem tudom, hogy erről esett-e szó, de ezt is majdnem biztosra veszem, hogy ilyen szó, ugye kellett, hogy szó essék arról, hogy mit jelentenek a szarvak. Hatalmat jelentenek. A negatív szarvak, ugye az ellenséges, az Istennel ellenséges szarvakat, a pozitív értelemben vett szarvak, ugye az Isten oldalán állókat. És itt azt mondja a Szentírás, hogy lát négy szarvat, és elmagyarázza, hogy kik ezek, mik ezek a szarvak, hogy mit tettek, mi volt az eddigi tevékenységük, és azt mondja el, hogy ezek a szarvak azok, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És más könyvekből megtudjuk, például Ézsaiás proféta könyve is már írdott egy másik összefüggésben, szóval megtudjuk a Szentírás könyveiből, hogy a büntetést végrehajtással megbízó hatalmak legtöbbnyire túlteljesítették az Isten által rájuk bízott feladatot. Isten meg akarta fegyelmezni az ő népét, és ezek gonosz szándékkal szinte megsemmisítették azt a népet. Ugye itt is azt mondja, hogy szétszórták teljességgel. Most ugye lát négy mesterembert. Négy mesterembert, akik megjelentek, és kérdezi ugye a prófét, hogy mit akarnak, kik ezek és mit akarnak. Ugye nos, ezek azok a mesteremberek, akiket a mindenható Isten elküldött. Elküldött pedig azért, hogy őket, hogy letörje az ő hatalmukat, és az ő népét megszabadítsa. Ismét néhány szót csak tanulságként. Sokszor kerülhet egy-egy ember egyénileg is nagyon nehéz helyzetbe, és kilátástalan helyzetbe. Ahogy én itt végignézek a jelenlévőkön, úgy el tudom képzelni, már korukat tekintve, bocsássanak megérte, majd mindannyiuknál gondolom idősebb vagyok, de szóval tudom, hogy egy hosszú élet alatt az ember annyi olyan helyzetbe jut, amikor majd belefullad a bánatba és a megoldhatatlan élethelyzetbe, vagy gyermekeivel, vagy egzisztenciájával, vagy családi, vagy társadalmi, vagy ki tudja, hogy milyen körülmények között, ezt nem lehet végig sorolni. Hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy senki nincs, akihez mi fordulhatnánk. Imádkozunk az Istenhez, és mintha az ég ércből lenne, az imádságaink nem jutnak el hozzá. Mondja is például egy helyen a Szentírás, miért gyötörjük lelkünket, és te nem látod, és nem tudod. És itt megszólal az Isten, és azt mondja, de igen, tudok róla. Szükség volt, előre megmondtam, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett. Szükség volt a nagyon lezülött izraelitáknak, júdabelieknek. Szükségük volt az isteni fenyítékre, különben teljességgel kivetköztek volna az emberi mi voltukból. Annak a határán jártak már. De akik titeket büntetésükben messze túlhaladóan büntettek meg, akik gonoszok, kegyetlenek, istentelenek voltak, most azoknak a büntetése is elérkezett. A második látomással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Második fejezetből olvasnám a következő verseket. A mérző zsinóros férfiről, ahogy itt tetszenek látni a harmadik látomás. Felemelém ismét szemeimet, és mi láttam egy férfiút a kezében mérőkötelet, és mondtam, hová mégy te? És mondta nékem, megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És ími az angyal, aki beszélt velem, kijött, és más angyal is kijött eléje. És mondta annak, fuss, és szólj a gyermekhez. Na itt van az, amire utaltam. Tehát menj, és szólj annak a fiatalembernek. Mondván, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lakó emberek és barmok sokaságja miatt. Én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, aki Babilon lányánál lakozol, mert így szól a seregeknek, Ura. Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Mert íme én felemelem kezeimet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött el engem. Miről szól ez a harmadik látomás? Azt mondja el, hogy lát egy férfit, úgy látszik, hogy annyira képies, annyira plasztikus volt ez a látomás, hogy rákérdez, hogy látja, hogy vagy férfit lát, akinek a kezében egy mérőeszköz van, és megkérdez, hová mégy te? És mondta, megyek megmérni Jeruzsálemet. Megyek megmérni Jeruzsálemet. Mit mér rajta? Hát Jeruzsálem romokban hevert. Egy gyönyörű, hatalmas város volt, földdel egyenlővé tették a babilonok, és nem épült meg. De az Istennek az ígérete, a jövőben mutató reménység adása, amikor is így mondja, ennek kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet, és a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. Tehát most elmegyek megmérni, hogy most ebben a pillanatban mekkora ez a kis városka, vagy ez a kis falu, ahonnan kiártak az emberek dolgozni, és éjszakára bejöttek a samaritánusoktól való félelem miatt, és ott őrséget tartottak maguk körül, hát pokoli helyzet volt, ahogy a Biblia ezt más helyeken leírja. Tehát egy pici kis városka volt, hát 50 000 ember. 50 000 ember. Valamelyik kerületünknek a tizede. És azt mondja az angyal Zakariásnak, és ugye üzeni a népnek, megméri az Úr Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a szél és mennyi a hossza, de kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. És még hatalmasabb ígéret az 5. vers, én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Tűzfal leszek körülötte. Tessenek mondani, mit jelent egy tűzfal? Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy miről beszél itt a próféta. Én tűzfal leszek körülötte. Én védeni fogom az én népemet. Szeretem Siont és Jeruzsálemet örök szeretettel. És most ezt erősíti meg újból. Azután jön egy nagyon érdekes felhívás, hogy a következő verstől, hogy jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magad, aki Babilon lányánál lakozol. Ugye az előbb utaltam rá, hogy Isten arra kérlelte őket a babiloni fogság előtt, Jeremiás próféta által, hogy menjetek Babilonba. Hajtsátok a fejeteket a babiloni király jármába, mondta mindenható Isten. És most mondja ennek az ellenkezőjét. Tessenek megengedni, hogy itt egy pillanatra megálljak. János tartott ezeket, nem tudom én, legszebb jellemképek, vagy jellemvonások. Kért egyszer, hogy jöjjek el, nem volt időm, meg nem ennek az embere, vagy vannak fiatalabbak, akik csinálják. De azért töprengtem rajta, és egyszer elgondolkoztam azon, egyszer kéne valami ilyesmiről beszélni, hogy legszebb jellemvonások, isteni jellemvonás, a következetlenség. Hallottam, hogy isteni jellemvonás a következetesség, és igen, elismerem, nagyon is. De vannak ilyen esetek, van egy jó néhányat tudnék itt rögtön elmondani, nem ebbe az előadás sorozatba illik, csak azért említem meg, mert egyszer Isten azt mondja, hogy menjetek, adjátok meg magatokat, hajtsátok a fejeteket a babiloni király igájának a jármába, most pedig azt mondja, hogy jaj, jaj, fussatok ki belőle. Nem következetlenségről van szó, természetesen, hanem csak a változó körülményekről. Hogy Isten nem mereven, nem így gondolkozik, hogy ezt egyszer elrendeltem, aztán törik, szakad, recseg, ropog, ezt nem érdekel, hanem Isten a változó körülmények között az embert mindig a maga szükségleteinek megfelelően irányítja, vagy legalábbis törekszik irányítani. Isten látta, nem jötte ki Babilonból, mint ember megértem. 70 év alatt, hát az ősök elhaltak, az utódok, modern fiatal emberekké váltak, olyan üzleti összekötetéseik voltak, megtalálták azokat a téglára vésett üzleti levelezéseket, amelyek között a zsidók üzleti levelezése is ott volt. Hát szóval akkor is már két talppal jöttek erre a világra, és rendkívül ügyesen élték az életüket, meggazdagodtak, birtokokat szereztek, nem szívesen hagyták el Babilont. Illetve hát ebben az időben már Médó-Perzsiát, ott maradtak Perzsiában, ott élték az életüket. Tessék megengedni, egy kérdést feltegyek, emlékeznek egy olyan esetre, amikor viszont Perzsiában egy borzalmas megpróbáltatás következett rájuk? Kinek ismerős Eszter könyve? Gondolom, hogy sokaknak. Miről is szól Eszter könyve? Az első általunk ismert pogromnak az előkészítéséről. Az elsőről, amikor minden zsidót ki akartak írtani, és tényleg csak az isteni kegyelem, és Eszter királynőnek, az Isten és Márdókeusnak, ugye a nagybátyának, az Istentől kapott csodálatos bölcsessége mentette meg a zsidók életét. De az Isten látta, hogy lelkiismereti vallásszabadságukban korlátozva lesznek itt később. És most kérleli őket, hogy fussatok ki onnan. És ennek azért kívántam ennyi hangsúlyt adni, mert a Szentírás beszél az emberi történelem alkonyán is arról, Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett hármas angyali üzenetben, de a második üzenet így hangzik, leomlott Babilon, mert az ő paráznasága harákborával megittasította a földnek népeit, és aztán hangzik a következő kijelentés, a harmadik, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát van idő, amikor az Isten az ő gyermekeit valamire felhívja, és akkor nyilván az Isten ezt jelképesen mondja el, de akinek van füle a hallásra, azt mondja a Szentírás, az hallja, és ne csak hallja, hanem engedelmeskedjék. Tessenek megengedni, hogy bár a feladat elég nagy, de azért mégis itt hadd szóljak néhány szót arról, hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Szóval tudta Jézus, hogy majd Jeruzsálemből menekülniük kell. Mondta is, hogy majd mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, a háztetőn lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak. És ugye 70-ben következett be Jeruzsálem pusztulása, ugye Titus seregei pusztították el, erről is bizonyára hallottak, hogy a parancsnok akarata ellenére a várost és a szent helyet, Dániel 9.26, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, mondja a Szentírás, és a fejedelem mindent megtett, hogy megőrizzék Jeruzsálemet, de a katonák felbőszülve, mikor Titus pihenőre ment, akkor felgyújtották a templomot. Azt írja Flavius Josephus a zsidók történetében, hogy Jeruzsálemben egyetlen keresztény nem veszítette el az életét. Miért? Miért? Az Isten itt kérleli a zsidókat, hogy fussatok ki Babilonból, ott pedig Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne ekkor és ne akkor legyen, és ha majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor semmivel ne törődjetek tovább, az életetek forog kockán, meneküljetek. Van ilyen kijelentés az utolsó időkre nézve is, ahogy idéztem az előtt, tessenek majd otthon utána nézni, Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól terjedő versek, mondjuk a 12-ig bezárólag, ott találjuk meg ennek a leírását, valamint a 18. fejezetben is, a 2.-3. versekben. Szóval, tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy régi ásatag látomásról beszélünk, hanem valami olyasmiről is, ami majd bekövetkezik még az Isten ma élő gyermekeinek az életében is. Többi verseket elhagymám is a 3. fejezetnél, a 4. látomást olvasnám el, és tessenek nyugodtak lenni, én befejezem akkor, amikor a János szokta befejezni, sőt, ha lehet előbb, és ha kell, akkor a végén majd csak summázva mondanám el, tudatosnak nyugtalankodni tanárként, és azt tartom, hogy amikor csöng az óra, akkor annál a csöngésnél fejezed az ember a mondatot, egy következő mondatot sem mondjon el, ne vegyük egymás idejét el egymástól. Csak azért mondom, hogy ne tessenek nyugtalankodni. Itt ezt olvasom. Azután megmutatta nékem Józsát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Az első öt vers volt. Talán csak ennyit is vennénk át, mert nem enged többet az időnk. Nos, ez egy csodálatosan szép szakasz, és erről egy kicsit többet szeretnék szólni. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, ez a Józsua a fogságból visszatért első menekült, illetve fogoly csapatnak a főpapja volt. Hatalmasan az elsők között hazatért, hitben hazatért, a jobb módot otthagyva, választotta az Isten népével, ahogy Mózesről mondja a zsidókhoz írt levél, az Isten népével való együttnyomorgást. És mégis, amikor az Isten megvizsgálja, akkor nagyon igaz itt is a luteri mondás, aki azt mondta, hogy az Isten megvizsgál, akkor a legkiválóbb cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten szemében. Ezt nem árt ezt a mondást sem megjegyeznünk, amikor úgy veregetjük a saját vállunkat, hogy mi azért milyen rendes emberek vagyunk. Ne felejtsük el, hogy a főpapot, a zsidó főpapot is így látja Isten, hogy szennyes ruhába áll, szennyes ruhába öltözve áll ott, az Úr angyal előtt. Mi az, hogy az Úr angyal előtt áll? Ugye Krisztus előtt áll, bűneiért bocsánatot kérve, kegyelmet esdekelve a mindenható Istentől. És valaki mellette áll, hogy vádolja őt. Kedves jelenlévők, ez megérne egy misét, hogy erről egy kicsit többet szóljunk. Valaki ott áll, hogy vádolja őt. Amikor egy embernek lelkiismereti gyötrelmei vannak, lelkiismeret az az Isten ajándéka. Rousseau azt mondta, hogy a lelkiismeret gonosz dolog, az ördög találmánya. Most ebben nem akarok belemenni, hogy miért ezt mondta, és hogy van. Csak annyi, hogy igen, a lelkiismeret egy nagyon nagy ajándék. De amikor már gyötörjük magunkat, amikor már az Isten jóságát, irgalmát kétségbe vonva depressziósá válunk az önmarcangolástól, akkor erre semmi szükség nincs többé. Akkor igen, az ördög találmánya már. Józsua ott áll, az Úr előtt szennyes ruhákba öltözve, és sátán mellett, hogy vádolja őt. A vádolás akár a saját lelkiismeretünkben önvádként jelentkezik, akár más vádol bennünket, mindig ördögi. Soha ne vádoljunk senkit. Kedves jelenlévők, itt hadd hangsúlyozzak ilyesmit. Csak a foltjaink nagyságában és színében van különbség. De mindannyian szennyes ruhákban állunk. Az Isten előtt. Nincs tiszta ember az Isten szemében. És akkor Krisztus megszólal, és ez egy csodálatos reménységet nyújt azért, hogy amikor sátán vádol, akkor Krisztus is ott van. És Krisztus megszólal, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Nem vádaskodik. Jézus nem mond súlyos szavakat. Nem vádolja sátánt. Miért hangsúlyozom ezt? Mert milyen könnyen, mikor valami vád ér bennünket, akkor vissza, még keményebben. Nem, ő ezt nem teszi. Csak azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, sátán, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, és hozzátesz még valamit. Avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Mit akar ezzel az ige mondani? Nem tűzből kikapott üszög éhez? Mondja Krisztus sátánnak. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, te vitted bele az embereket a bűnbe. Hát minden bűnre ő csábít. Emberölő volt kezdettől fogva, ugye mondja az Úr Jézus János Evangélium 8. fejezete 44. versében. Emberölő volt már az ős ugye az első emberpárt is, ő vitte bele a bűnbe. Beleviszi a bűnbe, csak utána vádolja, hogy ez már elégett, ez már megégett, ez már üszkös. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy majdnem így, hogy nem szégyeled magad. Hát a bűnbe viszed bele az én teremtményeimet, akikért majd én az, ugye akkor még ez Krisztus előtt volt, akikért majd én az életemet áldozom föl. Beleviszed őket a bűnbe, és utána arcátlanul vádolod. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr. Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Isten megbocsájt, Isten kegyelmében részesíti természetesen a bűnbánó, de az Istenhez forduló embert. Olvasom tovább, József pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. Tehát tovább csendben nem védekezett, elismerte, igen, bűnös vagyok, itt csak az isteni kegyelem segít. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Azt olvassuk itt, József szennyes ruhákba volt öltözve, nem védekezik. Csendben áll, és várja az isteni kegyelmet. Csak csendben esedezik az Istenhez bűnbocsánatért. És akkor Krisztus kimondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És odafordul Józsuához, lásd, elvettem tőled a te álmokságodat. Kedves jelenlévők, hadd kérdezem meg, hiszem, hogy mindannyian küszködtünk már elkövetett hibákkal, vétkekkel, bűnökkel, ki mekkorákat, ki mennyiszer, de nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, aki nem ismeri ezt a szörnyű lelkiismereti gyötrelmet. És milyen az, mikor Krisztus jön és leveszi rólunk a mi bűneinknek terhét. 32. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. És akkor így folytatja, még elhallgattam, tudnék a bűneimet, még nem vallottam be az Istennek, még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, még éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamiságomat az Úrnak, és te elvetted róla bűneimnek terhét. Kedves jelenlévők, újból hadd hirdessem ezt a csodálatos evangélium kijelentést itt az igében. Itt is ezt mondja Krisztus. A 32. Zsoltárral tökéletes szinkronban. Levettem rólad a te álmokságodat. Megbocsájtotta Isten a te bűnödet. És akkor adja a parancsot, hogy adjatok rá tiszta ruhát. És itt hadd jegyezzem meg, hogy tiszta ruhát, tehát Istentől adott kegyelmet, csak a bűnbánat és a bűntől való megtisztítás után ajándékozhat az embernek. Szóval nincs olyan, hogy nem bánom meg a bűnömet, ez majd csak lesz, ami lesz. És bocsássanak, hogy itt egy pillanatra megállok. Mivel elég sokat foglalkozom családokkal, lelki gondozás, ilyen vonatkozásban is. Hát tudom, hogy nagyon sokszor ez így van, hogy akkor családban valami feszültség támad, akkor sokszor így vannak, emberek összesértegetik egymást, aztán elmennek lefeküdni, aztán reggel nézik, hogy Pityu, haragszik, nem haragszik, nem. Na jó, akkor nincs semmi. Na jó, akkor Pityukám, hogy aludtál, ma mit csinálsz? De egy világért ki nem mondanám, ne haragudj, megbántottalak, sajnálom, bocsáss meg nekem. Ugye ezt nagyon nehéz kimondani. Itt ez a Szentírási ige arról beszél, hogy le kell venni rólunk a szennyes ruhát, a szennyes ruhához pedig ott kell, levételéhez pedig ott kell állni az angyal előtt, némán csendben bűnbánattal, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, és akkor Isten leveszi, akkor Isten elveszi. Hű az Isten, aki megbocsájtja mi bűneinket. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele, első fejezet, 9. versében tesznek ezt az igét találni. Csodálatos kegyelem ez. És most felöltözteti az angyal, felöltöztetteti, ugye Krisztus, őt adjatok rá tiszta ruhát. Kitűnik a végén, hogy ez papi öltözet, mert tiszta süveget, ugye a főpapi süveget, és itt van megint egy hatalmas ígéret. Isten, amikor megbocsájt az embernek, akkor nem csak megbocsájt, hanem úgy tekint rá, 103. Zsoltárban tesznek ezt találni, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetél a mi vétkeinket. És akkor nem így van, hogy fiam, most ott érdelsz a sarokban, Már bocsánat, még az én gyerekkoromra gondolként csinált, nekem kellett ilyesmit csinálni nem egyszer. Jobb firma voltam. És szóval de ez nem így van, hogy most ott történt, de ezt negyed órát, vagy fél órát, és majd bocsánatot kérsz, és akkor mehetsz. Amikor az Isten a bűnbocsánatot megadja, abban a pillanatban visszahelyezi az embert a maga szolgálatába is. Tessnek csak végig gondolni Dávidot. Nem mondhatom el, időnk nem engedi meg. De Dávid életét milyen bűnbe esett. Isten megengedte, hogy király maradjon. Péter apostol. Átkozódva esküdözött. És ő háromszor mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat a feltámadása után. Beiktatta vissza a tanítványok előtt. Megbánta, szembefordult vele, kiment keservesen sírva. Krisztus megkérdezte, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Szóval emlékeztette rá, visszaidézte neki, de teljesen levette. És nem sorolom tovább, a tékozló fiú példázatában is ezzel találkozunk. Az Isten ezt teszi meg az emberrel. Ez volt a negyedik látomás. És akkor így olvasom a következőt. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és fel, negyedik fejezetben olvasom. Igen, ötödik látomás az aranygyertyatartó, és a két olajfa. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondta nekem, mit látsz te? És mondtam, látok én egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartó, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette két olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudod én, mik ezek? És mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek, uram. Ki vagy te, nagyhegy, lopálljál leszel Zorobábel előtt, és felveszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás reá. Ezt is talán csak eddig. Miről beszél itt a Szentírás? Lát egy gyertyatartót. Ugye találkozunk a gyertyatartóval az Ószövetségi Szent Sátor külső részében, ugye a hétágú aranygyertyatartóval. Jelképes dolog volt. Találkozunk a Jelenések könyvében, az első fejezetben, Jézus Krisztus ott jár a gyertyatartók között. Találkozunk a második fejezetben, amikor Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a csillagokat, és jár az arany gyertyatartó között. Tehát a Szentírásban a gyertyatartó nagy jelentőségű. Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy vék, azaz kosár alá tegyék, hanem hogy kitegyék a gyertyatartóba, és világítson. Ki vagy mi tehát a gyertyatartó? Az Isten gyermekeit, a világító, a Krisztus kegyelme által világ világosságává váló embereket összefogó valami. Nem akarom ezt mondani, hogy egyház, vagy szervezet, vagy gyülekezet, vagy valami. Szóval valami. És ott élnek abban az Isten gyermekei. És itt ebben a konkrét esetben azt írja, hogy mellette a hét ágú gyertyatartó mellett, amelynek a tetején van még, ugye ez nincs a zsidó templomban, ilyen nem volt, hogy a gyertyatartó tetején van egy olajtartó, és abba ömlik bele a mellette álló két olajfából az olajszüntelen. És amikor megkérdezik, mi ez, uram? Mi ez? Akkor azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Ezt elolvastam, ez benne volt a felolvasott szakasz, igen. Tehát itt miről beszél a Szentírás? Hogy Isten az ő gyermekeit, ha úgy tetszik, akkor az egyházat, az egyházon én nem egy szervezetet értek, tehát az Isten az ő gyermekeit és az ő egyházát táplálni akarja a menny olajával, a Szentlélek olajával. Emberek életét áldását tenni a környezetük számára. És itt majd nagyon szépen kérem, hogy akik csak tehetik, vegyék meg ezt a könyvet, nagyon-nagyon szép leírást tetszenek ebben találni. De hadd mondjak annyit, hogy igen, itt ez jelenti a Szentírást is. Nem erővel, nem hatalommal az én lelkem által. Tehát az ige hirdetés az nem emberi ügyeskedés, teológiai eszmefuttatás, hanem az ige hirdetés az a Szentlélek által küldött üzenet az Isten egyházának, az Isten gyermekeinek, a küszködő embernek, és ez akkor jelent áldást valakinek, ha tényleg az Isten lelke ihleti, és nem az előadó akarja megmutatni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi mindent tudok, és ezt hogy tudom ugye prezentálni az hallgatók előtt, hanem azt mondja az Isten igéje, nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel. Mindannyian érezzük, én sokszor hallgatok én is igét, de sokszor van úgy, hogy érzem, tényleg érzem, hogy ahogy Adi mondja, hogy hallom, hogy a szívemben lépked, és Ádám hol vagyára felelnek hangos szívvel, és hányszor érzi az ember, hogy most itt van az Isten közöttünk, nem lehet látni, de halljuk az ő szavát, megérinti a szívünket, ami elhangzik. Ilyen áldott dolog. Isten ezt üzeni az ő gyermekeinek, itt ebben az esetben, hogy ti az ige hirdetésére, az Isten üzenetének a közvetítésére elkötelezett emberek vagytok, de ezt mennyei befolyás alatt, az Isten áldásával, az Isten segítségével tegyétek. Még talán erről egy néhány szót, hogy ki vagy te nagy hegy, lapáljál leszel Zorobábel előtt. Ez megint visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy ott van a nagy hegy. Bocsánat, a szerencsétlen küszködő zsidó nép számára, ott voltak a samaritánusok, állandó törként az oldalukban. És az Isten megint üzen, ki vagy te nagy hegy? Hát az Isten előtt mivé leszel? Az Isten előtt semmivé leszel. Már itt nem sokan vannak olyanok, akik emlékeznek még a Hitler-Jugendekre, emlékeznek a hitleri időkre, jól emlékszem még. Vannak sokan, akik emlékeznek, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert saját földjén fogjuk összezúzni. Az amerikai követség lakosztálya mellett lakunk, és de sokszor hallottam, amikor ők ünnepeltek, akkor mentek, ugye ott a munkásőröknek, nem tudom én kik. És emberek azt gondolták, hogy milyen a hatalom most és mindörökké. És egyszer csak Isten csak ennyit tett, mint a római császárok, eddig és nem tovább. Az ember nem tudta, hogy csak omlik minden össze. Mi vagy te, magas hegy? Lapájjá leszel. Az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Bár nem övé minden hatalom, de nem ő irányítja ezt az egész emberi történelmet, ugye világ fejedelme Sátán. De amikor Isten valamit tenni akar, akkor nincs az a hatalom, amelyik annak ellen állhatna. Akkor Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Az ember megrendült szívvel, én végignéztem Ceausescu kivégzését, megrendült szívvel. Pedig hát nagyon nem keresztényi érzések voltak a lelkemben iránta, mindan azokért, a dolgokért, amelyeket tett. Ez milyen szörnyű látni, mikor mint egy kutyát lövik le. Szóval mi vagy te, nagy hegy, te beképzelt hatalom, lapájjá leszel. Az Isten, amikor szól, akkor vége minden emberi erőfeszítésnek, és akkor az ő hatalma teljesül. A következő, a repülő hatodik látomás, a repülő könyvtekercs, ezekről már csak egy néhány szót szólok. A repülő könyvtekercsnél azt olvassuk, hogy azután ismét felemeltem szemeimet az ötödik fejezet, és láttam, és íme egy könyv repült, és mondta nékem, mit látsz te? És én mondtam, látok egy repülőkönyvet, 20 singa hossza, és 10 a szélessége, és mondta nékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop ehhez képest, fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom azért ezt szól a seregeknek, Uram, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik, és az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt annak fáit és köveit. Már csak nagyon röviden minden azonosítási törekvés nélkül már szinte repülőkönyv. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében már az előbb utaltam, mert kezdődik, hogy repülő angyalok az ég közepén. Ugye ez az egyik leghatalmasabb jelkép, amikor Isten azt fejezi ki, hogy olyan befolyású igehirdetés történik, olyan hatalommal szólja Isten, olyan fontos üzenetet küld, hogy mintha csak repülne egy könyv, ugye egy könyvtekercset kell elgondolnunk, nem ilyen könyvük volt a zsidóknak, ami 5 méter széles és 10 méter hosszú, ugye nyilván ezek jelképes beszédek, ami csak arra utal, hogy hatalmas, monumentális mondani valója van, és azt mondja el az embereknek, hogy ehhez a könyvhöz képest, aki hazudik, aki csal, aki aki vétkezik, az Isten megkeresi. Mi tehát akkor ez a repülőkönyv? Nyilván az Isten üzenete, amihez kell mérni az életünket, aminek az alapján az Isten majd megítél bennünket. Azután a következő, az asszony a mérő serpenyőben következő leírást olvasnám el. Majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, emel csak fel szemeidet, és lásd meg, micsoda az, ami kijön, és mondta, micsoda az. Ő pedig mondta, az, ami kijön, mérő edény, és mondta, ilyen a formájuk az egész földön. És íme egy kerek ondarab repült, és ül rajta egy asszony mérő edény közepében, és mondta, ez az istentelenség, és veti azt a mérő edény közepébe, a darab ónt pedig veti annak szájára. És felemelém szememet, és láttam, hogy íme két asszony jött elő, és szél volt a szárnyékban, és a szárnyék olyanok, mint az eszterágnak szárnya, és felemelték a mérőedényt a föld és az ég közé. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, hová viszik ezek a mérőedényt? És mondta nékem, hogy házat építsenek annak a Sineár földjén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. Fordított sorrendben gondoljuk csak végig egy pillanat, hadd kérdezem, hogy mi az, hogy Sineár hegye, illetve Sineár földje. Ugye Babilon területe, szóval a Médo-Perzsa birodalomnak is az a babiloni területe, tehát Bábel, és a Szentírásban Babilon mindig az Isten ellen forduló egyházi szervezet, vagy egyházi szövetségnek a kifejezése. És itt tehát mit mond a Szentírás? Hogy Isten megtisztította most már az gyülekezetét az erkölcsi bűnöktől, most már megtisztítja majd a hitehagyásnak a bűnétől is, amelyre Babilon jellemző. Hát erről csak ennyit hadd mondjak, és majd ha tetszenek olvasni a Jenesek könyvében, akkor majd ott látják, hogy a mikorunkra nézve is van az Istennek ezzel kapcsolatban ilyen jellegű üzenete. És végül a négy szekér, arról szóló látomás a 6. fejezetben, majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme négy szekér jött ki két hegy közül, és azok a hegyek érc hegyek. Az első szekér ben veres lovak, a második szekérben fekete lovak, a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, uram? Az angyal felelt, és mondta nékem, ezek az égnek négy szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból, amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a déli földre mennek. Az erősek is mennek, és kívánják elérni a földet, és mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem, és mondta, lásd, észak földére menők lecsendesítették lelkemet északnak földjén. Mivel kezdődött a látomás sorozat? Négy lóval, négy szóló lóval, szóval négy egyedülálló lóval, és annak a lovasával. Mivel zárul? Négy lovas fogattal. A színekről nem tudunk semmit mondani, miért ilyen színűek, amilyenek. Annyi, amennyit el tudunk mondani róla, hogy itt az érchegyek közül jönnek elő. Hegyek, de érchegyek közül. Ugye ez még inkább hangsúlyozza, hogy jelképes beszédről van szó, és aztán is értjük, hogy jelképes a beszéd, mert megkérdezi, hogy ezek a lovak, micsoda ez, mi ez a látomás, amit én most látok? Azt mondja, igen, az Isten elküldte ezeket, és elvégzik az ő dolgát északon, délen. Vagyis az Isten igéjét azt fejezi ki, hogy Istennek gondja van az emberi történelemre. Hogy az Istennek gondja akkor az akkori időben, az akkori körülményekre, és a mi időnkben a mi körülményeinkre. Kedves jelenlévők, én hadd mondjam, hogy politizálni nem politizálok, de szorongni szorongok nagyon sokat. Bizonyos politikai körülmények miatt, hol ilyen, hol olyan körülmények miatt. Ez nem kéne, de másnak sem, hanem sokkal inkább imádkozni helyette. Még egyszer hadd idézem Dániel próféta könyvét, a 2. fejezet 20. versét. Isten tesz királyokat és dönt királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és az aggodalmunkkal úgyse tudunk semmit elérni. De Istenre bízni a sorsunkat, hazánk sorsát és egész emberiség sorsát, bölcs és keresztényhez méltó magatartás. segítsen ebben az Isten mindannyiunknak. És köszönöm a szíves figyelmet. És akkor most pedig felkérem, szeretettel felkérem Nyári László, előadó művész, István, pardon, előadó művész barátunkat. Mindig más nevet adok neki.
1: Ijesz Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hős tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, a kardot, mit adott? Melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek. Ti kérdite? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazával, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett, a fegyvers, a láng, hogy válja öröküdva lelket. Rántak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen, itt a kép, a bálvány, ott a csalárd könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falús aranycifrázta templom véntornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjai bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. A pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis, a 30 évi dökhalá. Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta, ilyen volt, mint díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc, nincs jogotok egy lépéssel előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazából majd, megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn, feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádász szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozásképp odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk, akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem. Kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmerülő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták-e harcot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.

Mindent Isten kezébe, Vizi István verse. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe, hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, a súlyos terheket, a lelkedet gyötrő átkos bűnöket, jelen idődet, minden percedet, kezébe tedd le, amit teheted, s hogy mit hoz a jövő, nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad, tudja Istened. Most arra kérlek Jézus nevében, tégy mindent Isten kezébe. Hagyj mindent Isten kezében, amit néki adtál, bízd rá egészen. Az Úrra hagyjad minden utadat, ó, add át neki teljes önmagad. Ő számon tartja minden dolgodat, ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kézben mindent, hű urad. Attól ne félj, hogy neked nem marad, aki így véli, szegény, balgatag. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, és hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből. Ő jót akar neked egész szívéből. Fogad el tőle a jót, a szépet, a belső nyugalmat, a békességet, áldást, reményt, kegyelmet. De vedd át azt is, ami fáj, és ami éget, a nyomorúságot, a betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála, dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének, tégy bátran vallást Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből, és tégy mindent Isten kezébe.

0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, testvéreket, vendégeinket, és a gyerekeket is. Ezen az alkalmon is szeretnék először a gyerekekhez szólni, csak keveset látok közülük. A Bence barátomat jól látom, meg egy-két szép lány, és néhányakat ott a sarokba sejtek, hogy ott vannak valahol. Szeretnénk nektek olvasni egy mondatot a Bibliából, ami így szól: ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk éjjel? Addig megismétlem, jó? Amíg ide értek. Figyeljetek a mondatra, hogy ha már a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk éjjel? Ahogy én az én két jeles gyermekemet ismerem, meg a nagyobbakat is, meg visszagondolok az én gyerekkoromra is, ugye úgy emlékszem, hogy mi gyerekek nagyon szeretünk örülni, igaz? Mindig valami olyan dolog történjen velünk, ami jókedvre derít minket. A játék az, ami a legnagyobb örömet tudja jelenteni nekünk, igaz? És ezért nagyon szeretünk játszani gyerekként. Ti is nagyon szerettek játszani bizonyára, mert a legtöbb öröm ahhoz kapcsolódik az életetekben. Meg persze ahhoz is, amikor valaki jön és valamilyen kedves ajándékot hoz nekünk, igaz? Valami érdekes dolgot, valami új dolgot hoz nekünk, akkor megint nagy az öröm. Amikor jó történik veletek, akkor jól érzitek magatokat. Azt mondja itt a Bibliánkban, ezt egy ember, egy nagyon bánatos ember mondta ezt, akinek nagy oka volt a szomorúságra, mert sok mindent elveszített. Sok baja volt akkor éppen. Megkettem az ajtót. Ugye Jobbnak hívják ezt az embert. Azt mondja, hogy ha már a jót elvettük az Istentől, a rosszat nem vennénk el. És arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy biztos főleg a nagyobb gyerekek, fiatalok, tudjátok, hogy az élet nem csak abból áll, hogy nekünk valaki örömöt szerez, valami jó játék mindig a kezünk ügyében van. Mindenki azért van, hogy örömöt szerezzen nekünk. Emlékszem a húgom nagylányára, legnagyobbra, Petrára, hogy olyan élmény volt vele lenni, mert ahogy beléptünk az ajtón, vagy ahogy belépett bárki más az ajtón, egyből kivirult, nevetett, mosolygott, és várta az újabb ember által az újabb örömöket, hogy hát vele játszani fognak. Valahogy mindig olyan mély vágya volt arra, hogy játszon emberekkel. Minden ember egy felfedezés volt számára, hogy na mit fog vele játszani, és tényleg olyan kis boldog gyermekkora volt. De azért ő is, és ti is gondolom tanuljátok azt, hogy az élet nem csak feltétlen a játék öröméből áll. Igaz? Bence, ezt akartad mondani? Ha nem?
1: Én nagyon szeretem a
0: játékokat. Nagyon szeretem. Hát ez egy igen nagyon őszinte megnyilatkozás volt. Van nekem egy fiam, aki mikor belépett a nagymama meg a nagypapa az ajtón, mindig úgy kezdte, hogy sziasztok, milyen ajándékot hoztatok? De sokszor a sziasztok elmaradt. Hogy milyen ajándékot osztatok? Hát persze, így van ez, és velünk is így van, ám Bence. Mi is nagyon szeretünk ajándékokat kapni. Mikor a szülinapunkon puszit ad a kisfiam, meg a kislányom, meg a nagyok, meg a anyukám, meg a feleségem, az nagyon jó dolog, és én is várom, hogy milyen örömöt kapok. Én nem mindig csak férfias ajándékokat, zoknit, meg egyebet. Ugye az ember ennek tud örülni, meg a veletek való játék számomra is egy hatalmas öröm mindig, és én is nagyon szeretem a jót elvenni így veletek együtt az Istentől. De figyeljünk most a másik felére a mondatnak, jó? Vagy még Anna ehhez szeretnél valamit mondani?
1: A legjobb ajándék a jó.
0: A legjobb ajándék a jó. Már hogy milyen jó?
1: A szeretet.
0: A szeretet jó. Tehát ha jót teszünk egymással, úgy érted? Az biztos. Ezzel ajándékozzuk meg a legjobban egymást. Szóval, még a végén nem marad időm prédikálni. Szóval, hogyha a rosszat elvesszük, ugye azt mondja, a rosszat nem vesszük el? Kérdezi. Na, mi a véleményetek erről, gyerekek? A rosszat ne vegyük el? Na? Mielőtt beszélnénk arról, mi a rossz, ne vegyük el. Én is azt mondom, a lehető legkevesebb rossz érjen utol az életben. De ugye látjátok, például sokszor látom azt a gyerekeknél, hogy a rosszak közé tartozik az, ha azt mondja apa vagy anya, hogy fiam, öltöz fel. Vagy azt mondja, hogy fiam, tedd el az ágyadat. Vagy azt mondja, hogy na ülj az asztalhoz és tanulj. Ez borzasztóan rossz, igaz? Bence, neked mi a borzasztóan rossz?
1: Semmi, de...
0: Következő gondolat, látszik, hogy a te apád is prédikátor. Nagyon logikusan gondolkodsz tovább. Maradjunk egyelőre annál, hogy a rosszat elvesszük, jó? Hogy a rosszat elvesszük. Na, akkor csak arra szeretnék biztatni benneteket ennek a bácsinak a történetével, jobb történetével, amit ti is megtapasztaltatok már, hogy vannak olyan dolgok, amik számotokra nem olyan könnyen sikerülnek, nem olyan kellemesek, Anna lányom. Nem olyan kellemesek. Arra is legyen figyelmetek, azt mondja Jobb, azt is elvesszük az Istentől. Azt is elfogadjuk, és arra nézve is azt tudjuk mondani, hogy Istenem, talán adjál hozzá erőt. Ugye például a tanulás, vagy a rendcsinálás. Akkor adjál hozzá erőt. Tudom, hogy ez is hozzá tartozik az élethez. Adjál hozzá erőt. Vagy azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, most valami rossz történt velem, de biztos tanulhatok belőle valamit. Nem? Emlékszem, mikor ugyanaz a kislány beteg volt, 4-5 éves kislány volt, és megfertőződött a szája Bózsván a táborban, és teljesen begyúlt, és 4-5 napig sem tudott tenni. Ez a kis Petra. És az a lány, aki egyébként nem foglalkozott nagyon még azzal, hogy mit segítsen otthon, mit tegyen, nap mint nap igyekezett, hogy valami jó dologba segítsen az anyukájának. Vitt egy kis sámlit, odarakta, és elkezdett mosogatni, hogy sose szokott ilyesmikkel foglalkozni addig, de hogy megpróbálta rosszból tanulva valahogy jobbá lenni. Gondoljatok erre is, jó? És akkor először is, ami kötelesség, az nem feltétlenül rossz, jó? Akkor először ezt jegyezzük meg. A feladataitok nem feltétlenül rossznak kell gondolni, jó? A másik dolog, ha valami baleset történik veletek, betegség, bántás ér benneteket, akkor gondolkodjatok el azon, hogy van-e valami, lehet-e valami oka, és segíthet-e nektek a megváltozásotokban, jó? Na, köszönöm a figyelmet, gyerekek. Nyissuk ki Bibliánkat Péter apostol második levelénél, és ott a második fejezetnél. Péter apostol második levele, második fejezeténél. Köszönöm szépen. De bocsánat, első fejezet 10. versénél. Tehát Péter apostol első, második levele első fejezet 10. versétől a 10. hatodik versig szeretném olvasni az igét. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettünk meg veletek, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Hát az ige kapcsán szeretném az alkalmat arra fordítani, az ige hirdetést arra fordítani, egy kicsit az emlékezésünkről gondolkodjunk közösen, arról, hogy mi mire szoktunk emlékezni, és mire méltó, mire érdemes emlékezni keresztény emberekként. És azzal összefüggésben, ahogy a 10. versnél kezdtem, és nem véletlenül nem a 12-nél, hogy azt mondja, hogy igyekezzetek, atyám fia, ti elhivatásokat és kiválasztatásokat erőssé tenni. Tehát igyekezzünk a mi hitéletünket erőssé tenni. Igyekezzünk, ami hitünket úgy élni, hogy végül győzelmek sorozata eredményeképpen gazdagon adassék nekünk az Isten országába való bemenetel. Gondolom, akik itt vannak, azok mind azért vannak itt, mert foglalkoztatja őket az örök élet. És gondolom, hogy a legtöbben tudjuk azt, hogy az örök életre való eljutáshoz egy bizonyos út vezet. Az ember részéről bizonyos utat be kell járni. És azt mondja az apostol, hogy de nem is akárhogy kell ezt bejárni, vagy nem akárhogy lehet bejárni, hanem lehet egy olyan eredményesen bejárni, hogy erőssé téve a mi elhivatásunkat gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel. Nem csak így úgy kiráncigálnak bennünket ebből a földi életből, éppen csak megmenekítve, hanem hogy erőssé téve a mi elhívásunkat, kiválasztásunkat, és gazdagon adatik így az Isten országába való bemenetel, mivel a szolgálatunk, a tevékenységünk, a hitünk megélése olyan gyümölcsöző és olyan eredményes volt, hogy gazdagon adathat nekünk az Isten országába való bemenetel. Úgy gondolom, ez méltó is, hogy így gondolkodjunk mi, akik Isten választott népének, népek közé tartozóknak valljuk magunkat. Tehát az utolsó időkben elhívott népének a tagjai vagyunk Isten gyülekezetének. Azok vagyunk, akik a legnagyobb világossággal bírunk, akik a legtöbb kegyelmet nyertük, vagy a kegyelem által a legtöbb világosságot nyertük ebben a világban, akik a legnagyobb lehetőséget kaptuk arra, hogy Istennek való szolgálatot a maga teljességében bevégezzük ezen a földön. Ugye gondolok a nagy evangéliumi hirdetés szolgálatára, feladatára. Rendkívüli kiváltságokat élvezhet az advent váró nép, az advent várás, az advent közelettét nek üzenetét ismerő nép, hát ehhez képest, vagy ehhez mérten, akkor rendkívüli módon tegyünk is erőfeszítéseket, hogy valóban megbecsüljük mindezt az isteni kiváltság, Istentől kapott kegyelmi kiváltságot. És az apostol is így biztatja az ő testvéreit, hogy igyekezzetek erőssé tenni elhívásotokat, és igyekezzetek gazdagon bemenni a Krisztusnak örök országába. Úgy gondolom, hogy nem kellene, nem szükséges ennél lejjebb tennünk nekünk sem a célt, a mértéket. Lehetőségünk van rá, hogy erőssé tegyük a hivatásunkat, lehetőségünk van arra, hogy Ellen White írja Jézusért a könyvben erőről, hogy győzelmek sorozata az Isten gyermekeinek az élete. És nem ilyen hullámvölgyek jobbára, meg néha egy-egy kis kimagasló dombocska, hanem erőssé téve hivatásunkat gazdagon adasson nekünk az Isten országába való bemenetel. És érdekes, ugye ezután az apostol azt mondja, hogy ezért nem murasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Szóval nem murasztom el, vagyis éppen emiatt emlékeztetlek benneteket bizonyos dolgokra, hogy sikerülhessen, megvalósulhasson az, hogy az Isten országába gazdagon adasson a bemenetel a részletekre. Azt mondja, noha tudjátok ezeket, pedig tudjátok ezeket, ismeritek a tanításokat, amikről írok nektek, most bocsánat, átvettem a szót Péter apostoltól, ugye, amiről írok nektek, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Ugye ez a jelenvaló igazság, ez egy klasszikus kifejezése a mi közösségünknek. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy Istennek minden korban megvolt a jelenvaló igazsága, az az üzenet, amelyet abban a korban meg akart szólaltatni az ő gyermekei által a világban élőknek. Hát a ma a jelenvaló igazság az szinte a legteljesebb Biblia ismeretet magában foglaló igazság. A legteljesebb ismeretet foglalja magában az advent közösség által hirdetett üzenet, és hát mondhatnánk azt, hogy hozzánk jöhet mindenki tanulni, ugye, és bárcsak jönnének. Valóban a Bibliának egy olyan ismeretével bírunk, ami egyedülálló, egyedülvaló, és nekünk nem nehéz, nem okoz gondot különösebben az, hogy egy embernek a véleményét, a Bibliáról alkotott véleményét meg tudjuk ítélni, hogy az megáll-e a Biblia mérlegén, vagy nem áll meg a Biblia mérlegén. Ugye? Gondolom, hogy már közületek sincs zavarba senki, ha mondjuk elővesznek egy Biblia kérdést az úrvacsoráról, hogy meg tudjátok indokolni, hogy miért van, most miért tartunk lábmosást, vagy mondjuk a szombatról, vagy a tíz parancsolatról, vagy proféciákról, hogy kicsit a sűrűjébe is belemenjünk. Gondolom azért nem nehéz már a proféciákról beszélni, megmutatni az embereknek, hol is találhatók azok a Bibliában. Erősek lehetünk a jelen való igazságban. Bár azért eszembe jut nekem egy élményem, még Pécsen történt velünk, hogy indítottam egy előadássorozatot a tíz vázat proféciáról Siklóson, és aztán Pécsen is elkezdtük, nem, akkor volt a Biblia tanulmányban is, a szombatiskolában is, valahogy előjöttek a proféciák, és egy, hát akkor már olyan 40 éve megkeresztelkedett testvérünk odajött hozzám, hogy te Laci, nem tartanád meg itt is Biblia körön azokat a proféciák előadásokat, mert hát nem, eléggé nem értjük ezeket. Szóval, hogy azt akarom ezzel megvilágítani, hogy szóval Péter apostol így írja, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban, de tényleg jussunk el oda, hogy képesek vagyunk legalább a bibliai tételek szintjén megindokolni a hitünket. Mondjuk azt is elárulhatom emellett, hogy ne csak a testvérek nézve fejezek ki dolgokat, hanem magamra nézve is tudjak belátó lenni, hogy én is körülbelül a harmadik profétikus sorozatot tartottam, mikor már értettem is, miről beszélek. Tehát volt egy-két olyan alkalma, amikor úgy beszéltem róla, hogy sem én, sem a hallgatók nem értették, hogy mit magyarázok. Tehát nem könnyű fogás a proféciák, de feladatunk, hogy erősek legyünk a jelen való igazságban, és ne elégedjünk meg azzal, hogy hát úgy elüldögélhetünk szombatról. Szombatra túlrázós kérdéseket nem tehet fel nekünk senki. A szombatiskán, ha akarunk, hozzászólunk, ha akarunk, nem szólunk hozzá. Elgurulhat így is a szekér. Erőseknek kell lennünk a jelen való igazságban. De nézzük meg most azt, hogy miután írja ezt az apostol. Azt mondja, mindenkor emlékeztetlek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Hát, hogyha a harmadik, negyedik versét olvassuk ugyanennek a fejezetnek, akkor így folytatja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ahhoz képest, hogy mondjuk a proféciákat mennyire tudjuk részleteiben kifejteni ismerősnek és ismeretlennek, ahhoz képest itt sokkal rázósabb kérdésekről van szó. Legalább két dologról. A harmadik versben azt mondja, hogy az ő isteni ereje, amit hitáltal elnyerhetünk, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis, hogy Isten olyan közvetlen közösséget akar velünk építeni, olyan közvetlen kapcsolatba szeretne velünk hitáltal kerülni, hogy mi ne valljunk szégyent az életben és az Isten félő életben. Az élet küzdelmeiben, az élet feladataiban, az élet hétköznapjaiban, mégpedig úgy, mint Isten félő emberek. Ne valljunk kudarcot. Mi nem lennénk kudarcra ítélve. Hogyha ha megfelelő módon gyakoroljuk Istennel a közösséget, ha megfelelő módon gyakoroljuk a hitünket és vele, közösségben maradunk, akkor azt mondja, mindennel, az ereje által mindennel megajándékozni tud ahhoz, hogy mi helyt álljunk az isteni mérték szerint a hétköznapi életünkben. Helyt tudjunk állni. De a másik dolog ennél még súlyosabb dolog, azt a negyedik versben, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Vagyis, hogy az isteni természetre gondolva nem gondolhatunk másra, mint Jézus Krisztusra, erről beszélve, Azt mondja az apostol, hogy olyan ígéretekkel ajándékozott meg, a hatalmával elhívva bennünket, olyan ígéretekkel, nagy és becses ígéretekkel az Isten, hogy azok által isteni természet részeseivé válhatunk. Hát, ugye ez nem úgy működik, mint ahogy manapság szoktuk csinálni, hogy is hol szoktunk úgymond lehívni dolgokat, ugye a netről, vagy mikor a bankkártyánkat bedugjuk, és akkor lehívunk pénzt magunknak. Ez azért nem így működik az isteni természetre való eljutás, annak a megvalósítása, hogy úgy lehívjuk, és már is az enyém, és az ígéretek alapján már is az enyém, hanem bizony ezért komoly és egyértelmű, erőteljes küzdelmeket kell folytassunk. De ezek után, ezután a megjegyzése után, vagy kifejezés után írja azt, hogy nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Az apostol, a kiválasztatásotok erős kell legyen. A kiválasztatásotokhoz az méltó, hogy erősek vagytok a hídben, és az méltó, hogy gazdagon adassék néktek az Isten országába való bemenettel. Emlékeztetek ezekre, de legfőképpen annak a hátterén szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az isteni természet megélésére váltott meg benneteket Krisztus. Az isteni természet megvalósítására a mindennapokban. És ez az a magasrendű cél, ugye, amit mi minden nap, úgy gondolom, megemlegetünk magunk számára, amivel minden nap foglalkozhatunk, vagy foglalkozunk, szükséges, hogy mi meg akarjuk valósítani azt, hogy az isteni természet szerint éljünk ebben a világban. Tudjátok ezeket? Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Úgy gondolom, ha valahol sokat hallhattunk, akkor a kereszt advent közösség arra éppen elég, éppen jó, hogy sokat halljunk arról, hogy az isteni természet részeseivé kell válni. Hogy az emberi természetet felül kell írni az isteni természettel. Ehhez képest a kereszt advent közösség arra is jó, hogy bebizonyítsák rólunk, hogy ez itt nagyon keveseknek sikerült, nem? Tehát sajnos erre is jó, hogy megláttassuk, hogy igen, van egy magasrendű cél, van egy nagyon, nagyon szép eszménk, egy isteni eszménk, és nagyon kevés hozzá az emberi tehetség. Nagyon kevés az emberek által bemutatott eredmény, az emberek által megélt eredmény. Nem azt mondom, hogy semmi nem látható ebből, nem ezt szeretném rajta érteni, és magamra nézve sincs nagy dicsekedésem, ugyanakkor azt mondom, hogy örülök és hálás vagyok azért, amit meg tudtam valósítani az Isten segítségével. De nem mondhatnám azt, hogy az erőtől duzzadó hit lenne látható és tapasztalható közöttünk, hogy a szolgálatnak az a kiterjedése, az a gyümölcsözése lenne látható, ami ennek eredménye, hogy gazdagon adatik nékünk az Isten országába való bemenetel. Ezt nem merném állítani. Úgy gondolom, hogy nekünk is van miért emlékeznünk, tanulnunk emlékezni, az Isten segítségével tanulni emlékezni. Emlékezni nem egyszerűen az írott jelen való igazságra, nem egyszerűen arra, hogy mit tudunk tételesen felsorolni a Biblia igazságaiból, hanem sokkal inkább emlékezni arra, hogy az Isten mit szeretne elérni nálunk, hogy ahhoz milyen eszközöket használ fel, ahhoz hogyan kell a magunkét hozzátenni, hogy valóban megvalósulhasson az életünkben napról napra, mai nap és holnap után és folyamatosan, hogy mi az isteni természetben részesülünk, hogy az kiterjed a mi életünkben, hogy az egyre nagyobb hatalmat vesz a mi életünkben, hogy az isteni természet részeseivé válunk. Úgy gondolom, ha most párbeszédben lennénk egymással, akkor ha megkérdezném, hogy és őszintén tudnánk erről beszélgetni, hogy van-e olyan köztünk, akinek komoly küzdelmei vannak, vagy komoly küzdelmei lehetnének önmagával a jelen fogyatékossága miatt, talán mindannyian jelentkeznénk, nem? Hogy igen, van. Igen, lenne mit bepótolnom, van mivel megküzdenem. Hát erre nézve kell azt a bátorítást elvenni, elfogadni az igéből, amit itt Péter apostol ír, hogy emlékeztetlek titeket, noha tudjátok ezeket, mert erősek vagytok a jelen való igazságban. Így folytatja tovább, méltónak vélem, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Emlékeztetés által, ki mondja ezt, és ébrezgesselek titeket. Ja, mi nem egyszer beszéltünk erről, Jézus is használja ezt a jelképet, talán innen a mi szójárásunk is, hogy a Krisztust váró nép alvó nép. Nem csak szombaton az Isten tiszteleteken szokott aludni, részlegesen, vagy szakaszosan, hanem ugye mindennapokban belealszik. A hite gyakorlásába, a hite kivitelezésére nézve elalszik. Mintha nem látná a lényeget, mintha nem lenne, ami ébren tartsa, mintha nem lenne, miért éberen vigyázzon, éberen figyeljen. Mintha nem lenne, mire törekedjen. Ezt mondja Jézus a 10 hűz példázatában, hogy mindnyájan elaludtak. Mindnyájan elszunnyadnak. Hát hogy lehet ezt megengedni maguknak? Hogy engedhetik meg maguknak, miközben kimennek várni a vőlegényt? Mi vezethet oda, hogy el tudnak aludni? Mi vezethet oda, hogy lecsukodnak a szemek, a lelki szemek? Mi vezethet oda? Van miért gondolkodjunk ezen. És van miért emlékeztetés által mi is ébrezgessük magunkat. Maga az Isten is nem egyszer vette a fáradtságot, hogy az ő népét ébrezgesse, a benne bízókat ébrezgesse. Ugye olvassunk a Bibliában nem egyszer arról, hogy Isten felhívja a népét arra, hogy emlékezzen dolgokra vele kapcsolatosan. Hát néhány dolgot hadd idézzek, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket, embereket, és mire emlékeztetve szeretné, ha megmaradna az éberségünk, ha nem aludnánk el, és ha a céljainkat és a végső célt mindig a szemeink előtt látnánk. És így napról napra, győzelem után aratva, tényleg erősek lennénk, és gazdagon adatna nekünk az Isten országába való bemenettel. Érdekes, ugye sokszor gondolunk arra, hogy az emlékezésnek milyen szerepe van, de ha visszagondolunk arra, hogy mi mindenre szoktunk emlékezni, mielőtt belefognék ennek a kérdésnek a megválaszolásába, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Most, ha megint párbeszédes lenne, és több időnk lenne, akkor tudnánk arról beszélgetni, és őszintén elmernénk mondani egymás előtt, hogy mire szoktál emlékezni. Mikor az aklatottságnak vége, a pörgésnek vége, mikor kicsit jobban ráérsz, mikor a figyelmed nem összpontosul újabb teendőre, akkor mi jut eszedbe? Mire emlékezel? Az emlékeidben mi van? Mivel van megrakva az emlékezés helye bennünk? Mik szoktak eszünkbe jutni? Gondoljuk erre egy pillanatig, jó? Én például egy ilyen kesergő típus vagyok, hogy kezdjem a nagyság szerint az őszinteséggel. Hogy olyan kicsit olyan méltatlankodó, kesergő, olyan bánatos, hogy hát velem ez történt, velem az történt, meg ez a jó se történt, meg az a jó se történt, bezzeg másokkal, meg ilyen csalódásom van, olyan csalódásom van az életemben, különböző területeken. Ugye, különbözőek vagyunk. Én nekem ez egy komoly küzdelem, a feleségem nagy segítség ebben, hogy ne az elégedetlenségkedés lelke járjon át, hanem valami jobb lélek költözzön belém. Ugye mindegyikünk valahol kontrollálhatja magát, hogy mire szokott emlékezni. Mik azok, amik benne vannak a gondolataiban, mikor úgymond emlékezik. És én arra jutottam el, hogy lényegében az emlékezés azért elég komolyan minősíti a mi lényegünk. Elég komoly összefüggésben van a mi életünk lényegével is. Hogy mi milyen beállítodások vagyunk, milyen céljaink vannak, milyen kapcsolatunk van Istennel. Ez jól megmutatja az, hogy mi szoktunk visszamenőlegesen gondolkodni. Mire szoktunk emlékezni? Na hát nézzük, Isten mire akar emlékeztetni bennünket? Mózes 5. könyve, 8. fejezet, 2. verse, így szól. Mózes 5. könyve, 8. fejezete, 2. verse. És emlékezzél meg az egész útról, melyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És aztán írja még tovább és tovább, ugye másodt is emlékezteti őket arra, hogy emlékezzenek a vele való együttjárásra, a vele való együttélésre. Ugye egy első dologok közt hadd említsem ezt, amit az Ószövetségben itt felidéz Mózes, hogy gondolunk-e arra, amit az Isten által mi megélhettünk, megvalósíthattunk, amikben áldását tapasztalhattuk, csak azóta, mióta ismerjük. Mert a legtöbben azért rövidebb, több ideje ismerjük már őt. De ha az ember úgy böcsületesen végig akarja gondolni az életét, akkor még annak előtte is találnánk nem egy olyan eseményt az életünkben, olyan történést az életünkben, amikor egyértelmű, hogy az Isten hordozott bennünket. Egyértelmű, hogy ő áldott meg, hogy embereken keresztül, a körülményeket felhasználva, ő próbálta a mi szívünket megkörnyékezni, az életünket megóvni a bajt, megóvva a bajból, bennünket a jobbra, az igazra tanítani és késztetni. Ugye mindannyian emlékezhetünk ilyesmire, hogy hordozott bennünket az Isten. Az egyik dolog ez, amit említ. Jézus ezt úgy mondja egy rövid epizódjában az életének, amikor a 10 leprást meggyógyítja, és aztán elmegy mind a 10 a templomba, és egy visszajön. Akkor Jézus olyan szerényen visszakérdez, hogy és a másik 9 hol van? Hogy ők már abban a rövid időben elfelejtették, hogy ki az, aki elindította őket, ki az, aki megszabadította az életüket, ki az, aki beleavatkozott úgy az életükbe, hogy attól ők ismét egészségesekké váltak és boldogok lehettek. Jézus is próbált az emlékezésére hatni az embernek, hogy ember gondolja arra a hálatartozásra sokszor, amivel tartozol az Istennek valóban. Arra a hálás köszönetre gondolj. Figyelj oda erre, hogy foglalkoztasd az elmédet azzal, hogy mi mindent köszönhetsz az Istennek. Kössék le a gondolataid ezek a gondolatok, és ne más. Ne szerteszéllyel szaradjon a múlt bánatos meg keserves emlékein időzve, hanem a hálatartozás gondolatai jöjjenek elő. Aztán Isten emlékeztet bennünket nem egyszer arra, hogy vele milyen jó közösségben lenni. Hogy vele milyen jó közösségben lenni. A legelső és legfontosabb ilyen emlékeztető dolog az éppen az, amiért ma itt vagyunk, hogy szombat van. Nem? Megemlékezzél a szombatnapról. És töltsd velem. Végül is ezt üzeni az a parancsolat. Töltsd velem ezt a szombatot. Emlékezz meg róla, hogy kihez tartozol, ki az alkotód, és hozzá közeledj. És töltsd vele ezt a napot. Üresíts ki mindent, tegyél ki mindent az ajtón kívül. Érzelmet, kárt, bánatot, dolgot, feladatot, sok mindent. Tegyél kívül, és kötelezd el magad arra, hogy csak egy szent szándék lakozik a szívedben, hogy az Istent keresed. Őt akarod meglátni, felfedezni, vele betöltekezni, róla hallani, semmi más. Semmi más. Nem engedünk semmi mást be, mert az mind kárunkra lenne. Megfosztana egy nagyobbtól, egy nagyszerű áldástól, ha beengednénk. Pazarlás lenne. A legértékesebb dolgok elpazarlása lenne. Ugye a szombat az emlékezés nagy lehetősége, az Istennel való közösség nagy lehetősége. Aztán emlékeztet Jézus is a vele való közösségre az úrvacsoránval kapcsolatosan, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagy az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, mondja, mikor ezt teszitek Pál apostol. Az is a vele való közösségre való emlékezés, hogy nekünk közösségünk lehet a megváltónkkal, a szerető Jézussal, közösségünk lehet Istennel, nekünk a semmire kellő gyenge embereknek. Magunk mellett tudhatjuk, furcsa néha még kimondani is, nem? Az ember olyan óvatos, olyan bizonytalan, hogy úgy lehetek vele, mint hogyha mindig ott állna mellettem, mindig fogná a kezem, mindig hallana, mindig szólítana, mindig tenne értem, tenni akarna értem. Igen, úgy lehetünk. Jézus nem látható, de mégis mindig közvetlen közelségben szeretne velünk lenni. Hogyha mi alkalmassá tesszük erre magunkat, akkor velünk közösségben szeretne lenni. Hogy csak az úrvacsora akkor mondja ezt, hogy az én emlékezetemre tegyétek, nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet vele igazi közösséget találni, az egy rendkívüli kegyelmi állapot az úrvacsora. Akkor egy olyan közösségbe enged magával Isten, vagy abban a közösségben olyan módon nyilatkozik meg számunkra Isten, ami egy rendkívüli dolog. Megtisztítja az életünket a felhalmozódott bűnöktől. És mint ma született csecsemők, tiszta szívvel, tiszta lappal indulhatunk. A mennyel által elfogadható állapotban indulhatunk tovább. A vele való közösség a legszentebb dolog a világon. A legkedvesebb emlék, a legkedvesebb élmény, amit megélhetünk. Aztán úgy is emlékeztet a vele való közösség értékére Jézus, hogy az Efézusi levélben azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom rád, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, honnét estél ki. Így is emlékeztet, így is serkent minket Jézus arról emlékezni, hogy milyen érték a vele való közösség. Hogy honnét estél ki. Hogy milyen tapasztalatod volt vele. Milyen sokat jelentett a lénye, a személye, az ereje, a hatalma, az ígéretei, és mi minden. És kiestél belőle. Erre figyelmeztet Jézus. Azt mondja, az velem való közösségről, ha nem éled most meg azt, akkor emlékezz róla, milyen érték, és téri meg hozzám. Légy buzgóságos azért, és téri meg, mondja Jézus tovább. Tehát erről is emlékezzünk meg. Emlékeztetést fogalmaz meg Jézus, és a Biblia sok helyen azzal kapcsolatosan, hogy a vele megélt csodák. Ugye, vehettem volna a hála tartozáshoz is. Mindent bele lehetne ebbe az 5 Mózes 8.2-be rakni egy kupacba, de egy kicsit hadd tagoljam. Hogy a vele megélt csodák, mikor a 105. Zsoltárt olvassuk, hányszor említi, vagy a többi Zsoltárt, hányszor említi, hogy Isten mi mindent tett az ő népért, és hogy ez milyen rendkívüli dolog. Maguk a csodák, a tényleges csodák. Nem egyszerűen, hogy hordozott, és hogy a hálaimában ilyen szépen elhangzott, hogy nekünk megadta a mindennapi kenyeret, hanem hogy kiemelkedő csodákat élhet meg az ember az Istennél. Úgy gondolom, mindenkünk életében lehet. Sőt, azt mondom, amilyen nehéz helyzetben élünk mi emberek, hogy kell is legyen néhány csoda a tarsolyunkban, vagy az életünk megtapasztalásában, kell is legyen. És aztán emlékezz vissza ezekre a csodákra. Tudjátok, mikor Jézus megszaporítja a kenyereket és a halakat, és később még egyszer, azt hiszem akkor történik ez, még egyszer, hasonló helyzetbe kerülnek, hogy a tömeget jó kellene lakatni, akkor Jézus azt mondja tanítványok, nem emlékeztek az 5 kenyérre és a 2 halra? Mondja a tanítványának. Hát elfelejtettétek? Elfelejtitek a csodát? Az ember, a természet feletti csodát? Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet ez, hogy történhet meg velünk, emberekkel? Hát miféle fajták vagyunk, miféle működése van ennek a csodálatos dolognak itt a koponyánkon belül, hogy mégis a legértékesebb dolgokat ejti ki. Mint mikor szalajt a bicikli. Emlékeztek gyerekkorotokba? Még váltó nélküli biciklire? Bár a váltós is ilyen, hogy ledobálja a láncot. Mindig egy fokozattal, kettővel lejjebb. és az ember küszködik. Na, körülbelül a rosszul emlékező ember is, hitéletet él ember is, ilyen szalajtós ember, hogy maga magát kötözi meg, és erőt teszi erőtelenné. De emlékszem, mikor még a jó orosz bicikliken tekertünk, és úgy megszalajtott, mert csúszott belül az agy, a belső agy, és tekertük, és majdnem leestünk a nyeregről, ugye, mert elszaladt a lábunk a pedállal. Na hát valami ilyen melléfogásokat, vagy mellé tekeréseket követel az ember, nem elfeledkezni az Istennel szerzett csodákról. Aztán még egy utolsó dolgot hadd említsek, és szerintem lehetne folytatni a sort, csak a 5 Mózes 9. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 6-7. Verset hadd olvassam. Mert Isten, amikor az emlékeztetése késztet bennünket, akkor bizony figyelmeztet is, hogy, és megmondja, hogy miért van erre szükség. Szóval tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te. Emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, amikkel haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában. Most nem olvasom tovább. Azt mondja, ember, erre is kell emlékezzél. Amikor hűtlenné váltál, mert kemény nyakú nép vagy. Mert kemény nyakú az ember. Mert az Istentől is olyan nehezen pásztorolható, olyan nehezen vezethető, mert mi kikérjük magunknak. Igaz? Kis korunktól kezdve kikérjük magunknak, hogy nem így, hanem amúgy. És az Isten azt mondja, én nem felejtettem el, hogy kemény nyakú vagy. Ennek rendje módja szerint igyekszem is veled bánni, de jó lenne, ha te se felejtenéd, mert könnyebb dolgunk lenne egymással. Igaz? Azt mondja, hajtsd meg a nyakad, emlékezzél meg róla, hogy nem a te igazságodért adja néked az Úr az áldást. Azt mondja, hanem ne felejtsd el, amikkel harag, és ne felejtsd el, amikkel haragra ingerelted az Urat. Azt mondja, nem, hogy az áldásokra tennénk készé magunkat, hanem nem egyszer, inkább akadályozzuk azt, hogy az Isten megáldhasson bennünket, a kemény nyakúságunkat. Vagyis mit tanuljon belőle az ember? Tanuljunk belőle több alázat, ennek kapcsán több alázatot. Tanuljuk azt a készséget, sajátítsuk el azt a készséget, hogy mi nyitottak vagyunk az Isten akaratának a véghezvitelére, az Isten megértésére, az Isten keresése által is minél közelebb kerülni hozzá. Legyen komoly szándékunk az, hogy szólj Uram, mert, ahogy Sámuel mondta, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát. Legyen komolyabb szándékunk, vagy mikor egy kemény nyakú embert Jézus levett a lováról, akkor mi volt az első kérdése, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Ugye Pál apostol. Hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Tanuljunk az Izrael történetéből, és mi igyekezzünk megszabadulni a kemény nyakúságunkból. Igyekezzünk leküzdeni magunkban azt a nehezen tanítható természetet, azt a nehezen okulni, tanulni tudó emberi természetet, hogy majd mi megmondjuk, meg mi tudjuk, hogy mi mit, hogyan akarunk. Tegyük legalább az Isten felé nyitottabbá, mert az rendben van, hogy engem nem értenek meg, rendben van, hogy egymást nem akarjuk, rendben van, hogy az egyházvezetés ne akarjon bennünket fölülről igazgatni, na de az Istent hagyjuk, hogy igazgasson bennünket. Tehát őrá nyitottabbak vagyunk, mint az emberi eszközeire. Tényleg nyitottabbak vagyunk? Ő többet ért el nálunk? Ő meg tudja mutatni, vagy ő el tudta érni nálunk, hogy az isteni természet túlcsordul az életünkben? Vagy hány év, még hány évtized kell az előző évtizedek után, hogy az isteni természet valóban a miénk legyen? Azt mondja az apostol a 16. versben, mármint hogy Péter a levelében, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. És azt mondja az apostol, hogy mi nem valami kitalált történetet hoztunk nektek, hogy tábort gyűjtsünk magunknak, mert hát úgy szép az élet, hogyha valakik dicsérnek bennünket, meg eltartanak bennünket, ha mi is toborozunk magunk köré egy népes sereget, hanem azt mondja, mi mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Vagyis mi azok vagyunk, azok közül valók vagyunk, akik átéltük a Krisztussal való életközösséget, akik tapasztalatokat szereztünk az Isten megnyilatkozó hatalmáról, akik a húsvér emberben láttuk az Istent, az ugyanolyan húsvér emberben, mint mi vagyunk, láttuk az isteni természetet létezni, élni. Mi erről akarunk bizonyságot tenni, mondja az apostol. És azért, hogy senki ne bizonytalanodjon el, hogy ez valóság, és senki ne bizonytalanodjon el a saját küzdelmeit, mások gyengeségeit látva, hogy ez az isteni természet ebben az emberi világban is megvalósítható. Azt mondja, megismertettük veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Nyilván elsősorban az első eljövetelére vonatkozhat, hogy az első eljövetelét ismertették meg, hogy miként ment végbe, és ott mik történtek. Hát ez véghetetlen, szóval ez egy végtelen csodák sorozata volt az a 3,5 év számukra, Jézus magatartásában, konkrétan a valóban természet feletti csodáit illetően is. Szóval nem tudták volna, ha 1000 évig élnek se minden részleteiben elmesélni, hogy mit éltek meg Krisztussal. Szóval az ő eljövetelét ismertettük meg veletek, és az ő hatalmát. Azt gondolom, hogy nekünk is talán itt kell kezdenünk, hogyha arra vágyunk, hogy az isteni természetnek valóban a részeseivé legyünk, hogyha az isteni természet megvalósítása konkrét célunk, hogy mi magunk is vegyük komolyan, törekedjünk komolyan venni Jézusban az isteni lényt. Jézusban a földön járt isteni személyt, aki így hozott megváltást nekünk embereknek. Foglalkoztasson többet az ő személye. Foglalkozzunk vele úgy, hogy annak legyen következménye az életünkben, lehessen eredménye. Hogy az formálhassa a gondolkodásunkat, aztán a döntéseinket, és így a szavainkat és a magatartásunkat is. Foglalkozunk vele annyit, hogy elégséges legyen ahhoz, hogy az isteni természet kiábrázolódjon bennünk, és az emberi lassan, de biztosan meghaljon mi bennünk. A római levélben írja Pál apostol, hogy a testet a lélekkel meg lehet öldökölni. Az Isten lelke által győzelmet lehet aratni. Gondolom, hogy nekünk is van mire emlékeznünk. Amikor azt mondja Jézus az Efézusi levélben, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, gondolom legtöbbünknek van mire emlékeznünk. De ha nem volna is, mert még lehet, hogy sosem estünk az Isten kezébe, és sosem történt igazi megtérés. Soha nem született újjá az ember. Akkor is tudjuk, mi a dolgunk. De emlékezzünk meg, honnét estünk ki, viszont ne felejtsük el, hogy ez az üzenet nem nekünk szól. Fontos dolog, ha az első szeretetünket elhagytuk, hogy emlékezzünk meg, honnét estünk ki, de nekünk nem csak ennyi szól. Nekünk a Laodicea üzenet szava szól, ahol azt mondja, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, mert gazdagok, keménynyakúak, mert a jelen való igazságot ismerik, a vallást azon a szinten meg tudják élni, hogy hol kell összegyülekezni, mit kell ott elmondani, meg mit kell másoknak a Bibliából jól elmondani, de vele való közösségben megélni nem képesek. A Laodicea üzenet erről szól, hogy az a nép, amely Isten népének mondja magát, az utolsó idők választott népének, az nem ismeri ténylegesen a vele való közösséget. Lehet, hogy nekünk ezért sem stimmel az Efézusi levél üzenete, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, mert még lehet, hogy nem is estünk az Isten kezébe. Hogy még nem voltunk vele a keze között. Nem voltunk vele igazi közösségben. Akkor mire emlékeznénk? Mire emlékeznénk? Csak az érzelmi élményeinkre tudnánk legfeljebb. Figyelmeztetés ez a Laodicea üzenetben, hogy akit szeretek, bár igazi közössége nincs velem, de én szeretem, mondja Jézus. Milyen szánalommal tekint az ő küzdő népére Jézus, nem? A küzdő népére, mert látja azt, hogy miért van ez így. Azt mondja, akit szeretek, megfeddem és megfenyítem, és legyen az embernek törekvése, aki meglátja maga hiányosságát, a Krisztus nélküli állapotát, az legyen, annak legyen komoly szándéka az, hogy buzgóságosan keresi a megtérést Istennél. Nem akárhogy, hanem buzgóságosan. Aki felfedezi magánál is, látja azt, hogy nem tud Krisztus szerint megnyilatkozni, nem tud Krisztus életet megvalósítani, hanem nem egyszerűen a kesergés a feladata, nem az, hogy itt hagyja a közösséget, lemondjon az igazság szeretetéről, hanem hogy legyen buzgóságos és térjen meg. És ez kezdje úgy, hogy Jézustól kér. Mert azt mondja, Jézus, védj tőlem. Én adok neked. Ennek az embernek, ennek a népnek ad. Ha nincs belőle Krisztusból elég az emberben, akkor majd ő ad belé. Csak kérjen ez a nép. Ne maradjon kemény nyakú. Ne gondolja, hogy ezen a szinten megfelelne Istennek. Ne gondolja, hogy Isten lemondott volna róla, hanem jöjjön és buzgóságosan kérjen az Istentől, és az Isten meg fogja elégíteni. Ugye, hogy sorolja, hogy mi mindent kérhet, hogy küzd a hit hiányával, az igazi hiányával, mert nem veszi komolyan igazán Istent. Nem veszi komolyan azt, hogy mennyire Istentől függő lény az ember. Még az ő népe sem veszi komolyan. Ezért védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat. Kér tőlem igazi hitet, értelmes hitet. Aztán azt mondja, kér tőlem fehér ruhát. Ugye, mert az ember ebből látszik, az ő népe között élő emberek, az ő népeként élő emberek nem veszik komolyan a bűnt az életükben. Megtűrik. Szennyes ruhát hordoznak, és közben elmennek az Isten tiszteletekre, és közben imádkoznak. És szennyes ruhájuk van. Nem küzdenek a bűnnel, mondja Jézus. De ezért nincs eredmény, és nincs változás, nincs krisztusi természet, krisztusi élet. Ezért csak magukat tudják felmutatni, és azt mondja, hogy és szemgyógyító ért is kérjél, mert nem érted az ige szavát. Amire büszke vagy egyébként, hogy legjobban tanítod, azt nem érted. Nem tudod felfogni. Ugye azt mondja Jézus, hogy ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk, buzgóságosan fáradozni a mélyebb megtérésért, az igazi megtérésért. Vegyük komolyan, hogy ez az üzenet mindannyiunknak szól, és ez az üzenet az a Bibliában, amely lényegében megrostálja az Isten jelenkori népét. Ennek az üzenetnek a komolyan vétele, hogy szükségem van az Istenhez való mélyebb megtérésre. Szükségem van keresni őt. Nem elégedhetek meg azzal, ahogyan éppen ma vagyok. Nem fogadhatom el a megalkuvásokat az életemben. Nem fogadhatom el, hogy ennyi évtized után még mik tartoznak az életemhez. Nem tűrhetem én sem tovább. Bár az Isten tűri, és tűrné még valószínűleg, de én miért tűrjem? Miért nem harcolok vele? Miért nem küzdök vele? Ennek az üzenetnek az elfogadása, ami megrostálja az Isten népét. Hogy lesznek, akik azt mondják, hogy Istennek igaza van. És én a térdeimen kell keressem a szabadulást. És lesznek, akik azt mondják, nekem is igazam van. Lehet, hogy az Istennek igaza van, de nekem is igazam van. És én így gondolom megvalósítani a hívést, csináltam.

valóban a megtérés útján haladva az isteni természet részesévé válik. Nagyon elgondolkodtató számomra jó régóta már a Krisztus példázatai könyvben, amikor a magvető példázatáról ír Ellen White, akkor bemutat egy olyan talajt, ami úgy gondolom, hát ugye négyféle talajról beszél Jézus, abból három sajnos eredménytelen a termésre nézve, a negyedik az, ami, ahol ugye termés várható a jó talajnál, és azt írja Ellen White a köves talajja kapcsolatosan, a 26. oldal ebben a könyvben, sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint a földréteg alatt húzódó szikla a szív mélyén, a helyes szikla, a szív mélyén a helyes vágyak és a jóra való törekvések talaja alatt húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet. Nem látják, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meggyőzhető, és tagjai nagyszerű hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes. Azt mondja, hogy élve eltemetett hívők, ugye, akik bár megkeresztelkednek, bár elfogadják a Biblia tanításait, sokaknak jó a hitbeli állásfoglalásuk, mégis köves talajú hallgatók, mert azt nem ismerték meg, hogy mit jelent az önző szívet megalázni. Mit jelent a bűn miatt megalázkodni. A saját életükben megtapasztalt bűn miatt összetörni Isten előtt. A személyes megváltóként nem ismerték meg Krisztust. Hogy nekik, mint bűnösöknek személyes megváltójuk Krisztus. Nekem magamnak van szükségem Krisztusra, mert ha nem lenne, akkor senki nem tudna rajtam segíteni. Ha ő nem halt volna meg a kereszten, akkor nekem nincs mit erőlködnöm. Nincs miért ide járnom. Ha aki nem hisz Krisztus megváltó áldozatában, úgy, mint személyes megváltójában, nem hiszi, hogy mint bűnösért kellett Krisztusnak miatta meghalnia, annak nincs értelme ide jönni. Semmilyen vallásosságra nincs szüksége. Semmilyen, mert nyugodtan, szabad lehet. Jézus mondta, inkább legyél hideg, mint langyos, nem? Inkább legyél hideg. Akinek a bűnös állapota miatt van szüksége Krisztusra, mert felfedezte a szívében a mélységes mély önszeretetet, a hatalmas önzést, azt a kegyetlen embert, akik vagyunk Krisztus nélkül, ahogyan egymást bántjuk, ahogyan kárt teszünk ebben a világban. Aki felfedezte magában ezt, és felfedezte Krisztusban a szabadítót, annak van értelme vallásos életet élni, ma is. Annak tud segíteni az Isten. Azt mondja az apostol, hogy emlékeztetés által ébrezget bennünket. Gondoljunk vissza, csak ezen néhány dolog segítségével, amit említettem én is, hogy Isten maga is késztet bennünket az emlékezésre. Hogy indulj el, gondolj erre. Segítek neked, hogy közelebb kerülhess hozzá. Segítek, hogy megtörténjen a mélyebb megtérés. Segítek, hogy teljes legyen a közösség, és segítek, hogy a vallásos életed az valóban egy olyan élet legyen, ahogy írja Péter, elhivatásotok és kiválasztatásotok erős legyen, és gazdagon adasson az Isten országába való bemenetel. Hogy a mi beszédünkben és a magatartásunkban megmutatkozzon az Istenből való élet, megmutatkozzon annak ereje, megmutatkozzon, hogy kihez tartozunk. Úgy gondolom, ezzel a mondattal hadd fejezzem be, hogy talán ezek után elmondható, ha megvizsgáljuk, hogy mire szoktunk emlékezni, az egy nem kis mértékben megmutatja azt is, hogy mennyire vagyunk közösségben Istennel, nem? Hogy mi mind gondolkodunk, mire emlékezünk, az jó részt kifejezi azt, hogy milyen szoros a kapcsolatunk Istennel. Adjon kegyelmet nekünk az Isten, hogy vele közösségben élhessük a mindennapi életünket. Amen.

Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk együttesen a zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből az ígét. Tehát a zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből olvasom az ígét. A 9. verstől a 11. tehát zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből a 9. verstől a 11. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Ugye ismerős ez az ige szakasz, mert a heti Biblia tanulmányunkból való, a múlt hetiből. Ugye a szombatiskolai tanulmányaink most a zsidókhoz írt levéllel foglalkoznak. Így kezdődik ez az ige szakasz, annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Azt hiszem, tudjuk, hogy a héber sabbat szó magyarra pontosan lefordítva nyugalmat jelent. És én úgy gondolom, hogy ennek az igének hármas jelentése van, mert így mondja, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének. És erről úgy szól, mint valami különleges dologról, ami egyedül az Isten népének a kiváltsága. Nem azt mondja, az embereknek megvan a nyugodalmuk, hanem az Isten népének megvan a nyugodalma. Ez valahol az Isten népe kiváltsága. Jézus a búcsú beszédeiben, amikor tanítványaitól elvált, akkor ezt mondta nekik, békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. Tehát úgy szólt erről, mint ami egy különleges ismertető jele azoknak, akik benne hisznek és ők követik. A Jézus így tanította köszönni a tanítványait, hogy így köszönjenek, békesség. Én mindig várom azt a napot, mikor végre Magyarországon is visszaállítjuk ezt a köszönést. Olyan hosszú az az Úr áldjon meg. Azon kívül meggyőződésem, hogy sokszor csak hiába vesszük fel a Jóisten nevét, mert valaki csak hadarva elköszön, és egyáltalán nem gondol a Jóistenre, és nem teljes szívből kívánja, hogy a Jóisten áldjon meg. De hát a testvéri közösségen belüli köszönés sokkal helyesebb lenne, ahogy Jézus tanított, ez a bibliai minta, békesség. Ha elmegy az ember Erdélybe, olyan jó hallani, nem csak a mi advent közösségünkben, de a protestáns közösségekben is, ez a köszönés, békesség. Van, aki még hozzáteszi békesség Istentől. De ez az egy szó is önmagában nagyon elég. És az apostoli levelek is, sokszor így kezdődnek, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Tehát ez a legfőbb jóra utal, hogy kegyelem és békesség. És egy pillanatra elgondolkodhatunk azon, hogy vajon Isten népének ez a kiváltsága, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, megvan az Isten népének a békessége. Vajon ez, mint egy különleges ismertető jel, rá van-e írva az arcunkra, a viselkedésünkre, valahol, hogy így mondjam, kiri egy hívő ember Krisztus követője ezzel a különleges nyugodalommal, békességgel az emberek közül. És ahogy említettem, úgy gondolom, hogy ennek a kijelentésnek, ez nem csupán a hetednapi szombatra vonatkozik, hanem tágabb a jelentése az adott szöveg összefüggésben, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének, ennek hármas jelentése van. És ugye amikor azt mondja a végén, hogy igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, ennek is több jelentése van. Én úgy gondolom, hogy az első jelentése az, hogy minden nap bemenjünk abba az igazi nyugodalomba, az Isten jelenlétébe. Tehát egy hívő embernek az a jellemzője, hogy a földi életnek a zűrzavarából és nagy küzdelmeiből ő minden nap bevonul az Isten jelenlétének a nyugodalmába. Megvan az a nyugodalma, ahol ő békességet talál, erőt merít, és olyan nyugodalmat tudott nyerni, hogy ez egy egész napon át hordozza őt és megtartja. Egy másik jelentése a hetednapi szombatnak az ajándéka, a nyugodalma, és egy harmadik jelentése a végső nyugodalom Isten országában. És ez mind a három az Istenben bízóknak, a Krisztust követőknek a kiváltsága. És én mind a háromról szeretnék röviden szólni. Az első, hogy az Isten jelenlétének a nyugodalmába bemenni az élet viharaiból, a hétköznapok küzdelmeiből, ez mindannyiunknak a kiváltsága. Így mondanám, hogy legalább egyszer egy nap olyan igazából. De akár említhetném Dánielnek a példáját, akiről azt írja a Szentírás, hogy bár elfoglalt és keményen dolgozó ember volt,
Mégis azt írja róla, hogy napjában háromszor felment az ő házának felső szobájába, melynek az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és dicséretet tett, és könyörgött az ő Istenének. Mikor ezeket a sorokat olvasom, mindig úgy érzem, hogy a nyugalom árad belőle. Mintha azt mondaná, az ige esett vagy fújt, sok dolga volt, és még több dolga volt. Ez egy abszolút rendje volt Dániel életének, hogy napjában háromszor ő felment az ő házának felső szobájába, és látszik, hogy sietség nélkül imádkozott, mert dicséretet tett az ő Istenének. Volt ideje a hálaadásra, és volt ideje, hogy az Istennek a nagyságát, az Isten jellemének a szépségét szemlélje, és ő napjában háromszor ment be ebbe a nyugodalomba. Sokszor figyeljük meg, hogy a mi imádságainkban kimarad a hálaadás, meg kimarad az Isten dicsérete, meg az Isten jellemének a szemlélése. Mi csak sietve elmondjuk a kéréseinket, és már be is fejeztük az imádságot, mert hát nincs időnk. És valahol, testvéreim, gondolkozunk el ezen, hogy ez így nincsen jól. Az emberi léleknek a természetes állapota a nyugalom. Az Isten minket nem arra teremtett, hogy annyi vihar, annyi nyugtalanság, annyi háborúság, annyi békétlenség szaggasson minket, mint amivel a földi élet jár. De mégis itt kell élnünk ezek között, a körülmények között, és a Jóisten akar nekünk olyan békességet adni, amely nagyon különbözik mindentől, ami ezen a földön megtalálható. Azt akarja, hogy az Isten népének a megkülönböztető, ismertető jele legyen, hogy ők meg tudnak őrizni, és folyamatosan fent tudnak tartani egy ilyen nyugodalmat, egy ilyen békességet Istennel. De testvérem, még egyszer szeretném mondani, hogy futólagos, kötelességszerű imádságokkal ezt a nyugodalmat mi nem tudjuk megőrizni. Gondoljuk csak végig egy napunkat, mindenki a magáit. Szoktunk idegeskedni? Szoktunk kiborulni népies kifejezéssel? Szoktuk elveszíteni a fejünket? Szoktunk pánikba esni? Vagy pedig jellemez bennünket az, amit a Biblia így mond, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Fantasztikus mondat. Ha most itt végig mennénk a sorokon, és mindenki nagyon őszinte önvizsgálatot tart, vagy ha valaki más véleményezne minket, aki mindnyájunkat ismert, hányról lehetne elmondani közülünk, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert minden ember előtt. Hogy egy olyan nyugodalmat tudunk nyerni és megőrizni minden nap, amelyet nem tudnak felháborítani a napi viszontagságok. Tulajdonképpen mi az a nyugodalom, amit Isten jelenlétében nyerünk? Az, hogy az Isten az, akinek végére mehetetlen a bölcsessége, az Isten az, akinek az erkölcsi jelleme tökéletes, és amikor ő rá nézünk, és ő tudjuk, hogy a kezdetből ismeri a véget, és ő tudja, hogy tudjuk, hogy ebben az egész kuszaságot átlátja, a tekintetével át tudja fogni, tudjuk, hogy őnála mindennek megvan a megoldása, akkor az ember valami hihetetlen békességet nyer. Nekünk mindig minden befejezetlennek, mindig minden rendetlenségben lévőnek tűnik, mert lehetetlen emberi módon a jó és a gonosz nagy küzdelmében, az önző akaratok harcában lehetetlen, hogy itt a dolgok rendben legyenek, vagy befejezettek legyenek. De a Jóisten gondolatában mindennek megvan a helye, ő pontosan látja, hogy holnap és holnap után hogy fogja a dolgokat kifésülni, és hogy fog rossz dolgokat jóra fordítani, és azt is tudja, hogy az egész emberi történelmet hogy fogja végül egy végső nyugodalomba vinni. És ha mi valóban be tudunk menni az ő jelenlétébe, akkor átvesszük ezt a szemléletet, akkor mi is megnyugszunk, akkor mi is le tudjuk tenni a terheinket és az aggodalmainkat. Egy nagyon szép Zsoltár ige, az 55. Zsoltár végén így mondja, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Nagyon szép ez az ige, mert szinte képies. Azt mondja, vessed az Úrra a te terhedet. Tudjuk, a régi időben az emberek vállukon, hátukon cipelték a nagy terheket. Az ember volt a legfőbb természetes szállítóeszköz. És mintha az a kép lenne benne, hogy ott van egy nehéz teher rákötözve a válladra vagy a hátadra, és add át nekem. Vessed az Úrra a te terhedet. Neki ugyanis nem nehéz. Ami minket összeroskaszt, azt ő könnyedén a maga végére mehetetlen bölcsességében és erkölcsi jellemével megoldja. Úgy olvastuk itt a 10. versben, mert aki bement az ő nyugodalmába,
az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amik éppen Isten is a magáétól. Ez a Biblia vers nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon sokat mondónak tartom. Sokszor úgy vagyunk, így szoktuk mondani, hogy az ember olyan fölpörgetett. Mert vég nélkül feszítjük az erőnket, és próbálunk megoldani, és a cselekedeteinkkel véghez vinni dolgokat, és belefáradunk kegyetlenül. De azt mondja, amikor bemegyünk az Isten nyugodalmába, akkor megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. És ez a napi nyugodalomban is így van. Ez nem csak a szombatnapra vonatkozik, hogy ott megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, mert ez a fizikai pihenés napja, hanem amikor naponta igazi elmélyült imádságban tényleg az Isten jelenlétébe jutunk, akkor ugyanez történik, hogy megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. Vagyis azt mondjuk, Uram, én akárhogy megfeszítem magamat, én ezeket nem tudom megoldani. Az én bölcsességem is kevés hozzá, az én erőm is kevés hozzá. És egyszerűen megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, rábízzuk a Jóistenre, hogy ezeket a dolgokat megoldja. Ebben a nyugodalomban való bemenetel óriási áldás. Én nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Illés próféta nagyon fel volt zaklatva. Pedig óriási viharokban állt a helyét az Isten kegyelméből. Ugye a Kármelhegyi győzelem utáni eseményekre utalok. De annyira túlfeszített volt, és annyira kimerült volt, testileg is, lelkileg is, hogy mikor még egy újabb fenyegetést kapott Jézabeltől, akkor elcsüggett, és azt mondja, a Biblia leroskadt egy fa alá, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok jobb az én atyáimnál. Tehát csalódott magába is, kétségbe esett, jött rá, hogy nem lett volna szabad elmenekülni a Jézabel fenyegetésére. Aztán teljesen kilátástalannak látta a helyzetet, úgy látta, hogy még az is, hogy az égből tűz szállt alá, hogy ilyen isteni csoda történt, még az se képes az a kemény szíveket megváltoztatni. Tehát ugyanaz a teljesen értelmetlen és eredménytelen a munkája. És olyan csodálatos az a gyógyszer, amit a Jóisten ennek a megfáradt embernek adott. Nem okította őt, nem tett neki szemrehányást, hanem egyszerűen elhívta az Isten jelenlétébe, a Hóreb hegyére, ahol ugye a törvényadásnál Isten megjelent. És ott végül halk és szelíd hangon beszélt hozzá. És Illés ebből szinte még akkor is, mint a Vezuv, kitört az elkeseredés, kijött belőle a sok panasz, mert azt mondta, nagy búsulásomban az Úrért, mert egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek, és a helyzet teljesen kilátástalan. És a Jóisten végighallgatta őt, és azzal a halk és szelíd hangon a maga jelenlétében megnyugtatta, és Illés vissza tudott menni ugyanazon az úton, és felvenni ugyanannak a munkának a terhét, amiről azt mondta, hogy elég, és nem bírom tovább. Kedves gyülekezet, én szeretném megkérdezni, hogy megvan-e az Isten népének a nyugodalma? Érvényes-e ránk ez az ige? Mi bemegyünk-e minden nap ebbe a nyugodalomba? Ehhez olyan elhatározást kell tennünk, mint amire Jézus tanította, amikor a mi atyánk imádságát tanította. Azt mondta, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Nyilván ezt képletesen kell elsősorban érteni. Vonulj el egyedül, magányba. Csukd be az ajtót utána, zárd ki a gondokat, a problémákat. És imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Vagyis ezzel Jézus azt mondta, hogy addig nem érvényes az az ima, addig az nem is ima, az csak az beszéd. Míg te nem tudatosítod magadban, hogy a te atyád titkon néz. Míg az ő jelenlétének a nyugodalma és a békessége téged teljesen hatalmába nem von. Kedves gyülekezet, elhatározzuk azt, hogy másképpen imádkozunk. Én nem ismerem mindenkinek az életét egyénileg, de gyakorlatilag biztos vagyunk benne, hogy nagy baj van az imádságainkkal, hogy futva, kapkodva, sokszor kötelességszerűen imádkozunk. Jusson eszünkbe ez az ige, és ez a felhívás, igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. De Jóistennek arra nincs szüksége, hogy informáljuk arról, hogy mire van szükségünk. Ő tudja, mielőtt kérnénk tőle. Ki kell fejezni ugyan a kéréseinket. De az imádságnak nem ez az egyetlen feladata, hanem az, hogy mi az Isten nyugodalmába jussunk, hogy érezzük azt, hogy ő titkon néz, hogy mi most teljesen meg vagyunk győződve, hogy Isten ránk figyel. És akkor ott valahol át tudjuk adni a terheinket, meg tudunk nyugodni a saját cselekedeteinktől, a saját lázas terveinktől, sietős munkánktól, és egy valóságos látomást kapunk arról, hogy Isten mindennek tudja a végét, Isten mindennek tudja a megoldását, a kibontakozását.
És az ilyen imádságban történnek azok a csodálatos dolgok, hogy Isten egyszerűen meglátásukat ad, tanácsukat ad a hétköznapi dolgainkhoz. Én nagyon sokszor tapasztaltam még azt is, és olyan hálás voltam a Jóistennek, mert az ember olyan túlterhelt, hogy már nincs semmiféle módszer, ami segít azon, hogy el ne felejtsen fontos dolgokat. És sokszor, amikor az ember így imádságban megnyugszik, és egyébként ugye mindig attól fél az ember, hogy valami fontosat elfelejt, vagy kihagy aznap, akkor sokszor tapasztaltam, hogy Jóisten olyan szép, nyugodtan úgy kirakja az emberet, hogy mit kell csinálni, és milyen sorrendben. És akkor Jóisten olyan tanácsokat és gondolatokat ad egyes dolgokból, ami a saját fejünkből nem pattanna ki. És ez a nyugodalom hihetetlenül értékes. De tovább is mennék, hogy másik jelentése is van ennek a nyugodalomnak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez pedig a negyedik parancsolat szerinti heti nyugodalomnak. De megkérdezem, vajon mi bemegyünk egy nyugodalomba? Nekünk ez az egész nap tényleg egy nyugodalom? Mert az, hogy fizikailag nem dolgozunk, az még nem nyugodalom. Ugye a Biblia Isten teszi mintának a hetedik napi nyugodalomnál, mert azt mondja, hogy Isten miután 6 napon át elvégezte munkáját, a hetediken megnyugodott és megpihent. Hadd kérdezzem meg, ez fizikai pihenést jelentett Istennél? Hát biztosan nem, mert Isten soha nem fárad és nem lankad el. Másrészt pedig, ha puszta szavával, akaratával teremtett, akkor nem volt miben elfáradni, mint ahogy ugye az írás mondja. Tehát figyelj csak meg, mit jelentett az Istennél, hogy megpihent és megnyugodott a hetedik napon? Nem egyszerűen azt, hogy fizikailag nem dolgozott, eddig se dolgozott és addig se fáradt el. Nem a fáradtságát, a fizikai fáradtságát pihent el, mert olyan nem is volt. Hanem azt jelentette, hogy ez egy lelki reflexió volt, egy lelki visszatekintés az elmúlt hétre, és azt mondja, hogy Isten örömmel állapította meg, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Milyen különös, még a mindenható Istennek is, bocsánat, így mondja, még ő is gyakorolja, ezt nem mondom, hogy szüksége van, mert igazán nem tudunk, hogy az Isten lényéről többet. Mindenható Isten is gyakorolja azt, hogy lelki nyugodalom, hogy végig tekint az ő munkáin. És a Jóisten így akart példát adni nekünk, hogy nekünk nem lehet csak rohanni dolgozni, hanem ezt a ritmust meg kell tartanunk, hogy 6 nap után, egy hetedik napon mi bemegyünk egy nyugodalomba, megnyugszunk a cselekedeteinkről, a saját cselekedeteinkről, feldolgozzuk az elmúlt hetet. A hálaadás szempontjából is, a bűnbánat szempontjából is. És tényleg az Isten jelenlétébe emelkedünk. Kedves testvéreim, engem nagyon bánt az, hogy olyan, bocsánat, hogy így mondjam, olyan monoton, olyan egyforma a szombat ünneplésünk. De nem volna szabad így lenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szombat ünneplés az egy művészet és az egy tudomány. Hogy az egy igazi nyugodalom legyen. És nekünk soha nem szabad belefáradni abba, hogy jobb, tökéletesebb legyen a szombat ünneplésünk. De ismerjük azt az ígét, amit Jézus mondott, hogy a végidőben, az ő eljövetel előtt mi előre imádkozzunk, hogy a mi futásunk ne télen legyen se szombatnapon, hogy a viszontagságos idők ne fosszanak meg minket a szombatnap áldásától. Sokszor elgondolkodom rajta, hogy olyan kincs nekünk a szombatnap, tényleg olyan érték, hogy mi őszinte szívből tudunk imádkozni, hogy egyetlen szombatot el ne veszítsünk, egyetlen szombat az a kincs, az nekünk mindig, ez nehogy valahogy sérüljön, vagy nehogy hiányos legyen. Ez igazából nem csak a végidejére kell ezért imádkozni, hanem az lenne a helyes, ha egész héten imádkoznánk, hogy Uram segíts, hogy egy igazi szombatom legyen. Hogy lélekben már egész héten készülnénk a szombatnapra. És azt is tapasztalom, hogy sokszor nem világos nekünk, hogy igazából a szombatnapot 3 részre kéne osztanunk. 3 nagyon fontos vonatkozásban kellene, hogy a nyugodalomba menjünk. A szombatnap egy részét az egyéni nyugodalomba való bemenetelre kéne szentelnünk. Tehát arra, hogy mi egyénileg elcsendesedjük Isten jelenlétébe, és saját elmúlt hetünket feldolgozzuk, békességet, nyugalmat, bizonyosságot nyerjünk, hogy ő velünk van, hogy ő elfogad. Egy másik részét szentelnünk kell a családra. Nem helyén való az, hogyha egy családnak egy egész szombatnap elterik, és nincs egy kis meghittsége, hogy ahol csak ők együtt, ahol ők együtt beszélgetnek, ahol ők valami igazi nyugodalmat élveznek együtt. És egy harmadik része az Isten népének a közössége. Mert ezt ugye így olvassuk a Bibliában, hogy Jóisten szent gyülekezés napjának rendelte a szombatnapot, és azt olvassuk, hogy Jézus is szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába. Ez egy abszolút kijelentés.
A kereszténység lényege követni Jézust, követni ebben is. Ezért szoktam én mondani, hogy ha csak nagyon súlyos betegség meg nem akadályoz, soha ki ne hagyjuk ezt, mert ha Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, ha azt mondta, hogy szent gyülekezésnek a napja, ennek is megvan a maga feladata. És mi gondoljuk azt, hogy a szombatnapot osszuk be bölcsen, legyen benne, ami ne hiányozzon, ami egyéni nyugodalmunk. Mert ha egész napon át csak közösségben vagyunk, és nem marad egy csendes óránk sem arra, hogy most mi vagyunk egyedül az Istennel, akkor ez a nap nem tölti be a rendeltetését. És ugyanúgy ne legyen azt, hogy esetleg akár csak közösségi feladatokkal annyira el vagyunk foglalva, hogy a saját családunkkal ott sem marad egy kis meghitt idő, ami csak mi egymás között egymással töltünk. Ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok. A szombatnap egy valódi nyugodalom kell, hogy legyen. És bárcsak elhatároznánk, hogy mi fejlődni fogunk ebben, és nem veszítjük el ennek egyetlen óráját sem, és meg fogjuk látni, hogy egyszer csak olyan kincs lesz nekünk a szombatnap, hogy mi úgy fogunk rá vigyázni, mint a szemünk fényére. Sokszor tudom, az is nagyon nagy baj, hogy elmulasztjuk megszívlelni azt a tanácsot, amit okkal olvashatunk Ellen White egyik írásában, hogy egész héten át előkészületeket kell tennünk a szombatnapra. Szerintem sokszor azért nincs nyugodalmunk, mert olyan rettenetesen agyon hajszoltak vagyunk pénteken, és annyira izgalommal készülünk, hogy jaj, csak valahogy el tudja készülni naplementére, hogy végül egy ilyen kimerült zuhanással kezdődik a nyugalomnap, és ha eddig százszor próbáltuk, és nem sikerült, akkor se adjuk fel a küzdelmet. Azt a küzdelmet ne adjuk fel, hogy mi hét elejétől tervezünk, és hogy így mondjam, így egy ilyen lassú lefelé menettel haladunk a péntek felé, hogy a hét elejére a legnehezebb munkák, a legnehezebb feladatok, és háztartásban mindent igyekszünk úgy végezni, hogy végül már péntekre kevesebb maradjon. És ne pedig minden csak oda terhelődve. Sokszor annyira fáradtak vagyunk, hogy már nem gondoljuk át a dolgainkat, és már nincs bátorságunk változtatni dolgokon. De ennek nem szabad így lenni, mert ismétlen az emberi léleknek a természetes közege, a légy szükséglete, a nyugodalom. És nekünk nagy szükségünk van rá, hogy egy héten át egy egész nap igazi, valódi nyugodalmunk legyen, és Isten jelenlétébe jussunk. Olyan nagyon szép Ézsaiás könyve 58. fejezete végén, ahogyan a szombatnapot jellemzi. Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Megkérdezem, ennek hívjuk? Figyelj, ízlelgessük csak. Gyönyörűségnek hívod. Gyönyörűség pillanatnyilag a szombatnak. Az Úr szent és milyen szép kifejezés, dicsőséges napja, ami egy fényes ünnep. És azt mondja, és az Úr szent és dicsőséges napjának foglalkozást sem találván, dolgaidat sem tévén, kedvtelésedet sem üzve, akkor én hordozlak téged a föld magaslatain. Nincs ennél szebb hasonlat. Ugye, amilyen élményt nyújt a fizikailag a hegytetőn járni, azt mondja, a föld magaslatain hordoz. Nos, tehát kérdezzük meg mindegyikünktől, a szombatnapunk gyönyörűség, szent és dicsőséges nap, és a föld magaslatain járunk ezen a napon. Ennek ezt a funkciót kell betölteni. Még egy csak egy ilyen kis apró észrevételt is említenék. Sokfelé megfordulok így gyülekezetekben is, és nagyon eléggé általános lett az a szokás, hogy szombatnapon közös ebéd. És sokszor úgy elszomorodom, szinte egy kicsit úgy szégyenkezem a gyülekezeti tagok miatt. Úgy olyan, szóval semmi ünnepi jellege annak az étkezésnek nincs. Világos, nem lakodalomról van szó. Lehetnek egyszerű étkek, de mégiscsak az olyan szépen tálalva, meg azért valami más, mint a mi hétköznap. Azt látom, hogy egy ilyen nagy fásultság, fáradáson valahogy oldjuk meg a lehető legegyszerűbben. Mindenki csak leroskat péntek este, valamit csak tessék, lássék, oda viszünk. Testvéreim, dicsőséges nap kell, hogy legyen a szombatnap. Ne fáradjunk bele abba, hogy az a nap ünnep legyen. A szívünkben is az legyen, az egymáshoz való viszonyunkban is megkülönböztetett kedvesség, szívélyesség, figyelem és törődés egymással. És minden, ami a szombattal kapcsolatos, arra úgy ügyeljünk, hogy az tényleg gyönyörűség legyen az Úr szent és dicsőséges napja. Ha egy egész életen át nem fejlődünk a szombat ünneplésben, mindig csak ugyanazon a szinten maradunk, ez egy nagyon szomorú és nagyon lehangoló dolog. Ne így legyen. Azt mondja az ige, hogy igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomban.
Testvérem, a naponta is igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Szombaton is igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Ez azt jelenti, hogy igen, tégy erőfeszítéseket. Gondold el, tervezd el, tégy határozott mozdulatokat azért. Igyekezz bemenni abba a nyugodalomba, hogy ezt tényleg elérhessük. És egy harmadik jelentése ennek a nyugodalom szónak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez az Isten országának a végső nyugodalma. És általános tapasztalat, hogy valahogy a gondolataink keveset időznek ennél a végső nyugodalomnál. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy az égiek, a régi hívők, azok úgy tekintettek erre a nyugodalomra, mint az igazi hazára. Úgy tekintették, hogy ők csak idegenek és vándorok a földön, és ők abba az igazi hazába törekszenek. Vajon így gondolunk mi? Mennyit gondolunk? Mondjuk egy héten át, mondjuk egy éven át. Mennyit foglalkoznak a gondolataink azzal a nyugodalommal, az Isten országával, ahova igyekszünk? A Biblia nem túl sokat mond róla, de mégis sokkal többet, mint amit igazán a gondolatainkban mi feldolgoztunk és foglalkozunk vele. Azt bizonyára láttuk, hogy ezek a nyugodalmak egyik sem passzivitás. Nem egy olyan a buddhizmus fogalmaiban lejrő nirvána. Nem. Ez egy olyan nyugodalom, amiben aktivitás van. Az Isten országában is aktivitás van, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten majd ezt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. De hiányzik minden, ami ebben a földi életben negatívum. Hiányzik minden, ami itt keserítés, ami árnyékot vet. Az egy igazi fejlődés, egy igazi tanulás, egy igazi örömteljes munka. Biztosak lehetünk benne, hogy az Isten országa nyugodalmában is van munka, mert Istenről azt mondta, azt olvassuk, ezt mondta Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Akkor az ember is, akit a képére, hasonlatosságára teremtett, és akinek adott az Édenben is munkát, a bűneset előtti világban is bizonyára van munka, de valami egészen más munka, tökéletes nyugodalom van. És megnyugvás a földi küzdelemnek minden fáradtságától. Nem tudom, visszhangzik-e bennünk sokszor az az énekvers, az egyik énekünkben van. Mennyei otthonom Éden, e nyugtalan, békétlen földről én te hozzád vágyódom. Valóban vágyódunk ebbe az igazi hazába. Vagy egy másik énekünknek a végén ez van, és béke lesz részem a nagy harc után. Sokszor foglalkoztatja ez a gondolatainkat. Erre nagyon nagy szükség van. Én szeretnék befejezésül csak röviden elmondani egy történetet, ez ami egy nevezetes családi történet, mindig gyerekkorunkban édesanyám történetei között szerepelt, amiket tőle hallottunk az Istennel szerzett tapasztalatokról, amelyek a családban történtek is. De csak azért mondom el, hogy milyen hihetetlen erőt közvetíthet az, hogy az a nyugodalom, amely az Isten országában van, ahol van tökéletes fejlődés, és minden úgy van eredetiben, ahogy az Isten igen jónak eredetileg elgondolta, és ahol újra indul az emberi történelem, az emberi közösség élete egészen más és tökéletes körülmények között. Volt az édesanyámnak egy nővére, aki nagyon fiatalon, 26 esztendős korában meghalt. Ja, a század elején a tüdőbaj gyógyíthatatlan betegség volt, rengeteg fiatalembert elvitt. Természetesen ő is tudta, az egész család is tudta, hogy a betegség gyógyíthatatlan, és ez lesz a vége. De a legnagyobb baj az volt, hogy egy nagyon mély, mai kifejezésre így mondanák, depresszióba esett. Nem éppen a betegsége miatt, hanem érte valami csalódás egy nagyon jó barátja, barátnője részéről, és ez olyan mélyen megrázta, és annyira megviselte, hogy egy ilyen nagyon-nagyon elszomorító apátiába süllyedt. És édesanyám mesélt, hogy ment meglátogatni őt a János kórházba, és akkor is ilyen végtelenül lehangolt volt. Egyébként egy nagyon vidám természetű, egy nagyon ügyes, egy nagyon tűzről pattant valaki volt, és hát rettenetes volt édesanyámnak a 6 évvel idősebb nővérét, akire mindig nagyon fölnézett, és nagyon tisztelte, meg szerette ilyen állapotban látni. És hát édesanyám valamivel próbálta őt vigasztalni azzal, hogy az eljövendő Isten országa, mert hát ugye nyíltan beszéltek, tudták, hogy ennek halál lesz a vége is. Próbálta egy vigasztalni. És legnagyobb megdöbbenésére a nővére azt válaszolta, hogy Isten országa, én oda se kívánkozom.
És még megtoldotta azzal, hogy én már nem is imádkozom, és én Bibliát se olvasok. Szóval, mint aki úgy mindent feladott, és ezzel sem foglalkozik. Mondta édesanyám, hogy hazament, és hát a nagymamával, az édesanyjával együtt nagyon komolyan imádkoztak érte, hogy milyen tragédia az, hogy valaki 26 évesen itt van a halál torkában, és hát mindez idáig komoly hívő volt, és most mindent felad, és hogy ő Isten országába se kiválkozik, nem is imádkozik, a Szentírást sem olvassa. De a Jóisten úgy látszik, előre meghallgatta az imádságokat, vagy előre gondoskodott, mert akkor legközelebb ment meglátogatni a nővérét, a nővére izgatottan mondta neki, hogy gyere, gyere, mert valamit el akarok neked mondani, és kérdezte, az volt az első kérdés, hogy emlékszel, hogy mit mondtam, mikor legutoljára meglátogattál. Hát édesanyám mondta, hogy hogy ne emlékezne, hiszen annyira meg is viselte őt, és azt mondta, hogy el akarom neked mesélni, hogy mi történt, hogy miután a látogatásról ő elment, ő hamarosan elaludt, és azt mondta, azon az éjszakán egy álma volt. Ez minden bizonnyal az a kivételes eset volt, amikor az álom nem a sok minden átél dolgaink játéka, szeszélyes játéka, hanem kétségtelen egy valóban Istentől adott álom volt. Azt mondta, hogy álmában valahol volt, nem tudta pontosan megmondani semmit. Azt mondja, az az érdekes, hogy csak benyomások, azok hihetetlen élénkséggel maradtak benne a benyomások, de nem tudna részleteket elmondani semmit. De álmában ő tudta, hogy Isten országában van. Azt mondta, hogy volt ott egy csoport ember, és Jézus tanította őket, és magyarázott nekik valamit. És amikor befejezte a beszédét, akkor egyes egyedül ő hozzá odalépett álmában, és annyit kérdezett tőle, mondd fiam, örülsz, hogy ide jutottál? És ő nem tudott álmában mást mondani, csak valamilyen ilyen szinte ilyen kitörő módon azt, hogy örülök, nagyon örülök. Mert azt mondja, valami olyat érzett ő is, mint amit a Biblia ír Péterről, Jakabról, meg Jánosról, hogy amikor a megdicsőülés hegyén egy ízelítőt kaptak az Isten országából, akkor csak annyit tudtak mondani mindenről elfeledkezve, hogy jó nekünk itt lenni, többé nem megyünk innét soha sehová. És ez olyan hatással volt rá ez, hogy az Isten az ő hitetlenségére és csüggedésére nem azzal válaszolt, hogy magára hagyta őt, hanem kegyelmében adott neki egy ízelítőt az Isten országából, és megkérdezte tőle álmában, hogy örülsz, hogy ide jutottál. Ez annyira felrázta őt, hogy teljesen visszatért a régi hite, a bizalma, a buzgalma. És édesanyám mesélte, hogy ő mindig fogadkozott, hogyha a nővére halála bekövetkezik, ő nem fog elmenni a temetésére, mert szóval ez neki egy olyan leírhatatlan veszteség, hogy ezt ő más emberek előtt átélni nem tudja, nem akarja. És azt mondta, hogy mégse így történt, mert pont ő látogatta megint meg a halála előtti estén, és akkor időnként egy kicsit úgy félrebeszélt, nagyon magas láza volt. Édesanyám még tapasztalatom, hogy nem tudta, hogy ez a végső krízisnek a jele, de úgy látszik, ő tudta, mert amikor elköszöntek, akkor azt mondta neki, ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra. De azt mondta édesanyám, azt a derűt, azt a természetességet, azt a bizonyosságot, amivel ő ezt kimondta, azt egyszerűen nem lehet visszaadni. Úgyhogy így mondta édesanyám, nem úgy el tudott menni a temetésére, hanem egy könnycseppet sem ejtett a temetésén. Mert állandóan csak az arcát látta maga előtt, a hangját hallotta, azt az abszolút bizonyosságot, nyugalmat, derűt, mint amihez kételj nem fér a viszontlátásra. És mit jelenthet ez a nyugodalom? Ennek az igazi hazának az ígérethez. Ez egy kifejezhetetlen reménység. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ne úgy legyen, hogy valahol valami kis halvány félpislákol, hogy valahol lesz egyszer egy Isten országa. Hanem mi annyira tanulmányozunk mindazt, amit az írás erről mond, és azt úgy rejtsük el a lelkünkbe, mint valami roppant értékes ígéretet. Például az ilyen ígéreteket, amikor azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megváltottai újjongva mennek Sionba, és igazságot és örömet találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ugye ezt alig lehet érzékeny ezeknek az igéknek a hangulatát. Vagy amikor Jézus azt mondta, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ez egyik legszebb ige. Valaki nagyon örül, azt mondjuk, ragyog az örömtől. Akkor megkérdezem, mit fejez ki ez az ige, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában.
Egyszerűen akkora a beteljesedésüknek az öröme, hogy ezt csak valamilyen hasonlottal lehet kifejezni, hogy fénylenek mint a nap az Atyuknak országában. De mi erre a nyugodalomra csak úgy tudunk fölkészülni, ha mi minden nap megízleljük ezt a nyugodalmat, és akkor fogunk igazán oda vágyakozni is. Az Isten országáról itt a Földön szerezhetünk ízelítőt. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha mi naponta tényleg eljutunk az Istennel való közösségbe. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha a heti nyugalom napjaink azok szent és dicsőséges napok, és a Föld magaslatain járunk, és tényleg az Isten dicsőségét szemléljük. Akkor vágyakozni fogunk oda. Akkor nekünk már van fogalmunk arról, hogy mi az a nyugodalom, amely tökéletesen és teljesen az Isten országában vár minket. Kedves gyülekezet, hadd olvassam el még egyszer az alapigénket. Annak okáért megvan a szombatja, megvan a nyugodalma az Isten népének. Ez a különleges kiváltságuk. És aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba. Segítsen meg a jó Isten mindannyiunkat, hogy új lelkesedéssel induljunk el, és azt tartsuk meg magunkban, hogy a Krisztus tanítványainak az ismertetőjele ez a nyugodalom. És mi addig nem nyugodhatunk, míg ezt a nyugodalmat naponta, hetente meg nem ízleljük. És ami igazi honvágyunk nincs, az Isten országa igazi nyugodalmába. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Szégyenkezve állunk előtted, hogy mennyi nyugtalanság, idegeskedés, kétségbeesés volt, vagy lehet a mi életünkben, miközben te szeretettel mondod nékünk, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, és mi igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy távolról sem egyértelmű ismertető jele a mi tanítványságunknak az, hogy a mi szelid lelkűségünk, a mi nyugodalmunk, amely árad belőlünk, az minden ember előtt ismert. Urunk, rázd fel minket a te kegyelmedből, a te ígéddel, és add, hogy mi fel ne adjuk ezt a célt, fel ne adjuk ezt a reménységet. Önts belénk kérünk új hitet és új lelkesedést, hogy mi elhatározzuk, hogy mi minden nap igyekszünk bemenni valóban abban a nyugodalomba. És addulunk, hogy újra akarjunk új elhatározással elindulni a cél felé, hogy a szombatnak rámunkra szent, dicsőséges nap legyen, a gyönyörűség napja, ahol valóban a Föld magaslatain járunk. Urunk, te tudod minden lelki szükségletünket, és kegyelmedből kérünk, hogy add meg ezt mindannyiunknak. Valóban légy kővárunk, ahova mi nem csak elmenekülünk a veszedelem elől, hanem ott mi igazi nyugodalmat is nyerünk, amit ezután tovább árasztunk, tovább sugárzunk a mi környezetünkre. Segítsünk, hogy igazi honvágyunk legyen a te országodba, de már megízleljük annak az előízét újra és újra itt ezen a földön, hogy az ismerős világ legyen nekünk, mire oda jutunk. Mert olyan sokat merítettünk a te jelenlétedből, a te dicsőséges jellemet szemléléséből, abból a tapasztalatból, hogy hogyan adhatjuk át a mi terheinket teljesen néked, hogyan bízhatjuk rá magunkat mindenestől a te kegyelmedre és gondviselésedre. Kérünk, Urunk, áldj meg minden jelenlévőt, mindenkit a maga szükségletei szerint, és add, hogy minél megterhelőbb, minél zaklatottabb a világ körülöttünk, ahogy a te eljöveteled felé haladunk, mi annál mélyebbet, többet merítsünk ebből a nyugodalomból, és azt a békességet mindig, minden körülmények között meg tudjuk őrizni. Amen.

0: A mai alkalommal meghirdetett előadás címe a figyládával kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy maga ez a szó is inkább csak a régészetet alapul vevő kalandfilmekből ismert leginkább, mert ahhoz, hogy valaki a figyládát, mint a Bibliának egy központi értés szerepet betöltő tényezőjét ismerje, ahhoz az Ószövetségben mindenképpen jártasnak kell lennie. A zsidó történelmet ismernie kellene, és még akkor is meglehetősen sok titokzatosság kapcsolódik ehhez a tárgyhoz. A legtöbb fiatal az elveszett figyláda fosztogatói film kapcsán szerzett némi ismeretet a figyládáról, ami a filmben külső megjelenését tekintve igen sok hasonlóságot mutatott azzal, amit a Bibliában a leírások kapcsán láthatunk, de azok a misztikus körülmények és kígyóval tett barlang közepén és nem tudom miféle egyéb szinte okkultizmussal társuló jelenség, az mondjuk a Bibliától idegen. A figyládával kapcsolatban annyit tudunk, hogy elveszett. Azt is tudjuk, hogy mikor veszett el. Valamikor időszámításunk előtt 605 és 586 között. Ez a két időpont öleli fel azt az időkeretet, amikor is Izrael meghódoltatott, pontosabban Júda, mert akkor már csak a déli országrész funkcionált, az északi már korábban az asszír hódításnak áldozatul esett. Tehát Júda Izrael területének a déli szekciója őrizte meg valamennyire a szuverenitását erre az időre, de miután ezek vazalus királyok voltak, tehát a Júda élén álló királyok némileg a mindig fennálló világhatalom kénye kedvétől fügtek, mert ahhoz kevés volt az erejük, hogy önerőből talpon maradjanak, és a hatalmas befolyással és haderővel rendelkező világhatalmi tényező ellenében is megőrizzék a maguk önállóságát. 605-ben a Karkemiszi csatából hazafelé tartva még arra maradt egy kevés ideje, hogy megálljon Jeruzsálemnél, és elégtételt vegyen azért, mert hogy a király és néhány támogatója megtagadta az adófizetést, és próbált Egyiptommal szövetségre lépve némi ellenállást kifejteni a hódítóval szemben. Hazafelé tartta, hogy a Karkemisz egy csata színhelye, a Karkemiszi csatát 605-ben vívta Nabukodonozor Nékó fáraóval, és a csata döntetlen volt végül is, mert elszólította Nabukodonozort apjának a halálhíre. És ő maga sivatagon keresztül, hogy minél hamarabb hazaérjen, egy külön utat választott, de meghagyta a rangsorban utána következőknek, hogy intézzék el ezt a kis országot. 605-ben tehát Jeruzsálem és Júda bizonyos értelemben véve a babiloni birodalom fennhatósága alá került. Elvesztette önrendelkezési jogát, és azért, hogy többet ne nagyon legyen kedve lázadni, előkelő családokból való foglyok egész sokaságát vitte magával a babiloni sereg, hogy azután Egyiptomban némi átnevelésnek kitéve őket a szolgálatába állítsa. Azért kellett ilyen gyorsan hazamenni a Nabukodonozornak, mert ugye minden király halálát követően trónviszályok jelenhetnek meg, és aki mondjuk éppen a fővárosban van, kedvezőbb helyzetben ezáltal, a papság támogatását is élvezi esetleg, akkor a trónutódlás szempontjából a helyzete is kedvezőbb, és ha ő nem ér haza időben, esetleg a papok támogatásával más valaki kerül a trónra, hát sietnie kellett, a helyi kultusznak megfelelően meg kellett fogni a Bél és Bélfia kezét, ugye ezek voltak ott a főistenek, és ez volt mintegy a beiktatási ritus, aminek nyomán és következtében aztán királynak lehetett tekinteni. Miután Izraellel, illetőleg Júdával nem igazán lehetett tartósan, békésen együtt élni, Nabukodonozornak 597-ben ismét fel kellett kelnie, és újabb fogolycsapatok elhurcolásával próbálta érzékeltetni, hogy a térség ura ő. De minthogy ez a terület állandóan nyughatatlanságáról híres, 586-ban egy utolsó döntő csapást mért Nabukodonozor Jeruzsálemre, a templomot is elpusztította, és elhordták a templomból az összes berendezési tárgyat, de rendkívül precíz emberek lévén, tehát nem a hordákra jellemző dúlás és fosztogatás jegyében történt a templom kifosztása, hanem ennek is kultikus jellege volt. Tudnik, hogyha az a gondolat élt, az az eszme élt a tudatukban, hogyha leigáznak egy népet, és annak a templomából elragadják a templomi edényeket, berendezési tárgyakat, ezzel közvetett módon kifejlésre juttatják azt, hogy az ő istenük erősebb, hatalmasabb annál az istennél, amelyikhez a meghódított nép imáiban fordult. Mert ha hatalmasabb lenne, akkor meg tudta volna védeni a népét, meg tudta volna védeni a templomát, és örködött volna a berendezési tárgyak fölött. Igen ám, de ebben a precíz leltárban nem szerepeltek a legfontosabb kultikus tárgyak. Nem szerepelt benne a frigyláda, az arany gyertyatartó, a szent kenyerek asztala, ezek mind-mind a templom berendezéséhez tartoztak, meg volt a maguk helye és szerepe a zsidó istentiszteletben, és a frigyláda ugye kiemelkedő szerepet játszott, mert az Isten ujjával írt törvény, a két kőtábla ebben volt található. Ennek a tetején található az a bizonyos sekina. Ugye tudjuk, hogy a frigyláda teteje egy tömör aranyból készült. Igen, szép szobrászati teljesítmény lehetett ennek az elkészítése. És a két egymással szemben álló angyal között jelent meg az Isten dicsősége, amikor Izraelt a maga jóváhagyásáról biztosította. Hát ez egy kép jobb híján erről az ábrázolásról. A tábla, illetve a láda fedele látszik a két angyallal, és közte az a fényesség, az az Isten jelenlétét lett volna hivatott ábrázolni. Csak azért mutatom fel, mert ilyen lehetett. Az angyal ábrázolás az nem biztos, hogy ilyen volt, hogy ez az arany pártázat itt volt körben a fedél tetején, ez biztos, és hogy a ládára gyűrűket erősítettek, hogy abban rudat lehessen helyezni, hogy a láda cipelhető legyen, ez is biztos. Ha elgondoljuk, hogy ennek a ládának a fedele egyetlen darab arany, és hogy kívül és belül egyaránt aranyborítása volt, tudjuk, hogy az arany fajsúlya messze magasabb, mint a vasé, tehát el lehet képzelni, hogy ezt a ládát meglehetősen nehéz volt cipelni. Például ökrös szekéren szállították. És egy alkalommal megbillentés, ez egy bizonyos uzzal, a Szentírásnak egy mellékszereplője, meg akarta tartani, hogy le ne essen, mert ugye féltöltött kincse volt ez a zsidóságnak, és hát a halálát okozta, mert avatatlan kézzel nem illetékesként nyúlt hozzá. A visszatérve tehát a gondolathoz, 586 az utolsó dátum, ami még a ládával összefüggésben megemlíthető. Tudnék, érdekes módon ebben az időkeretben, amikor az első meghódolás 605-ben és az utolsó mondjuk 586-ban bekövetkezik, a közbenső idő meglehetősen gyér a történetírás oldaláról. El lehet képzelni, hogy egy fennhatóság alá vett városban és országban mennyire lelassult a közélet, és hogy mennyire nem igazán volt pezsgő az emberek hétköznapi élete. Egy dolgot a hagyomány viszont feljegyzett, hogy a ládát, a frigyládát elrejtették. Elrejtették mégpedig egy barlangban. És egy Ron Wyatt nevű amatőr régész elkezdett gondolkodni, és felvetette azt a kérdést, hogy egy ekkora tárgyat, előbb utaltam rá, hogy ezt a tárgyat viszonylag nehéz cipelni. Ennek a tárgynak terjedelme van.
1: egy osromlott városból kivinni megint csak nehézségekbe ütközik. Tehát valami olyan helyet találhattak ennek a bizonyos ládának, ami még az ostromgyűrűn belül volt. Mert a zsidó hagyomány többek között azt is említi, hogy talán Egyiptomba menekült a zsidó papság és nemesség egy része, és Jeremiás prófétát is magukkal hurcolták, és az út során rejtették el, vagy veszett el a frigyláda. Amit igazán tudni lehet az az, hogy egy barlangban tűnt el, és hát ez a bizonyos Ron Wyatt különféle számításokat végzett, és megalapította, hogy az ostromgépek hatótávolsága, általában az ostromgyűrű hatótávolsága 300 méternél nem nagyobb. Tehát a város körül mint egy 300 méteres távolságot feltételezve húzott egy kört, és azt gondolta, hogy a frigyládát talán ezen belül kell megtalálni. Igen, alapos ember volt, és a Biblia olvasása is meglehetősen imponáló, mert nem felszínesen olvasta a Szentírás lapjait, hanem megpróbált elidőzni, megpróbált eltöprengeni az egyes kifejezések felett. Csak egy pici kis kitérőt hadd tegyek ebben a vonatkozásban. A kivonulás történetét olvasgattam nem olyan régen, és az ember olyan gyorsan napirendre tér afelett, hogy Egyiptomot 10 csapás érte, hát úgy kell, nekik gondolják, egyesek, megérdemlik, de nem keres az ember mélyebb összefüggéseket, nem gondol arra, hogy vajon azt a társadalmat ez hogyan érintette, milyen állapotok uralkodtak. Azután, hogy mondjuk megjelentek a különféle csapások és a helyzet, és az élet egyre nehezebbé és nehezebbé vált, hogy például hogyan oldották meg azt a káoszt, ami az életfeltételeknek ilyetén visszaszorulása kapcsán jelentkezhetett. A telelamarnai levelekben találtak egy írást, amit az egyiptomi fáraó felesége küldött a Hettita királynak, és ez így kezdődik, hogy a király meghalt. Nincs fiam. És ha neked sok fiad van, akkor küldj el egyet azok közül, hogy legyen nekem férjem, mert lealacsonyító lenne számomra, hogyha a szolgák közül kellene férjet választanom. Ugye ez egy olyan érdekes levél, mert általában nem szoktak az uralkodók dicsekedni egy országban fennálló rendezetlenséggel és káosszal. És ez közvetett utalás arra, hogy a kivonulás kapcsán a király ugye belefulladt a Vörös-tengerbe, az elsőszülött fiú az elsőszülöttek halálakor halt meg, tehát nincs király, nincs trónörökös, valaki kell, aki a hatalmat megragadja, és hát legalább királyi vérből származó legyen az illető, és ezért a királynő a Hetita királyhoz fordult, hogy segítsen neki ebben. Közvetett utalás. A 19. dinasztiában, ugye a 18. dinasztia volt a kivonulás időpontja, és rögtön utána a következő dinasztia nyilván gyorsan a nyomába léphetett, nem volt király, nem volt trónörökös, és hát a korabeli feljegyzések talán arról tudósítanak, hogy valamilyen vezető ember, talán a katonaság egyik kiemelkedő embere, aki valamilyen oknál fogva nem vonult ki a sereggel, hogy visszahozza a rabszolga népet, otthon maradt, és ő lett a 19. dinasztián belül az első uralkodó. Nos, amikor birodalomváltásra kerül sor, és dinasztiaváltásra, akkor általában azt szokás tenni, hogy az előzőt minősítjük, hogy a mi nagyságunk az annál nagyobb és fényesebb legyen. A helyi történetírás több oknál fogva nem foglalkozott ugye a katasztrófák ecsetelésével. Egyrészt azért, mert a korabeli szokásoknak megfelelően írástudó, csak felső körökből származó ember lehetett. Ha valaki felső körökből származott és a fáraó szolgálatában állt, vagy netántán a hadseregben teljesített szolgálatot, akkor minden bizonnyal azok között kellett legyen, akik kivonultak a zsidók után, hogy visszakényszerítsék. Tehát egyrészt írástudatlan emberek bősége, írástudók hiánya a magyarázat arra, hogy nem történtek feljegyzések sem a tízcsapásról, sem pedig a kivonulás kapcsán az egyiptomi sereget ért óriási vereségről, illetve kudarcról. A másik pedig az, hogy általában az uralkodók nem szoktak a kudarcról beszámolni, illetőleg ha mégis szólnak róla, akkor a kudarcot is próbálják győzelemnek és diadalnak feltüntetni. De a következő dinasztia már az előzőeket lejárathatja, mert hogy hát nem az ő leszármazási ágán éltek azok az emberek. Tehát a 19. dinasztia korából származik egy Ipuver papírusz. Ipuver talán az írástudó volt, aki írta, és a megszólalásig a Bibliával azonos módon ecseteli a tízcsapás körülményeit, annak a konzekvenciáit, hogy éhség uralkodik, hogy nincs mit enni, hogy mindenütt vér van, a folyók vérré váltak. Tehát az a hatalom, amelyik ezt átélte, az erről nem ad tanúbizonyságot. A következő már beszélhet róla. Tehát itt közvetett bizonyságaink vannak arra vonatkozóan, hogy ez az óriási katasztrófa, a tíz csapás nyomorúsága valóban sújtotta Egyiptomot, és ennek nyomán dinasztiaváltásra került sor. Na most mindezt azért mondtam el, mert hogy az ember nem gondol konzekvenciákkal. A Fridláda összefüggésében ez a maga helyére úgy kerül, hogy nem hagyhatták el tehát a várost a Fridládával együtt. Mert az ellenség rögtön észreveszi, ugye ne gondoljuk azt, hogy ezek rendkívül primitív és ilyen lovas nomád népek voltak, akiknek nem túl sok volt a fejében, hanem ezek magasan civilizált népek voltak, és titkos szolgálattal és egyebekkel, tehát nem lehet azt gondolni, hogy bármit meg lehet tenni az óruk előtt. Tehát az ellenség rögtön érzékelte volna, hogyha valami a városkapun kívülre kerül, mert ezt több ember keltett volna vigye. Amellett, hogy nyilván el is ragadták volna, mert hihetetlen értéket képviselt. Ugyanakkor ez volt az istentisztelet központi tárgya. Még inkább kifejezte volna azt, hogy Izrael istene képtelen megvédeni a maga gyermekeit. Tehát arra kell gondolnunk, hogy valahol Jeruzsálem területén rejtették el. Ez a Ron Wyatt, nem tudom, kicsit gyanúsá teszi magát azzal, hogy sok olyan felfedezést tett, amire mások nem voltak képesek. A Vörös-tengerben, ugye a múlt alkalommal mutattam az átvonulásra, a kivonulásra és a Vörös-tengeri átkelésre vonatkozó képeket, és láttuk, hogy a tenger mélyén, nem is olyan nagyon mélyen, de a tengerben ott voltak a harci szekerek maradványai, a megfelelő küllőszámmal azt jelezve, hogy ezek valóban annak a dinasztiának a katonái voltak. És Ron Wyatt és a két fia ott búvárkodott, és ott készítették ezeket a bizonyos tengeralatti felvételeket, a kerekekről, küllőkről, szekérmaradványokról, és valószínűleg, amikor az ember annyira belefeledkezik a munkába, az efféle tevékenységbe, akkor az egyéni biztonságával nem számol annyira, hihetetlenül felégtek. És haza kellett menniük. De csak két üres hely volt a repülőgépen, az egyik fiú tüdőgyulladást is kapott, ezt gyorsan repülőre tette az apa, neki volt 3 napja a következő gép indulásáig, és hát mit csináljon egy ember, aki le van égve, hát felöltözik, hogy a napnak ne tegye ki magát, és a régészet iránti elkötelezettség jegyében pedig ott kóborolt Jeruzsálem utcáin. És elment a Golgota hegyére is, ez egy helyi látványosság, és felfigyelt valami érdekesre, hogy ott a hegy tetején, ugye ez a Koponyák hegye, ahol Krisztust keresztre feszítették, ott a sziklában egy repedés mentén egy mesterségesen kialakított üreg található, egy négyszögletes üreg, ami kiválóan alkalmas arra, hogy gerendákat mondjuk bele lehessen állítani, és a gerendákat megtartsa, esetleg a gerendák mellé éket ütve egyfajta stabilitást is nyújtsanak a felállított gerendának. És ugye hát egy az Isten dolga iránt elkötelezett ember mire gondol első helyen? Hát, hogy megdobbant a szívem, mert valószínűleg ez az a hely, hova Krisztus keresztjét állították. További fogodzó pont volt számára, hogy ott a sziklában egy óriási repedés volt. A Krisztus keresztefeszítésével kapcsolatos események arról számolnak be, hogy földindulás lett. Amikor Krisztus meghalt, akkor elsötétedett, illetve azt megelőzően már elsötétedett az ég, és valami hihetetlen vihar kerekedett földrengéssel, földindulással egyetemben, mint egy annak bizonyságául, hogy az egész természet gyászolja a teremtőjét. A templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt, és a templom épülete is, egy különben kolosszális, hatalmas épület is megrendült ennek a természeti jelenségnek a nyomán. Tehát ugye ott van a repedés, amit ugye ez a bizonyos amatőr régész az időszámításunk után 31-ben bekövetkezett földrengéssel hozott összefüggésbe, tudnik ekkor feszítették keresztre Krisztust. És bevillant az agyába, hogy ugye Krisztus áldozata véráldozat volt. Majd ki kell térnem, hogy az áldati rendszer hogyan működött Izraelben, hogy a figyláda szerepét is, helyét egy kicsit jobban megértsük. Csak most előzetesen annyit hadd mondjak el, hogy ez az ember arra gondolt, hogy a Krisztus vére egyrészt a szegek nyomán támadt sebekből, aztán a katona drasztikus beavatkozását követően, amikor az oldalába szúrt, Krisztusból vér szivárgott. És a Sekina, ez a bizonyos fényes helyezen a stilizált képen, az Isten dicsőségének a színhelye az áldozati rendszerben központi helyet foglalt el. Ez a kegyelem királyi trónus, ahogy például a zsidókhoz itt levél is fogalmazza, azt mondja, hogy a 4. fejezetben talán, hogy nekünk a kegyelem királyi trónusához bizalommal van menetelünk, mert hogy az ószövetségi áldozati rendszerben, amikor állatokat áldoztak, a pap felfogott valamennyit a vérből, és jelképesen mindig a Sekina felé hintette, hogy a figyládában lévő törvény, megsértett törvény ellenében véráldozat született, és a véráldozattal a törvényszegést elrendezetnek lehet tekinteni. És miután ez árnyékszolgálat volt a Biblia kijelentései szerint, valamit ábrázolt, valamit jelképesen kifejezésre juttatott, ami közvetett módon feltételezi azt is, hogy valamikor majd eljön a valóság. Tehát amikor Krisztus vére hullott, akkor ugyanide erre a helyre kellett hullania, gondolta ez a bizonyos régész. Hogy valamilyen módon és formában ide kellett jutnia, mert az nem igazán jelképes áldozat volt, hanem nagyon is valóságos. És bevillant az agyába, hogy a figyláda netántán itt van, a Koponyák hegye alatt. És a repedésen keresztül ide szivárgott le a vér, és az igazinak, az Isten igazi áldozatának a vére igazán a kegyelem királyi trónusára hullott. Hát ez a gondolat aztán nem hagyta békén, haza kellett mennie, mert ugye anesteziológus volt igazán a szakmája, tehát a régészettel csak amúgy foglalkozott. Ugye Amerikában nem tudom mennyire ismeretes az amerikai egészségügy. Ott meg lehet azt tenni, hogy az ember összegyűjt órákat, és akkor elmegy egy hónapra. Aztán visszamegy, és megint sokat dolgozik, aztán megint elmegy egy hónapra. Szóval az évi szabadság az nem úgy van, mint itt, hogy kezdi az ember 12 nappal, aztán minden két évben egyel megtetéződik, és még ez is a főnökök kénye kedvétől függ. Lehet úgy beosztani, főleg anesteziológusnak, ezt onnan tudom, mert a rokonságunkban Amerikában van egy anesteziológus, tehát tudom, hogy csinálja, hogy az év jelentős részét Hawaii-ban, meg Denverben, meg a Colorado-ban, mit tudom én, hol tölti, mert hogy dolgozik éjjel-nappal, szóval az a helyzet, hogy volt ideje ennek a Ron Wyatt-nek itt kutatni. És amikor lehetősége nyílott, fogta magát és visszatért. És elkezdett szisztematikusan kutatni ott, ahol feltételezése szerint ez a bizonyos mesterségesen kialakított kis négyszögletes üreg folytatódott. Tudni kell, hogy Jeruzsálemben három hegyvonulat van. Az egyik az Olajfák hegye, ahol Krisztus szívesen időzött, a másik a Templomhegy, és a harmadik pedig a Golgota. ez már egy kicsit a városon kívül van. De itt is emlékeztetnék arra, hogy ezt a várost sokszor lerombolták. Ugye a hegyeket általában völgyek választják el egymástól. És ahhoz, hogy a hegy alá be lehessen jutni, a völgyeket kell igénybe venni. De a völgyek már nem klasszikus értelemben völgyek Jeruzsálemben, mert a templomot lerombolták, a várost, az Antónia várat és a városfalat lerombolták. A silatófal maradt. Mit gondolunk arról, hogy vajon a törmelék hova került? Nem fölfelé szokták cipelni a súlyt, hanem lefelé. Tehát kitöltötte a törmelék ezeket a völgyeket. Tehát 7-8 méterre le kellett ásni ahhoz, hogy utána oldalirányú beavatkozással lehessen a tényleges régészeti feltárandó terület felé elmozdulni. Meg is tette, különféle akadályokkal, falakkal találkozott, és hát elképedve láttam az erről készült képeket, hogy rendkívül szűk kürtőkön keresztül nyomorgatta keresztül magát, hát és gondoltam kicsi rossz hiszeműen, hogy hát biztos valami pici kis ember, aki úgy mozogott az üregekben, mint a gyík. Aztán láttam csoportképet, ahol jelen van, két fejjel magasabb, mint a többi. És egy egészen robosztus nagy darab ember, na mondom, biztos kellett jócskán az üregeken tágítani, hogy ez azért ne akadjon el az üregben. Tudom, milyen egy üregben elakadni. Középiskolás koromban egyszer mentünk a barátom egy ilyen feltárásra, és beszorultam, a hátam fönnakadt, meg a mellemet éppen nyomta egy ilyen bütyök, és hát ha nem lett volna kint a barátom, aki a lábamnál fogva kihúz, akkor még mindig ott hasalnék. Meg az emberek klausztrofóbia rájön, meg minden, hogy itt most nem tud mozogni, pedig hát milyen jó lenne, nincsen tér körülötte. Na mindegy, nem csekély vállalkozás volt ez, és elértek egy bizonyos helyre, ott átbontották a falat, és mindenféle korhadék, meg ronydarab, meg efféle régészeti szempontból értéktelen törmelék lepte el ott a padlót, és nem akarom szaporítani a szót, végül rátaláltak egy másik kőfal érintése nyomán egy kőfülkére. A kőfülkébe be volt illesztve egy szarkofág, egy kőszarkofág. A szarkofágon keresztül haladt az a repedés, és a szarkofág fölötti sziklában is látható volt, aminek a külszíni megfelelője az általa a keresztefeszítés helyszínének tekintett helyről indult alá. Mire jó, hogyha valaki az orvoslásban járatos, nála volt egy kolonszkóp. Tudjuk, mi a kolonszkóp? A kolonszkóp ugye a kolona vastagbél. Akinek efféle gondjai voltak, azok tudják. Alulról bevezetett csőről van szó, ami el van látva a száloptikás világítással, és egy parányi kamerával is összekötetésben áll, és miután hajlékony, bent lehet vele különféle irányba mozdulatokat tenni, és ebbe a bizonyos szarkofágba bevezetett egy ilyen kolonszkópot. Nem ugye egy ilyen műszer nem arra való, hogy az egész területet megvilágítsa, vagy hogy összképet nyújtson, hanem hogy pásztázza mondjuk ez a maga helyén a bélfalat, akkor látja a monitor előtt ülő orvos, hogy hol vannak olyan elváltozások, amelyek aggodalomra akadnak okot. Tehát ez a műszer nem alkalmas arra, hogy mondjuk a figyláda egészét láttassa. De részleteket látott belőle. Látta az aranypártázatot. Az angyalok ábrázolásának egy bizonyos részét. Ugye mindjárt felvetődik a kérdés, meg van győződve arra, hogy a figyládát találta meg, mégpedig egy barlangrendszerben, tehát ezt a barlangrendszert feltételezte, és ennek alapján indult el. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Jeruzsálem templomát kialakították, akkor nem volt hallható a kalapácsnak és a vésőnek a hangja. És első közelítésben mindenki arra gondol, én magam is, hogy messziről hozták a köveket. Ugye az embernek mindjárt kínálkozik a megfelelő asszociáció, hogy a piramisokat is milyen óriási kövekből rótták össze, azok se ott helyszínen található kövek, valahonnan valamilyen általunk nem ismert ókori technikával és technológiával szállították oda. De hát nem egyformán jár srófra az agyunk. Ez az ember rájött arra, hogy hogy a templomhegy alatt kiterjedt barlangrendszer húzódik, és pedig mesterséges barlangrendszer, mert a hegy alól termelték ki a templomépítéshez szükséges köveket, és akkor valóban nem hallani a kalapásnak és a vésőnek a hangját. Mert ha valami a föld alatt történik, és a kövek felszínhozatala szempontjából csak egy szűk keresztmetszetű nyílás áll a rendelkezésre, akkor ahogy termelik ki a köveket, úgy nő az alatta lévő térség, és különféle termek, hogy a statikum és a stabilitás is megmaradjon, különféle termek, oszlopokra látott termek egész sora található. Ugye a templom meglehetősen nagy épület volt, ezért a kitermelt kövek mennyisége is nagy volt. És nem kellett elhagyni a várost, az ostromgyűrű alatt vergődő várost, tehát nem kellett áttörni az ostromgyűrűn, nem kellett az éj leple alatt osonni, hanem egyszerűen azt az üreget kellett újra igénybe venni, és ugye papok rejtették el a hagyomány szerint a figyládát, a papok pedig ismerték a templomépítés körülményeit is, ismerték a helyszínt, tudták, hogy hol van az az üreg, ahonnan alulról fölfelé nyújtották és húzták fölfelé a templom építésénél felhasznált köveket, tehát kínálkodott a lehetőség, hogy itt egy a közember számára ismeretlen közegben elrejthessék a figyládát. És az alaposságukat és a körültekintésüket is igazolja, hogy kőfülkét alakítottak ki, egy erre a célra készített szarkofágot is, tehát egy kőládát, ami valószínűleg megfelelt a figyláda méretének, és ezt ott elhelyezve ebben a kőfülkében úgy gondolták, hogy biztonságos hely lesz a figyláda részére. Rögtön felvetődik a kérdés, hogy ha ilyen nagyszabású régészeti lelet felfedezés történt, akkor miért nincs kiállítva mondjuk a British Múzeumban, vagy valamiféle előkelő helyen? Mi az oka annak? Én feltettem magamnak azt a kérdést, és itt is megfogalmaznám, hogy vajon kinek áll érdekében az, hogy a figyláda előkerüljön. Azon túl, hogy mondjuk régészeti lelet, a rajta lévő arany mennyisége vajon megéri-e magát a munkálatokat finanszírozó cégnek. Azt tudni kell, hogy a törmelék tetején lakóházak, lakónegyedek, üzletközpontok állnak. Tehát azt a területet belakta Izrael. Hihetetlen nagy városrendezésnek kellene megelőznie azt, hogy ez egyáltalán hozzáfogjanak. Azzal a módszerrel és abban a formában, hogy egy amatőr régész rátalált, és szűk kürtőkön oda eljutott, abban a formában és módon nem lehet igazán elhozni. Aztán arra is gondoltam, megint csak felvetve a kérdés, hogy kinek áll érdekében a figyládát onnan kiemelni, benne a 10 parancsolattal, hogy egy olyan keresztény világgal állunk szemben, vagy hát nem is szemben, de olyan keresztény világgal kell számolnunk, ahol különféle teológiai bravúroknak köszönhetően az hallatszik, hogy a 10 parancsolat az már nem igazán fontos. Mert hogy Krisztus a keresztre feszítette a törvényt. Tehát akkor most minek küszködni annyira azért, hogy esetleg a 10 parancsolat a maga eredeti mi voltában, az Isten újjával írt változatban felszínre kerüljön. Megéri-e? Netán, ha a 10 parancsolaton az van, ami van, és hát egyesek kezdenék mégis komolyan venni, akkor vallásos és teológiai struktúrákat kellene átalakítani. Ez pedig igen sok embert érint, akár milliókat is. Nem tudom, hogy megéri a kockázat. Illetőleg gondolhattam én. A másik pedig az Izraelben található, és főleg Jeruzsálemben található egészen különleges politikai helyzet. Egyik orvosbarátom járt kint, és egy különleges esetet mesélt el. Van a városban néhány demarkációs vonal, ami a különféle érdekeltségű embereket és lakóterületeket választja el egymástól. Például az egyik demarkációs vonal az egyik oldalán a másik érdekeltségű fél, emez oldalon a zsidók laknak, és van egy ház, és azon egy balkon. A balkonon egy létra, de már hosszú évek óta. És nem meri egyik fél se levenni a létrát, mert az egyik szára az egyik oldalon van, a másik oldalon van. És ha az egyik oldalról mászik fel valaki, hogy levegye a létrát, már csak hazárdírozásból is, a másik oldalról biztos lelövi valaki. És fordítva is igaz. Tehát amikor egy város ilyen megosztott, és amikor ez a bizonyos régészeti terület is egy megosztott város alatt van, akkor nem igazán nyúlnak hozzá. Igazán kutatni, tudományos munkát végezni csak békeidőben lehet. Akkor van rá pénz, akkor van rá érdeklődés, és akkor lehet háborítatlanul tenni ezt. Ugyanez érvényes például a Noé bárkája utáni kutatással összefüggésben is. Kurdok, lurdok és törökök, valamint irakiak és irániak érdekeltségi területén fekszik. Mindegyik kormánytól engedélyt kell kérni ahhoz, hogy ott kutatni lehessen. De a kormányok és a népek egymással szemben állnak. Tehát, hogyha engem mondjuk a kurdok elfognak, és nekem iráni engedélyem van, nem megyek vele semmire. Kiraknak, ha éppen meg nem vernek. A cuccaimat elveszik, ugye az efféle kutatáshoz komoly műszaki háttér kell. Szóval egyszerűen ezeken a helyeken az ottani etnikai és politikai társadalmi viszonyok miatt és zavargások miatt egyszerűen nem lehet kutatni. Most a rendelkezésemre álló nagyon rövid időben szeretném röviden felvázolni az Ószövetségi áldozati rendszert és az áldozati rendszeren belül a figyláda helyét és szerepét. Amikor egy izraelita vétkezett, akkor a vétkének megfelelő állatot kellett magával vinnie, oda kellett vinnie a pitvarhoz, tudnék, egy óriási pitvar vette körül a szent sátrat. A szent sátor két részből állt, az első részében folyt a mindennapi szolgálat, és a legbelső része volt az az elkülönített hely, ahol a frigyláda elhelyezkedett, és a frigyládában pedig a 10 parancsolat, leegyszerűsítve. Egy évben egyszer a főpap az egész népért végzett engesztelés jegyében bement a szentek szentjébe, hogy a sekina előtt megjelenjen, az Isten színe előtt. Különféle gránátalmák voltak rákötve és ráakasztva aranyból persze a díszes ruhájára, és csengők is, mert amíg a munkát bent végezte, és még életben volt, akkor a csengők jelezték, hogy életben van. A lábára kötél volt kötve, mert ha elhallgatott a cseng, akkor ki lehetett húzni. Mert ha nem felkészülten, nem lélekben igazán felkészülten és megtisztulva ment erre a helyre az Isten előtti szolgálatot végezni, akkor akár a halálával is végződhetett ez, mert az Isten így akarta nyilvánvalóvá tenni, hogy igen szentséges az a hely, ahol ő megjelenik. Amikor Mózes az égő csipkebokorból hallotta az Isten szavát, akkor az Isten első megnyilatkozása az volt, hogy oldd le a saruidat, mert szent az a hely, ahol te állsz. Ez nem kegyetlenség az Isten részéről, hanem érzékelteti az arányokat, Isten és ember közötti különbséget. Nem úgy váratlanul érhette a papot adott esetben egy eféle nehézség, az Isten elmondta előre, világos egyértelműséggel leíratta, hogy az ő szolgálata miben áll, milyen kritériumai vannak, mit kell a papnak tenni, mit nem szabad tennie, és hogyha ezeket a nagyon világos dolgokat figyelmen kívül hagyta mondjuk egy szolgálatot teljesítő pap, akkor a konzekvenciákkal számolni kellett. Na tehát visszatérve, valaki vétkezett, akkor kellett venni egy állatot, többnyire egy bárányt. El kellett vigye a pitvarhoz, és ott a paptól átvett késsel, minek előtte rátette a kezét az állat fejére, és megvallotta a bűnét, egy a paptól átvett késsel neki kellett megölnie az állatot. Mintegy azt akarta ezzel az Isten megértetni, hogy minden törvényszegésünkkel az általa hozott áldozat életét oltjuk ki. Ez meglehetősen súlyos lelki teherként nehezedett nyilván minden izraelita lelkére, és valamelyest fékező erő volt, visszatartó erő volt a bűnök elkövetése kapcsán. ugye egy kis bárányt, egy ártatlan kis lényt, aki nem ártott senkinek, csak úgy durván lemészárolni, az megrendítő emberi cselekedet. A pap a felfogott vérrel, mert nyilván ő volt az, aki ott segítkezett, a felfogott vérrel elment a szentélybe, a két légterű szent sátornak az első részébe, és a belső részt, ahol a figyláda volt, a külső résztől elválasztó kárpit előtt hintett ebből a vérből, annak kifejezéseként, hogy az áthágott a megsértett törvény ellenében engesztelő áldozat mutattatott be. És ez az engesztelő áldozat Krisztus engesztelő vérére mutatott előre. Mert hadd idézzem a zsidókhoz írt levél egyik nagyon sokat mondó kijelentését. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvashatjuk erről. Azt mondja itt a 24. vers, a 9. fejezet 24. verse Krisztusról. Nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment a Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Aztán így olvasnám a 8. fejezet első két versét. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek, ama az igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Ez a két olvasott igej arról beszél, hogy a mennyei mintára készült a földi. Tehát az Istennek a megváltási terve vonatkozó elgondolása a mennyben a valóságot példázza, és hogy az emberek számára érthetővé legyen és megragadhatóvá, ezért annak megfelelően emberi közegben hasonló istentiszteleti eljárást honosított meg. Aztán azt mondja itt a 9. fejezet, hogy annak okáért az első szövetségnek is megvoltak a maga istentiszteleti rendtartásai, mert sátor építetett, az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal, a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A másik Kárpátion túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentjébnek, melyben volt az arany füstölőoltár és a szövetség ládája beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykors és Áron kihajtott veszélye, meg a szövetség ládája. Aztán itt a 7. vers pedig arról beszél, hogy a pap egy évben egyszer, az előbb erre már kitértem, megjelenik, és a 14. vers mondja ki a lényeget, de talán a 11-től olvasom. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált az eme világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Amikor Ábrám Izsákot akarta feláldozni, aztán az utolsó pillanatban, amikor már emelte a kést, akkor egyszer csak a mennyből szózat hallatott, és azt hirdette, hogy megállj, most már tudom, hogy Isten félő vagy, mert nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. És Ábrahám hátrafordulva, hogy megnézze, hogy ki szól, látott egy kost a szarváinál fogva fennakadni a bokorban, de előzetesen, amikor a fiával együtt ment a hegyre, és a fiú egy gondolkodó fiatalember feltette a kérdést, hogy apám, itt van a fa, itt van a tűz, hol van az égő áldozatra való bárány? És Ábrám akkor kétségbeesésében, mint egy kitérve a kérdéssel, azt mondta, hogy az Isten majd gondoskodik. A megváltási tervnek ez a leglényege, hogy az Isten majd gondoskodik. És amikor ott egy szarvánál fennakadt kosra találtak, ez közvetett módon jelezte azt, hogy az Isten gondoskodik helyettesről. Míg az ószövetségi időkben jelképes áldozatok formájában kellett gyakorolni azt a hitet, ami az eljövendő mesiás megáldozására irányul, addig nekünk, az új szövetségben élőknek már bizonyos, biztos tudomásunk van arról, hogy a valóság eljött, hogy Krisztus megáldoztatott. És mindaz, ami a figyládával összefüggésben az ószövetségben történt, az erre az egyetlen és megismérhetetlen áldozatra mutatott, hogy Krisztus a Golgotán, ami húsvéti bárányunk, hogy mondja Pál apostol, ami húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. És a húsvéti bárány vére is, és a bakok és a bikák vére az azt megelőző áldozati rendszerben mind-mind a Sekina felé irányult. Tehát a frigyláda tetején található kegyelem királyi trónusa felé. És most megint hadd idézzem a zsidókhoz írt levél kijelentését. Azt mondja itt egyfajta felhívás formájában, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát itt Pál apostol a Sekina kifejezést használja, nyilván a görög megfelelőjét. A kegyelem királyi trónusára utal, ahova Krisztus áldozati vére hullott, örök váltságul, engesztelésül. Hogy az idegen nyelveket kedvelőknek is kedvezünk egy kicsit, a Bibliában ez a bizonyos fedél, ez a kaporet. És a káfar szóból származik, ami elfedezni, eltakarni jelentéstartalommal bír. Tehát ez közvetett módon kifejezi az Istennek az ember bűnére vonatkozó megoldását, hogy az Isten magára vállalja az ember bűnének büntetését, elfedezi, és a kegyelem királyi trónusa nem egyéb, mint a kaporet, a fedél. Hogy a ládában lévő 10 törvény megsértés ellenében az Isten a maga részéről gondoskodott megoldásról. Sokan felteszik a kérdést, és Wolter is a maga pökhendi módján megfogalmazta, hogy az Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Mert mit tehetne más? Tehát bűneinket nem tudjuk jóvá tenni, megmásítani, nem tudjuk, amit csináltunk, tehát nem tudjuk, ahogy a vízbe dobott kavics koncentrikus köröket formál és hullámokat gerjeszt, nem lehet meg nem történté tenni. Az Isten azonban olyan megoldást talált, hogy bár kegyelmet ad, és nem kér ellenében semmit, mert nem is tudnánk adni semmit, olyan módon ad kegyelmet, hogy az embert a kegyelem gesztusa, a szeretetnek ilyetén önfeláldozó megnyilatkozása eltántorítson a rossztól. És ezért mondja a Biblia azt, hogy az Isten jóság az, ami megtérésre indít. Van egy különös történetük a görögöknek. Vitatkoztak egymással a görögök, hogy kiben van igazán nagy szeretet. És hát a görög nyelv nem olyan lebecsülendő, mert legalább 4 szeretet fogalom van a görög nyelvben. 3-at hadd említsek. Az egyik az erosz. Ugye a különböző neműek egymás iránt táplált érzése. Többnyire a nemiségen, a nemek különbözőségén alapul, de mindenképpen megbecsülendő, hiszen ennek jegyében és kapcsán találunk rá az igazira, találjuk meg az életünk párját, szóval, és ezt komoly mértékig fel is magasztalták a görögök. A másik a filia. A filia az azonos neműek közötti barátság, de a szó legnemesebb értelmében. Ez a barátság, a másik megbecsülésére épülő szeretet viszony. Van azonban ebben a két görög kifejezésben azonosság. Mindkét esetben a szeretet a másik értékétől függ. Én azért szeretem azt a valakit, akit életem párjául választottam, mert tetszik, mert szép, mert nemes tulajdonságokat fedeztem fel benne, mert megédesíti az életemet. Tehát ez a szeretet, a szeretet tárgyának az értékétől függ. Én azért választok magamnak barátot, mert nem ezt szép tulajdonságokat fedeztem fel abban a másikban. És örülök, hogyha társágában lehetek. Tehát ez a fajta szeretet a másik értékétől függ. És ezzel függ össze ez a bizonyos görög elgondolás. Tudnék, Admetos, egy minden szép tulajdonsággal felruházott fiatalember élt valahol valamikor a görög időkben, ha el lehet képzelni igazán nemes és szép jellemvonásokat, ez valamennyinek az összességével rendelkezett. Hát Admétosz halálosan megbetegedett, és a korabeli bölcsek azt mondták, hogy Admétosz csak akkor maradhat életben, ha valaki feláldozza az életétért. Tehát egy ilyen jó emberért, egy ilyen erkölcsileg tökéletes valakiért talán csak feláldozza az életét. Megkeresték a szülőket, azt mondták a szülők, hogy a puszta gondolatára is meghasad a szívük, hogy Admétoszt el kell veszíteniük, de nincs erkölcsi bátorságuk ahhoz, hogy az életüket feláldozzák érte. Kérdezték a barátokat is. Ugye a bajban már sokkal kevesebb van belőlük. De a barátok is hasonlóképpen reagáltak, hogy nem. Szóval ezt azért mégse, ezt ne kérje tőlük senki. És akkor előállt Admétosz kedvese, és azt mondta, hogy Admétosz annyira nemes lelkű, és annyira szép jellemmel rendelkező valaki, hogy Admétosznak mindenképpen élnie kell. Admétoszra szüksége van a társadalomnak, szüksége van az emberiségnek. És ekkor hatalmasan felújongott az egész görög filozófus tábor, és azt mondták, na ez a szeretet. Amikor valaki annyira szereti a másikat, hogy az életét is képes odaáldozni érte. És feláll Pál apostol, és azt mondja, hogy nem ez a szeretet. És feláll János apostol, és azt mondja, hogy nem. Mert az igazi szeretet nem attól függ, amire irányul, vagy akire irányul. És pont, mintha csak ebből az esetből táplálkozna, Pál apostol a következőket mondja a római levélben. A római levél 5. fejezetében, így olvasom. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az a szeretet, ami a Bibliában egy egyenlet formájában is tetten érhető, tudni, Isten a szeretet, az előemített görög szavak egyikét sem használja, hanem egy újat helyettesít be, ez az agapé. Az érdemekre nem tekintő, a másik értékétől nem függő szeretet. És olyan szeretet, ami ráadásul értéket teremt abban, amire irányul. És ez húzódik a bibliai megtérés fogalom hátterében is. Tudnék, én az önmagam körül forgó, az önző, a magam hasznát kereső ember, az Isten szeretetének, meg nem érdemelt szeretetének és jóságának az érintésétől egyszerre csak megváltozom. Ez a megtérés. Az értékrend megváltozása. Értéket teremt abban erkölcsi értelemben véve, amire irányul. Az ember mássá lesz. Az apostol nem egyszer mondja azt, hogy ti egykor ilyenek voltatok. Káromkodók, dobzódók, mértéktelenek, kiszákosok, és most pedig az Isten gyermekei, ami nem csupán egyfajta státuszbeli különbség, hanem minőségbeli különbség. Mert a szeretet, ami Krisztus áldozatában megnyilatkozik, a meg nem érdemelt isteni jóság megnyilatkozása értéket teremt abban, amire irányul. És a figyláda erről szól. Lehet, hogy soha nem fog felszínre kerülni. Lehet, hogy ott marad a Golgota hegye alatt abban a bizonyos barlangrendszerben. De a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény változhatatlanságát és a figyláda tetején a sekina, az Isten dicsőségének a székhelye pedig, és maga a kaporetta fedél, az Isten mentő szándékát hirdeti. Mi, erkölcstelenségre könnyen hajló emberek, lehetünk a szó klasszikus értelmében és abszolút értelmében erkölcsösek, ha engedjük, hogy az Isten jósága megtérésre indítson.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment, az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És akkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt. Mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember. Már lehet számolni a hazugság, de egy, oda sem ment, kettő, a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elég gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szövegösszefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéd előn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Most az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk: Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, a level többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja: Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények, a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni. Most sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek, és hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végig vonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset óta. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezzék, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk már az Ószövetségben is sokszor, idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét, ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Ezt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan. Mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e, és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok én is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározása és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan istentiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a szánkban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre. Ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól: mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű, ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. Ennek közelmúltban jelent meg az egyik Magyar Napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyek tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőbben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy köpönyek tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magasrangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet. Ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyelt fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, világ, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatuk árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása és a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal ugye, történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ahogy még sokaknak a Bibliájában még ott olvas, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához múl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valóság az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, úgy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi, szellemi, vallási hagyományaink. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről, a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, ha csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, Szentlélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül adják. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött. És ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékül szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit élő pólyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal. attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyveske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha, kicsit későbbi, de mégis még a Biblia iratok keletkezéséhez közeli időből való elég egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy minden kor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hogy Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már régies kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és biztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Istenismeret és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggésekkel rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés, és ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha, hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az Isten ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végsőkig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jobb könyvében olvasunk, hogy a Jobb könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jobb, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igéjét, ez nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

is mindannyiótokat. Innét Nyíregyházi közösségből is, Máté Szalkáról is, Tiszaújvárosból is, Tiszavasváriból, bocsánat, kettőt mindig összekeverem. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik hosszú idő után újból közöttünk vannak. Testvéreim, a mi urvacsorai Isten tiszteletünkön hadd olvassam az evangélium szavait János evangélista feljegyzése szerint. János evangélium a 6. fejezetéből szeretném olvasni az igét az 53. és 54. versben foglaltak szerint. Lapozzuk fel tehát a mi Bibliánkat, és János evangélium a 6. fejezetéből olvasom az igét az 53. és az 54. versben. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Az életünknek a legnagyobb ajándékáról beszél itt a megváltó. Tudnélik, az életünkben a legnagyobb ajándék az, amikor mi bizonyosságot nyerünk itt belül, arról, hogy az Isten szeret bennünket, megmentett bennünket. Életünk van az Istenben. És azok az emberek, akik pedig nem érik meg élve Krisztus megjelenését, azokat majd feltámasztja Krisztus az utolsó napon. Testvéreim, ez az életünknek a legnagyobb ajándéka, ez a bizonyosság, amiről beszélgettünk is az elmúlt egy órában. Mi emberek, akik átéljük és megízleljük jó esetben, és jó is, hogyha ezt megízleljük, hogy mit jelent a bűnnel szemben vergődni, küszködni, tehetetlennek lenni, kilátástalan harcot folytatni, és amikor az Istenhez felkiáltunk és hozzá megyünk, akkor azt is megismerni, hogy a Krisztusban megnyilatkozó kegyelem és szeretet felszabadítja a mi szívünket, megbocsátja a mi bűneinket, átformál bennünket, hatalmat ad az Isten, bátorságot ad nekünk arra az Isten, hogy ilyen nyomorult és veszendő embereket is képes az Úr hatalma és jósága megtartani, mint amilyenek mi vagyunk. És betölt bennünket ennek a bizonyossága és öröme, hogy megtalált bennünket az Isten, és az övéi lehetünk. Na hát ez a legnagyobb ajándék, amit mi itt a földi életünkben elnyerhetünk, és ennek igazán a titka abban rejlik, amit itt a megváltó megfogalmazott, hogyha az ő testét esszük, és az ő vérét isszuk. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Jézus testét enni, és vérét inni? Nagyon nem értették azok az emberek sem, hogy ez mit jelent, akik ott voltak Jézus körül, és akik hallgatták őt. Nem értették. Azt mondta, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Aztán Jézus elmondta, hogy ez nem szó szerint értendő, hanem az ő beszédével való élésről van szó. Azt mondta Jézus, hogy azok a beszédek, amiket én szólok néktek, az a lélek és élet, és hogyha az által eszitek az ember fiának testét és vérét, akkor nyerhetitek el azt az életet, amiről én most beszélek nektek. Testvéreim, a tanítványokra is elmondhatjuk azt, hogy azonban ők is csak később értették meg, hogy ez nem csupán a Biblia olvasását jelenti. A tanítványok is jóval később értették meg, hogy Jézus Krisztus testét enni és vérét inni, az nem csupán a Biblia olvasásából áll. És azért mondhatjuk ezt, mert a tanítványok is csak később jöttek rá arra, hogy az az élet, meg az a Krisztus testének az evése, meg a vérének az ivása, amiről beszélt, ami által élete van az embernek, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy el kell, hogy fogadják azt, és életnek kell, hogy tartsák azt, amitől korábban elfordultak, amit korábban elvetettek, ami korábban nem volt vonzó, ami korábban szégyelnivaló volt számukra is, mint a legtöbb ember számára. Amikor Krisztus arra készült, hogy az ő életét érettünk feláldozza, és ezzel
megnyissa az utat nekünk a mennyhez és az élethez, akkor a tanítványok számára Jézus nem volt vonzó, nem volt szépséges és nem volt dicsekedésre méltó. A tanítványok számára abban a helyzetben Jézus Krisztus inkább egy olyan megtagadni való, meg elárulni való, meg elhagyni való valaki volt, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és az emberektől elhagyat volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtettük, és mi nem gondoltunk vele. A tanítványok számára Krisztus ekkor nem egy vonzó győztes valaki volt, aki ő a mi mesterünk, és ő a mi urunk, és vele dicsekszünk, és jaj, de jó hozzá tartozni. A tanítványok ekkor Jézusban a vesztest látták. És ezért fordultak el tőle, és ezért hagyták Jézus Krisztust magára. Egy összetört embert láttak csak ő benne. Egy összetört, legyőzött vesztest láttak Krisztusban, és nem egyebet, és ezért a tanítványoknak később kellett azt meglátni, hogy amit Jézus érettünk cselekedett, ahogy hagyta magát megveretni, ahogy hagyta magát leköbdösni és megostoroztatni, ez Jézus számára nem a vereség volt, hanem ez a győzelem volt, és ebben van a mi győzelmünk is. Attól kezdve a tanítványok megértették azt, hogy ez nekünk az élet. Amit Jézus ott vállalt érettünk, a vereséget, az nekünk gyógyulást. Ahogy vállalta érettünk a megsebeztetést, az nekünk gyógyulás. Ahogy ő megaláztatott érettünk, az nekünk a felemeltetést jelenti. A tanítványok ezt később értették meg, hogy most bűneinkre van bocsánat. Nekünk tényleg életünk van az Istenben, és megnyílt a mennyi számunkra mindenféle ajándékával, ezért érdemes élni, és számunkra ez most már az erő forrásává vált. A keresztről való beszéd bolondság volt a görögöknek, és megbotránkoztatása zsidóknak. De azt mondta Pál, hogy nekünk viszont az Istennek erejét jelenti, mert mi esszük Jézus Krisztus testét, és isszuk az ő vérét, mert amikor mi feltekintünk a keresztre, akkor mindenféle emberi bizonytalankodás eltűnik, mindenféle reményvesztettség eltűnik, mindenféle megalázottság és mindenféle méltatlanság érzése eltűnik, mindenféle félelem, hogy majd bennünket ki fog megtartani, eltűnik. Mert a kereszten meglátjuk, ami nyomorúságos, rúdságos voltunkat, de meglátjuk az Isten megtartó szeretetének az erejét is. És nekünk ez élet, mi ebből élünk, ebből merítünk. Nekünk az erő és az élet forrása Krisztusban van. Nagyon szépen fogalmaz erről testvérünk Ellen Gould White, amikor az Apostolok története című könyvében azt írja, szó szerint nem emlékszem rá, csak a lényeget mondom, szerintem sokan emlékeztek erre az idézetre, hogy Pál apostolt, amikor elfogta a csüggedés és elfogta az erőtelenség, ő is ember volt. Vagy egyáltalán az ő szolgálata körüli küszködések és nehézségek, akkor elég volt neki feltekinteni a keresztre, és újból életet nyert, és ment tovább. Jézus Krisztus testét ette, és az ő vérét itta. Szeretném feltenni a kérdést, testvéreim, hogy a számunkra miért élet Krisztus teste? Miért élet Jézus vére? És mit jelent az, hogy mi ezt esszük? Mit jelent az, hogy ezt isszuk, és ezáltal nekünk életünk van? Ez mit jelent? Máshonnan szeretnék olvasni. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből szeretnék olvasni néhány igét. A zsidókhoz írt levele Pál apostolnak a 12. fejezetében az első 4 versében a következőket hangsúlyozza számunkra. Tehát a zsidó levél 12. fejezetének az első verseit olvasom. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőire Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől,
hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Azzal kezdődik Pál apostol zsidókhoz írott levelének a 12. fejezete, hogy bennünket sok bizonyság vesz körül. Sőt, olyan sok bizonyság, hogy szinte a bizonyságoknak a fellege. És ezek a bizonyságok olyan értelemben bizonyságok számunkra, utal az írás a 11. fejezetben leírt hithősökre, az Ószövetségben, ugye az apostol végig sorolja őket, hogy ők győztes emberekké váltak, hitben győztes emberekké. Nekik is sok akadályt félre kellett tenniük az útjukból, sok megkörnyékező bűnt le kellett győzni, és ebből meg kell értsük azt, hogy ők is valahonnan merítették ehhez az erőt. Ők sem magukban csinálták ezt végig, hanem ők is az Isten szeretetét szemlélve, és az Isten jóságába belekapaszkodva, és az ő erejéből merítve járták végig az ő útjukat, hogy hitben győztesek lettek. Ábrahámtól kezdve, Nehémiáson keresztül sorolhatnánk. Hitben győztesek voltak. Tehát ez nem egy járatlan út. Ez a Krisztus követése az nem egy kudarcra ítélt vállalkozás, ez nem egy új tapasztalat, hanem azt mondja, hogy már azok az emberek is, akik Krisztus földrejövetele előtt születtek és éltek, azoknak is szinte a fellege vesz bennünket körül, hogy a hitben ilyen győzelmeket lehetett aratni, ahogy ezek az emberek aratták a győzelmet. És utána bennünket szólít meg az apostol, és azt mondja, hogy mi is, akiket körülvesz ezeknek a bizonyságoknak a fellege, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, mert ami előttünk van, testvéreim, ugyanúgy küzdőtér, mint ami mögöttünk volt. Az előttünk álló dolgok is küzdőteret jelentenek. Nem tudjuk, hogy melyikünkre mi fog várni ebben az évben, a következő évben, nem tudjuk. Valahogy próbálunk reménykedni abban, hogy az Isten nem ad felettébb próbákat, felettébb nehézségeket, nem kell elterülni, nem kell elveszni, valahogy majd az Úr ereje bennünket meg fog tartani, de arra kérlel bennünket az apostol, hogy kitartással fussunk, és ebben a kitartásban azt hangsúlyozza, hogy tegyünk félre minden akadályt. Nagyon sok akadály van az életünkben. Mindannyiunk életében nagyon sok akadály mered, és a megkörnyékező bűn is állandóan vissza akar bennünket attól tartani, hogy célegyenesen menjünk, és csak Krisztusra tekintsünk, és csak az Isten szavát halljuk, és csak a magunk feladataiban járjunk. Nagyon sok minden vissza akar bennünket ettől tartani, és azt mondja az írás, hogy kitartással fussunk, és ne adjuk fel. És hogy hogyan nyerhetünk mi emberek ehhez a kitartáshoz erőt, hogy ebben mi megmaradjunk, és félre tudjuk tenni az akadályokat, le tudjuk győzni a megkörnyékező kísértéseket és bűnöket, azt mondja, hogy nézzünk valakire. Nézzünk Krisztusra. Ha régen az emberek úgy győztek, hogy mindig az Isten szeretetéből merítettek, akkor nekünk is ott van az Isten szeretetének és az erejének a forrása, ott van a biztos kinyilatkoztatása, ott van a megragadható erőforrása Krisztusban. És azért nézzünk Jézusra, mert ő a hitet nem csak elkezdte, hanem be is fejezte. Jézus Krisztus győztes lett a hitben. És a kereszt szenvedésében láthatjuk az ő győzelmének a csúcsát. Jézus hitbeli győzelme az a kereszten teljesedett be, amikor Krisztus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett, legyőzte az ellenségünket, legyőzte saját testében a bűnt és a bűn minden kísértését, és ezért mi egy olyan valakire tekinthetünk, aki nem csak példa nekünk, hanem akiből mindig meríthetjük annak a bizonyosságát, hogy így szeret bennünket az Isten, hogy ezt Krisztus vállalta értünk. Van segítségünk, és van biztos támaszunk, van az erőnek egy biztos forrása, mert az ember, amikor erre tekint, amikor azt vizsgálgatja, hogy Jézus miért volt olyan, amilyen az emberekhez, az atyához, a mindennapi dolgaiban, miért tűrt értünk, és miért voltunk neki olyan fontosak, hogy mindvégig szenvedte a gyalázatot és a kínokat, akkor ebből a szemlélődésből mi is erőt kaphatunk,
hogy akkor mi se panaszkodjunk, és mi se nyafogjunk olyan meglehetősen sokat, hanem mi is elnyerhetjük ezen szemlélődés által az erőt és a megtartást minden napon. Milyen jó, hogy ez az erőforrás az rendelkezésünkre áll, de testvéreim, az a nagy kérdés, hogy mi merítünk ebből. Jézus Krisztus testét enni és vérét inni nem a negyedévente eljövő urvacsorázást jelenti. Hiszen nem csak a negyedévente ránk váró urvacsorakor van megkörnyékező bűn, meg akadály, amit félre kell tenni, hanem minden napon. És nekünk minden napon ebből az erőforrásból szabad meríteni. Hogy milyen jó, hogy van erőforrás, azért azt látjuk a világban, hogy attól függően, hogy az embereknek ha fiatalok, ha idősek, és hát attól függően, hogy éppen mit akarnak elérni, megtalálják azt, hogy honnan merítsenek. Szóval megtalálják azt, hogy mi legyen az a megragadható példa, vagy az a vonzó előkép, amire ha ránéznek, akkor az mindig erőt ad. Hány ember van, aki abból merít erőt, hogy visszatekint a történelmnek XY helyzetére, és nagyon jó neki szemlélni azokat az embereket, akik egy jó ügyért képesek voltak az egész életüket odaáldozni. És ő nekik ahhoz, hogy egy jó dologban az igazságért kitartsanak, és ne adják fel, és ne azt mondják, hogy hát ez nekem már nem éri meg, és nem csinálom tovább. Az mindig jó visszatekinteniük, és látni azokat az embereket, hogy na de hát ők végigcsinálták. Hát ők valahonnan kapták az erőt. Hát nekik fontosabb volt az igazság ugye az életüknél is. És ezekre visszacsatolnak emlékezésükkel, ezekre visszagondolnak, és erőt merítenek. Tehát van forrásuk nekik is. Már gyerekkorban tapasztaljuk azt, én sem voltam kivétel, amikor a szobámnak a fala tele volt futballistákkal, meg tele volt a kedvenc énekeseimmel, meg együtteseimmel, meg tele volt a kedvenc filmsztárjaimmal. Miért? Mert ők voltak a szépek. És ők voltak a vonzók. És én is olyan szeretnék lenni, amilyenek ők. Az emberek találnak maguknak példát. Találnak embereket, példákat, akikre tekintettel mindig inspirálást nyernek ahhoz, hogy na, ezen az úton kell, hogy menjél, és majd olyan leszel, mint ők. És aztán, igen, az emberek olyanok lesznek, mint mások, mert mások a példák, mert emberiek a példák. Testvéreim, nekünk mérhetetlenül nagyobb példánk van. Nekünk többünk van, mint ezeknek az embereknek. Mi más szemlélhetünk, más az erőforrásunk, más az a valaki, akinek az életére visszatekintünk, és azt látjuk, hogy az erőforrása lehet számunkra. Testvérek, tekinthetünk mi Krisztusra olyan értelemben, hogy Jézusban mindig szemlélhetjük az Isten szeretetét, ezért a bűnös világért és a saját magunk életéért is. Az emberi történelemben nincsen nagyobb dolog, mint az, hogy Krisztus megszületett erre a világra és eljött értünk. Nincs ettől nagyobb dolog. Mégis csodálkozunk, hogy mi is sokszor azok sorába tartozunk, hogy az egész világot figyelembe véve, hogy azért nem mindig a legnagyobb dolog körül jár az eszünk, nem? Azért nem mindig. Pedig ez a legnagyobb dolog. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta az Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. Sajnos mondhatjuk, hogy a menny sokkal inkább várta ezt a pillanatot. Az Isten angyalai, akik tudták azt és látták azt, hogy a beteg emberiségnek szabadító kell és megváltó kell. Várták ezt a pillanatot. Jézus mikor jön el? Mikor nyilatkoztatja ki az Atya szeretetét ezért a világért? Voltak persze emberek is, akik nagyon várták ezt az ünnepélyes pillanatot, hogy eljön a megváltó és eljön a szabadító. Nagyon nagy esemény ez. Az emberi történelemnek a legnagyobb időszak, ami leginkább megérdemli a mi figyelmünket, ami leginkább megérdemli, hogy a mi gondolkodásunknak a középpontja legyen Krisztus földi életének a napjai, és azon belül is Krisztus halála, értünk vállalt szenvedése. Azt mondja a Biblia egy másik helyen, nagy a kegyességnek ez a titka, maga az Isten jelent meg testben. Nagy a kegyességnek, nagy a jóságnak ez a titka.
Az emberi, a jóságot mi csak úgy keresgélhetjük az emberi világban, most akkor ki milyen szinten üti meg, akkor most mi a mértéke, mi a mérlege, szóval azt mondja, a jóságnak a titka az abban rejlik, hogy amikor a Teremtő Isten látta azt, hogy az ember soha nem tud magától kijönni a bűnfogságából, akkor az Isten keres meg bennünket. Ő vállalja ezt a megaláztatást, hogy emberré lesz értünk, hogy végigjárja a mi utunkat, mert mi soha nem találnánk utat újból az Istenhez. És aztán vállalja a szenvedést, vállalja a büntetéssel együtt járó gyötrelmeket, hogy nekünk ne kelljen. Hogy azt tudja mondani, hogy ember, te szabad vagy. Ha megbántad bűneidet, és hozzám jöttél, és letetted azokat, akkor én megtisztítalak téged, és szabad vagy ezektől. Testvéreim, olyan jó látni Krisztus életében az Isten jóságát. Azt mondja a Biblia egy helyen, hogy abból ismertük meg a szeretetet, hogy Krisztus az életét adta értünk. Mi olyan szinten voltunk elveszettek ebben a világban, hogy azt se tudtuk, mi az, hogy szeretni. Szerintetek a világ tudja, mi az, hogy szeretni? A bűnös ember és a bűnt szerető ember tudja, mi az, hogy szeretni? Mi nem tudjuk. Abból láthatjuk meg a szeretetnek az erejét, a mintáját, a minőségét, és az értünk, a mi megmentésünkért vállalt mélységeit, amit Krisztus megmutatott az ő életében. Szemlélhetjünk egy biztos példát, ami tévedhetetlen példa. Milyen sokszor dilemmába kerülünk az élet egy-egy dolgában, hogy most akkor mit csináljunk. Milyen jó, hogy feltehetjük azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Szoktátok ezt gyakorolni? Nekem az a tapasztalatom, amikor bármi kérdés felmerül, és azt mondjuk, hogy mit tenne Jézus, akkor megvan a válasz. Megvan a válasz. Jézus Krisztus földi életének a napjai, azok megint olyan értelemben adnak nekünk erőt és a tovább menetelhez útmutatást, ami egy biztos pont, amihez mindig visszakapcsolhatunk. Ami számunkra mindig az igaz ösvényt tudja megmutatni, mert szemlélhetjük Krisztusban egyedülálló módon a törvény teljes betöltését. Jézus a törvényt igazán jelentette meg. Krisztus a szeretetet, az irgalmat, az igazságnak a féltve őrzését, az tökéletes egységében mutatta meg. Olyan jó, hogy látunk egy életet, amiben az Isten minden szándéka megvalósult. Egy vonzó, szép példában. Mennyi-mennyi bátorítás és erő rejlik abban, hogyha mi szemléljük Krisztust és élünk ezzel. Testvéreim, szemlélhetjük az Atyának a szeretetét. Az Isten sok mindent odaadhatott volna értünk, hogy mi megmeneküljünk, hogy a bizalom megnyíljon a szívünkben újból az Isten iránt, és ezáltal meggyógyuljunk. Sok mindent odaadhatott volna az Isten, de ő a legdrágábbat adta. Hogy a legdrágább odaadásának a bizonyságával erősítsen meg bennünket, hogy ő szeret minket, és megmenteni akar, és meggyógyítani akar, és megtartani akar. Szemlélhetjük Krisztus szenvedéseiben az Atyánk szeretetét, akinek végig kellett néznie Krisztus emberré válását, végig kellett néznie emberként azt, hogy a mi gondjainkat, a mi erőtelenségeinket hordozta, végig kellett az Atyának néznie Krisztus megaláztatását, végig kellett néznie minden gyötrelmét. Akik szülők vagytok, úgy gondolom többet értetek ebből, milyen lehet valakinek odaadni az egyszülöttet, és végignézni azt, hogy mit tesznek vele, és nem léphet közbe. Nem léphet közbe, és nem állhatja útját annak a mérhetetlen sok gonoszságnak, ami Krisztusra zúdult, nem csak amiatt, amit azok az emberek tettek ő vele, hanem amiatt, amit mi tettünk Krisztussal, ami a mi bűneinkből őre nehezedett és terhelte őt. Krisztussal úgy bánt az Atya, ahogy mi megérdemelnénk. Azért, hogy velünk majd úgy bánhasson, ahogy azt Jézus megérdemelné. Micsoda csere ez? Micsoda hatalmas ajándék ez? Jézussal úgy bánt az Isten, és micsoda fájdalom lehetett ez, de szeretett bennünket az Atya, és akart a mi megmenekülésünket. Úgy bánt Jézussal, ahogy mi megérdemelnénk, testvéreim. Hogy utána velünk úgy bánhasson, ahogy Jézus megérdemelné.
Mi minden jót az életünkben eddig azért kaptunk, mert Krisztus megérdemli. És minden jót és győzelmet a jövőben azért kapunk, mert Krisztus megérdemli. Jézus pedig azért szenvedett értünk, mert mi megérdemelnénk. Micsoda csere ez! Csodálatos az Isten jósága és kegyelme, és azt mondja itt Pál apostol, hogy tekintsétek ezt a jóságot, bűneitekre ezt a bocsánatot, ezt az irgalmat, ezt a hosszú tűrést, ezt tekintsétek Jézus életének napjaiban. Tekintsétek az ő szenvedés történetében. Legyen Krisztus ez erő forrása. Éljetek az ő testével, egyétek az ő testét, igyátok az ő vérét, hogy élet legyen bennetek, és hogy Jézus kitartását a szenvedésben is tudjátok példaként látni, és a szenvedésekhez is kaphassatok erőt ezáltal. Azt olvashattuk az igében, hogy miután Jézus szenvedett, ezután az Atya jobbjára ült. Szokott ez nekünk bátorítást adni? Azt mondja a Szentírás, ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőülni is. Testvéreim, ha mi azt az utat végig járjuk, amit Krisztus nekünk mutat, ő általa és az ő erejével, miután ő végig járta mi utunkat, akkor az Atya jobbján van mi helyünk is. Ha osztoztunk Krisztus szenvedéseiben, akkor osztozunk majd a dicsőségében is. Valaki egyszerűen jó volt, hogy megfogalmazta, még itt szolgáltam közöttetek és a gyülekezetetekből, valaki megfogalmazta, hogy neki mennyire nagy bátorítást és erőt jelent az, hogy ő Krisztushoz imádkozhat. Hogy ő nyilván az a legeslegnagyobb dolog, hogy az Atyához, a Főhöz mehetünk. De ez nem zárja ki azt, hogy Jézus személyesen is megszólítsuk az imánkban. És hogy ő neki ez mekkora bátorítás, hogy Krisztus megszólítja, és szinte test közelbe kerül hozzá a megváltó, és elbeszélgethet vele, és elmondhatja neki, hogy Uram, te, aki tudod, mit jelentett itt embernek lenni, és mit jelentett itt küszködni, és az Isten ereje által megtartást élvezni. Mi mindenhez kellett neked is a kitartás, te megértesz engem, te nagyon jól ismered az emberi életet. És elmondta ez a testvérünk, hogy amikor ő az imájában fordít erre is egy-egy részt, és Jézussal így beszélget, az neki mekkora erőt jelent. Mennyire fontos az, hogy mi Krisztusból tudjunk élni, és ugye azt mondta itt a Szentírás, hogy a zsidó levél 12. fejezetében, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, aki az előtte lévő örömöt megvetette, gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. És azt mondja, hogy gondoljátok meg, hogy ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. És ha ezt meggondoljátok, akkor el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Akkor legyen ez számotokra az erőnek a forrása, hogy ezen az úton tovább kell menni. Akkor, és ugye azzal folytatja itt a Szentírás, hogy mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Még nem merítettétek ki az életetekben azt, hogy végig kitartottatok, de ebben az is benne van, hogy vérig, hogy a küzdelemben vért verejtékezve kell megállni, ezen ti nem jártátok végig ezt az utat, de Jézus ezt is végigjárta, nektek nem is kell végigjárni. Sok mindenben meg kell tagadni magunkat, és sok mindenben tovább kell mennünk, és le kell rázni magunkról a csüggedést, az elbizonytlanodást, a restséget, a saját természetünknek a követelőzését. Le kell rázni magunkról. Mert Krisztusban, testvéreim, van egy olyan példánk, aki megvetette a gyalázatot, és keresztet szenvedett, és ezáltal ült az Isten királyi székének jobbjára. Akkor nekünk is lehessen Krisztusnak ez a példája, forrás, és hogyha Jézus ezt elszenvedte érettünk, akkor mi is legyünk készek viszont szenvedni Krisztusért. Bennünket is érnek méltatlanságok, érnek kudarcok, ér megaláztatás, sok minden, amiben ágál a természetünk, akkor azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat, és ebben az alázatban legyen számunkra példa és minta Krisztus.
Ha ő szenvedett érettünk, akkor mi is legyünk készek szenvedni, viszont ő érette. Tanulnunk kell, testvéreim, küzdeni. Tanulnunk kell, mert akinek nincs az életében ilyen értelemben az, hogy Krisztus testét eszi és vérét issza a mindennapokban, hogy Krisztusra tekint, hogy ő belőle és ő általa nyeri a példát és a bátorító, vigasztaló erőt a mindennapjaiban. Akinek ez nincs az életében, az abban nincs élet. Azt mondja Jézus, az az ember csak a maga eszközeivel fog próbálkozni. Az az ember csak a saját emberi küszködésével és erőködésével fog próbálkozni, de ettől mérhetetlenül több van számunkra hitáltal, ahogy mi Krisztusra tekintünk és az ő példáját látjuk. Ne legyen jellemző ránk az, amit a Ézsaiás könyvében, a messiási jövendőlésben olvashatunk, hogy utált volt és az emberektől elhagyott, és utált volt, elfordítottuk a fejünket és nem gondoltunk vele. Testvéreim, ne legyen jellemző ez a mindennapjainkra. Ne legyen az jellemző, hogy nélküle élünk, hogy döntéseket hozunk nélküle, hogy csodálkozunk, hogy bajba kerülünk, nem tudjuk éppen, hogy mi van velünk. Ne legyen jellemző az, hogy földiesség, kettelések töltik be az életünket. Ne legyen az jellemző, hogy panaszok áradata hagyja el az ajkunkat, és aggodalmaskodunk, mert a világot megváltották, és a mi életünket is megváltották. És ezért tekintsünk Krisztusra, és nyerjünk újból és újból reménységet és bizonyságot arra nézve, hogy az ő kezében van a mi életünk. Ővé a mi életünk, és ezért meg fog bennünket tartani. A legdrágább dolog, ami méltó a figyelmünkre, és méltó arra, hogy mi gondolkodjunk erről, ez Jézus Krisztus földi élete, és különösen az ő szenvedése és a halála értünk. És testvéreim, hogyha mi úgy éljük a napjainkat, hogy tényleg élünk ezzel, és gondolkodunk a megváltóról, és engedjük azt, hogy ő ezáltal a szemlélődés által megerősítse mindig a mi szívünket, éppen abban a dologban, ami előttünk áll, éppen arra a feladatra, éppen arra a szenvedésre, éppen annak a megaláztatásnak az elszenvedésére, amiben vagyunk, akkor igaz lesz ránk az ige, hogy esszük Krisztus testét, isszuk az ő vérét, és életünk van. Életünk van. És megtartatunk azáltal az erő által úton, a miénk.

Szívből kívánom, testvéreim, hogy ilyen értelemben váljunk az Isten szeretetének a fogjaivá. Ne emberektől, ne a bennünk magunkra tekintésnek az erőtelenségétől függjünk. Ne másokban csalódjunk, ne a magunk erejében essünk el újból és újból. Váljunk Isten szeretetének a fogjaivá. És ha Isten szeretetének a fogjai vagyunk, akkor a vele való szövetségünknek a zálogával és a pecsétjével kell mindig élnünk, aki Krisztus, aki a mi megtartunk, megváltunk, aki a mi igazságunk, aki a mi békességünk, aki a mi örömünk, akiben van a mi hitünk és minden kincsünk elrejtve. Legyen, testvéreim, így számunkra Krisztus az életnek, az erőnek, a bátorításnak a forrása, hogy ahogy esszük az ő testét és isszük az ő vérét, életünk legyen ő benne, életünk legyen ő általa, és ez a mostani úrvacsorázás is kívánom, hogy ilyen legyen, hogy ezért fejezzük ki a hálánkat. Kifejezzük hálánkat, hogy Jézus teste megtört azért, hogy életünk legyen, Krisztus vére kifolyt, hogy bűneinkre bocsánatot kaphassunk, hálásak lehetünk az Istennek, mert mindent megkaptunk tőle. Mindent megkaptunk tőle, és az életünk ezért egy megmentett élet. Ennek hitében és reménységében áldjon és tartson meg az Úr, kívánom mindannyiunkat. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Péter első levele, első fejezetéből a harmadik verset. Így olvasom az igét. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ezek a bibliai igék, különösképpen az apostoli levelekben sokszor nagyon tömörek, próbáljuk csak számba venni, hogy mi minden van ebben az egyetlen tömör mondatban. Először is azt mondja, hogy azért ad hálát Istennek, lám a hálaadásra az egyik ok, most beszéltünk a háláról, hogy ő újonnan szült minket élő reménységre. Jelentőség teljes szép kifejezés ez, hogy élő reménység. Gondolkozzunk egy kicsit, hogy a magyar nyelvünkben milyen kifejezések vannak a reménységről. Például ilyesmit, hogy halvány reménység. Aztán van ilyen, azt mondjuk, hogy valakinek kihunyt, kialudt a reménysége. De itt a Biblia élő reménységről beszél. Mintha azt mondaná, hogy viruló reménység, amely mindig erős, mindig bizonyos, mindig tápláltatik, mindig örömet ad. És azt mondja, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember ezt fölfogja, felismeri ezt a reménységet, az olyan, mintha újra született volna. Illetve egy valódi hitrejutás, egy igazi újjászületés áttélése nyomán lesz az ember tulajdon ez az élő reménység, és mindig egy viruló, erős reménység lesz, és mindenkor vele marad. És azután így olvastuk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez a legkülönösebb, és ma tulajdonképpen erről szeretnék szólni, hogy látjuk-e Jézus feltámadásának ezt a jelentőségét, hogy azt mondja, ez az alapja ennek az élő reménységnek. Mert a Jézus Krisztus halálból való feltámadása által szült minket újjá Isten egy élő reménységre. És így mondja az ő nagy irgalmasságából, még ez egy ugyancsak kiemelkedő gondolat, mintha azt mondaná, a Krisztus feltámasztása az Atya nagy irgalmasságából történt, és ez lett az alapja, ami mindenkor élő reménységünknek. Hát ilyen nagy dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogy ennek alapján van élő reménységünk. Én úgy gondolom, hogy nem foglalkozunk annyit a Krisztus feltámadásának a valóságos történeti tényvoltával és a jelentőségével, hogy ezt igazán megértsük. Egy pillanatról zárójelben megemlítem, lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy itt vagyunk a karácsony küszöbén, hát most erről inkább húsvétkor kéne beszélni, de hadd tegyem hozzá magyarázatul, hogy igazából a karácsony, mint családi szeretetünnep, gyerekeknek örömet szerzés az, szép dolog. Vallásos ünnepként mi azért nem tartjuk meg, mert az elnépiesedett karácsonnyal pont az történt, amit a Jóisten láthatóan minden áron elkerülni és kiiktatni akart, tudnélik, hogy egy kisdett kultusz legyen a keresztény vallásból, ami egyébként számos pogány vallásra jellemző. Hiszen a Bibliában nincs megírva se Krisztus születésének éve, se a születésének a napja, semmiféle eredeti bibliai adat erre vonatkozóan nincs, és bizonyára azért, mert a Jóisten a felnőtt Jézusra, a megváltó Jézusra akarja terelni a figyelmünket, és nem pedig arra, hogy a mi vallásosságunk egy ilyen édeskés, érzelgős kisgyermek kultuszban merüljön ki. És a Krisztus feltámadása pedig nem olyan tény, amiről egy évben egyszer húsvét táján, valami évforduló kapcsán helyén való megemlékezni, mint a történelmi ünnepekről, hanem itt azt olvastuk a Szentírásban, hogy a Krisztus feltámadása az, ami élő reménységünk alapja. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által születtünk újjá élő reménységre, tehát ezt nekünk mindig szem előtt kell tartanunk, és ez nem egy évben egyszer, hanem mindenkor időszerű téma a mi számunkra. Tehát még egyszer felteszem a kérdést. Olyan óriási dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogyha ő valóban feltámadt, akkor lehet élő reménységünk, van élő reménységünk, ha ez nem történt meg, akkor nincs élő reménység. Szeretnék egy másik bibliai szakaszt is idézni a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, ahol ugyanezt mondja az apostol. Így olvasom a következő igéket, először a 14. verset, ahol Pál apostol ezt írja.
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek. Elég erőteljes, igen, nem? Ilyen nagy dolog fordul meg azon, hogy Krisztus valóban feltámadt-e vagy sem, mert ha ő nem támad fel, akkor hiába való a prédikálás, hiába való a hit. Olvasom a 17. verset. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akkor nincs bűnbocsánat. Akkor nincs feltámadás reménye a mi számunkra sem. Aztán olvasom a 18. 19. verset. Akik Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha pedig azok is elvesztek, akik Krisztusban elaludtak, nincs feltámadás, akkor azt mondhatjuk, hogy a kereszténység se old meg semmit, mert ha csak ebben az életben reménykedünk, ennyi az összes, ez minden, és semmi tovább, és sehol egy isteni igazságszolgáltatás, sehol egy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert úgy tűnik, mintha mondjuk azt, hogy van élő reménységünk, de a valóságban még sincs. Tehát akkor most tegyük fel azt a kérdést, miért ennyire Krisztus feltámadása az alapja minden nemű élő reménységnek? Miért? Most próbáljuk elképzelni az ellenkezőjét, ha Krisztus nem támadt volna föl. Ha Krisztus a sírban maradt volna, akkor milyen következtetést kellett volna levonni? Valami olyasmit, hogy hát mégsem ő volt a messiás. Valami különös káprázat volt, hogy ő milyen nagy dolgokat cselekedett, meg milyen csodálatosan tanított, de hogy messiás nem volt, az világos. Mert végül mégiscsak az emberek megölték, azt tettek vele, amit akartak, szaporította a mártírok számát, vége a történetnek, szétfoszlott a múltban. Vagy úgy is lehetett volna gondolkozni, mégse volt ő bűntelen, mégse volt bűntelen Isten fia, csak volt valami saját vétke, hogy ő rajta is, ugyanúgy, mint minden emberen, érvényes volt a bűnzsoldja, a halál törvénye. Vagy olyan következtetést is lehetett volna levonni, hogy hát ő tényleg a mi bűneinket hordozta, de azok megbocsáthatatlanok. Azt ez az áldozat sem tudja megbocsáthatóvá tenni. Nincs reménye mi számunkra sem. Jézus örökre a sírfogja maradt. De mit jelent az, ha ő valóban feltámadt? Azt olvassuk a római levél első fejezetének a 4. versében, hogy Jézus hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Olyan hangsúlyos ez a szó, hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Mert mi történt? Beteljesedett az a messiási prófétszem, amit a 16. Zsoltárban találunk, hogy mivel a földi életében sem vétkezett soha, ezt igazolta az ő feltámadása. Hogy Isten nem hagyja lelkét a sírban, nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. És az ő feltámadása azt jelentette, hogy amit ő maga mondott, hogy őt bántalmazzák, megölik, de harmadnapon feltámad, ez maradéktalanul beteljesedett. Azt is jelenti, hogy mivel ő nem a saját vétke miatt halt meg, ő az Isten szentje volt, akinek egyetlen a szeretett törvény egyetlen megszegését sem követte el egész életében, a földi körülmények között sem. Tehát a mi bűneink okozták a halálát. Akkor a feltámadása, annak az ünnepélyes, hatalmas meghirdetése volt Isten részéről, hogy ő érte az ő helyettes áldozatáért, megbocsátja ezeket a bűnöket. Olyan mértékig, hogy a halál törvénye alól föloldja mindazokat, akik ebben a helyettes áldozatban bíznak. És Krisztus feltámadása hasonlatosságára feltámadnak ők is. Ezért mondja a Korintusi első levél 4. fejezete 25. versében, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mi bűneink vitték a sírba, és feltámadt a mi megigazulásunkért, a mi bűnbocsánatunk meghirdetéseképpen, a mi feltámadásunk előképeként támad fel Jézus. Egyetértünk, hogy az élő reménység alapja Krisztus feltámadása? És most felteszem azt a kérdést, de valóban feltámadt az Úr? Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy csak olyan közömbösen olvassuk. És van, akiben talán kételyek is vannak, vagy a Krisztus feltámadására vonatkozóan, vagy pedig a mi feltámadásunkra vonatkozóan. Ó, hányszor hallja az ember még úgynevezett hitvalló keresztényektől is, vagy templomba járó keresztényektől is, hogy hát sok szép dolog van a kereszténység, na de a feltámadás, azt én nem tudom elhinni.
ugye tudjuk, hogy a 20. században is volt olyan keresztény irányzat, amely azt mondta, hát a Krisztus feltámadása az is egy mitosz. Legfeljebb annyit lehet ténynek venni, hogy a sír harmadnapon üres volt. Belegondoltunk erre, hogy valóban feltámadta Jézus, és mi ennek a jelentősége? Ha ezt racionális ésszel is, hogy így mondom, mindent végig gondolva bizonyosra vehettük, hogy Jézus feltámadt, és ez nem mitosz, és ez nem mese, és nem legenda, akkor élő reménységünk van. Akkor mindaz a következmény igaz, amiről beszéltünk. És felteszem azt a kérdést, hogy tényleg valóság volt Jézus feltámadása? Nem csak önmagunkért beszélünk arról, hanem körülöttünk mindenütt találkozhatunk emberekkel, akik Jézus feltámadására azt mondják, hogy na hát itt az én már nem tudok tovább hinni ezekben a dolgokban, mert hát ez olyan könnyen lehet az a magyarázata, hogy hát a Jézus tanítványai vagy hiszékenyek voltak, hiszen ma is vannak olyanok, tudjuk, Mária jelenések, hasonlók, azt mondják emberek, ők láttak. És hát milyen lehetne a Jézus feltámadása is ilyen, hogy akik annyira ragaszkodtak hozzá, annyira bíztak benne, hát azok most beleélték magukat, valamelyiknek talán volt valami víziója, vagy úgy vélte, hogy látta őt, és akkor ebből elterjedt és dagadt a mitosz, és hát végül egy egész nagy történet kerekedett ki belőle, hogy Jézus feltámadt. És hogy a tanítványok nem akartak belenyugodni a kudarcukba, hogy Jézus meghalt, vagy a mesterük halálába, és hát tulajdonképpen a tanítványok szőtték ezt a mitoszt, hogy Jézus feltámadt. Hogy nagyon könnyen gondolkoznak emberek így, és tesznek ilyen állításokat. Ezzel kapcsolatban azonban én szeretném feltenni azt a kérdést, tényleg hiszékenyek voltak a tanítványok? Tényleg egy ilyen önszugesszió áldozatai lettek, vagy ilyen tudatos csalók voltak, vagy ilyen vallásmitosz gyártók, hogy ők így akartak valami nagy dolgot kovácsolni, és nem akarták a csalódottságukat végleg elismerni és deklarálni az emberek előtt, és hát így akarták megerősíteni, hogy az az út, amin elindultak, jó, hogy ők mondjuk összeszövetkeztek, és akkor azt állították, hogy Jézus feltámadt. Szeretnék olvasni Pascaltól néhány sort, aki nagyon találóan ezt írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyük csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük is megtagadja fogadalmát a csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, és mindnyájan elvesztek. Gondoljuk csak ezt végig. Aztán ezt írja. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak, mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy ő feltámadott. És utána feltesz még egy nagyon lényeges kérdést. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, mi bírta őket cselekvésre? Ugyanis ez már történelmi tény, ez már vita nem lehet. Egy emberöltő alatt a Római Birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel. Azok az egyszerű emberek, Jézus tanítványai valami fantasztikus lendülettel indultak el, annak a görög-római kultúrának a környezetében és vallási világnak a környezetében, amely hihetetlen távolságban volt Krisztus tanításaitól és a Krisztus evangéliumától. És egy emberöltő alatt hatalmas diradalfutása volt a kereszténységnek. Pascal azt kérdezi, ha letörtek és tüggettek volt a Krisztus halálakor, mint hogy az evangéliumok is írják. Mi adott nekik ekkora hallatlan lendületet és erőt, hogy nem számított üldözés, nem számított nehézség, nem számítottak az óriási különbségek. Ezek az emberek mentek, és megrázták a világot egy emberöltő alatt, és egy óriási változás ment végbe vallásilag, de ennek megvoltak a megfelelő társadalmi kihatása is az egész akkori világra. Most én szeretném, ha egy kicsit a Biblia felé is fordulnánk, és a Bibliában is látnánk azt, hogy a Biblia hogyan erősíti meg Krisztus feltámadásának a valóságát, és teszi megingathatatlanná az élő reménységünket. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében felsorolja, hogy Jézus feltámadása után ki mindenkinek jelent meg. Nem tudom, ki olvasta ezt végig,
vagy ki gondolta végig. Ugye én most nem fogom itt az egész szakaszt olvasni, ugye mondja, hogy megjelent Péternek, ugye ennek is külön jelentősége van, megjelent Jakabnak, ugye az egyik testvérének, akiből később apostol lett, megjelent a 12-nek, ugye amit az evangéliumokból is olyan jól ismerünk, de különösen szeretnék csak egy verset kiemelni. Így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 6. verset. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Gondoljuk meg, azért ez nagyon sok tanú, akiket az apostol felsorol, és az egyes személyek meg a 12 apostol után, aztán végül több mint 500-nak. Nem tudom, tudjuk, hol volt ez. Ugye Jézus még halál előtt mondta, hogy feltámadásunk után előttetek megyek Galileába. Galileában, ahol a legtöbb tanítványa volt, ahol a legnagyobb hatása volt a szolgálata, ott Jézus nem csak a 12-nek, hanem egy sokkal szélesebb tanítványi körnek megjelent. A korintusi első levelet Pál apostol időszámításunk után 52-53-ban írta, Jézus meg 31-ben halt meg és támadt föl, tehát teljesen érthető, hogy az apostol azt mondja, hogy ezek közül a legtöbben máig is élnek, csak némelyek haltak meg közülük. Ugye a mesékben van ilyen fordulat, hogy aki nem hiszi, járjon utána. De itt nem mesefordulatként, hanem komolyan lehetett azt mondani, hogy Jézus valóban feltámadt, aki nem hiszi, járjon utána, mert itt több száz tanú létezik, akik látták az Urat. Egy másik nagyon fontos dolog, ami az evangéliumi leírásokból kitűnik, azt olvassuk, hogy azok, akik akkor Jézus feltámadásával szembesültek, hozzánk hasonló emberek voltak, és bizony kételkedtek. Egyáltalán nem hiszékenyek voltak, hogy azon nyomban azt mondták, hogy feltámadt az Úr. Végig azt olvassuk az evangéliumokban, három szó ismétlődik a Jézus feltámadása történetében. Mindenki futott, mindenki félt, és nem hittek. Ez volt a jellemző. Mit jelent az, hogy mindenki futott? Amikor kezdtek a hírek terjedni, olvassuk, hogy Mária Magdaléna felfedezte, hogy a sír üres, illetve csak annyit, hogy el van gördítve a kő, futva rohant a tanítványokhoz. A tanítványok futva rohantak a sírhoz. A 12 Emmauszi tanítvány, akiknek Jézus megjelent útközben, és fölismerték, mikor behívták őt, hogy velük vacsorázzon, futva ment vissza Jeruzsálembe, noha ez egy 11 kilométernyi út. Tehát annyira életeleven, annyira életszerű a leírása a Bibliában. És mindenki azt mondja, féltek, megdöbbentek. És mi történik itt, és milyen természetfeletti dolgok zajlanak itt, vagy netán milyen ármány zajlik itt, vagy megtévesztés zajlik itt. És ismétlődik az, hogy nem hitték, nem akarták elhinni, hogy ez a valóság. Egyáltalán nem arról van szó, hogy gyorsan gyártottak egy mitoszt, vagy nagy hiszékenyen valakinek a látomására, vagy a halicinációjára elindultak. Egyetlen kivétel János apostol. Ezt csak így szóban elevenítem föl egész röviden. Azt írja, hogy a 12 apostol közül csak ő volt, aki aznap, rögtön, ahogy az első hírt meghallották, hitt. És ez is olyan nagyon, még én azt mondom, életszerű leírás. Leírja, hogy mikor Mária Magdaléna ő hozzá meg Péterhez szaladt, hogy elhengerítve a kő a sírról, akkor ők futva mentek. Még egy ilyen pici kis mozdanat is benne van, hogy ő együtt futottak, de János előbb ért a sírhoz. Aki nem szemtanú, vagy nem életszerű a leírás, ilyen kis jelentéktelennek látszó mozdanat nem lenne megörökítve. És még azt is írja, hogy hát ugye olyan megdöbbentő volt az egész, ő be se lépett, noha előbb ért oda, csak egy pillanatra behajolt, megvárta Pétert, együtt mentek be. És aztán látták, hogy ott vannak a lepedők, letéve, összehajtva, és látták, hogy a kendő, amivel a feje volt bekötve, külön egy másik helyen összehajtva. És János azt a megjegyzést teszi, és ő hitt. Ő látott és hitt. És ugye az ember végig gondolja, hogy ugye ő se kiabálta ki, hiszen a többiek még mind hitetlenkedtek, és mind aggódtak, és féltek, de azt mondja, ő a lelkében azonnal hitt. Miért hitt? Világos volt, hogy itt nem sírrablók jártak, mert azok itt egy rumlit hagynak, gondosan nem hajtogatják össze. Az ember arra is gondolhat, hogy ő együtt élt Jézussal 3,5 éven át, ismerhette a mindenben tökéletes mestert, akire még a rendszeretete is példás volt. És ő benne rögtön az a benyomás maradt, hogy ebből a sírból valaki nyugodtan, tudatosan, méltósággal távozott, még a temetési kellékeket is rendben hagyva maga után. De nem ez volt a jellemző
A többiek csak nagyon nehezen vették komolyan, hogy Jézus feltámad. Lukács evangélium a 24. fejezetéből idézek egy részletet, ez is egy olyan megkapó és nagyon életszerű részlet a Bibliában. Így olvasom Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 36. verstől. Éppen megérkeztek az előzményekben, azt olvasom, hogy éppen visszaért a két emmauszi tanítvány a hírrel, hogy nekik megjelent Jézus, és elbeszélték, hogy mit tapasztaltak, és a 36. versben, és mikor ezeket beszélték, megállt Jézus maga ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Nézzük csak, hogy hatott rájuk. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Tudtak a feltámadás hitéről az ószövetségi hívők, de fertőzte őket a pogány környezet is, és hát valami szellemet látnak, vagy lelket látnak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadtak a szívetekben okoskodások. Tehát Jézus úgy látszik, tudta, hogy milyen gondolatok, meg kételyek kavarognak bennük, és azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, és tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatta nekik kezeit és lábait, mikor pedig még nem hitték. Az öröm miatt. Örültek volna, de nem mertek örülni. Még mindig nem merték hinni. És csodálkoztak. Mondta nekik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, ami éppen kéznél volt, amelyeket elvett és előttük evett. Megkérdezem, vajon Jézus éhes volt? Hogy olyan magasabb rendű testben támadt föl, nyilván nem erről volt szó, de hogy milyen megható volt, ahogyan ő lehajolt a tanítvány, nem csak azt mondta, hogy tapogassatok meg, én testben mindenestől valósággal feltámadtam, hanem hogy meggyőzze őket, kérdezte, fiaim, van valami ennivalótok, és a szemük láttára evett. És ezzel még mindig nem volt vége a jelenetnek, olvassuk a 44. versben, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És mondta nékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Hát azt gondolom, ez volt a végleg meggyőző. Jézus ott folytatta, ahol abba hagyta. Megint ő volt a csodálatos tanító. Nem csak megmutatta, hogy tapogassák meg, nem csak evett előttük, hanem elkezdett tanítani. És megint ott volt az a hasonlíthatatlan élmény, hogy megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Hogy neki így kellett meghalni, és így kellett harmadnapon feltámadnia. Lássuk az írásban azt, hogy még mindig a tanítványok milyen nehezen hisznek, még mennyire nem arról van szó, hogy bebeszélték maguknak, vagy mitoszt gyártottak, hanem ők is, nekik is sok minden kellett ahhoz, hogy valóságnak vegyék Jézus feltámadását. Olvassuk János evangélium a 20. fejezetéből a feljegyzést. János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy amikor Jézus így megjelent, egy tanítvány nem volt ott közöttük, mégpedig Tamás. És így olvasom a 25. verstől. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Elég kemény beszéd volt, nem? Azt mondta, én nekem a saját tapintásommal kell meggyőződni, hogy ugyanaz, akit keresztre feszítettek, ugyanaz, akit ott van a sebeknek a helye, különben én semmi szín alatt nem hiszem el. 26. verset olvasom talán. 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, és Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, ugye ne felejtsd, Jézus magasabb rendű testben támad fel. Nem volt úgy a fizikai feltételeknek alávetve, mint mi. Tehát azt olvassuk, noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt a középen, és a földi életéből jól ismert kedves köszöntéssel mondta, békesség néktek. Aztán mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet, hozd a te kezedet, bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ekkor már Tamás nem tudott mást mondani, és felelt Tamás, mondta, én Uram, és én Istenem. Nem csak azért, hogy
a saját érzékszerveivel győződhetett meg, hanem azért, hogy ahogy földi életében is tapasztalták, Jézus tudja a gondolatát. Nem kellett informálni senkinek. Jézus közben nem jelent meg közöttük, mégis azzal kezdte, hogy Tamás tudta, mit mondott, tudta, hogy fogadkozott, hogy semmiképpen el nem hiszem, most akkor győződj meg róla. És szeretnék egy összefoglaló igeszakaszt is olvasni Márk evangélium a 13. fejezetéből, ahol olvassuk azt, hogy mennyire nem a hiszékenység jellemezte Jézus tanítványait Jézus feltámadása után. Bocsánat, nem a 13. fejezetéből, hanem a 16. Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 9. verstől a 13-ig, tehát Márk evangélium a 16. fejezetéből a 9-től a 13. verset. Mikor pedig feltámadt reggel a hét első napján, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt üzött ki. Ő elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezek után közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, ezeknek sem hitték. Tehát látjuk, mennyire nehezen bizonyosodtak meg, hogy ez valóság. És utána olvassuk a 14. verset. Azután, mikor az asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hitték. Megkérdezem, oka volt Jézusnak, hogy szemükre vesse a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket? Hát milyennek ismerték Jézust földi életében? Látták az ő csodálatos cselekedeteit, hallották az ő hasonlíthatatlan tanításait. Meggyőződhettek a mesterük igazmondásáról. És Jézus ismételten mondta nekik, az emberfiát bántalmazzák, megölik, és harmadnapon feltámad. Mi lett volna a természetes, hogy mikor a legelső hírt hallják, hogy ő feltámad, azonnal tudják, hogy Jézus szava, Jézus ígérete igazolódott. Ehelyett ők még nem hitték, még mindig nem hitték. Még fogadkoztak, hogyha az érzékszerveikkel meg nem győződnek, nem hiszik. És megkérdezem, Jézusnak ez a szemrehányása nekünk is szólhat? Meg az is, amit Tamásnak mondott, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, és még boldogabbak, akik nem látnak és hisznek. Vagyis azt mondja, ha egyszer meggyőződtünk arról, hogy az Isten beszéde, és az ő beszéde igazmondó, akkor nekünk egyedül az Isten beszéde elég biztosíték kell, hogy legyen, hogy amiben van, az valóság és igazság. És azért beszéltünk már erről a témáról, mert ugye így mondja az ige, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mert még egyszer mondom, ha ez valóság, ha Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor van élő Isten. Akkor Isten fia tényleg eljött a világra. Akkor ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának. Akkor van helyettes áldozat, akkor van bűnbocsánat. Akkor van az ő feltámadásához hasonló holtak feltámadása. Ugye? Ha pedig nem támad föl, és ez nem valóság, akkor nincs. Tudjuk, hogy szoktak ilyen hazugságvizsgálatot csinálni. Néha pszichológusokat hívnak segítségül, hogy valamiről ítéljék meg, hogy az életszerű valóság-e vagy hazugság lehet. Hát én úgy gondolom, hogy ha bármely elfogulatlan józan embernek kellene ilyen vizsgálat alá vetni az evangéliumi történeteket, hogy az evangéliumok megörökítik Jézus feltámadását, akkor azt kell mondani, hogy ki kell oltani az értelmünket ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez mitosz, vagy legenda, vagy mesebeszéd, vagy valótlanság. De ha igaz, akkor testvéreim, ebből még egy következik, hogy nem ez az élet, az összes életünk, és ez csak egy átmeneti próbaidő, és bizony valóság az Istennel való személyes találkozás, bizony valóság, hogy egy végső egyetemes, igazságos, abszolút igazságos és abszolút irgalmas ítélet eldönti az örök sorsunkat. És ahogy Jézus mondta, feltámadunk, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozott feltámadására. Tehát valahol akkor nekünk nem volna szabad, hogy ez a földi élet a teljes látóhatárunkat kitöltse, és ezek a pillanatnyi dolgok abszolút foglalkoztassanak minket úgy, hogy nem marad időnk az Isten dolga, nem marad időnk a szeretet szolgálatra egymásért.
mert nekünk lekötnek ezek a feladataink. Valahogy más szemmel, másképpen kellene gondolkoznunk. Azzal fejezem be, hogy csak két rövid gondolatot idézek, az egyiket Pascaltól, a másikat Luthertől. Pascalnak van egy döbbenetes mondása, azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között, vagy az örök sorsunk, vagy az Istennel való találkozás között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Döbbenetes mondás. Köztünk, és hogy ezekkel a természet felett és örökké való dolgokkal találkozunk, e kettő között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Ezt a földi életet azért kell megbecsülnünk, mint próbaidőt, mint az összes lehetőségünket, hogy az élet feltámadásában részesüljünk, hogy Krisztust valóban megváltunknak ismerjük meg, fogadjuk el és kövessük őt valóban, és az életünk alkalmassá váljék az Isten országára. És Luther Mártont is hadd idézzem. Ezt írja, igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukének érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta és nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandó mindig előttük van. Gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. Az örök életre mindig tágra nyitott szemmel nézzen. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reményben. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ez legyen a mi meggyőződésünk, valóban feltámadt az Úr. Ha pedig feltámadt, akkor áldott az Isten, aki újonnan szült minket élő reménységre. Ennek a valóságos történeti tény volt, Isten minden ígéretét és Isten minden szavát valósággá teszi. És szívemből kívánom, hogy így legyen ez a mi számunkra, és vonjuk le azt a következtetést, a jelen élet, és az örökké való élet, és az örökké való világ. A kettőt a súlya és a jelentősége szerint mérlegeljük az életünk minden hétköznapi döntésében. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és Urunk, bárcsak mikor kimondjuk ezt a nevet mindannyiunknak, mint úgy hatná át a szívünket, hogy ő a mi élő, személyes megváltunk, és ami áldott reménységünk, ami élő reménységünk alapja, hogy ő valóban feltámadt, és ma élő megváltunk és szószólunk, aki hamarosan dicsőségben visszatér. Ó, Úrunkat, hogy ezt a bizonytalan életet úgy becsüljük meg, mint egy előkészületi időt, mint egy próbaidőt, de ne úgy viszonyuljunk hozzá, hogy mindent itt akarunk megnyerni, mert akkor bizony mindent itt fogunk elveszíteni. Kérünk téged, Urunk, segítsd, hogy a szemünk egészséges legyen, hogy mindig helyes arányban lássuk a dolgokat, mindig igazi értékük és jelentőségük szerint tudjuk mérlegelni a döntéseinket, és úgy tudjuk értékelni az időt. Urunk, arra kérünk téged most az esztendő végén is, segíts, hogy ha amikor egy kis időnk van, jól megválasztuk, hogy mit mire fordítunk. Add, hogy tudjuk, hogy mi az igazán szükséges. És add, hogy ugyan hűségesen és szeretettel feleljünk meg földi kötelességeinknek. És mindenben megtaláljuk a józan egyensúlyt. De ahogy olvastuk is, az egyik szemünk és a tágra nyitott szemünk, az mindig az Isten országá legyen, az eljövendő és bizonyos örökké valóságon, az ég és mennyei dolgokon, amelyek valóságok, és amelyekkel szemtől szembe fogunk mindannyian találkozni. Kérünk, vezess mindannyiunkat élő hitre és élő reménységre, az örömét soha semmikor

iratkozzak. Bodolai Zoltánnak hívnak, és a előadóknak, akik eddig itt jártak, nekik vagyok én is az egyik munkatársa, fiatal munkatársa. Jelenleg Vácon lakunk a feleségemmel, és a Víg Ágnes kért meg, akit gondolom önök már ismernek, hogy ezt a mai első, bizonyos értelemben első előadást vállaljam el. Ugye, ha jól tudom, akkor eddig is folyt a Zsoltárok könyvéről egy két hetente egy előadás sorozat, illetve a 10 parancsolatról a váltó heteken. És most pedig újabb sorozat kezdődik, illetve hát a Zsoltárok könyvének a tanulmányozása folytatódik. Bizonyára kaptak ebből a meghívóból, aki még nem kapott ott a Richter Péternél a magnók mellett, illetve a kazetták mellett megtalálható. És hát van több is, úgyhogy ha esetleg tudnak valakit, aki szívesen jönne, akkor lehet elvinni és adni másoknak is ebből a meghívóból. Ezen látható, hogy a mai nappal ismét két hetente a Zsoltárok könyvének a tanulmányozása folytatódik, illetve a következő héten szombattól, váltó szombatokon pedig példabeszédek könyvének a kutatása, példabeszédek könyvének a tárgyalása lesz majd az előadások témája. Példabeszédek könyvéből a legfontosabb emberi kérdések címet adhatnánk annak a sorozatnak, ami majd a példabeszédek könyvéből kiragadott, kiemelt részeket fog tárgyalni itt az előadás sorozatom. A mai témánk, ahogy a meghívón is szerepel, a 130. Zsoltár, és mivel ugye itt már hónapok óta Zsoltárok könyvének a tanulmányozása folyik, ezért én most magáról a Zsoltárok könyvéről összességében csak egy-két gondolatot szeretnék bevezetőként mondani, illetve hát, hogy felelemenítsem azt, amit gondolom önök már hallottak, a legfontosabb dolgokat. Ugye először is azt, hogy az egész Szentírásban a Zsoltárok könyve a leghosszabb könyv, tehát a legnagyobb terjedelmű könyv, 150 fejezetből áll Zsoltárok könyve, ilyen hosszú könyv még megközelítőleg sincsen a Bibliában, semmelyik másik sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben. És nyilván az azért jelent valamit, mutatja azt, hogy milyen jelentősége, milyen fontossága van a Zsoltárok könyvének, és annak, hogy olvassuk is ezeket a Zsoltárokat, amelyeket a Szentírásban megtalálhatunk. Még egy érdekes dolog, illetve hát nem is annyira érdekes, hanem mint amennyire fontos is, hogy a Zsoltárok azok tulajdonképpen zenei oldalról is megközelíthetők lennének, tehát érdemes lenne talán egyszer meghívni egy zeneműértő embert, aki a saját szakmáján keresztül szólaltathatna meg a Zsoltárokat és beszélne, vagy esetleg a hangkazettán bejátszásokat is adna arról, hogy a héberek régen, a zsidók hogyan énekelték ezeket a Zsoltárokat, mert tulajdonképpen a Zsoltárok azok megzenésített versek, megzenésített költemények voltak, és mi ezeket úgy olvassuk, mint egy-egy verset, de a zsidók ezt annak idején, amikor születtek ezek a Zsoltárok, és az Ószövetség idején, amikor olvasták ezeket a Zsoltárokat, akkor ők énekelték többnyire. Mindezt azért mondtam el, mert ez a Zsoltár is, amiről ma fogunk beszélni, illetve amiről ma szeretnék szólni, a 130. Zsoltár, ez a Zsoltárok könyvének az ötödik, ugye a Zsoltárok könyve fel van osztva öt könyvre, és ezen belül az ötödik könyvben található a 130. Zsoltár. Tehát a Zsoltárok könyvén belül az ötödik könyvben, és ez a könyv, az ötödik könyv többnyire Istent dicsőítő, Istent dicsérő, Istent magasztaló Zsoltárokat és hálaadó Zsoltárokat tartalmaz. Ezen belül is a 120-tól a 134. Zsoltárig található a Grádics Zsoltároknak a sora, tehát a 120-tól a 134-ig tartó 15 Zsoltár úgynevezett Grádics Zsoltár. Ez a mai Zsoltár is, amit most fogunk olvasni, úgy kezdődik, hogy Grádicsok éneke, ami annyit jelent, hogy ha szó szerint fordítanánk le, illetve adnánk vissza mai szóval, akkor azt mondanánk, hogy lépcső, ugye a Grádics vagy létra régies kifejezése, hogy ezt a 15 Zsoltárt a jeruzsálemi templomban, ahogy mentek be a templom felé az emberek és a papok, 15 lépcsőfok volt, és ezen a 15 lépcsőfokon mindegyiken

megálltak, ahogy vártak arra, hogy bejussanak a Szentek Szentjébe, illetve a Szentébe, nem a Szentek Szentjébe, mert oda csak a főpap ment be egy évbe egyszer, tehát magába a Szentébe, hogy bejuthassanak. Minden egyes lépcsőfokon elénekeltek ezek közül, a zsoltárok közül egyet. És a szó szerinti fordítása nem is az lenne, hogy grádicsok éneke, vagy lépcsők éneke, vagy így nem ezt a héber eredetben nem ez a fogalom szerepel, hanem ha le akarnánk fordítani, akkor azt kéne mondani, hogy zarándok ének. Zarándok ének, ez a zsoltár is, és mindazok a 120-tól 134-ig kerülő zsoltárok, ahol ezt olvashatjuk az első versben, hogy grádicsok éneke, ott ha igazából a héber eredetit fordítanánk le, akkor azt kellene olvasnunk, hogy zarándok ének. De tulajdonképpen ez nincs ellentmondásban azzal, amit Károly Gáspár fordított, és amit mi is most olvashatunk, mert az is arra utal, hogy a Isten felé vezető úton, mint egy zarándoklatként, ahogy tart ez a zarándoklat, énekelték ezeket a zsoltárokat. És akkor még bevezetőként annyit, hogy látszólag árva zsoltár, ez a 130. zsoltár, mert nincs feltüntetve a szerzője, de ezeknek a zsoltároknak, tehát a grádics énekeknek a szerzője Dávid király volt, illetve van egy, aminek Salamon az ő fia, így tudjuk azt, hogy Dávid a szerzője, és talán ez az egy oka is lehet annak, hogy nem írták oda külön, hogy ez Dávid szerzeménye, Dávid zsoltára. És akkor ezek után lássuk magát a zsoltárt is, úgyhogy most olvassuk el, és akinél van Biblia, az nyissa is ki, és olvassuk együtt a 130. zsoltárt. Tehát így hangzik a 130. zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Hát ugye rövid zsoltár, ez a 130. zsoltár, nem egy hosszú zsoltár, de én úgy gondolom, hogy annál tartalmasabb és annál mélyebb, mint amilyen rövid, és nagyon mélyen szántó gondolatok vannak benne. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy megfejtsük a mondani valóját, hogy megértsük ennek a zsoltárnak, hogy mi is az a dolog, amit Isten a tudomásunkra akar hozni. És szeretném is feltenni a kérdést, így a zsoltár első elolvasása után, mint egy elöljáróba is, hogy addig is gondolkodjunk, hogy mit tetszenek gondolni, hogy ennek a zsoltárnak mi a mondani valója. Mi az a legfontosabb üzenet ebben a zsoltárban, amit Isten üzenni akar nekünk. Úgy is feltehetjük a kérdést, hogy miről szól ez a zsoltár vajon. És aztán elgondolkodhatunk azon is, hogy mi a szerkezete ennek a zsoltárnak, hogyan lehetne taglalni ezt a zsoltárt. Ezeket a kérdéseket azért teszem fel, hogy közben is gondolkodjunk esetleg azon, hogy mi lehet a mondani való, hogyan épülhet fel ez a zsoltár, mire figyelmeztet bennünket, mi a leghangsúlyosabb kijelentés ebben a zsoltárban. De ehhez segítségként annyit hagy tegyek hozzá, hogy mindig érdemes egy-egy zsoltár olvasása kapcsán megkeresni azt abban az adott zsoltárban, hogy mi az alaphelyzet, mi a kiinduló helyzet, hogy a szerzője, az írója milyen életkörülmények között írta ezt, milyen helyzetben volt, hol volt éppen, mit csinált, és ennek kapcsán többet megtudhatunk a feltett kérdésekből, illetve a választ meg könnyebben megtalálhatjuk. Például itt megfigyelhetjük ugye az első versben, ahogy olvastuk és hallottuk, hogy ez segít nekünk az első vers tisztázni az alaphelyzetet. Látjuk azt, hogy nem egy emelkedett, nem egy
egy magasztaló vagy háladó zsoltár, bár benne van ez is rejtetten a háladás, de az ember, a szerzője Dávid olyan életkörülmények között írta, amiről nem tudjuk pontosan, hogy melyik életének melyik nehézsége lehetett, de így fejezik, hogy mélységben van, tehát valamilyen problémában, valamilyen nehézségben van. És ha már ezt látjuk és ezt tudatosítjuk, akkor így könnyebb a feltett kérdésekre választani, hogy mi a zsoltárnak a mondani valója, mi a fő irányvonala, mire akar főleg megtanítani Isten bennünket ezen sorok által. És persze ezek után jön a többi kérdés is, felmerül az emberben, hogy vajon mit tesz Dávid, amikor ilyen mélységbe kerül? Mire tanít bennünket ez a zsoltár, hogy mit tegyen az ember, ha nehézségbe, ha problémába kerül? Vagy mi a mélységből kivezető út? Megtalálhatja egyáltalán az ember a megoldást a nehézségeire? Hol van a megoldás? És tud-e segíteni Isten minden esetben? Ilyen és ehhez hasonló kérdések természetesen mindenkiben felmerülnek, és hát igyekszünk majd most ezen a délutánon megtalálni a választ ebből a zsoltárból mindezekre a kérdésekre. Akkor most már konkrétan a zsoltárról hadd mondjam azt így itt az elejéről, hogy és hadd tegyem fel ismét a kérdést, hogy mit tesz egy ember, ha nehézségbe kerül, ha mélységbe kerül, illetve mi egyáltalán a mélység? Mire tetszenek gondolni, amikor ezt a szót tetszenek hallani, hogy mélység, valaki mélységbe került? Ugye itt gondolhatunk testi betegségekre, amiből esetleg nem tud meggyógyulni valaki. Gondolhatunk olyan lelki megpróbáltatásokra, amikor szintén az embernek úgy érzi, hogy senki nem érti meg, nincs akivel meg tudná osztani, vagy ha meg is tudná, nem figyelnek rá, nem tudják átérezni az ő nehézségét, problémáját. Gondolhatunk családi viszályokra, valakinek az lehet egy mélység, hogy a családban a gyereke saját gyermekével kerül összetűzésbe, nem hallgat rá a gyermeke, vagy éppen a szüleivel. Van, akinek az a mélység, hogy a házastársával romlik meg a viszonya, és hát akár ez a válásig is elmehet. Tehát minden ember életében más és más az, amit mélységnek nevezhetünk. Legtömörebben talán úgy fogalmazhatnánk, és úgy foglalhatnám össze, hogy egy olyan helyzet, amiből az ember nem látja a kivezető utat, nem tudja, hogy hogyan kéne megoldani ezt a helyzetet, esetleg megosztotta már embertársaival is azt a problémát, de ők sem tudtak segíteni neki. Tehát ezeket a helyzeteket mind-mind nevezhetnénk mélységnek. És engedjék meg, hogy egy nagyon rövid kis kitérővel elkalandozzak a pszichológia területére, ugyanis az orvostudományban az egy ma már teljesen hétköznapi dolog, illetve mindenki ismeri a pszichológiában, a pszichiáterek és a pszichológusok között, hogy például, ha depresszióba jut valaki, akkor ő úgy éli meg a saját életét, mintha egy feneketlen gödörben lenne, és nem tudna abból kimászni. Nem látja a múltat, hogy milyen volt az élete, tehát nem tudja tisztán látni a saját sorsát, hogy eddig nem voltak problémái, és hogy ez reményt keltene benne a jövőre vonatkozóan, és a jövőt se látja tisztán. A jelenben él, és csak azt látja, hogy egyszerűen nincs megoldás, tehetetlen, nem tud mozdulni, és ezért van az, hogy nagyon sok depressziós ember próbál meg öngyilkosságot elkövetni, és nagyon sok, a legtöbb öngyilkosságot elkövetett embernek a hátterében ez áll, hogy depresszióba került. Ezt csak azért mondtam el, mert korunknak egyik nagyon elterjedt betegség a depresszió, és bizony abban is egy ilyen állapot jelentkezik, amikor az ember úgy érzi, hogy a mélységben van. Tehát mit tegyen az ember, amikor mélységbe kerül? Mire tanít bennünket a Szentírás, hogyha megoldhatatlannak tűnő problémák közé keveredünk, akkor hogyan viselkedjünk? Mielőtt erre válaszolnék, szeretném röviden vázolni azt, hogy az emberek legnagyobb része, a legtöbb ember hogyan reagál, mit cselekszik akkor, amikor
nehézségbe, amikor problémába kerül. Van egy embercsoport, egy ember típus, aki, hogyha ilyen nehézsége adódik, akkor azt mondja, hogy hát nem tudok mit csinálni, megpróbáltam ezt, megpróbáltam azt, de nem sikerült. Azt mondja, hogy reménytelen a helyzetem, na most mit tegyek? Röviden összefoglalva úgy mondhatnám ezt a fajta viselkedést, hogy kétségbe esik. Tehát kiabál, sír, és még sorolhatnám a dolgokat. Kétségbeesett ember próbálkozik, de igazándiból félelmet, aggodalmat érez. Azt érzi, hogy amint említettem is már, hogy tehetetlen. És minél inkább ezt érzi az ember, annál inkább tényleg tehetetlen is lesz, és annál inkább ezt gerjeszti önmagában. Ez egy nagyon rossz mechanizmus, hogyha az ember a kétségbeesésében egyre izgatottabbá válik, ez nem csak egy konkrét esetben, hanem egy hosszabb folyamat is lehet, hogy az ember egyre borúsabban látja a helyzetét, mert látja, hogy minél több idő elmúlik, annál inkább látja, hogy hát ebből nem tudott megoldást találni. És ilyenkor sajnos előfordul az, hogy a kétségbeesett ember olyan pótszerekhez nyúl, amelyektől talán megoldást vár, de valójában ezek nem megoldások, hanem csak, hogy úgy mondjam, elföldelik a problémát. Mire gondolok itt? Elsősorban az alkoholra, fiatalok ugye kábítószerre, különböző szenvedély betegségekre. Ilyenkor az ember szinte olyan úgy viselkedik, mintha egy picit megőrült volna, ugyanis ennek a következményeként, hogy ő nem látja a megoldást, és ilyen pótszerekbe menekül, nem csak a saját életét keseríti meg, hanem a családjáit is, esetleg szét is robbantja a családját, válás, stb. Sorolhatnánk, hogy mi minden következhet ebből. De a lényeg az, hogy az ember ilyenkor menekülni próbál a probléma elől, ami azért baj, mert a probléma nem oldódik meg. Az ugyanúgy ott lesz az életében, ugyanúgy nyomasztani fogja, aggasztani fogja az embert, ugyanúgy a kárára lesz az embernek, csak ideig, óráig elfelejti azt, hogy neki tulajdonképpen egy megoldatlan nehézsége van. És hát ilyen esetekben is, amint az előbb mondtam már, sokszor eljut az ember oda, hogy az öngyilkosság gondolatát fontolgatja. Pontosan azért, mert teljes kétségbeesésben van. Hát ez az egyik jellemző viselkedés az emberek egy nagy csoportjára, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, hogy kétségbe esnek. Aztán egy másik fajta ember, szintén sokan vannak, ezzel ellentétesen viselkedik ilyen szituációban, mégpedig a másik típusú ember, másik csoport emberei azt mondják magukban, hogy hát eddig is volt valahogy, eddig is meg tudtam oldani a problémáimat, most is meg fogom oldani, most is lesz majd valahogy. Úgy még nem volt soha, hogy ne lett volna valahogy, úgy még nem volt, hogy ne szedtem volna össze magamat valahogy, majd én kimászom ebből, megoldom, hagyjatok nekem békét. Ugye ismerős ez is van, vannak nem kevesen ilyen emberek is. Tehát a másik, ez a fajta, illetve ez a embercsoport, úgy mondhatnánk talán, hogy magabízóvá válik az ilyen helyzetekben. Tehát elbizakodott lesz, úgy gondolja, hogy ő mindenre tudja a megoldást, eddig is sikerült megoldani a dolgokat. Igen ám, de vannak azért olyan élethelyzetek, és erről tanúskodik ez a Zsoltár is, amikor nem tud az ember magától helyes kiutat találni. Nem tud az ember úgy megoldani problémákat, hogy ott ne sérülne más a környezetében, vagy az ő lelke ne sérülne. Tehát ez is egy helytelen megoldás, és a különös az, hogy sokszor van olyan eset, hogy nem is az egyik csoportba tartozik valaki, nem is a másikba, hanem a kettő között csapong. A kétségbeesés és a magabízás között csapong valaki. Egyik pillanatban teljesen kétségbe van esve, másik pillanatban pedig úgy gondolja, hogy majd ő megoldja ezt a helyzetet, majd ő megtalálja a kimenetelét, a megoldását ennek a nehézségnek. A következő pillanatban megint sírógörcsöt kap kétségbeesésében, és
hogy ez mennyire jellemző emberekre és embercsoportokra, erre engedjenek meg, hogy elmondjak egy bibliai történetet, amely nagyon szépen példázza azt, hogy hogyan lehet így vergődni e között a két helytelen út között, amikor valaki nehézségbe kerül. Ez a történet egy ószövetségi történet, akkor játszódott, miután Izrael népe, tehát a zsidó nép az egyiptomi fogságból megszabadult, úgy ugye, hogy a Vörös-tengeren Mózes keresztül vezette őket, és az egyiptomi fáraónak a seregei belevesztek a Vörös-tengerbe. Ezután a tapasztalat után egy pár nappal elérkeztek egy bizonyos helyre, ahonnan már nagyon közel volt Kánaán. És Mózes mind a 12 zsidó törzsből egy-egy férfit megkért, illetve kiválasztottak, hogy a 12 férfi menjen el és kémlelje meg, kémleljék ki Kánaán földjét, hogy az milyen föld, hogy lehet oda bemenni, honnan érdemes behatolni. És a különös az, hogy ugye a Jóisten adott nekik egy ígéretet, hogy övék lesz ez a föld, és ott álltak már nem messze Kánaántól. És elment ez a 12 kém megkémlelni, megfigyelni Kánaán földjét, és visszajöttek azzal a hírre, hogy igen, minden úgy van, ahogy az Úr Isten mondta nekünk, gyönyörű fák vannak, óriási gyümölcsök, a termőföld kiváló, és sorolhatnánk, hogy mi minden szerepelt ott a leírásban. De a 12 kém közül 10 azt mondta, hogy olyan erős emberek lakják azt a vidéket, hogy képtelenek vagyunk oda bemenni. Nincs erőnk, legyőznek bennünket, elpusztítanak, és hát itt fogunk meghalni a pusztában. És Mózes és a másik két kém, aki kitartott Isten mellett, mind a 10 kémet, mind pedig az egész Izrael népét buzdította arra, hogy ne féljetek, hát a Jóisten ígéretet adott nekünk arra, hogy mi miénk lesz az a föld, le fogjuk győzni, le fogjuk tudni győzni ezeket az ott lakó népeket. De ez a másik 10 kém, ez annyira kétségbe ejtette Izrael népét, a zsidókat, hogy elhatározták, hogy ők nem mennek egy tapottat sem. Ugye ez volt az az oldal, hogy a kétségbeesés. Erre a Jóisten azt mondta, hogy rendben van, ha ti így gondolkodtok, ha ti nem hisztek nekem, akkor ti nem fogtok bemenni Kánaánba, hanem majd csak a ti gyermekeitek, és most még 40 évig vándorolnatok kell a pusztában, addig, amíg ebből a nemzetségből, akik most ti éltek, mindenki meg nem hal, és majd csak a ti gyermekeitek fogják örökölni ezt a földet, mivel ti nem hittetek nekem. És erre Izrael népe nagyon megijedt, hogy akkor most mi lesz velük, most 40 évig a pusztában kell vándorolniuk, és tényleg ott fognak elveszni, elhullani egymás után. Erre elhatározták, hogy akkor ők mégis bemennek, mégis megpróbálják birtokba menni Kánaánt, és legyőzik azt a népet, aki őrzi Kánaánt, illetve aki akkor ott lakott. De Isten azt mondta, hogy ne menjetek, mert most már ez az ítéletem felőletek, és ez megmásíthatatlan. De a zsidók annyira a fejükbe vették ezt, hogy nem lehetett a lelkükre beszélni, hiába volt Mózes is, hiába volt mellette Józsué, Áron, a főpap, nem hallgattak rájuk, hanem a nép felállt, csatasorba elindult, és meg is ütközött az ott lakó népekkel. Mondanom sem kell, hogy több ezer zsidó elesett, és nem tudták elfoglalni Kánaán földjét. Tehát magabízókká váltak. Amikor Isten azt mondta, hogy most már ne menjetek, akkor ők úgy döntöttek, hogy akkor most mégis megyünk, és majd mi Isten nélkül is megpróbáljuk, és legyőzzük ezt a népet. Nagyon érdekes ez a történet. Érdemes egyébként otthon is elolvasni Mózes könyvében, mert nagyon sok tanúsággal szolgál, és mutatja nekünk azt, hogy egy emberben is, de akár egy csoport ember életében is, hogyan váltakozhat a kétségbeesés és a magabízás, és hogyan tud egy pillanat alatt megfordulni az ember gondolkodása. De ez még mindig nem a helyes út, még mindig nem a helyes megoldás arra, hogy mit is tegyen egy ember, hogyha a mélységben van. Hadd mondjak még egy harmadik magatartást, ami szintén nem bibliai, ami szintén nem Istentől való magatartás. Ez pedig
Én úgy gondolom, hogy korunkra talán a legjellemzőbb, és a legtöbben tartoznak ehhez a típusú magatartáshoz. Ez, amikor az ember közönnyel viseltetik, mind a saját maga, mind pedig a mások problémái iránt. Én is találkoztam nem egy, nem két olyan emberrel, aki azt még csak-csak megértem, bár én, mint keresztény és Bibliát olvasó ember nem értek azzal egyet, hogy mások felé is közönnyel viseltetünk, vagy viseltet valaki, de hogy a saját problémáival szemben is közönös legyen, hát ez eléggé megdöbbentő, és mondom, találkoztam több emberrel is. Valamilyen, nem emlékszem már pontosan, mi volt a baj azzal az emberrel, de tudom, hogy valamilyen rendőrségi ügye volt, és úgy gondolkodott róla, hogy hát őt nem érdekli, majd megoldódik, majd az idő helyrehozza. Ő beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő most megy és lepihen egy kicsit aludni. Szóval, hogy vannak emberek, akikben ki tud alakulni valahogy ilyen lelkület, hogy még a saját nehézségeikkel szemben is közönnyel viseltetnek. Tehát mindezek a dolgok jellemzők lehetnek ránk is, és hát vigyázzunk, hogy nehogy ezeknek a csapdájába essünk. De én úgy gondolom, hogy a legszebb és a legritkább viselkedés sajnos az, amit itt a Szentírás elénk tár, ami pedig az egyedül célra vezetés, ami egyedül eredményes viselkedés, és egyedül lehetséges megoldás, ha az ember mélységbe, nehézségbe kerül, az, hogy az ember a bizalom, az Isten iránti bizalom és a hit magatartását igyekszik gyakorolni. Amikor az ember látja azt, hogy milyen helyzetbe került, és amikor valaki elgondolkodik azon, hogy miért is kerültem én ide, amikor az ember belátja azt, hogy igen, hát én egy mélységben vagyok, de nem magának ennek a nyomorúságos helyzetnek, amiben éppen van, nem ennek a szüntelen való gondolkodásán örli fel az erejét, hogy jaj, a kesergésével, hogy miért vagyok én ilyen helyzetben, hogy jutottam ide, nem tudok innen megmenekülni. És ugye sorolhatnánk mindazt azokat a dolgokat, a kétségbeesést, a magabízást, a közönyt, amit eddig említettem. Tehát nem magával a nehézséggel van eltelve egy embernek a gondolatvilága, hanem arra figyel, hogy ez a helyzet, amibe jutott, ezt mi váltotta ki, mi juttatta őt oda, és másrészt pedig magába száll, mint ahogy a tékozló fiú magába szállt, és azon gondolkodik, hogy valóban Isten hogyan tud megoldást adni, hogyan tud segítséget adni erre a helyzetre, hogyan tud megszabadítani, meg tud-e szabadítani, és ha igen, akkor milyen eszközökkel, vagy milyen módon tud megszabadítani. Itt azt olvastuk, hogy a Dávid ezt írja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Szinte háromszor is megszólítja, hogy úgy mondjam Istent, azt mondja, hogy kiáltok hozzád, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Tehát, hogy hallgasd meg, figyelj, kiáltok. Tehát kitartott Dávid abban, hogy amikor kilátástalan helyzetbe került, akkor Istent kereste. És nem embertársaival próbálta megosztani a nehézségét, és embertársaitól igyekezett tanácsot kérni, hanem nem nyugodott meg abban a helyzetben, amiben volt, de Istenhez fordult kitartóan azért, hogy megoldásra találjon. És mondhatjuk azt is, hogy ez a kiáltás, ez Jézusi kiáltás. Mert Jézus Krisztusról megvan írva a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy ő az ő testének napjaiban, tehát amikor itt élt a Földön, itt járt emberi testben,
az ő testének napjaiban erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a haláltól. Tehát Jézus Krisztusnak is szüksége volt arra, hogy erős kiáltással keresse Istent, keresse mennyei atyát, és tőle kérjen segítséget, tőle kérjen erőt, tőle kérjen megoldást bizonyos élethelyzetekre. Nem azért, mert Jézusnak ne lett volna meg a bölcsessége, mennyei bölcsessége, hanem azért, mert mindent az atyától akart venni. Mindent úgy akart cselekedni, ahogy a mennyei Isten mutatja neki, ahogy az édesatya és a mi atyánk mutatja neki az ő akarata szerint. Tehát a nagy különbség, én úgy gondolom, elsősorban az, az előző három csoport és az Istent kereső, Istenhez kiáltó csoportja között, hogy eleve a tekintetük nem a nehézségre, nem arra a helyzetre irányul, nem lefele néznek, mondhatnánk így is, hanem felfele, arra, hogy innen valahogy ki kell szabadulni, hogy ebből a helyzetből valamilyen megoldással, de ki kell jutni. A másik pedig ugye, hogy Isten segítségét kérik, tehát hogy egy külső, felettünk álló, nagyobb, hatalmasabb erőnek a segítségére van szükségünk, ahhoz, hogy bizonyos élethelyzetekből megmeneküljünk. Gondolom, hogy mindannyiunknak voltak már ilyen élethelyzeteik, vagy olyan helyzet az életükben, ami hát ilyen kiáltást igényelt volna, esetleg nem kerestük Isten. Nekem is voltak természetesen ilyen dolgok az életemben. Most hadd mondjak el ezek közül egyet, ami a legfrissebb, ez szinte egy héttel ezelőtt történt velem. Nem egy nagy dolog, de mégis mutatja azt, hogy, és nem is mondhatnám azt sem igazán, hogy olyan nagyon nagy mélységben voltam, de jó példaként szolgál mindarra, amit eddig elmondtam. Az történt, hogy hozzánk, ugye ahogy említettem, jelenleg Vácon lakunk, a lakásunkba bejöttek, hát nem törtek be, mert nyitó volt a kertkapu, de bejöttek, és elloptak tőlünk egy-két dolgot, többek között a táskámat is, amiben olyan iratok voltak, nem a személyigazolványra, meg a jogosítványra gondolok, hanem olyan papírokra, amelyekre nagyon nagy szükségem volt, amelyeket Németországból hoztam én ide, illetve Németországból valók, és nem volt róluk sem fénymásolat, sem másodpéldány, és ezeknek a megléte mindenféleképpen szükséges volt, hogy tehát ezek nélkül bizonyos dolgokat az életemben nem tudtam volna tovább vinni, és hát nagyon nagy bajban lettem volna, illetve bajban voltam, hogy ezek eltűntek. Hát egy olyan helyzet adódott, amiben kétségbe eshettünk volna a feleségemmel, és hát egy picit úgy meg is ijedtünk, hogy hát most mi lesz, ezek az iratok eltűntek. Az még hagyján, hogy eltűnt a mobiltelefon, meg eltűnt a jogosítvány, a személyigazolvány, de ezeket nem tudom pótolni. Ezeknek az eredetiét nem tudom, mert egyetlen eredeti példány volt, nem tudom sehonnan pótolni. És az történt, hogy hát a feleségemmel imádkoztunk, könyörögtünk a Jóistenhez, hogy valamilyen megoldást adjon, mert én a rendőrségen hát bejelentettem ezt, hogy eltűnt, de ők nem tudnak ezzel mit tenni, hogy ez bárki elviszi, tűzbe dobja, ha látja, hogy ez nem pénz, nincs rá szüksége, vagy kidobja valami kukába, szeméttelepen köt ki. Végiggondoltuk, hogy mi minden lehet, és arra jutottunk, hogy nem tudunk mit tenni, nem tudunk mit csinálni. Egyetlen dolgot tehetünk, hogy imádkozunk. És tessenek elképzelni, hogy ez egy péntek este volt, és vasárnap délelőtt felhívott valaki ott Vácról, történetesen éppen a katolikus plébános, és azt mondja, hogy nem én vagyok-e Bodolai Zoltán, mert találtak egy táskát a plébánia kerítésére felakasztva, és hát az én telefonszámom volt benne. Hát mondanom sem kell, hogy mennyire megörültem. Azért akasztották oda, mert egy Biblia volt benne, és gondolták, hogy valami köze van a plébánoshoz. És a lényeg az, hogy mindenem megvolt a táskában, egyedül egy tollat és egy rotringot vettek ki belőle. Tehát ezt az egészet azért mondtam el, hogy a Jóistennek mindig van megoldása az életünkben, és
olyan helyzetekben is, amikor mi nem tudjuk elképzelni azt se, hogy most hogy lesz menekedés, hogy fog ez a helyzet megoldódni. És tudnék mondani még több ilyen történetet is. Még hagyd tegyem ehhez zárójelbe hozzá, csak azért, hogy lássák, hogy tényleg a Jóistennek mindenre gondja van, hogy ott, ahol volt a táskám így egy ilyen íróasztal alatt a szobámban, ott az asztalon volt készpénz is. A feleségemnek ott volt a pénztárcája, benne nem kevés pénzzel, a bankkártyája, ott volt az autós ruszkulcsa az asztalon, és azokhoz nem nyúlt a tolvaj. Biztos vagyok benne, hogy azért nem nyúlt, mert Isten valahogy eltakarta a szemét, és hát miért egy táskát vitt volna, amikor ott volt készpénz az asztalon, nem is kevés. Ez számomra megint csak azt bizonyította, hogy az Istennek gondja van mindenre. És hogy azt engedte meg, hogy ha már az ördög valahogy bevezette oda ezt a tolvajt, felsugalta, hogy jöjjön, akkor legalább olyat vigyen el, amire nincs szükség, és hogy ez visszakerüljön hozzánk. Tehát ez valóban egy nagyon szép tapasztalat volt. Ahogy említettem, nemrég történt, ez nagyon friss, azért mondtam el most pont ezt. És hát elnézést kérek itt, hogy kitérőért szeretnék is visszakanyarodni most már a Zsoltárhoz, hogy nagyon fontos dolog az, amit Dávid itt elmond ebben a Zsoltárban, és amit az elején már fel is tettem kérdést, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan jut az ember mélységbe. Miért jut lelki válságba? Miért jut mondjuk a családjával válságba? És a legtöbb esetben testi betegségekbe is. Hogy erre mit mond a Biblia? Erre mit mond Dávid? Ezt a harmadik versből fejthetjük meg, vagy találhatjuk meg a megoldást, ugyanis ott azt mondja, hogy ha a bűneket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Tehát egy-egy mélység, egy-egy lelki nehézség, egy-egy, hadd mondjam azt, hogy a testi betegségeknek is a legnagyobb százaléka, az bizony a bűnöknek a következménye. Annak a következménye, hogy az ember valamit Isten törvényével ellentétesen tett. Hogyha hallgatnánk Isten beszédére, hogyha engedelmesek lennénk, ahogy Jézus Krisztus engedelmes volt, és hogy a tanítványok megtanulták ezt tőle, hogy engedelmesek legyenek Isten beszédének, akkor sokkal ritkábban kerülnénk ilyen mélységbe, illetve ha ilyen mélységbe kerülnénk, akkor nem azért kerülnénk, mert mi rosszul tettünk valamit, mi valami olyan dolgot tettünk, amely sérti Isten parancsolatait, hanem azért kerülnénk nehézségbe, mert Istenfélő életet élünk, és a Jóisten megpróbál, megerősít bennünket, és azokból a nehézségekből megerősödve kerülnénk ki. Hadd mondjam azt, hogy ahogy itt olvastuk, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, hogy amiért hálásak lehetünk Istennek az, hogy nem tartja számon a bűnöket. Illetve, hogy megbocsátja a bűnöket, megbocsátja a bűneinket. Mózes második könyvéből hadd olvassak fel egy idézetet a 34. fejezetből, ahol is Mózes kéri Istent, hogy mutassa meg neki a dicsőségét. Mózes már sokszor beszélt Istennel ekkor, de szeretné látni, szeretné megtudni, hogy Istennek mi a lényének, mi a legfontosabb része. Mi az, amit Isten dicsőségének tart, amit Isten a dicsőségeként tud bemutatni. És egy nagyon érdekes dolgot olvashatunk itt a Mózes második könyve, a kivonulás könyve 34. fejezetében, ahol is nem azt mondja Isten magáról, hogy én milyen hatalmas, örökkévaló, milyen bölcs, mindentudó, mindenható Isten vagyok, hanem egy egészen más dolgot mutat be, mint az ő dicsőségét. Ezt olvassuk tehát itt a 34. fejezet 6.-7. versében. És az Úr elvonult ő előtte, mármint ugye Mózes előtt, és kiáltotta. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen,
megbocsájt hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Tehát a Jóistenről azt mondja ez az idézet, illetve a Jóisten maga, hogy az ő dicsősége, az ő lényének a legfontosabb része az, hogy ő irgalmas, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő megbocsájt bűnt, hamisságot és vétket, de nem hagyja büntetlenül, és itt a fordításunkban, akinek ez a fajta bibliája van, az láthatja, hogy dölt betűvel van írva az, hogy bűnöst, mert nem a bűnöst nem hagyja büntetlenül, hanem a bűnt nem hagyja büntetlenül. Azaz, hogy Jézus Krisztusnak az életébe kerül az, és az életébe került az ő kereszt halála, és az ő kiontott vére az, amely azt eredményezte, hogy nekünk ne kelljen minden egyes bűnünkért szenvedni, sőt, hogy ne kelljen minden egyes bűnünkért meghalnunk. Hogyha valaki hittel elfogadja a megváltás tervét, elfogadja Jézus Krisztus, mint megváltót, akkor a végleges halál sem lesz a sorsa, hanem akkor a feltámadásban és az örök életben részesül. Ugye ezért mondja itt Dávid is, mint egy profétikus szavakkal ezt, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Igen, Isten bocsánatának ez volt a feltétele, mert a bűnt, azt mondja Jóisten, hogy mindig meg kell büntetni, mert ha nem büntetné meg a bűnt, akkor nagyon elharapózna, akkor mindenki mértéktelenül bűnözne, akkor a világ már régen megérett volna a pusztulásra, és valószínűleg el is pusztította volna magát. De nem az ember bünteti meg, hanem Jézus Krisztuson bünteti meg a mi bűneinket. Persze, ugye azt a kérdést is feltehetnénk, ahogy itt Dávid mondja, hogy hiszen te nálad van a bocsánat, hogy honnan tudja ez Dávid, hogy Istennél bocsánat van? Honnan tudja azt, hogy ő nem tartja számon a bűnöket? Hát erre csak annyit tudunk mondani, hogy minden bizonnyal Dávidnak voltak már tapasztalatai Istennel. Dávid már megtapasztalta nem egyszer azt, hogy Isten bűnbocsájtó Isten, hogy ő is követette vétkeket, követette olyan dolgokat, amelyekkel szégyenkeznie kellett Isten előtt. De Isten bocsánatát kérte, megvallotta a vétkeit Istennek, és Isten ezért őt felmentette, és megbocsájtott neki, sőt, ezen felül még tiszta szívet is adott neki. Újból tiszta szívet teremtett benne, hogy az 51. Zsoltárban mondja Dávid, ami egy nagyon szép bűnbánati zsoltár, és mutatja azt, hogy Isten hogyan gyógyít meg a bűnből, hogyan bocsátja meg a bűnt, és gyógyítja meg az ember lelkét. Tehát Dávid már nem egyszer, nem kétszer megtapasztalta ezt, és tudta azt is, hogy miért, illetve hogy mi a következménye annak, hogy Istennél van a bűnbocsánat, hogy Isten megbocsájt. Ennek az a következménye, ahogy itt olvassuk, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Nem csak azért adja Isten az ő jóságát, hogy rólunk levegye azt a lelkiismereti terhet, hogy ne kelljen cipelnünk egy egész életen át, ha valami rosszat elkövettünk, hanem tudjuk azt, hogy Isten megbocsájtott. Ez nyilván az egyik oka annak, hogy megbocsájt. De nem csak ezért teszi. Nem csak azért teszi, hogy az örök életre alkalmasak legyünk, mert ugye bűnnel együtt ember nem mehet az örök életre, hanem azért is teszi, hogy megtanítson bennünket arra, hogy ahogy itt olvastuk, hogy féljenek téged. Hogy az ember tanulja meg félni Istent. Ez egy nagyon fontos része a Bibliának, illetve a Szentírásban ennek a gondolatnak, hogy Isten nem Istentől kell félni, és Isten nem azt akarja, hogy tőle féljünk, és nem arra tanít, hogy Istentől féljünk, hanem hogy Istent féljük. Ami teljesen mást jelent. Mert Istentől félni az egy nyomorúságos élet lenne, ha valaki azért akarna Isten útján járni, mert fél tőle. Ha valaki azért akarná megtartani
Isten parancsolatait azért akarná Jézus Krisztust követni, vagy szeretni, mert félne attól, hogy Isten, mint egy szigorú bíró lesújt rá, és csak azt lesi, hogy hol követünk el valami rosszaságot, azonnal lesújt. A Biblia nagyon egyértelműen azt mondja, hogy szó sincs erről, Isten szerető Isten, kegyelmes Isten, ő keresi az embert, és ő akar segíteni az embernek. De Istent félni az egy egészen más dolog. Az azt jelenti, hogy olyan mélyen tisztelni Istent, olyan mélyen csodálni Istent, hogy valahol az tényleg szent félelem, de nem, attól, nem Istentől, hanem attól, hogy én valami rosszat elkövetek. Hogy valami olyat teszek, hogy megbántom Istent. És nem azért, mert ezzel büntetést érdemlek, hanem azért, mert egy olyan valakinek okozok bánatot, szomorúságot, aki engem nagyon szeret, és akit én nagyon szeretek. Lehetne talán hasonlítani egy kicsit a szülő-gyermek viszonyhoz ezt, hogy ugye ez a nevelésen is múlik, de hogy a gyermek miért engedelmeskedik a szüleinek. Engedelmeskedhet azért, mert fél attól, hogy nagyon megverik, hogyha nem engedelmeskedik. Például nagyon sok árvaházban, illetve a gyermekvárosban felnőtt gyermek van, aki ilyen. De engedelmeskedhet olyan indítékból is valaki a szüleinek, hogy szereti őket, és egyrészt örömet akar szerezni, még amikor kisebb, amikor pedig nagyobb, akkor látja azt, hogy a szülei bölcsebbek, mint ő, jobban tudják, mint ő, és azért meghallgatja. Nyilván ez korunkban megint csak egy olyan érzékeny kérdés minden család életében, ami egyre inkább sajnos nem úgy van, hogy a gyermekek engedelmeskednek a szüleiknek. De hát a gyermeknevelés, én úgy gondolom, hogy szintén nagy válságban van szerte a világon, és hát így kicsiny hazánkban is, aminek megint csak az oka, hogy a szülők nem ismerik a Szentírást, és nem a Biblia elvei szerint nevelik a gyermekeiket. Tehát Isten ezért is adja a megbocsátást, hogy megtanuljuk őt szeretni, megtanuljuk őt félni, ahogy itt olvastuk, megtanuljuk őt hódolattal csodálni, és ezért engedelmeskedni neki. És persze arra is megtanít bennünket ez, amit példabeszédek könyvében úgy olvashatunk, hogy az Úrnak félelme a gonosztól való eltávozás. Vagy megint csak példabeszédek könyvének egy másik részében azt olvashatjuk, hogy az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Hogy ne csak arra gondoljunk, hogy Isten szeret bennünket, és mi szeretjük Istent, ez az egyik oldala a hívő keresztény életnek. De a másik oldala az, hogy a gonosz dolgot, a rosszat pedig gyűlöljük, és el akarjuk vetni a szívünkből, és el akarunk szakadni attól, ki akarjuk vetni a lelkünkből. Mert mit tesz velünk a bűn? Ugye ott itt látjuk és itt olvastuk, mélységbe dönt bennünket, kínozza az ember lelkét, mardossa a lelki ismeretét, tönkreteszi az emberi kapcsolatait, és hát végső soron halált szül. Pál apostol mondja ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. És a Jóisten maga is ezt mondja ki a Biblia legelső lapján, amikor Ádámnak azt mondja, hogy amely napon eszel arról a fáról, bizony mondom, hogy meghalsz. Tehát az engedetlenség következménye mindig a halál. Először csak a lelki halál, aztán a testi halál, és végül a teljes végső megsemmisülés is. Tehát a Jóisten az iránta való bizalomra akar tanítani bennünket azáltal is, hogy számtalanszor megbocsájt, és a szeretetével körülvesz bennünket, és ezzel párhuzamosan pedig a bűngyűlöletére. Ez az első négy vers, amiről idáig szóltam, ez egy szerkezeti részt, egy szerkezeti egységet takar ebben a Zsoltárban, ami Dávidnak a imádságát, a felfelé, a mélységből való kiáltását tartalmazza. És a következő négy vers pedig az 5-től 8-ig tartó részek, ez egy következő szerkezeti egység, amiben pedig már inkább kidomborodik a bizalom és a reménység. Mintha azt láthatnánk majd most a következő versekben, hogy a
helyzete még nem változott meg, ugyanúgy ott van még abban a mélységben, de most már máshogy gondolkodik. Most már másként lát, más érzések vannak benne. Azért, mert átgondolta azt, hogy Isten kicsoda, Isten milyen Isten, Isten hányszor megbocsájtott neki és megsegítette. És még mivel a helyzet nem változott meg, körülötte ugyanazok a körülmények, de most már tudja azt, hogy Isten meg fogja szabadítani, Isten segítséget fog adni számára. Ezt mondja tehát Dávid, várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéreteiben. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Talán az egyik legnehezebben megtanulható dolog, és megint csak hadd mondjam azt, hogy a modern embernek, a 21. század emberének az egyik legnagyobb hiányossága az, hogy nem tud türelmes lenni. És a legnehezebben megtanulható dolog pedig az, hogy várakozni, várni bizonyos dolgokra. Ugye akárha az anyagi javakban a meggazdagodásra gondolunk, akárhogyha a fiatalok a társas kapcsolatokban, ugye a párválasztásban, azonnal bele a közepébe, megismerkedés nélkül a már is szexuális kapcsolat. És sorolhatnánk, hogy mi minden szőtt át teljesen a 21. század, illetve már 20. század társadalmait, hogy egyszerűen, mintha az ember nem tudna egy percet sem várni semmire, vagy nem akarna várni, mintha nem lenne türelem a világon. Pedig ez egy nagyon is szép és bibliai erény, amire Isten felhívja a figyelmünket. Ugye Dávid azt mondja, hogy várja az Urat. Elmondta neki a nehézségét, elmondta neki, hogy szüksége van Istenre, hogy rábízta az életét, és nem jött még válasz. De Dávid nem esik kétségbe. Várja az Urat, és kifejezi azt, hogy nagyon várja Istent, mint az őrök a reggelt. Nem tudom, hogy ki volt katona, aki éjszaka őrségben volt. Én polgári szolgálatos voltam, tehát nem a hadseregnél, de dolgoztam éjszakai műszakban, és onnan tudom, hogy az ember mennyire várja azt, hogy feljöjjön már a nap, hogy világosodjon már, mert akkor tudja, hogy végre mehet haza, vagy mehet pihenni, vagy befejeződött a dolga. És hogy feljön a világosság fizikai értelemben, úgy lelki értelemben is a világosság, eljön az ember lelkébe, eljön az az idő, hogyha kivárja az ember, hogyha türelmes, és nem maga keresi a megoldást, nem maga akar kirontani a helyzetből. Mert nagyon sokan vannak olyanok, azért ezt hagyd tegyem hozzá megint csak zárójelben, hogy fohászkodnak Istenhez, Isten elé tárják a nehézségeiket, a problémáikat, és megoldást kérnek tőle, de nem várják meg Isten válaszát. Imádkoznak, és utána saját maguk tesznek úgy, ahogy ők jónak látják. Tehát sokszor nincs azonnali megoldás, várni kell Istenre, de persze feltetnénk a kérdést, hogy miért. Hogy Isten azt akarja, kínozni akarja az embert, hogy nem válaszol azonnal. Én úgy gondolom, hogy nem, és a Biblia egyértelmű válasz, hogy nem, szó sincs erről, Isten nem ilyen Isten. Ennek más oka kell, hogy legyen. Mégpedig az, hogy ez az ok, ez mi bennünk van. Az oka ennek mi bennünk van. Egyfelől az, hogy ha valami rosszat tesz az ember, a bűnnek van egy bizonyos ideig tartó olyan hatása, ami sötétséget eredményez az emberben. És Isten ezt a hatást ezt nem hárítja el, nem veszi el az ember életéből, pontosan azért, hogy az ember tanuljon abból, hogy máskor ne tegyen olyat. Mert hogyha mindig teszünk valami rosszat, valami gonosz dolgot, és sohasem lenne következménye, akkor mindig a Jóisten elhárítaná a következményét, akkor az ember egész életében mondhatjuk azt, hogy azt a gonoszságot nyugodt szívvel művelni, mert nincs következménye. De az Isten hagyja, hogy egy darabig az ember legyen ilyen helyzetekben, sötétségben, mélységben, hogy átgondolja, hogy mi az, amit rosszul tett, és hogy saját jó szántából ne akarjon legközelebb ilyet elkövetni. Nem isteni kényszer, nem egy felső hatalom utasítására, hanem saját maga mondja ki azt, hogy lám, ez lett a következménye, de ostoba voltam, többet biztos nem fogok ilyet tenni. Hogyha így
marad az ember békességben, illetve még ha lelki háborúságban is, de Istenben bízva, várakozással egy-egy helyzetben, akkor bizonyosan megérkezik a válasz. És van még egy másik oka annak, hogy miért nem válaszol minden esetben azonnal Isten, bár nagyon sokszor azonnal válaszol. Ez pedig az, hogy meg akarja mutatni nekünk, saját magunknak is, de hát az egész embereknek a környezetünkben is, hát a mennyei lényeknek is, akiket mi nem látunk, angyaloknak, és az ellenségnek, Isten ellenségének, az ördögnek és a démonoknak is, hogy mi lakozik valójában bennünk. Hogy mi tényleg kitartunk valamilyen jó dolog mellett, hogy ezt tényleg őszintén gondoljuk, vagy csak éppen úgy most kértük egyszer, és aztán többet nem is imádkozunk, vagy nem is gondolunk arra. Tehát ez a másik oka, amiért sokszor nem érkezik azonnal a válasz, hogy Isten megmutassa azt, felszínre hozza azt, hogy mi van a mi szívünkben, a lelkünkben, mert nagyon sokszor ezt mi magunk sem tudjuk, nem látjuk tisztán. És megenged egy hosszabb nehézséget, hogy kiderüljön az, hogy a szívünk gondolata micsoda. De a lényeg az, hogy Isten minden esetben kiszabadít bennünket. Mikeás könyvének a 7. fejezetében van egy nagyon szép ígéret, és ezt is szeretném felolvasni gyorsan. Mikeás könyve 7. fejezetének a 7. verseitől így mondja itt a próféta, amikor ő is egy nehézségbe került, hasonló lelki megpróbáltatásba, mint amilyenben itt a 130. Zsoltár szerzője Dávid király. Tehát Mikeás könyvének a 7. fejezetében a 7. verstől ezt olvashatjuk. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet, és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Idáig olvasnám csak. Tehát a sötétségben ül ő is, de tudja azt, hogy Isten igenis ki fogja vinni a világosságra. Isten igenis meg fogja szabadítani őt ebből a helyzetből. Nem esik kétségbe, és azt mondja, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de azért felkelek. Mert Isten az, aki engem talpra állít, ő az, aki hatalmasabb, mint te, az én ellen, mint te vagy én ellenségem. És hogyha így van az embernek egy bizonyos ideig tartó ilyen lelki nyomorúsága a sötétségben, akkor tényleg úgy fogja várni a megoldást, mint ahogy Mikeás is várta, és Dávid is várta, és sokkal nagyobb örömmel és hálódással fogja fogadni, hogyha az megérkezett. Az utolsó két versben pedig már a teljes meggyőződés, mintha megtörtént volna már, úgy beszél Dávid, mintha tényszerű lenne az, hogy megszabadult. Azt mondja, bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Hadd mondjam még egyszer, hadd hangsúlyozzam, hogy még mindig a mélységben van Dávid, de már tanítja Izraelt arra, hogy bízzon benne, mert az Úrnál van a kegyelem. Még mindig ugyanolyan körülmények között van, de már ki tudja azt mondani, hogy meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Isten nem kicsinyes abban, hogy megszabadítsa az embert, nem porciózza ki a jóságát, a kegyelmét. Azt mondja itt a Zsoltárban Dávid, hogy bőséges nála a szabadítás. Ő bővölködik a kegyelemben, a jóságban, a szeretetben. És mindannyiunkat szinte fürözteni akar ebben a kegyelmében, jóságában, szeretetében. Annyira, mint az atya a fiait úgy szereti, sőt még jobban, mint az apa a gyermekeit. Ezt, amit idéztem a 103. Zsoltárból,
jutott eszembe. Itt mondja a 103. Zsoltárban, hogy amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. De előtte azt mondja, hogy amilyen magas az ég, az ő kegyelme az őt félők.

Mert hogyha igen, akkor mi is tudunk így megnyilatkozni, ahogy Dávid megnyilatkozott, még akkor is, hogyha nehézségben vagyunk, hogy bőséges nála a szabadítás. És tényleg teljes bizonyossággal zárja a Zsoltárt. Kétségbe esésnek, kétségbe kételkedésnek nyoma sincs. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Én zárásként annyit szeretnék elmondani, hogy összefoglalva talán az elhangzottakat, hogy Isten egyrészt minden embert keres, azokat is, akik mélységben vannak, azokat is, akik olyan cselekedeteket követtek el, amelyekről mi talán úgy gondolnánk, hogy hát ilyen embernek nem lehet semmi köze Istenhez, de Isten nem személyválogató, és azt mondja róla a Szentírás, hogy ő felhozza a napját igazakra és hamisakra, elsőt ad jóknak és gonoszoknak egyaránt. És Jézus Krisztus életében pedig egyértelműen láthatjuk azt, hogy ő mind a farizeusokhoz közeledett, a népvezetőihez, a vallási vezetőkhöz, bár ugye ők elzárkóztak, elutasították őt, ugyanúgy közeledett azokhoz, akiket a saját társadalmában nagyon megvetettek, az utcanőkhöz, a vámszedőkhöz, a legkivetettebbekhez, azon kívül a betegekhez, a leprásokhoz, akiket teljes mértékben lenéztek. Úgy gondolták, hogy Isten büntetésen van rajtuk. És a másik fontos dolog pedig az, ennek a Zsoltárnak a másik fontos mondani valója, hogy ha az ember mélységbe kerül, akkor gondolját, hogy miért került oda, gondolját, hogy mi volt az oka annak, hogy ilyen helyzetbe jutott. Próbálja meg ezt tudatosítani, próbálja meg ebből tanulni, hogy máskor ne történjen meg ez, és gondoljon arra, hogy mindig valamilyen bűn, mindig valamilyen Istennel ellentétes dolog juttatott bennünket nehéz helyzetbe. Ezen kívül ezekben a helyzetekben ne essünk kétségbe, ne legyünk magabízók, vagy közönösek. Még hogyha eleinte ezek az érzések el is akarnának uralkodni rajtunk, akkor adjunk időt magunknak, hogy lecsillapodjon a lelkünk. Fohászkodjunk fel Istenhez, hogy csillapítsa le a lelkünket, háborgó szívünket. És gondoljunk arra, hogy akik Istent keresik, akik megszólítják őt, akik kérik őt, hogy segítséget adjon, és várják tőle, azok számára megadja. Jézus Krisztus azt mondta, hogy keressetek és találtok. Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, mert mindaz, aki kér, kap, az zörgetőnek megnyitatik, és aki keres, az mind talál. Az imára és a hitre válaszként minden esetben jön Isten szabadító kegyelme és Isten segítsége. Én úgy gondolom, hogy ez a 130. Zsoltár egy olyan Zsoltár, amit időnként újból és újból érdemes elővenni és érdemes olvasni azért, hogy felbátorodjék a mi szívünk, a mi lelkünk is. És én ezzel szeretném zárni, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt is, gondolkodjunk róla, vessük össze a saját életünkkel, és tanuljunk Dávidtól, tanuljunk Jézus Krisztustól, és ezáltal pedig jussunk mi is olyan lelki magaslatokra, amilyenre eljutott Dávid, eljutott Mikás próféta és Jézus Krisztus, hogy a nagy nehézségekben is teljes szívükkel tudtak bízni Istenben. Én köszönöm szépen a figyelmet, akkor egy hét múlva a példabeszédek könyvének a feldolgozásával egy újabb sorozat kezdődik, és akkor most, ahogy szokott lenni, átadnám a szót a kérdéseknek és hát a hozzászólásoknak, a beszélgetésnek.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mint anyagyülekezetemet köszöntelek. Nagyon örülök, hogy ilyen sok gyermek jött ide előre. Gyerekek, szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek egy embernek az életét meg lehet-e változtatni egyetlen mondattal? Tudjátok, hogy mi az egy mondat, ugye? Elkezdünk mondani valamit, és az nem egy túl hosszú dolog, igaz? Hanem viszonylag hamar befejeződik. Ismertek-e olyan történetet a Bibliában, ahol nem egy felnőtt ember, hanem egy kisgyermek változtatott meg egy ilyen életet? Egy embernek az egész életét változtatta meg. Emlékeztek-e ilyen történetre a Bibliából? Ha ti nem emlékeztek, akkor megkérdezem a felnőtteket, hogy segítsünk a gyermekeknek. Van-e olyan történet a Bibliában, ahol egy kisgyermek egy emberi életet, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ember örök életét idézte elő azzal, hogy egyetlen mondatot mondott. No, kedves gyülekezet, hogy hívták ezt a gyermeket? Nem tudjátok? A gyermeknek a nevét nem tudjátok? Nem tudjátok? Tényleg nem tudjátok. Képzeljétek, gyerekek, hogy még a felnőttek sem tudják annak a kislánynak a nevét, aki megváltoztatta egy embernek az életét egyetlen mondattal. Mégis tudjuk? Nem tudjuk. És hogy hívták azt az embert, akinek megváltoztatta az életét?
1: L-Y-E.
0: L-Y-E rendszámú gépkocsi. Milyen típus? L-Y-E típusú, vagyis rendszámú gépkocsinak el kellene állnia. Elnézést kérünk. Tehát, hogy hívták ezt az embert, gyerekek? Akkor segítenek a felnőttek, halljuk. Naámánnak hívták ezt az embert. És még egy hatalmasabb dolog az, hogy tudjátok-e, hogy ez a kislány hol lakott? Illetve, hát akkor gyerekek, Zsoltikám, tessék? Szíriában lakott. De ennek a gyermeknek Szíria volt az eredeti otthona? Melyik ország volt az otthona eredetileg ennek a gyermeknek? Izrael. Izrael. Hogyan is került, gyerekek, képzeljétek, ez a kislány egyik országból a másikba? Voltatok ti már külföldön? Ti hány? Mutassátok a kezetekkel, ki volt már külföldön? Ó, nézzétek, hát felógcsi, világjárók vagytok. Figyeljétek csak, és abban az országban értettétek, mit beszélnek az emberek? Értetted? Milyen nyelven beszéltek azok? Hát édesapáddal voltál, szerintem őt értetted. Gyerekek, egy olyan országba vitték el ezt a kislányt, és nem kirándulni ment ez a gyermek, amelyik szomszédos volt Izraellel. Tudjátok-e, hogy ez az ország barátja volt-e Izraelnek, vagy ellensége? Zsoltikám, látom, te ismered a történetet, akkor segíts a többieknek. Ellensége. Hogy került ez a gyermek, ez a kislány Szíriába? Elrabolták. Pontosan úgy olvassuk a Bibliában, hogy portyázó csapatok jöttek és elrabolták. Szerettek ti a szüleitekkel lenni? Mit tennétek akkor, hogyha a szüleitektől elrabolna benneteket valaki, és nem láthatnátok többet az anyut vagy az aput? Milyen érzés lenne ez? Bele se tudtok gondolni, igaz? Szeretnétek azokat az embereket, akik elvittek, vagy haragudnátok rájuk? Haragudnátok rájuk? Látom, te mutattad, biztos, hogy haragudnátok rájuk. Én is voltam kisgyerek, és bizony egyszer a szüleim, akikkel sétáltunk a Városligetben, látták, hogy nagyon nagy legény vagyok, és látták, hogy túlságosan nagy legény, és egyszer csak a szüleim azt tették, hogy elbújtak egy fa mögé. És ott álltam a Városliget hatalmas erdejében, és néztem jobbra is, néztem balra is, sehol az anyu, sehol az apu, és elkezdtem sírni. Ti mit tennétek, hogyha aput egyszer csak nem látnátok, vagy anyut? Úgy éreznétek, hogy elvesztetek. Valószínűleg ti is sírnátok, mint ahogy én sírtam. És képzeljétek el, ez a kisgyerek, annak ellenére, hogy elkerült ebbe az idegen országba, ahelyett, hogy haragudott volna azokra, akik őt elrabolták, egy nagyon fontos dologban részvétre indult. Tudjátok, mi az a részvét? Amikor valakinél látjuk, hogy beteg, és megsajnáljuk őt. Képzeljétek el, hogy annak a háznak a gazdája, akinek a nevét már mondták a felnőttek, meg Zsolti is mondta, akit Naámának hívtak, egy rendkívül súlyos betegségbe esett, méghozzá halálos betegségbe. A bőrén olyan megbetegedés jelentkezett, ami szépen lassan elemésztette volna a testét, és meghalt volna ez a bácsi. És mit mondott ez a kislány ennek a gyermeknek, mi hagyta el a száját? Zsoltikám, segíts akkor, mit mondott ez a leány? Hogyan változtatta meg az egyetlen mondat Naámának az életét? No, kedves gyülekezet? Vaj, ha az én uram szemben állna a prófétával, az Úr prófétájával, bizonyára meggyógyítaná őt. Képzeljétek el! Szerintetek, ha a felnőttek azt tanácsolnák nektek, illetve ti azt tanácsolnátok egy felnőttnek, hogy ehhez és ahhoz az orvoshoz menjen el, mondjuk látnátok apun, hogy beteg, és azt mondanátok neki, hogy ne ahhoz az orvoshoz menjen, akihez szokott, hanem egy másikhoz, komolyan vennék-e a szavatokat? Ha? Mit szólnátok ehhez, gyülekezetőnél elgondolkodtató, nem, ebben a történetben? Hogy egy gyermeknek a szavát komolyan vették, és elgondolkodtak, ugye az asszonyának mondta, nyilván Naámán feleségének, és Naámán kötélnek állt, és elment ahhoz a prófétához. Megváltoztatta ennek az embernek az életét, sőt látjuk, hogy magához az Úristenhez is megtért. Gyerekek, látjátok, egyetlen mondattal meg lehet változtatni egy embernek az életét. Én egy rövid mondatot szeretnék nektek mondani, ami összesen négy szóból áll, és remélem, hogy ezt megjegyzitek, és ez megváltoztatja az életeteket, mert ez a kislány ezt a bibliai igét töltötte be azzal a cselekedetével, hogy az őt elrabló országnak a fővezérét hozzásegítette a gyógyuláshoz és az örök élethez. Segítsetek, együtt tanuljuk ezt a mondatot. Nagyon szép. A Római Levél 12. fejezet 20. versében van. Zsoltival ezt kerestük meg most reggel. Így szól ez a biblia szöveg, a gonoszt jóval győzd meg. Még egyszer, figyeljetek, hallgassátok csak, a gonoszt jóval győzd meg. Gyertek, mondjuk együtt, ti is segítsetek. A gonoszt jóval győzd meg. Még egyszer, a gonoszt jóval győzd meg. Kérlek benneteket, hogy amikor erre gondoltok, hogy egy mondattal meg lehet-e változtatni valakinek az életét, jusson eszetekbe ez a mondat, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Köszönöm szépen, visszamehetek anyuhoz és apuhoz. Kedves gyülekezet, köszönöm, hogy ilyen aktívan részt vettetek a gyermekszolgálatban. Nyissuk meg együtt az Isten igéjét Pál apostol Rómabeliekhez írott levelénél, és alapigeként majd az első fejezet első versét fogom olvasni. Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének első fejezetéből az első verset olvasom, de mielőtt elolvassuk ezt az igét, szeretnék egy kis belőzetest, egy kis bevezetőt mondani nektek a római levélhez. A Jóisten azt a kegyelmet adta nekünk, hogy Pápán egy kis biblia körben, hogy 20 emberrel, 20-25 emberrel tanulmányozzuk az igét hétről hétre több szolgatásunkkal, és most valahogy az az indítatásunk volt, hogy a római levelet vegyük tanulmányozás tárgyaként elő. És azt kell mondjam nektek, hogy mindig hálát adok az Úrnak, hogy ilyen csodálatos dolgokat ad a kezembe, a kezünkbe, mert ráirányította a figyelmemet ennek a levélnek néhány gyönyörű mondatára, néhány gyönyörű gondolatára, amelyet ma szeretnék megosztani veletek. Legelsősorban azt szeretném nektek elmondani, hogy megdöbbentően időszerű ez a levél ma. Nem pusztán arra gondolok, hogy a hitáltali megigazulásnak, amelynek az egyik fő tanítása található ebben a levélben, mindig időszerű, hiszen a Krisztusban való megtérés, a bűnnek való hátatfordítás és az Isten országa felé való küzdelem felvétele döntő fontosságú, hanem azért is, mert egy olyan néphez, egy olyan városhoz intézte Pál ezt a levelet, amely nagyon hasonló helyzetben volt, mint a mi világunk ma. Hogyha csak az első fejezetet olvassuk is el, akkor is megdöbbentően látjuk, hogy milyen hasonlóak a körülmények a mai világunkban tapasztalhatóval. Kérlek benneteket, hogyha tehetitek az ige szolgálat kapcsán délután, vagy valamikor a héten, tegyétek meg, hogy elolvassátok csak az első fejezetet, és láthatjátok, hogy ezek az állapotok, amelyeket itt leír az apostol, mennyire hasonlóak a mi világunkban tapasztalhatókhoz. Ha csak emlékeztek arra, hogy mikor szól az apostol az embereknek az Istentől való elfordulására, és arra, hogy az Úr adta őket, hogy illetlen és helytelen dolgokat cselekedjenek, az apostol leírja azt az erkölcsi romlást, azt a fertőt, amelybe ez a város, illetve a birodalom központja belesüllyedt. A történelmi feljegyzésekből emlékezhetünk rá, hogy ha nem az erkölcsi dolgaikra gondolunk is, milyen borzalmas szemlélete volt ennek a városnak. Gondoljatok arra, hogy mikben lelték szórakozásukat, kettelésüket ezek az emberek. Ha csak belegondoltok a gladiátor játékokba, ahol emberek élet-halál harcában, a gyilkolásnak a valódi megvalósításában lelték élvezetüket. Vagy ha belegondoltok abba, amikor keresztényeknek a szenvedésében, haláltusájában gyönyörködtek, amikor keresztényeket keresztre szegeztek, megégettek, és ebben lelték örömüket ezek az emberek. Megrendítő végig gondolni ezt. Még nem tartunk talán itt, de hogyha belegondoltok, hogy mondjuk sportközvetítések alkalmával az emberek egyre durvább és durvább sportrendezvényekben kezdik lelni a szórakozásukat, ahol emberek tényleg agyba-főbe ütik-verik egymást. Vagy ha belegondoltak, hogy milyen filmeket néznek ma az akciófilmek és különböző borzalmak szemlélésében az emberek, nagyon elgondolkodtató ez a helyzet, hogy az erkölcsi állapotokról ne szóljunk. És azt kell mondjam, hogy nekünk, akik ebben a korban élünk, ugyancsak szól Pál apostolnak a levele, hiszen Pál nyilván nem az egész római néphez küldte ezt a levelét, hanem annak a népnek, az Isten választott szerelmeseinek, akik ebben az országban és ebben a városban kellett képviseljék az Isten igazságát. Nézzük meg tehát Pál apostol római levelének első fejezetéből az első verset, ami engem nagyon megdöbbentett. Rendszerint úgy szoktuk olvasni Pál leveleinek az elejét, hogy azok olyan szép, zengzetes szavak, netán úgy érzékeljük, hogy frázisok. Szeretném, hogyha ezek mögé, a gyönyörű szavak mögé egy kicsit betekintenénk. Így szól tehát az első vers. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Még egyszer olvasom. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Az első szó, ami engem nagyon megdöbbentett, és ezt szeretném veletek megosztani elsőképpen, az a szó, ami így hangzik, hogy elválasztva. Elválasztva. Mit jelent ez a szó, hogy elválasztva? Emlékezhetünk rá, hogy Pál egy egészen más úton indult el, mint amit az Úr végül neki szánt. Emlékezhettek, hogy magas képzettségű teológusként hatalmas buzgalom kötötte őt az ő atyai hagyományaihoz, olyannyira, hogy a keresztényekkel szemben nem csak képviselte eszmeileg a zsidó hitet, hanem még, mint öltökléstől lihegő ember járt a keresztények otthonai után, és kirángatta a Krisztusban hívőket, és bebörtönözte őket. Azonban az Úr látta, hogy valami olyan dolog munkálkodik és mozog ebben az emberben, ami az ő ügyét komolyan előre viheti. Így szólt a prófétához, akit elküldött hozzá Damaszkuszban, hogy ő neki milyen edénye? Választott edénye. Választott edénye. És érdekes ugye, hogy egy névazonosság van Pál és én közöttem, és nem csak emiatt, hanem úgy általában, ti magatok lehet, hogy nem vagytok mindnyájan a Pálok. De gondolkodtatok-e azon, hogy ti mire vagytok elválasztva? Van-e valamilyen különleges rendeltetése annak az életnek, amelyet az Isten nektek adott, mindnyájunknak? Nem lehetünk mindnyájan a pogányok apostolai, akik az egész életünket arra szánjuk, hogy az Isten országát hirdessük. Lehet, hogy nem ránk bízatott a körülmetéletlenségnek az evangéliuma, mint ahogy Pálra ez a csodálatos üzenet, de az Isten mégis mindnyájunkat elválasztott valami hatalmas dologra. Nézzük meg, hogy Pál hogyan szól a római keresztényekhez, minek nevezi őket. Olvassuk együtt a 6. verset. 6.-7. verset. Kik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, mindeneknek, kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Meg kell mondjam nektek őszintén, hogy eddig esetleg érthettem úgy ezt a mondatot, hogy hivatalos szentek. Hogyan is értjük ezt a mondatot, hogy hivatalos szentek? Emlékeztek, az Úr Jézusnak van egy nagyon érdekes példázata, amikor egy király mennyegzőre akarja összehívni a király a vendégsereget, és a vendégek nem akarnak kötélnek állni a királyi meghívást elfogadni, hanem különböző dolgokkal kimentik magukat. Hogyan zárja le Jézus, milyen mondattal ezt a példázatot? Sokan vannak a hivatalosak, és kevesen a választottak. És érthetnénk így ezt az igét. Azonban kérlek benneteket, hogyha tehetitek, mindig nézzétek meg más fordításokban is az igét, ha értetek idegen nyelven, tegyétek meg, hogy veszitek a fáradtságot, hogy ige tanulmányozásatokban elővesztek más fordításokat is, ugyanis például az egyik angol fordítás, biztos láttátok már, hogy hányféle angol fordítás létezik, én az RSV-t szeretem a legjobban, és ebben a fordításban úgy hangzik ez a szöveg, nem mint hivatalos szenteknek, tudjátok, akiknek rá van vésve már a székre, a karfára a neve, hogy ti már egyenes úton mentek az Isten országába, mert a zsidók így gondolkodtak, emlékeztek? Ábrahám a mi atyánk. Nem erről szól itt az ige. Mit jelent az, hogy hivatalos szentek? Azt mondja, arra hivattatok el, hogy szentek legyetek. Hogy szenté legyetek. Ebből a szempontból mi hivatalos szentek vagyunk, hiszen arra vagyunk meghívva, hogy mi az Isten szentjei legyünk. Hányszor hallottuk, amikor bennünket keresztségre oktattak, hogy ne akkor menj Krisztushoz, amikor már megszentelődtél. Emlékeztek rá, hogy hány ember van, nekünk is ott pápán van egy kedves barátunk, aki azt mondja, de hát ő benne még annyi rossz van. És mondjuk neki, hogy ne akkor menj Krisztushoz, amikor már megjavultál, éppen azért vár, hogy ő újjáteremthessen. A rómaiak se úgy kezdték, hogy tökéletesek voltak, hanem az Úr meghívta őket, hogy szenté legyenek. És mondjátok, milyen kifejezés ez a szent szó? Mit jelent ez a szent? Egyrészt azt mondja, hogy egy tiszta, szent, makulátlan épp, másrészt pedig látom itt a szátokon, hogy elkülönített, elválasztott. Hát ha van Pál apostolnak igazsága abban, hogy ő el van választva az Isten evangéliumának hirdetésére, de ugyanezt mondja a rómaiaknak is, nem de? Hogy ti ugyanúgy milyenek vagytok? Elválasztottak. Testvéreim, gondolkodtatok-e azon, hogy titeket mire választott el az Isten? Mi az a feladat, amit csak te, csak ti egymagatok vagytok képesek megvalósítani? Szeretném nektek elmondani, hogy az Úr két nagyon egyszerű példázattal érzékelteti számunkra azt, hogy mi az a különleges feladat, amelyet mindnyájunkra rászabott, és amelyet kizárólag csak az az ember tudja elvégezni, akire szabta. Két nagyon egyszerű példázattal beszél az Úr, és ez pedig a kenyérsütéssel kapcsolatos. Remélem, hogy a gondolkodásotok rögtön rátalál az egyik kifejezésre, hallom is itt néhányan suttogják már, melyik ez a nagyon egyszerű anyag, amihez hasonlította az Úr Jézus az Isten országát? A kovászhoz. Nézzük meg a kovásszal, mi a helyzet. Ez egy olyan, emlékeim szerint egy olyan gombaféleség, vagy valami ilyesmi, ami elterjed az egész kenyérben. Hogy lesz elterjesztve a kenyérben a kovász? Hogyan terjed el a kovász a kenyérben? Mit csinál az asszony? Bekeveri és elkezdi dagasztani. Édesanyám szokott ilyen kelt tésztát csinálni. Mit csinál? Egybehajtogatja, emlékeztek? És aztán összegyúrja, hogy mindenhová eljusson a kovász. Látjátok ti a kovászt a kenyérben? Nem. Így van? Valami hatalmas dolgokat kell cselekedni ahhoz, hogy az Istennek az alkalmazottai, az ő munkatársai legyünk ebben a munkában. A kovászt nem látni. Az Úr nem hatalmas dolgokat akar tőlünk. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nagy dolgokat tehettek. De a legtöbbünknek mi adatik? A kovásság ebben a világban. Mert testvéreim, hogyan szab ránk az Isten munkát, amit csak mi tudunk megvalósítani? Mert ott, ahol mi élünk, ahol mi képviseljük az Isten jóságát és szeretetét, senki más nem tud helyettünk tenni. Csak és kizárólag mi. Kétségbe vonható? Nem. Milyen a másik példa? Szintén a kenyérsütésben érzékelhető. Az Úr azt mondja, hogy ti vagytok a micsodák? A só. Belekeveri mondjuk a jó kis kenyérkébe a sót. Milyen a kenyér, mikor sótlan? Mit mond az Úr? Ha a só megízetlenül, semmire nem való. Na de látjátok-e a sót a kenyérben? Megint csak annál a helyzetnél vagyunk, hogy nem látszik sem a kovász, sem a só. A Jóisten valami láthatatlan módon szeretné, hogyha az egész tésztával mi csinálnánk sóként és kovászként. Sóként megízesíthetjük, kovászként pedig mi csinálunk? Az egész tésztát megkelesztjük. Ezt mondja az Úr Jézus szó szerint az ő példájában. Testvéreim, senki más nem tud kovász lenni ott, ahol vagy, csak te. Ezt a feladatot az Úr rádosztotta. Nyilván vannak még más speciális feladatok is, amelyeket az Úr ránk mér. Emlékezzetek rá, hogy Pál apostol, mikor beszél a lelki adományokról, lelki gyümölcsökről, akkor azt mondja, hogy mindenféle dolgot az Úr az ő anyaszentágyházában kiosztott a lélek által. És higgyétek el, hogy a kis ujjam legalább olyan fontos, mint a szemem. Ezt mondja az apostol a testtagjaira nézve. Nincs egyetlen sem, mert amelyiket hitványnak látjuk, azok épp oly fontosak, mint a többi. Mindnyájunknak megvan a munkája az Isten népe és az Isten gyülekezete között. Azt mondja az ige, hogy mi mindnyájan mik vagyunk Péter apostol szerint? Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk annak érdekében, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott bennünket. Testvéreim, mi mindnyájan elhívott szentek vagyunk, nem abban az értelemben, hogy egyenes utunk van az üdvösségre, hanem hogy az Úr arra hívott el bennünket, hogy neki elkülönített szent emberek legyünk. És nagyon érdekes, hogyha felolvassuk a római levél első fejezetének a végét, tegyük is meg, kérlek lapozatok, akkor oda nézzetek a szemetekkel, hogy miket ír az apostol itt. A 29. verstől fogom olvasni ezt a szakaszt. És aztán megint kérdezem majd tőletek, hogy van-e ehhez hasonlatos szakasz az igében valahol. Így olvassuk. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszassággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engeszteltetlenek, irgalmasok, kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Hát feltenném nektek a kérdést, ez ugye a római időszakról és a római emberekről szól. Na de felteszem nektek a kérdést, van ehhez hasonlatos ige szakasz a Szentírásban valahol? Hol? Pál Timóteushoz írt második levele, harmadik fejezetében, ahol elkezdi sorolni az apostol, hogy mikor támadnak ezek a nehéz idők különösképpen? Az utolsó napokban, az pedig megtud, hogy az utolsó időkben, utolsó napokban nehéz idők támadnak. És testvéreim, akkor mondjuk azt, hogy igaz-e, hogy ha hitünk szerint az Úr hamarosan eljön, tényleg elég nehéz időkben élünk? Igaz-e az a felsorolás, amit Pál apostol úgy éles látással megfogalmaz? Csak hogy testvéreim, a döbbenet az, hogy Pál apostol a 2 Timóteus 3-nak ezt a felsorolását egy döbbenetes mondattal zárja le. Nem azokról beszél az apostol az utolsó napok nehézségeit tekintve, akik magukat az Isten tagadóinak és tőle elfordultaknak nevez, hanem hogy fejezi be Pál apostol a Timóteusi levél második fejezet, harmadik fejezetének a verseit? Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És az a döbbenet, testvéreim, hogyha összevetjük a római kor helyzetét a maga pogány vallásosságával, a rettenetes pogány erkölcseivel, akkor adjátok össze most ezt a világot, amelyben vagyunk. Élünk egy olyan Európában, amely milyen értékeket képvisel? És élünk egy olyan országban, amelynek a 2012-ben érvényessé lévő alkotmányában mi szerepel? Mit mond az ige? Az a veszélyes, amikor ezek az állapotok vannak, és olyan embereknek az életében valósulnak ezek meg, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak az erejét. Miféle erejét? Azt, amiről az imént beszéltünk, hogy valaki elválasztott az Isten szolgálatára, na ennek az erejét megtagadják. És kedves gyülekezet, azt kell mondjam, hogy sokszor az ember elbátortalanodik és elkedvetlenedik, hogy e között a nehéz helyzet között, illetve e között a súlyos körülmény között az ember nem tudja képviselni az Isten igazságát. És valóban úgy van, hogy nagy a baj akkor, hogyha engedjük, hogy idomuljunk, hasonoljunk a körülöttünk élő emberekhez. Az Úr mindig is óvta őket, az ő gyermekeit, hogy mit csináljanak a világgal? Azt mondja Pál apostol, hogy mit csináljatok a világhoz? Ne szabjátok magatokat a világhoz. Emlékeztek? Ne szabjátok. Ne igazítsátok magatokat olyanra, mint amilyen a körülöttetek lévő embereknek a magatartása. Ne engedjétek meg. Testvéreim, nagyon el kell gondolkodnunk, hogy vajon mennyire érvényesül az életünkben az, hogy a világhoz szabjuk magunkat egyrészt, illetve hogy a kegyességnek, az Istennek való szolgálatnak mennyire a látszata van bennünk, vagy mennyire vagyunk ténylegesen elválasztva az Isten evangéliumának hirdetésére. És hogy egy kis bátorítást merítsünk a rómaiakhoz, vagy a rómaiakhoz itt levélből, a rómaiaktól, mint keresztényektől, nézzétek meg Pál az első fejezet 8. versétől milyen hatalmas dolgot mond, ami lelkesítőleg és örömként hathat ránk is, akik bizony nem könnyű körülmények között élünk. Így olvassuk Pálnak a csodálatos szavait. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Hatalmas dolog ez, nem? Pápán is erről szóltam az illetőknek, akik ott voltak, mintegy 25-en, és hát megkérdeztem tőlük, hogy melyik a legközelebbi település Pápához képest, és mondták, hogy Takácsi. Én mondtam nekik, hogy kedves barátaim, milyen jó lenne, hogyha csak annyit elmondhatnánk, hogy a pápai Biblia körön lévő embereknek a hite már Takácsiig is eljutott. Hogy a ti hiteteknek már Takácsiban is híre van. Mondjátok, az újligeti gyülekezet hírének van-e ilyen köre? Mondjuk, hogy Budakeszin is híre van. Én bízom benne, hogy ez így van. Az Úr arra vár, hogy minket, mint kovászt, mint sót, elküldhessen ebbe a világba, összegyúrhasson bennünket ezzel a világgal, és ott az embereknek az ő jóságát és szeretetét képviselni tudjuk. Igen, ám, de feltehetjük, hogy milyen módon válik az ember ilyenné. Nézzünk ismét csak Pál apostolnak a szavaiba, hogy ő hogyan vált ilyen emberré. Az ötödik

És olyan szép szólamnak hangzik, hogy aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot. Igen ám, na de Pál apostol miért éppen ebbe a sorrendbe teszi ezt a két szót, hogy a kegyelmet és az apostolságot? Ha megkeresnénk Pál apostol saját magához való hozzáállását, hogy hogyan tekintett ő magára, akkor milyen kijelentéseket találunk mondjuk Pálról, aki bűnös? Hogy fogalmaz Pál apostol a maga bűnösségére nézve az egyik levélben? Azt mondja a Timóteusi első levélben, hogy a bűnösök közül hanyadik vagyok én? A bűnösök közül első vagyok én. Aztán emlékezzetek, amikor beszél a csodálatos megszólítatásáról, amelyet Krisztus tett vele, elmondja, hogy hány embernek jelent meg az Úr, megjelent a 12-nek, 500 atyafinak egyszerre, és a többi, és a többi. Végül pedig nékem, mint valami idétlennek megjelent. Minek tekintette magát Pál? Mérhetetlen boldogság és hála töltötte el a szívét, hogy annak ellenére, hogy ő üldökléstől lihegve gyűlölte az Isten anyaszent egyházát, és mindent megtett, hogy őket tűzzel vassal írtsa, az Úr meglátta benne azt a hatalmas lehetőséget, és kiragadta. És az életét ezt töltötte be végig. Mit kíván az apostol a rómaiaknak? Azt mondja, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Miért mondja, hogy kegyelem? Mert azt kívánja nekünk, a rómaiaknak és nekünk az apostol, hogy mi rajtunk ugyanez a fajta érzés, ez az elkötelezettség legyen úrrá, amikor Krisztus megragad bennünket és kiemel abból a helyzetből, amiben vagyunk, az a hála, az a boldog köszönet, ami megváltoztatja az ember életét, és ezt tesz egy embert elkötelezetté, és elválasztottá az Isten evangéliumának a hirdetésére. Csak az az ember tud igazán só lenni ebben a világban. Csak azt tudja megkereszteni ennek a világnak a tisztáját, akit ez a szeretet, ez a jóság megérintette, úgy, mint Pál apostolt. És van még egy döbbenetes mondat a Pál apostolnak ezzel kapcsolatban, szintén itt a római levél első fejezetében. Nézzétek meg a 14. és 15. verset velem. Így szól Pál. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Ugye megint csak arra hivatkozhatok nektek, hogy nézzetek meg más fordításokat is. Mit jelenthet ez a köteles vagyok kifejezés? Mit jelent ez a köteles vagyok? Nem tudom, van-e valakinél más fordítás? Mit mond? Adós. Halljátok? Hatalmas dolog ez. Adós. Amikor az apostol erről beszél, mit jelent, mit ért el benne a kegyelem? Azt érte el, hogy más embereknek a micsodájává válik? Adósává válik. És van egy fantasztikus ige, János apostol első levele, 4. fejezet, 11. versében, amelyik egy döbbenetes dolog számunkra, emberek számára, mert mi teljesen az a magunk logikájával ellenkező dologgal találkozunk ebben az igében. Ha megnézitek 1 János 4.11-et, a következőt olvassuk. Ha így szeretett minket az Isten, nékünk is szeretnünk kell egymást. Mit mondana a magunk logikája? Ha az Isten így szeretett bennünket, akkor nékünk is szeretnünk kell őt. De az Isten az ő szeretetével azt akarja elérni bennünk, hogy mi ne őt szeressük pusztán. Nyilván ez egy természetes következménye a felénk áramló isteni szeretetnek, hogy irányában szeretet nyilvánul meg. De nem azt akarja elérni, hogy őt szeressük, hanem ha ő így szeretett minket, akkor nékünk is szeretnünk el egymást. És most megkérlek, hogy hangzik ott a fordításban az ige. De még van ott egy másik. Akkor ez nem az a fordítás, amit én láttam. Képzeljétek el, egy másik fordításban pápán felolvast az egyik hallgató, ha az Isten így szeretett minket, mi is tartozunk egymásnak azzal, hogy szeressük egymást.

0: hogy tartozunk egymásnak azzal, hogy szeressük egymást. És kedves gyülekezet, hadd kérdezzem meg tőletek, hogyan épül föl az Isten példája nyomán az a szeretet. Mert az Úr Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, egy új parancsolatot adok néktek. De még majdnem elhibáztam, mert a sort nem itt kellett volna kezdenem. Hogyan kezdődik először is a szeretetnek a legalsó szintje a bibliai megfogalmazásban? Hogyan szól az Úr Jézus, mikor egy törvénytudó megkérdezi, hogy mi a nagy parancsolat a törvényben? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Milyen szinten van a fele barát? Egy szinten van a fele barát velünk, igaz? Mit mond az aranyszabály? Máté 7.12, ezt javaslom, ajánlom figyelmetekbe megtanulásra. 7.12 az aranyszabály. Amit akartok, nem hogy szeretnétek, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Mit mond ez az ige, hogy ez a törvény és a proféták? Ez az egésznek a veleje, a lényege. Igen ám. Csak most jön az, amit már az előbb elmondtam nektek. Az Úr Jézus Krisztus mit mond? Azt mondja, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Miben új parancsolat ez? Mert így kezdi a mondatot, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hogy szóltak az előző igék? Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Na de tegyük fel, kedves gyülekezet, a kérdést, hogy Krisztus ugyanúgy szerette magát, mint minket. Kimondhatjuk, Jézus sokkal többre tartott bennünket önmagánál. Mint ahogy Pál is mondja, hogy az életem sem drága nékem, és ha egy ember igazán megérintetett a Krisztus szeretetével, akkor már nem önmagának akar tetszeni, hanem annak, aki őt elhívta, és akkor ahhoz a valakihez akar hasonlóvá lenni, és akkor már nem csak azt vizsgálgatja és méricskéri, hogy hogyan lehetek én olyan szeretettel és az Atyám fiával, mintha magamat szeretném, hanem azt mondja, hogy én jobban akarom szeretni a többieket, mint magamat. Én fel akarom tenni az életemet mások szolgálatára. Én Krisztushoz hasonlóvá, Krisztusivá akarok válni. És megint csak itt van ez a hatalmas dolog, hogy adósa. Azt mondja Pál, hogy én mindenkinek adósa vagyok azzal, hogy az evangéliumot hirdessem. És emlékezzetek rá, itt szóltunk a gyermekeknek ezekről a csodálatos dolgokról, amikor az a pici leány, akinek még a nevét sem tudjuk, egy ember életét változtatta meg. Emlékezzetek arra, hogy Pál hogyan cselekedett hasonló helyzetekben. Amikor eljutott királyok elé, helytartók elé, mi töltötte be Pálnak a szívét? Miért is vitték Pált királyok és helytartók elé? Miért vitték oda? Hogy bűnösnek találják és elítéljék, nem? Mert valami államellenes cselekedetet cselekedett. És ehelyett Pál, hogy védeni a saját életét, menteni a saját bőrét, nem azzal van elfoglalva, hogy ő szól embereknek, hogy hát ő nem tett semmi rosszat. Mit kezd el Pál csinálni? Hogy szólal meg az egyik kihallgató? Pál, kis hián ráveszed engem, hogy keresztényé legyek, mert mit csinált Pál előtte? Bemutatta az érte hatalmasan munkálkodó, az érte életét adó Krisztust. Amikor a római császár elé került, Pál szerintetek azzal foglalkozott, hogy megmeneküljön a kivégzés elől? Mivel foglalkozott? És kiről vett Pál példát? Krisztus mit csinált, mikor Pilátus elé került, emlékeztek-e? Milyen váddal került Pilátus elé az Úr? Hogy tiltja a császárnak az adófizetést, hogy lázít, hogy a fennálló államrend ellen cselekszik, és Jézus egyetlen mondattal elintézte ezt a kérdést. Mi volt az a mondat? Az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való lenne, az én katonáim kardoskodnának értem, és ezzel már elkészítette annak az útját, hogy feltegye Pilátus azt a fantasztikus kérdést, hogy király vagy-e hát te csak ugyan? És onnantól kezdve nem Jézusról, meg a lázításról, meg az adófizetésről volt szó, hanem Jézusnak a megdöbbentő fáradozásáról, annak az embernek az életéért, aki később kimondta rá a halálos ítéletet. És kedves gyülekezet, ezzel szeretném, mint egy utolsó gondolattal megkoronázni ezt a mai szolgálatot, amit Pálnak erről a csodálatos hozzáállásáról szerettem volna szólni nektek, hogy Pál apostol mérlegelhette volna, hogy kiknek szól, meg kiknek nem. De ő azt mondta, hogy mivel az Isten szeretete, a Krisztus szeretete, őt is, mint a bűnösök közt elsőt megszólította, hogy neki, mint egy idétlennek kész volt az Úr megjelenni, és őt az ő szolgájává tenni, ő mindenkinek adósa azzal, hogy erről ki ne maradjanak. Hogy az evangélium megismeréséből, az Isten szeretetének a megismeréséből kimaradjanak. Ez nem történhet meg. És szólta az igét. És mondjátok, ahogy feltettük a gyermekeknek a kérdést. Pál, kiknek szólta az igét? Az a kicsi gyerek, az a kicsi leány, akiről itt szóltunk az elején, a barátoknak, vagy az ellenségnek közvetítette az Isten szeretetét és jóságát? Szíria nem baráti nemzet volt. Az ellenségnek, a rablóknak. És egy olyan ország főemberének szólt a kislány szava, amely az ő országa ellen volt. És ez az ember volt a legnagyobb fővezér. Mondjátok, hogyha előre emberként ítéletet kellett volna hoznunk egy idegen országbeli fővezérrel kapcsolatban, hát gondoltunk volna-e arra, hogy ez az ember az üdvösség részesévé legyen? Emberileg. Gondoltunk volna rá? Ma hány olyan embercsoport van Magyarországon, akikkel kapcsolatban úgy gondolkodunk, hogy ezeknek már mindegy. Biztos, hogy vannak a mi szívünkben is olyan emberek, akikre legyintünk, és azt mondjuk, hogy nincs. A legelején emlékeztek, szóltam arról, hogy milyen erkölcsi állapotok uralkodtak Rómában. Milyen erkölcsi állapotok uralkodtak mondjuk a császár környezetében. Milyen erkölcsi züllöttségről szólnak a híradások, a jelentések, amik köztudomásúak. Szerintetek voltak-e emberek a császár környezetében, akik Pál és a római gyülekezet prédikálásának a hatására megtértek? Ha gondosan megnézitek, Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet végén azt mondja, hogy sok szeretettel üdvözölnek benneteket ezek és azok, különösképpen a császár udvar tartásából valók. Testvéreim, ez a leghatalmasabb csúcs, amire Krisztus vár bennünket. Nem a görögöknek, nem a barbároknak, nem a tudósoknak, meg a tudatlanoknak hirdetni hatalmas dolog az Isten igéjét, hanem azoknak az embereknek, akik az ellenségeink, akik ártani akarnak nekünk. Ezek között, az emberek között is vannak Krisztusnak olyanjai, akiket vár, akiket szintén arra vár, hogy ők szenté legyenek. És ezek az emberek hogy lesznek szentek? Úgy, hogy lesznek egyszerű emberek, akik csak egy szóval, csak egy mondattal megváltoztatják az életüket. Emberek, akik nem hatalmas dolgokat cselekszenek, hanem mint a só, mint a kovász, ott vannak azon a helyen, ahová az Isten állította őket, akiket megérintett az Isten szeretete, és ez a megérintő szeretet azt eredményezi az életükben, hogy más emberekké váljanak, és úgy tekintsenek magukra, hogy én el vagyok választva arra, hogy itt, ezen a helyen én az Isten szolgája legyek. Mentes Vilmos testvérünknek hallottam ma reggel édesanyámtól egy megdöbbentő mondatát, hogy nem most vagyunk veszélyesek az állam számára, és az ördög számára különösképp, hanem akkor, amikor az ige a szívünkbe költözik. Kedves gyülekezet, adja meg az Isten, hogy mi mindnyájan kovászok lehessünk, mint akik el vagyunk választva arra, hogy szenté, az Isten elkülönített gyermekeivé legyünk, akiket az Isten szeretete oly mértékben érintett meg, hogy mindnyájan mindenkinek adósai vagyunk azzal, hogy az Isten szeretetét közvetítjük. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük közösen a 287-es számú éneknek első és második versét, majd ima után a harmadik versét, tehát a 287-es ének első és második versét énekeljük most.

Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy mindönkkel kapcsolatban ez volt az elképzelésed, az akaratod, hogy elválasztasz, elkülönítesz bennünket a te evangéliumot hirdetésére. Köszönjük, hogy mindnyájunkhoz, képességeink és lehetőségeinkhez mérten adsz feladatot. Urunk, kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne világhoz szabjuk magunkat, hanem valóban a te gyermekeidként, igaz világosságként járhassunk az emberek között. Urunk, tudjuk, hogy te velünk akarsz járni. Tudjuk, hogy az életünk részévé kívánsz válni, és mi meg azt tudjuk, hogy enélkül nem is fog menni a te igaz követőidként élni ebben a világban. Kérünk, Istenünk, mindnyájunkhoz jöjj be, és add, hogy ez a világosság, amely megvilágosítja a mi szívünket, más emberekre is átterjedhessen. Köszönjük, hogy ez a felszólítás ránk is él, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Urunk, kérünk, add meg mindnyájunknak, hogy valóban felkeljünk és világosodjunk. Köszönjük, hogy meghallgattál, és így sokat tettél értünk, fiad által.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét, a Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetéből a 14. és 15. verset. Tehát Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele 5. fejezetéből olvasom a 14. és 15. verset. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámadott. Szeretném ezt az alapigét még egyszer felolvasni egy kicsit pontosított, érthetőbb fordításban. Krisztus szeretete szorongat minket. Úgy vélekedvén, ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok halottak, halálra ítéltek voltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámadott. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy mi az úrvacsorának a rendeltetése. Pál apostol tömören így foglalja össze, valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. És azért van szükség arra, hogy ismételten ezt cselekedjük az ő emlékezetére, mert még mint keresztények, mint Krisztus tanítványai is, az élet forgatagában hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk az életünket személyesen érintő leghatalmasabb tényről, Krisztus áldozatáról. És ennek az emlékezésnek nem csupán az a tartalma vagy a feladata, hogy próbáljuk feleleveníteni Krisztus szenvedéseit, próbáljuk ezt felfogni, mérlegelni, értékelni, hanem valójában ennél tágabb értelemben kell Krisztus halálára emlékeznünk. Mondhatnám azt, hogy három nagy kérdés az, amivel szembesülnünk kell az úrvacsorán. Az első, miből mentett ki Jézus? A második kérdés, milyen árat fizetett ezért? És a harmadik kérdés, mire kötelez ez minket? Minden úrvacsorán ennek a három kérdésnek kell elevenné válni, és mindig elmélyültebben megértenünk. Még egyszer ismételem. Miből mentett ki Jézus? Milyen árat fizetett ezért? És mire kötelez ez minket? Az alapigénk mind a három kérdést érinti. Miből mentett ki Jézus? Így mondja, mi mindnyájan halottak, és halálra ítéltek voltunk. Milyen árat fizetett ezért? Erre ez a nagyon szép ige utal, Krisztus szeretete szorongat minket. Ezzel érzékelteti, hogy valami olyan hatalmas szeretet kellett annak az árnak a megfizetéséért, hogy ezért az ő szeretete szorongat minket, mint ahogy szoktuk mondani, hogy a meghatottság folytogatja a torkomat. Belülről mélyen megindít, megmozgat engem ez a szeretet, hogy ő olyan árat képes volt fizetni ezért. És hogy mire kötelez ez minket, ezt így mondja az alapigénk, hogy akik ezután élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámadott. Egy kicsit gondolkodjunk el ezekről a kérdésekről az alapigénk szerint. Az első kérdés, hogy mi mindnyájan halottak voltunk és halálra ítéltek, és ebből mentett meg Krisztus. Pascalnak van egy nagyon szemléletes hasonlata a gondolatokban. Ezt írja, képzeljünk el egy sereg láncra vert, halálra ítélt embert. Naponként kivégeznek közülük néhányat. A többiek tompán és rettegve nézik, hogy mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Így zárja ezt a hasonlatot. És vajon nem így van?
naponta távoznak tőlünk, közülünk emberek. Azt szoktuk mondani, hogy valami hold biztos, mert ez biztos, hogy mindnyájan meghalunk. És mi nézzük, ahogy távoznak közülünk emberek, és tudjuk, hogy ez az emberi sors. Én nem tudom, belegondoltunk-e abba, hogy mi lenne velünk, hogyha nem lenne a látóhatárunkon a feltámadás és az örök élet reménysége, amit egyedül Krisztus áldozatának köszönhetünk. A Szentírásban azt olvassuk, zsidókhoz írt levélben, így mondja az ige, hogy az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok. Az igaz, hogy nem mindig látjuk ezt, mert a könnyelműség segít sok-sok embernek élni, nem gondolnak rá, csak az életre, csak a pillanatra. De amikor aztán valaki reménység nélkül szembe találkozik, akár szerettei halálával, akár a saját halálával, ez iszonyatos. Reménység és perspektíva nélkül szembe találkozni a halállal. És mi gondoljuk el, hogy mi mit köszönhetünk Krisztusnak, hogy félelem nélkül tekinthetünk a halálra, amely akármikor érhet bennünket, amennyiben bűneink megbocsátattak. Bűneink bocsánata tudatában nincs a halálnak fullánkja. A feltámadás reménysége, az örök élet reménysége abban az Isten országában, ahol igazság lakozik, ahol Isten minden jó terve és gondolata beteljesül. Ebből mentett meg Krisztus, és ezt köszönhetjük neki. De ezzel még távolról sem mondtunk el mindent erről, hogy miből mentett ki Krisztus. Mert mivel most még csak az első halál az, ami a szemünk előtt lebeg is, és ettől való félelem is szorongat, nem vesszük igazán realitásnak a második halál valóságát. Márpedig, ha Krisztus áldozata alapján a törvényszegéseinkre bűnbocsánatot nem nyernénk, akkor mindannyiunkra a bűn igazi zsoldja, a második halál vár. Én csak egy pillanatra szeretném felidézni a Jelenések könyve 20. fejezetéből, hogy hogyan ír az apostol arról a Szentlélek ihletésére, hogy mit is jelent ez a második halál. Így olvasom a 11-től a 13. verset. És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg, majd más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a sír is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Nem tudom, testvéreim, valahogy érezzük-e, hogy van valami döbbenetes tényszerűség ezekben a sorokban. Valami, mondhatnám így is, könyörtelen tényszerűség, mert ezúttal már a kegyelem nem munkálkodik. Azt látjuk, hogy azok az emberek, akik a második halálra ítéltetnek, azok úgy jelennek meg Isten ítélő széke előtt, hogy nekik Isten olyan félelmetes, hogy így olvassuk, hogy a tekintet elől eltűnik a föld és az ég. Megsemmisülve érzik magukat, vele szembesülve a jelenlétében. Aztán azt olvassuk, hogy ott vannak kicsinyek, nagyok. Aztán olvassuk, hogy minden, a tenger és a sír, és mindenki adja a halottakat, mintha azt mondaná, itt nincs elmenekülés, ezelől nincs kitérés. És olvassuk, hogy itt semmi többről nincs szó, csak arról, hogy megnyílnak a könyvek, és megítéltetnek a cselekedeteik szerint. Egyszerűen a könyörtelen tényszerűség, amivel szembesülniük kell. Ez és ez történt, ezt és ezt tetted, itt és itt hágtad át a törvényt. És ez egy döbbenetes valami. Némelyek azt mondják, hogy hát az olyan felszabadító, ha megtudjuk, hogy a második halál az nem örök testi gyötrelem, hanem csak megsemmisülés. Némelyek úgy hajlamosak vállat vonni, és azt mondják, hát legfeljebb megsemmisülök. Csak teljesen elfelejtik, hogy a megsemmisülés az a kegyelem része a második halálnak. Hogy az Isten nem egy örökös megtorlást akar, és
tulajdonképpen kegyelemből teszi azt, hogy végül olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. De mi az, amire Jézus azt mondta, hogy olyasmit éreznek át az emberek, hogy külső sötétség. Micsoda kifejezés ez, külső sötétség. Azt mondta, ott lesz sírás, és helyesen fordítva fogvacogás. Ami azt fejezi ki, kétségbe esett sírás és emésztő félelem. Szembesülés azzal, hogy teljesen Istennek van igaza, mindent elrontottam, mindent tönkretettem, én vagyok a hibás, senkit a világon nem vádolhatok, és mi lehetne az osztályrészem, és ez a vége, és ezen soha többé változtatás már nincs. Ez egy olyan iszonyat ezzel éber tudattal, elmenekülhetetlenül világos tudattal szembesülni, hogy Jézus azt mondta, ott lesz sírás és fogvacogás. És ez külső sötétség. És testvéreim, mitől mentett meg Krisztus minket az áldozatával? Nem csak az első haláltól, hogy nekünk ott a feltámadás, meg az örök élet reménysége, hanem attól, hogy soha ne kelljen így az Isten ítélő szék előtt megállni. A sok szégyen, a sok gyalázat soha ne táruljon föl az életünkből, soha ne kelljen azokkal kíméletlenül és könyörtelenül szembenéznünk, és megtudni, hogy milyennek az isteni jogrend szerinti jogos ítélete. Azután tegyük fel azt a kérdést, hogy mire kötelez minket Krisztusnak az áldozata. A 15. versben így olvastuk, hogy akik ezután élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámadott. De nem csak ezen az egy helyen mondja ezt az ige. Pál apostol azt írja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy miután én Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. És még egy harmadik igét is hadd idézzek ezzel kapcsolatban, János első levele, 3. fejezet, 16. verse. Mivel, hogy ő az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni a mi életünket a mi fele barátainkért. Ami nyilván nem mártíromságot jelent, de azt, hogy az egész életünket Krisztus szolgálatára szánni, neki adni, és a fele barátaink szolgálatára, mert Krisztus szolgálni csak így lehet. Krisztusért élni csak úgy lehet, ha mi az emberek mentésére szánjuk az életünket. Az emberekért való szolgálatra, mint ahogy ő tette. Felteszem azt a kérdést, testvéreim, ez az elkötelezés mennyire él a mi életünkben? Mennyiben élünk önmagunknak, mennyiben élünk Krisztusért, és azokért, akiket ő megmenteni kíván. Kicsit konkrétizáljuk. Az időnkkel hogy bánunk? Mennyit fordítunk az időnkből magunkra? Mennyit a másokért való szolgálatra? Az anyagi javainkból. Mennyit fordítunk önmagunkra, és mennyit a másokért való szolgálatra? És a gondolataink. A gondolataink, a szívünk vágyai mennyit járnak önmagunk körül, az önmagunk sérelmei körül, vagy az önmagunk vágyai körül, vagy az önmagunk akarata körül, és mennyit gondolunk a Krisztusra, az érte való szolgálatra, és a fele barátaink szolgálatára. De rögtön szeretném ezután a szembesítés után azt mondani, hogy erre nem lehet rákényszeríteni magunkat. Ezt nem lehet akarni. Ezt nem lehet elhatározni, hogy na, én most ezután tényleg Krisztusnak élek, és másokért élek. Erre egyszerűen ez nem túl hatalmas az én ahhoz, hogy ezt az ember képes legyen megtenni. Az egyetlen lehetőség, hogy ez a változás az életünkben bekövetkezzék, az, amit az alapigénkben így olvastunk, Krisztus szeretete szorongat minket. Akár így is fordíthatnánk az igét, Krisztus szeretete kényszerít minket. Ha Krisztusnak a szeretete olyan szorongató, kényszerítő lelki hatalommá válik az életünkben, hogy ilyen életet élünk. És itt tegyük fel akkor a harmadik kérdést. Mikor fog minket Krisztus szeretete így szorongatni? Akkor, hogyha jobban megértjük, hogy mit tett Krisztus értünk, milyen árat fizetett azért, hogy minket attól a sorstól megszabadítson, amit említettünk. Énekeltük most kezdetben a 362-es éneket.
Ez egy nemrégiben tanult ének, és talán még a szövegén se gondolkodtunk el igazán. Hadd idézzem újra a harmadik versét ennek az éneknek, amit énekeltünk. Boldog öröm most a részem, véle megtel szívem, lelkem. Vajon szent vacsorát titka szemem ennyire megnyitja, hogy most tisztán látom, értem Isten dolgait egészen? Fölmérheti-e az ember Isten titkát értelemmel? Csodálatos énekverse ez, és testvérem, azt mondhatom, hogy egyáltalán nem túloz ellenvájt, amikor azt írja, hogy jó lenne, ha naponként egy csendes órán át elmélkednénk Krisztus haláláról. Mert ezt egészen megérteni, felfogni az egész életünk kevés. Még az örökké valóságban is újra-újra többet és mélyebbet fogunk megérteni. És az úrvacsorákon is mindig csak egy töredékét, egy részét tudjuk megeleveníteni annak, hogy milyen árat fizetett tulajdonképpen Krisztus értünk. Én most szeretném egy néhány gondolattal a Getsemáné kertre irányítani a figyelmünket. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy Krisztus végig fogja vinni ezt az áldozatot, ez tulajdonképpen ott dőlt el. Hogy utána ő olyan tölgyfaként tudta ezt az iszonyatos küzdelmet végigállni, az ott a Getsemáné kertben dőlt el. Amikor közvetlen a beteljesedő események küszöbén, haláltusában lévén vérverítékkel küzdött azért, hogy a végső elhatározást meg tudja tenni. Igen, megteszi, végigviszi. Utána csak egyszer történt, hogy összeroppant a fájdalom alatt, amikor ugye kiszakadt belőle a kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. De állta a vihart valami csodálatos, valami hihetetlen lelki erővel. De a nagy küzdelem és a nagy döntés az a Getsemáné kertben történt. És én emlékszem, milyen hatással volt rám, amikor legelőször olvastam Márk evangéliumában egy olyan igét, ami a többi evangéliumban nem szerepel, noha mindegyik megörökíti Jézus szenvedés történetét. Ez az ige pedig így hangzik, hogy mikor beléptek a Getsemáné kertbe, akkor Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Ez Márk evangéliuma 14. fejezetében található ez az ige. Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Krisztus rettegni. Egyetlen egy dologgal nem találkozunk egész életében, hogy valaha is bármitől félt volna. Mindenki gondolja végig az evangéliumokat. Olyan, hogy Jézus félt, ilyen nincs. Most pedig nem csak fél, hanem kezdett rettegni és gyötrődni. És mi volt az, amiért Jézus rettegett és gyötrődött? És amiért három gyötrelmes, küzdő imádság nyomán tudott csak megerősödni a nagy áldozatra? Az egyik, ami Jézust rettentette, hogy ő teljesen magára marad a sötétség hatalmaival vívott küzdelemben. Ugye mi nem tudjuk fölfogni, hogy ez a törés Jézusnál milyen éles volt. Mert ő egész életében azt vallotta, nem hagyott engem az Atya egyedül. Aki küldött engem, velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ő most sem cselekedett semmit, ami változást hozott volna ebben, de a helyzete mégis megváltozott. Nem tudjuk fölfogni, mit jelent az, hogy egyszerre csak a bűnösök helyzetében találta magát, hogy Isten haragja nehezedett rá. Szerintem ez a legmélyebb titok. Hogy Jézus a lelkében hogy érezte ezt a fordulatot, ezt a változást, annélkül, hogy okot adott volna rá, ezt mi képtelenek vagyunk fölfogni. Hogy ő micsoda nyomást érzett. Mi nem tudjuk fölfogni azt az igét, amit egy messiási jövendőlés így mond, hogy fegyver, fegyver, serkenj fel a férfiú ellen, aki nékem társa. Hogyan volt ez, hogy az Atya fegyvere felserkent Krisztus ellen, aki az ő szeretett fia, aki az ő társa, hogy az Isten haragja nehezedett rá, mert ettől fogva úgy bánt vele, mint az emberiség bűneinek az elkövetőjével, a hordozójával, mint aki helyettese most
a bűnös, a bűnökkel végsőkig elborított, terhelt embernek. Nem tudjuk fölfogni ezt a mondatot sem, hogy ő bűnösök közé számláltatott. Krisztusnak a félelmét, a rettegését ez a változás okozta, hogy mit jelent ez, hogy az Atya mindvégig így fog viszonyulni hozzá, és így fog bánni vele. És neki ezen közben az utolsó nagy ütközetet kell megvívni az ellenséggel. És szeretnék néhány sort idézni Ellen White Jézus élete című könyvéből. És ne felejtsük el, hogy Jézus értelme isteni értelem volt. A természete szenvedéstől visszariadó, szenvedéstől menekülni vágyó emberi természet volt. De ugyanakkor abszolút tudott mindent, isteni értelemmel tudott mindent, ami vár rá. A testi szenvedések részleteit, a lelki gyötrelmeket, mit jelent az, hogy az Isten haragja nehezedik rá. És neki dönteni kellett, és neki kellett ezt az iszonyatos küzdelmet egy ilyen szenvedéstől félő, visszariadó emberi természetben megvívni. Ezt ember alig fogja fel. Tehát így olvasom most, hogy miféle küzdelemnek a tudatában volt Jézus. A kísértő most a végső félelmetes küzdelemre vonult fel. Minden ennek a harcnak a kimenetelétől függött. Ha Sátán most kudarcot szenved, akkor elveszíti minden reménységét az uralom megszerzésére, a világ országai végül Krisztus tulajdonává lesznek, ő maga pedig legyőzetik és kivettetik. Ha azonban le tudná győzni Krisztust, a föld Sátán birodalmává lenne, és az emberiség örökre az ő hatalmába kerülne. És most figyeljünk különösen egy mondatra. Az előtte álló küzdelem összes lehetséges következményét maga előtt látva, Krisztus lelke megtelt az Istentől való elszakadás félelmével. Még egyszer olvasom ezt a mondatot. Az előtte álló küzdelem összes lehetséges következményét maga előtt látva, Krisztus lelke megtelt az Istentől való elszakadás félelmével. És Sátán hogyan kísértette őt a küzdelemnek ebben az utolsó szakaszában? Két fegyvere volt, amivel Jézus lelkét gyötörte. És mikor azt mondom, hogy Jézus lelkét gyötörte, akkor kérlek, gondoljunk arra, mindnyájatokat kérlek, azért ismerjük azt hiszem ezt, hogy el akarsz hessegetni magadtól egy rossz gondolatot, és nem tudod, mert az ellenség visszajön, és le akar venni téged a lábadról. És minden erőddel küzdesz az ellen, a gondolat ellen, de érzed szinte démoni hatalom hozzá ezeket a gondolatokat újra és újra. És Sátán Jézus lelkét két dologgal gyötörte. Egyrészt azzal, hogy mi értelme van annak, hogy ezt te végigviszed. Hát nem látod? Ez lenne a választott nép. És nézd meg, a választott nép megtagad, a halálodat kívánja. Nézd meg, micsoda posványba süllyedtek, faruzéosi képmutatás, gyűlölködés. Hát ezek, akik a legjobban ismernek téged, ez a választott nép, ezek, akikért évezredeken át annyit tettél, nézd meg, mivé lettek. Hát érdemes neked ezt tenni, értük? Aztán nézd meg, az egyik tanítványod eladott 30 ezüst pénzért. Nézd meg az egyik, aki mindig fogadkozott, hogy szeret téged, hogy tömlössze halálra megy érted. Az átkozódva, esküdözve tagadott meg téged, vagy tagad meg téged. És akkor mondjad meg, hogy akkor te miért csinálod ezt? Hát nem látod, hogy az emberek ezt se megérteni, se értékelni nem fogják. Semmi haszna az egésznek. A másik, amivel Jézus lelkét gyötörte, hogy az Isten haragja rád nehezedik az emberiség bűne miatt, és ebből nem lesz feloldozás. Elveszel te is, elvész az emberiség is. Elnyer a sír sötétsége. Soha többé nem létezel. Értelmetlen az egész áldozat. Ezek
Jézus tudta, hogy ezek nem igaz gondolatok, de ismétlem hozzánk hasonló emberi természetet öltött, és azt mondja, az ige mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. És azért mondtam, gondoljunk arra, milyen az, amikor egy démoni hatalom hozza vissza újra azokat a gondolatokat, amelyek utálunk, gyűlölünk, nem tartjuk igaznak, meg akarunk szabadulni tőlük. És Sátán így gyötörte Jézust. És mit akart ezzel elérni? Hogy Jézus egyszer csak ezeknek a súlya alatt és a testi szenvedések alatt egyszer csak azt mondja, nem bírom tovább, mégis feladom. Hogy egyszer csak az isteni hatalmát érvényesítve kilépjen ebből az egész borzalmas drámából. Sátán tudta, hogy még a legutolsó percben is megteheti. Nem véletlenül hangzott még a kereszten is, szálljon le a keresztről, és majd hiszünk neki, ha Isten fia, tegye meg. Testvéreim, föl tudjuk mi azt fogni, hogy Jézus részéről micsoda szeretet kellett ahhoz, hogy ő ezt ott eldöntse a Getsemánében. Láthatjuk, hogy vérverítékkel, hosszú imaküzdelmet folytatva, ismételt imaküzdelmet folytatva tudta eldönteni. És utána, hogy ezt végigvigye, és a legösszeroppantóbb lelki-testi szenvedések között se lépjen ki ebből az egészből, noha egy akarati mozdulatába került volna. Erre tényleg csak azt lehet mondani, hogy ha valamennyire is felfogjuk, hogy mi az, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk. Ez szerintem a Biblia egyik legdrámai mondata. Alig lehet emberi értelemnek belehatolni. Aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ez a kérdés, hogy mi Isten igazságává leszünk-e ő benne. Ez a kérdés, hogy a mi életünk vajon azt fogja-e bizonyítani, hogy Krisztus áldozata megérte? Vajon érezzük-e azt, hogy Krisztus szeretete arra szorongat minket, hogy ne tegyük hiába valóvá az ő áldozatát? Nem tudom, ez a gondolat foglalkoztat minket? Egy ekkora áldozatot lehet hiába valóvá tenni a mi könnyelműségünkkel, a mi hanyagságunkkal, a mi lelkivességünkkel? Lehet egy ekkora áldozatot hiába valóvá haszontalanná tenni? Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, azért lett bűnné érettünk. Ennek a célnak kell beteljesülni az életünkben. És szeretnék végül akkor még egyszer arra rámutatni, hogy mikor leszünk mi Isten igazságává ő benne, mikor nem tesszük hiába valóvá az ő áldozatát. Ha az az elkötelezés megvalósul az életünkben, hogy ezután nem önmagunknak élünk, hanem ő néki, és életünket adjuk, nem mártírumsággal, de szüntelen odaadó szolgálattal a mi fele barátainkért. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti például az ima szolgálatot. Testvérem, hisszük mi azt, hogy másokért való imádságunk utat nyit arra, hogy Isten intenzívebben, nagyobb erővel és különb kegyelmi eszközökkel munkálkodjék egy emberért? Mert ez a törvény, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, azt tartatik meg. De akik nem tudják segítségül hívni magukért az Úr nevét, de egy másik ember önzetlen szeretetből segítségül hívja az Úr nevét, az ő részükre, akkor ez utat nyit a kegyelmi eszközöknek, hogy Isten intenzívebben dolgozzék értük. És mondjátok, csak ennyit is megteszünk igazán a fele barátainkért. Nem úgy van, hogy napi sürgés, aztán ránk telepszik az iszonyú fáradtság, és képesek vagyunk arra, hogy emberekért, akik pedig tudjuk, hogy lelkileg, testileg, sokféleképpen nagyon nagy bajban vannak. Egy pillanatra együtt érzünk velük, mondunk egy együttérző szót is, de akár csak arra is képesek vagyunk, hogy mintha mi bajunk lenne, mintha mi gondunk lenne, szívből segítségül hívjuk az Úr nevét számukra. Még ilyen fajta fele barátunkért való önfeláldozásra is nagyon gyengék vagyunk. Aztán a másik dolog a szeretet szolgálat. Olyan jellemző ez, hogy mi így gondolkozunk, hogy majd én elvégzem minden dolgomat, és hát ha marad felesleges időm, igen, akkor valakit meglátogatok, vagy valakinek segítek, akkor teszek egy mozdulatot egy másik emberért. De majd csak akkor, ha az én dolgaim végére értem.
Testvérem, képesek vagyunk az önfeláldozásra, hogy azt mondom, sok tennivaló vár, de megvár. Ennek az embernek most van szüksége rá. Én most ott hagyom minden dolgomat, és most amiféle fizikai munka, lelki segítség, amire szükség van, azt megteszem. Ebben az önfeláldozásban is hihetetlenül gyengék vagyunk. És a harmadik dolog a bizonyságtevés. Hogy az életadó evangéliumról más embereknek tanúságot tegyünk. Azt mondjuk, hát olyan messze vannak, őket nem érdekli. Én meg olyan tehetetlen vagyok, én nem is tudom, hogy fogalmaznám meg. Meg én magam is olyan erőtlen vagyok. És ezzel szépen megnyugtatjuk magunkat, és befejeztük, és letettük a feladatot. Pedig azért kellene könyörögnünk, hogy Istenem, add szent lelkedet, add az élet kenyerét nekem, hogy én is adhassam. És azt kellene mondanunk, hogy Istenem, te meg tudsz engem tanítani. Te segítesz, hogy én megküzdjek magammal, hogy ne azt mondjam, hogy ők milyen messze vannak tőled, őket nem érdekli, meg se kísérelem, nem is tudom elképzelni, hogy tudnám megszólítani őket. Hanem akkor az Istent kérjük, hogy adjon nekünk gondolatokat, tanítson meg minket. Gondoljuk, hogy nem teljesítené Isten ezt az imádságot? Nem a szíve szerinti ima lenne, hogy mi embereket mentsünk. Csodáljuk azokat az embereket, akik földrengés, meg természeti katasztrófák oda mennek, hogy életet mentsenek életük veszélyeztetésével. Minden tiszteletet meg is érdemelnek. De az örök életre menteni embereket, a második haláltól menteni embereket, mi meg olyan közönösen sétálgatunk itt, minthogyha ezt föl se fognánk, hogy fel se fognánk, hogy Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik ezután élnek, ne maguknak éljenek. Hogy a Krisztus szeretete szorongasson arra, hogy az ő önfeláldozása példáját követve a másokért való szolgálat életét éljük ezen a földön. Kedves testvéreim, én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az úrvacsorán itt most a bűneink lemosását kérjük Krisztustól, akkor mérlegeljük azt, hogy micsoda kegyelem, hogy ezt megtehetjük. Hogy a bűneinktől úgy szabadulhatunk, hogy egy lemosás. Úgy szabadulhatunk a bűneinktől, hogy akár 10 000 talentumot Isten egy pillanat alatt elenged. Ezt az ő áldozatának köszönhetjük. Ha ő ezt nem tette volna, ilyen lehetőség nem lenne, hogy mi egy pillanat alatt ingyen kegyelemből bűnbocsánatot nyerjünk. És amikor majd a szent jegyeket magunkhoz vesszük, akkor gondoljuk csak meg, hogy mire kötelezzük el magunkat. Arra, hogy ezután nem önmagunknak élünk, hanem annak, aki érettünk, meghalt és feltámadott. Hogy igazi tanítványok akarunk lenni. És amikor halljuk az úrvacsora végén, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, míg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Vajon mondjuk-e azt, Uram, nem lehet a te áldozatod hiába való. Én nem mondhatok le arról, hogy a te országodba kerüljek. Te vársz engem a bárány menyegzői vacsorájára. Kérlek, segíts, hogy a te áldozatod az én életemben ne legyen hiába való. Ekkora áldozatot nem lehet lebecsülni, nem lehet megvetni. Azzal, hogy hanyagul, könnyelműen élünk, és nem mérlegeljük az óriási árat, amit Krisztus adott a mi megmentésünkért. Isten segítsen meg minket, és indítsa meg szívünket az úrvacsora folyamán véges végig. Amen.

Ezek után pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és rátérünk az egész gyülekezet számának, gyülekezetnek szóló igehirdetésre. Azt hiszem, emlékszünk arra, hogy a múlt negyed évben mi volt a témánk. A laodíciai üzenetet ismertük meg, ami úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy Jelenések könyvének ez a részlete talán a legfontosabb, a legéletfontosságúbb üzenet számunkra. És bár ezen a negyedéven túl vagyunk, amikor részleteiben tanulmányoztuk ez üzenetet, úgy gondolom, hogy azoknak a gondolatoknak nem szabad eltűnni a tekintetünk elől, azokkal tovább kell foglalkoznunk, és mindig mélyebben kell megértenünk. Nem véletlenül írta Ellen White a laodíciai üzenetről, hogy ettől az üzenettől a gyülekezet sorsa függ. És ha belegondolunk abba, hogy mit tartalmaz ez az üzenet, és mennyire közvetlen módon szól az emberi történelem végén élő hívő gyülekezetnek, akkor nagyon mélyen megértjük ezt a mondatot. Ennek az üzenetnek a megértésétől, a megszívlelésétől a gyülekezet sorsa függ. És ezen az üzeneten belül is a legfontosabb részlet talán Jézus tanácsa. Jézusnak az a tanácsa, amit Jelenések könyve a 3. fejezetének a 18. verse tartalmaz, és gondolom az elmúlt negyed évből emlékszünk arra is, hogy a tanulmányunkban különösen hangsúly került arra az első két szóra, amivel ez a tanács kezdődik. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Remélem, sokan vagyunk, akiknek a figyelmét ez különösképpen megragadta. Mert ez a két szó, hogy védj tőlem, mit mond? Hogy lehetetlenség az, hogy mi Isten erkölcsi kívánalmainak megfeleljünk, lehetetlenség az, hogy az Isten munkáját végezzük emberi erővel és emberi képességekkel. Ez tulajdonképpen egy teljes lehetetlenség. Ha arra gondolunk, amit így mond Ézsaiás próféta, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, és amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál és utaim utaitoknál, akkor egy pillanat alatt belegondolunk, hogy tulajdonképpen a kereszténységünk kudarca, és a kereszténységünk hatalmas félreértése, ha szinte abba telik el az életünk, hogy elméletileg elfogadjuk az Isten magas erkölcsi kívánalmait, elfogadjuk, hogy az Isten munkája szent, elfogadjuk, hogy az Isten nekünk részt és feladatot ad az ő munkájában, és egész életünkben küszködünk, hogy azt, ami az ég annyival magasabb a mi erkölcsi és szellemi színvonalunknál és a képességeinknél, mint az ég magasabb a földnél, hogy azt mi megpróbáljuk a mi emberi igyekezeteinkkel és képességünkkel annak eleget tenni. Ez tulajdonképpen teljesen lehetetlen. Ezért mondja Jézus ezt a tanácsot, védj tőlem, mert az Isten csodálatos erkölcsi rendje szerint élni, és az Isten munkáját végezni, csak azzal a lelkiséggel, csak azzal a szellemi és fizikai erővel lehet, amit az Istentől veszünk. Jézustól egyszer megkérdezték földi életében, kicsoda üdvözülhet tehát. És Jézus nagyon egyenesen válaszolt. Azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. És szeretném feltenni nektek a kérdést. Nem így van-e, hogy tulajdonképpen ezzel a lehetetlenséggel küzdünk egész életünkben nagy részt? Még egyszer mondom, gyönyörködünk az Isten kívánalmaiban. Elismerjük, hogy mind igaz, tökéletes, szép és jó, amit mond. És akkor egész életünkben próbálunk ennek megfelelni. Próbálnánk felfelé kapaszkodni, hogy ezt elérjük. De tulajdonképpen egy lehetetlenséggel fáradozunk, mert Jézus megmondta, embereknél ez lehetetlen. De Istennel együtt tette hozzá rögtön a reménységet, minden lehetséges. Ezért a legfontosabb nekünk ezt megszívlelni, védj tőlem. Hogy hogyan lehet Istentől venni azt a lelkiséget, azt a lelki gondolkozásmódot, és azt a szellemi erőt, azt a tiszta gondolkozást, és azt az erőt, azt a lelki erőt, és azt a fizikai erőt, amivel az Isten kívánalmainak megfelelhetünk. De rögtön ott van az a gyakorlati kérdés, hogy hogyan lehet Istentől venni. Az elmúlt negyed évben sok alapvető dolgot érthettünk meg, és tanultunk ezzel kapcsolatban. De nem hiszem, hogy ezen a témán szabad túllépni. Nekünk mindig további és további megvilágosodásra van szükségünk, és további bátorításra, hogy gyakorlatilag hogyan lehet Istentől venni.
Én úgy gondolom, hogy egy dolog mindegyikünknek világos, hogy a legfőbb útja, vagy a legfőbb eszköze annak, ahogyan Istentől vehet egy ember, ez az imádság. De rögtön hadd tegyük hozzá, hogy a keresztény életünknek melyik a leggyengébb pontja? Én nem habozok kimondani. Sajnos a legfontosabb dolog a keresztény életünk leggyengébb pontja az imádkozás. Hogy hogyan lehet imádkozni úgy, hogy imádságban mi Istentől veszünk. Mi Istentől vesszük mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy az ő akarata szerint, az Isten magas erkölcsi kívánalmai szerint éljünk, és az Isten munkáját tudjuk végezni. És szeretném, ha ma délelőtt egy nagyon fontos és nagyon gyakran ismétlődő bibliai fogalmat próbálnánk jobban megérteni, megvilágítani. Ez a fogalom pedig így hangzik, imádkozni a lélek által. Hogyan lehet imádkozni a lélek által, a szent lélek által? Mert ugye azt mondtuk az előbb, hogy imádságban tudunk venni Istentől. És ezen az úton tudjuk elnyerni a mennyei áldásokat és a mennyei segítséget. De ez az érdekes, hogy még imádkozni se tudunk magunktól. Az ige azt mondja, imádkozni a lélek által. Szóval nagyon érdekes ez, hogy az imádságban kell vennünk Istentől minden áldást és segítséget, de az ige azt mondja, hogy még imádkozni sem tudsz magadtól úgy, ahogyan kellene, hanem azt mondja, az az eredményes imádság, ami által venni tudsz az Istentől, amelyik a szent lélek által való imádság. Szeretném feltenni ezt a kérdést egész komolyan. Ebben a percben világos bennünk, hogy mit jelent a Szentlélek által imádkozni. És tovább kérdezem, van tapasztalatunk erről, hogy mit jelent a Szentlélek által imádkozni? Azt hiszem, rájöhetünk arra, hogy ez a keresztény életünk legfontosabb pontja, és egyben a leggyengébb pontja. És ezért kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Vannak, akik őszintén megvallják, hogy már évtizedes keresztények, de az imádsággal még mindig sok küzdelmük van. Van, aki így mondja, még mindig úgy érzem, hogy az én imádságom csak a plafonig ér. Máskor úgy érzem, hogy nagyon szeretnék imádkozni, de úgy érzem, hogy nem tudok imádkozni. Nem, ott van bennem a vágyakozás, de nem találok a jó Istenhez, vagy nem nyerem el azokat az áldásokat, vagy azt a meghallgatást, amit szeretnék. Tehát mielőtt közelebbről megvizsgálnánk, hogy mit jelent a lélek által imádkozni, ami a mi életünknek a nagy megoldása. Mert ha ezt megtanuljuk, ha ebben tapasztalatot szerzünk, akkor tudunk, ha lélek által imádkozunk, és eredményesen imádkozunk, akkor tudunk az Istentől venni, imádságban venni minden szükséges áldást, erőt és segítséget. De mielőtt erről közelebbről beszélnénk, ismerjük meg azokat a bibliai ígéket, ahol ez a fogalom szerepel, hogy a lélek által imádkozni. Legelőször szeretném idézni az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetének a 18. versét. Így olvasom az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetében a 18. verset. Ugye ez az a híres szakasz, ahol Pál apostol a lelki fegyverzetről beszél, hogy mi mindenre van szüksége egy kereszténynek ahhoz, hogy győzelmes életet éljen, és így mondja. Többek között erre van szükségünk. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Amikor azt mondja, hogy minden időben, azt gondolom érezhető, hogy mindig a lélek által kellene imádkoznunk. Csak a lélek által való imádság, a valódi imádság, amely meghallgatásra talál, ami által Istentől mi venni tudunk. Azután idézném Júdás leveléből a 20. és a 21. verset. Hogy lássuk, hogy nem csupán Pál apostolnál található meg ez a fogalom, hanem az apostoli korban a keresztények teljesen értették ezt, és tapasztalatuk volt erről, hogy mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Így olvasom Júdás leveléből. Júdás levele 20. és 21. versét idézem. Ezt írja. Így buzdította az apostol a gyülekezeteket. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Milyen érdekes szöveg összefüggésben olvasunk itt arról, hogy imádkozva a Szent Lélek által, ugye, hogy
Így tudunk épülni a hitben, és így tudjuk megtartani magunkat Isten szeretetében. Hogyha imádkozunk a Szent Lélek által. Szeretném idézni a Korintusi első levél 14. fejezetének a 15. versét is, ezzel az igével kapcsolatban pedig gyakori egy félreértés közöttünk. Tehát a Korintusiakhoz írt első levél 14. fejezetének a 15. versét olvasom, ahol Pál apostol azt mondja, imádkozom lélekkel, és imádkozom értelemmel is. Mit szoktunk mi ezen érteni? Hogy az imádságban legyen benne az értelmünk is, meg legyenek benne az érzelmeink is. Ebbe a félreértésbe belesegít az is, hogy a mi Bibliánkban kisbetűvel van írva a lélek szó. De a Szentírás szerint értelmet és érzelmet az emberben elkülöníteni igazán nem lehet, és nem is szükséges. Amikor a Biblia azt mondja, hogy elme, akkor is az ember teljes lelki világára gondol, és amikor azt mondja, hogy lélek, akkor is az embernek a teljes lelki világára gondol. Tehát itt nagybetűvel kellene írni a lélek szót. Tehát imádkozom lélekkel és értelemmel, ez azt jelenti, hogy az imádságban együtt van az ember és az Isten. Ott a Isten és ember együttműködéséről van szó. Szükség van arra, hogy a mi teljes értelmünk és érzelmeink, egész lelkivilágunk, egész lényünk benne legyen az imádságban. Ahogy mondja Jeremiás próféta, hogy teljes szívünkből imádkozzunk. Tehát imádkozzunk értelemmel, legyen benne a teljes lelki lényünk, értelmünk, szívünk, lelkünk, de a másik oldalon imádkozzunk lélekkel, a Szent Lélek által. Az az imádság, a valódi imádság, amelyben a mi teljes szívünk benne van, értelmünk és érzelmeink, de a Szent Lélek is jelen van, és munkálkodik ebben az imádságban. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az igét helyesen értsük. Imádkozni teljes értelemmel, teljes szívvel, lélekkel, és a Szent Lélek által. Ez a helyes imádkozás az apostol szerint. És melyik az az írás hely, ahol a Biblia legvilágosabban kifejti, hogy mit is jelent a Szentlélek által imádkozni? Talán mindnyájunknak eszünkbe jut, akik csak egy kicsit jártasabbak vagyunk az ígében, a Római Levél 8. fejezetének a 26. és 27. verse. Meglehetősen ismert ez az íge, de azt gondolom, hogy teljesen nem értjük, és még kevésbé van valódi tapasztalatunk arról, hogy hogyan valósuljon meg ez az életünkben. Tehát idézem a Római Levél 8. fejezetéből a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Próbáljunk meg minden részletet megérteni ebben az ige szakaszban, mert ez magyarázza meg nekünk közelebbről, hogy mit jelent ez a Bibliában többször ismétlődő fogalom, hogy imádkozva a Szent Lélek által, imádkozni lélekkel és értelemmel. Először is azzal kezdődik ez az ige, hogy amint kérnünk kell, amint kellene, mi nem tudunk kérni. Egyet tudunk érteni ezzel a megállapítással? Vagy logikus ez a megállapítás? Hogy mi nem tudunk helyesen kérni a mi imádságunkban. Amint kérni kellene, mi magunktól nem tudjuk. Miért? Hát megkérdezem, tudunk mi igazán önzetlenül kérni? Megromlott a természetünk, önző beállítottságú az egész gondolkodásunk és érzelemvilágunk. A legtöbb emberre mi jellemző, meddig terjed az imádság? Uram, ezt szeretném, azt szeretném, ezt is ezt add meg. De még egyszer kérdezem, tudunk mi magunktól teljesen önzetlenül, helyesen, igazságosan gondolkozni? Tudjuk mi igazán, hogy mi válik a javunkra magunktól? Az ége határozottan azt mondja, amint kérni kellene, magunktól mi nem tudjuk úgy kérni, nem tudunk helyesen kérni. Nem tudunk jó és szükséges dolgokat önzetlen lélekkel, önzetlen igazságos gondolkozással kérni a jó Istentől. Összecseng ez a kijelentés itt Jakab apostol levelének a 4. fejezetének a 3. versével, tehát Jakab levele 4. fejezete a 3. versével, ahol Jakab apostol is azt mondja, hogy kértek valamit, és nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek.
mert arra kéritek, hogy a ti kívánságaitokra költsétek. Nem itt reked meg még a legtöbb keresztény imádsága is? Megáll az ember a Jóisten előtt, és talán gyermekies ártatlansággal, de ami persze nem azt jelenti, hogy teljesen tiszta szívvel, vagy helyesen, de talán mondjuk a maga módján hisz, és valahogy szeretné a Jóisten kegyelmét elnyerni, de megreked az imádságot, hogy Istenem, én ezt és ezt szeretném a családomban, ez és ez a szükségletem, most ezt és ezt és ezt és ezt add meg nékem. És erre azt mondja Jakab apostol, hogy kértek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kértek. Mert magatoktól kértek, csak a magatok gondolkozásmódja szerint, magatok elképzelése szerint, és a magatok erejéből, és nem tudtok tovább jutni, mint hogy kértek dolgokat, hogy a ti kívánságaitok teljesüljenek. És a Jóisten ezt így nem tudja meghallgatni és teljesíteni. Emlékezzünk csak arra, hogy a mi atyánkban melyik az egyik fontos kérés. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Erre szoktuk azt mondani, ez az a pont, ahol a mi atyánkot a gyakorlatban átírja. Még a gyakorló keresztények nagy része is. Mert mi nem azt mondjuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, hanem Uram, legyen meg az én akaratom. És soroljuk, hogy mi minden, ami akaratunk, és mi, ami kívánságunk, és kérjük a Jóistentől, hogy ezt teljesítse. De gondoljuk csak végig, hogy Isten a maga a tökéletes igazság. A megalkuvásmentes tökéletes igazság. A tökéletes irgalmasság is, de egyben a tökéletes igazság. Most, ha mi kérünk dolgokat, amelyek nem tökéletesen igazságosak, és nem tökéletesen jótékonyak, hát lehetséges, hogy a Jóisten azokat meghallgassa és teljesítse. De itt van egy ilyen nagyon régi probléma, amit nagyon sokan fölvetnek, hogy hát egyáltalán mi értelme imádkozni, mert sokan azért belátják egy kis logikával, vagy egy kis hát igazságos gondolkozással, hogy hát Istennek megvan a maga jó, tökéletes akarata. Ugye a Biblia beszél az Isten kedves, jó és tökéletes akaratáról. Hát akkor most én kérek a Jóistentől dolgokat, majd én az én alacsonyabb rendű gondolkodásaimmal, vagy kéréseimmel, majd befolyásolom a Jóistent, és megváltoztatom az ő akaratát. Ugye sok keresztény, gondolkodó keresztény vívódik ezzel a kérdéssel. Hát hogy lehet ezt megoldani? Hát minek imádkozzam én? Mert a Jóistennek megvan a maga kedves, jó, tökéletes akarata, amivel annyival magasabb az enyémnél, mint az ég a földnél. Most akkor én tulajdonképpen azért imádkozom, hogy ezt megváltoztassam, és az én alacsonyabb rendű emberi és én középpontú gondolkodásomhoz igazítsam a Jóistent. Hát tulajdonképpen mi az imádság értelme? Volt a 20. században olyan teológus, aki azt mondta, hogy a kérő imádságot egy nagykorú keresztény már nem is gyakorolja. Mert azt megérti, hogy Istennek megvannak a maga gondolatai, megvan a maga akarata, és egy keresztény csak dicsőítő, hálaadó imádságot mond, meg elmélkedő imádságot mond, de kérő imádságot nem mond. Mert az képtelenség, hogy mi irányítsuk a Jóistent, és mi változtassuk meg a mi kéréseinkkel az ő gondolatait. És szeretném megkérdezni, hogy hol van ennek a megoldása. Mert hogy az idézett teológusnak a gondolatai nem helyesek, hogy így mondjam, az egy szempillantásra biztos, mert azért az is ott van az ígében, kérjetek és adatok néktek, és állandó bátorítás arra, hogy kérjünk. Na de akkor mi ennek a problémának a megoldása? Ennek az a megoldása nagyon egyszerűen, hogy nekünk a Szentlélek által kell imádkozni. Mert a Szentlélek összhangba hoz minket az Isten akaratával. Mi magunktól nem tudunk kérni úgy, ahogy kérni kellene. De az imádságban az a csodálatos dolog történik, ha a Szentlélek által imádkozunk, hogy a Jóisten megtanít minket, és összhangba hoz az ő saját akaratával, az ő saját gondolataival. És mi a lélek által azt kérjük, ami Isten gondolata szerint való, ami igazságos, és ami nekünk valóban javunkra válik. De fontos, hogy mi ezt kérjük, fontos, hogy ott legyen a mi kérésünk, mert nagyon igaz az, és nagyon bölcs az a mondás, hogy amennyire igaz, hogy az ember semmit sem cselekedhet Isten nélkül, tudnivik semmi igazán jót, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar cselekedni az ember nélkül. Mert a mi szabad választásunk, a mi beleegyezésünk, a mi egyetértésünk szükséges. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, érthető ez a gondolat számunkra, miért kell a Szentlélek által imádkozni? Mert az imádságban annak az átalakulásnak kell végbe menni bennünk, hogy a Szentlélek belül oktasson, ihlessen, irányítson, és mi
Isten akarata szerint való dolgot kérjünk, azzal azonosuljunk, megértsük, azonosuljuk, gondolataink, érzelmeink, egy hullámhosszra kerüljünk a Jóistennel, és mi teljes beleegyezéssel és egyetértéssel, és teljes szívünkből kérjük azt, ami az ő akarata. Ezt a csodálatos munkát kell, hogy elvégezze az imádság. János apostol első levele 5. fejezetének a 14. versében így olvassuk, ha kérünk valamit az ő akarata szerint, ő meghallgat minket. De mi magunktól nem tudunk kérni az ő akarata szerint. Ennek az átalakulásnak az pontosan az imádságban kell végbe menni, ha mi a Szentlélek által imádkozunk, hogy az ő akarata szerint tudjunk kérni. És akkor ennek szabatolva is van, hogy ennek az imádságnak a meghallgatása bizonyos az Isten részéről. Emlékszünk rá, hogy Jézus a Getsemáné kertben hogy imádkozott. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez a leghatalmasabb dolog egy emberben, ha ez az átalakulás végbe tud menni. És az imádságban, ha Szentlélek által imádkozunk, az Isten ezt a változást, ezt az Isten hullámhosszára kerülést akarja elvégezni a lelkünkben, hogy most nem az én akaratom legyen meg, de én kérem, teljes szívemből kérem, teljes elmémmel és minden érzelmemmel kérem, hogy a te akaratod legyen meg. És vezet a Jóisten, hogy mit kérjünk mi konkrétan, amely az ő akarata szerint való, amely nekünk javunkra válik, és más embereknek is az ő munkájának javára válik. Hogy kérjük azokat az áldásokat és azokat a javakat, amelyekre nekünk és másoknak szükségünk van, és amelyet az Isten adni akar. Szeretnék egy néhány sort olvasni Calvin Jánostól, a római levél magyarázata című művéből, hogy ő milyen nagyon jól megértette ezt, és milyen szépen világítja meg. Ezt írja. Kéréseink nem lesznek hiába valók, ha ő irányítja azokat. Mert így az ő akaratához alakít minket. Ebből tanuljuk meg azt, hogy az imádságban fő dolog az Úr akaratával való megegyezés. Az imádságban fő dolog az Úr akaratával való megegyezés. Ha tehát azt akarjuk, hogy imádságaink kedvesek legyenek Isten előtt, akkor kérnünk kell őt, hogy szabja azokat az ő akaratához. De lépjünk tovább. Azt is mondja tovább itt a római levélben Pál apostol, tehát először azt szögezi le, hogy magunktól nem tudjunk kérni úgy, amint kérni kellene, hanem csak a lélek jön segítségünkre, és csak a Szentlélek által imádkozva tudunk a Isten akarata szerint imádkozni, és eredményesen imádkozni. Nagyon érdekes az eredeti szövegben ez a kifejezés, hogy segítségére van a mi erőtelenségünknek. Amit így fordít a Bibliánk, hogy segítségére van, nem is nagyon lehet egy szóval tökéletesen visszaadni, de az eredeti szövegben az van, hogy együtt felvenni, együtt megragadni. Tehát benne van ez az együtt elől járó a szóban. Tehát a Szentlélek, mikor segítségünkre jön az imádságban, akkor velünk együtt akar tenni valamit. Tehát a Szentlélek úgy jön a segítségünkre, hogy együtt ragadjuk meg az Isten gondolatait, és együtt folyamodjunk az Istennek a segítségéért. Valamiképpen összesimul a mi lelkünknek a fohászkodása, a vágyakozása és a Szentléleknek a munkája. Amit így mond a végén, hogy esedezik érettünk, az pedig megint csak az eredeti szöveg pontosan így adható vissza, közben jár érettünk. Mintha csak azt mondaná, hogy közvetít Isten között és közöttünk. Hogy tényleg összhangba jussunk, hogy együtt, velünk együtt imádkozik, nekünk segít helyesen imádkozni, hogy mi összhangra jussunk az Isten akaratával, és az ő akarata szerint tudjunk kérni. De mit értsünk azon, hogy így mondja, hogy segítségül van nékünk a mi erőtelenségeinkben? Itt is az eredeti szövegben többes számban van a mi erőtelenségeinkben. Bibliában ez egy szakkifejezés, az erőtelenség, ami megromlott emberi természetnek a gyengeségei. Ráadásul itt még többes számban mondja erőtelenségeinkben. Gondolkozzunk csak egy kicsit, hogy melyek azok az erőtelenségeink, amikor imádkozni akarunk, amelyeket egyedül mi nem tudunk áthidalni, nem tudunk legyőzni, és ezekben az erőtelenségeinkben, a megromlott természet miatti erőtelenségeinkben szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy a lélek által tudjunk imádkozni. Hát az egyik legelső erőtlenségünk, egy kicsit szinte szójátéknak hat, hogy nem látjuk be a nyomorúságunkat.
imádkozunk, de nem érezzük át igazán, hogy mennyire rászorulunk az Isten segítségére. De ha nem tudjuk az imádságban átérezni azt, hogy mi mennyire erőtelenek és mennyire gyengék vagyunk a leghétköznapibb dolgoknak az igazságos, tökéletes megvalósítására. Hogyha nem tudjuk átérezni az imádságban, hogy Istenem, az előttem lévő néhány órát, vagy az előttem lévő napot se tudom helyesen megoldani. Nem tudok helyesen viselkedni, nem tudok helyesen beszélni, nem tudok helyesen viszonyulni emberekhez. Nem tudom a te igazságot tökéletes mércéje szerint ez a legegyszerűbb dolgokat megoldani. Ha mi ezt a mi erőtelenségeinket mi mélyen nem érezzük át az imádságban, akkor nem is tudunk tőle venni, nem is tudunk teljes szívünkből kérni. Tehát ez a legelső szükségletünk. Szeretnék most néhány sort Bunyani Jánostól idézni. Ugye, valamit talán tudunk róla, hogy a 17. században élt, egy nagy laikus igehirdető volt, de a Bibliának egy igazi tanulója, és van egy kis írása, imádkozom lélekkel és értelemmel, egy csodálatos kis írás, nemrég jelentette meg a harmad kiadó, és ebből szeretnék idézni néhány sort. Egyedül a lélek tudja megmutatni az embernek a maga természet szerinti nyomorúságát, és így az imádság állapotába helyezni őt. Minden szó, amely nem nyomorúságunk tudatából fakad, üres fecsegés. Ó, átkozott képmutatás, amely ott rejtőzik a szívek mélyén, még imádkozás közben is, hogy hiába valóvá tegye az emberek imáit, pusztán csak azért, mert nincsenek tudatában saját nyomorúságukban. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, könnyen kicsúszik az ember száján egy magabiztos ima? Egy ilyen lelki önelégültség könnyen az embert hatalmába keríti, és megvan az értelmi meggyőződése Isten felől, és azt gondolja, hogy komolyan imádkozik. Jézus azt mondta, hogy közösségben különösen milyen nagy kísértés az embernek, hogy imádkozik, hogy lássák, hogy hallják az emberek. Hogy ő milyen kegyes, milyen szépen imádkozik. Az imádság nagyon szent dolog. Ha komolyan vesszük, hogy az Isten jelenlétében van az ember az imádságban, egy szót sem szabad kiejtenünk, amely nem teljes őszinteségből való, és amely nem teljes imádságban van. Mert nyugodtan merem mondani, hogy az emberek egyik legnagyobb merészsége, vagy az Isten félelemnek a hiánya legnagyobb mértékben sokszor az imádságban mutatkozik meg. Csak úgy megáll az ember, és elkezd beszélni a Jóisten, ez annélkül, hogy átéreznénk a szükségletünket, anélkül, hogy az igazi alázat, az igazi imádkozás lelkülete kialakulna a szívünkben. És így folytatja. De a lélek úgy munkálkodik, hogy szeretettel feltárja az emberi lélek előtt önnön nyomorúságát, rámutat annak miben létére, és eme állapot tarthatatlanságára. Mert a lélek meg tud győzni arról, hogy az Úr Jézus nélkül bűn és szenvedés az élet, és így ki tudja munkálni, hogy az ember az ige szerint folyamodjon, őszintén, tudatosan, szeretettel és átérzéssel imádságban az Istenhez. Tehát legelőször ennek az erőtlenségünknek jön segítségére a Szentlélek, hogy átérezzük a gyengeségünket, az erőtlenségünket, a nyomorúságunkat, és valóban kérjünk, és teljes szívünkből kérjünk, egy értelmes alázattal, a helyzetünket, a szükségletünket reálisan látva kérjünk. Aztán miben jön még segítségül a Szentlélek a mi erőtelenségünknek? Hát milyen erőtelenek vagyunk ahhoz, hogy mi az Istent élő személynek tekintsük? Milyen erőtelenek vagyunk mi magunktól abban, hogy az Istennek a szentségét és a tökéletes erkölcsi lényét és a végre mehetetlen bölcsességét lélekben magunk elé tudjuk képzelni, hogy ez kirajzolódjék bennünk? És milyen erőtelenek vagyunk mi arra, hogyha erről igazi fogalmat alkotunk, akkor el ne meneküljünk félelmünkben az Isten jelenlétében, átérezve a mi nyomorúságunkat és a mi méltatlanságunkat. Megint csak szeretnék olvasni néhány sort Bunyani Jánostól. Ezt írja. Ha imába kezdek, a szívem oly kedvetlenül indul Isten felé, és midőn Istennél időz, oly kelletlenül marad meg nála, hogy sokszor azért kell könyörögnöm imádságomban, hogy Isten ejtse fogjul, és maga helyezze el szívemet Krisztusban, és ő legyen az is, aki megtartja benne. Bunyani János egy igen komoly keresztény ember volt. Mégis milyen tapasztalatot írt le? Mert ha imába kezdek, a szívem oly kedvetlenül indul Isten felé, és midőn Istennél időz, oly kelletlenül marad meg nála. Néha szemérmesek vagyunk, és erről a furcsa ellenállásról, mert az emberi szívben ott van az imádkozás iránt, nem beszélünk.
De ez valóság, és Bunyan János is erről beszél, és ettől nem kell megrettennünk, mert ez egyszerűen a megromlott természetünknek az ösztönös érzése és magatartás. Ez nem azt jelenti, hogy ez a mi igazi akaratunk, vagy vágyunk, vagy hogy nekünk ezzel azonosítani kell magunkat. De érezhetjük, szinte fizikai, majdnem mérőeszközzel lehetne mérni az ellenállást, ami ösztönös természetünk részéről az imádság iránt. És utána így folytatja, ó, milyen rest tud lenni a szív, amikor eljön az imádság órája. Igaz ez a mondat? Ó, milyen rest tud lenni a szív, amikor eljön az imádság órája. Ki tudná megmondani, hány kerülő úton mellék ösvényen próbál elillanni az ember Isten jelenlétéből? Mennyi gőggel képes megnyilatkozni? De amikor a lélek belép a szívbe, akkor születik meg benne az imádság. Milyen mély igazságok ezek. És utána szeretnék még egy harmadik erőtelenségre is rámutatni. Ez a harmadik erőtelenség pedig az, hogy teljesen őszinték tudjunk lenni Isten előtt, és hogy kikristályosodjanak a szívünk legigazabb, legnemesebb gondolatai és érzései. És ez már csak azért is nehéz feladat, mert még az emberi nyelv is a megromlott természetű a bűnös embernek a terméke, nem? Hát a mi emberi nyelvünk is a bűneset után született, és már valahol a történelemben született, és az emberi természethez igazodik. És azt kell mondanunk, hogy nem véletlenül mondja ezt az ige, hogy maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, mert az imádságban, ha az igazi imádság, ha mi tényleg felemelkedünk az Istenhez, akinek a gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél, ha gondolataink, érzéseink megtisztulnak és felemelkednek hozzá, akkor vannak olyan dolgok, amiket ki se lehet mondani. Óriási tévedés, hogy a szép imádság az ékesen szóló, vagy a folyamatos, vagy a szónokias imádság. A legmélyebb imádságok, ami természetesen az ember egyéni imádságaira vonatkozik, ezt nem azt mondom, hogy nem helyes közösségben, folyamatosan is, egyszerűen, őszintén ugyan, de folyamatosan szépen imádkozni. De a legmélyebb imádságok, amiket teljesen egyénileg folytatunk, azok az imádságok lehetnek, sőt, az igazi imádságok bizony töredezettek, bizony sokszor csak sóhajtások vannak, és kimondhatatlan dolgok vannak egy imádságban. Olyan gondolatok és érzések, amelyekre nem könnyű szavakat találni, és nem is feltétlenül szükséges szavakat találni. Mert a Szentlélek segít nekünk, hogy még ezek a kimondhatatlan érzések és gondolatok is kikristályosodjanak a szívünkben. Ebben az erőtlenségben is segítségünkre jön. És hogy mi tényleg az Istenhez tudjunk lélekben emelkedni, őt szemlélni, és vele összhangba tudjunk jutni. Megint csak szeretnék olvasni néhány sort Bunyan Jánosnak a kis könyvéből. Ezt írja, amikor az ember igazán sóvárog, sóvárgásai oly erősek, olyan számosak és hatalmasak, hogy a szív minden szava könnyesen képes hangot adni nékik. Nyomorúságos az imánk, ha csak szavakból áll. Az igazán könyörgő ember nem tudja kifejezni a szájával vagy tollával a kimondhatatlan vágyakat, érzéseket, szeretetet és sóvárgást, amelyek imádságában Istenhez szállnak. A legigazabb imák gyakran nem is szavakból állnak. Csupán szegényes és felszínes megjelenítői a szavak az imádkozó szívének, életének és lelkének. Milyen mélységes megfontolásból és tapasztalatból fakadó szavak ezek. És szeretnék néhány sort idézni Ellen White-tól is, aki a következőket írja. Ezt írja, hogy hogyan is imádkozhatunk mi a lélek által. Krisztus a közben járó és a Szentlélek szüntelenül közben járnak az emberért. De a lélek nem úgy esedezik értünk, mint Krisztus, aki az ő kiontott vérét, áldozatát ajánlja föl, hanem a Szentlélek a szíveken munkálkodik, könyörgést, bűnbánatot, dicséretet, hálaadást fakaszt a szívben. Az ajkunkról szóló hálás köszönet annak eredménye, hogy a Szentlélek szent emlékek húrjait pendíti meg bennünk, felébresztve a szív zenéjét. Szeretném ezt az érdekes kifejezést kiemelni a végén. Felébresztve a szív zenéjét. Szoktuk azt mondani, hogy a zene miért olyan nagy szükségletünk.
mert a zene olyat is ki tud fejezni, amivel már szavak kevesek. Egy nagyon szép mondat, egy egyszerű mondat így hangzik, hogy az emberi szívnek zenére van szüksége, hogy kifejezze olyan érzelmeket és gondolatokat, amelyekhez nincsen szó. És az imádságban mi történik? Az imádság egy tökéletes kommunikáció, egy tökéletes kapcsolat Isten és az ember között, ahol nem csak szavak vannak, hanem ahol a Szentlélek megszólaltatja, felébreszti a szív zenéjét. Így írja Ellen White ezt az érdekes kifejezést, megszólaltatja, felébreszti a szív zenéjét, amit a szavaknál is több. Olyan magas rendű gondolatok és érzések, amelyeket nem lehet egészen szavakkal kifejezni. Ezért mondja, hogy maga a lélek esedezik mi bennünk, velünk együtt, nekünk segít a mi erőtelenségünkben. Felfakasztja bennünk a könyörgést, a hálaadást, a dicséretet, a bűnbánatot, az emlékezést az Isten ajándékaira, hogy még a szavaknál is mélyebb, még a szavaknál is magasabb rendű módon tudjunk az Istennel kapcsolatba lépni. És mit mond tovább Pál apostol? Az Isten pedig tökéletesen megérti és meghallgatja ezt az imádságot, mert ő tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Mert a Szentlélek meg tudja teremteni a tökéletes kommunikációt Isten között és közöttünk. Egyrészt összhangba hoz minket Isten akaratával, hogy igazságos dolgokat, tiszta szívből, tiszta indítékkal, a mi javunkra és mások javára szóló, Isten akaratával összhangban lévő áldásokat, javakat kérjünk. Másrészt pedig megszólaltatja a szív zenéjét, és igazi kapcsolatot teremt Isten között és közöttünk. Kedves gyülekezet, hogyha összegezni akarjuk azt, amiről mi beszéltünk, akkor azt hiszem, mélyen elgondolkozhatunk, hogy vajon a mi imádságaink igazi imádságok voltak-e mindeddig, vagy minden imádságunk az volt-e, vagy csak nagyon ritkán szereztünk ilyen tapasztalatot, hogy most a lélek által tudtunk imádkozni. Tehát aminek bennünk tudatosulnia kell, hogy az igazi ima lélekkel és értelemmel imádkozni, teljes értelemmel, teljes szívvel, de nem egyedül, mert magunktól nem tudjuk kérni úgy, amint kellene. A mi erőtelenségeinknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy igazán imádkozni tudjunk, hanem szükség van a mi teljes szívünkre, de szükség van az Isten szent lelkének a jelenlétére és a segítségére az imádságban. Ezért ne kezdjünk gyorsan beszélni, amikor imádkozni kezdünk. Nem ez a feladat, hanem először is az a feladat, amit így mond a Zsoltáros, csendesedjetek el. Vagy amit Jézus így mondott, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad. Tehát szánd el magad egy igazi, valódi imádkozásra, mint aki nem akarod feladni, míg valóban nem tudsz a lélek által imádkozni és az Isten közelébe jutni. És akkor engedjük, hogy a lélek munkálkodjon bennünk, és meg fogjuk szerezni ezt az áldott tapasztalatot, hogy imádkozunk a Szent Lélek által. És ez eredményes ima lesz, mert az ő akarata szerint kérünk, mert az ő akaratával összhangra jutunk, de az teljes egyetértéssel kérni tudjuk, a szabad választásunk, akaratunk kifejezésével, és az Isten válaszolni fog erre az imádságra. Tehát ez az egyik legfontosabb vonatkozása annak, hogy mit jelent venni Krisztustól. Így tudunk venni Krisztustól világosságot, lelki világosságot, tiszta gondolatokat, az ő akarata szerint való kéréseket, és azoknak a meghallgatását, valódi áldást és erőt. A Jóisten segítsen meg minket, hogy mi megtanuljuk és gyakoroljuk azt, hogy hogyan vegyünk Istentől, hogyan imádkozzunk a lélek által, és ez a mi keresztény életünknek egy forradalmi változását, egy gyökeres változását fogja előidézni, és azonnal megindul a valódi gyümölcstermés az életünkben, és az Isten mennyei erői megmozdulnak, hogy nagy dolgokat és csodálatos dolgokat cselekedjenek érettünk másokért, az Isten művéért, az Isten munkájában. A Jóisten adja meg nékünk, hogy ezt megértsük, és segítsen minket, hogy gyakorolni is tudjuk. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és bár tehetnénk hozzá, hogy a Szent Lélek által. Könyörgünk te hozzád, taníts meg minket helyesen imádkozni, az imádságban valóban venni tőled, igazi kapcsolatba lépni veled, hogy élő út,
létesüljön közötted is közöttünk, és a te mennyei áldásait kiárathassanak erre a sokat szenvedett és a te lelki javait hiányában veszteglő földre. Könyörgünk, Urunk, taníts meg a lélek által téged atyánknak nevezni. Légy segítségül nékünk ebben az erőtelenségünkben, hogy amikor megszólítunk téged, a te végére mehetetlen bölcsességű és elkölcsileg tökéletes lényed kirajzolódjék előttünk, és mi igazi tisztelettel, hálával és bizalommal is, ugyanakkor mégis bizalommal tudjunk fordulni hozzád. Kérünk, Urunk, taníts meg minket Jézus nevében imádkozni, hogy átérezzük a mi nyomorúságunkat, átérezzük a mi bűneinket, ami megromlott természetünket, hogy bennünk önmagunkban nem lakik semmi jó, hogy mi csak Jézus áldozata által, csak az ő közben járásában bízva, csak az ő érdeme által folyamodhatunk hozzád a Szent Istenhez. És könyörgünk, Urunk, taníts meg minket a lélek által imádkozni, hogy belássuk azt, hogy magunktól még kérni se tudunk úgy, amint kéne, és hogy a te szent lelkedet tudatosan kérnünk kell, és együtt vele együtt kell könyörögnünk hozzád. Tudatosan kérnünk kell ezt a segítséget, ezt az áldást, hogy a imádságunk felemelkedjék arra a szintre, ahol megszólal a szív zenéje, ahol legyőzetik az az ellenállás, hogy mi menekülni kívánunk a te jelenlétedből, hogy vonakodunk igazán kiönteni, kitárni a szívünket előtted, hanem ahol őszinte szavak, igaz szavak hagyják el az ajkunkat, és megszólal, kialakul a szívünkben még az is, ami kimondhatatlan, amit te mégis jól értesz, és amihez nincs szükség egy külön más nyelvre lefordítani néked, hanem te magad ezt a kimondhatatlan beszédét, zenéjét a szívünknek tökéletesen megérted. Urunk, a régi igazak mind valódi imádkozók voltak, és így jutott el a te áldásod erre a világra. Könyörgünk most az idők végén, amikor hisszük, hogy a mi Urunk Jézus eljövetele oly közel van hozzánk, amikor tudjuk, hogy az evangélium hirdetés hatalmas munkáját be kell végezni, nekünk pedig el kell készülnünk, hogy megállhassunk a ma döbbenetes napon. Könyörgünk, Urunk, taníts meg minket imádkozni, taníts meg a lélek által, lélekkel és értelemmel, teljes szívünkből és a lélek segítségével imádkozni. Jézus nevéért kérünk, fogadd el könyörgésünket, vésd emlékezetünkbe a hallottakat, és adj bátorságot, hogy mi elinduljunk ezen az úton, és áldott élő tapasztalatokat is szerezzünk. Amen.

0: Michelangelo karját tárja felénk a keresztfán. Rónai György fordítása. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán tengerviharán át, a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette. Valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. Az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán.
1: Igen, az európai kultúrát a kezdet-kezdetétől jellemezte ez, hogy mindenki nagy művet akar létrehozni, vagy a művekben akar maradandóvá válni. Holott a legnagyobb mű mégiscsak a megváltozott ember, a megtért, az újjászületett ember. Miért akarnak az emberek nagy műveket létrehozni? Valahol nem pótcselekvés ez? Valahol nem bálványozás ez? Vagy nem a művekben önmagunkat akarjuk ünnepeltetni? Michelangelo szembesül ezekkel a kérdésekkel, a 16. században szembesül. És szembesül azzal is, hogy a művészet mellett az akkortájt már a reneszánszban, a kései reneszánszban már nyilat mítoszi

mindenképpen tudja, hogy a Biblia, a kereszténység alapja két halálról beszél. Nem csak az életünk végén a törvényszerű, a szükségszerű halálról, hanem az ítélet után arról a borzalmas halálról, ami az igazi tragédia, amikor örökre el kell távozni a létezésből, bibliai nyelvén a második halálról. Szerelmi álmok, hiúk üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, tehát ez az első halál, egy fenyegetőn mered rám, az ítéletben elnyerhető halál, ha valaki híjával találtatik abban. És ezért nagyszerű ennek a szonetnek a befejezése. Ezért összegzi az utolsó tercina mindazt, amit ebben a rövid versben kezdett kifejteni, már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. És most jön a másik versben fölemlített tapasztalat, és hatalmas kérdés, a szerelem kérdés. Előbb azt mondta, hogy szerelmi álmok, hiúk üresek. Most azt mondja, egyet kívánok, az égi szerelmet. Mert az égi szeretetnek is része az égi szerelem. A szeretetből következik az a szerelem, ami méltó erre a névre. És ha az embert egy valaki szereti igazán, és ez az Isten, ez Jézus Krisztus, akkor a szerelemre is csak egy valaki taníthatja meg igazán. A szerelem akkor igazán az, ami, hogyha állandóan a szeretet újítja meg. Ezért fejeződik be így a vers. Egyet kívánok, az égi szerelmet. De ez az égi szerelem itt a földön is megmutatta magát, mely karját tárja felénk a keresztfán. Megismerni azt a szeretetet, ami feltétel nélküli, ami kezdeményező, ami gyengéd, ami mindig szelíd, és ami el tudja fogadtatni az emberrel azt, hogy nincs külön törvény a szerelemre, sőt, a legfőbb törvény, a szeretet törvénye égisze alatt áll a szerelem is. A 19. és a 20. század radikálisan szakított ezzel a felfogással. Valahogy Balzacnak a kifejezése illik ide, aki mintegy 150-160 évvel ezelőtt azt mondta, a szerelemben mindent szabad. Hát ez a lényeg benne, hogy mennél magasabb egy szeretet megnyilvánulás, annál kevésbé szabad minden, mennél nagyobb a szeretet és a szerelem, annál inkább éreznie kell az embernek a szabadságot, a felelősséget is, és azt, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez a Biblia üzenete, elfelejtett üzenete, főleg az elmúlt két évszázadban elfelejtett üzenete, amelyet a Biblián belül az énekek éneke juttat felszínre.

A Zsoltárok tanulmányozását fogjuk folytatni, de mielőtt erre rátérnénk, úgy tudom máskor is volt már rá példa, egy zenei kis bevágást meghallgatunk, egy református éneket, az Ósion ébredjet fogjuk most röviden meghallgatni, ehhez kérném a szíves figyelmüket.

mai témánk ismét egy Zsoltár, ahogyan jeleztem is a sorozatunkon belül, és pedig a 139-es Zsoltár. Talán akiknél van Biblia, hadd kérem, hogy nyissuk is meg, mert lényegében végig fogjuk olvasni szakaszosan ezt a nem túl hosszú Zsoltárt, ugye egy fél oldalnyi terjedelmet tesz ez ki. És addig is, amíg a Bibliában megkeressük, egy pár szóban hadd mondjam el előjáróban, hogy miért érdemel figyelmet ez a Zsoltár. Ugye van 150 Zsoltár, nyilván ennyi nem fér egy sorozatba. Vajon milyen szempont vezérelhet bennünket, amikor egy-egy Zsoltárt kiemelünk? Én azt gondolom, hogy ez a Zsoltár azért méltó a figyelmünkre, mert valami egészen különleges módon mutatja be az Istennek azt a képességét, amit ő Istenné javatja. Ami őt Istenné javatja, bocsánat. Tehát arra gondolok, hogy majd látni fogjuk, hogy az Isten milyen természetfölötti képességekkel rendelkezik, hogyan ismeri és kíséri a mi életünket, és ezt olyan költői, olyan szép módon írja le ez a Zsoltár, hogy ez tényleg semmihez sem hasonlítható. Isten minden tudásáról, Isten csodálatos képességéről szól, arról, hogy hogyan használja ezt fel a mi életünkben és a mi javunkra, hangsúlyozom ezt a képességét, és nem a saját javára, hanem a mi javunkra. És majd a befejezésben látjuk, hogy ez a Zsoltár arról is szól, sőt már a második felében inkább így mondanám, hogy hogyan viszonyul ehhez a tényhez, ehhez a képességhez, az Istennek ez a magatartásához egy olyan ember, aki őszinte, becsületes, és mindezt komolyan veszi, és mindennek örül. Egy igazán becsületes, egy igazán őszinte emberre hogyan hat mindez? Én olvasom is rögtön a Zsoltárnak az első versét, amelyik így hangzik, az éneklő mesternek, Dávidnak a Zsoltára, tehát szintén Dávidtól származik ez a Zsoltár, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Ennyit olvasok elsőre. Kevésnek tűnik, de sokat mond, ha megtetszenek figyelni. Ugye, nagyon egyszerű ez a néhány szó, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Elég, ha csak az ismersznél, az ismeretnél maradunk. Nem tudom, tetszenek-e érezni a súlyát annak, hogyha valakiről azt mondhatjuk, hogy valamit, bármit is ezen a földön ismer. Az ismeret ez egy óriási dolog, sokan törekednek az elérésére, azért járunk iskolába, hogy több ismeretet szerezzünk. Akik eljutnak nagy dolgok felismerésére természetben, ugye az a Nobel-díjat kapnak értem, mert nagy ismeret birtokába jutottak, ez egy nagy dolog. De azt is tudjuk, hogy legalább ilyen nagy dolog az emberi természetnek, az emberi léleknek, az emberi jelennek a megismerése. Azt is hányszor éltük át, hogy azt kellett mondanunk, hogy csalódtunk emberekben. Jobbik esetben tőlünk távolállóakban, rosszabbik esetben hozzánk közelállóakban, esetleg rokonokban, családtagokban is. Sőt, hogyha őszinték vagyunk, szerintem átértük már azt is, amikor magunkban kellett csalódni. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy valakit ismer valaki, akkor nem kis dolgot állítunk. És olyan ünnepélyes egyszerűséggel mondja ezt itt Dávid, hogy Uram, te ismersz engem. Lehet, hogy a többiek nem ismernek. Lehet, hogy én sem ismerem magamat úgy, ahogyan kellene. A Biblia egyébként ezt általában állítja, hogy mi félreismerjük magunkat. Nem úgy ismerjük, ahogyan kéne. Hajlamosak vagyunk jobbnak hinni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Isten azonban ismer bennünket, és úgy ismer bennünket, ahogyan vagyunk, ahogyan kell bennünket ismernie. Azáltal, amit itt hozzátesz Dávid, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Tehát az Isten figyelmet fordít ránk, vizsgálódik az életünkben, és ez alapján jut el az ismeretre, a mi lényünket illetően. Majd később is visszatérek erre, de itt is hadd jegyezzem meg, hogy az a hír, hogy az Isten ismer bennünket, ez lehet jó hír, és lehet rossz hír. Ez attól függ, hogy milyennek ismerhet bennünket. Egy becsületes embernek, egy őszinte tiszta lelkű embernek, nem gond, hogyha szabad így mondani, hogy az Isten ismeri. Hát ez örül neki, mert nincs titkolni valója, nincs rejtegetni valója. Az, aki viszont másnak mutatja magát, mint aki, mások felé, sokszor tudatalt önmagunk felé is, hát annak lehet, hogy nem egy jó hír, hogy az Isten ismeri, és úgyis olyannak ismeri, amilyen valójában, mert ugye az Isten nem lehet félrevezetni. Én mire terjed ki ez az ismerés? Ezzel folytatódik a Zsoltár, a második, harmadik, negyedik versét olvasom. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Tessék megfigyelni, azt mondja, járásom, fekvésem, ülésem, felkelésem. Azt mondja a Biblia, hogy nincs az a hétköznapi eseménye az életünknek,
ami ne lenne elég fontos ahhoz, hogy az Isten figyelme kiterjedjen rá. Minden fontos, ami velünk történik. Ugye, akik ismerik a Bibliát, más bibliai szakasz is az eszünkbe juthat. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy egyetlen verebecske sem eshet le az Isten tudta nélkül. Hát a veréb az nem a legdrágább, legritkább állatok közé tartozik. Másról azt mondja, hogy egyetlen hajatok szála sem veszhet el. Úgy, emeshet le a fejetekről, az Isten ne tudná. Mert valamit mindig dilemmában vagyok, hogy most ez jelkép vagy valóság. Hát jelkép is lehet, ugye, mert nem egy döntő dolog, hogy hány hajszálunk van éppen. De lehet, hogy szó szerint is kell vennünk, az Isten ezt tényleg így tudja és így kezeli. Mert csodálatos ez a képessége. Én azt gondolom, hogy, ezen a rendkívüli képességén és a nekünk szentelt, minden egyesünknek szentelt rendkívüli figyelmén túl az Istennek, mégis a legmélyebb kijelentés talán az, amit a negyedik vers tartalmazott, amikor így olvastuk, hogy mikor még nyelvemen sincs a szó, tehát még nem tartok ott, hogy kimondjam, csak a gondolat fogalmazódik meg, tehát valami jönne, valami elhagyná az ajkamat, akkor még nyelven sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Ugye egy kicsit, hogy érzékeltessem a súlyát, hadd kérdezni, hogy tetszettek már olyan beszélgetésbe keveredni, ahol az ember nagyon akarta magyarázni, hogy értsék már meg, hogy mit akar mondani, és mindig, vagy direkt, vagy nem direkt, de mindig pont fordítva értették. Rémes dolog, amikor tehetetlen az ember, hogy nem tudja, hogy magyarázza meg, és nem sikerül. Milyen más lehet az, amikor, ugye, és elég mindennapos, még egyszer hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sokszor az értetlenség falába ütközünk. Valahol ügyetlenség az oka, vagy hát más gondolatmenet az oka. Nagyon sokszor átélhettük azt, hogy akaratlagosan magyarázzák félre az ember szavait. Az is egy borzasztó tapasztalat. Milyen csodálatos, amit ez a szakasz mond, hogy az Isten pedig a ki nem mondott szavainkat is úgy érti, ahogyan azt mi gondoljuk és szánjuk, és hogyan értenünk kell. Ez azért tényleg egy rendkívüli képesség, ezt be kell látnunk, hogy még nyelvemen sincs a szó, és az Isten tudja, hogy mit gondolok. És nem akárhogy, Dávid azt mondja, hogy immár egészen, érted azt, Uram, maradéktalanul, félreérthetetlenül, félreértések nélkül. Ez is egy rendkívüli kijelentés önmagában is, de rögtön hagyd tegyem hozzá, hogy ennek van egy gyakorlati jelentősége is, hogy az Isten jól érti, egészen érti, amit gondolunk. Ez egyrészt meg kell, hogy nyugtasson bennünket, hogy nem azon múlik az Istennel való kapcsolattartásunk a magunk részre, amit mondunk neki imában például, hogy most hogy sikerül megfogalmazni, vagy hogy nem. Tehát van helye a tiszteletnek és a tiszteletadásnak, nincs helye viszont a szorongásnak. Hogy mi lesz, hogyha ugye az emberek, mikor valami nagy ember elé járul valaki, előfordul, akkor tudjuk, hogy olyan görcsök jönnek, olyan tudom is én. Azt mondja, ennek nincs értelme, hát az Isten úgyis tudja, hogy mit akarunk mondani. Azt mondta Jézus Krisztus, amikor imádkozni tanította a tanítványokat, és kifejezetten kérték, és ő erre válaszolt, tanította őket, akkor mondta azt ennek a keretében, nem csak a minta imát mondta, hanem szempontokat is, és azt mondta, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Azt mondja, ott van az, hogy kilóra mérik már bocsánat az imát, hogy ha hosszabb, akkor értékesebb. Ez így nem igaz. Azt mondja, hogy Isten jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté 6. fejezetében tetszenek találni ezt az intelmet, vagy ezt a tanácsot. Hát itt van a gyönyörű kapcsolata a Bibliának megint, hogy ezt mondja az Új Szövetség, és itt olvasom, ugyanezt mondja az Ószövetség, hogy nem kell ez bonyolítani. Tisztelettel egyszerűen fogalmazzuk meg az Istennek, amit mondani szeretnénk, mert még nyelvünkön sincs a szó, és ő már egészen érti, hogy mire gondoltunk. Olyan csodálatos egy ilyen közegben élni. Tessék, helyet foglalni nyugodtan. Tehát látjuk, hogy az élet minden területére kiterjed, az Istennek a gondviselése, az a kérdés, hogy ez milyen mértéket ölt. Hadd olvassam a folytatást, most picit hosszabban, de kevés gondolatot ismétel meg többféleképpen majd, csak azért ilyen hosszú a szakasz, amit olvasok, az 5. verstől a 12. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolban vetek ágyat, tudnék ez a sír, tehát a sírban, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem,
és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát itt tényleg nagyon sok gondolat fordult elő, vagy többször ismétlődött, inkább így mondanám. Mindjárt kitérek rájuk, de annyit hadd bocsássak előre, hogy nagyon fontos volt felolvasni azt, hogy ez a Dávid zsoltára. Tudnék, itt a gondviselésről szól Dávid, és az a Dávid beszél az Isten gondviseléséről, akinek az életét feljegyzi a Biblia. Tessenek majd elolvasni. Javarészt bujdosásból, hadakozásból, menekülésből, üldöztetésből állt ez az élet. Tehát egy szakavatott személy nyilatkozik az Isten gondviselés. Egy olyan valaki, aki nem csak szép költői képeket tud felsorakoztatni, mert jó érzéke van hozzá, hanem egy olyan ember nyilatkozik, aki átélte, aki tudja, hogy mit mond, aki meggyőződéssel beszél, mert a saját tapasztalatát mondja. Ugye azt olvasom az 5. versben, én mindig elképzelem magam, mert ha ezt olvasom, hogy azt mondja, hogy elül és hátul körülvettél engem, és fölöttem tartod a kezedet. Hát akkor mi történhet még, nem? Hogy akkor mindenhonnan. Bocsánat, a hasonlat, én azért eszembe a rómaiaknál voltam a későbbi római korban egy ilyen katonai formula, amit a teknős béka úgy hívták, hogy a pajzsokat körbe rakták maguk körül az alakulatok meg fölülre is, és nem volt mit kezdeni vele, mert olyan a teknős béka páncélja, hogy nem lehetett behatolni. Hát ez egy katonai megoldás volt, addig volt jó, amíg működött. Dávid azt mondja, hogy itt az Isten gondviselése veszi így körül. Őt nem a pajzsok veszik körül, hanem azt mondja, hogy az Isten a saját kezével, a saját óvó kezével veszi körül, rengeteget harcolt egyébként életében, és alapvetően nem a saját indítatásából. Vagy támadták, mert ártatlan emberként üldözték igazságtalanul, vagy már mint uralkodó kellett harcolni az országát megtámadó ellenséggel. Nagyon ritka volt az, hogy ő maga kezdeményezett harcot. Megtapasztalta ezt a fajta különleges gondviselést, az Isten gondviselését. Megtapasztalta, és mire jutott, így olvastam a 6. versben, csodálatos előtteme tudás, magasságos, és nem érthetem azt. Ezért ez nem kis kijelentés, hogy valamit nem értek. Tessen megnézni, az emberek nem nagyon szokták elárulni, ha valamit nem értenek. Egyszer voltam egy hasonló körben 10 évvel ezelőtt, volt ott egy beszélgetés, a Bibliáról volt szó nyilván ugyanúgy, mint itt, utána beszélgettünk, ugyanúgy, mint itt szoktunk, és utána osztani kezdett a társaság, és ott volt egy barátom, aki hozott egy vendéget magával, először volt ott, nagyon tetszett az illetőnek ez az egész alkalom, és utána valamit kérdezett tőlem, és akkor arra válaszoltam legjobb tudásom szerint, hogy mit mond a Biblia. Aztán megint kérdezett valamit, megint válaszoltam. Megint kérdezett valamit, és mondta, hogy az az igazság, hogy erre biztos nem tudok válaszolni, mert erre nem ismerem. Most lehet, hogy van válasz, de én nem ismerem, vagy lehet, hogy nincs válasz a Bibliában, bevallom, nem tudom. És egy kicsit, nekem olyan meglepő volt, ami ekkor történt, mert a harmadik válaszomnál csillant fel a szeme. Nem az első, meg nem a másodiknál, amikor mondtam, hogy mi a válasz, hanem amikor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mi a válasz, mondta, hogy na neki ez tetszik. Azt mondja, mert ő azt szokta meg, hogy akárhol megy, mindig biztos válaszokat kap, és korán sem biztos benne, hogy azok igazán biztos válaszok, de hát olyan bizonyossággal hangzanak el. De neki az imponált, hogy az előző két válaszom sokkal többet ér neki azon a háttéren, hogyha én nem tudnám, akkor úgyis megmondtam volna az első két esetben is. Én biztosan tetszenek érteni, mire mondtam el, hogy én úgy örültem, erre nem is gondoltam, de igaza van szerintem, hogy annak értéke van, ha egy ember elárulja azt, amit nem tud. Az nem szégyen, az egy igazán értékes dolog. És ezt azért mondom csak el, mert Dávid itt olyan csodálattal, hódolattal mondja azt, hogy egyszerűen csodálja az Istennek ezt a képességét, hogy hogyan tudja ezt megtenni, hogyan tudja ezt gyakorolni az életében, és azt mondja, hogy ez olyan magasságos neki, hogy az igazat megvallva ő ezt látja, elfogadja, csodálja, de nem érti. Nem érti. De azért, mert nem érti, azért még van. Ezt is hozzáteszem, mert ugye a modern racionalizmus azt mondja, hogy amit nem tudunk az értelmünkkel megragadni, az talán bizony nincs is. Hát ez azért eléggé szűkre szabja a lehetőségeket. Azért nagyon sok mindent nem értünk mi emberek. Dávidnak a hitében, Dávidnak a hite ebben csúcsosodik ki, ebben az alázatban. Azt mondja, csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. De ezzel együtt komolyan beszél, mert így folytatja, hogy hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak. Azt mondja, ha mennybe hágok fel, ott is jelen vagy. Ha a sírba, ugye a Seol, azt mondtam, az a sír, ott is. Tehát nincs olyan hely, sem magasság, sem mélység, sem azt mondja, a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem. Azt mondja, hogy sem földrajzi vonatkozásban, sem semmilyen vonatkozásban, ha akarna, sem tud az ember eltávozni és eltávolodni az Istennek a jelenlétéből. Megint hadd jelezzem, ez egyszerre jó hír és rossz hír. Jó hír azoknak, akik az Istent az oldalukon tudhatják, nincs félnivalójuk tőle. Milyen jó, hogy az Isten mindenhova elkísér bennünket.
Rossz hír azoknak, akik esetleg épp az Isten elől akarnak menekülni ide vagy oda, mert nem lehet menekülni az Isten elől. És így zárja le ezt a szakaszt a 11.-12. vers. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, egy picit megállnék, szoktunk mi ilyet mondani? Tessenek mondani. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de amikor azt mondjuk, hogy összecsapnak fölöttem a hullámok. Hát ez már tényleg kilátástalan. Ez egy reménytelen helyzet. Itt már nincs más hátra, itt meg kell adni magát az embernek. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem. Tehát ez kész tény, ezzel nincs mit kezdeni. Azt mondja Dávid, hogyha az ember eljut oda, hogy megállapítja, hogy reménytelen a helyzet, akkor mit szokott megtapasztalni? A sötétség sem borít el előled. Azt mondja, hogy igen, lehet, hogy sok mindent elborít el a sötétség, de az Istentől nem tud elválasztani a sötétség. És fénylik az éjszaka, mint a nappal. Tehát azt mondja, ahelyett, hogy a sötétség lenne uralkodó, a sötétség is világosságra változik az Isten hatalma által. És a sötétség olyan, mint a világosság. Tehát azt mondja, hogy én az Isten gondviselését komolyan veszem. Ha komolyan veszem, az Isten mindenhol jelen van, és jót akar az életünkben, akkor nincs az a reménytelen és csüggesztő helyzet, amit az Isten ne tudna visszajára változtatni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek próbák, vagy nem lehetnek átmeneti nehézségek, de hát, hogy mondjak erre egy példát, ami eszembe jutott, lehet, hogy éppen legutóbb is, amikor itt voltam valaminek a kapcsán szóba, itt már nem emlékszem, de az egyik legkülönlegesebb történet a Bibliának számomra, amikor Józsefet eladják a testvérei rabszolgának. A sötétség bizonyosan elborít engem, nem? Hát mit várhat egy rabszolga? A becsések szerint 3 hónap volt az átlag életkoruk az erőltetett munka miatt az ókorban. Úgy tűnt, hogy a testvéreknek igazuk van, akik eladták, a logikájukat tekintve, hogy most ezzel megoldották a József kérdést a családban, mert József meg fog halni, és formálisan nem az ő kezük által, ugye mosták, mint később Pilátus a kezüket, hogy ők nem ölték meg, ők csak eladták rabszolgának. Biztosra mentek. József is biztosra mehetett volna, hogy mi lesz a folytatás. Én nem mondom, hogy másnap hozta az Isten a változást, 13 év telt el. Az nagy idő. De 13 év után József a fáraó után az első ember volt Egyiptomban. Ugye ismerős talán a történet, nem térek el részleteire. Azt írja a Biblia, hogy a fáraó kiadta a parancsot, hogy senki se kezét, se lábát fel nem merhesse. József tudta, és jóváhagyása nélkül. Nyilván nem szó szerint kell ezt értenünk, de úgy, hogy érdemi cselekvés senki sem. Érdemi döntés nem lehetett hozni Egyiptomban. Tehát teljes jogú kormányzója volt Egyiptomnak, és Egyiptom nem egy ország volt a sok közül, hanem hát a birodalom, az ország volt akkor. Hát amekkora nagynak tűnt a sötétség, hát az Isten tényleg világossággal változtatta a sötétséget az életében, mert ennél nagyobb posztot nem lehetett volna adni neki. Hát a fáraót lehetett volna még lesöpörni az útból, de gyakorlatilag mindegy volt, mert ugyanazzal a jogkörrel rendelkezett, mint a fáraó. Teljhatalommal gyakorolta a fennhatóságot Egyiptomban. Azt mondja Dávid, hogy ő is ezt tapasztalta meg, őt is üldözte Saul, őt is halálra keresték, bizonyosan elborította az éjszaka, többször hibázott is Dávid, nem biztos volt abban, hogy elfogja Saul, tehát akkor elmenekült filiszteusokhoz, itt-ott elrejtőzött, nem kellett volna. Azt mondja Dávid, az Isten kegyelmes volt, megbocsájtotta neki ezeket a hibáit, és végül elhozta a megoldást, és végül őt felemelte a trónra, az Isten választott népének a trónjára, a maga módján és a maga eszközeivel tette ezt meg az Isten. Ezek a tapasztalatok azok, amiket itt Dávid megfogalmaz, és nem a saját tapasztalataként csupán, hanem oly módon, hogy mindenki magáévá tudja tenni, mindenki magáénak tudja érezni. Mi is, akik ilyen nagy távolságban élünk a szerzőtől, ugye Dávid kb. 3000 évvel ezelőtt élt. És itt kezdődik egy új szakasz a Zsoltárban szerkezetileg. Így olvasom a 13. verstől a 16-ig, hogy tessen megfigyelni, hogy eddig arról volt szó, hogy milyen csodálatos képességei vannak az Istennek, mire terjed ki az ő figyelme az életünkben, hogy milyen mértékű az ő gondviselése. Most pedig arról szól ez az olvasandó 4 vers, hogy mikortól van jelen az életünkben az Isten gondviselése. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosokat a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Mert nem volt rejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyen formáltatni fognak,
holott egy sem volt még meg közülük. Hát ezek olyan egészen végső dolgok, és egészen rendkívüli megfogalmazásban a szavakat, a költői megfogást illetően is, de azt illetően is, hogy milyen megkapó, mennyire megragadta a szerzőt is, amikor ezekkel szembesült. Ja, azt mondja, hogy te takargattál engem az én anyám méhében. Hát ez egy egészen rendkívüli kép szerintem. Mi is éppen most egy újszülöttet voltunk meglátogatni itt délben, egyik barátomnak a héten született kisgyermek, aztán őt látogattuk meg, mert közel is van így között ez az élmény. Egy olyan csodálatos, nem, hogy azt szokták mondani, hogy az a legvédettebb hely, ami létezik egy ember számára, az az anyaméh. Hát ez olyan szimbólummá is vált, érthető módon. Ez a világ már sok minden veszélyen leselkedik egy emberre. És azt mondja Dávid, hogy az anyaméhben is volt valaki, aki még azon belül is azt mondja, hogy gondunkat is jelent. Tehát nyilván szó szerint ez nem igaz, de azt mondja, az Isten féltő gondoskodása már ott is jelen volt. Te takargattál engem. Hogy ez mennyire valóságos és nem túlzó kép, azt tetszene tudni, hogy mennyi veszély leselkedik már magzati korban is egy emberre. Hogy mennyi káros kihatásnak van kitéve, vagy behatásnak van kitéve egy ember, akár genetikuson, akár környezetszennyezés révén. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy ember egészségesen születik meg. Mára sajnos ez nem igaz. Tehát ez nem túlzás, amit Dávid mond, hogy egy ember életére való odafigyelés, gondoskodás, az már ott kezdődik. Csak halkan jegyzem meg, hogy orvosok is mondják, hogyha valaki gyermekáldásra számít, akkor a gyereknevelés, azt mondják ilyen szakemberek, hogy az nem akkor kezdődik, amikor már ennyi éves, még nem akkor, amikor megszületett, hanem az előtt, hogy mit fog kapni az a gyerek átörökítés formájában a szülőktől. Bizony te alkottad veséimet, ugye ez azt jelenti, a vesék azok a belső rész, tehát egy összefoglaló fogalma a Bibliában, nem a szó szerinti szervet illeti ezt csupán. Azt mondja ezzel Dávid, hogy azokat az embereket is, akik Ádám és Éva születtek, az Isten alkotta. Ugye már azt mondják emberek, hogy Ádámot és Évát az Isten megformálta, az teremtés volt. De azóta születünk, mondják az emberek. Na jó, de hát ki alkotta azokat a törvényeket? Meg ki adja hozzá az életet? Hát. Szóval azért ne tévessze meg bennünket, hogy az Isten látható módon a kezével nem nyúl bele ilyen módon az életünkbe, de láthatatlan módon annál inkább jelen van. Minden új élet, minden születés, minden új személyiség, hogy így mondjam, amelyik megjelenik, az mind-mind az Isten teremtő munkájának az eredménye, csak nem kézművesként végzi ezt a munkát, mint az első két ember esetében, hanem a korábban általa felállított és azóta működtetett törvényszerűségeken keresztül végzi ezt a teremtő munkát. Ezért mondja, hogy te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, és azt mondja, nem voltak rejtve előtted az én csontjaim, amikor formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Ja, azért szép ez a megfogalmazás, mert ugye nekünk most már hát, modern világban élünk, 20. század vége, ultrahanggal megnézik, abba bát látszik az arc, én is láttam, ilyet felvették videóra. Tehát mondjuk áttekinthető most már az emberi test. De régen az olyan volt, nem egy titok volt, hogy mit hordoz az a szervezet, az anyamélyék meg az a test magában. És azt mondja, hogy mintha a föld mélyet akarta volna, egy titok volt, egyszer csak megjelenik az élet. Azt mondja, látták a szemeid az én alaktalan testemet, és most jön egy egész különleges megállapítás, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Hát azt mondja Dávid, hogy hol kezdődik az Isten gondviselése, azt mondja, nem a születésnél. Legalább előtte. Tehát amikor már hordozzák az embert, amikor formálódik a teste, formálódik az élet, hogy így mondjam. És most felteszi ezt a pontot az íre, ha lehet így mondani, a 16. vers, hogy és nem is akkor kezdődik az Istennek a gondoskodása, amikor a mi életünk, ha úgy tetszik, formálisan biológiai értelemben is valahol elkezdődik a megtermékenyítéskor, hanem azt mondja, hogy jóval azelőtt. Még egyszer hadd olvassam, látták a te szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is emen formáltatni fognak, az Isten tudta, hogy mikor fogunk megszületni, hogy mikor jön el a mi időnk, mikor lépünk a történelembe. Holott egy sem volt még meg közülük. Ugye Jézus Krisztus szolgálatával kapcsolatban olvassuk a Bibliában, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor az Isten kibocsájtotta az ő fiát. Mit jelent ez? Hogy ő előre megjövendőlte évezedekkel korábban proféták át, hogy eljön az idő, amikor Jézus Krisztus megjelenik, mint üdvözítő és messiás emberi testben a Földön, és azt mondja, amikor eljött az időnek a teljessége, azaz a megjövendőlt idő elérkezett, betelt a megmondott időszak, tehát nem volt már tovább várnivaló, ezért betelt,
akkor az Isten elküldte, kibocsájtotta az ő fiát. Hát ennek a mintáról olvassuk itt is, hogy még egy sem volt meg a mi napjaink közül, és az Isten eleve ismerte. Hát ez a rendkívüli tudás nem csak a pillanatnak szól, hogy belelát a gondolatainkba, olvassa a szavainkat, még a nyelvünkön sincs, és már egészen érti azt, hanem azt mondja, hogy ez a rendkívüli képesség, ez időben sem korlátozódik. Azt mondja, ő eleve tudta, amikor még egy sem volt még meg közülük. Kezdetből megjelenti a véget, olvassuk Ézsaiás könyvében. És ennek van egy nagyon fontos következménye, nem csak a közvetlen, hogy azért az Isten minden tudását, azt így kell értenünk, hanem van egy olyan következménye is, ha bele tetszenek gondolni, hogy a mi kapcsolatunk az Isten iránt mindig egyenlőtlen marad. Tudnék, egy ember akkortól kezd szóbálni az Istennel, amikor már elég érett és értelmes ahhoz, hogy komolyan vegye ezeket a fogalmakat, és jó esetben erkölcsileg elég érett ahhoz, hogy választom, hogy az Istennel szóba áll, sőt, dönt mellette. De az Isten nem azt mondja, hogy ő majd akkor lép velünk kapcsolatba, hogyha mi is akarjuk, addig meg nem foglalkozik velünk, hanem azt mondja, hogy van valaki, aki nekünk az életet ajándékozza, aki jóval azért, hogy mi megszülettünk volna, az örökké valóságtól fogva tudta, hogy jönni fogunk. Várt bennünket, és célja és vágya volt az, hogy velünk felvegye a kapcsolatot, megismertesse magát velünk, és komolyan vegyük őt a magunk érdekében. Ez olyan dolog, mint amikor már bocsánat, éppen itt volt a példám, ugye, hogy ez a kisbaba született szerdán hajnalban, akiről beszéltem, pár fényképet is csináltunk róla a barátomnak, és hát nem úgy néz ki, mint aki tisztában van vele, hogy hol van, nem tetszenek haragudni, mondom így pár nap után, de azt látni kell, hogy a szülők ott csüggnek rajta, meg hogy szeretik, meg ott volt a nagyszülő is, meg a nagynéni, az egész családot ott, meg hát mi is barátok ott voltunk. És egy piciben egy hasonló dolog, nem? Hogy az a gyerek majd egyszer eljut oda, hogy rájön, hogy hát az az apu, meg az anyu, aztán a többiek, és majd elmesélik neki, hogy már itt voltak a kórházban, hogy örülték neki, hogy szerették volna, és ez a kis mi kis hangyadimenziók már, bocsánat, történelmileg, ezek a napok, meg ezek az évek. Aztán majd újra megszületik, hogyha nagyobb lesz, mert addigra megint elfelejti, persze, tehát ez időbe telik. De tetszik, hogy mire gondolok, hogy milyen az, amikor azt mondjuk, hogy az Isten megteremtett bennünket, és örökkévaló korszakok óta arra vár, hogy egyrészt eljön a mi időnk, amikor mi lépünk a történelem színpadára, már a szónak a hétköznapi értelmében, csak nem a nagy értelmében, tehát egyszer élni kezdünk, és hogy eljön az az idő, amikor felismerjük azt, hogy itt van, kell, hogy legyen Isten, valaki van a háttérben, és érdekelni kezd bennünket. És eljussunk oda, ahova Dávid eljutott, szándékosan léptem át a 14. verset, most van értelme, ide visszatérjünk. Olvastam, csak nem értelmeztem. Azt olvassuk a 14. versben, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jó tudja ezt az én lelkem. Hát nem fukarkodik Dávid a szavakkal, de érezzük, hogy ezek nem is kenetteljes szavak. Azt mondja, ez csodálatos. Ezzel nincs mit kezdeni. Ha az ember ezt egy pillanatig is komolyan beszél, én szerintem egyet tetszenek érteni velem, vagy hát Dáviddal leginkább. Azt mondta, hogy csodálatosak a te cselekedeteid. Hát az ember ilyet nem is gondol. Annyi Istenről hallunk, nem mindenféle bálványok, meg mitológiák, de hát hol van ilyen Isten? Én ilyen máshol nem találkoztam. Nem nagyon kerestem, de nem is igen találkozhatnék, mint amit itt bemutat a Biblia. Azt mondja Dávid, hogy ezek csodálatosak, csodálatosak a te cselekedeteid, és azt mondja, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Szóval ez egy kiváltság. Egy kiváltság az életjoga, egy kiváltság, hogy egy ilyen Isten világában élhetünk, és ez egy olyan mély megrendültséget, egy olyan mély érintettséget jelent Dávid számára, és még valamit hozzátesz, hogy jól tudja ezt az én lelkem. Tessék megmondani azt, hogy csodálatosak az Isten dolgai, vagy nem, ez egy ténykérdés. Ha mi szerintünk nem, akkor is azok. Az, hogy különleges, csodálatosan megkülönböztetett bennünket, mikor az élettel ajándékozott meg, egészséggel, épkézlábsággal, életcéllal, tartalommal, ez megint tény, csak mi nem veszük tudomásul. Az viszont, hogy jól tudja ezt a mi lelkünk, ez a mi részünk. Hogy mindezt mi látjuk, komolyan veszük és értékeljük, ez tőlünk függ. Ez már nem ténykérdés. Ez már mindig az egyén döntése, az egyén választás, az egyén élete dönti el. Dávidra így hatott mindez, és tényleg úgy kívánnám, hogy mikor mi is ezeken a végső dolgokon elgondolkozunk, amikor erről az oldalról veszük szemügyre a Bibliát, tetszenek átni, ezek nem elméleti kérdések, ezek gyakorlati kérdések, csak óriási dimenziókban, az életünkkel kapcsolatban. Hogyha ezeket így vesszük szemügyre, akkor tényleg az embernek azt kell mondania, hogy Dávidnak van igaza. Ezek csodálatos dolgok. Ezek meghagyják az emberi képzeletet.
ezek bennünket megilletődésre kell, hogy késztessenek, és az lenne a kívánatos, még egyszer azt mondjam, hogy jól tudja ezt a mi lelkünk. Mit jelent az, hogy jól tudja? Hogy az ember egyszer úgy a mélyére hatol, a velejéig megérti, és utána ennek a hatását hordozza magával. Nem úgy, hogy szoktuk, hogy úgy, bocsánat, nekem mindig a vízipók jut az eszembe, nem arra az eszembe gondolok, bocsánat, hanem a természetben, hogy ugye felszínen rohangál, tetszett, hogy a víz feletti feszültségét használja, hogy soha mélyébbre nem megy, mert bele is pusztulna szegény. De sokszor mi is ilyenek vagyunk, hogy megelégszünk azzal, hogy nagy dolgok fölött úgy elrohanunk, mint a vízipók, ahelyett, hogy úgy várnánk egy kicsit, hogy adnánk neki időt. És az van igazán javunkra, ha valami nagy dologgal úgy találkozunk, hogy időt szenteltünk rá, és maradandóan tudta csiszolni a szemléletünket és a gondolkodásunkat. Ne úgy menjünk tovább, mint hogyha mi sem történt volna, mint hogyha nem találkoztunk volna. Valami ilyen nagy kijelentéssel, legyen szó Bibliáról, de még más dolgokra is igaz ez. Még egyszer azt mondjam, jól tudja ezt az én lelkem. Azt mondja, ez egy kiírthatatlan, elmúlhatatlan hatást tett rám, amikor ezt megértettem. És ezzel függ össze a folytatás is, hogy ez hogyan is történik. A 16. vers olvasom a 18-ig. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és, bocsánat, ezt rosszul írtam fel magamnak az előbb, tehát a 17-től olvasom, igen, 17-18. verset. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája, számlálgatom őket, többek a fövennél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Ugye hát eddig az életnek a nagy tényeiről volt szó, ez most az igazi nagy kérdés, amiről ez a két rövid vers szólt, hogy mi hogy viszonyulunk ehhez. Felírtam magamnak egy kérdést, hadd olvassam fel. Ugye így hangzik, hogy nem tudom, mit tetszenek gondolni, mit tetszenek látni, esetleg érezni ki a maga életében, hogy olyan teher tud lenni a vallás önmagában, nem? Mert nem úgy érezzük, hogy mondjam, tehát úgy érezzük, hogy ezt kell tennünk, mert erre ne feltek, ezt tanították, tehát ha más nem időszakok lehetnek ilyenek az életünkben, nagyon sok embernek nyilvánvalóan teher a vallás, de teszi valamilyen kötelességtudásból. Tetszenek érezni ebben a két versben valamit, ami arra utal, hogy Dávidnak teher az Isten követése? Hadd olvassam még egyszer. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövennél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Tetszenek érezni, hogy majd szétveti az öröm Dávidot. Azt mondja, hogy ő neki ez az életének az értelme. Szépen fogalmaz, hogy nagy azoknak a summája. Mit akar ez mondani? Ugye a summát azt mi általában pénzre mondjuk, hát itt nem erről van szó, hanem hogy a gondolati összegzése, tehát a magva, hogy az Isten, amit mond, annak súlya van, annak magva van, azt mondja, hogy veleje van, milyen nagy dolgok ezek, és azt mondja, így olvastam még, hogy kedvesek nekem a te gondolataid. Hát bocsánat, a szója csak, amikor... vannak ilyen választások, hogy kihívnak az emberek, megkérdezik őket, hogy kire szavazott, tehát ilyen exit pollnak mondják, hogy kérdeznek, és hogy eszembe jut, hogy úgy megkérdeznék bármilyen felekezetbeli embereket, amikor jönnek ki éppen az Isten tiszteletükről, ki a magáiról, hogy kedvesek neki az Isten gondolatai, tehát hogy azt tartja ott, vagy az, egyszerűen, hogy mire gondolok, hogy a magva a lényege vonzza, vagy miért gyakorolja a hitét és a vallását. Félek, hogy nagyon sok ember őszintén ezt nem mondhatná el, hogy örömét leli abban a foglalatosságban, az Istennel való közösségben. Ő azt mondja, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, mi nagy azoknak a summája, számlálgatom őket. Ugye mit szokott számlálni az ember? Már bocsánat, ugye hát pénzt szoktak számlálni, hogy újra számolja, de jó, de sok. Ugye azt mondja, Dávid ugyanúgy élvezi az Istennek a gondolati gazdagságát, hogy újra végigmegy, gyönyörködik benne, és azt mondja, hogy felserkenek, mégis veled vagyok. Azt mondja, akár alszom, álmomban is erről gondolkodom, ezt leírja más zsoltárokban, hogy ha éjjel nem tud aludni, mit csinál, hát nagyon sokan mit csinálnak. Hát ki ezzel, ki azzal üti el az időt, azt mondja, Dávid, én akkor rólad gondolkodok. De ezt mindig lehet érezni, hogy ez nem egy neveltetés, nem egy betanítás eredménye, hanem egy olyan embernek a boldog, hát kiárad belőle az öröm, hogy imádja, boldogan áradozik, talán így lehetne mondani jó értelemben, aki ennek a szépségét megízlelte, és akinek örömévé lett az Istennel való közösség. Nyilván az kedves az embernek, azzal időzik szívesen, ami a szívéhez közel áll, és ami fontos a számára. És itt érkezünk el egy olyan ponthoz,
ami szintén, pontosabban két egység van még hátra a Zsoltárból, olyan gondolatok, amelyek következményei az előzőknek. Mert hogyha valakire így hat az Isten, ha valaki megismerte az Isten, tudja, hogy Zsoltár első, második nagy egysége mutatta, ha valakire így hat az Istennel való találkozás, olyan Dávidra is, és egy ilyen örömre jut el, és egy ilyen örvendezésre, akkor ennek két következménye kell, hogy legyen. Erről szól a Zsoltár, nem lenne teljes, ha nem folytatódna. Az első, a kettő közül így hangzik, a 19. verstől olvasom. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem. Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid. Ne gyűlölje mély, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utálja mély. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim mélettek. Hát ez az a rész a Zsoltárban, amit nem azt mondom, hogy szeretek felolvasni, de azért szeretem olvasni, mert érdemes róla beszélni. Mert nagyon sok embert megütköztet, hogyha ilyet olvas a Bibliában, mert úgy érzi, hogy hát na ez kilóg a sorból, szóval ez annyira nem illik ide, és ugye így mondhatnánk, én így írtam fel, hogy ez nem illik a szeretet Bibliájába, hogy így mondjam, hogy az emberek elképzelik a Bibliát, vagy a Biblia Istenét. Hogy biztos, hogy ez része a Bibliának, hogy benne volt. Hadd kérdezzem meg, hogy biztos, hogy nem illik bele? Egy picit gondolkozni kell ezen, hogy nem lehetséges-e az, hogy esetleg a mi fogalmaink nem egészen egészségesek arról, amit szeretetnek nevezünk. Én azon gondolkoztam el, hogy ez az egész Zsoltár arról szól, hogy eddig azt sorolta, a szerkezet erről szólt, hogy egy embernek ezer oka lenne arra, hogy csodálja és tisztelje az Istent. Hát erről szólt a Zsoltár, nem? Dávid is, hogy magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, és így tovább, és így tovább. Aki, mint hogyha azt mondaná Dávid, az itt leírtak, hogy aki egy ilyen Istent nem csodál, akit ezer oka lenne csodálni, hanem az ellensége, akkor azt a valakit nem lehet szeretni. Tehát, hogyha én az Istent szeretem, és van neki egy ellensége, akkor én az Isten ellenségét nem szerethetem. Nem fogadhatom el. Nem tekintetem egyenértékűnek vele. Szükségszerű, hogy ami vele ellentétes, az ahhoz fűződő viszonyom is ellentétes legyen. Itt hadd egyezzem meg, hogy azért nem akárkikről van szó, testvérek, ez nem ilyen privát perpatvar, hanem így olvastam, hogy aki gonosz, aki vérszopó, hát azért ezek nem közönséges fogalmak. Aztán azt olvastam, hogy gyűlölik az Istent, tehát nem tagadják, ezt figyeljük meg, tehát nem azt mondja, hogy az ateistákról beszél, az Isten tagadókról. Azokról beszél, akik felveszik az Isten nevét, de hiába veszik fel. Itt megint nem arról van szó, hogy káromkodnak, ez egy félreértés, a harmadik parancsolatot is félreérti gyakran, hogy az Úrnak a Istennek nevét hiába felneved, az nem káromkodás jelent, hanem azt jelenti, hogy komolyan nem véve az Istent. Ott pontosan azokról van szó, akik hisznek az Istenben, de szükségtelenül veszik fel a nevét, vagy esetleg éppen olyasmit takargatnak az Isten nevével, ami messze ellentétes a szándékával. Egyszer azt mondta valaki, hogy a legnagyobb gaztetteket a történelemben az Isten nevében követték el. Ami nem azt jelenti, hogy az Isten jóváhagyásával, csak rá hivatkozva, ővele takarózva. Dávid is ezekről beszél. Azt mondja, hogy akik gyűlölik az Istent, azokat ő teljes gyűlölettel gyűlöli és ellenségévé lettek. Miért csodálatos ez? Mert a legtöbb ember mit tesz? Hogyha van valamilyen kis házi perpatvar, akkor próbálja az Isten csatorrendbe állítani, azért imádkozik, hogy Uram, én is hallottam már ilyet, hogy így verjen meg valakit, vagy úgy verjen meg az Isten, mert ne szerinte rossz ember. Hát ez borzasztó még a gondolat is. Dávid pedig mit mond? Azt mondja, hogy nem neki van egy probléma, és az Isten segítsen abban, hanem azt mondja, hogy ő annyira csodálja az Istent, az egész lényét, hogy az Isten ellenségeit ő is az ellenségeinek érzi. Mert azonosult az Istennel, azonosult az Isten ügyével, és aki egy ilyen Istennel szemben tud dolgozni és hatni és működni, azt ő személyesen is ellenségének tekinti. Tehát ez azért helyén kell érteni ezeket a szavakat, tehát nem arról van szó, amit elsőre gondolnánk egy felületes olvasásra, hogy Dávidnak is megvolt az ilyen maga kis dühösködése, meg a magánügyei, és ugye, hogy ő is tudott haragudni, hanem itt egy szent gyűlöletről van szó, furcsán azért tudom ez a két szó együtt, de az Isten ügyének ellenségeivel szembeni elvi állásfoglalásról van szó, és hagyd tegyem még egyszer hozzá, hogy enélkül valami csorba az álláspontban, mert azért nemrég olvastam ezt is, hadd jelezzem, itt éppen útközben is szó esetről, akikkel utaztam, beszélgettünk, hogy ami világunkban is elterjedt ez a nézet, hogy mindent jónak mondjanak az emberek, hogy
az is jó, persze, meg az a jó ember, aki mindenre azt mondja, hogy jó. Ez nem igaz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti beszédetek legyen, nem tudom, tetszik és hogy folytatódik, azt mondja, hogy legyen igen, igen, és nem, nem. Tehát azt mondja, hogy nemet is tudni kell mondani, mert ami negatív, az negatív marad, annak nem jár. Nem mondta azt, hogy ti beszédetek legyen igen, igen, és igen, igen. Tehát ez a modern, univerzális ilyen, hát keresztény, vagy nem tudom milyen felfogás. Egyrészt, mert a hamisságot nem lehet igazságá, nem szabad igazságá avatni azzal, hogy úgy kezeljük, mintha igazság lenne. A dolognak neve van. Ami negatív, az marad negatív. Ez az egyik oka ennek a kívánalomnak, hogy maradjanak a dolgok az eredeti minőségüknek, megfelelő minősítésben. A másik, ezt egyszer olvastam, és én nagyon igazságnak tartom, hogy aki a rosszat jónak mondja, tehát ebbe az irányba kegyesen eltorzítja az igazságot, úgymond jó szándékkal, az előbb-utóbb a rossznak fogja mondani. Tehát nem csak a rosszat fogja jónak mondani, ez látszólag egy kisebbik hiba, de azt mondja, előbb-utóbb törvényszerűen viszont a jót meg gonosznak mondja. Tehát teljesen fel fog cserélődni az értékrendje. Ez így van. Tessék megnézni, ez így volt mindig is a történelemben. Aki elszenenül jókodott, úgymond, jónak mondta a rosszat, annak előbb-utóbb útjában volt az, aki helyén kezelte a dolgokat, és utána már őt kezdte el rossznak mondani. Egyébként Jézus Krisztussal is ez volt a baj. Egyébként ma egy másik helyen kellett beszélnem a Pilátussal folytatott beszélgetéséről, és ott kiderül, hogy a zsidó főemberek utálták a rómaiakat, persze, mert elnyomók voltak, a rómaiak megvetették és lenézték a gáncsoskodó, ármánykodó zsidó főembereket, Heródes a helyi király nem volt beszélő viszonyban Pilátusra, tehát mindenkit utált. Egy közös pont volt köztük végül. Nem? Jézus Krisztust elítélték. Igaz, hogy ő ártatlan volt, de ebben az egyben egységre tudtak jutni, másik végül is elítélték. Pilátus nem szívesen, Heródes sem merte, végül a papok elérték, amit akartak. De a lényeg az, hogy még egymást is kenetteljesen tudták kezelni, még egymással is közös nevezőre tudtak vergődni, és mi volt a közös nevező, hogy a jót azt el kell veszíteni. Ez mindig így volt, és ez mindig így lesz. Ezért kell vigyázni. Tehát amikor Dávidnak ezeket a súlyos szavait olvassuk, ne Dávidot marasztaljuk el, hanem tanuljuk meg azt, hogy egy nagyon fontos követelmény az emberi életnek, hogy sose hagyjuk elhamályosítani a szemünket, még oly kegyes szeretett üzenetektől sem, mert ami rossz, annak az annak megfelelő értékítélet jár, megítélés, tehát a dolognak a megítélése jár. És hogy mennyire nem elfogult Dávid, ezt hadd támasszam alá az utolsó két versre, ez az utolsó szakasz, amit itt megemlítünk, hogy azt mondja, az Isten ellenségeinek ő ellensége, ezt mondta ki az előző 4-5 versben, hogy magára néze pedig nem kér elfelelül valamit, az pedig itt derül ki, így olvasom, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mi lenne, hogyha emberi kérések lennének itt a végén? Uram, akkor az ellenségeimet írd ki, engem pedig áldj meg. Ma bocsánat, de ez lenne az egyszerű vég, nem? Az előző versek arról szóltak, hogy az én ellenségeimmel bánj el, Uram, az utolsó versek, hogy engem viszont áldj meg, Uram. De nem erről szólt, ugye még egyszer adni, az előző versek arról szóltak, hogy Uram, a te ellenségeiddel van nekem bajom. Nincs nekem külön ügyem, persze, hát az életet élte ő is úgy, ahogyan kell, de azt mondta, a te ellenségeiddel van bajom, és magának mit kért? Hát nem tudom, ezt sokan kérték volna. Azt mondta, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Mint egy keretes műtesen nézni. Vagy kezdődött a Zsoltár, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És most visszatér ugyanoda, hogy Uram, kérlek is, hogy vizsgálj meg engem, és ismerd meg a szívemet, és próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Hát ki az az ember, aki hívni merné az Istent, meg engedni merné, kinyitni neki a belső zsalugátereket, hogy így mondjam, hogy benézhet az agyának a titkos zugaiba is. Ki merhet ilyet kérni? Hát az a valaki, aki becsületes, aki őszinte, aki nem azt mondja, hogy nincs benne semmi hiba, az Isten ott semmit sem találhat, ami negatív, de aki azt szeretné, hogy ne legyen semmi hiba, hogy ott ne legyen semmi negatív, csak egyet tud, hogy még saját magát is képes az ember becsapni és megcsalni. És ezért azt kéri az Istentől, hogy legyen neki segítségére.
Amit az elején mondtam, az igaz, itt térünk oda-vissza, hogy ki ismer bennünket igazán. Hát nem tudom, hogy kinek van még olyan nagy véleménye magáról közülünk, én nem akarom kollektíven deprimálni a hangulatunkat, hogy hát milyenek vagyunk, de azért biztosan átéltük már, azt még egyszer mondjam, hogy magunk is csodálkoztunk magunkon, hogy mikre vagyunk képesek, és nem pont a jóra gondolok ezzel. És ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát ki tudja még mi minden lappang bennem, csak éppen a körülmények még nem hozták felszínre. És mi lesz, hogyha felszínre hozzák? Ezt meg kell előzni. És ezért mondja azt, hogy Uram, légy segítségenem, mert én magamtól is félek. Ugye azt olvassuk, azt hiszem példabeszédek könyvében egy helyen, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Igen. Ez az, amit az ember nem ért, hogy lehet boldognak lenni, ha retteg az ember. Hát nem úgy érti, hogy fóbiában él az ember, egy félelemfóbiájában, hanem hogy aki szüntelenül retteg attól, hogy nehogy rosszat kövessen el, aki résen van. Azért boldog, mert meg fogja előzni a rosszat. Itt is erről van szó, hogy Dávid azt mondja, hogy bárcsak ne kéne átélnie olyan megrázkódtatásokat, mint még egy Becsabé esete volt, mert Dávid ott megtapasztalta a nagy bűnére, hogy mi minden van még ő benne. És kéri az Istent, azt mondja, hogy ő a biztosat, az igazat, a valóságot szeretné tudni önmagáról. Ki mondja ezt meg neki? Egy tapasztalatlan ember még hisz magának. Egy tapasztalt ember már tudja, hogy csak az Isten segíthet. Ő adhat igazi választ. Ezért kéri, hogy vizsgálja meg. Aztán azt is hozzátehetjük, hogy irtózik Dávid nyilván a gondolattól, hogy valami rossz legyen még benne, valami rossz kibújjon az életéből, hogy valami, amit az Isten nem tud elfogadni, amit el kell ítélnie, és nem elégszik meg azzal, amivel nagyon sok ember megelégszik, hogy az önáltatása, hogy én elhiszem, elhitetem magammal, hogy én jó vagyok. Azért hány ilyen embert ismerünk, legyünk őszinték, hogy mikor egy életet felállítanak és sportszerűen élnek, hogy így mondjam, egy önáltatásban. Ha lehet, másokat is áltatnak. Az a legszánalmas, amikor már többiek mindent látnak, de még az illető ezt nem vette észre. Dávid azt mondja, hogy ő így nem akar élni. Ő szigorúan a valóságra kíváncsi, bármilyen megrázó is legyen az, ő felhatalmazást ad az Istennek. Sőt, ugye ez egy nagy szó, tudom, de igazság szerint ez nem felhatalmazás, mert a viszonyunkat tekintve inkább egy felkérés, egy meghívás. Az Isten tisztelje meg azzal, hogy ellátogat ő hozzá, felméri az ő életét, és megmutatja neki, hogy mi a valóság. Én azt hiszem, hogy ezekből látszik és érthető, hogy mitől volt Dávid olyan rendkívüli ember, hogy egyrészt ilyen mélységes ismerete volt az Istenről. Hogyan olvastam is, hogy jól tudta ezt a lelke. Őt tényleg az életén végig kísérte ez a fajta Isten ismeret, és az a csodálatos, hogy ő nem csak tényeket tudott az Istenről, mert közülünk is biztosan sokan sokat tudunk már a Bibliáról, de ez a Zsoltár arról szólt, hogy amit ő tudott az Istenről, az milyen hatást gyakorolt rá. Őt csodálatba ejtette, az Isten oldalára állította az Isten ellenségeivel szemben, és kimondatta vele azt, amit szerintem 100-ból 99 vagy 99,5 hív ember nem merne mondani, amit ő mondott, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Igen, tedd meg, Uram, mert jobb, hogyha te találod meg, mint hogyha az élet mutatja meg a hibát. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, tehát bármilyen, nem tudom milyen formában, de hogyha jelen van, ne legyen. És hozzátesz, hogy és vezérelj engem az örökké valóság útján. Hát ez egy érett hívő ember kérése. Azt mondja, hogy vizsgáld át az életemet, segíts kipucolnom a hibáktól, segíts legyőznem a hibákat, és azt mondja, hogy vezérelj engem. Tetszik kérdezni, mit jelent. Az Isten nem úgy van az életünkben, mint sokan hiszik, hogy egyszer találkoztunk, egyszer lerendezte az életet, és onnan megyek tovább egyedül megint. Azt mondja, hogy egy igazán becsületes, őszinte hívőmben rájön arra, hogy egyedül nem tud menni. Tehát kell, hogy valaki vezesse. Azt mondja, vezérelj engem, és milyen úton, annyit mindent lehetne itt mondani, hogy az igazság útján, a szeretet útján, sok minden útján, de azt mondja, az örökké valóság útján. Azon az úton, aminek a vége az örökké valóságba visz, az örök életbe, mert az ember megtanulta legyőzni a rossznak bármilyen formáját is az életében. Tényleg azt látjuk itt, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy Dávid nyilvánvalóan azon emberek közé tartozott, azon kevesek közé, akik egészen mély és szoros ismeretségre jutottak el az Istennel. Akiknek az ismerete meghaladta az elméletit. Nem elméleti jellegű volt, neki személyes volt az Isten ismerete. Ennek a hiányában nem lehet így írni. Egyszerűen a leírtak, a hangnemük, a gondolatok, az, ami ezekből árad, az hitelesíti a szerzőt a számunkra, hogy itt egy élő, egy hitben élő ember nyilatkozott meg,
És hát azt kívánom mindnyájunknak, hogy az által elmondottak ránk is a kellő hatást tudják gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmet!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hadd mondjam, hogy nekem mindig külön öröm, amikor olyan helyre megyek, ahova nagyon ritkán szoktam menni, meg új gyülekezetekbe, és méghozzá azért is többek között, mert az ember újból szólhat olyan témáról, ami a szívének a közel.

fében van, de azokban a gyülekezetekben, ahol sűrűn megfordulok, ott már szóltam erről, de ilyenkor újból elővehetem azokat a gondolatokat, amelyek valóban úgy érzem, hogy hát most azt akartam mondani, hogy a Bibliának a gyöngyszemei, de minden gyöngyszem a Bibliából, csak ami az én szívemhez úgy érzem, hogy a legközelebb áll. És a mai délelőtt folyamán is ezt szeretném tenni, és egy olyan témáról szeretnék szólni, ami engem már nagyon régen megérintett, nagyon komolyan megérintett, ez egy bibliai könyv. A mai délelőtt folyamán egy rövid bibliai könyvet szeretném, hogyha áttekintenénk. Nem tudom, hogy szoktunk-e ilyet tenni, hogy nem lehet versről versre, de a fő mondani valóját, hogy az az adott könyv mit mond a mi számunkra, ez egy kis prófétai irat. Sofóniás próféta könyve. Sofóniás próféta könyve egy olyan könyv, amely valóban nekünk, a végidején élő embereknek olyan hatalmas üzenetet közvetít minden gondolatában, minden részletében, amit valóban felmérni nem tudunk, hogy micsoda ajándék Istentől ez a könyv, Sofóniás próféta könyve. És nem tudom, hogy ti például hogy vagytok ez ilyen könyvekkel, egy-egy kis prófétai könyvvel, ha mondjuk valaki rátok kérdezne, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, el tudnánk mondani? Most ne válaszoljunk, csak úgy magunkban. Az ember egy-egy biblia verset, egy-egy kiemelt biblia verset el tud mondani belőle, ugye, ami úgy nagyon-nagyon úgy ismert biblia vers, de hogy az egész könyv miről szól, mi a fő mondani valója egy-egy bibliai könyvnek, nem minden esetben tudnánk szerintem elmondani. És ezért is jó időnként egy-egy könyvvel úgy foglalkozni, hogy természetesen három fejezet, tehát nem hosszú, de akkor sem lehet egy óra keretében minden biblia verse kitérni, de a fő mondani valójára, a lényegére, miért íratott ez le a mi számunkra, miért örökítette meg Isten, és ki kell, hogy mondjuk, hogy különösen a vég idejében élő, hívő emberek számára az Isten vajon miért adta ezt a bibliai könyvet. Mindenekelőtt szeretném megkérdezni, hogy mikor keletkezett ez a bibliai könyv, ez a kis prófétai könyv. Ez az időszámításunk előtti 7. században, 6.-7. század, inkább ez 7. század, Jósiás király uralkodása idejében keletkezett ez a bibliai könyv, és az egész pontos idejét nem tudjuk, de az biztos, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében. És ha a tartalmára lennénk kíváncsiak, tehát ugye a szerzője Jósiás, Sofóniás próféta, de hogyha a tartalmára lennénk kíváncsiak, hogy miről szól ez a prófétai könyv, akkor összefoglalóan azt mondhatnánk, hogy egy nagy nemzeti ítéletet hirdet meg az Úr Sofóniás próféta által az ő népe körében elhatalmasodott hatalmas bűnök miatt. Tehát az Izrael népe körében tapasztalható bűnök miatt, égbe kiáltó bűnök miatt az Úr egy nagy nemzeti ítéletet hirdetett meg. Mi volt ez az ítélet? Ugye a babiloni fogság, hogy be fog következni a bűnök következtében az Isten büntető ítélete, a babiloni fogság. És ebben az időben, az ő ítéletének a kitörése előtti időben a fontos, a legfontosabb üzenete ennek a prófétai könyvnek a lelki megújulásra és az igaz megtérésre való felhívás és felszólítás, és egyben azt mondja el ebben a könyvben az Isten, hogy amikor az ő ítéleteivel meglátogatja ezt a földet, mikor és kiket tud védelem alá helyezni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent a Sofóniás név. Az jelent valamit. Sofóniás név azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Az Úr elrejt. És pontosan erre utal ez a kijelentés, hogy amikor az Isten az ő büntető ítéleteivel meglátogatja ezt a földet, akkor kit tud elrejteni az ő oltalma, az ő védelme alá. És hadd kérdezzem, aktuális tanulság ez nekünk? Isten az ő ítéletével látogatta meg az ő népét a 70 éves fogsággal, de előtte küldte a felrázó üzenetet. Most az egész világra ki fog törni az isteni ítélet, a bűnök, az elhatalmasodó bűnök, de Isten népére is, akik nem fogadják meg az igazi megtérésre hívást. És olyan döbbenetes, mert ebben a könyvben, Sofóniás próféta könyvében az Úr üzenetet küld a gondtalanoknak, akik gondtalanul élnek, akik nem veszik komolyan az Istennek a hívását.
az Isten ebben a könyvben a maradékért is fáradozik. Tehát akikről azt lehet mondani, hogy a legjobb része, hogy úgy mondjam, ugye, egyáltalán az Istent kereső embereknek a maradék, akikről azt mondanánk, hogy hát az már igazából a lelki értelemben a csúcs, őértük is kell fáradozni, mert ők sincsenek még készen arra az időre, amikor az Isten ítéletei a maguk valóságában kitörnek, és meglátogatja ezzel a földet. És ugyanakkor hatalmas küzdelmet folytat ebben a könyvben, a bűneikben elmerülőkért inti őket, akiket bűnbánatra és ismét az Isten keresésére szeretne vezetni. Ennyi bevezető után nézzük Sofóniás próféta könyvének először a 2. a 6. terjedő verseit. Így olvasom. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azoknak is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mindenek előtt, még egy mondat elejéig, talán ezt így is mondjuk ki, hogy Sofóniás próféta könyve is kettős profécia. Vonatkozik részint Isten népére, ugye Júdára, mert ugye ebben az időben már csak Júda létezett, tehát vonatkozik az ő népére az adott történelmi helyzetben, de a maga teljességében a végidején fog megvalósulni a prófétai könyv üzenete. Honnan látjuk a felolvasott Biblia versekből, hogy ez kettős profécia? Hogy nem csak Júdára vonatkozik. Mert ugye azt mondja, hogy kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen. De nézzük meg a 3. verset, azt mondja, elvesztek embert és barmot. És elmondja, hogy az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Tehát egyértelművé teszi, hogy részint vonatkozik az ő népére abban az időben, de a végidején fog különös beteljesedést nyerni ennek a prófétai könyvnek az üzenete. Na de nézzük meg mindjárt a most felolvasott Biblia versből és Biblia szakaszból, hogy az Istennek miért van ez a határozott végzése, miért mondja ki az ítéletet, mind az egész föld és az ő népe felett. Miért? Miért? Mi ennek az oka? Mik azok a bűnök, amik miatt az isteni ítélet visszavonhatatlan? Mert azt mondja, hogy a Baálnak, a bálvány Istennek szolgálnak, nem az élő Istent keresik és imádják. És hadd mondjam, hogy ez vonatkozik a világra, ez a helyzet. Elmerül az ember, elmerül a világ az idegen Istenek szolgálatában. De az Isten népére pedig milyen kifejezések utalnak, az Isten népének a bűneire, milyen kifejezéseket látunk itt ebben a néhány Biblia versben? Azt mondja, hogy az Úr keze kinyúlik, és az ő büntető ítélete utoléri azokat, nézzük meg az 5. vers végét, akik hajlonganak esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát az Istennek az ítéletét mi fogja kiváltani az ő népével kapcsolatban? Mert ugye a világ az egyértelmű, arról kár is beszélnünk, akik visszautasítják eleve az Isten kegyelmét. De azt mondja, hogy az Isten ugyanilyen haragja gerjed föl azok ellen, akik esküsznek az Úrra, tehát nem tagadják meg, hogy ők a Krisztust akarják követni, Istent akarják szolgálni, de ugyanakkor az életük tele van bálványimádással, mert az ő molokjukra is esküsznek. Azért álljunk meg egy pillanatra, vonatkozik ez ránk? Hát mi nem vagyunk bálványimádók. De mondjuk ki, hogy hatalmas bálványimádás van a mi életünkben is. Minden, amit az Isten elé helyezünk, minden bűn, amit nem küzdöttünk meg, és nem tettünk le, az bálvány. Az bálvány, és Isten helyére lép. És az Úr azt mondja, hogy nem, ezt nem hagyja szó nélkül, amikor valaki ebben az állapotban marad, és a végidején, amikor ő az ő büntető ítéleteivel meglátogatja a földet, meglátogatja az ő állítólagos népét is, akik esküsznek az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is.
Itt ebben a fejezetben tovább néhány következő versben, amit most nem fogunk felolvasni, mert nem tudunk minden Biblia verset felolvasni, de valóban bepillantást nyerünk abba, hogy igen, nagyon sok minden mögött a pénz húzódik meg, az evilági érdekek, ami miatt az ember elfordul az Isten keresésétől, ami miatt nem úgy szolgálja Istent, ahogy az Úr elénkbe adta. Nagyon sok különleges dolgot találunk itt ebben a néhány versben, de szeretnék egyetlen egy kérdést föltenni ezzel a szakasszal kapcsolatban. Mi hogy szoktuk megítélni a világon élő embereknek az állapotát? Tudom, azt mondjuk, hogy nem, mi nem ítélkezünk, persze nem ítélkezünk, de hogy szoktuk azért mégis magunkban legalábbis elkönyvelni? Kiket tartunk a legbűnösebbnek? Milyen fokozatok vannak a mi gondolatainkban? Ugye először tartjuk azokat, akik tényleg kriminális, hogy milyen bűnöket követnek el, ugye amikor látjuk a tévéhíradót, meg stb. Látjuk a rengeteg kegyetlenséget, hát akkor elkönyveljük, hogy na hát ez már tényleg az Isten ítéletét kell, hogy kivívja. Akkor utána egyel jobb fokozat, amikor valaki ugyan kvázi erkölcsösen él, de Isten nélkül ebben a világban, de mégsem követel ilyen dolgokat. Utána jön a mi gondolatainkban ugye a vallásos néptömeg, akik mégis valamilyen szintén vallásosak, és utána azért, akárhogy is van, de a legmagasabb polcra azért magunkat helyezzük, hogy persze, hát nekünk is vannak bűneink, de hát azért még mindig ugye ez a legjobb helyzet. És itt szeretnék, kiírtam a Pátriárkák és Próféták című könyvből, szeretnék felolvasni egy rövid bekezdést, mert szeretném, hogyha látnánk, hogy az Isten egészen másképp értékel, mint ahogy mi a mi gondolatainkban el tudjuk ezt képzelni. Így olvasom. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Vannak nagyobb bűnök, mint amiért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Hát azt gondolnánk, hogy az Isten ugye azért küldte ezt a tüzet az égből, a kénköves tüzet, mert a bűnük tényleg olyan mérvű volt, hogy ezt az Úrnak így kellett megbüntetnie. De azt mondja a Pátriárkák és Próféták című könyv, hogy van nagyobb bűn Szodoma és Gomora bűnénél, és így olvasom. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. És most figyeljük az utolsó mondatot? És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Nem iszonyúan kemény mondat ez? Hadd mondjam ki, és ne vegye egyikünk sem rossz néven, és magamról beszélek elsősorban. Én vagyok a legbűnösebb az Isten szemében, amikor állítom, hogy ismerem a teljes kinyilatkoztatott igazságot, ismerem a proféciákat, ismerek mindent, amit az Úr mond, és a mindennapi életemben megtagadom őt. Az Isten szemében nem olyan bűnös az az ember, aki belemerül nyíltan a világnak a bűneibe, mint a képmutató keresztény, mint az a valaki, aki állítja, hogy ismeri a bibliai igazságot és az Isten törvényét, és mégis a jellemében és a mindennapi életében megtagadja Krisztust. És igen, az Úrnak éppen ezért az ítélete ugyanolyan súlyos lesz azokkal szemben is, akik ebben az állapotban vannak az ő népe közül, mint a világnak az ítélete, akik egyáltalán nem is keresik, vagy eleve visszautasítják az Istent. Emlékszünk Ezékiel próféta könyvében az elpecsételésről szóló látomásban. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy ugye jegyez egy jegyet, ugye akik sóhajtoznak, nyögnek a homlokukra, akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, és ugye utána a többiről pedig azt mondja, hogy őjed, ne kíméld, se ifjat, se szüzet, se vénet. És mit mond utána? És az én házamon, az én templomomon kezdjétek el. Tehát az Isten szemében óriási azoknak a bűne, akik állítják, hogy ismerik az Isten beszédét, de mégsem szívlelik meg, és a mindennapi életükben, az apró megnyilvánulásaikban, a cselekedeteikben, de megtagadják Krisztust, és az ő lelkületét, és az ő jellemét. Menjünk is tovább, és a következő szakasz, amit ki szeretnék emelni az első fejezetből, és így szeretném föltenni a kérdést, hogy mielőtt az Isten meglátogatná az ő büntető ítéleteivel akár az egész földet, vagy egy népcsoportot, vagy egy embertömeget, most mindegy, milyen szempontból nézzük, akár ugye ez abban az időben, vagy az előttünk álló időben, mit tesz Isten minden esetben,
mielőtt az ő ítéleteit megvalósítják.